0: az előtti világba. Csak és sötétbe és rettenetbe. A borzalomhoz szokott fantázia szüleményeibe. Az éjszaka szülöttei, a viszály, a szerelmi vágy, a családság, az öregség és a halál uralkodnak. Képzeljük csak a Hésziodoszi költemény légkörét még folytóbbnak és még komorabbnak.
1: Mert mikor osztozkodtak az istenek és a halandók Mékónéban, a marhát feldarabolta vigyázva, s úgy szolgálta fel azt, hogy Zeus ne figyeljen a cselre. Zsíros belső részekből s jó húsdarabokból rakta az egyik halmot, bőrbe pacalva takarva, míg a fehér csontok kupacát fényes zsiratékkal fette le nagy ravaszul, s jól elrendezve kínálta. Zeus az örök terv ismeretében, bár átlátta a cselt, a halandó emberi nemnek rosszat forralt lelkében, s ez teljesedett be. Két kézzel felemelte tehát a fehér zsiratékot, s gyűlt rekeszizma köré a harag, s szívében a méreg, hogy csontot látsak fortéllyal rakva halomba.

0: És ahogy valójában a görög jog fogalma gyilkosságból és a vértől való megtisztulásból fejlődött ki, ugyanúgy a nemesebb kultúra is a vértől való megtisztítás oltáráról veszi első győzelmi koszorúját. Hogy ezt megértsük, abból kell kiindulnunk, hogy a görög géniusz érvényesülni hagyta, és jogosnak tekintette az egyszer már oly félelmesen létező ösztönt. Elismerték a küzdelmet és a győzelem örömét, és a görög világot semmi nem választja el mélyebben a miénktől, mint az egyes etikai fogalmak.
1: És féltékeny az ácsra az ács, fazekas fazekasra, koldus a koldus irigye, a dalnok irigye a dalnok.

Ó, hadd éljünk, gyötrelmes társam, kivel én oly hű hittel küzdök, s vágyam a boldog idő. Hisz mi vagyunk az, s tudnák sorsunk még a jövendő években, ha megint géniusz ül diadalt, szólnának, formált két szív titkolva magányban méltóbb földet, s nem látta csak isteni szem. Mert ki halandó tápol csak, fia lesz a világnak, ám fényhez közelébb, éteri homba az ér, kit bensőbb szerelem vonz híven, az isteni szellem tűr, s bízik, csöndes győztes a sorsa felett.

görög ember irigy, és ezt a tulajdonságot nem hibának, hanem egy jótékony istenség hatásának érzi. Az erkölcsi ítéletek dolgában mekkora szakadék is tátunk köztünk és közötte. És mivel irigy, egy Isten irigy szemét érzi magán még akkor is, ha dúskál megbecsülésben, gazdagságban, pompában és szerencsében, és fél ettől az irigységtől. Az Isten meg arra inti

0: nagyobb és fenköltebb egy görög, annál láthatóbban tör elő belőle a becsvágy lángja, elemészve mindenkit, aki vele azonos pályán fut. Arisztotelész egyszer listát készített az ilyen nagyszabású, gyűlölködésből fakadó versengésekről. A legfeltűnőbb példa köztük az, hogy még egy halott is képes elemésztő féltékenységre ingerelni az élőt.
1: És miért ne legyen senki sem a legjobb?
0: Mert ezzel kimerülne a versengés. Minden tehetségnek küzdve kell kibontakoznia, így parancsolja ezt a Hellin népi pedagógia. Míg az újabb nevelők azonban semmitől sem riadnak meg jobban, mint attól, hogy az úgynevezett becsvágy elszabadul. Úgy félnek az önzéstől, mint magától a gonosztól, kivéve a jezsuitákat, akik épp úgy, mint az ókoriak, hitet tesznek mellette, és bizonyára ezért lehetnek korunk leghatásosabb nevelői. Úgy tűnik, hisznek abban, hogy az önzés, azaz csakis az egyedi lehet a legerősebb hatóerő. Jó vagy rossz jellegét pedig elsősorban azok a célok adják, amelyekre törekszik.

0: Minden Athéninak a versengésben például annyira kellett kibontakoztatnia önmagát, amennyire ezzel Athénnak leginkább használt, és a legkevesebb kárt okozta. Nem létezett mértéktelen és mérhetetlen becsvágy, mint amilyen legtöbb esetben a modern nagyra vágyás. Ha versenyt futott, gerelyhajításban vagy dalnokként versenyzett, szülővárosa javára gondolt, annak dicsőségét akarta gyarapítani az ifjú. Városa isteneinek szentelte a koszorúkat, amiket a versenybírái megbecsülésül a fejére helyeztek. Gyermekkorától fogva ott égett a kívánság minden görögben, hogy saját városa boldogulásához legyen eszköz. Ez lobbantotta lángra önzését, ezt tartotta féken is és helyes mederben. Ezért voltak az ókor emberei szabadabbak, mert céljai közelebbiek és kézzelfoghatóbbak voltak. A modern embernek ugyanakkor mindenütt a végtelen állja útját. A végtelenség gátolja, még a teknős békát sem éri utol.
1: Túl északon, túl a jégen, túl a halálon, a mi életünk, a mi boldogságunk. Felfedeztük a boldogságot, ismerjük az utat, megleltük a kiáratot egész évezredek labirintusából. És egyébként kitalált rá erre? Talán a modern ember? Nem találok kiutat. Mindaz vagyok, ami nem talál kiutat, sóhajt a modern ember. Ettől a modernitástól voltunk betegek. A bűzös békétől, a gyáva kompromisszumtól, a modern igennek és nemnek, ettől az egész erényes tisztátalanságától.

inkább éljünk jégbe fagyva, mint modern erények és más déliszelek közepette. Elég bátrak voltunk, nem kíméltük sem magunkat, sem másokat. Ám sokáig nem tudtuk bátorságunkkal mihez kezdjünk. Komorak lettünk, fatalistának neveztek bennünket. A mi fátumunk –

volt az erők bősége, feszültsége és felgyülemlése. Szomjúhoztuk a villámlást és a tetteket. A gyengécskék boldogságától, a megadástól a lehető legtávolabb maradtunk. Levegünk viharral telt, a természet, amely mi vagyunk, elsötétült, mert nem volt út előttünk. Boldogságunk formulája ez. Egy igen, egy nem, egy egyenes vonal, egy cél.

De ha kivesszük a versengést a görög életből, rögtön a gyűlölet és a pusztítás vágy hátborzongató vadságának Homérosz előtti szakadékába látunk. Ez a jelenség sajnos gyakran megmutatkozik. Ha egy nagy személyiséget valami hallatlan dicső tette hirtelen eltávolított a versengésből, és önmaga, valamint polgártársai ítélete szerint versenyen kívül került. A hatás szinte kivétel nélkül szörnyűséges. És ha ezekből a hatásokból szokás szerint arra a következtetésre jutunk, hogy a görög ember képtelen volt elviselni a dicsőséget és szerencsét, akkor pontosabban szólva azt kellene mondani, épp arra nem volt képes, hogy elviselje a dicsőséget anélkül, hogy tovább versenyezne. Hogy elviselje a versengés végét jelző szerencsét.

0: humusz, hogy tőlünk távol álló embereket teljes egészében méltányolhassunk, vagy elutasíthassunk, elég, ha tisztában vagyunk céljaikkal. A hozzánk közelebb állókat aszerint ítéljük meg, milyen eszközökkel törnek céljaikra. És bár e célokkal gyakran nem értünk egyet, eszközeikért és akarásukért mégis szeretjük őket. Nos, a filozófiai rendszerek csak megalkotóik számára lehetnek egészen igazak. Minden későbbi filozófus számára általában egy nagy tévedést, az engedékenyebbek számára tévedések és igazságok összességét jelentik. Legfőbb céljukat illetően azonban mindenképpen tévedések, és ennyiben elvetendők.
1: Ezért van, hogy sokan rossz szemmel néznek minden filozófust, mivel azok célja nem azonos az övékével. Ám aki egyáltalán örömét leli a nagy emberekben, az az ilyen rendszerekben is örömét leli, még ha azok teljesen elhibázottak is. Mint hogy mégiscsak van egy olyan pontjuk, ami teljességgel cáfolhatatlan. Egyéni hangulatuk, színezetük van, felhasználhatók arra, hogy képet kapjunk a filozófusról. Ahogyan egy bizonyos hely növényzetéből következtetni lehet a talajra. Az a fajta élet és az emberi dolgoknak az a fajta szemlélete minden esetre létezett egyszer, tehát lehetséges.

0: Hogy az emberek közt mi kevéssé az ész, és mennyire a véletlen uralkodik, mi sem mutatja jobban, mint az a majdnem törvényszerű aránytalanság, amely az úgynevezett élethivatás és a hivatástudat szemmel látható hiánya között van. A szerencsés esetek oly kivételesek, mint a boldog házasságok, és ezeket sem az ész hozza létre.
1: Hátra van még egy szemléleti mód. Megérteni, hogy a szellem legnagyobb produktumainak milyen szörnyű és gonosz hátterük van. A szkeptikus szemlélet. Az élet legszebb példájaként a görögség vizsgálandó. Szkepszissel és melankóliával, ahogyan saját hivatásunkat is szemléljük, úgy kell egy nép legfőbb élethivatását is szemlélnünk, hogy megértsük, mi az élet.

legtöbb ember nyilvánvalóan véletlenül van a világon. Semmilyen magasabb rendű szükségszerűség nem mutatkozik meg bennük. Foglalkoznak ezzel-azzal közepes képességűek. Milyen különös, ahogy élnek, azzal önmagukat sem tartják semmire, hitványságokra aljasulnak, legyenek azok kicsinyes passziók, vagy a hivatással járó apró semmiségek, becsületüket játszva el ezzel. Az úgynevezett élethivatásban, amit minden embernek választani kell, megható szerénység rejtőzik. Azt mondják általa, arra vagyunk hivatva, hogy használjunk a hozzánk hasonlóknak és szolgáljuk őket. A szomszédunk ugyanezt teszi. Az ő szomszédja épp úgy. Így mindenki a másikat szolgálja, senkinek sem az a hivatása, hogy önmagáért létezzék, hanem folyvást másokért. Így egy teknős békát kapunk, amely egy másikon nyugszik, emez ismét egy másikon, és így tovább. Ha mindenki egy másikban leli meg értelmét, úgy senki létezésének nincs értelme. És ez az egymásért való létezés a legnevetségesebb komédia.

A hiúság az a spontán hajlam, hogy egyéniségnek adjuk ki magunkat, miközben egyáltalán nem vagyunk azok. Vagyis függetlennek, jól lehet, nagyon is alárendeltek vagyunk. A bölcsesség ennek az ellentéte. Ez alárendeltnek tetteti magát, holott függetlenül.

0: Homérosz hádészi árnyai. Vajon miféle létezésről mintázta őket?
1: Csak ne dicsérd a halált nékem soha, fényes Odüsszeusz. Napszámban szívesebben túrnám másnak a földjét, egy nyomorultét is, kire nem szállt gazdag örökség, mint hogy az összes erőtlen holt fejedelme maradjak.
0: Azt hiszem, jobb a napszámos munka, mint ilyen vértelen emlékezések régmúlt dolgokra, nagyra és kicsinyre. Világossá kell tennünk, hogy teljesen abszurd módon viselkedünk, amikor védelmezzük és megszépítjük az antikvitást. Lám, milyenek vagyunk.

0: hamis nézet, hogy mindig létezett egy kaszt, amely egy nép művelődését irányította, tehát hogy szükség van a tudósokra. Hisz a tudósoknak a legjobb esetben is csak fogalmuk van a műveltségről. Bizonyára köztük is vannak műveltebb emberek, kasztjuk azonban alig, ha van. Nagyon kevesen lehetnek.
1: Nagy értéke az ókornak, hogy írott emlékei az egyedüli dolgok, melyeket a modern ember még pontosan olvashat.

Vajon Hálánk megnyilatkozása, hogy a kultúra letűnt korszakaival foglalkozunk? Vissza kell pillantanunk ahhoz, hogy meg tudjuk magyarázni a kultúra jelenlegi állapotát. Dicshimnuszt bizonyára nem zengünk majd a jelenlegi helyzetről, bár talán mégis ezt kell tennünk, hogy ne legyünk

0: Ó Isten az ember, mikor álmodik, koldus, ha gondolkodik, és ha lelkesedése elmúlt olyan, mint a megtévedt fiú, akit atya kitaszított házából, s most nézegeti a szánalmas filléreket, a részvét adta útravalót.
1: Görögországba az űzött vissza, hogy közelébb akartam élni ifjúkorom játékaihoz. Mint munkás az üdítő álomba, gyakran úgy hanyatlik vissza törődött lényem az ártatlan múlt karjaiba. Gyermekség békéje, mennyei béke. Mi sűrűn állok meg előtted, csendesen és szeretettel nézve rád, és szeretnélek elképzelni. De nekünk csak arról vannak fogalmaink, ami egykor rossz volt, és aztán jóvá tettük. Gyermekkorról, ártatlanságról nincsen fogalmunk. Amikor még csendes gyermek voltam, és mindabból, ami körülvesz minket, mit se tudtam. Nem voltam-e több, mint most, a szív minden fáradozása, minden eszmélés és küzdelem után.
0: Igen, isteni lény a gyermek, amíg meg nem merült az ember kaméleon színében. Teljesen az, ami, és ezért oly szép. A törvény és a sors kényszere nem érinti őt. Egyedül a gyermekben él szabad.

0: Benne béke van. Önmagával még nem hasonlott meg, gazdagság van benne, nem ismeri még saját szívét s az élet siránságát. Halhatatlan, mert mit sem tud a halálról.
1: Ám az emberek ezt nem szenvedhetik.
0: Az Istennek hozzájuk hasonlóvá kell válnia, meg kell tapasztalnia, hogy ők is léteznek, és mielőtt még a természet kiűzné őt paradicsomából, kicsalogatják és kihurcolják az átok mezejére, hogy ő is, miként ők, arca verejtékével keresse meg kenyerét.
1: De van az ébredés korában szépség is, ha csak nem alkalmatlan időben ébresztenek fel minket.
0: Ó, szentelt napok azok, midőn szívünk először bontja szárnyát, midőn lázas feszültség telít, s úgy növünk bele a nagyszerű világba, mint zsenge növény, amely kinyílik a reggeli napra, s vézna karjait a végtelen ég felé tárja.

te hatalmas csillag, te mélységes boldogság szem. Ugyan mivé lenne a boldogságod, hogyha nem volnának azok, akiknek világolj.

0: visszapillantásunk elmúlt dolgokra egészen pontos, akkor arra a felismerésre jutunk, hogy sok különféle múlt eredői vagyunk. Hogy is lehetnénk akkor végcélok?
1: De miért ne? Legtöbbször azonban nem is akarunk azzá válni. Gyorsan újra beállunk a sorba, dolgozunk egy apró részleten, és abban reménykedünk, hogy az utánunk következők számára mindez nem lesz teljesen hiába való.
0: De ez igazi Danaida sors, hisz nincs segítség, mindent előről kell kezdenünk. Magunk és csak a magunk számára. Magunkhoz kell mérjük például a tudományt, mikor azt kérdezzük, mit jelent nekünk a tudomány. Nem pedig azt, mit jelentünk mi a tudománynak.
1: Túlságosan megkönnyítjük az életünket, ha egyszerűen történetien viselkedünk és szolgálatba állunk. Önmagad üdvössége mindennél fontosabb, ezt kell mondogatnunk. Az emberiség nem fejlődik a jobb, az erősebb vagy a magasabb rendű felé úgy, ahogyan azt manapság hiszik. A mai európai értékét tekintve mélyen alatta marad a reneszánszkori európainak. A továbbhaladás minden esetre semmiféle szükségszerű felemelkedést, növekedést, erősödést nem jelent.
0: Egy másik értelemben viszont van folytatólagos siker, mely egyedi esetek ki a földgolyó legkülönbözőbb pontjain és legkülönfélébb kultúrákban. Általuk valóban egy magasabb rendű típus tárul elénk. Egy olyan típus, ami az összemberiséghez viszonyítva egyfajta ember fölötti ember.
1: A kereszténységet nem kell szépítgetni és felcicomázni. Életre halálra menő háborút indított e magasabb rendű típus ellen, e típus valamennyi alapösztönét egyházi átokkal sújtotta, ezekből az ösztönökből szűrte ki aztán a gonoszt, az erős embert, mint tipikusan megvetendőt, az elvetemült embert. A kereszténység pártját fogta mindannak, ami gyenge, alantas és félre sikerült. Eszményt faragott az erős élet önfenntartó ösztöneivel szembeni ellentétből. Azt tanította, a szellemiség legfőbb értékeit bűnösnek, félrevezetőnek, kísértésnek kell érezni. Fájdalmas, félelmetes látvány az, ami szemem elé tárul, mert félrehúztam a függönyt az ember romlottsága előtt.

0: Nincs semmi, amit magasabbra kellene becsülnöd a saját lelkednél.
1: Aztán megismeri az ember önmagát. Szánalmasnak találja, megveti, és örül, hogy a saját lényén kívül talál valami tiszteletre méltót.
0: Magát alázza meg, amikor valahol beáll a sorba. Szigorúan a kötelességének él, és vezekel a létéért. Tudja, hogy nem önmagáért dolgozik. Azokon akar segíteni, akiknek van merszük saját életüket élni, mint Szókratésznak. A legtöbb ember léggömbként lóg a levegőben, minden fuvallat odébb mozdítja. Vágyva vágyom a jobb hazába, Anakreon Alkaiosz felé. Bár alhatnám oly szűk házba zárva, mint a maratóni hősöké. Ó, a szent görög honért utolsó könnyem, ami csordul, ez legyen.
1: Az ókorért való rajongás hamis. Tulajdonképpen az ókor egy csomó közhellyel akkor zúdul ránk, mikor még fiatalok vagyunk, és azt hisszük, hogy különösen az etika területén már túlhaladtunk. Azt hiszem, csak későn kezd megvilágosodni, hogy mit kaphatunk a görögségtől. Csak ha már sok mindent megéltünk, sok mindent végig gondoltunk.

0: Olyan nehéz csupán valamit is átérezni az antikvitásból. Tudni kell várni, míg kihallunk belőle valamit. Az a fajta emberi, amit az ókor mutat, nem tévesztendő össze a humánussal. Az emberi a görögöknél egy bizonyos naivitásban rejlik, amivel megmutatja magát náluk az ember, az állam, a művészet, a közösség, a hadi és nemzetközi jog, a nemi érintkezés, a nevelés, a párt. Épp ugyanaz az emberi, ami mindenütt, minden népnél megnyilvánul, ám náluk oly kendőzetlenül és olyan inhumánus módon, hogy nélkülözhetetlen az okuláshoz. Ráadásul ők teremtették a legtöbb egyéniséget. Az emberről ezért szolgálnak olyan sok tanulsággal. Egy görög szakács inkább szakács, mint egy másmilyen.
1: Sajnálom az olyan nevelést, amely nem éri el, hogy értsék Wagnert, ahol Schopenhauer durván és diszonánsan cseng, az ilyen nevelés elhibázott.

hogy miként is áll a helyzet a filológusokkal, azt jól mutatja Wagner megjelenésekor tanúsított közömbösségük. Ez mutatja, hogy nem erős szükséglet vezérli őket, különben megéreznék, hol lelnek táplálékukra. Wagner kiműveli az embert belső fantáziáját. A későbbi generációk képek tanúi lesznek. A költészet meg kell előzze a képzőművészetet. Ezek után már nem meglepő, hogyha ilyenek a tanítók, akkor a kor műveltsége semmit sem ér. Soha nem hagyok fel azzal, hogy felmutassam ezt a műveletlenséget. És pedig épp azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyeknél tanulni kellene az ókortól, ha egyáltalán képesek volnánk rá, például írni, beszélni, stb.

kiválasztott pontok az ókorból. Például az antik zeneérzékelés hatalma, tüze és lendülete az első pűtói óda révén. Ó aranylant, te Apollónnak s ibolyafonatú múzsakarnak birtoka. Rád figyelmez mindig a tánckar az ünnepkor, és az énekes mind csak jelét várja vezető dalaidnak, hogy megad indító húrod remegéseivel. És a lándzsás folyton égő mennykövet el tudod oltani. Elszenderül Zeus sasmadara jogarán, s gyors szárnya lecsüng, laza, míg zengzetet szól.

0: történeti észlelés tisztasága, a kultúra áldásaiért való hála, tűzünnepek, gabonaünnepek. A féltékenység megnemesítése, a görögök, mint a legféltékenyebb nép. Egészséges, ügyes test, a legkézenfekvőbb dolgok tiszta és mélyértelmű szemlélete, szabad férfias viselkedés, a nemes fajban és jó nevelésben való hit, harcias rátermettség, öröm a művészetekben, a szabadidő szabadságának tisztelete, érzék a szabad egyéniségek a jelképesség iránt.
1: Görögország szellemi kultúrája az Aristeuein jeleskedés. Legyek első mindig, a többi fölé kimagasló, és szégyent eleim nemzetségére ne hozzak. A többiek fölé magasodás hatalmas politikai ösztönének aberrációja. A polisz a lehető legelutasítóbb az új műveltséggel szemben. Mégis létezett a kultúra.

Mit is jelent, ha azt állítom, hogy a görögök mindent összevéve mégis erkölcsösebbek voltak, mint a modern emberek. Ahogy cselekvésükben teljesen láthatóvá lesz a lélek, az már önmagában is mutatja, hogy nem volt bennük szégyenlőség, nem volt rossz a lelkiismeretük. Nyíltabbak, szenvedélyesebbek voltak, olyanok, mint a művészek. Egyfajta gyermeki naívság kíséri őket. Így minden rossz ellenére van bennük valami tisztaság, valami, ami közel áll a szenthez.

Mit hallottam az imént? Mi történt velem? Igen, itt a kő. Ezen üldögéltem tegnap reggel. És itt hallottam meg első ízben a kiáltást, a hatalmas segélykiáltást. A részvét. A részvét a fölmagasló ember iránt. Ennek jött el az ideje. Szenvedésem és részvétem mit számít? Avagy boldogságra vágyom talán? Művemre vágyom. Ez az én reggelem. Most kezdődik az én napom. Föl hát, föl, te hatalmas délidő.

Metszetek. Mivé lenne boldogságod? Közreműködött Korányi Tamás és Turay Tamás. A műsor Friedrich Nietzsche, Friedrich Hölderlin, Homérosz, Hésziodosz és Pindarosz szövegeinek metszeteiből készült. A felvételt Kosárszky Péter és Magsai Helga készítette. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: Van még abból a pilulából?
1: Sajnos nincs.
0: Kértem, hogy tegyetek félre néhányat.
1: Elfogyott. Épp az imént kerestem a hajóorvost, hogy csináljon újat, mert a feleségem is tengeri beteg, meg... Én is. Tarts ki! Rövidesen New Yorkban leszünk. Már előkészítettem a díszruhát. A szálloda lefoglalva, a kikötőben barátaink várnak díszkocsival. Megírtam, hogy alkalmanként lóra is igényt tartunk. Olykor hatásosabb. Jeleztem, hogy otthon mindig vasderesen jártál. Remélem értenek a szóból.
0: El kell majd néhány nap pihenő.
1: Pihenő? És a meghívások legalább 15. És mindenki fáklyás felvonulást tervez a tiszteletedre. Ügyelj magadra, kérlek, az egészségedre. Ehhez erő kell, kondíció. Kossuth Lajos nem engedheti meg magának, hogy gyönge legyen.
0: Majd igyekszem. Hány nap van még?
1: Ha elcsítul a tenger, alig egy hét.
0: Egy hét?

0: Édes feleségem. Nem. Édes hitvesem. Nem. Szeretett kedves. Nem. Imádott hitvesem. Így. Imádott hitvesem. Ideje, hogy gyakorlati dolgokról is szó essék. Mindenek előtt is nőcselédet hoz magaddal, mert itt arra nem számíthatsz, ha kapsz is, méreg drága, s emellett a gazdaasszonya udvarolhatja.
1: Antényi váró úr.
0: Én? Tessék, Klára kisasszony.
1: Kifogyott a tintám, adna egy keveset.
0: Parancsoljon, üljön mellém és mártogasson.
1: Köszön.
0: A másik mit hoz magaddal, mert honunkon kívül már nem kaphatni spékelő tű.
1: 1851. augusztus 11. Januárius óta kell kezdenem, édes barátném, mert akkor kaptuk a földet itt, a jó státusban, és akkor kezdtük a házépítést, amit mostanáig be nem végezhettünk.
0: Káposztával el vagyunk látva, igencsak. Tegnap is azért nem írhattam, mert reggeltől estig káposztát tiportam.
1: Míg házunk fölépül, hatalmas sátorban lakunk. Magunk toldoztuk, foldoztuk itt a préri közepén. Vackaink összegabajodva, a sátor cölöpeiről teljes összevisszaságban csügg a földmiveszerszám, és a magunkkal hozott honvédkard, huszárdolmány, meg Komáromvárának zászlaja, mit apám a testére tekerve hozott ki onnan. Ha látnád, édes barátném.
0: Ha tudnád, imádott hitvesem.
2: Gyuri, a tyúk!
3: Miféle tyúk, Terézi asszony?
2: Forra víz!
3: Éppen most hegedülés közben. Ezzel a karddal tyúkot. Szégyen. Szégyen!
2: Édes Istenem, miért jöttünk ide? Miért?
0: Magam számára csupán körte, ringló és barack magvakat kérek. Gazdaságunk áll 4 ökörből, 2 tehén és 2 üszőborjúból, 31 tyúkból, 30 tyúkból.
3: Tessék, Terézi asszony!
2: Hol a feje?
3: Kint maradt.
2: Nem kellett volna ilyen durván, Gyuri.
3: Ki tudja azt pontosan kimérni egy huszár szabjával? Fényesebb a láncnál a kard. Szégyen.
4: Elment! A józan eszetek! Alusztok!
5: Mi történt?
4: Indiánusokkal vágnak a sátor, mi csak indiánusok, és ti őrcsen állítatok! Katonák volnátok, ugye? Katonák, honvédek!
5: Hol a puskám?
6: Honvédek! Csak egy indiánus láttunk, azt is legalább mérföldnyire. A patak fölé hajolt és festette magát.
4: Harci színekre festette magát!
6: Honnan tudod? Mikor láttál indiánust harci színekben és hol? Dunavarsányban?
4: Ahogy észrevett minket, fölkapta a lándzsáját!
6: És a feje fölé emelte, ahogy tisztelegni szokás. Akkora hű, hogy csinálsz minden apróságban.
5: Tényleg csak ennyi volt?
4: Nem egészen ennyi volt.
6: De nem ám, mert akkor apa rálőtt, az indiánus megrémült és be a sűrűbe. Minek azóta rohanunk, hogy megmentsük újházi bátyánunkat.
4: Laci! Hol van?
7: A papa a városba ment.
4: A legjobbkor. Hol?
7: Baja esik, én nem is tudom.
1: Mama, a tetonszíjuk meg a saukok mindig kakaskodnak, de azért nem bántanak
7: bennünk. Éppen a két törzs között vagyunk.
1: Minket tisztelnek. Ha múltkor is találkoztam Tlalohával.
5: Tlaloha? Az a bolond indián nő?
1: Bolond? Azt mondják, tud jósolni.
7: Na hiszen...
5: Ki kellene próbálni?
7: Ha tegyék le azokat a puskákat, pisztolyokat. Nincs itt semmiféle indiánus.
5: Hát akkor... Isten hozott benneteket, Laci. Vilmos!
8: Ugyan segíts már, fiam!
5: Mi ez a nagypak? Utaztok?
3: Dehogy utazunk. Kendők, vörösek. Azt szeretik a legjobban az indiánusok.
4: Mindenemet a francos kendőkbe fektettem. Most meg nem tudok túladni rajtuk.
6: Ha rálősz a vevőidre, ne is csodálkozz.
3: Fogd a szám!
7: Madarász uramnak kereskedelmi miniszternek kellett volna menni, és nem rendőrminiszternek.
3: Az biztos, hogy többre vittem volna. Maguk itt szenvednének a vadonban, én meg vígan csencselnék odahaza az osztrákkal.
4: És nem azért abajgattak volna végig fél Európán, hogy a fejem vegyék, hanem hogy hajtsam fel a legolcsóbb egyenruhaposztót, lovat, zabot!
7: Csillapodjon!
3: Ne haragudjon, Terézia! Bár tudnám, mi történt velem, minden színre szóra felcsattanok, járok kelek, a helyemet nem találom.
4: nem ilyen voltam az előtt. Biztosan az éghajlat teszi.
3: Az éghajlat épp olyan, mint otthon.
4: Csak az ég az.
7: Laci, hasugasson nekem egy kis gyújtóst.
8: Ilka?
7: Itt vagyok, mama.
8: Gyerünk hagymát vágni.
7: De mama, tudod, hogy utálom. Mindig sírok tőle.
9: Segíthetek, Ilka kisasszony?
8: Köszönöm, Vilmos.
1: Nagyon egyedül vagyunk mink itt a jenkik közt, édes barátnőm. Jóra való emberek ugyan, de annyira takarékoskodnak az idejükkel, hogy semmi kincsét le nem szállnának a nyerekből olyasmiért, amit lóhátról is elintézhetnek.
0: Igaz, engem itt néha elfog a kétség, de hiszem, hogy előbb vagy utóbb téged itt láthatlak magam mellett, ahol a helyed vagyon.
1: A minap, még a sátor előtt vajat köpültem, oda lovagolt hozzám egy fiatal jenki telepes a szomszéd tanyáról, és azt kérdezte, hol leli újházi tábornok lányát. Én mondtam neki, itt áll.
0: Tudom én, ezernyi véletlen gátolja, hogy leveleid elérjenek az óceánon túlról. Mégis úgy érzem, letettél tervedről, hogy utánom gyere.
1: Végigmért a nyerekből, és azt mondta, házasulna. Hallgattam, mint a csuka. Erre ő. Elvenne feleségül. Hát akkor láttam először. Úgy kezdtem nevetni, hogy potyogtak a könnyeim is.
0: Ha mégis jössz, ne felejts el New Yorkban venni két szobára való olcsó tapétokot, kapni röfit 3 centért. Így ez sokban nem kerül.
1: Milyen jó parti lenne. A földjeink határosak. De én csak nem bírtam abba hagyni a kacagást. Végül látta, hogy semmire nem megy velem, és elvágtatott. Mindezt a lánykérést, vagy minek nevezzem, mind végig lóhátról. Mire atyám előjött, már csak a por látszott a nyomában.
0: Isten veled, hitvesem, ne felejtsd a téged ezerszer csókoló, holtig hű öregedet, Józsit.
1: Amúgy jól festett a nyerekben.
7: Papa!
6: Újházi Laci bátyám!
3: Kerényi Frici! Hiszen nem is együtt indultatok.
10: Fő, hogy együtt érkeztünk.
4: Jobb ilyenkor kettesben járni.
10: Ki szabadult?
3: Kicsoda?
10: Ő! Lajos! Vége a törökországi rabságnak. Amerikai hajó vitte Franciaországba, onnan Angliába. Kossuth Lajos szabad!
4: Hova ide?
10: Hozzánk! Az Egyesült Státusokba! És aki a szabadulást megszervezte, aki a kormányzót török börtönéből kivezette, hiszen ti voltatok tanúi erőfeszítéseimnek, én voltam az. Innen a prériről, egy sátorból, és íme az eredmény, Lajos idejön! Életem legboldogabb napja.
6: És hova érkezik? Melyik kikötőbe?
10: Bárhová érkezik. Ez lesz a végállomás.
4: Ez a bozó. Ez a sátor.
10: Ez a föld.
4: Jaj, Laci. Mindig felhőevő voltál.
6: Mit keresne itt?
10: Ide hozzuk, letelepítjük.
4: Aztán mit csinálna itt ezen a neve sincs pusztán?
10: Neve sincs puszta? Nézzétek, mit hoztam. Tessék. Iowa státus nyilatkozata. Településünk New Buda néven felvétetett az állami nyilvántartásba. A kinevezett postamester Ladislavs Újházi. Itt a postai pecsét. Ma készült el a vésnöknél.
6: Na lássuk! New Buda.
10: Itt Amerikában az a város, ahol működik a postahivatal, és az a postahivatal, ahol pecsét is van. Ím a bizonyíték, hogy létezünk.
4: Egy pecsét nyomó.
10: Azaz, de még nincs vége. Adómentességet biztosító cégbejegyzés arról, kik vagyunk. Tessék, olvassátok.
11: First Hungarian Settler Association. Első magyar telepésztársulat.
10: Iowa státus földhivatalának. Még meg sem száradt rajta a tinta. Keressétek meg a vidékünket.
4: Igen. New Buda.
10: És körötte... Ameddig a földjeink terjednek?
4: Ha? New Hungary! New Hungary! Ide van írva!
10: New Hungary! Egy vadonatúj Magyarország!
7: Ajvában az indiános
8: tenem, Laci óbortjai!
9: Nagy nap az én számomra ez a mai.
6: Nagy nap mindannyiunknak.
5: Hát még ha levelet is kapnánk. Laci, ha már te lettél a postamester, jött valami?
10: Majd kiment a fejemből. Egy levél érkezett.
5: Mire vársz? Add ide!
10: A madarász Lacinak.
5: Á, Istenem.
10: No, add már!
1: Na, mi hír?
5: Újra kitört a forradalom?
10: Mi?
7: Történt valami?
1: Ne kínozzam már, Laci bácsi!
12: Halott vagyok. Úgy nézzetek rám. Egy kísértet vagyok. Foszló temetői hulla! Vilmos.
9: Mi baj, apa?
12: Átveheted az egész apai örökséget.
1: Rossz hír.
12: Jobb nem is lehetne. Na! Nekem azután beütött a szabadság! Tehetem, amit akarok! Van-e nagyobb szabadság, mint a halotté?
10: Mi történt?
12: 2 hónappal ezelőtt engem kivégeztek. A pesti Neugebau udvarám.
5: Ine figie?
12: Hogyan máshogy? A sógorom azt írja, a kivégzés végrehajtatott és közhírré tétetett.
10: Egy bábú. Az volt a mellére írva Madarász László. Egy bábú a kötélen! Micsoda barbárság. Micsoda pogánság. Micsoda alantas cirkusz. Felolvassák neki az ítélet, aztán húzd meg! Egy bábú!
5: Csilla, Paris.
10: Egy bábú!
12: Ha most visszagondolok, úgy 2 hónapja különös szorítást éreztem a torkomon. Szántottunk éppen Vilmossal, gondoltam, milyen lehet a hóhér kötele. Persze csak úgy tréfából, pedig hát az volt a hóhér kötele.
9: Nyugodj meg, apa!
12: Nyugodjak békében!
1: Inna valamit, Laci. Van viszkink. Takarékosan.
12: Úgy van. Kár belém. Annyit érez nekem, mint halottnak a csók.
5: Az is valami.
9: Nekem mégis nagy nap ez a mai.
5: Miért? Mi van ma?
12: A temetésem.
9: Megjelent a verses kötetem.
1: Frici.
5: Hogyan?
12: Miért nem mondtad?
9: Hoztam példányt mindenkinek. Tessék, ha szabad tanácsot adnom, ne azt a csöngejsz poétát keressék a költeményekben, akit otthon talán megszoktak. Ne a bánatos lantot pengető Méla költőt, hanem ezt itt, az új Kerényi Friest.
10: Na csak, né, micsoda ajánlás. Újházi László bátyámnak, volt sárosi főispánnak és város alapítónak.
1: És amit nekem írt. Köszönöm, Frici. Köszönöm.
12: No, igazán szép a címlap. Újabb költemények. Írt a Kerényi Frigyes. Kiadatott 1851-ben. New Budán.
9: Magam szedtem. Úgy olcsóbb.
10: És rögtön az első, ez a rövid... Olvasd fel.
9: Jaj, ne.
1: De igen, igen.
10: Olvasd csak,
1: Frici.
9: Minek olvassam? Tudom fejből. Homok közül felásni népet, megmérhetetlen munkabár. Nem teljesíti senki többé, oly törpe minden, s gyáva már. Csak óriások unokái adhatnak tán még életet, és csak Washington népe adhat, ha ad nekünk enyületet.
10: Bravo!
13: Bravo!
10: Bravo!
12: Hívát!
10: Köszönöm! Köszönöm, Frici. Nagyon köszönöm. Nem is tudod, mit adtál nekem ezzel a néhány sorral. Értitek-e, barátaim, mi történt? Van költőnk. Saját költészetünk. Itt a prérin. És ugyan hol van Magyarország? Ahol a költészete. Magyarország nem csupán egy földarab, hanem szellem. Vándorló szellem, mely ott üt anyát, ahol táplálják. Oda sodorja a szél, ahová minket, mert bennünk lakozik, és belőlünk nő nagyjá újra.
13: Vigyázz! Az indiánusok!
10: Nem megmondtam!
13: Nyilasztok lelőlek titeket, mint egy kutyát!
1: Gyuri! Babány!
13: Visszahozott
1: el, Ezra asszony! Írás van a nyilvesszőn.
12: Miféle nyilvesszőn?
1: Ezen. Bele át a sátorcölöbbe. Hát, Angolul hírták. Ne bánts, hogy ne bántsalak.
5: Neked szól, madarász. Ezek a vadok nem szeretik, a rájuk lőnek, amikor piperészkednek.
14: Ugyan nevetséges.
10: Jól van. Látjátok-e, barátaim, mit adott nekünk a sors, és mivel kell gazdálkodnunk? Most, hogy kezünkben New Buda pecsétje. Most, hogy Iowa státus térképére rávezették New Hungary. Most, hogy megjelent az első verses kötet, meg kell kérdeznünk magunktól, hogyan tovább. És ha ti nem tudnátok a választ, hát megfelelek én. Íme, barátaim, az ország. Egy új ország. Alapító atyái, első telepesei mi vagyunk. Ha, mit láttok a sátrunk körül? Síkmezőt, vizenyős réteket? Én széles utakat, fényes bulvárokat, rengeteg forgalmat. Az erdő sarkán az indóház. Benne gőzmozdonyok püfögnek, és tucatnyi vasút hozza New Hungary messzi tájairól a népet a fővárosba. Ott lejjebb madarász tanyája felé az új parlamentház magaslik a folyóparton. Mellette Széchenyi láncidja vezet a túlpartra, szebb és nagyobb, mint amit odahagytunk. Mert itt válik valóra, amiről a legnagyobb magyar álmodott.
14: Aki beleálmodta magát a bolondok házába.
10: És mi minden válhat még valóra. Nem csak egy híd, tucatnyi legalább. A rakpartok végig kikövezve, a folyón egymást érik a gőzhajók, döntik az árut a raktárházakba. A tetők fölött templomok aranyozott kupolái fénylenek. Följebb széles sugárút tágas térbe torkollik, középütt szoborcsoport, mely forradalmunk emlékét örökíti meg. Egy oszlop tetejéről a szabadság szárnyos angyala néz le ránk. A tér oldalán múzeumok, képtárak, egy virágzó nagyváros, meg annyi pazar építés.
15: Mi van? Legyilkolták a
6: báránykát. Találta a szerencsétlen.
10: Sajnálom, Ilka kisasszony, fatális vére.
6: Hogyan lehet valaki ilyen kétbalkezes?
10: A gyakorlatlanság. Most vettem ezt a pisztolyt Burlingtonban. Új találmány, forog benne egy dob, benne golyók, és nagyon gyors. Az a neve Colt.
15: Papa, most mi lesz?
10: Majd szerzünk egy új bárányt. Na, hadd folytassam. Fejjebb, Majtényi tanyája mellett gyárak. Ipartelepek. Barátaim, amit mondok, őrültségnek hangzik talán, de én hiszem, én tudom. 2 évtized sem telik belé, és 2 millió magyar lakja majd New Hungaryt.
14: 2 millió?
10: Kiszámítottam mindent. Összegyűjtjük azokat, akik szerte szóródtak Európában és Ázsiában. Idehozzuk a török és franciaországi, az angliai emigrációt, azokat, akik Hamburgban és más kikötőkben rekedvén ott tengődnek azóta is.
14: Otthon összesen 12 millióan laknak, és alig a felük magyar, a többi rác, olátót, mi egymás.
10: Ide csábítunk otthonról mindenkit, aki nem akarja rabságot tengetni az életét. Minden magyart vár New Hungary, Kossuth Lajos új országa. Az Egyesült Státusoknak kell a nép, hogy legyen, aki belakja a síkságot. Nekünk meg kell az ország, ahol szabadon élhetünk. És ez a két kell most találkozik. Özönleni fognak Iowában mieink. Mert hiszen ki akarna ismeretlen vadonba, feltöretlen ugarra menni. De ki ne akarna egy új országba, melynek nyelve, gondolata, parlamentje, költészete magyar? Ki ne akarna részt venni az új honfoglalásban? Árpád óta a legnagyobb vállalkozásunkban. Ránk esett a választás, hogy az új honfoglalás előőrse legyünk.
6: Hadd ölellek meg, Laci bátyám!
10: Köszönöm!
15: Ha ide jön Kossuth, akkor ide jön mindenki.
14: Kinek kell még egy Magyarország? Az az egy is sok. Minek egy másik? Behorpadna alatta a föld.
10: Ez a föld a legtöbbet adja nekünk, amit adhat. Érintetlen. Keseregtek, hogy vadon? Én azért rajongok érte. Itt minden új lesz, minden!
14: Szalmalány.
10: És nem csak a házak, az utak, a bulvárok, ez mind semmi. Újra formáljuk a magyarság jellemét. Igen. Újra faragjuk önmagunkat. Szalmalán? Nem. Beletörődő, bólogatás, keservés, sírva vigadás? Nem. Elég. Nem lesz több széthúzás, árulás, vádaskodás, acsargás. Pokolba az otromba megszokással, a mélybe húzó hagyománnyal.
5: Laci, a hagyományok azért. Ki akarsz vetkeztetni a bőrünkből?
10: Olyan. Nekünk már mindegy. Sem New Buda, sem New Hungary nem a miénk.
5: Miket beszélsz, Laci bátyám? Hát ki é akkor?
10: Mint Mózes.
6: Mózes?
10: 40 év. Addig vándorolt a pusztában a néppel, míg az öregek elhullottak mind. Ő is csak megpillantotta az ígéret földjét. És kiléphetett rá? A fiatalok. A tiszták. A szolgaság emlékétől meg nem nyomorítottak.
14: Te volnál az új Mózes.
10: Mi mind? Ilka és Vilmos. Talán ők visszatérhetnek.
5: Egyre nehezebben követlek.
6: Világos pedig.
5: Akkor világosíts fel.
10: Ha itt új ország nő ki a vadonból, akkor ez csak az Egyesült Státusok alkotmányának alapján történhet. Az pedig e szavakkal kezdődik. Magától értetődőnek tartjuk a következő igazságokat. Halljátok? Magától értetődőnek. Itt a jog az élethez, a szabadsághoz, a boldogság szüntelen kereséséhez oly természetes, mint hogy aki él, az lélegzik. Márpedig nekünk nem az. Mert benne van a bőrünkben mindaz, amit megéltünk mi és az eleink. Sőt, ott a bőrünk alatt is. Fel kell nőni egy új nemzet.

0: vagyis a tollam. Másom nincs.
1: El is kezdem a levelet.
2: Laci bátyám, én minden erőmmel, az utolsó csepp véremmel
3: utópia. Is én...
4: Lehetséges. Csak hogy... Mit tesz az utópia?
3: Légvár. Képzelgés, ámítás. Egy szóval utópia.
4: Kezdetben minden vállalkozás utópia. Ha megbukik, na ugye, ha beüt, szükséges realitás. És épp te húzódozol. A veszett radikális. A tettek embere óckodik a tettektől.
3: Én halott vagyok. Engem kivégeztek. Én most már másként látom a világot, alulról.
2: Apa, ez az egész kivégzés csak egy vicc.
4: Nem térhetünk ki. Az eszmék, amelynek nevében az Egyesült Státusok
3: létrejött. Eszmék! Üres szavak! Virginia államban ma is $4 ad a békebíró egy pár indián fülért. Egy hódfarokért pedig 5-öt. Mindkettőre szabad vadászni, de a hód kerek $1 többet ér. Elballag a vadász a békebíróhoz 4 pár indián füllel, mert jó napja volt neki. És egy egész családot sikerült puska végre kapnia. És amíg a markába számolják a füldíjat, elolvassa, mi van kifüggesztve a békebíró hivatalával.
4: Az alkotmány.
3: Az, hogy minden ember jogokban egyenlőnek és szabadnak született. Ő meg bólogat, és megy a kocsmába, hogy eligya az egyik indiánt. Erre építenél te egy új országot?
4: Ez nem is utópia, csak egyszerű vakság.
1: Ezt a madarászt ismerem én. Csak nincs igaza.
5: Kész a vacsora?
2: Nézetem szerint...
5: Kész a vacsora? Gyuri, ossza szét a kanalakat.
2: Igenis, Terézi asszony.

0: falatot, Lajos.
1: Szükség lesz az erődre.
2: Ha még egyszer elmondod, hogy egy falatot, Lajos, én nem nézem, hogy Pulszky Ferenc vagy, és hozzád vágom a tányért.
0: Lajos.
2: Beteg vagyok. Tönkretesz ez a tengeri kór. Bocsáss meg.
1: Semmiség, Lajos. Még partra se tettük a lábunkat, és már is győzelem. Újabb meghívások. A New York Times rajong, érted? New York lázban ég.
2: Miért nem szállunk már partra?
1: Nagy a hullámverés a kikötőben, de néhány óra múlva elcsípjük. Tudod, hogy titulál a New York Times? Kossuth Lajos, Európa Washingtonja. És mit mond a New York Herald az Amerika népéhez intézett kiáltványodról? A modern Iliász. Mit ír a Philadelphia Enquirer? Hogy az utóbbi napokban 5 újszülöttet Kossuthra kereszteltek.
2: Megváltoztatták a nevüket?
1: Nem. Ez a keresztnevük. Fel is sorolja őket a lap. Tessék, itt van. Hamilton Kossuth, Bridgewater Kossuth, Stolzfuss Kossuth és Rolling Stone Kossuth. 2 fiú, 2 lány.
2: Lány?
1: Lány.
2: És melyik melyik?
1: Azt nem tudni.
2: Különös ország.
1: Az ötödiket úgy hívják Kis Kossuth. Talán egy hazánk fia. Bár a kis angolul annyi, mint csók.
2: Csók Kossuth?
1: A Washington Postban óda jelent meg rólad. Egy Lowell nevű költő írta. Engedelmeddel lefordítottam néhány strófát. Persze csak septiben, alig fél órán volt rá. Publikálhatnánk az emigráció sajtóban, hadd lássák.
2: Olvast.
1: Jó. Jó. James Russell Lowell. Kossuth! De nem az egész, mert elég terjedelmes, és valóban csak úgy sietősen. Tudod, mennyi a dolgom?
2: Olvast.
1: Jó. Jó. James Russell Lowell. Kossuth! És amennyire sekélyes tehetségemből futotta, nem vagyok költő. Bár ifjúkoromban tollat fogtam én is, de ki nem?
2: Olvasd már,

0: Kossuth! Ó, magyaroknak zsarnokverte népe! Hiába csörg most rajtad bilincs! A jövő századok ítéletébe rajtad kívül győző-e harcban nincs. A sikered te dúsan learadtad. Jutalmat nyert a gyász, mely téged ölt. Legtöbbet adtál, mit csak nemzet adhat, mert tőled egy héroszt kapott a föld. Hallod, Lajos? Ez te vagy? Na, és milyen? Milyen? Mármint a fordítás.
1: Jó.
0: Most jön a java.
1: Nem bírom.
0: Kossuth vagyok. Ó, jövendő, amelybe törpékre, évár, igazakra fény, e porfölött hódolj letérdepelve és emlékezve rá, mi voltam én? A harsona, minát az Isten küldte a földre le az ébresztés dalát. Békjó, halál jött rá, mindegy. A kürtje tovább zeng, és túlél békjót és halált. Hogy tetszett?
1: Nem jön tovább.
0: Már csak 4 verszak. Hogy nézel ki, Lajos? Hol a kalapod?
1: Nem is tudom.
0: Kossuth, Lajos, Kossuth kalap nélkül. Hogy lehetsz ennyire rendetlen? Tessék, itt van a padlón. Hozd rendbe magad, kérlek. Rövidesen partra szállunk, és beszélned kell.
1: Minden rendben lesz.
0: Helyes. Csak egyenesen. Tudod, ahogy szoktam.

0: édes feleségem, ha azt hiszed, hogy távol léted megbéníthat, tévedsz.
1: Báró úr.
0: Mert bár igaz, hogy hiányollak igencsak, de a férfi dolga megküzdeni bármi nehézséggel.
1: Báró úr.
0: Majd, ha befejeztem, Jani.
1: Igenis, Báró úr.
0: Jani? Jani, hát te hogyan? Honnan? Nem hiszek a szememnek, gyere, ülj le!
1: Amikor a báró úr áll...
0: Húzd ide azt a rönköt, és ülj le, és mesélj!
1: De...
0: Azt mondtam, ülj le, Jani!
1: Igenis. Ha megengedi a báró úr, levenném a kapcát. Ugyancsak átázott a hóban.
0: Vegyed, Janikám! Istenem, na mesélj!
1: Hát, szép út volt, de... Ha megengedi a báró úr, levenném a kucsmát. Leolvadnak róla a jégcsapok.
0: De egyet csak. Hogy add a ládán ránk?
1: Hát, kérdezősködtem, báró úr. Jó emberek laknak itt. Válaszolnak, ha kérdik őket. Nem volna semmi bajuk, csak egy se tud rendesen beszélni.
0: Rendesen?
1: Hát, magyarul. Soká tartott, míg kihámoztam a sok makogásból a valóságot, el is tévedtem néhányszor. De végül csak megsegített az Isten.
0: Ha már egyszer elvonatoztál Szent Louisig, onnan könnyű ide találni.
1: Vonat? Miből, báró úr?
0: Szekeresztél?
1: Nem én, báró úr. Én csak úgy jöttem.
0: Gyalog? Honnan?
1: New Yorkból.
0: New York?
1: Aha.
0: Gyalog? Hát ez legalább 3 hónap.
1: 5. A tévelgésekkel. Úgy bizony. 5 hónap.
0: Derék ember vagy, Jani.
1: Tudom, báró úr.
0: És? Hogy vannak odahaza? Hogy van az én...
1: Hát úgy, csendeskén.
0: Csomagol? Készülődik utána?
1: Majd egy éve, hogy elindultam, báró úr.
0: Nem is gondol rá, hogy utánam jöjjön?
1: Mindig szeretettel beszél a báró úrról. Mikor indultam, hivatott. Azt mondta, hogy ezt a csomagot adjad át, Jani, különben leverem a derekadat. Hát most átadom.
0: Ebben nincsen levél.
1: És? Mi van benne? Ha szabad érdeklődnöm, csak mert egy évig hordtam a tarisznyámba, és annyiszor elgondoltam, hogy ugyan mi lehet benne?
0: Én nem is tudom, talán Almás Pite, azt hiszem.
1: Az lehet? A méltóságos asszony szeret sütni.
0: Hazai Almás Pite.
1: Jó bírta. Száraz? Na, csak azért kérdem, mert... 2-3-szor folyón is át kellett úsznom vele.
0: Száraz. Egyél, Jani.
1: Köszönöm, báró úr.
0: 8 tojásos tészta.
1: Az lesz az 8 tojásos.
0: Ebben kukac is van.
1: Még a nyáron kerülheted bele. Hamburgban. Német kukac.
0: Ahogy kitelelt, az Isten adta. Nem írt. Miért nem írt?
1: Báró úr.
0: Itt maradsz, Jani?
1: Maradnék.
0: Akkor mától kezdve tegeződünk.
1: Hogy? Én? A báró úrral?
0: Nincs többé báró úr.
1: Hát akkor mi van?
0: Józsi.
1: De az nem lehet báró úr.
0: Ezért harcoltunk, Jani.
1: Engedelmével én végigcsináltam a téli hadjáratot. És nem azért, hogy lejózsizzam a báró urat.
0: Ez itt más világ. Én már csak kérhetek tőled.
1: Tessék csak, báró úr!
0: Mától kezdve független vagy és szabad. Egyenrangú minden teremtett lényjel. Velem is. Nem szólítasz többé báró úrnak. Tegezel. Érted, Jani?
1: Ez parancs, báró úr.
0: Parancs.
1: Igenis.
0: Miért nem írt? Miért?
1: Majd fog. Biztosan fog. Józsi.

0: Remek volt!
1: Én még mindig rosszul vagyok. Mintha most is a hajó tántorogna a talpam alatt, és odalent nem a tömeg hullámozna, hanem az óceán. És nem arcok, hanem halak, medúzák néznének rám.
0: Magaddal ragadtad őket!
1: És a szemem is hiába húnyom le, ugyanaz.
0: Lábad előtt hever az új világ! Épp úgy tombolnak a New York-i polgárok, mint 3 éve a ceglédi parasztok.
2: Jól írja, Vicsi.
1: Hát ez ki?
0: Költő. Híres költő. Ódát írt hozzád ő is.
1: Vár Petőfi írt volna.
0: Ha megengeded, persze csak úgy a futtában, az első sorokra volt időm, lefordítottam.
1: Egész New York hullámzik.
0: John G. Vicsi. Kossuth. Ez a címe. Kossuth. Ó, két hatalmas földrész típusa, hősette, akiben Ázsiának próféta ihlete Európa erejével van egy lélekbe oltva.
1: Mi az, hogy típusa?
0: Hogy típusa?
1: Két hatalmas földrész típusa. De az meg mi?
0: Hát így a, a versben, típus már. Már típus, szóval értem.
1: Nem értem. Nem értem.
0: Nem ez a lényeg, hanem...
1: A Petőfi írt volna ódát, nem kéne fordítani.
0: Kérlek. Hát ha nem, akkor... Látni akarnak.
1: Már láttak.
0: Ki kell menned az erkére?
1: Később.
0: Ezt nem engedhetjük meg magunknak. A rólad formált kép a mindenünk. Az egyetlen tőké.
1: Hová hajszolsz?
0: Az eszme semmit sem ér, ha nincs folyton a címlapom. Lennálnak a zsurnalisták. Azt írják majd a szónokat után Európa hőse a tömeghívására. Mit sem hajtok, gölgősen hallgatok.
1: Rosszul vagyok!
0: A tengeri baj utórezgése. Egy-két nap és nyoma sem lesz. Legalább mutasd meg magad.
1: Egy perc nyugtam sincs. Egyetlen percem sem. A feleségemmel 3 napja beszéltem utoljára, de te rögtön ránk rontottál, hogy fogadjam az ohiói lövészek küldöttségét.
0: A virginiaiaké.
1: Megölsz!
0: Én, aki a széltől is óvlak... Magam ellenőrzöm a szállodai szobád, mielőtt elfoglalnád, és a ruhád, mielőtt felöltenéd. Fullajtárként loholok előtted és mögötted.
1: De a virginiai lövészek...
0: A virginiai lövészek hadnagya, a virginiai szenátor fia. És a virginiai szenátor szavazatára szükségünk van, ha azt kívánjuk, hogy a szenátus ne csak szavakkal támogassa a magyar ügyet. Eredményre akkor számíthatunk, ha kezet fogsz vele. Vele is, mindenkivel. A legjobb volna, ha az összes amerikaival, hogy mindegyik megérinthessen. Látni akarnak. Adófizető polgárok, az ő kormányok vendége vagy. Az ő adójukból hívtak meg, tehát megfizettek érted. Az övék vagy, joguk van hozzád. Téged akarnak.
1: Dehogy engem.
0: Hát, a képmást, a plakátot.
1: Vedd fel a mentémet!
0: Mit?
1: Mondom, vedd fel a mentémet!
0: Nyugodj meg, Lajos!
1: Kalapot is!
0: Lajos, az Isten!
1: Állj ki az erkélyre!
0: Ismernek.
1: Hogy ismernének fel, ha egyszer egyáltalán nem ismernek? Se engem, se téged!
0: De ők téged követelnek!
1: A takabát! Na, kalapot, gyerünk! Gyerünk!
0: Lajos!
1: Hát abban a kezel a szívedre, emel a jobbodat a magasba! Bírd ki! Nem lehetsz fáradt!
0: Lajos!
1: Gyerünk! Ez nem lehet rosszul! Csináld!
0: Ez nem... Ebben
1: csináld!
0: Baj lesz! Baj lesz! Lajos!
1: Gyerünk! Gyerünk! Nem, csináld! Menj ki! Menj!
0: Kérd! Lajos!
1: Nem lehetsz rosszul!
0: Lajos!
1: Csináld!
0: Igen! Gyerünk. Jó! Jó! Igen!
1: Menj ki!
0: Igenis!

0: pompás volt a pulyka, Teréziasz.
1: Csak kicsinke. Hagyni kellett volna még cseperedni.
2: Az ünnep nem vár, még meghízik a pulyka. A szilveszter van. Hát le kell vágni.
0: Így is majd kicsorbult a kardom a nyakán.
3: Szilveszter napja. Micsoda költeményt írt Petőfi szilveszter napjáról. Ó, Sándor. Mindjárt annyi idős leszek, mint ő, és még élek.
1: Történt már nagyobb tragédia is, mint hogy egy költő még él.
3: Tudni, mikor kell meghalni. Ez a zsenialitás.
4: Miért kell mindig a halálról beszélni? Pulykákéről, vagy költőkéről. Engem is kivégeztek már, és lám, mégis találok valami más témát.
1: Hát, vége az évnek, barátaim.
4: Jaj, az ó év haláláról akarsz beszélni?
1: Nem. Az új év születéséről.
4: Engedélyezem.
1: Rövid leszek. Hamarosan ránk köszönt az 1852-es esztendő. Mondhatnátok, hál' Istennek, mert ennél nyomorúságosabbat, mint az óév, nem láttunk még. Én azt mondom, kevés dicsőbb esztendőt jegyzett a história, mint az 1851-eset, melyben nemzet született újjá Poraiból, akár a Főnix.
0: Valami baj van az órámmal. Én azt hiszem...
1: Minden ember születik valamire, s mi éppenséggel arra, hogy felépítsünk egy új, boldog államot. Ugye látjátok lelki szemetekkel, talpunk alatt a föld, melyen szemhatárig ring a búza, és fejünk fölött nincs idegen úr, csak az ég és a csillagok. Barátaim, a kormányzóháza, New Hungary kormányzati központja félig készen áll.
4: Hány levelet írtál Kossuthnak, amióta megjött?
1: Nem számoltam.
5: 4.
4: És hányra válaszolt?
1: Edve, az ilyen kicsiségek sohasem...
5: Egyre sem.
1: De a sajára posta.
4: Szállj le a földre!
1: Ott vagyok! Ott! New Hungary földjén! A nemzetnek szüksége
4: nemzet.
1: Van!
4: Mit gondolsz, ki emlékszik ránk? Kinek kellünk mi? Hány év, hány hónap? Még azt sem tudják már, kik voltunk. Vagy ami még rosszabb? Lassanként kellemetlenné válunk. Kossuthnak talán már
1: megtiltom,
4: is.
1: Hogy...
4: Te nekem csak tanácsolhatsz, Laci.
0: Apa. Szilveszter van, kocincsú.
4: Majd ha befejeztem.
0: Ja, persze.
4: Nem kellünk mi Kossuthnak, Laci. De még az is lehet, hogy jobban járunk, ha elfeledkezik rólunk. Ő is, meg más is. Mert ha sokat ficánkolunk, egyszeriben csak eszébe ötlik az otthoniaknak. Hopp-hopp. Nem volt éppenséggel fenékig tejfel ez az új házi.
1: Zsé?
4: Nem az ő lelkén szárad, hogy Komárom mégis megadta magát? Tudom én, tudom! Te voltál, aki mindvégig ragaszkodtál hozzá, hogy ne adjuk fel az ország utolsó bástyáját. Tudom!
1: Na.
4: Mégis te leszel az, aki elveszejtette. Én pedig akkor is az icsi gyémántok tolvaja maradok, ha soha nem láttam a gyémántokat. Hiszen ezt írja rólam minden újság.
1: Majd lesznek más újságok, amik mást írnak. És lesznek emberek, akik nem zárják el a fülüket az igazság elől. Az igazság előbb-utóbb...
4: Sem előbb, sem utóbb.
1: Mivel nem létezik.
4: Csak ismétlés van. Amit százszor ismételsz, kívánatossá válik. Amit ezerszer, az természetessé. Amit pedig tízezerszer, az egyedül üdvözítő igazsággá. Bármit tettél, és bármilyen vagy, azzá válsz, aminek mondanak.
1: Ismered az amerikai mondást? Egy embert sokáig be lehet csapni. Sok embert rövid ideig be lehet csapni, de sok embert sokáig nem lehet becsapni.
4: Naív nép, naív.
1: Már pedig
4: kezdők,
1: a nemzet nem emlékezete.
4: A nemzet emlékezete! Az nem magától való. Azt írni szokás, meg átírni, ahányszor csak kell. A propaganda csinálja a memóriát.
1: Mi dolgunk vele? Hinni kell, akarni. Ne légy ilyen keserű. Ez a csodák földje. Sehol másutt nem sikerülhet, csak itt. Lajos eljön, és csinálunk egy új, sosem volt országot, aminek nincsen átírható múltja, csak fényes jövendője. Hiszen ezt akarjuk. Egy másik Magyarországot. Egy másikat végre...
5: Hány óra?
6: Már régen mondani akartam, megállt az órám. A fogalmam sincs, mennyi az idő. Valószínűleg már régen elmúlt éjfél.
7: Itt nem lehet rendesen ünnepelni.
1: Mit számít, hogy éppen ebben a pillanatban üti el az éjfelet az az óra?
3: Akkor volt éjfél, mikor a pulykáról beszéltünk.
7: Miért éppen akkor? Szerintem.
3: Sose tudjuk, mennyi az idő. Vagy lekésünk, vagy előre szaladunk. Mindig máskor vagyunk, mint amikor kell.
6: És ha nem tudjuk az órát és a percet, akkor nem kocintunk az új esztendőre. Akkor itt állunk a poharakkal ítéletnapi.
7: Laci, béküljenek meg a kedvemért. Azelőtt együtt voltak mindig. Ha maguk ketten összefognának.
8: Rendben. Hát, boldog új esztendőt.
9: Boldog új esztendőt.
7: Boldog új esztendőt.
9: Boldog új esztendőt. Nagyon boldog új esztendőt.

Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Végezetül pedig boldog új esztendőt kívánok a sajtóképviselőinek, akik megtiszteltek azzal, hogy újévi bankettjük díszvendégéül invitáltak. Boldog új évet kíván önöknek a valahai hírlapíró, kinek egyszer már megadatott, hogy megízlelje hazájában a sajtó szabadságának mámorát. S nem nyugszik, amíg ismét helyre nem áll.

0: Éjfél, Lajos, Pezsgő.
1: Mi ez?
0: A New York-i polgárőrség. Az éjfelet köszönti.
1: Ó, persze.

0: New Buddha. Békés Pál hangjátékának első része hangzott el.
1: A hangjáték 1995-ben készült, és legutóbb 2016. március 19-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: 98, 99, 100. Merevek az ujjaim, az egész alkarom. Biztos, hogy mindet alá kell írnom?
1: Sajnos.
0: Mi lenne, ha csak a nagyobb címleteket szignálnám? Aztán közzétennék egy újságcikket, és abban hitelesíteném az egy és öt dollárosokat.
1: Senki nem fogadná el a Biancót, és kútba esne az egész magyar kölcsön. Pedig mennyit fordítottunk a nyomdára? Na, szép is le.
0: Egy, kettő, három. A posta?
1: Egy hozzá címzett pamflett a rabszolgaságról, és mellékelve egy költemény. Egy amerikai rabszolga Kossuthoz. Hevenyészet fordítás.
0: Ne, kímélj meg, kérlek. Kímélj meg. Azt mondja, 20, 21. Egyéb?
1: Aki magyar itt van az Egyesült Státusokban, mind téged ostromol. Marakodnak és téged kívánnak döntőbírónak.
0: És mi van Ujházival? Miért nem jelentkezik?
1: Írt.
0: Mikor?
1: Többször.
0: Hát nem említetted?
1: Annyi fontosabb teendőnk akadt.
0: Túlságosan megszűröd a postát.
1: A titkár feladata, hogy szelektáljon.
0: Ujházi más. Kineveztem a magyar nemzet meghatalmazott követjévé még tavaly előtt levélben.
1: Talán hiba volt.
0: Hiba?
1: Zavaros valóságtól elrugaszkodott elme. Ezért nem akartam elvonni vele a figyelmet.
0: Majd én eldöntöm, hogy mi fontos és mi nem az.
1: A te energiád a nemzet energiája.
0: És eldöntöm, hogyan osztom be az energiát.
1: Persze, közben ír, légy szíves.
0: És eldöntöm, hogy mikor tartok egy perc szünetet.
1: Úgy látom, egy kis ingerült vagy, Lajos.
0: Levegőt. Levegőt akarok venni.
1: Te mindig tisztán látó ember voltál, Lajos. Lásd tisztán most is, tessék.
0: Mi ez?
1: A kiadások, a bevételek.
0: Micsoda? Ennyi szállásra? Te, hiszen 10 vendégek vagyunk.
1: Azok, azok, szóban.
0: 14 amerikai város 10 polgára vagyok.
1: De egyetlen szállodának sem vagy ingyen vendége. És a kongresszus nem mozdul. Baj van, Lajos. Az Egyesült Státusok kormányától csak szép szavak dőlnek, de pénz nem. És erre való a magyar kölcsön. Ha a magyar kölcsönt lejegyzik a polgárok, talán moccan az állam is. Nincs időnk, hogy fölösleges dolgokra pazaroljuk az energiát.
0: Ujházi László nem dolog.
1: Megengedem, de fölösleges.
0: Ha ő nem levelez, cikkez fáradhatatlanul, ő szabadított ki. Tudom, mivel tartozom neki.
1: Köszönettel, semmi egyébben.
0: Pont ki vezényel itt? Pulszki Ferenc szabja meg, hogy mi a teendőm.
1: Engem vádolsz, aki... Remélem, nélkülem többre jutsz. Már itt se vagyok.
0: Hová mész?
1: Rendezem az iratokat, hogy átadhassam.
0: Maradsz.
1: De ha nem bírom a bizalmat...
0: Azt mondtam, maradsz! Hol van Ujházi levele?
1: Tessék.
0: Szöngye, meglátod, hinni fogod magad is, hogy azok után, miket éltünk, s tapasztaltunk, az ember lelke vonzódik a bűntől még tiszta vadonok felé. Mindig vonzott a Rousseau, igazi romantikus.
1: Boldogtalan idealista.
0: A feladás méteje bűnbarlangá változtatta át a hont, nincs barát, kiben bízhatnál. A fejek folyvást hullanak. Hosszú... Hosszú, mi a veleje?
1: Nolám, közben írj.
0: Egy, kettő, három. Nem tudom, mit kezdenék nélküled.
1: Én csak az árnyékod vagyok. Tehát a levél lényege. Új magyar kolónia Amerikában. Költöz hozzájuk Új-Budára, onnan irányítsd a magyarság dolgát, mint kormányzó. 30 év alatt fölnevelnek egy új nemzedéket, amely az amerikai demokrácia eszmény cseperedvén visszatér az óhazába és visszahódítja azt. Ujházi 2 millió új magyar demokratát remél. Hát ennyi.
0: De jó ég. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33.

0: Ha? Laci bátyám! Laci bátyám! Itt az indiános javasasszony. És ez a másik?
1: Ő a főnök.
0: Nehéz volt velük, Gyuri. Majd mutogatok.
2: Úgy sokkal nehezebb lesz, tisztelt uram.
0: Bocsánat, nem tudtam, hogy beszél.
2: Ez különbözteti meg az állatot az embertől.
0: Mármint, hogy beszél angolul.
2: Franciául is, ha kényelmesebb. Parlez-vous français?
0: Ömpő, de inkább az angol.
2: Ahogy óhatja.
3: Bemutatom Mr. Keokukot, a Sauk törzs főnökét.
0: Üdvözlöm. Önök lődöztek a környéken a nyáron?
2: Háború volt, uram. Olyankor úgy szokás. Ez itt Laloha, orvosságos asszony.
4: Mi már találkoztunk. Segíts a mamán. Segíts rajta. Ott van a ponyva mögött. Gyere.
0: Tudnék, a feleségem nagyon beteg is.
2: Laloha mindent megtesz.
0: De miért nem beszél?
2: Sajnos nem tud angolul. Habár ő is bír 4 idegen nyelvet. Az Alconquent, az Irokészt, a Delavert és a Siut. Parlez-vous Siut?
0: No, no.
2: Pedig gyönyörű nyelv.
5: Laci! Megjöttek már a vadak? Laci!
0: Ez Mr. Keokuk, a törzsfőnök.
5: Ja. Bocsánat. Mivel kínálhatom meg, Mr. Keokuk? Nem duskálunk, de van itthon, ahogy önök mondják, egy kis tüzes víz.
2: Ezt nem mi mondjuk így, hanem a fehérek szeretnék, ha így mondanánk. Mivel így olyan primitíven hangzik. Mi a viszkit viszkinek hívjuk, a konyakot pedig konyaknak.
5: Hát ez logikus. És mit kér?
2: Teát. Délután teázni szoktam.
4: Hozom.
0: Hallom Pomuc Gyuritól, hogy itt az orvoságos asszony. Hol van?
6: Bent Teréziánál.
0: Ez az a nő, aki állítólag jósolni is tud?
2: Igen, tud.
4: Kész a tea.
2: Köszönöm, kisasz.
5: Mr. Keokuk, tegyük fel, hogy valaki ismeri a jövőt. Akkor tud-e változtatni rajta?
2: Ha tudna, a jövő már nem ugyanaz a jövő volna.
5: Tehát nem tud. Akkor meg minek megismerni?
2: Legtöbbször jobban járunk, ha nem ismerjük meg. De a jövő gyakran megmutatkozik, ha akarjuk, ha nem. Jelek léteznek, csak kevesen tudják olvasni. Mennyit vitatkoztunk erről a Harvardon?
0: A Harvard Egyetemre járt?
2: A Tlaloha azt mondja, Madame Újházi...
0: Hogy van?
2: Azt mondja, korábban kellett volna hívni.
0: Terézia!
4: Mama!
0: Terézia!
4: Mama!
2: Igazán sajnálom, az orvosságot azért igyon meg, Madame Újházi. Legalább alszik. Köszönöm a teát.
0: És ha már idevetődtek, nem lehet neki próbálni?
2: Mit?
0: A jóslást.
2: Tlaloha nem szívesen jósol.
0: És ha megparancsolja neki?
2: Jósolni nem lehet parancsra.
0: Pedig kíváncsi vagyok a jövőre, igazán.
2: Nem hajlandó. Így is látja a jövőt.
0: Mondja el, tudni akarom.
6: Hát én nem.
5: Babonaság!
2: Talán az, talán nem. Isten önökkel!

0: Jaj. Egy órája incegetek, leszakad a karom.
1: A hazáért teszed?
0: De mit kezd a haza egy félkarú pulszkival? A kalapod is nyom. Meddig kell helyettesítenem téged?
1: Ameddig elfogynak a parton állók.
0: Teljes gőzzel haladunk, és a parton tömeg, ameddig a szem ellát. Ez a folyó háromszor olyan széles, mint a Duna. A közepé is látnak el.
1: Viszont igen sokaknak van messzelátója. Én már nem állok a lábamon. Kérlek, Feri, folytasd!
0: Természetesen. Bár nem éppen titkári feladat.
1: Közben beszámolhatsz. Hogy állnak a dolgaink?
0: Rosszul. A magyar kölcsön negyedét sem jegyezték. Mosoly ígéret volt elég, de...
2: Mondd csak. Pontosan mennyink van?
0: Némi tartozásunk.
2: Ez lehetetlen.
0: Továbbá 6 otthoni emberünket letartóztatták.
2: És ez csak így mondod?
0: Nem akartalak ezzel is terhel.
2: A részleteket?
0: Nem ismeretesek. Informátoraink hallgatnak. Rossz jel.
2: És mi meg itt parádézunk a Mississippin, miközben legfőbb embereinket sorra bebörtönzik.
0: Itt tehetjük a legtöbbet. Pénz kell, ami támogatást szerez. És támogatás, ami pénzt. Ne haragudj, nem bírom már tovább. Bocsáss meg, de hát a kalapod...
2: Nem azért hordom, mert kényelmes.
0: Én sem.
2: Átkozott Amerika.
0: Viszont nézd ezt a paksamétát. 210.
2: 210 micsoda?
0: Ennyi költeményt írtak hozzád, amióta partra tettük a lábunkat. Ennyi ódát, himnuszt, panegírikuszt. Amint nyugovásunk lesz, mind lefordítom és kiadjuk. Óriási hatása lesz. 210.
2: Bár ennyiszer $1000 adtak volna. Átkozott Amerika!

0: Mióta Teréziát eltemettük, nem bírok egy helyben megülni.
1: Hosszú az út Szent Louisig. Nem vagy már fiatal.
0: Módszer kísér. Hát te? Meggondoltad magad?
1: Ne.
0: Kossuth első szava az lesz, hol van madarász?
1: Tudom.
0: Tarts velünk?
1: Nem.
0: Ez nem büszkeség, hanem veszekedett gő.
1: Miért nem válaszolt a leveleimre? Miért nem mondta el országvilág előtt, hogy mi történt az icsi gyémántokkal? Miért hagyta, hogy az osztrákok világszerte mocskolják Magyarország belügyminiszterét? Egy ineffigyé kivégzett embert, ami már-már hullagyalázás, mint szemérmetlen tolvajt. Miért hagyta Lajos, hogy egész Európa úgy higgye, szép volt a magyar forradalom, csak kár, hogy belügyérnek tolvajt állítottak? Miért hallgat, amikor beszélhetne?
0: Hát, mi történt azokkal a gyémántokkal?
1: Kérdezd Lajost.
0: Meg is kérdem. De egyszerűbb volna, ha te...
1: Soha. Meghalok érte, ha kell. De amíg tisztára nem most, nincs számára mondandóm. Nincs alku.
0: De azért mondhatom-e, hogy te is ide várod?
1: Mondhatod. Isten áldjon.
0: Isten áldjon.
2: Gyuri! Indulás!
3: Mindjárt!
4: Klára kisasszony.
5: Jobb, ha megy, Gyuri.
4: Meg sem hallgat.
5: Én igazán kedvelem. Annyira szeretnék valamit megtakarítani magának. Olyasmit, amire talán rossz szívvel emlékezne.
4: Azt hiszi, hogy Kerényivel jobban jár. Azt hiszi, ez a hagymázas, gőzös szájalás. Klára kisasszony, hallgasson a jó zene szére.
5: Éppen arra hallgatok, amikor most elköszönök magától. Az Isten megáldja.
2: Gyuri! Megyek!

0: Hogyan?
1: Jól hallottad, apa.
2: Biztos?
1: Biztos. Igaz, Ilka? Mikor is?
3: A nyár végén.
1: Nem is gratulálsz. Az unokát.
2: És ezt a pillanatot választottátok? Mert új házi nincs itthon.
1: Dehogy, csak éppen így alakult.
3: Biztosan fiú lesz, érzem. Az anyák megérzik.
2: És tőle féltek, tőle meg nem.
1: Neki épp úgy az unokája lesz, mint neked.
3: Majd Laci bácsi is játszik vele, meg a papa is.
2: Hogy apád mit szól, azt majd meglátjuk. De anyád mit szólna most, Ilka?
3: Ez igazán fölösleges, Laci bácsi.
1: Egyébként is előbb-utóbb összeházasodunk.
3: Előbb-utóbb?
1: Az esküvőnkre remélem eljössz.
2: Hová?
1: Davenportba, vagy St. Louisba. Még meglátjuk.
2: Elmentek?
1: Ez volt a másik, amit el akartam mondani.
2: Hogy képzelitek? Ha amúgy is összeházasodtak, akkor itt nagyváros lesz.
1: Nem lesz itt semmi, apa. Tudod te azt jól?
2: Nemrég jött a levél. 240 magyar indult el Nyugbuda felé. Egy egész hajónyi bujdosó.
1: Tudom, akik dalárdát alakítottak az óceánon, és most kórusként akarnak megélni a keleti parton. Majd megírod, ha ideértek, apa.
2: Nem mehettek el csak így.
1: Hát hogyan?
3: Én itt nem bírom ki, Laci bácsi.
2: Meg kell várnod apádat, hogy elmond neki, és Klárát, amíg visszajön a Burlingtoni vásárból.
3: Laci bácsi úgyis megmondja nekik.
2: Mikor akartok indulni?
1: Most rögtön. Csak nem akartunk búcsú nélkül.
2: Nem. Hogy csak így?
1: Apa, még valamit, apa. Új életet kezdünk. Azt a kis pénzt, amit félretettünk, ide adnád?
2: Mit?
1: Nem kívánhatod, hogy az unokád csak úgy belepottyanjon a semmibe. Induló tőke kell.
2: Az a pénz a jövő évi vetőmagra való.
1: Nem kérem az egészet. $200 elég lesz.
2: A 220-ból. Mit képzelsz te tulajdonképpen? Úgy hallgatlak, mint aki megbénult, mint aki valami rossz álomba csöppent. Csak úgy uk-uk-fuk bejelentett, hogy fölcsináltál valamit.
3: Laci!
2: Így hívják az ilyet!
1: Hogy beszélsz a jövendő unokád anyjáról?
2: Ráadásul újházi lányán. És csak úgy egyik percről a másikra fokhegyről oda vetett, hogy itt hagysz csapot, papot, mindent, amiért verejtékeztünk. És ráadásul az utolsó fillérünket is elvinnéd? Hogy süllyedhettél idáig?
1: Én csak élni akarok, apa.
2: Hogy süllyedhettél?
1: Nem fogom azzal tölteni a fiatalságomat, hogy egy sivár pusztaságban robotolok, mint valami utolsó jobbágy.
2: Itt nincsenek jobbágyok.
1: És? Attól én boldogabb leszek? Mit érdekel? Mit érdekelnek az ideák? A látomások, a tervek?
2: Madarász,
1: tartig vagyok. Ha ide ér az a dalárda, akkor énekeljenek majd egy requiemet az eltávozott Madarász Vilmosért. Meg persze az itt maradt Madarász Lászlóért, akinek a nevén ott a sosem alkuvó veszett forradalmár bélyege.
2: Igen. Igenis, itt van! Büszkén viselt kitüntetés!
1: Neked, apa, úgyse lehetett megmagyarázni soha semmit. Most már mindegy. Tartsd meg a pénzt, és vegyél rajta magot! Nem kell! Isten áldjon, apa!
3: A viszontlátásra, Laci bácsi!
2: Várj csak! Ne? Nem szoktál te olyan könnyen lemondani a pénzre? Hol a pénz? Hol a pénz? Kivetted a ládából?
1: Nyugalom!
2: Tolvaj! Az én fiam!
1: Apa, nyugalom!
2: Add vissza azonnal! Fegyvert szegzel! Fegyvert szegzel az apádra!
3: Ne, apa, most ne!
2: Pisztolyt szegyez rá!
1: Apa, ülj vissza a helyedre, apa!
2: Pisztolyt!
1: Apa!
2: Szegyez rá!
1: Apa, tudtam, hogy úgysem fogod ideadni, és...
2: Saját fiam!
1: Istenem, nekünk nagyon nagy szükségünk van most a pénzre. Majd visszaadom! Majd visszaadom, nem fogom elherdálni!
2: Na lőj le!
1: Amúgy se tudnám visszaadni, mert a pisztolyt is akkor lettem! Apa,
2: nyugodj meg!
1: Apa,
2: ha már kiraboltad az apádat, durranzd is le, apa, ahogy a rendes útonállók csinálják!
1: Apa, apa, nyugodj meg!
2: Nekem már mindegy! Engem már felakasztottak!
1: Apa.
2: Én már úgy ismerem a halált, mint a testvéremet! Mire vársz, te föld szégyene?
1: Apa, nyugodj
2: meg! Cserülcs!
1: Apa, kérlek!
2: Te kutya! Nem apa. Mered! Mi?
1: Apa, kérlek,
2: nem mered! Akkor vagy én!
1: Kérlek!
2: Hol a puskád?
1: Apa!
2: Hol a puskád?

0: Lajos! Kormányzó úr!
1: A legszebb pillanat azóta, hogy nekivágtunk Amerikának. Laci, újházi Laci. Akkor láttalak utoljára, amikor átadtam a megbízó leveledet Komáromba. Most pedig Saint Louis. És micsoda napon, micsoda fényes emlékezetű napon.
0: Isten! Magyarország utánam jött, ahol a kormányzó. Ott az ország.
1: Ugyan. Na is, madarász?
0: Nem tudott eljönni.
1: Nem tudott?
0: Ismered.
1: Azért kérdem, mi tartotta vissza?
0: Vannak bizonyos fenntartásai.
1: Tudom.
0: Ha már szóba került, engedd, hogy megkérdezzem. Tudom, mellékes apróság, de Laci miatt mégis.
1: Nos,
0: olyan gyémántok, ugye? A zicsi gyémántok.
1: Hú, ha most ez volna a legfontosabb dolgom. Boldog ember lennék, Lacikám. Hagyjuk. Március 15-e van. Mindjárt kezdődik a népgyűlés a főtéren. Pulszki már ott is van. Gyerünk! Én a város díszvendége vagyok, te az enyém.

0: Talán ezt az ásót? Vagy a kapát? Esetleg mindkettőt.
1: Frici!
0: Csákány, miért nincs?
1: Nem magának való ez, Frici.
0: Csákányra volna a legnagyobb szükség.
1: Belepusztul.
0: Veszek egyet. Meg aranymosó
1: Frici,
0: szitát
1: hallja, is. Amit mondok.
0: Persze, hogy hallom, Klára kisasszony.
1: Nem magának találták ki az aranyását.
0: Egész életemben átkoznám magam, ha most nem élnék ezzel a lehetőséggel. Ki tudja, mikor kínál a sors még egy ilyen esélyt? Hol a zsákom?
1: Miféle esélyt?
0: Kint vár franca szekérrel, a cimborám.
1: Hisz csak egyszer találkoztak a Burlingtoni kocsmában.
0: Elég volt, hogy megkedveljük egymást. Rendes ember, számtan tanár volt Westfáliában. Most meg aranyásó. A társam. Hol az alsó nemű?
1: Itt. Tiszta. Kimostam.
0: Köszönöm.
1: Nem is szólt. Nem is figyelmeztetett.
0: A nyár a legjobb a munkára. Legalább 2 hónap az út. Minden perc drága.
1: Bele fog pusztulni.
0: Azt mondják, Kaliforniában úgy hever az arany a vízmosásokban, mint másutt a kavics.
1: Hányan mondják ezt? Hány szerencsés fickó? És akik hallgatnak, akik megfagytak, éhen vesztek?
0: Source bona nihil aliut. Aki nem mer, az nem nyer. Nincs csak még egy alsó. Vagy ez pomucé?
1: A magáé. Maga nem szerencse vadász. Magyar költő. A legnagyobbak közül.
0: Észrevette, hogyan hat az emberre ez a vadonság?
1: Nem tudom, mire gondol.
0: Őszintévé tesz. Aki élve akar maradni, annak minden csepp erejére szüksége van. Józannak és tárgyilagosnak kell lennie. Nem pazarolhatja az energiáit önáltatásra.
1: Maga költő, és ennek...
0: Azt mondta, a legnagyobbak közül való. Köszönöm, de nem igaz. Másodhegedűs, az vagyok. Ismeretlen, másodvonalbeli poéta minor. Lábjegyzet a jövendő könyvekben. Igen, egy lábra kelt lábjegyzet.
1: Most miért ilyen keserű?
0: Józan és tárgyilagos. Idáig kellett menekülnem, hogy fölismerjem. Át kellett hajóznom egy óceánt, hogy tisztán lássam magamat ott a távolban. Hogy lássam, a porszem, aki voltam, láthatatlan. Én egyszerűen nem létezem. Mit gondol, miért vágtam neki? Ugyan mit keresek itt? Magyar költő a prérin, nevetséges, szánalmas.
1: Akiben ilyen tűzég, mint magában.
0: Az még mindig nem tanult meg takarékoskodni az erejével. Mi csak még egy tiszta alsó. Tulajdonképpen gazdag vagyok.
1: Könyvet adott ki, New Budán.
0: Hát aztán. Kiadtam 40 példányban. Vagy nyugati, magyar költészet, New Buda házi poétája, aki rímes arcképeket farag a magyar farmerekről. Ez legyek én. Préri poéta laureátus. Amit írtam, megírtam. Fölösleges volt az is. Még szerencsé, hogy senki nem fog emlékezni rá.
1: De én igen.
0: Köszönöm. Igazán köszönöm, Klára kisasszony. Magánál jobb, nemesebb embert nem láttam soha.
1: Frici. Drága Frici. Aki egyszer költő.
0: Az marad, mint halálig? Nem. 15 éves voltam, amikor megjelent az első versem. Istenem. Milyen büszke voltam. Akkor azt mondták, Kerényi letette a névjegyét. Most visszaveszi. Elég. Abba hagytam. Kiiratkoztam. Még csak 25 éves vagyok. És mostantól nem költő. Nem tudom micsoda, de valami más. Aranyásó, szerencsevadász, revolverhős. Még annyi minden történhet. Készen vagyok.
1: És én?
0: Maga?
1: Én velem mi lesz?
0: Hát, nem is.
1: Miért nem tudja? Vak? Süket, érzéketlen? Igazán nem tudja? Feleljen! Feleljen!
0: De tudom.
1: És?
0: Tudom régóta.
1: És?
0: Nincs és, Klára kisasszony. Józannak és tárgyilagosnak kell lennie. Maga sem pazarolhatja az erejét önáltatásra. A többiektől most nincs időm elbúcsúzni. Tegye meg a nevemben.
1: Fritz!
0: Tessék!
1: Ezt nem viszi magával. A kötete. Amit nekem dedikált.
0: Csak olyasmit viszek, amire szükségem van. Minden jót. Klára kisasszony.

0: A hazára.
1: A hazára. Csodálatos volt a szónoklatod. Mint régen. Mint otthon. És épp úgy rajongtak érted.
0: Köszönöm. Te, a boruk nem valami híres.
1: Itt a viszki járja. Majd meglátod, milyen borunk lesz New Budán. Lajos, gondolkoztál-e rajta?
0: Természetesen.
1: És?
0: Mindig nagyon tiszteltelek, Laci. Mindig sokra tartottam azt a képességedet, hogy...
1: Egy szóval?
0: Nem.
1: Nem? És miért?
0: Mert... Nézd, nem alapíthatunk semmiféle tartós magyar kolóniát 6000 mérföldnyire a határtól. Nekünk ott kell állanunk a határon állandó készenlétben, hogy amint az idő megérik, habozás és késedelem nélkül otthon teremhessünk. Mi világosnál csak csatát vesztettünk, és nem háborút, Laci. Érik az új forradalom.
1: Azt hiszed azért, mert a prérin lakom nem jutnak el hozzám a világ hírei? Tévedsz. Tisztán látok. És amit látok, az nem új forradalom. Nem egyetlen szerencsés pillanat, vagy kivételes csillagállás kérdése, hogy visszatérhessünk. Hosszú idő fog beletelni, amíg ismét hazai földre tehetjük a lábunkat.
0: Talán csak néhány hónap.
1: Hosszú évek. Évtizedek.
0: Azelőtt derülátóbb voltál.
1: Az vagyok most is, csak másként. Tegyük fel, hogy igazad van. Tegyük fel, valóban csupán hónapokról van szó. Ugyan kikkel térnél haza? Mert én ismerem az itteni emigrációt. Miért gondolod, hogy azok, akikkel visszatérsz, otthon nem az egymás elleni fenekedéssel töltik majd a drága időt? Ezekkel nem érdemes hazatérni. Új emberfajta kell, amilyen nem volt még a nemzet történetében. Jellem, melynek nem csupán a saját szabadsága szent, de a másé is. Alkat, amely nem csak áhítozik a boldogságra, hanem képes is rá. Az öregek nem alkalmasak erre. Egy új nemzedéknek kell felnövekednie mindehhez. És erre való New Buda, Ereny, New Hungary, egy 2 milliós ország az új világban. Újfajta ember született most, és vele együtt egy másik Magyarország. Gyere! Rád vár a feladat, amely nagyobb annál is, amit eddig véghez vittél.
0: Nem, Laci. Nem megyek Új Budára.
1: Legalább látogass el hozzánk. Nézd körül.
0: Még látogatónak sem. És beleegyezésemet sem adom hozzá, hogy nélkülem ne kivágja. Magánemberként úgy teszel, ahogy jónak látod. De Magyarország száműzött kormányzójának jóváhagyását nem bírod.
1: És a kinevezésem, amit még Törökországból küldtél, ezen levelem rendiben Újházi László sárosi főispánt és Komárom polgári kormányzóját az Észak-Amerikai Egyesült Státusoknál a magyar nemzet meghatalmazott követjévé s képviselőjévé nevezem a visszahívásig. Bursa 1850. március 27-e. Kossuth Lajos!
0: A visszahívás ezennel megtörtént. Laci, kérlek, ne vedd sértésnek. Én bízom benned, és nagyra becsüllek, de nem lehet 2 millió embert kiszipkázni az országból, és a világ végén arra nevelni őket, hogy majd visszatérnek. És ha netán sikerülne, ami képtelenség, ha netán sikerülne, akkor még nagyobb a baj. Soha nem akarnának visszatérni. Ez a föld annyival többet kínál nekik verejtékükért, hogy 1000-szer is meggondolnák. Főként azok, akiket a legtisztábbnak és értékesebbnek tartasz. Akik már itt születtek. Magyarország nem az ígéret földje volna számukra, hanem a szűkölködésé. Egy ország van. Azt kell visszaszerezni. Oda kell visszatérni. Nincs másik Magyarország. És most megbocsáss.
2: Indulás előtt még a városházán a búcsúfogadás. Ugye megértesz? Isten áldjon, Laci.
3: Én tiszteltelek és szerettelek, de amit most tettél, holdkoros álmodozását degradáltad a legnagyobb tervet, amely kitértél előle és megfutottál. Én szabadítottalak ki a vadonból. Ez nem lett volna szabad. Ezt innen. Nem így.

0: 750, hallja? Klára kisasszony.
1: Mi?
0: 750.
1: 750, micsoda?
0: Dollár. Vagyon, igazi vagyon. Nézze, Klára
1: még kisasszony. Még sose láttam ilyennek.
0: Még sose volt 750 dollárom. Ezzel már lehet kezdeni valamit.
1: Megjött a pénze feleségétől?
0: A feleségem, aki egy csizmát nem tudott utánam küldeni, amikor a múlt télen majd lefagyott a lábam. Egy levelet, hogy megmagyarázza, miért nem küld. Az én idám. Eladtam a földet.
1: Az egészet?
0: Úgy vették, úgy adtam, mindenestül. Az egész majtényi féle földet, a félkészházzal, az istállóval, az ökrökkel és a szekérrel együtt. Csak a lovat nem adtam bele.
1: De...
0: ahogy is ne.
1: Mi lesz New Hungary-vel?
0: Nézze! Igazi vagyok!
1: Miért csinálta?
0: Mit kezdjek itt egyedül? Minek mondjam, Klára kisasszony? Csak azért teti igazán, hogy mit jelent egyedül maradni, akinek volt párja.
1: Köszönöm.
0: Nem úgy értettem.
1: Hát hogyan? Na, egyébként mindegy, hogyan értette.
0: Ha bejönnek hozzám vásárolni Burlingtonba, mindig féláron kapnak mindent. Na, ez azért túlzás, de a legolcsóbban minden magyar.
1: Boltot nyit.
0: Átveszem a vegyes kereskedést, a Jefferson Street sarkán. Még ma nyílbe ütöm a vásárt.
1: Kinek adta el a földet?
0: Egyenkinek. Az lesz az új szomszédjuk. Képzelje, lóhátról vette meg. Azt mondta, egy perc gondolkodási időt ad. Én meg láttam, hogy komolyan beszél, rábólintottam. Elővette a pénzt, a szerződést, meg úgy írt alá, hogy le se szállt a lováról. Ezeknek minden olyan sietős. Most meg elindult körülnézni az új birtokán. Talán már vissza is ért.
1: Szőke. Magas.
0: Szőkének szőke, de hogy magas-e? Ki tudja azt lóhátról? Említette, hogy ismeri magát. Volt valami üzleti ajánlata, de maga elutasította.
1: És fenntartja még?
0: Nem kérdezősködtem.
1: Akkor legyen.
0: Tessék?
1: Csak dúdoltam. Mikor látjuk?
0: Írok néhány levelet a többieknek, itt hagyom az asztalon. Ugye átadja a Klára kisasszony?
1: Persze. Átadom. Átadom.
0: Imádott hitvesem. Mi ez? Elfogyott a tinta. Akkor elfogyott a papír is.

0: Mindjárt elérjük Palermót.
1: Palermót?
0: A Missouri állambeli Palermót. Tudod, hogy itt milyen bolondok az emberek? Épp tegnap nézegettem a térképet. Találtam 9 Londont, 6 Párizs, 3 Odesszát és 3 Bécset.
1: Meg egy nyugodás.
0: Azt is. Palermóban a polgármester fogad bennünket, addig elintézhetnénk néhány dolgot.
1: Ment ez a gyémánt ügy is.
0: Szegény madarász.
1: Úgy kívánná
0: a politika becsület, másként kívánja.
1: De nem követett el sem becstelenséget, sem hibát.
0: Te sem. De ha most előhozakodsz a gyémánt ügyjel, akkor mindaz a rágalom, ami rajta ragadt madarászon, rád zúdul. Márpedig nekünk arra van szükségünk, hogy te támadhatatlan légy.
1: Tudom, de madarász Laci...
0: Neki mindegy ott az őserdejében.
1: Hát, ha nem úgy érzi.
0: Az ő becsülete őserdei magánügy. A te híred világpolitikai tényező. Itt a félbehagyott levél Szemerének. Épp eddig tátod, amikor újházi

0: Őre propria infelicitának neveztek el.
1: Lassabban, légy szíves.
0: Lassabban. Na, új bekezdés. Nemes, de szerencsétlen, idealista ő, az idealistáknak abból a fajtájából, akik szinte maguk keresik az élet valóságával való folytonos összeütközést. És? Húzd ki az ést. Vége.
1: Akik szinte maguk keresik az élet valóságával való folytonos összeütközést. Pont.
0: Új bekezdés. Ami tehát a kibujdosodtak egymás közötti torzsalkodását illeti, mely annyit árt hírünknek, és ezáltal a következő

0: nézd. Most tűnik el a kanyarba. Most. Elment a hajó.
1: Laci bátyám, a kétségbeesésre nincs semmi jó.
0: Ne vigasztalj.
1: Csak azt akartam mondani, hogy...
0: Nem szorulok rá. Emlékszem, hogy Burszki említette azt a texasi milliómost.
1: Igen, McKinley. Egy... Valami birtokot kínál.
0: De ilyen egy több ezer holdas tagot a magyaroknak ingyen. Csupán mert rokon szemmezik az ügyjel. Kossuth nem megy oda, pedig Texasban meleg van, és ez a baj Iowával. Ez volt a hiba, a hideg. Rájöttem már régen, de ha eladjuk mindenünket, és lemegyünk Texasba, akkor egyszerűen özönleni kezdenek majd a mieink. És ha Kossuth látja, hogy Texasban igenis hemzsegnek a magyarok, akkor majd áldását adja arra, amire most még nem. Rajos politikus. Az ő számára csak a tények beszélnek, de mi megteremtjük a tényeket, hogy ékesebben szóljanak nálunk.
1: Laci bátyám, el
0: kell
1: mondanom.
0: Induljunk, induljunk minél hamarabb.
1: Másfelé mennék tovább.
0: Másfelé?
1: Én mondani akartam, de belém folytatod a szót.
0: Mit akartál mondani?
1: Ugye, tudsz arról az expedíciós seregről, amit López tábornok szervez Kuba felszabadítására.
0: Én valamit olvastam, megírták a lapból.
1: Hát én elszegődtem, Szent Louisban.
0: Mi? Komárom rendőrfőnöke, Havanna ellen van?
1: Ne, Havanna épp úgy zsarnokiga alatt nyög, mint Buda. Csak a spanyolok igája alatt.
0: És New Hungary, a terveink... És éppen most, amikor áttelepülünk Texasba?
1: Ami a texasi áttelepülést illeti, biztosan tudod, hogy mit csinálsz, Laci bátyám. Én nem ezt akartam, és nem így. Ezen a Szent Louis-i úton meg akartam kérni tőled a lányod kezét.
0: Ne? Ilka túl fiatal, nem engedem.
1: Kláráét.
0: Tőle kell megkérdezned.
1: Természetesen megkérdeztem.
0: Hát, ha ő is úgy gondolja, akkor semmi
1: aladája. Kikosarazott.
0: Igazán sajnálom.
1: Mire hazaérsz, az a firkász már rá is tette a kezét.
0: Firkász?
1: Kerényi.
0: Firkásznak nevezett Kerényi Frigyest, a költőt?
1: Annak.
0: És mi az, hogy rátette a kezét?
1: Klára bomlik érte, Kerényi pedig nem olyan fajta, hogy ki ne használná a lehetőséget.
0: Hát most, hagyd merészelsz! Nem is tudom, kit sértettél meg jobban egyetlen mondatban, engem, Klárát vagy Kerényit, akinél tehetségesebb poétát nem látott ez a század.
1: Petőfi! Mindegy. Én katona vagyok, mit érdekel a költészet? Az én dolgom az, hogy harcoljak a zsarnokság ellen. Oda megyek hát, ahol harcolhatok. A Kubába hát oda. Le is meg is fizetik.
0: Zsoldos lettél?
1: A szabadság zsoldosa.

0: a fejembe.
1: Már majdnem mindenhol mimat átvittem.
0: Majtényi házába.
1: Már nem az övé.
0: Nem fér a fejembe. Kétszer láttad.
1: Háromszor.
0: Le se száll a lóról, csak úgy odaveti neked, hogy elvenne feleségünk. Milyen ember az ilyen?
1: Derék.
0: És te mégy utána az első szóra. Szégyen magad.
1: Papa, ha az embernek nincs több lehetősége, akkor azt fogadja el, ami kínálkozik.
0: Az első füttyentése.
1: Igen, az elsőre, mert rettek, hogy nem lesz második füttyentés.
0: Becsaptatok mind. Elárultatok. Ők azzal a kéjenc nyikhajjal, te ezzel a jenkivel. Csak egy valaki volt hű egész életemben. Egyetlen egy. Ma lesz a napja. Ma indulunk Texasba.
1: Papa, ez bolondság. Mit kezdenél ott?
0: Egy még újabb nyúlbudát, az igazit. Csak te maradtál meg nekem. Gyere vele.
1: Nem tehetem.
0: Hol a pokolma? Van az ásó.
1: Kaliforniában. Elvitte Kerényi.
2: Egyszerre. Nem kap rétest estére. Nincs csak. Laci.
0: Most már csak viszkis üveggel a kezedben látni.
2: Átmeneti állapot. Csak amíg termőre nem fordul a szőlő, és meg nem lesz a saját borom.
0: De hiszen hozzá se kezdtél a telepítéshez.
2: Úgy az érdekes. Ha telepít, akkor bármilyen bolondnak kinő. De ha nem, akkor mutatkozik meg, hogy velünk-e az Isten. Ha kihajt, így is velünk van. Ha pedig nem, akkor elfordult tőlünk, és úgy is hiába.
0: Nem lesz jó vége, Laci.
2: Ennek már régen vége van. Laci,
0: még minden megváltozhat.
2: Igen. Kezdjük egy apróságon. Mit mondott Lajos a Zicsi gyémántokról?
0: Semmi, de ettől még nem kell.
2: Mikor hárítja a fejem fölül a rágalmakat?
0: Erről nem beszél, de szerintem...
2: Egészségükre! A kormányzóra!
0: Ha velem jössz Texasba, másként fordulhat minden. Gondold meg, még egy esély, még egy.
2: Mire?
0: A másik Magyarországra.
2: Én most már csak itt maradnék, Laci. Jó nekem itt. Elücsörgök a tornácon, iszogatok egy kicsit, és lesem kihajt-e a szőlőm.
0: És egy Madarász Lászlónak ennyi elég.
2: Mostanában azon töprengek. Attól, hogy idejöttem, megváltoztam-e. Vagy éppen most ütközik ki, ami mindig is megvolt odabent, csak nem törhetett felszínre. Elvesztem, és megszűntem-e, ahogy most mutatkozik meg az igazi valómat.
0: A kapa. Hol van a kapa?
1: Azt is elvitte Kerényi.
0: Árulok! Gyávák! Tolvajok!
1: Papa! Szegény apa.
2: Ez az apák sorsa. A gyerekeik előbb-utóbb azt mondják róluk, szegény.
1: Ami a fiát Vilmost illeti.
2: Nekem nincs fiam, Klára kisasszony. Egyébként még nem is kívántam magának szerencsét és boldogságot, el nem ulasszam. Egészségére.
1: Köszönöm.
2: És amúgy milyen ember az a Jenki?
1: Derék.
2: Az jó. Az a fő. A derék embert kenyérre lehet kenni, meg aztán úgy kell a derék ember, mint egy falat kenyér. Akárhogy forgatjuk, egy derék ember akkor is jó, ha kenik, meg akkor is, ha eszik. A derék ember arról ismerszik meg, hogy aranyat ér, nem pedig aranyatás.
1: Mennem kell.
2: Menjen csak. Klára kisasszony.
0: Aki nem lép egyszerre.
2: Jenkidul. Bentutam.
0: Azt nem kap létest esti.

0: Hát azért ezt se gondoltok volna, ugye? Hogy egyszer még ilyesmire használjuk a szabját. Milyen jó fogás esik rajta. Az utoljára Arad mellett forgattam egy csetepatékba.
1: Aztán rendben, ki tudjuk-e venni Teréziát.
0: Na, a kötelet a koporsó alá fűzzük, szusszanunk egyet, aztán hóruk és fel a kocsira. Szegény méltóságos asszony.
1: Van egy színdarab, amiben szerepel két sírású.
0: Mi nem vagyunk sírások.
1: És abban a színdarabban...
0: Sose voltam színházba.
1: Na, gyerünk.
0: Na.
1: Óvatosan.
0: Nem szeretném, hogyha valami baj esne a méltóságos asszonynak. Eddig megvonnánk.
1: Terézia, csak benned bízhatok. Megfogadtam, hogy a sírig és a síron is túl. Látod?
0: Na, most kell csak óvatoskodni. Várra emeljük, és fel a kocsira. Ne, lassabban, lassabban!
1: Na,
0: a hétszentséges kurva, úristen itt!
1: Na.
0: Bocsánat, én csak alávam.
1: Mindjárt, ne mozdulj.
0: Csináljon már valamit a méltóságos úr.
1: Mindjárt, Jani, mindjárt.
0: Agyon nyom a méltóságos asszony. Vegyed már le!
1: Isten, nyugodj meg, Terézia. Béke lesz, ígérem.
0: Kiugrott a bokám.
1: Nem senki. Nem jön velem Texasba senki.
0: Én mennék csak a lábam.
1: Épp elférsz a kocsin a koporsó mögött.
0: Köszönöm. Föltehetem a lábam a koporsóra.
1: Föl. Lesz másik Magyarország. Majd Texasban. Ott újra kezdjük.
2: És magának elmondta? Mr. Keoku?
3: El. De a jósok megbízhatatlanok.
2: Tlaloha csak ránk nézett, és azt mondta, jósolnia sem kell, tud mindent. Értek?
3: Ugyan. Nem túlzottan.
2: Most már semmi értelme titokban tartani.
3: Nem mindenre emlékszem.
2: Amire emlékszik.
3: Végül is most, hogy ön maradt Nyugbuda egyedüli lakója.
2: Na ugye? Mit mondott? Mi lesz az unokámmal?
3: De hiszen amikor Tlaloha önöknél járt, az unokája még meg sem született. Ami a fiát illet.
2: Nincs fiam.
3: Fia nincs, csak unokája? Szokatlan.
2: És újházi?
3: Tlaloha azt mondta, hosszú és magányos életet él majd, aztán megöli magát.
2: Laci nem olyan fajta.
3: Mondtam, hogy a jósnak megbízhatatlanok. Lehet, hogy másként lesz. De lehet, hogy így.
2: És mondjuk Kerényi?
3: Tlaloha igen vonzónak találta.
2: De mit mondott enye? Kivel le, Mr. Keoku?
3: Azt mondta, hogy az önök költője úgy dönt, hogy újházi barátjukhoz költözik Texasba. Hosszú vándorutat tesz, ám mielőtt odaér, alig egy mérfölddel a cél előtt, beleveti magát egy szénégető kemencébe, és elég.
2: Micsoda ostobaság ez.
3: Én figyelmeztettem.
2: Hát én.
3: Ön, Mr. Madarász, szintén öngyilkos lesz.
2: Nem lep meg. Eszembe jutott már. De sose vitt rá a lélek. Mikor?
3: Az időpontokban Tlaloha bizonytalan. Ezúttal mégis pontos dátumot mondott. 1910-ben.
2: Mit? 1910-ben. Hiszen az még 58 év.
3: Annyi?
2: És mit csinálok én addig?
3: Hoho, ezt nézze, Mr. Madarász. Aduász.
2: Ez ellen nincs appellátom. De nem marad semmim. Csak egy korty viszkit tudok felajánlani, Mr. Keoku. Egészségünkre. Öngyilkosság. Nincs kizáró. De az az 58 év. Ugyan miért várok addig?
3: Azt nem mondta Tlaloha. rosszon, Mr. Madarász.
2: Talán egészen addig reménykedni fogok.
3: Talán.
2: Miben? Hallja? Mr. Keokuk?
1: Miben?

0: New Buda. Békés Pál hangjátékát hallották. A szereplők: Kossuth, Lukács Sándor, Puszki Ferenc, a titkára, Méhes László, Újházi László, volt komáromi kormánybiztos, Tordi Géza, Újháziné Terézia, Hol Zsuzsa, Újházi Klára, Pápai Erika, Újházi Ilka, Kéri Kitti, Madarász László, volt belügyminiszter, Mácsai Pál, Madarász Vilmos, a fia, Anger Zsolt, Pomuc György, katonatiszt, Selmeci Roland, Kerényi Frigyes költő, Óber Frank Pál, Báró Majtényi József, volt somogyi főispán, Borbicki Ferenc, Jani, Majtényi szolgája, Szarvas József, Keokuk, Sauk törzsfőnök, Kálid Artúr, Tlaloha, Sauk jósnő, Panyik Réka. A hangfelvételt Kosárszky Péter és Maksai Helga készítette. A rendező munkatársa Messzéna Marian. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Dramaturg Soltinszky Tibor. Rendezte Hegedűs D. Géza.
1: A hangjáték 1995-ben készült, és legutóbb 2016. március 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Thomas Mann, a Varázshegy.
1: Második rész. Madame Sosa.
0: Madame Sosa, Kovács Nóra. Hans Kastorp, Dunai Tamás. Berenc tanácsos, Gáti József. Szettembréni úr, Pap Zoltán.
1: Az író, Mensáros László.

0: Az oroszok mindig kocsikáznak. Glavadelbe mennek, vagy a tóhoz, vagy a Flükla völgybe, vagy Klosterzbe, ezek a kiránduló helyek. Egyszer mi is kikocsikázhatunk, amíg itt vagy, ha kedvet tartja. De azt hiszem, egyelőre éppen eléggé elfoglal az akklimatizálódás, nem szorulsz további vállalkozásokra.
1: Hans Castorp igazat adott Joachimnak. Szájában cigaretta, keze a zsebében. Így nézte, mint a Virgonc kis orosz néni, sovány unokahúgával és két másik hölgyel helyet foglal az egyik kocsiban. A másik két hölgy Marussia és Madame Sosa volt.
2: Amint látom, Madame Sosa nem hordi egy gyűrűt. Hogy lehet ez? Hiszen azt mondják, hogy férjes asszony.
3: Ezt nem szabad olyan szigorúan vennie, hitelesen férni van, ehhez kétség nem férhet. Nem csak a nagyobb tekintély kedvéért nevezi magát madámnak, ahogy a külföldi kisasszonyok érettebb korukban szokták, hanem valamennyien tudjuk, hogy csak ugyan van férje valahol Oroszországban. Ezt tudja egész Davos. A leány neve egészen más, orosz, és nem francia. Anovra vagy Ukovra végződik. Tudtam, de elfelejtettem. Ha kívánja, megkérdezem valakitől. Bizonyosan vannak itt többen is, akik emlékeznek rá. Gyűrűt nem. Jegygyűrűt nem hord. Ez bár nekem is feltűnt. Édes Istenem, talán nem áll jól neki, talán szélesíti a kezét, vagy nyáspolgárinak tartja, hogy jegygyűrűt hordjon, sima aranykarikát. Már csak a kulcsos kosárka hiányzik? Nem. Ez nyilván túlságosan nagy stílű. Ismerem ezt? Valószínűleg sem oka, sem kedve nincsen rá, hogy minden férfival, akinek a kezét nyújtja, mindjárt éreztesse házassági kötöttségét.
2: És a férje nem is törődik vele? Sose látogatja meg ide fenn? Mi a foglalkozása?
3: Hivatalnok. Orosz közhivatalnok valami távoli kormányzóságban, Dagesztánban. Tudja, az messze keleten van a Kaukázuson túl, oda vezényelték, hiszen mondtam már, soha senki sem látta még idefenn, és amellett az asszony megint harmadik hónapja van itt.
2: Tehát nem először van itt?
3: Ó, nem, már harmadszor, és közben még másút is tartózkodik hasonló helyeken. Nem, inkább úgy áll a dolog, ő látogatja meg időként a férjét. Nem nagyon gyakran, évente egyszer egy kis időre. Külön váltan élnek, azt lehet mondani, és az asszony olykor meglátogatja.
2: No igen, hiszen beteg.
3: Betegnek beteg? Hogyne, de mégsem annyira, nem olyan komoly beteg, hogy öröki szanatóriumban kelljen élnie, külön váltan a férjétől. Egy kicsit a férjén is múlhat, hogy az asszony nem marad meg mellette.
2: Mindenért a férjét okolja. De hisz nem tudjuk, nem ő rajta, mármint az asszonyon múlik-e, hogy rosszul élnek. Legyünk igazságosak. Ha jobban megnézem ezt a hölgyet a neveletlen ajtócsapkodásával, nem hihetem, hogy angyal, kérem. Ne vegye rossz néven, de én ugyan nem bízom benne. Maga persze nem nézi pártatlanul ezt a dolgot. Maga fülig elfogult a hölgy javára.
3: Egyébként festik.
2: Mit festenek?
3: Festik az arcképét.
2: Madame Sosáit?
3: Hosszabb ideje már, hogy modellt ül valakinek itt a házban, mégpedig mit gondol kinek? A tanácsosnak. Berenc udvari tanácsosnak, s ecélből majd minden nap meglátogatja a főorvost.
1: Lehetetlenség, hogy Madame Sosa nevet volna valamit észre ama szálakból, amelyek egy másik asztaltól az övéhez szövődtek. Hans Castorp mindenképpen is zabolátlanul kívánta is, hogy Madame Sosa valamit, sőt, minél többet észrevegyen. Zabolátlannak nevezzük ezt a kívánságát, mert teljesen tisztában volt vele, hogy esete ellenkezik a józan értelemmel. De aki olyan helyzetben van, amilyenbe ő került, vagy éppen kerülőben volt, az mindig azt kívánja, hogy oda át tudomást szerezzenek állapotáról, még akkor is, ha a dolognak semmi értelme. Ilyen az ember.
2: Komoly nátha készülődik bennem. Majd szétfeszíti a fejemet.
0: Bosszantó. Szörnyen bosszantó, szinte kínos. Tudod, a meghűlést itt nem ismerik el. Tagadják a létezését. Hivatalosan nem fordulhat elő a levegő nagy szárassága miatt. Az ember, mint páciens, ugyancsak rosszul járna Berencnél, ha meghűléssel jelentkezne nála. Te persze más vagy. Neked talán jogod van hozzá. Mégis jó lenne, ha el lehetne folytani a hurutot. Oda lenne a síkföldön, tudják a módját. De itt nem hiszem, hogy itt nagyon érdekelné az orvosokat. Beteg, ne legyen itt az ember. Senki sem törődik vele. Na de lássuk, mit lehetne tenni az érdekedben. Reggel megmondom a fürdőmesternek, ha feljön. Ez a szolgálati út. Ő majd továbbítja, és akkor talán történik valami.

0: Szóval miféle meghűlés ez? Nem szeretjük az efféle meghűlést. Gyakran szokott meghűlni? Az unokaöccse is gyakran hűlt meg. Hány éves? 24? Ez a kritikus kor. És most feljön ide és meghűl. Ebben az esetben ne beszéljünk meghűlésről, tisztelt emberfia. Ez amolyan lenti lári-fári. Gyönyörű hurutja van, a légutak hurutosak, ezt elismerem. Látszik a szemén. De a hurut nem a hidegtől jön, hanem fertőzés okozza, amire az ember hajlamos. Most már csak az a kérdés, hogy ártatlan fertőzésről van-e szó, vagy kevésbé ártatlanról. Minden egyéb lári-fári. Megmérte magát?
1: Nem, én nem vagyok beteg.
0: Miért nem? Sose szokott hőmérőzni?
1: De igen, főnök asszony, ha lázam van.
0: Emberfia, hiszen az ember azért hőmérőzik, hogy megtudja, van-e láza, és most a nézete szerint nincsen.
1: Nem tudom, főnök asszony, igazán nem tudom megállapítani. Egy kicsit égek és borzongok már, amióta ide feljöttem.
0: Aha. És hol a hőmérője?
1: Nincs nálam hőmérő, főnök asszony, kérem. Minek? Hisz én csak látogatóba jöttem, egészséges vagyok.
0: Lári-fári. Azért hivatok, mert egészséges?
1: Nem azért, hanem azért, mert egy kicsit...
0: Meghűltem, tudjuk. Láttunk már efféle meghűlést. Tessék, ez itt 3 frank 50-be kerül, ez meg 5 frankba. Az 5 frankossal persze jobban jár. Az egy életre szóló beszerzés, ha gondosan bánik vele.
1: Hiába, meg kell néznem. Van-e náthalázam?
2: Aztán karórájára nézett. 9:50. És várni kezdte a 7 perc elmúltát.
1: Egy másodperccel se legyen több, se kevesebb. Én bennem megbízhatnak. Az én hőmérőmet nem kell néma nővérrel fölcserélniük, mint azért a lányét, akiről Szettembrini mesélt. Ottili Kneifernek hívták.
2: Nem látta mindjárt, hogy mit mutat a hőmérő. A higany fénye összeesett a lapítottan gömbölyded üvegköpeny fény visszaverődésével. Hol igen magasnak látszott az oszlop, hol úgy tetszett, mintha egyáltalán nem is volna. Hans Castorp szeméhez emelte az eszközt, ide-oda forgatta, és nem látott semmit. Végül egy szerencsés fordulattal megvilágosodott előtte a kép, igyekezett megrögzíteni, és agya lázas munkájával felfogni. 37 hattya volt.
1: Tanácsos úr!
3: Tanácsos úr!
4: Jó étvágyat, uraim! Örökké munkában! Mi hír odakinn a nagyvilágban? Épp egy egyenlőtlen pár viadalból jövök, késsel, csontfűrésszel. Komoly ügy, kérem, a borda reszekció. Azelőtt 50%-ot hagyta a fogát. Most már ismerik a dörgés, de azért bizony akárhányszor megesik, hogy mortis causa, idő előtt össze kell pakolnunk. Na, ez a mai értette a tréfát, az adott pillanatban derekasan állta a sarat. Pokoli dolog, kérem, egy ilyen emberi melkas, amelyik már nem is melkas, hanem lágy rész, tetszik tudni, nem valami díszes, az idő a tompulata, hogy úgy mondjam, na és...
5: Maga? Ha?
4: Hogy szolgál becsessége? Jobb így kettecském, mit címszem? Véróka! No! És maga miért sírdogál kéjutazó úr? A nyilvános írás nincs megengedve erre mifelénk. Tiltja a házi rend. Jól néznénk ki.
1: Ez csak a náthám, tanácsos úr. Igazán nem tudom, hogy történt, de szörnyen megfáztam. Hurutos vagyok, köhögök, alaposan nyomja a mellemet.
4: Nem ártana, hogy értelmes orvossal konzultálna.
6: Éppen ez volt a szándékunk, igen? Tanácsos úr. Holnap úgy is megyek vizsgálatra, és meg akartuk kérdezni, lenne olyan jó, és sorra vennie mindjárt a bátyámat is. Tudnélik, az a kérdés, hogy elutazhat-e kedden.
4: Örömest. Szíves örömest. Már rég kellett volna, ha már itt van valaki, vállalja ezt is. Na, de hát az ember nem szeret tolakodni. Tehát holnap 2-kor, mindjárt abrakolás után.
1: Tudnélik, lázas vagyok.
4: Na, ne mondja. Azt kívánja, hogy meglepődjön? Azt hiszi, nincs szemem. Na és mennyi a láza, ha szabad kérdeznem?
1: 37,6 Celsius fok.
4: Ó, délelőtre nem is rossz. Kezdetnek, nem is tehetségtelen. Na hát akkor párosával sorakozz, holnap 2-kor. Megtiszteltetésül szolgál, Isten áldása legyen a táplálék felvételükön.
2: Hans Castorp később emlékezett rá, hogy Madame Sosa aznap ebédhez nagy gombos, szeged zsebű, arancsárga szvetterben jelent meg, amely új volt, legalábbis Hans Castorp számára új. Ebéd közben egyetlen egyszer sem fordult hátra a terem felé. Amikor azonban elköltötték a desszertet, és a terem jobboldali végében a fali ingaúra elütötte a kettőt, akkor Hans Castorp megmagyarázhatatlan megrendülésére mégiscsak megtörtént. Mialatt az óra 2 ütött, 1, aztán még 1, a vonzó beteg lassan megfordította a fejét, és egy kisé a felső testét is, és vállán át feltűnően és leplezetlenül átnézett Hans Castorp asztalához, méghozzá nem is állt a lában az asztalra, nem, félreérthetetlenül és személy szerint ő ránézett. Zárt ajka, keskeny szeme körül mosolygás játszadozott, mintha azt mondaná, nos, itt az ideje, nem 4?
4: Tessék, tessék, tempó, tempó, nem kizárólag nagyságtok kedvéért vagyunk itt.
2: Az ablak előtt a 2-s íróasztalnál Krokowski doktor ült. Tompán részvétlenül pillantott a belépőkre, az olyan ember pillantásával, aki csak asszisztáló minőségben van jelen.
4: Na ide azzal a minősítő lappal. Még mindig egy kicsit illuminált állapotban van, kedves címszem. Nem mondhatnám, hogy a múltkori vizsgálat óta szolídabb lett. Még mindig nincs detoxikálva. Jába, ez nem megy már a hónapra varázsolni, mi sem tudunk. Na, és hogy állunk azzal a szúrással a jobb hílusban, ahol mindig élesebben hangzott? Ugye a jobb?
6: Tanácsos
4: úr. Jöjjön ide, egy kicsit bekopogtatunk magához, ha szabad. Rövid, rövidült. Vezikuláris, vezikuláris. Érdes, nagyon érdes. Zörej! Na, jól van, Simpson, minden rendben már amennyire lehetséges. Legközelebb bizonyára mindenütt megint egy kicsit jobb lesz.
6: És mit gondolt tanácsos úr? Meddig kell még?
4: Már megint sürget. Nem dresszírozhatja az újoncait illuminált állapotban. Fél évet mondtam, a minap számítsa a múltkoritól, nem bánom, de tekints ezt a minimumnak. Elvégre sem van rossz itt, mi nálunk. Ne legyen udvariatlan. Kérem a következőt. Szóval maga az. Na, lássuk, mit produkál. Sóhajtani. Soj. Még. Ó. Mosső. Ó, köhögni. Aha. Jó. Hát Castorp a dolog többé-kevésbé úgy áll, ahogy képzeltem. Kezdettől fogva kipécéztem magát, Castorp, hiszen most már megmondhatom, attól a pillanattól fogva, hogy abban a meg nem érdemelt kitüntetésben részesültem, hogy megismerkedhettem magával, mindig is sejtettem, hogy maga titokban idevalósi, és idővel majd belátja, mint ahogy már sokan belátták, akik tréfából jöttek fel ide, és magasra hordták az orrukat, amíg egy napon meg nem tudták, hogy jól tennék, Mégpedig nem csak jól tennék, értse meg jól, amit mondok, ha letennének az előkelő idegen albüriaikről, és kicsit hosszasabban bekvártéhoznák magukat ide.
1: Igen.
4: A maga unokaöccse aranyos, szimpátikus fiú. Remélhetőleg nem sokára azt mondhatja majd ez a kedves fiú, hogy egyszer beteg volt. De ha ott tartunk, akkor is megmarad az a tény, hogy valamikor beteg volt. A maga édes unokafivére, ez pedig a priori, ahogy a bölcselő mondja, bizonyos fényt vett magára, kedves Kasszor.
1: De hisz csak a mostoha unokatestvérem tanácsos úr.
4: Na, csak nem akarja megtagadni a kuzenjét. Akár mostoha, akár nem mostoha, mégiscsak vérrokona. Melyik ágon?
1: Anyai ágon, tanácsos úr. Az anyja, az édesanyám mostoha testvére.
4: És az édes mamája. Jól érzi magát?
1: Nem, meghalt. Oh. Meghalt, amikor még kicsi voltam.
4: Ó, miben?
1: Egy vérrög okozta a halálát, tanácsos úr.
4: Egy vérrög? Na, ez már régen volt. Na, csak kedves papa.
1: De apám tüdőgyulladásban halt meg, és a nagyapám is.
4: Úgy, ő is. Na, ennyit a felmenőiről. Ami már most magát illeti, mindig eléggé sápkóros volt, ugyebár, de a fizikai meg a szellemi munka nem fárasztotta, vagy igen, hát szívdobogása szokott lenni, csak legújabban szép. Na, és azon kívül nyilván erősen hajlamos a légcsőútra. Tudja, hogy már az előtt is beteg volt.
1: Én?
4: Igen, a maga becses személyéről van szó. Hallja a különbséget?
1: Ott ha? Valamivel tompábban hangzik, mint itt.
4: Nagyon jó. Pályát tévesztem. Tüdő specialistának kellene mennie. Itt tehát tompulat van, a tompulat pedig régi gócot mutat, ami már elmeszesedett, vagy más szóval elhegesedett. Régi paciens maga, Kasztor, de ne vegyük rossz néven, hogy eddig nem tudott róla. A korai diagnózis nehéz, így kivált a síkföldi kolléga uraknak. Nem akarom azt állítani, hogy mi nekünk idefenn jobb a fülünk, ám bátor a gyakorlat is tesz valamit, de a levegő segít nekünk, hogy jobban halljunk, tudja? Ez a ritka, száraz, havasi levegő.
1: Hogyne, persze.
4: Na, szép, és most nyissa ki a fülét, édes fiam, arany szavakat mondok. Ha egyébről nem lenne szó, mint arról, hogy odabenn az EU-sz tömlőjén tompulatok, meg hegek és messzesedések vannak, akkor szépen hazaküldeném, ad lares eppen átesz, és ennyit se törődnék magával. Megért engem? Na. De ahogy a dolgok állnak, és amilyen a lelet, és mivel, hogy már amúgy is itt van nálunk, nem érdemes hazautazni a Hans Kastort, mert hamarosan úgyis be kellene megint vonulnia, mert a tompulatokon kívül itt balra fent van egy kis érdesség, ami már majdnem zörej, és kétségtelenül egy friss góctól ered. Nem akarok beolvadásos gócról beszélni, de kétségtelenül egy puha góc, és ha így folytatja odalem, kedvesem, akkor mérnix, dérnix az egész tüdőlebet elviszi az ördög.
2: Ezzel Berenc tanácsos lezárta a megbeszélést, s íróasztalához ült, hogy, mint elfoglalt ember, írásbeli munkával töltse ki a szünetet a következő vizsgálatig. Krokowski doktor pedig felállt a helyéről, odalépett Hans Kastorphoz, és szívélyesen megrázta jobbját.

0: 8 nap telt el Hans Castorp átvilágításáig. Nem tudta, hogy 8 nap telik el addig. De amikor egy napon reggelinél azt a parancsot kapta a főnök asszonytól, hogy délután jelentkezzék a laboratóriumban, akkor tudomásul kellett vennie, hogy a 8 nap eltelt. Az utasítás szerint Hans Castorpnak unokaöccsével együtt kellett megjelennie, fél órával uzsonna idő előtt, mert ez alkalommal Joachimról is új röntgen felvételt készítenek. A régit már elavultnak kellett tekinteni. Hans Castorp és Joachim már egy jó fél órája várt a laboratórium előtti kis előszobában, amikor belépett a következőnek oda rendelt beteg. Madame Sosa volt.
1: Kérem szépen, hány órára rendelték ide magukat?
2: 3:45.
1: Engem 3:45. Hát mi történik itt? Mindjárt 4 óra.
2: Úgy látszik, minden eltolódott egy fél órával.
1: Milyen kellemetlen.
2: Meghiszem azt.
0: Így beszélgettek egymással, és Hans Castorp úgy hallgatta, mintha álmodná az egészet. Hogy Joachim beszélget Madame Sosával, ez majdnem annyi, mintha ő maga beszélne vele, de azért persze mégis egészen más. A hármas együttlét a várószobában nem tartott sokáig.
3: Ó, itt vannak a Dioszkúrok, Castorp és Pollux. Na, csak halkan jajgassanak, kérem, egy pillanat, mindjárt keresztül látunk mind a kettőjükön. Úgy látom, Castorp fél attól, hogy feltárja előttünk a belsejét. Legyen nyugodt, roppantul esztétikus az egész. Mondja, látta már a magánképtáramat? Hm? Na tessék.
4: Nagyon érdekes.
3: Á, tagadhatatlanul hasznos, szemléltető oktatás fiatalok részére. Fény anatómia, tetszik tudni, az újkor diadala. Ez itt egy női kar. Ugye milyen bájos? Hm? Ezzel ölelik az embert a pásztorórán. Tetszik tudni?
4: Igen.
0: A képek kihunytak. Hans Castorp oldalra fordult, arra, ahol Joachim felvételére készültek. Kisülések dörrentek, mint a puskalövések. A mérőkészülék körül kék szikrák pattogtak. A falon hosszú villámok futottak végig sisteregve. Valahonnét piros lámpa tekintett a szobába, mint egy szem nyugodtan, fenyegetőn, és egy fiola Joachim háta mögött lassan megtelt zöld fénnyel. Azután minden megnyugodott, a fényjelenségek eltűntek, Joachim sóhajtva engedte ki lehelletét. Megtörtént.
3: Kérem a következő delikvenst. A fáradtság nem kifogás, kap egy tisztelet példányt, Castorp, aztán majd a gyerekeinek, meg az unokáinak is a falra vetítheti keble rejtett titkait.

0: Október úgy köszöntött be, ahogy új hónapok beköszönteni szoktak, igazán nagyon szerényen és zajtalanul, égi jelek és örömtüzek nélkül. Inkább csak belopózott, s aki nem tart szigorú rendet, annak a figyelmét könnyen elkerüli. Az időnek a valóságban nincs tagozódása, az új hó, új esztendő kezdete nem jár mennydörgéssel vagy trombita harsogással, és még az új évszázad beköszöntésekor is csak mi emberek lövöldözünk és kongatjuk a harangokat.
1: Maga szenved, mérnök úr. Szenved, mint aki eltévedt. Ki ne látná meg azonnal. De a szenvedést is európai módon kellene viselnie, nem keleti módon. Kelet azért küldi ide oly nagy száma a gyermekeit, mert lágy és hajlamos a betegségre. Részvét és mérhetetlen türelem. Ez a kelet módja a szenvedés viselésére, de ez nem lehet, nem, semmiképpen sem lehet a mi módunk. A magáé, mérnök úr.
2: De hát nem értem, Settembrini úr, maga miért?
1: Maga az élet féltett gyermeke. Ha szabad magam így kifejeznem. Magával törődni kell.
2: Miért? Maga szerint mit kellene tennem?
1: Amit már mondtam. Utazzék el.
2: Tehát utazzam el? Azt akarja mondani, hogy utazzam haza?
1: Ezt már első este tanácsoltam magának, mérnök úr.
2: Igen, és akkor még szabad voltam, és megtehettem volna. Ám bár nem láttam értelmét, hogy mindjárt feladjam a harcot, csak azért, mert nehezen tűrtem az itteni levegőt. De azóta megváltozott a helyzet.
1: Igen?
2: Igen. Azóta Berenc tanácsos úr megvizsgált, és kereken kijelentette, nem érdemes hazautaznom, mert úgyis hamarosan megint be kellene ide rukkolnom. És ha így folytatom odalenn, akkor Mérnix-Dérnix az egész tüdőlebenyt elviszi az ördög.
1: Igen, igen, tudom. Már itt az igazolvány a zsebében.
2: Milyen ironikusan mondja ezt, de vállalja-e a felelősséget, hogy ezután, a fénykép után, az átvilágítás eredménye és a tanácsos diagnózisa után még mindig azt tanácsolja nekem, utazzam haza.
1: Igen, mérnök úr. Vállalom a felelősséget.
2: Akkor a maga dolgában óvatosabb, mint a másokéban. Maga bezzeg nem utazott el az orvosi tilalom ellenére Barcelonába a haladás kongresszusra. Félt a haláltól, és ide fennmaradt.
1: Megbecsülöm a talpra esett választ. Még akkor is, ha logikája közel áll a szofizmához. Ha nem utálnám annyira az idefenn szokásos fertelmes vetélkedést, most azt felelném, hogy nagyon sokkal betegebb vagyok magánál. Sajnos olyannyira beteg vagyok, hogy csak mesterségesen és meglehetős önámítással tartom fenn magamban a reményt, hogy valaha is elhagyhatom ezt a helyet, és visszatérhetek a lenti világba. Abban a pillanatban, időn ennek a reménységnek a további táplálása illuzórikussá válik, hátat fordítok ennek az intézménynek, és a völgyben veszek ki egy szobát életem hátralévő részére. Szomorú lesz, de mivel munkaköröm a lehető legszabadabb és legszellemibb, ez sem akadályozhat meg abban, hogy utolsó leheletemig szolgáljam az emberiség ügyét, és dacoljak a betegség szellemével. De időn maga, Castorp, szót fogad az itteni hatalmak előírásainak, vajon nem inkább a testének és a testek gonosz hajlamainak engedelmeskedik nagyon is készségesen?
2: Mi kifogása van a test ellen? Hiszen maga humanista, Settembrini úr. Hogyan nézheti rossz szemmel a testet?
1: Visszavágásai nem nélkülözik az eleganciát. Humanista, mindenképpen az vagyok. Sohasem vádolhat aszkétikus hajlamokkal. Igenlem, tisztelem, szeretem a testet. Mint ahogyan igenlem, tisztelem és szeretem a formát, a szépséget, a szabadságot, a derűt, az élvezetet. Mint ahogy a világot, az élet érdekeit képviselem a világtól való érzelgős elfordulással szemben. A klasszicizmust, a romantikával szemben. Állásfoglalásom egyértelmű. Noha irtózom attól, hogy a léleknek nevezett ezt a holtsugárból szőtt gyanús kísértetet játsszák ki a test ellen, váltig állítom. Test és szellem antitézisében a test a gonosz, az ördögi principium, mert a test természet. A természet pedig a szellemmel, az értelemmel szembeállítva, ismétlem, a természet gonosz, misztikus és gonosz.
3: Jó napot, Settembrini.
1: Itt van, hadnagy úr. Bizonyára már kereste a bátyját. Ne haragudjék rám, beszélgetésbe bonyolódtunk. Szinte vitának is mondhatnám. Nem érvelám rosszul a tisztelt unokabátyja, hadnagy úr. Eléggé veszélyes ellenfél ám a szóharcban, ha ő is úgy akarja.

0: hogy ízlik a gyógyszivárkasztor.
1: Hadd lám csak, jó magam is szakértő vagyok. A hamuja szép. Hogy hívják ezt a kreol szépséget?
2: Maria Mancini Brémából, tanácsos úr. De az aromája olyan, amilyet nem igen találni ezért a pénzért. Sumatra Havanna szivar. Világos borítólevelű, amit látja, nagyon megszoktam. Közepesen nehéz és nagyon tartalmas, de nem kapar. Szereti, ha hosszúra hagyják a hamuját. Legfeljebb kétszer verem le. Persze megvannak a kis szeszélyei, de úgy látszik, a gyártásánál kitűnő az ellenőrzés, mert Maria nagyon megbízható és roppant egyenletesen szelel. Szabad megkínálnom?
1: Köszönöm. Cserélhetünk. Az enyém nemes temperamentú. Most tudja, kérem, tüzes, erős, San Félix, Brazil. Mindig is ennek voltam a híve. Valódi gondűző, marmint a pálinka, és kivált a vége felé, van benne valami falrengető. Bizonyos tartózkodás javalható vele szemben, nem lehet csak úgy egyiket a másikon meggyújtani, ez meghaladja az emberi erőt, de inkább egyszer egy komoly falat, mint naphosszat vízgőz.
2: Úgy van. Ha jól tudom, festeni is szokott, tanácsos úr.
1: Tessék, mi jut eszébe, fiatal ember?
2: Bocsánat, mintha valakitől hallottam volna e félét. Most jutott eszembe.
1: Na, akkor nem is próbálom tagadni. Gyarló emberek vagyunk mind a hányon. Bizony olykor megesett ilyesmi. Anch'io sono pittore. Ahogy az a bizonyos spanyol mondani szokta.
2: Tájkép?
1: Amit parancsol, tájkép, csendélet, állatkép, aki legény a talpán, semmitől sem riad vissza.
2: De portrét csak nem fest.
1: Még az is előfordul, ébe-óba. Aha. Miért? Talán meg akarja rendelni nálam az arcképét?
2: Nem. Ellenben nagyon kedves lenne, ha a tanácsos úr alkalomattán megmutatná a képeit.
1: Hát szívesen. Kész örömmel. Akár most mindjárt, ebben a minutában, ha kedve van. Na jöjjön, menjünk be hozzám. Isteni török kávét kocsvasztok az adumban.
2: Azelőtt tudnélik, én is próbálkoztam néha e félével.
1: Ne mondja! Egészen komolyan? Olajban?
2: Nem. Egy-két akvarellnél többre sosem vittem. Hajó, tenger, a féle gyerekségek. De szeretem a képeket, és azért bátorkodtam.
3: Szemlélődve járták végig a falakat, mint kiállításon a házigazda kíséretében. Klavdia Sosa arcképe a nappaliban függött a két ablak között. Hans Castor már belépésekor felfedezte gyorsan kémlelő pillantással, noha csak igen halványan hasonlított eredetiéhez.
2: Nini, egy ismerős arc.
1: Megismeri?
2: De még mennyire? Nem tévedhetek. Ez az a francia nevű hölgy a jó orosz asztaltól.
1: Úgy van, Sose asszony. Örülök, hogy felfedezte a hasonlatosságot.
2: A megszólalásig hasonlít.
1: Na, ilyet ne mondjon. Mondhatom, kemény dió volt. Nem hiszem, hogy igazán megoldottam a feladatot, pedig legalább 20-szor ült nekem. De hogy boldoguljon az ember egy ilyen lehetetlen fizimiskával? Az ember azt hinné, könnyen megfogható a hiperboreus pofacsontjával, meg a szemével, ami olyan, mint a repedés a kertésztán. Még mit nem? Ha észvet sikerül, elpaszkázom az egészet. Tisztára fejtörő. Ismeri az eredetiét?
2: Hát, igen.
1: Talán nem is természet után kellene lefesteni, hanem emlékezetből. Ez szóval ismeri.
2: Nem, csak felületesen, már hogy az emberek itt ismerik egymást.
1: Hát, én meg inkább belülről ismerem, hogy úgy mondjam. Meglehetősen kiismerem magam benne, ami a vérnyomást, a szövetek feszültségét, a nyirok keringését illeti bizonyos okoknál fogva. A felület az persze sokkal nehezebb probléma. Látta már a járását? Ahogy jár, olyan az arca. alamuszi, sampolygó, vegye például a szemét. Nem is beszélek a színéről, pedig az is fogós, nem. Hanem a metszéséről, az elhelyezéséről. Azt mondaná, hasított, ferde a vágása, de ez csak úgy látszik. Csalás, trükk az egész. Ha egyszerűen ferde, hasított szemet rajzol, elveszett ember. Nézze meg itt a bőrt, a testnek a bőrét. Mi a véleménye? Szemléletesen van ez megfestve, vagy nem eléggé szemléletesen?
2: Fantasztikusan.
1: Igen?
2: Fantasztikusan szemléletes a bőr. Azt hiszem, sosem láttam még ilyen kitűnően ábrázolt bőrt. Az ember szinte látja a pórusokat. Az imént belső folyamatról, nyirokkeringésről, lefélékről beszélt. Hogy állunk ezzel? Nagyon szeretnék erről többet tudni, erről a nyirokkeringésről például, ha a tanácsos úr lenne olyan szíves, mert nagyon érdekel.
1: Azt elhiszem. A nyirok a legfinomabb, legbensőségesebb, legdelikátabb valami az egész szervezetben. Valószínűleg maga is ösztönösen így érzi, azért érdeklődik annyira. Sokat fecsegnek a vérről, meg a vér misztériumáról, különös nedűnek mondják. De a nyirok úgy szólván, a nedvek nedve esszenciája tetszik tudni. Vértej, egészen rendkívül ítóka, zsíros táplálkozás után egyébként csak ugyanúgy fest, mint a tej.
2: És a fehérje, az micsoda?
1: Ó, egészen elemi dolgok. Szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, kénia, foszfor is. Mondhatom, Kastor, a tudás vágya kicsapogó. Némely fehérje, szénhidrát is járul, vagyis szőlőcukor is keményítő. Öregkorban a hús megszívósodik, ez onnél tered, hogy a kötőszövetben megszaporodik a kollagen, az enyv, tetszik tudni, a csontok, porcogók legfontosabb alkotóanyaga. Nos, mit meséljek még? Az izomplazmában van egy fehérje, a mioszinogen, amely a halálban izomfibrinné alvad meg, ez okozza a hullamerevséget.
2: Aha, a hullamerevséget. Kitűnő, kitűnő. És aztán jön a generálanalízis, a sír anatómiája.
1: Persze. Ezt egyébként szépen mondta. Az már nagyon messzire visz. Az ember szétfolyik, hogy úgy mondjam, gondolja csak meg az a sok víz. És a többi ingrediens élet nélkül nem valami tartós. A rothadás által egyszerű vegyületekre bomlik, szervetlenekre.
2: Rothadás, enyészet, hiszen az voltak éppen égés, az oxigénnel való egyesülés.
1: Feltűnő helyes, oxidáció.
2: És az élet?
1: Az élet is fiatalember, az élet is oxidáció. Lényegileg a sejtfehérje oxidációs égése, innen ered a finom állati meleg, amiből olykor túl sok van. Ja, az élet meghalás hiába szépítjük. Indestruction organik, ahogy egyszer egy francia, a francúzok született könnyelműségével meghatározta. Bűzlik is tőle, mármint az élet. Ha másképp érezzük, elfogultak vagyunk.
2: Ezek szerint, ha az ember az élet iránt érdeklődik, akkor az érdeklődése tulajdonképpen a halálnak szól. Így van-e?

0: Hogyan ülik meg ide fenn a farsangot, Settembrini úr? Már csak néhány nap?
1: Ragyogóan, pompásan. Vigalmas hely akár a Práter, majd meglátja mérnök.
0: A Práter?
1: Igen, miért csodálkozik? A Maison de Santé-ban is rendeznek néha bált a bolondoknak, meg a hülyéknek, amint olvastam. Akkor itt miért ne rendeznének? A program a legkülönbözőbb haláltáncokat foglalja magába, amint képzelheti. Sajnos a tavalyi részvevők bizonyos hányada

0: Mondjuk a szakaszokat, mármint a bevágásokat. Nehogy tagolatlan egyformasággá váljék az egész. Az mégiscsak furcsa lenne. Így meglám, megünnepeltük a karácsonyt, és tudomásul vettük az új évet. Most pedig jön a karnevál.
1: Igen.
0: Aztán jön a virágvasárnap, a nagy hét, húsvét, hat héttel később pünkösd, és aztán már nyakunkon az év leghosszabb napja, a nyári napforduló, és attól fogva haladunk az ősz felé.
2: Elég, hallgasson! Megtiltom, hogy így elengedje magát.
0: Bocsásson meg, hisz én épp ellenkezőleg. Egyébként úgy látszik, Berenc a végén mégiscsak rászánja magát azokra az injekciókra, hogy detoxikáljon. Mert változatlanul 37, 4, 5, 6, sőt 7 a hőmérsékletem. Sehogy sem akar megváltozni. Úgy látszik, én már csak az életféltett gyermeke maradok.
1: Hát, mérnök úr, hogy...
0: Látom, az unokaöcsémen a hónap elején készen kellett volna lennie. Mármint gyógyultan távoznia, úgy értem. De Berenc legutóbb még 4 hónappal hosszabbította meg az ideit, hogy teljesen fölépüljön. No és addigra hol tartunk? A nyári napfordulónál, amit az imént mondottam, igazán nem azzal a szándékkal, hogy szeptemberi nőrat felbosszantsam. És aztán megint haladunk a tél felé. De hát egyelőre a karneválnál tartunk.
1: Így elengedni magát.
0: Hiszen mondtam már, helyesnek és szépnek tartom, hogy minden ünnepet sorra megülünk, ahogy a naptárban következnek. Frau Stör azt állítja, hogy a portásfülkében vásári trombitát árulnak.

0: Húshagyó kedden. Mert ez a nap már is beköszöntött, még jóformán mielőtt közelettét igazából tudomásul vették volna. Már korán a reggelinél visszhangzott az étterem, a különféle mókás, húvós hangszerek recsegő, tutuló zörejeitől. Madame Sosa, aki ott hátul ült, kiöltözött a farsang tiszteletére, új ruha volt rajta, amely karját vállig szabadon hagyta. Hans Castorp lehunyt a szemét, és halkan maga elé suttogta.
1: Istenem! Nézd meg a laposat! Lilit!
2: Ki?
1: Ádám első asszonya! Ajánlom, óvakodj!
2: Csupa vers vagy ma, csupa poézis. Miféle Lilit emlegetsz? Hát Ádám kétszer nősült, fogalmam sem volt róla.
1: Így tudja a héber legenda. Ez a Lilit éjféli kísértetté lett. Boszorkányjá, aki főként szép hajával rontja meg a fiatal férfiakat.
2: Az ördögbe is. Szép hajú kísértet, ez aztán nem neked való. Akkor aztán jössz és felkattantod a villanyt, ugyebár, hogy helyes útra tereld a fiatal férfiakat. Így van-e?
3: Hagyjuk ezt, mérnök úr! Alkalmazza a művelt nyugaton használatos megszólítási formát, ha szabad kérne. Sehogy sem élik magához, amivel kísérletezik.
2: Hogy-hogy? Hiszen farsangot ünnepelünk. Ma este általános tegeződés díj.
3: Igen, egy civilizálatlan inger kielégítésére. Idegenek között, vagyis olyan személyek közt, akik jog szerint magázódnak. A tegeződés utálatos vadság, kacérkodás az ős állapottal, léhajáték, amelyet gyűlölök. Mert lényegében a civilizáció és a fejlett emberiesség ellen irányul.
2: Tehát...
3: Igen, pimaszul és szemérmetlenül ellene irányul. És én nem is tegeztem magát, nehogy azt képzelje. Nemzeti irodalmuk remekeiből idéztem. Tehát költőileg szóltam.
2: Én is. Én is bizonyos értelemben költőileg szólok. Mert a pillanatot erre alkalmasnak érzem, azért szólok így. Nem is állítom, hogy természetes és könnyű dolog a tegeződés. Ellenkezőleg le kell győznöm magamat, erőt kell vennem magamon, hogy így szólítsalak, de örömest veszek magamon erőt, szíves örömest.
1: Szíves örömest?
2: Igen, szíves örömest, elhiheted. Olyan rég vagyunk már együtt idefent. 7 hónapja, ha jobban megnézzük. Ez az itteni viszonyokhoz képest nem valami sok, de lenti fogalmak szerint, ha visszagondolok, mégiscsak elég nagy idő. Nos, ezt a 7 hónapot együtt töltöttük, mert összehozott az élet.

0: lett. Majdnem naponta találkoztunk, és érdekesen beszélgettünk. Részben olyan kérdésekről, amelyekhez odalent még csak nem is konyítottam. Most pedig hadd köszönjem meg. Hadd köszönjem meg, hogy ebben a 7 hónapban olyan kedvesen gyámolítottál engem, fiatal gólyát, amikor az új benyomások özönével zúdultak rám. Istápoltál gyakorlataimban és kísérleteimben, és a helyes útra terelgettél egészen színepekúnia, részben a történeteiddel, részben elvont formában. Világosan érzem, elérkezett a pillanat, hogy megköszönjem neked mindezt, és bocsánatodat kérjem, ha rossz tanítvány voltam. Az élet féltett gyermeke, amint mondottad. Most pedig menjünk át a többiekhez.
1: Hallja, mérnök úr, mi jutott magába? Ez úgy hangzik, mintha búcsúzna.
0: Dehogy! Miért búcsúznék?
2: A kerek puncsos asztal körül egy csoport Berenzt figyelte, aki társas játékot kezdeményezett. Csukott szemmel rajzolt valamit, állva, az asztal fölé hajolva, de feltartott fejjel, hogy mindenki láthassa, nem nyitja ki a szemét. Hans Castorp a nagy tülekedésben Joachim vállán átfigyelte az egyik rajzolót. Könyökével öccse vállára támaszkodott, állát 5 ujjába fogta, másik kezét pedig csípőjére tette. Beszélt, nevetett. Ő is rajzolni akart.
3: Gyönyörű! Kinek van egy ceruzát? Ki adja neked kölcsön? Még egyet akarok rajzolni. Ceruzát! Ceruzát kérek!
2: Nem kapott. Akkor megfordult, és tovább is ceruzáért kiáltozva megindult befelé a szobába, egyenesen Klavdia Sosa felé, aki, mint tudta, a kis szalonajtó függönyénél állt, és onnét figyelte mosolyogva a kerekasztal körüli tolongást.
4: Che cosa fa? Ingegnere, un po' di ragione sa! Ma è matto questo ragazzo!
0: Nem adhatnál egy ceruzát?
5: Én? De igen, talán. Nagyon becsvágyó vagy. Nagyon buzgó vagy.
0: Látod-e? Tudtam, hogy van ceruzád.
5: Vigyázzat, egy kicsit törékeny, ki kell csavarni, tudod?
2: Kettejük feje összehajolt, ahogy Klavdia megmutatta neki a krayon közismert mechanizmusát. Ha az ember felcsavarta, tűvékonyságú, s valószínűleg kemény, halvány írású grafit rudacska bukkant ki belőle.
0: Kicsi a krayon, de erős.
5: Nini, még szellemes is vagy. Most pedig menj, siess, rajzolj, rajzolj szépen, rajzolj kedved.
0: Nem. Te még nem rajzoltál. Most te rajzolsz.
5: Én?
2: Zavartan mosolyogva még ott állt egy ideig, de aztán Hans Castorp mágneses erejű hátrálásának engedelmeskedve néhány lépést tett a puncsos asztal felé. Kiderült azonban, hogy a szórakozás ott már abba maradt, halódott.
0: Új ruhád van.
5: Új? Ennyire járatos vagy a ruhatáromban?
0: Nincs igazam?
5: De igen, nemrég csináltattam. Lukács Ekvarta oda lenn a faluban. Sokat dolgozik a fenti hölgyeknek. Tetszik neked?
0: Nagyon tetszik. Akarsz táncolni?
5: Te akarnál?
0: Táncolnék, ha neked is lenne kedved.
5: Nem is vagy olyan szófogadó, mint képzeltem. Az unokatestvéred már fölment.
0: Igen, az unokatestvérem. Én is észrevettem az előbb, hogy eltűnt. Valószínűleg lefeküdt.
5: C'est un jeune homme très étroit, très honnête, très allemand.
0: Franciául jobban értek, mint ahogy beszélek. Azt akarod mondani, hogy nagyon pedáns. Úgy gondolod, hogy általában pedánsak vagyunk mi németek? Nous autres allemands?
5: Az unoka fivéredről beszélünk. De igaz. Jobban szeretitek a rendet, mint a szabadságot, ezt tudja egész Európa. Szegény unoka fivéred nagyon komolyan beteg.
0: Ki mondta?
5: Itt mindenki tud a másikról.
0: Berenc tanácsos mondta neked?
5: Talán, amikor megmutatta a képeit.
0: Vagyis amikor megfestette az arcképedet.
5: Sikerült megtalálod a képemet. Tu l'as trouvé réussi mon portrait?
0: Igen, nagyon. Berenc nagyon pontosan eltalálta a bőrödet.
1: Szeretnék én is portréfestő lenni, hogy alkalmam legyen a bőrödet.
0: J'aimerais beaucoup être portraitiste, moi aussi, pour avoir l'occasion d'étudier ta peau, comme lui.
5: Beszéljen az anyanyelvén, legyen szíves.
0: Én francia nyelven is németül beszélek.
1: Ez a féle művészi és orvosi tanulmány.
0: C'est une sorte d'étude artistique et médicale.
1: A humanizmus.
0: En un mot, il s'agit des lettres humaines. Tu comprends? Nos, hogy állunk? Nem akarsz táncolni?
5: Dehogy is, olyan gyerekes az egész. Az orvosok háta mögött. Mi egy Berenc visszajön, mindenki rohan a székekhez. Szörnyen nevetséges lesz.
0: Hát annyira respektálod?
5: Kicsodát?
0: Berenzt.
5: Eredj már a Berenceddel. Nézzük inkább, hogy táncolnak a többiek.
0: Jó, nézzük. Üljünk itt és nézzük őket, mintha álmodnánk. Mert nekem ez olyan, mint egy álom. Tudd meg, hogy mi ketten itt ülünk.
1: Mint egy rendkívül mély álom.
0: Comme un rêve singulièrement profond. Car il faut dormir très profondément pour rêver comme cela.
1: Közismert álom ez.
0: Je veux dire,
1: hosszú és örök.
0: C'est un rêve bien connu.
1: Igen.
0: Rêver de tout temps.
1: Így ülni melletted.
0: Long.
1: Mint ahogy most ülök.
0: Éternel.
1: Ez az örökké valóság.
0: Être assis près de toi, comme à présent, voilà l'éternité.
5: Költő. Burzsuá humanista és költő ez a német szőröstől, pőröstől, ahogy illik.
0: Attól tartok, hogy egyáltalában nem vagyunk olyanok, mint illik. Semmilyen tekintetben. Talán az élet féltett gyermekei vagyunk, egész egyszerűen.
5: Szép kifejezés, de mondj csak, nem lett volna nehéz már korábban álmodni ezt az álmot? Uraságod egy kicsit későn szánta rá magát, hogy megszólításával tüntesse ki alázatos szolgálóját.
0: Minek a szó? Minek beszélni? Beszélni, társalogni, ez nagyon republikánus dolog, elismerem, de nem hiszem, hogy ugyanannyira poétikus. Egyik lakótársunk, akivel kissé összebarátkoztam, Settembrini úr.
5: Az imént utánad szólt valamit.
0: Igen. Egy szóval ő kétségkívül nagy beszélő, még szép verseket is szeret szavalni. De vajon költő-e ez az ember?
5: Őszintén sajnálom, de sohasem volt alkalmam megismerkedni azzal a gavallérral.
0: Je le crois bien.
5: Szóval elhiszed?
0: Tessék? Hiszen amit mondtam, semmit mondó frázis volt csupán.
1: Amit látod, én alig tudok franciául.
0: Moi,
1: veled mégis szívesebben beszélek ezen a nyelven, mint az anyanyelvemen. Mert számomra franciául beszélni annyi, mint beszélni, és mégsem beszélni.
0: Je préfère cette langue à la mienne. Car pour moi, parler français, c'est parler sans parler. En quelque manière,
1: felelősség nélkül.
0: Sans responsabilité.
1: Ahogy álmunkban beszélünk.
0: Comme nous parlons en rêve.
1: Érted?
0: Tu comprends?
5: Többé-kevésbé.
0: Az elég. Beszélni milyen szánalmas dolog. Meg aztán, ha előbb szólítottalak volna meg, magázódnunk kellett volna.
5: Miért? Hát az a szándékod, hogy most már mindig tegezni fogsz?
0: Mais oui. Öröktől fogva tegezlek. És örökké tegezni foglak.
5: Hát ez mégiscsak egy kicsit sok. Egyébként nem lesz már sokáig alkalmad a tegezésre. Je vais partir.
0: Mit csinálsz?
5: Elutazom.
0: Lehetetlen, csak tréfálsz.
5: Egyáltalán nem. A legkomolyabban mondom, elutazom.
0: Mikor?
5: Holnap. Après dîner.
0: Hová?
5: Messzire?
0: Dagesztánba?
5: Elég jól vagy informálva. Egyelőre talán oda.
0: Hát meggyógyultál?
5: Ami azt illeti, nem. De Berenc úgy látja, egyelőre nem várhatunk semmi többet az itt tartózkodástól. Ezért megkockáztatok egy kis levegőváltozást.
0: Tehát visszajössz?
5: Az még kérdés. Főleg az a kérdés, hogy mikor. Ami engem illet, tudod, mindenek fölött szeretem a szabadságot. És főleg azt, hogy szabadon választhassam meg lakhelyemet. Te nem érted, hogy mi az a függetlenség szenvedélye? Talán a fajtámmal jár.
0: És a férjed Dagesztánban megadja neked a szabadságodat?
5: A betegségem adja meg. Harmadszor vagyok idefenn. Ezúttal egy teljes esztendőt töltöttem itt. Meg lehet, hogy visszajövök.
0: Emlékszel a találkozásunkra a belső fénykép műteremben?
5: A halványon.
0: Aznap csinált rólad Berenc átlátszó portrét. Nálad van?
5: Nem. Fenn van a szobámban.
0: Én a magamét mindig a tárcámban hordom. Akarod, hogy megmutassam? Esetleg később cserélhetnénk.
5: Ezer köszönet, de ez még nem a legalkalmasabb pillanat.
0: Hadd kérdezzek még valamit. Néha meglátogat egy orosz úr, aki a városban lakik. Ki az? És milyen célból jár hozzád?
5: Mondhatom, kitűnően értesz a kémkedéshez. Nem bánom, felelek. Igen, egy beteg honfitársam, barátom szokott hozzám járni. Egy másik fürdőhelyen teázunk, fecsegünk, bölcselkedünk. Beszélünk emberről, Istenről, erkölcsről, százféle dologról. Íme a beszámolom. Meg vagy elégedve? Mindenki visszavonul. Későre jár. No hát, karnevál ünnepe véget ért. Tudja a következményeket, uram?
0: Jamais, Claudia. Soha sem foglak magázni, sem életemben, sem halálomban, ha ugyan lehet így mondani. Ez a megszólítási forma, a művelt nyugat és a humanista civilizáció megszólítási formája, szerintem nagyon burzsoá és pedáns. Mire való a forma tulajdonképpen? A forma maga a pedantéria. Mondd csak, mit gondolsz te rólam?
5: A téma nem a csak gondolkodni valót. Jó modorú, jó családból való emberke vagy, kusztusos és jól ápolt, nevelőidnek engedelmes tanítványa, és nem sokára visszatérsz majd a síkföldre, elfelejtett, hogy idefenn valaha is álmodban beszéltél. És becsületes munkáddal segítesz nagyjátenni hazádat. Íme a belső fényképet, gép nélkül készült. Remélem, pontosnak találod.
0: Hiányzik róla néhány részlet, amit Berenc felfedezett.
5: Az orvosok mindig találnak valamit, ahhoz értenek.
0: Úgy beszélsz, mint Szettembrini úr. És a lázam, az honnét ered?
5: Ugyan semmi az. Közjáték következmények nélkül. Hamar elmúlik.
0: Nem, Claudia. Tu sais bien ce que tu dis là n'est pas vrai. Et tu le dis sans conviction, j'en suis sûr. La fièvre de mon corps et le battement de mon cœur harassé et le frissonnement de mes membres, c'est le contraire d'un incident. Car ce n'est rien d'autre que mon amour pour toi.
5: Szerelem irántam.
0: Oui, cet amour qui m'a saisi à l'instant où mes yeux t'ont vu, ou plutôt que j'ai reconnu, quand je t'ai reconnu, toi. Et c'était lui, évidemment, qui m'a mené à cet endroit.
5: Ez hozott ide? Micsoda őrültség?
0: Oh, l'amour n'est rien s'il n'est pas de la folie. Une chose insensée, défendue, et une aventure dans le mal. Autrement, c'est une banalité agréable, bonne pour en faire de petites chansons paisibles dans les plaines. Mais quant à ce que je t'ai reconnu, et que j'ai reconnu mon amour pour toi, Oui, c'est vrai. Je t'ai déjà connu anciennement. Toi, tes yeux merveilleusement obliques.
5: Au fait, SM.
0: Ta bouche et ta voix.
5: Au Sam.
0: Avec laquelle tu parles.
5: Oh,
0: je t'aime. Je t'ai aimé de tout temps. Car tu es le toit de ma vie. Mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir.
5: Ennyi. Ha nevelőid így látnának...
0: Fütyülnék rájuk. Fütyülnék mindezekre a karducsikra, meg az ékes szóló köztársaságra, meg az emberiség haladására az időben. Mert szeretlek.
5: Kicsi burzsóa. Helyes kis polgárgyerek a puha gócoddal. Hát ennyire szeretsz.
0: Oh, l'amour, tu sais. Le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un. Car le corps, c'est la maladie et la volupté. Et c'est lui qui fait la mort. Oui, ils sont charnels, tous deux. L'amour et la mort. Et voilà leur terreur et leur grande magie. Mais la mort, tu comprends, c'est d'une part une chose malfamée et impudente qui fait rougir de honte. Et elle est l'histoire et la noblesse et la piété et l'éternel et le sacré qui nous fait tirer le chapeau et marcher sur la pointe des pieds. Or de même... Le corps, lui aussi, et l'amour du corps sont une affaire indécente et fâcheuse. Et le corps rougit et pâlit à sa surface par frayeur et honte de lui-même. Mais aussi, il est une grande gloire à
5: droite. L'image miraculeuse de la vie organique,
0: sainte merveille de la forme et de la
5: beauté.
0: Et l'amour pour lui,
5: c'est
0: de même un intérêt extrêmement humanitaire et une puissance plus éducative que toute la pédagogie du monde. Oh, enchantant de beauté organique. Qui ne se compose ni de teinture à l'huile, ni de pierre, mais de matière vivante et corruptible, pleine du secret fébrile de la vie et de la pourriture. Regarde la symétrie merveilleuse de l'édifice humain, les épaules et les hanches, et les mamelons fleurissants de part et d'autre sur la poitrine, et les côtes arrangées par terre, et le nombril au milieu de la mollesse du
5: ventre, et la sexe entre les cuisses. A nemi szerv árnyékos sötétjét a combok között, a gerincoszlopot, amely a far kettős friss bujaságába visz.
0: Et les grandes branches de vases et de nerfs qui passent du tronc au rameau par les aisselles, et comme la structure des bras correspond à celle des jambes. Oh, les douces régions de la jointure intérieure du coude et du jarret avec leur abondance de délicatesse organique sur leur coussin de chair. Quelle fête immense de les caresser,
5: ces endroits délicieux du corps humain, fait à mourir de sa plainte après.
0: Oui, mon Dieu.
5: Utána szokszó nélkül megrohad az ember.
0: Sous laquelle l'ingénieuse capsulaire secrète
5: enged szagolnom tért kalácsod illatát. Enged, hogy ajkammal hódolón érintsem az artéria femorális, amely combon tövében.
1: Engedd beszívnom pórusait kipárolgását, megérintenem pehelyszőreidet, te vízből és fehérjéből alkotott, s a sír anatómiájára szánt emberi kép, és engedj meghalnom
0: ajkammal
1: ajkadon.
0: Mes lèvres aux tiennes.
5: Valóban olyan lovag vagy, aki milyen szánton német módra tud udvarolni. Csúnya lesz a lázgörbéje ma este, előre figyelmeztetem. Ég áldja a karnevál hercegem. N'oubliez pas de me rendre, mon crayon.
0: Felejtsem el visszaadni a ceruzáját, de hiszen végig a kezemben volt. Itt van a kezemben!

0: A Varázshegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. A második rész hangzott el.
1: A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Hans Kastorp Dunai Tamás, Madame Sosa Kovács Nóra, Joachim Cimsen Csernák János, Berenc tanácsos Gáti József, Szettembrini Pap Zoltán, Frau Stör Olsavszki Éva, a főnökasszony Csernus Marian.
0: A zenét Richard Wagner műveiből Török Etel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter. Technikai munkatárs Váli Marian. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
2: A regény rádió változata 1983-ban készült, és legutóbb, 10 évvel később, január 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. William Faulkner Rózsaszál Emily kisasszonynak című novelláját Máté Gábor mondja el.
3: Amikor Emily Grierson kisasszony meghalt, egész városunk elment a temetésére. A férfiak afféle tiszteletteljes vonzódásból egy romba dőlt emlékmű iránt, az asszonyok pedig többnyire egyszerűen kíváncsiságból, hogy lássák háza belsejét, amelyet az utóbbi 10 esztendőben senki sem pillanthatott meg. Egy öreg szolgát kivéve, aki szakács és kertész volt egy szemében. Emily kisasszony, míg élt, hagyomány volt, kötelezettség és gond. Afféle öröklött teher a városon, amióta csak egy szép napon, még 1894-ben Sartoris ezredes, a polgármester, az, aki elrendelte, hogy négerasszony kötény nélkül nem mehet az utcára, elengedte a kisasszony adóját az édesapja halálától fogva mindörökre. Nem mintha Miss Emily bármiféle alamizsnát elfogadott volna. Sartoris ezredes bonyolult történetet eszelt ki bizonyos pénzekről, amelyeket Emily kisasszony apja kölcsönzött a városnak, s a város üzleti okokból szívesebben fizeti vissza ilyen úton módon a kölcsönt. Csak a Sartoris ezredes nemzedékéhez és gondolatvilágához tartozó férfi eszelhette ki mindezt, és csak egy asszony hihette el. Amikor a következő, korszerűbb gondolkodású nemzedék tagjai lettek a polgármesterek és városi tanácsosok, ez a megállapodás némi elégedetlenséget keltett. Egyszer új évkor adófelszólítást küldtek postán a kisasszonynak. Eljött a február, válasz csak nem jött. Hivatalos levelet küldtek neki, hogy amikor sorát tudja ejteni, jelenjék meg a sheriff hivatalában. Egy hét múlva maga a polgármester írt neki, felajánlva, hogy meglátogatja vagy érte küldi a kocsiját. Válaszul üzenetet kapott ódivatú papíron, fakó tintával rótt, vékony, összefolyó betűkkel. A kisasszony közölte, hogy egyáltalán nem jár ki többé a házból. Az üzenet mellé oda volt téve az adóügyi felszólítás is. Egy szó megjegyzés nélkül. Így hát legyűrte őket mindenestül, mint ahogy legyűrte 30 évvel azelőtt apáikat is a szag ügyében. Ez 2 esztendővel apja halála után történt, s röviddel azután, hogy a kedvese, akiről azt hittük, hogy majd feleségül veszi, faképnél hagyta. Apja halála után nagyon keveset járt ki, s miután kedvese elment, az emberek alig látták többé. Néhány hölgy elkövette a vakmerőséget, hogy felkereste, de nem fogadta őket, s a ház körül az élet egyetlen jele a néger volt, akkor még fiatal ember, amint kibejárkált karján a bevásárló kosárral. Az emberek tulajdonképpen ettől fogva kezdték igazán sajnálni. A városban emlékeztek rá, hogy déd nagynénikéje, az öreg Wyattné úrhölgy a végén teljesen megzavarodott, és úgy vélték, hogy a Grierzonok magasabban hordják az orrukat, mint azt helyzetük megengedné. Így például egyetlen fiatalember sem volt elég jó Miss Emilynek. Már hosszú ideje úgy gondoltunk a Grierzonokra, mint valami régi csoportképre. Emily kisasszony fehérbe öltöztetett törékeny alakja a háttérben, elől apja tekintélyes körvonalai, amint hátat fordít leányának, és ott áll szétvetett lábbal, lovagló korbácsot szorítva kezében. s a tágra nyitott szárnyas ajtó nyílása fogja keretbe kettejük alakját. Így aztán, amikor 30 éves lett, és még mindig pártában volt, ha nem is éppen örültünk, de bizonyos elégtételt éreztünk. Ha volt is bolond a családban, minden lehetőséget nyilván nem dobott volna el magától Miss Emily, ha azok tényleg igaziak lettek volna. Amikor azután apja meghalt, híre járt, hogy a házon kívül semmi sem maradt utána. És az embereknek ez valahogyan tetszett. Most legalább szánhatták. Egyedül maradt, és elszegényedett. Emberibbé vált a szemükben. Most majd ő is megismeri az egy garassal több, vagy egy garassal kevesebb ősi izgalmát és ősi kétségbeesését. Az apja halálát követő napon a hölgyek mind felkészültek, hogy megjelenjenek a halottas háznál részvétüket nyilvánítani, és felajánlani segítségüket, amint szokás. Emily kisasszony a kapuban várta őket, úgy volt öltözve, mint máskor, és a gyásznak nyoma se látszott az arcán. Azt mondta az asszonyoknak, hogy nem halt meg az apja. 3 napig hajtogatta ezt, miközben a papok meg az orvosok egymásnak adták a kilincset, kéllelvén, hogy váljon meg a holttestől. Már-már a törvényhez és erőszakhoz kellett nyúlni, amikor Emily kisasszony váratlanul megtört, s apját gyorsan elföldelték. Akkor nem tartottuk őrültnek. Hittük, hogy így kellett cselekednie. Visszaemlékeztünk a fiatal emberekre, akiket apja elüldözött a háztól, és tudtuk, hogy magára maradva éppen ahhoz kell ragaszkodnia, aki megrabolta. Így tenne más ember is. Sokáig betegeskedett. Amikor újra láttuk, haja rövidre volt vágva, úgy festett, mint egy kislány, halvány hasonmása a színes templomi üvegablakok angyalainak. Olyan tragikus, és mégis derült. A város éppen szerződést kötött a járdák burkolására, s a munka a Miss Emily apjának halálát követő nyáron meg is kezdődött. Megérkezett az építővállalat négerekkel, összvérekkel, gépekkel és egy Homer Barron nevű munkavezetővel, aki jenki volt. Nagy darab, fekete, ügyeskezű, dörgő hangú ember. A szeme nem volt olyan sötét, mint a bőre. A kisfiúk csapatostul tódultak utána, hogy hallják, amint a négereket átkozza, s hogy a négereket hallhassák, amint a csákány emelkedésének és hullásának ütemére énekelnek. Nem sokára mindenkit ismert a városban. Ha az ember a főtéren viharzó nevetést hallott, Homer Barron állt valahol egy csoport közepén. Utóbb látni lehetett vasárnap délutánonként Emily kisasszonnyal, amint a béristálló sárga kerekű bricskája elé fogott 2 fakót hajtották. Eleinte örültünk, hogy Emily kisasszony végre érdeklődik valami iránt. Mert a hölgyek úgyis mind azt mondták, egy Grierson természetesen sohasem vehet komolyan egy északit, egy munkás embert. Ismét mások, többnyire öregebb emberek azt mondták, hogy egy igazi úrhölgy még fájdalmában sem felejtheti el, hogy noblesse oblige. Csak épp ők nem úgy hívták, hogy noblesse oblige. Egyszerűen csak azt mondták, szegény Emily, ideje, hogy jöjjenek a rokonai. Voltak is rokonai Alabamában, de azokkal apja már évekkel előbb összekapott az öreg bolondos Lady Wyatt hagyatékán, s a két család nem érintkezett egymással. Amazok még a temetésre sem jöttek el. És mihelyt az öregek kimondták, hogy szegény Emily, útjára indult a susmogás. Gondolja, hogy igazában? Kérdezték egymástól. Hát persze, mi más lehetne? Így susmutoltak a tenyerek rejtekén, és suhogott a sejem és szatén, ahogy ott ágaskodtak a vasárnap délutáni nap elől lezárt zsaluk mögött, míg odakint a 2 fakó gyors, könnyű trap-trapja elhaladt. Szegény Emily! Büszkén magasan hordozta a fejét, akkor is, amikor mi már azt hittük, hogy elbukott. Mintha most minden eddiginél inkább megkövetelte volna az utolsó Grierson tekintélyének elismerését. Mintha a földi szenvedélyek érintése csak még áthatolhatatlanabbá tette volna. Ilyen volt akkor is, amikor a patkány mérget az arzént vásárolta. Egy évvel azután volt már, hogy szegény Emilynek kezdték szólítani. És éppen akkoriban, amikor 2 unokanénje meglátogatta. Adjon valami mérget, mondta Patikusnak. Túljárt már a 30-on, de még mindig karcsú nő volt, s most soványabb is a rendesnél, hideg, fenhéjázó, fekete szemekkel, arcán a hús, a halánték és a szemgödrök tájékán erősen megfeszült, mint ahogyan világító tornyok őreinek arcát képzeli az ember. Adjon valami mérget, mondotta. Igenis, Emily kisasszony, milyen fajtát parancsol? Patkányra, ilyesmire? Azt ajánl... A legjobbat akarom, amilyen van. Mindegy, hogy milyen fajta. A Patikus felsorolt néhányat. Ezek mindent megölnek, akár egy elefántot is, csak hogy ami önnek kell, az arzént, mondta Emily kisasszony. Az jó? Márhogy arzén? Igenis, hölgyem. Csak hogy ami önnek kell, nekem arzén kell. A Patikus ránézett. Ő állta a tekintetét mereven. Az arca, mint a szélben megfeszült zászló. Természetesen, mondta a Patikus, ha éppen erre van szüksége, de a törvény szerint meg kell mondania, hogy mire fogja használni. Miss Emily csak merett rá, fejét kissé hátrahajtva, hogy egyenesen a szemébe tekinthessen, amíg a Patikus végül elfordította fejét. Hátrament az arzénért és becsomagolta. De vissza már nem tért. A néger kifutó fiú adta át Emily kisasszonynak a csomagot. Amikor otthon kinyitotta, a koponya és a keresztbe tett csontok alá oda volt írva a dobozra patkányírtáshoz. Így hát a következő napon mind azt mondtuk, meg fogja ölni magát. És azt is mondtuk, hogy ez lenne a legjobb. Mikor először lehetett őt látni Homer Baronnal, azt mondtuk, hozzámegy. Aztán már azt mondtuk, Miss Emily még ráveszi, mert akkor már Homer, aki szerette a férfi társaságot, és együtt iddogált a fiatalabbjával a Jávorszarvas klubban, megjegyezte, hogy nem a házasodó fajtából való. Később már csak azt mondtuk a bezárt zsaluk mögött, amint vasárnap délután elhaladtak a csillogó bricskában, Miss Emily magasra szegett fejjel, Homer Baron meg félrecsapott kalappal, a fogai között szivarral, sárga kesztyűs kezébe fogva a gyeplőt, ostort. Szegény Emily. Azután egyes úrhölgyek rákezdték, hogy ez szégyen gyalázat a városra, és rossz példa a fiatalságnak. A férfiak nem akartak beleavatkozni a dologba, de végül is a hölgyek kényszerítették a baptista lelkészt, Emily kisasszony családja pedig episzkopális egyházhoz tartozott, hogy menjen el hozzá. A lelkész sohasem szánta rá magát, hogy elárulja, mi történt, de annyi bizonyos, hogy még egyszer nem volt hajlandó visszamenni. A következő vasárnap megint kikocsiztak kettesben, és másnap a lelkész felesége írt az alabamai rokonoknak. Így hát újra voltak rokonok Emily kisasszony házában, s a város megpihent és várta a fejleményeket. Először semmi sem történt. Azután biztosra vettük, hogy összeházasodnak. Megtudtuk ugyanis, hogy Emily kisasszony az ékszerésznél volt, és ezüst férfi toalettkészletet rendelt, HB monogrammal minden darabon. Két nap múlva híre járt, hogy teljes férfi öltözetet vásárolt, még hálóinget is, és akkor azt mondtuk. Már egybe keltek. Igazán örültünk. Örültünk, mert a két nőrokon még inkább Grierson fajta volt, mint Miss Emily valaha is lehetett. Így hát nem lepődtünk meg, amikor Homer Baron, miután a járdák már egy ideje készen voltak, elment. Kicsit csalódottak voltunk, hogy nem volt nyilvános legénybúcsú, de azt hittük, azért ment el, hogy Miss Emily jövetelét előkészítse, vagy hogy módot adjon neki az unokanővérektől való szabadulásra. Akkorra már valóságos cselszövénnyé nőtt a dolog, s mi valamennyien Emily kisasszony szövetségesei voltunk az unokanővérek kijátszásában. Csak ugyan, egy héttel később azok is elutaztak. És ahogyan előre sejtettük, három nap múlva Homer Baron újra megjelent a városban. Egy szomszéd azt is látta, amikor egy este, vagy inkább szürkületkor a néger szolga a konyha ajtón bebocsátotta. De Homer Baront soha sem láttuk többé. És Miss Emilyt is csak jó idő múltán. A néger szolga kibejárt a piaci kosárral, de a bejárati ajtó zárva maradt. Néha láttuk a kisasszonyt egy pillanatra az ablaknál, mint a mészszóró emberek azon az éjszakán, de az utcán csak nem fél esztendeig nem jelent meg. És akkor tudtuk már, hogy ezt is előre lehetett látni. Mintha apjának az akarata, amely annyiszor torlaszolta el asszonyi életét, túl szívós és tacos lett volna ahhoz, hogy a halálban végképp megsemmisüljön. Nap, hó, évszámra figyeltük, hogyan őszül és görnyed meg egyre jobban a néger, amint kibejár a vásárlókosárral. Minden decemberben küldtünk egy felszólítást adóügyben, amelyet a posta egy hét múlva visszahozott. A címzett nem veszi át. Néha megpillantottuk őt valamelyik földszinti ablakban, az emeletet nyilván lezárta, mint faragott bálványtorzót egy rejtett fülkében. Soha sem tudtuk, hogy ránk tekinte vagy sem. Így szállt ő nemzedékről nemzedékre. Drága volt nekünk, és kikerülhetetlen, áthatolhatatlan, nyugodt és megátalkodott. Végül is meghalt. Megbetegedett a porral és árnyakkal teli házban, s csak a totyogó néger ápolta. Azt sem tudtuk, hogy beteg. Régóta letettünk arról, hogy a négertől bármit is megtudjunk. Az senkihez sem szólt, talán még úrnőjéhez sem, mert hangja reszelőssé vált, mintha berosdásodott volna a némaságtól. Az egyik földszinti szobában halt meg, függönyös nehéz diófa ágyban, szürke fejét párnának támasztva, mely sárga és májfoltos volt a kortól és a napsugár hiánytól. A néger a főkapunál fogadta az első látogatókat, és beengedte őket. A folytott sziszegő hangú, gyors, kíváncsi pillantású hölgyeket azután eltűnt. Egyenesen keresztül ment a házon, ki a hátsó ajtón, és nem látta többé senki. A két unokanővér nyomban megérkezett. Ők rendeztették meg a temetést a második napon, és az egész város eljött, hogy megnézze Emily kisasszonyt a vásári virágok tömegében. Apja elmélyedten merengő ceruza arcával a ravatal fölött, a susmutoló és borzadályt árasztó hölgyek között. És a nagyon öreg emberek, némelyik kitisztogatott polgárháborús egyenruhában, a tornácon és a gyepen ácsorogtak, és úgy beszéltek Miss Emilyről, mintha kortársuk lett volna, azt hívén, hogy táncoltak vele, és talán udvaroltak is neki. Így módon összezavarva az idő matematikai előrehaladásának menetét, mint ahogy az öregek teszik, akik számára a múlt nem ködbevesző út, hanem inkább óriási rét, amelyet tél sohasem érint, s amelyet most a legutóbbi egy-két évtized völgyszorosa választ el tőlük. Mi már azt is tudtuk akkor, hogy abban a lépcsők feletti világban van egy szoba, amelyet 40 esztendeje senki sem látott, s amelynek ajtaját csak betörni lehet. Vártunk, míg Emily kisasszonyt tisztes módon földbe tették, és csak akkor nyitottuk fel. Mintha az ajtó durva felszakítása átható porral töltötte volna meg a szobát. Áttetsző, keserű homály ült mindenen ebben a menyegzőre készített és berendezett szobában, mint a sírboltokban. A fakó rózsaszín csipkefüggönyökön, a rózsaszín ernyős lámpákon, a fésülködő asztalon, a kristályok előkelő rendjén és a feketült ezüst férfi toalettholmikon, amelyeknek sötét ezüstjén a monogram már elmosódott. Gallér és nyakkendő hevert közöttük, mintha csak most vetette volna le valaki, és amint felemelték, halovány kígyó vonalat húzott a porban az asztal tetején. Egy széken lógott az öltöny, gondosan összehajtva. Alatta a két néma cipő, s az elhajított férfi harisnya. Maga a férfi az ágyban feküdt. Hosszú ideig csak álltunk ott, bámulva a mélységes és hústalan vigyort. A holttest valamikor nyilvánvalóan az ölelés helyzetében hevert, de aztán megcsalta hűtlenül a hosszú álom, amely túléli a szerelmet, és legyőzi még a szerelem fintorát is. Ami megmaradt a férfiból, ott rohadt el a valaha volt hálóing alatt. S elválaszthatatlanná nőtt az ágyjal, amelyben feküdt. Rajta és a mellette levő párnán ott rétegeződött a tartós és türelmes por. És akkor észrevettük a másik párnán egy fej lenyomatának körvonalait. Egyikünk felemelt valamit a párnáról, és ahogyan előrehajoltunk, s orrunkban szárazon és fanyar keserűen megült a sejtelmes és láthatatlan por, egy hosszú, vasszürke hajszálat láttunk.
2: William Faulkner Rózsaszál Emily kisasszonynak című novelláját Gömöri Endre fordításában Máté Gábor mondta el. Szerkesztette Gartner Éva. A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb egy évvel később július 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Pontos idő 6 óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A tegnap este hatályba lépett kormányrendelet alapján lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak a Paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében, jelentette be a szlovák miniszterelnök Facebook oldalán. Robert Fico szerint a leállítás példátlan energiaválságot idézhet elő Magyarországon. Robert Fico azt írta, Szlovákia két atomerőműve eltérő műszaki hűtési megoldásokat tartalmaz, ezért nincs kitéve hasonló problémának, és zavartalanul üzemelnek. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Ezen kívül átütemezték a tervezett hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét, és folyamatosan egyeztetnek az energetikai ágazat szereplőivel. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Korlátozzák holnaptól a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Házi készítésű bombát robbantottak tegnap este Moszkvában egy belvárosi étteremben. 3-an meghaltak, 21-en megsebesültek, közölte az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság. A robbanás miatt egy biztonsági őr és egy vendég halt meg, illetve az a nő, akit a robbanó szerkezet bejutásának kísérletével gyanúsítanak. Helyszíni beszámolók szerint a biztonsági őr megállította és megpróbálta átvizsgálni a nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A bombát távirányítással robbantották föl, és szállítója feltehetően nem is tudott a csomag tartalmáról. Ami a hazai időjárást illeti, nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi és dunántúli középhegységben viszont néhány zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet napközben általában 34 és 40 fok között alakul, késő estére 25-32 fok közé hűl majd a levegő. Friss hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Harmadik rész.

La hé, halló! Az északi Csintabaradéból, Afokár és Szekina családjából három halálhír is érkezett mostanában az esős évszak végén. Mindig ilyenkor pusztít legjobban a malária. A tuaregek északi bozót falvaiba nemigen jutnak el gyógyszerek. De ha valaki be is tudna vánszorogni az agadezi kórházig, megeshet, hogy zárt kapukat talál, mert sztrájk van. Az egészségügyiek, akárcsak a tanítók és tanárok, 4 hónapja nem kapnak fizetést, az államkassa üres. Afokár egyik húga egy reggel meghalt, csak úgy, nem tudjuk mitől, mondják. Egy csecsemőt hagyott maga után. A bozót faluban akkor éppen nem volt szoptatós asszony, aki táplálhatta volna, így a kicsi éhen halt néhány nappal az anyja után. Ez így szokott lenni. Ha megpróbálják etetni, akkor a TBC-s tehéntejtől, a szennyes vízzel mosott pohártól hal meg. Cubis üvegnek híre sincs erre. Jobb is, tisztántartási lehetőség hiány. De a csecsemők póttáplálásával nem is szoktak próbálkozni. Ha egy anya meghal, akkor a család tudomásul veszi, hogy a kicsinek az anya után kell mennie. Ilyen a világrendje. Végül is csak egy nő volt meg egy csecsemő, mondja Afokár, korán sem szívtelenségből, hanem mert egy családfenntartó férfi halála sokkal nagyobb csapás a család maradékára nézve. Az életnek súlya van, a halálnak kevésbé. Délután járok kelek a faluban. Az illellai tájban a technikai civilizáció egyetlen látható jele a kórókba, bokrokba, faágakba akadt milliónyi viharvert nájlózacskó. Az utcai soványkak is szemétből, mert itt szemétből is kevés van, semmi nem kidobandó, mindig minden felhasználható még valamire. A szél fölkapja, táncoltatja, ide-oda fölakasztja, letépi, tovább röpíti ezt a természet számára emészthetetlen mellékterméket, az egyetlen tárgyat, amelyből a jelek szerint bőség van. Minden árus minden áruhoz ad egy barna nájlon zacskót. Nyilván ők is ingyen kapják. Az üres, eldobott zacskókat pedig mindenki csak úgy szélne kereszti. Ha a környezet szennyezésről próbálnék beszélni, dilisnek néznének, nem is értenék. Négeri hazámban a kimerült zseblámpa elemek mérgező fekete ragacsát szemfestéknek használják. Az akkumulátorban lévő savat pedig sebekre kenik, gyógyírnak. A posta felé ballagva a helyi börtön közelében haladok el. Csak abban különbözik a többi földszintes vályokháztól, hogy kerítése átlátszó vasháló, nem döngölt föld. A tűző napon férfiak tesznek-vesznek, van, aki fát vág, van, aki famozsárban töri a kölest. Ez megalázó lehet, mert a mozsártörés női móka. Vannak, akik csak állnak, ülnek, talán beszélgetnek. Így messzebbről nézve még az sem derül ki, melyikük az őr, melyikük a rab. Ha nem mondták volna nekem, hogy ez a börtön, nem biztos, hogy rájöttem volna. Később hallottam, hogy aki illelai lakos, az minden este hazamehet a feleségéhez, vagy feleségeihez aludni, aztán reggel visszasétál a börtönbe kölest verni, mosni, fát vágni, vagy semmit tenni. Az utcán mindenki megbámulja virító fehérségemet. Nagy a falu, 7000 lakosa van. Ha viszonylag messzebb sétálok az én negyedemtől, tehát kevésbé, vagy egyáltalán nem ismernek, leplezetlen kíváncsisággal néznek. Nyilván esemény vagyok a faluban. Új fehér nő, állítólag óvónő, teljesen bolond, mindenkinek széles mosolyjal köszön. Nauninko, la héjaló! De ennél többet nem igen tud hauszául, viszont sétál ide-oda és szívélyeskedik. Valóban. Mindenkinek előre köszönök, ez az illemszabály az egész világon, bármely faluban, bármilyen bőrszínek között, a messziről jött kívánjon először jó napot. Aztán, ha kelletlen vagy nem létező a válasz, el lehet gondolkodni azon, miben van a hiba. Alapos a gyanúm, hogy ilyenkor bizony az idegen képem nem tetszik. Vannak tekintetek, amelyekben a bőrszínem elleni indulatot látom, vagy legalábbis ezt képzelem, és szerintem nem is tévedek. Nem kell azt hinni, hogy ez csak kisebbségi paranoia. Az ember tudja, miért néznek rá úgy, ahogy néznek.
szűkebb negyedemben, a falu nyugati végén, azokon a tereken, utcákon, ahol naponta többször végigmegyek, már kezdik megszokni kirívó látványomat. Az iskolám előtti 2-3 focipálya méretű tágas tér egyik oldalán van 2 fa. Ezek árnyékában mindig üldögél vagy féltuszatnyi asszony. Ők felügyelik a fizetős kutat. Pumpával jön föl a víz, 5 afrikai frank egy vödör. Az 5 francia szantim, magyar pénzben a leírt időpontban 1 forint 20 fillér. Sok pénz. Itt 5 afrikai frank súlyosabb összeg, mint otthon 1 forint 20 fillér. Az első hetek óvatos távolságtartása után időnként előfordul, és persze ez nagyon jól esik nekem, hogy mielőtt én köszönnék oda, Nauninko, ezt délután és este kell mondani, és akkor, ha többeknek szólunk. Egy személynek déltől kezdve azt mondjuk, Nauni. A falról a nők már maguktól kiabálják felém a köszönés első felét, és akkor rajtam a sor, hogy mondjam a választ, a bájosan elhúzott dallamos lahéjalót. A 2 kút, a fizetős pumpás és az európai szememnek fájdalmasan szennyezett perem nélküli lyuk között félúton egy cementlap van a homokban. Ezen szoktak mosni a fiatal férfiak. Körülöttük a szappanos tócsát mindig lefetyeli 4-5 kecske, birka vagy kószaszamár. A sarkon dogó üldögél, de még nem értem oda, keresztül vágva a téren egyelőre az asszonyoknak integetek, egyikük 2 kézzel magasba emelve apró gyermekét kiáltja felé, Musza, Musza, gondolom, a kisfia neve, be akarja mutatni nekem. Ez szívélyes hívást jelent a fa alá, boldogan közeledem. Aztán tisztes távolban mégiscsak meg kell állnom. A gyerek égtelen üvöltésbe fog. Ez a szintelen szellemarc megrémíti. Mindannyiunkból kitör a nevetés, elnyomja Musza sírását. Kedveseket mondunk egymásnak a nőkkel, ők hauszául, én franciául. Nem értjük pontosan a szavakat, de értjük a lényeget. Minden rendben van, mehetek tovább. Néha túlzónak találom a saját széles mosolyomat. Az agyam csak utólag regisztrálja, hogy már megint mi van? Hatalmas vigyor a képemen, végtelen jó indulatomat bizonyítandó. Akár a hajdani, szerencsétlen

nevetünk, bár akadt kiskölyök, aki továbbra is rémülten figyel, készen arra, hogy idejében elfusson. Sosem lehet tudni, mi telik ki tőlem. Van, aki meg hozzám merészkedik, nyújtja a kezét, ritka esemény egy fehérrel kezet fogni. A többi gyerek pár méterről lesi, mi lesz? Lám, nem történt semmi veszedelmes, erre ők is oda csődülnek kezet rázni. A kézfogás fontos dolog. Egy sovány kis öregasszony is mindig elkap, ő aztán el sem ereszti a kezem, szorosan tartja, hosszan rázza és beszél. Hiába mondom, hogy bán, ilyen hausza bán, nem tudok hauszául. Abban nem hagyná a szöveget, látszik, hogy kicsit kelekútja, ő a falu bolondja, nem én. A gyereksereg mégis engem követ az utcán. Nem baj, így ismerkedünk. A délután a látogatások ideje. Ha valaki valamiért beállít, sosem mondja meg rögtön, miért is jött. Kicsit eláldigál, vagy elüldögél. Itt mindig minden ráérősen történik. Hogy vagy? És a család jól van? És az egészség jól van? És a munka jól van? Senkit nem zavar, ha ez a kérdés sorozat kétszer, akár háromszor is elhangzik egymás után. A válasz rá mindig a kötelező szava, igen, jól vagyok. Lehet, hogy egyik felesége vagy gyereke a múlt héten meghalt, akkor is azt fogja mondani merő illedelemből, hogy igen, minden jól van. Békés, zavartalan hallgatások, nem sietünk kibökni, mit is akarunk a másiktól. Hamar átveszem ezt a szokást, megérzem a durvaságomat, ha bekopogtatva valakihez, rögtön a lényegre térek, célszerűen a konkrétumra, amiért jöttem. Ez nem helyes, nem kedves, nem udvarias. Ha a bőrömön nem látszana, ebből akkor is tudnák, hogy idegen vagyok. Mindennek meg kell adni a módját és az idejét. Ez engem, türelmetlen európait, néha zavar. Miért kell fél óra üres járatot kivárnom, amíg kiderül, mit akar a házamba belépő falubeli, készítsek róla fényképet, vegyem be a gyerekét vagy az unokáját az óvodába, rajzoljak ábrákat a felnőttek alfabetizációs programjához. Mindezt én őszintén szívesen meg is csinálom, csak bőkék már ki mit akarnak. Benézek Beatrice-hoz, Colette édesanyjához. Mostanában gyengélkedik. Sokat hány, folyton rosszul van. Szép barna arca szürkés lesz a sápadságtól. Valószínűleg terhes, de azt mondja, ez még nem biztos. Monique hozatott neki Niaméból valamilyen hányinger csillapító gyógyszert. Mindannyian végig bönkésszük a papírját, ne legyen ellenjavallott terhesség esetére. Minden rosszul lét közügy. A panaszokat egymással beszéljük meg. Bár betegség és egészség az istenekre tartozik, próbáljuk csekéke ismereteinket összeadni. Hozzám gyakran jönnek ilyen gondokkal abban a hitben, hogy a fehér ember többet tud. De hogy is tudok. Nyugtalanítónak találom Beatrice állapotát, de ő csak fáradtan mosolyog, beletörődik a sorsba. Afrikai. A togói család konyhája is, mint az európaiakat kivéve mindenkié, az udvar sarkában van. A nigeri hauszáknál a tűzhely legtöbbször csak három kődarab, azokon áll a nagy fazék, a tűz szabadon csapongva nyaldossa az oldalát, és közben kárba vész az ereje. Erről a gondról még európai koromban a nemzetközi sajtó környezetvédő cikkeiből értesültem, amelyek elképesztő adatokat közöltek a füstbe ment fa mennyiségéről. A föld sorsáért aggódó világkonferenciák döntése szerint meg kell értetni az afrikai paraszttal, takarékoskodjon a fával, mert sivatagosodik a bolygó, fölborult a klíma egyensúly, mi lesz velünk, megfulladunk. Ez persze így igaz. Innen nézvést mégsem nagyon rokonszenves, hogy az a világrész prédikál a családjával a földön kuporgó parasztnak a tűzhelye minőségéről, amelyik nagyiparilag rontja a levegőt, az élet fenntartásához egyáltalán nem nélkülözhetetlen, sőt, gyakran fölösleges és ártalmas cikkek tömeges gyártásával. Ez olyan, mintha a napalm bombával hadonászó ujjal mutogatna a mérgezett nyírra. Zárt tűzhelyet természetesen érdemesebb használni.
nem az emberiség amúgy is kétes jövőjéért, hanem mert így kevesebb időt, fáradtságot kell gajgyűjtésre, illetve pénzt

0: a vásárlásra költeni. A tugóiaknál gazdaságos tűzhely van, Róza döngölte agyagból, azt mondja, a készítés módját még Togóban tanulta egy európai nőtől. A konyha nélkülözhetetlen kelléke a hatalmas famozsár, vajköpülő méret, ebben törik meg a magokat, vagy püfölik nyúlós, ruganyos pürévé a nagy adag jamgyökeret. Ez a burgonyaszerű vaskos gyökér jól megtörve, masszává dolgozva, és ekkor már fufu a neve, mindannyiunk kedvenc étele. A két nővér, Róza és Beatrice, mára éppen fufut készít. Segíteni akarok, és szeretném is kipróbálni, milyen érzés hosszan, ütemesen, fáradhatatlanul verni hatalmas doronggal hajlongva a térdig érő famozsár előtt a nagy adag pürét. Mit agadás, nehéz. Róza és Beatrice nevet gyakorlatlan mozdulataimon, hamarosan ki is szedik kezemből a mozsártörő fadorongot, nem nézhetik, hogy egy fehér nő házi munkát végezzen. Afrikai kosztot afrikai módon eszik az ember, közös tálból. Körülüljük a két lábast, egyikben a tésztaféleség, másikban a szósz. Csipegetjük a tésztát, mártogatjuk a szószba, ez mindig csípős, jó ízű. Ha hús darabocskák is akadnak az alján, kihalászásukra úgy tapasztaltam, az étkezés végén illik csak sort keríteni. A vacsora mindig erre a mintára megy. Tészta és csípős szósz. A tészta legtöbbször kukoricakása, itt fehér színű és teljesen sima, vagy főtt, néha sült jamgyökér, vagy édes krumpli, gazdag napokon rizs. A kísérő szósz hagymás, fokhagymás, csípős paprikás, ha nincs hús, és gyakran nincs, akkor egy kis szárított halat vagy olajos szardiniát tesznek bele. Konzerv, az van. A gombó szósz akkor igazán jó, ha friss gombóból készült. Ez az illelai piacon sokkal ritkább, mint a szárított. A szürkés-zöld színű, apró uborka formájú gombó itt az alapzöldség, sőt, mintha az egyetlen lenne. Esemény, ha valamilyen zöld levelek is beszerezhetőek. Ezt guineai sóskának nevezik, de nem sóska ízű. Sötétedés előtt hazasétálok. Udvarom hátsó fala mögött megy le a nap. Minden este 6 óra körül süllyed alá, látványos sebességgel. A mérsékelt égővi ember először trükkfelvételre gyanakszik. A jóisten gicse szórakozik velem, a legelbűvölőbb gics mindenek között. A bíbor összes árnyalatával részegíti az amúgy is vöröses tájat. Mi folyik itt? Gyorsított felvételű mozi az udvar vályog fala mögött, hogy minden este újra feltöltsön erővel és bizakodással. Köszönöm, uram! Aztán győz a józan ész, ezen a tájon már nagyon hasas a föld, gyorsabban forog, mint ahogy a mérsékelt égövön a tanúja lehettem. Persze, hogy siet lefelé a nap. Reggel is sebesen igyekszik fölfelé, csak azt nem szoktam látni, eltakarja a falu, amelynek a nyugati végében lakom. Az édes naplemente viszont szinte házhoz jön. Ha még közelebbről akarom látni, neki támaszkodom a langyos vályogfalnak, ahonnan a múlt korszékinával néztük a vihar pusztításait és a felhők háromszögébe zárt isteni pupillát az égen. A telihold kápráztatóan világít. Eddig nem tudtam, hogy ekkora fényt ad, kicsit erőltetve a szemet, akár olvasni is lehet mellette. Kis házacskámnak végre lett egy lámpája, napelemes. Ha szerelte föl, el vagyok bűvölve a civilizáció fényétől, pedig gyéren világít, de sokat tanul itt az ember takarékos életmódból, és örül mindennek, ami egyáltalán van, ami pedig eleve nincs is, arról könnyű lemondani. Átbotorkálok házam iskola részén, tanulom a tájékozódást a vaksitétben, már ritkábban ütöm be a fejem búbját az átjáróba, a kis ablakon át a csillagok fénye vezérel az íróasztalomig, fölötte a falon az új installáció, megnyomok egy gombot és kigyullad egy rövidke, sárgás neoncső. A lapos tetőre fektetett kis napelem néhány voltnyit termel, nekem elegendő. Nem értem, miért nem használnak ezen a fényárasztott a földrészen mindenütt napenergiát. Monik szerint azért, mert az alternatív energiák kezdő vállalkozásait a nagy kőolaj multik azonnal fölvásárolják, ez a megfojtás legjobb módja. Nagyon is lehetséges, hogy csak ugyanígy van, de azért Moniknak nem kell mindig mindent ellenőrizetlenül elhinni, mert igen indulatos antikapitalista. És indulatos csótányírtó is. Állítja, hogy ha nem üldözöm módszeresen a svábbugarakat, hamar át fogják venni nálam a hatalmat. Tanítgat, hogy amikor az ember az est leszállta után belép kis otthonába és fényt gyújt, első dolga legyen gumipapucsát készenlétben a kezében tartva, pontos célzással, erőteljes ütéssel megsemmisíteni a falon nagy gyorsasággal szerte nyargaló csótányok közül a lehető legtöbbet. Nehezen szánom rá magam a vadászatra. A csótányok nagyok, látványosak és egyéniségek. Időnként a falról vagy a polcról egyenesen és kihívóan a szemembe bámulnak, mit keres az ő birodalmukban ez a betolakodó. De amikor először fordul elő, hogy egyikük végig szalad a lábszáramon, végre felül kerekedik bennem a gyilkos kedv. Ahol elérhető magasságban mászkál egy ellenség a falon, oda settenkedem, és etájon alig használt anyanyelvem legszebb káromkodásait csata üvöltve műanyag papucsommal agyoncsapom. Már amikor sikerül, mert az ellenség fürge és szemfüles, én pedig gyakorlatlan harcos. Lelkem háborgását az udvaron csillapítom. Odakin megint boldogságos az éjszaka, mélységesen mély sötét. Az egész földrészen alig van mesterséges fény, még a főváros utcáin is leginkább a boltok előtt földre állított petróleumlámpák világítanak, meg a tejafőzésre szolgáló parázsló kis tűzhelyek. Jó elüldögélni a ház előtt. Udvarom zárt, védett burok, az ég közel van, egészen közel, olyan szemtelenül sok csillaggal, hogy ezt tényleg az elképesztésünkre találhatták csak ki. Itt a tejút tejből van, a göncölszekérnek megfogod a rúdját, a hold belehajul a képedbe. Lefekvéskor a szúnyogháló alá nagy gyorsasággal kell besurranni, nehogy kéretlen kísérők is berepüljenek. Édes elnyugvás, félálomba beúsznak a falu hangjai, a fiú csapatok tamtamja, néha még késő este is szól, itt a szomszéd téren, vagy egy távolabbin. Van, amikor felelgetnek egymásnak a ritmusok variációival. Elelbőgi magát egy szamár, tücskök zenélnek nagy hangerővel, ha időnként elcsöndesednek, jobban hallani társbérlőim a rovarok motozását a falakban, a földön, a polcon. Kapirgálás, karcolgatás, surranás, szösszenés, váratlanul megzörren egy papírlap, talán az egyik béka ugrott rá. Ezek szeretnek éjjel is nyitott ajtómon bejönni a házba, szívesen látom őket, rovarevők. Aztán teljes csönd lesz, megbékél a lelkem, csak el kellett fogadni, hogy most erről szól az életem. Rovarháború és sebápolás. Időm jelentős részét ezt tölti ki. Miért lenne ez kevésbé tartalmas, mint bármi más esemény? Föl sem kell tenni a kérdést, hogy mit keresek itt. Miért? A Kaubastrászéban, vagy a Rue de Fontarabiban mit kerestem, és mit fogok majd a Molnár utcában? Az élet szép, csak szeretni kell. Már el is aludnék, amikor hirtelen közvetlenül a fülem mellett zzzz. Fölkapom a zseblámpát, mindig a matrac sarkában tartom a szúnyogháló alatt, lámpafényben próbálom megtalálni, hol röpköd az én kis kedvesem, aki be akar társulni hozzám, hogy tele szívja magát a véremmel reggelig. Módszerem sületlen, látom ugyan a szúnyogot, ahogy átröppen a fénysugáron, de mivel a lámpát tartom az egyik kezemben, félkézzel nem sikerül a dögöt elkapnom. Ez csak tapsolással menne, viszont sötétben nem tudom, hol érdemes összecsapkodnom a tegyeremet. Fölkelek, zseblámpa eloldható, odakin világít a hold, az ég kitisztult, az iménti viharra már csak a fölfrissült homok emlékezik. Elüldögélek kicsit az udvaron, bámulok fölfelé, az ég, az legalább biztos érték. Megvan akkor is, ha én elvesztem a fejemet. De nem veszítem. Az afrikai hőségben folyamatosan patakzó verítékkel úgy érzem, kimegy belőlem minden rosszaság. Nem tudtam, miért akarok minden áron idejönni. Csak abban voltam biztos, hogy most ezt kell tennem. Kilépnem az életből, mármint abból, amit hazai tájaimon annak tartanak, és egy éven át Afrikában élnem. Szó sincs a fekete világ felfedezéséről, koca etnográfiáról, egzotikus és mulandó turista élményekről. Különben sem tudok utazni, nincs tehetségem hozzá, hogyan lehet 2 hét alatt fölmérni egy országot. Valójában nem is szeretek utazni. Csak akkor indulok neki, ha tudom, hogy az új, még idegen helyen dolgom van. Itt az a dolgom, hogy a saját bőrömön éljem meg, a rovarok és idétlen kis sérüléseim gondoskodnak róla, hogy ez szó szerint beteljesüljön, mindazt, ami az életem lehetett volna, ha történetesen máshol születek. Soha nem fogtam föl, miért szokás akkora faxni csapni az ember születési helye körül. Bárhová csöppenhettem volna. Ahogy lépkedek az udvar homokjában, botocskákat keresve valamelyik barkácsolásomhoz, ahogy a sufniból átcipelem a teli vedret a tusoló sarok felé, ahogy ballagok a faluban korábbi mozgás szokásaimhoz képest, jóval lassabban járva a tűző napon a tűző homokban, valami olyasmit érzek, érdekes leginkább a talpamban, vagy legalábbis onnan kiindulva, hogy ezt a tudást én ismertem. Ezek a mozdulatok mindöröktől fogva bennem voltak. Egyszer csak minden sejtemmel emlékezem az ősanyámra. Ezt meg is köszönöm neki, mert találkozásunk föltölti az elemeket bennem. Erős asszony lehetett az ősanyám.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 3. rész hangzott el.
2: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Negyedik rész.

0: látogatás a fétisisztánál. Monikkal elkutyikáztunk az ötyögős utakon Birnikonniba. Ez egy forgalmas kis határváros délen. Itt érkeznek az országba a zamatos csempész áruk Nigéria felől. Például az illellai kocsmáros Napóleon konyaknak nevezett itala is, mint ezt maga a kocsmáros mesélte. Birnikonniban Monik régi ismerősét látogattuk meg, egy togói fétisisztát. Tusszennek hívják, a név azt jelenti minden szentek. Monik konzultálni akar vele a problémáiról, ugyanis attól tart az egyik Hausa munkatársnője, akivel igen-igen feszült viszonyban van, felbíztatta az illellai marabut, a moszlim tanítót, aki állítólag bűbájolással is foglalkozik, hogy valamilyen hatékony ártalmat okozzon neki. Moniknak, aki már 6. éve él Afrikában, mostanában nagyon sok gondja baja van, nem tartja lehetetlennek, és ezt őszinte meggyőződéssel mondja, hogy valamilyen rontás érte. Örülök ennek az utazásnak, kíváncsi vagyok Toussaintre. Tudakolom tőle, hogyan lesz valakiből fétisista. Azt meséli, nagyapjától öröklődött rá ez a dolog, születésekor, csak hogy ő erről hosszú ideig nem tudott. Keresztény volt, mint többé-kevésbé a környezete is, tartotta a vallást, nem foglalkozott animizmussal. De mindig volt valami baja, furcsa rosszul létek, rohamok, érthetetlen ingerültségkitörések, addig-addig, amíg ifjúkora delén, férfikora hajnalán, végül is rádöbbent, és elfogadta, hogy a fétisista tudást kell továbbvinnie ezen a földön. Elvonult a Bozótba, 8 napos teljes magányra. Erről nem nagyon árul el részleteket, de amikor kérdezem, fogyasztott-e mágikus hatású növényeket, igennel válaszol. Azt mondja, mindaz, ami a konzultáción elhangzik, nem az ő közlése, rajta át a szellemek üzennek. Különben ugyanolyan mindennapi ember, mint bárki más, közli nagyot nevetve. Nincs benne semmi modorosság. Időnként szokta hallani a növényeket beszélni. Innen tudja, mit kell leszednie és hogyan használnia. Középmagas, jóképű, figyelmes tekintetű, 40 körüli férfi, kis szakállal. Rövid nadrág, nyitott ing, sem rajta, sem a házában, semmi nem jelzi, hogy itt bármiféle mágia zajlana. Az élet kinn folyik a közös udvaron, ahol vályog tégla törmeléktől eldobált narancs héjig és kiköpött cukornádrostig mindenféle hever. Gyerekzsivaj, asszonybeszéd és nevetés hangjai, döng a nagy famozsár, törik a köles magokat, az egyik szobából az aktuális afrikai toplista számai hallatszanak. Miután foglalkozott Monikkal, a fétisista tőlem is megkérdezi, mi a gondom, milyen ellenségekkel kell szembenéznem. Az afrikai gondolkodásban az ellenségnek alapvetően fontos szerep jut, a betegségek okát is többnyire valamilyen rontásban látják. Mondom, nincsenek ellenségeim, vagy legalábbis nem tudok róluk. Ezen mintha csodálkozna. Én nem tudok ellenséget prezentálni, de ha már itt vagyok, kérdezzük meg rólam a szellemeket, csak úgy általánosságban. Úgy érzem, nem illik megtennem, hogy magam nem kérek semmit, csak Monik ügyében kíváncsiskodom. Mielőtt néhány pénzérmét hozzárakok a kauri kagylók kupacához, a tenyerembe véve a kagylókra kell mondanom, de csak magamban, a szívedben beszélj, javasolja Toussaint, hogy mit akarok tőle a fétisisztától. Nem akarok semmit. De azért eszembe jutnak a rovarok, a sebeim, a szorongásaim az óvodai munkám miatt. Azt mondom magamban, jó lenne, ha kisebb súllyal nyomna a lelkem. Toussaint semmit nem kérdez. Annyit tud rólam, hogy Illellából jöttem, fogalma sincs ki vagyok, mi vagyok, és ezt nem is tőlem akarja megtudni, hanem a szellemektől. Részben nyilván a tekintetemből is, mert mindig nagyon hosszan, nagyon figyelmesen néz bele egyenesen az ember szemébe. Kézbe veszi a kauri kagylókat, könnyedén ledobva őket a ronyra, az elhelyezkedésüket figyeli, közben én arra gondolok, hogy a szertartás terítője nyilván azért néz ki úgy, mint egy hentes kötény, mert az áldozati állatok vérét viseli. Toussaint főleg a 4 nagyobb kagylóval dolgozik, időnként, mint egy kiegészítésért vagy magyarázatért a kupacban lévő kisebbekkel is konzultál. A kauri kagylók jeleinek értelmezéséről könyv is jelent meg. Láttam a néamei francia könyvtárban, de kikölcsönözni nem lehetett, csak a helyszínen olvasni. A fétisiszta úgy mormol magában, mint aki valakivel beszélget, és nagyon koncentráltan figyel. Hosszan suttog a szellemekkel, vagy az ősökkel, nem tudom kikkel, azután, mint aki megtalálta, hol a hiba, rám néz, és közli, hogy túl sok gondot csinálok magamnak valamiből, amiből nem kellene. Ezt még variálja egy kicsit. Van valami, ami engem nagyon nyomaszt, pedig nincs rá okom, túl sokat aggályoskodom valamilyen ügyben, de ha nem csinálok magamnak fölös aggályokat, akkor nem lesz baj. Nem kérdezi, mi a munkám, azt hiszi, Monik kollégája vagyok. Nem tudhatja, hogy állandóan gyötröm magamat, mert nem tudok szabályos óvodai rendet produkálni, szélhámosnak tartom magam, minden nap lámpalázzal fogok bele a munkámba, tényleg sok gondot gyártok magamnak, csak hogy szerintem okkal. Ez a Toussaint, már láttam az előbb, amikor Monikkal tárgyalt, azzal a módszerrel dolgozik, hogy a felhőket és kétségeket eloszlassa a lélekből. Közben továbbra is a kagylóiba mélyed és sustorog a láthatatlan lényekkel, aztán azt kérdezi tőlem, mi van a gyerekekkel. Mondom, már felnőttek a gyerekeim. Azt mondja, nem, ő itt kisgyerekeket lát még hozzá, többet is egyszerre. Ez maga a boldogság, mondja, szélesen mosolyog hozzá, valami nagyon jót láthat a kagylóiban. Ismétli, hogy ami a kisgyerekekkel van, az maga a boldogság. Hát erre megtörök. Bevallom neki, hogy tényleg vannak körülöttem kisgyerekek, és aggályaim tárgya pontosan ez, az óvodám. Toussaint hatalmasat, jó ízűt fölnevet, értésemre adja, hogy tökéletes tévedésben vagyok. Ami a gyerekekkel történik, az remek, az maga a boldogság, mondja újra. Nekem ebben igazán semmi kétségem ne legyen. Ő tudja, látja. Érdemes volt idejönnöm. A mázsás súly már is csökken. Megvan a terápiás hatás. Végül is tényleg, mit aggályoskodom annyit? Kis havszáim láthatóan jól megvannak. Boldogok, mert barátságos helyen játszhatnak, és nem gyötri őket keménykező óvónő. Miért ne lehetnék én is boldog? A délelőtti szeásznak vége. Eddig tartott a diagnózis megállapítása, délután majd jön a gyógykezelés. Közben az asszonyok az udvaron finom ebédet főznek mindannyiunknak. Van fufu is, rizs is, és a csípős szószban tyúkhús darabok bőségesen. Gyöngytyúkból. Ezen a tájon a gyöngytyúk a leggyakoribb szárnyas, mindig rágós egy kicsit, nem baj, nagyon nagy becsben tartjuk, a hús bizony ritkaság. Előbb a férfiak étkeznek, ahogy szokás, aztán a nők és a gyerekek. Egy rakás gyerekkerény körülöttünk. Délután Toussaint javasolja, hogy általános minden ellen való védelmet nyújt nekem, ha akarom. Legyen, ha már itt vagyok. Mielőtt akcióba kezd, azt mondja, és súlyosan néz rám, hogy nagyon fontosat kell kérdeznie, mert ez döntő pontja lesz az egész védettségnek. Válaszoljak őszintén. Meg tudnám-e ütni az anyámat, az apámat, a férjemet, a fiamat? Nem úgy mondja gyerekemet, hanem úgy fiamat. Külön teszi fel a kérdéseket egymás után nagy súllyal. Mondom mindegyikre, hogy nem tudnám. Ez persze, hogy igaz is, úgyhogy a végén kicsit elnevetem magam, de ez nem helyén való, a fétisiszta nem tréfál. A kérdések úgy hangzanak el, mintha nagyon is létező lehetne rájuk az igenlő válasz. Hogy biztos legyen benne, értem, amit mond, még mutatja is. Egy viszkészből adott pofont imitál lágyan a levegőben. Mondom, így se, sehogy se. Ez jó, mondja, tudnom kell, hogyha ezt nem tartom be, a védelem hatása nyomban elmúlik rólam. Aztán megkérdezi, hogyan reagálok, ha az ellenségem rám akar támadni. Mondom, elmenekülök. Nem érti. Egyébként nem beszél rosszul franciául, de ez a szó úgy látszik, nincs a szótárában. Talán nem véletlenül. Elmegyek onnan, elszaladok, mondom. Ezt érti. Nagyon helyteleníti. Elmagyarázza, hogy az ellenséget viszont tudni kell megütni. Ezután már következhet a hamozási szertartás. illetve tévedek, nem hamu az, kérdésemre elmondja, hogy nagyon sokféle növénynek a pora. Azt most bonyolult lenne elmagyaráznia, hogy milyen és hogyan, mikor leszedett növényeké, meg a nevüket is csak mina nyelven ismeri. A dolog lényege az, hogy ez a növénypor keverék az ősöktől való, és nagyon kell rá vigyázni. Időtlen idők óta úgy van, hogy mindig maradnia kell az üveg alján az előző adagból, amikor újjal föltöltik, így az anyag őriz valamit a régiektől, megvan a folyamatosság az időben, és megvan az ősök támogatása. Egymással szemben állunk, ő csöndesen dúdol magában. Először a fejem búbján középen, aztán csuklón, vállon, a gége alatti csontnál dörzsöl be az ősök porával. Megkérdezi, zavarná-e, ha levenném a blúzomat? Nem zavarna. Varázsporát elhelyezi a mellkasi bordák találkozásánál, és itt el is időzik egy kicsit. Leveszi az egyik gyűrűjét, és a bőrömre helyezi. Mindeközben végig énekel, szinte csak magában, éppen hogy hallhatóan. Kántáló, szöveges, fél monoton dallamot. Néha elhallgat és fülel. Nagyon hosszan tartja ott a gyűrűt. Én is erre koncentrálok, olyannyira, hogy nem is érzékelek magam körül semmi mást. Ha az emberhez varázs gyűrű ér, igyekszik rá rendesen odafigyelni, ki ne hagyjon valamit. Tusszán ujja nem ér hozzám, pedig az is biztosan jó lenne, de ez a történet nem egy férfi kéz érintéséről szól. A fémkarika találkozását a bőrömmel nagyon sűrűnek és intenzívnek érzem. A fétisiszta ellép tőlem, mélyen rám néz, megkérdezi, mit éreztem. Mondom, a gyűrű jelenlétét. Átmelegedett? Elbizonytalanodom. Nem, azt hiszem nem. Illetve nem is tudom, valamit minden esetre tényleg éreztem, de nem azzal a szóval fogalmaznám meg magamnak, hogy meleg volt. Mert ha a gyűrű átmelegedett, közli Toussaint, az azt jelenti, hogy ott valami nincs rendben, ott egy betegség rejtőzik. Később azt mondta, hogy most már minden olyan betegségtől, amelyet az ellenségeim küldenének rám, védve vagyok. Persze, ami a sorstól jön, itt az égre mutatott, az más kérdés, az ellen nem lehet tenni. A konzultáció 15 000 afrikai frankba került, kevesebb, mint a havi fizetésem egy tizede. De ebből a togói fétisiszta körülbelül 20 alkalommal vásárolhat gyöngytyúkot a családi vacsorához. Végül mutatott egy kis üveget, azt mondta, védőkölni van benne. Ha valami fontos dologra készülök, vagy ha bármi baj van, vagy ha nincs baj, csak nem stimmelnek a dolgok és nyomot vagyok, tegyek egy-egy csöppet a két tenyerembe, dörzsöljem össze, mutatta is hogyan, aztán az arcomra is két nyitott tenyérrel dörzsöljem jól be, és közben mondjam hangosan, mintha valakihez beszélnék, békét akarok, szabadságot akarok, szabad vagyok ezt vagy azt tenni. Mondjam hangosan, amit akarok, amire szükségem van. És átadta a kölnis üveget. Hogy fogom-e időnként használni? Persze. Tudom én azt Toussaint nélkül is, hogy szabad vagyok, de legyünk őszinték, nem jött rosszul, hogy most emlékeztetett rá. Szabályosan kinevette a szorongásaimat. A saját biztos forrásaiból tudja, hogy a gyerekekkel boldogság van, ezügyben érdemes lesz hinnem a bozót szellemeinek. Az ellenséget is sikerült megtalálnunk. Én magam vagyok az, harcoljunk ellene. És a receptjére fölírt nyugtató önszuggesziót. Milyen igaza van? Szabad vagyok. Ezután eltelt majdnem egy hét. Az óvodában jól mentek a dolgok, azaz úgy, mint eddig, voltak kegyelemteljes és voltak kaotikus órák. Péntek délelőtt 11 óra körül lehetett, teltház volt, néhány nagyfiú is jelen, közöttük a szép Mumuni, a kis Fati valamilyen atyafia, újabban állandóan itt van, jól teszi, szükség esetén tud úgy viselkedni, mint egy segéd óvóbácsi. 14-15 éves lehet, írástudatlan, franciául sem tud egyetlen egy szót sem, mégis hibátlanul értjük egymást, villog a szeme, időnként cinkosan összenevetünk. Most éppen nagy labdázás folyt, Mumuni nélkül sosem tudtam volna elérni, hogy néhány gyerek körszerű formába álljon, és úgy dobáljuk egymásnak a labdát, amit a kicsik mindig magukhoz ölelve őrizgetnek. Labdáztunk, labdázgattunk, én éppen egy fa közelében, hátraléptem, hogy kinyújtott karral még elérjem a labdát, kis megbotlás, kiállt egy gyökér a földből, egyensúlyvesztés, és nekiestem a fának. A mozdulat lendületéhez képest hihetetlen erővel csapódtam oda méghozzá, úgy éreztem többször is, mintha egy ismeretlen erő verdesne hozzá a fából kidudorodó gyerekfej nagyságú bütyökhöz. Olyan hosszan és szédülten tartott ez az odaverődés, hogy rengeteg időm volt közben mindenfélére gondolni. Először arra, hogy ez olyan, mintha autóbaleset lenne, mert ekkora ütő ereje csak nagy sebességnek lehet. Aztán arra, hogy maga tehetetlen rongy vagyok, hogyan is lehet egyetlen eséstől ilyen hosszadalmasan megrázkódtatni, mintha többször egymás után verődnék a fához, közben már hasított a robbanásszerű fájdalom, gondoltam, mindjárt látni fogom egyetlen pillanatba sűrítve az egész életemet, mert most meghalok, de végül még arra is volt időm gondolni, hogy nem, ebbe most mégsem halok bele, de azért olcsón nem fogom megúszni. Mire idáig jutottam, már a földön voltam, egy ideig minden mozdulatra képtelen. Szegény kis gyerekeim, dermedten néztek, szinte lábujjhegyen jártak, csupa kis angyal. Mumuni sem mert tovább labdázni, csak rám-rám nézett, szép szemében, szánalom, és biztatás, hogy majd biztosan minden rendbe jön. Később, nagy nehezen eljutva az ágyamig, hálát rebegtem a sorsnak, hogy nincs nyílt seb, mert azzal ugyan mit kezdenénk itt a bozót kellős közepén. Jöttek a togói nők, Beatrice és Róza. Olyan jóságot sugárzó készséggel álltak az ágyam mellett, ahogyan csak asszonyok tudnak jelen lenni. Gyermeki bizalom ébredt elgyötört bensőmben, talán ők majd segítenek. Beatrice-nak van valamilyen gyökere a belső vérzések csillapítására, attól tart, hogy belső vérzés történt. Ha akarom, mondja, de nagyon szerényen, mint aki megértené, ha esetleg nem bíznék a gyógymódjában, csinálhat belőle nekem egy teát. Mindent, Beatrice, kérlek, tegyél mindent, amit csak tudsz. Nagyon fáj. Bő fél óra múlva visszajött a gyógyteával, Róza és a kicsi Colette szótlanul kísérte. Megálltak az ágyam mellett, a szúnyoghálót félrehajtották, a fejükön megoldották a kendőt, hogy kötés nélkül lazán borítsa a fejet. Beatrice azt mondta, mielőtt meginnám a teát, imádkoznia kell, mert aki gyógyít, az Jézus. Ő, Beatrice, ő itt senki. Nem ő gyógyít, hanem az Úr hatalma. És hangosan, éneklősen imába fogott. Uram Jézus, hallgass meg minket, nézd, itt ez a szerencsétlen bűnös asszony tele fájdalommal, és Beatrice hangja már is megremegett, sírni kezdett, úgy folytatta, szinte perlekedve. Neked ez igazán semmiség enyhíteni a szenvedéseit, te, aki vakokat látóvá tettél, Lázárt is föltámasztottad, neked ez nem nagy ügy, nézd ezt a szegény szenvedőt, segíts már, mulaszd el a baját. Jó, bűnösök vagyunk mindannyian, én is bűnös asszony vagyok, ez a szerencsétlen beteg is az. De hát neked meg az a dolgot, hogy rajtunk segíts, nem ezért jöttél a földre? Látod, most megint itt az alkalom, gyere, gyógyíts, ez a te munkád, Uram Jézus, nézz ránk bűnösökre és enyhíts szenvedéseinket. Az enyémek nem enyhülnek. Ha nekem akkora hitem lenne, mint ennek az asszonynak, biztosan már is jobban lennék. Ködös tudatomon még az is átfutott, hogy miért kell ennek a rendes, tisztességes, jószívű nőnek olyan nagyon bűnösnek tartania magát. De közben irigyeltem is. Tud valamit, amit én nem tudok. Tökéletes önátadást, fenntartás nélküli bizalmat egy abstrakcióban, illetve valakiben, aki nekem kulturális olvasmányélmény, akinek földi teljesítményét még a jogutódai viselkedése ellenére is nagy becsben tartom, de hogy engem nem váltott meg, az biztos. Nem is ezt üzente, hanem szerintem azt, hogy mindenki váltsa meg önmagát, ha tudja, nagyon nehéz, de legalább próbáljuk meg. Közben Beatrice kezdte lágyan bekenegetni gyógynövényekkel kevert karitévajjal a bal oldalamat. Mondtam neki, hogy csak szeliden. Gondoltam, ha ez bordatörés, ahogy sejtem, annak egy masszázs most nem föltétlenül tenne jót. De Beatrice ujjai a legtökéletesebb óvatossággal simogatták bőrömbe a karitévajat. Lassan, finoman, imádságosan az érintésben is. Közben folytatta a lamentációt, olyan elementáris vággyal Jézus segítségére, hogy fájó oldalamon éreztem egymás után lecsöppenő forró könnyeit. Remegő hangja nagy mélységekből szólt, kiáltott, énekelt. Időnkénti ámenjeit Róza és Colette halkan megismételte, mindannyian úgy ejtették, ámin. Beatrice könnyeit is belesimogatta a gyógyfüves vajjal együtt szegény, elgyötört baloldalamba. Ki tudja, hogy ebben a vegyi keverékben nem a könnyek segítettek-e a legjobban. A karitévaj egy bokorszerű fa bogyó termésének zsírtartalma mindenre jó, használható főzésre, szárazságtól repett sarkak ápolására, fa és bőrtárgyak karbantartására, különféle füvekkel keverve pedig gyógykenőcsnek. Aztán megkaptam a gyógyteát, egy tele, befőttes üveg fekete színű, keserű és csípős folyadékot. Később még két adaggal ittam belőle. Jót tett a szeánsz, foglalkoztak velem. Szeretetet kaptam. Tudtam volna sírni, vágytam is egy jó bőgésre, majd mindjárt, ha a nők elmennek, hogy ne legyenek tanúim, de visszatartott a rémület, hogy mekkora fájdalommal járhat, sőt, megvalósíthatatlan, egy kiadós orrfújás. Beatrice azt mondta, hinni kell. Nem úgy értette, hogy a gyökértej a gyógyító hatásában, hanem úgy, hogy abban a Jézus Krisztusban, aki neki szemmel láthatóan nagyon intim barátja. Nekem nem az, de még így, fél pogány, fél ateista, meghatározhatatlan vallású, vallástalan, szegény, szellemi, tévejgő létemben is meglátogatott a kegyelem. Csak a maga érintőleges módján, amúgy futólag, de mégis. Helyi kis szorosabb közösségünk, vagyis Monik és Hans, Tuareg és Togói háznépükkel sűrűn látogattak, de jöttek mások is. Időnként nem is tudtam pontosan kik. Nekem itt egyszerre kellett, vagy kellett volna több tucat arcot, nevet és családi vonatkozást az első bemutatkozásoknál megjegyeznem. Nekik bezzeg könnyű dolguk volt. Én vagyok a fehér óvónő, messziről fölismerhető. A látogatás sorozat jól esett. Mintha váratlanul kiderülne, hogy van egy rakás barátom. Alig ismert arcok kukkantottak be a ház, nap árasztotta ajtajában. Szava? Szava? Igen, köszönöm, jól vagyok, és te? A család jól van? Az egészség jól van? A munka jól van? Igen, igen, minden jól van. Lehet, hogy egy bordatörésért cserébe befogad az illellai hausza közösség? A fájdalom nem csökken. Hans szombat délben betessék el az öreg Mercedes terepjáróba, nyomás a legközelebbi városba, Tauába. Van ott egy orvos barátja, orosz, anesztéziás doktor a helyi kórházban, meglátjuk, mit mond. Az orvos ismerős nincs benne a kórházban, szombat kora délután van, otthon keressük. Jobb is, a tauai kórház méltó hírnevére. Egy ágyon két-három nyögdécselő beteg, a földön köpet, hányás, vizelet és véres kötések. Menekülünk. Alexandra, derék orosz anesztéziás orvos, nem volt megrendülve esetemtől. A tüdőben, mert azt azért meghallgatta, nincs gyanús hang, tehát szerinte is leginkább bordatörésről lehet szó. És előkotort 6 darab, barna csomagoló papírba préselt tablettát, Cyril betűkkel rajta volt, Anelgin. Emellett még elszalajtotta Hanst a patikába egy másik fajta, talán hatékonyabb fájdalomcsillapítóért. Hans egy arab feliratú, tuniszi gyártmányú görcs oldóval tért vissza, csak ezt tudták kínálni. A fájdalomcsillapítók nagy családjából semmilyen más gyógyszerük nem volt. Közben Alexandra elmesélte, hogy miért jött ide. Na ugyan miért? Pénzt keresni. Nagyon jól megfizetik a nemzetközi szervezetek az afrikai munkát. A meleg az eléggé gyötrelmes, de vodkát azért mindig sikerül beszereznie. És ittunk egy elég nagy pohár vodkát. Beszedtem a nemzetközi összefogás ciril és arab feliratú, még vodkával együtt is hatástalannak bizonyuló szereit, és visszavánszorogtam a terepjáróhoz.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A negyedik rész hangzott el.
2: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Hét óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben, a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, amely 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Az erről szóló kormányrendelet tegnap este lépett hatályba. A miniszterelnök előzőleg ismét az áram- és vízfelhasználás visszafogását kérte a cégektől és a lakosoktól, főként a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében, közölte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico Facebook oldalán azt írta, Szlovákia két atomerőműve eltérő hűtési megoldásokat alkalmaz, ezért nincs kitéve hasonló problémának, és zavartalanul üzemelnek. A felelősségteljes hozzáállás, az egymásra figyelés, valamint az energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A közös cél érdekében mutatott önmérséklet jelentőségét hangsúlyozva, azt is kérte, hogy a jövőben becsüljük meg jobban az életet adó természeti értékeinket. A bölcsődék és óvodák zárva tartását ajánlja a szaktárca a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében a zárvatartást javasolják. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Budapest ivóvízellátása stabil. Korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség. Ezt a főpolgármester közölte, aki hozzátette azt is, bár vízkorlátozásra nincs szükség, A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át, egészen az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, illetve a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Tegnap megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord is. A Jánoshegyen csak 26 fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi csúcsérték 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek az állatkertnél lévő állomáson. A korábbi országos rekord 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban regisztráltak. Ma folytatódik és fokozódik a forróság. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, csak az északi és a dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fok közötti értékek várhatók. Nagyon erős lesz az UVB-sugárzás. A Balaton 25, a Velencei tó is 25, a Tiszató pedig 26 fokos. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
2: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Régi kínai mondás. Aki nem szereti a macskát, előző életében valószínűleg patkány volt.
1: Szereti ön a macskát? Kővári Katalin és Papp Tibor dokumentum műsora.
2: Ha az ember egy kutyát 3 napig etett, az 3 évig nem felejti el. Ha egy macskát 3 évig etett, az 3 nap múlva sem fog rá emlékezni.
3: Valószínűleg, hogy az érzelmek egyre inkább háttérbe szorulnak, és szégyelni való dolog szeretni, vagy egymás iránt kimutatni, vagy érinteni egymást. Többé a macskát. A macskát nem csak azért tartja az ember, hogy etesse, mert simogassa. Azért az egy kellemes dolog, egy jó meleg állat, finom puha szőre van, ami hát valahogy a tapintás, ugye, mint a kommunikációnak egy nagyon ősi formája, ami nagyon sok mindenre asszociálhatja az embert, szóval lehet ennek ami szexuális vonatkozása, vagy itt egy anya-gyerek kapcsolat eszébe az embernek, ugye, hogy a mellnek a szopáskor az érintés, ami meleg és biztonságot ad. Szóval ennek rettentő sok gyökere van ennek a dolognak, és az emberek manapság már nem nagyon érintkeznek a szó a fizikai értelmében, tehát valahogy, ahogy ezek a dolgok elmúlnak, hogy egyre inkább úgy ott áll egy ilyen lény, akire már nem jut belőlünk, úgy látszik.
4: Ki az, aki szereti a macskát?
5: Én!
4: Na, a többség szereti a macskát. Akkor te például miért szereted a macskát?
5: Azért, mert a kiskorukban szoktak szeretni minket, a gyerekeket, és nem szoktak úgy megkarmolni. Mondjuk úgy, mint a
6: meg az, hogy lehet velük még akkor játszani, összeismerkedni, amikor még nem ismerjük.
7: Azért szerettem, mert csak akkor se nem marad meg, hogyha még eltetsük is.
8: Én azért, mert aranyok.
9: Hát ha vonaló, akkor azt tartani az ember, mert sokkal drágább, mert nincs rá hely. Vagy akár kis borjút. Egyáltalán a természetnek a meleg, 30 fok fölötti testhőmérsékletű lüktető természetnek a megfigyelése. Most erre azt hiszem, hogy a legolcsóbb és a legkevésbé fertőző és a leginkább hozzáférhető az a macska.
10: Tulajdonképpen, mint egy színház, kinézek az ablakon, és akkor ott a legkülönfélebb dolgok történnek, ugye ott élnek, szerelmeskednek, játszanak. Ez a függetlenség nekem boldogtalan imponál.
11: Az állathoz való viszony, vagy konkrétan a macskához való viszony tükröz, vagy lenyomata az embereknek az egymáshoz való viszonyához. De sokszor negatív lenyomata. Lehet pótlék az állat, tehát hogyha valamiért megromlanak az emberi kapcsolatok, valakinek megromlanak a kapcsolatai, vagy úgy érzi, hogy nincsen harmonikus társas kapcsolata, vagy úgy érzi, hogy hiába keres ilyen emberi kapcsolatokat, akkor lehet pótlék a macska. De mégis úgy tűnik, hogy ugyanakkor sok esetben olyan embereknek van a házi állata, macskája, kutyája, akiknek éppen, hogy az emberi kapcsolata is nagyon harmonikusak és teljes értékűek, és valahogy ebbe illeszkedik bele az állat is, ebbe a bonyolult, meg színes, meg mozgalmas társas kapcsolatrendszerbe.
12: Dörös Sándor, Fekete Kandúr. Szívem görcs, vérem szilvalé, közeledem 70 felé. Macskánk gyógyítja májamat, ráborul és meleget ad. Vérrel fűtött kis termofor, karmos talpakkal megtipor. Állat lényének deleje, akár őserdő ereje. Mint javas fűből szűrt te a áthat pesdítő árama. Tappancstól fülig fekete, bundája bajsza termete, de arcából süt élesen kerek 2 citromszínű szem, s az élő sötét vánkoson, ezüstös fény hullámoson. Fél éves múlt, és bölcs, nagyon tudós, tapasztalt doktorom. de nem soká időz velem, nem bír megülni egy helyen. Nagyot szökken, nem is köszön, már föncikáz a fatetőn. Gombot, csatot, bútor alól, s elgurult pénzt előkotor, mindent vizsgál, zugokba túr, a kertben, házban ő az úr. Ha lót fut, élettel tele, én is száguldoznék vele. Feledném annyi évemet, s hogy visszaélni nem lehet.
13: Emlékszem, elsős voltam, első általános iskolás, és mint elsős kisdiák, én nagyon szerelmes voltam a tanítónénimbe, borzasztóan. Szép fiatal tanítónénink volt, azt hiszem, így utólag is. Hát úgy van a két dolognak köze egymáshoz, hogy ahogy vége lett az iskolának, és nagyon hiányzott a tanítónéni, hogy most vége az iskolának, és nem láttam többet, vagy hát nagyon sokáig kisgyereknek ez még örökké valóság anyál. És abban a pillanatban, hogy hazaértünk az évzáróról, megjelent a fekete cica. Egy kis kóbor fekete cica. És én buta kisfiú észre, hát én azt gondoltam, hogy az az én tanítónénim áruhában. És hogy mindig figyel engem. És hát akkor nagyon megszerettük, és ott maradt a háznál, az volt a leges-leges legjobb cicánk. Olyan volt, hogy teljesen senki nem tanította ilyen dolgokra, hogy ha sírba fakadtam, akkor följött az ágyra mindig, mindig velem aludt. Megengedték a szüleim, hogy velem aludjon. Persze tisztába tétel után. És ha egész véletlenül jöttünk rá erre a dologra, hogyha ha sírtam, akkor a macska mindig följött az ágyra, és azonnal odaugrott, és elkezdett vigasztalni, nyalogatni. És nagyon szeretett engem. És aztán ettől kezdve rendszeresé is vált, hogy én rá is játszottam erre a dologra. Sokszor kipróbáltam, hogy véletlene, hogy még mindig szeret. Abból tudtam, hogy szeret, hogy megpróbáltam sírni.
0: Mondhatjuk azt, hogy az állat szeret? Ez nem csak egy emberi kiváltság?
14: Vannak érzelmei.
15: Nagyon hajlamos vagyok arra, hogy tulajdonítsak az állatoknak emberi típusú, vagy ahhoz hasonló érzelmeket. Az biztos például, hogy a semmi másképp nem tudom minősíteni a macskánk bizonyos viselkedését, mint bosszúnak. És ezt mástól is hallottam, nagyon hasonló, szóval amikor oda piszkít.
14: Nekünk ugyanis kutyánk is, még macskánk is van.
15: Igen, és a macska már régen ott lakott, birtokon belül volt, amikor megérkezett a kutya, és hát rettenetes csapás volt a macskának, és hetekig próbált mindent elkövetni, szóval többször megtámadta a kutyát, nagyon féltettük is, hogy esetleg a szemébe ha. De aztán megszokta, beletörődött, nem mutatott különösebb lelkesedést, de megszokta, és még azt is elviselt, hogy a kutya nyaldossa. Csak aztán az történt egy másfél év múlva, hogy született 6 kis kutya.

0: valami olyasmire, amit az emberi kapcsolatban szeretetnek nevezünk.
1: Egy barátomnál láttam egy nagyon szép kis perzsa cicát, és akkor elhatároztam, hogy ilyen nekem is kell. Az volt a Marci. Hát nagyon hozzánk nőtt. Igazán nagyon olyan volt, hogy szinte beszélt. Két évig tartott ez a dolog, és két év után. Aztán egyszer csak észrevettem. Ha éjjel, ha mentem haza munkából, mindig megvárt. És ült a párnámon, és ébren várt. És az első jeleit onnan vettem észre a dolognak, hogy valami nem stimmel, hogy nem várt. Ha várt is, aludt, nem ébredt föl, amikor én mentem. És hát az ember úgy gondolja, hogy ez csak átmeneti, vagy hát, nem tudom, hogy majd kieveri, vagy valami olyan betegsége van, ami hamar túl lesz. És hát azt hiszem, egy kicsit én is későn észleltem a dolgot, mire úgy gondoltam, hogy el kellene vinni orvoshoz, akkor már akkor nagyon rosszul volt. És kiderült aztán, hogy vizes mellártya gyulladása van. És hát ezen nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lehetett segíteni. Egy ideig úgy nézett ki, hogy jobban lesz. És egy kicsit felépül. Úgy kellett kosárba vinni, beerőszakolni a kosárba, nem akart jönni, tiltakozott, de hát muszáj volt elvinni az orvoshoz, nagyon szörnyű volt nézni a szenvedéseit, és hát aztán csak nem javult, és el akart menni. Azt hiszem, én úgy tudom, hogy a macskák mindig el akarnak menni a háztól, hogyha úgy érzik, hogy nagyon nagy baj van. Én ezt így hallottam. És édesanyja nem engedte ki. És akkor nagy görcse jött, és akkor elpusztult a Marci. És azóta nincsen cicánk. Nem akarunk többet.
2: Jékeli Zoltán macska búcsúztató. Balzsamos gyolcsba nem bugyolállak, jó öreg állat, szinte, hogy ember. Lásd be szerényen, nem divat ez már. Ám de a sírod, most megígérem, én magam ásom, itt az aranyló nyírfa esőtől csüggetek árvalombja tövében. Sárga szemedben haldokolásod, mint ez az évszak, tört sugarakkal, fájtlas egekkel hirdeti búcsút. Gyenge tücsök szóri a zavarban, zengreszelősen, ez siratásod. Szürke fejedre lepkeszelíden, mint puha hóhull, könnyei tontó zsófi leányka símogatása útra valóul.
3: Nálunk a házban van egy, úgy hívják, hogy tanár úr, és az mindig ott etetem a macskákat, és olyan szépeket káromkodik rám is, anyukámra és meg a macskákra is.
4: Általában megmondom egész őszintén, hogy a magyarok, mikor jönnek, akkor zavarják, hogy hagyd azt a rühes dögöt, meg van a fiú, aki belerúg, oda csalják a kezükkel. Van ilyen, hogy oda hívják, gyere, mint hogyha étel volna benne. És a múltkor is egy akkorát futballozott egy fiatalember, egy ilyen szegény cicával belerúgott. És viszont a németek meg annyira szeretik, a külföldiek általában nagyon szeretik, szóval minden országban nagyobb az állatvédelem.
0: Amikor van egy ilyen bácsi, aki réme a környék macskáinak, az elképzelhető, hogy a környékbeli embereket és gyerekeket se szereti. Azokkal van elsősorban baja. Csak azokat nem lehet bántalmazni, azokat nem lehet rugdosni, azokat nem lehet kínozni.
5: Valószínűleg neki is hiányzik a szeretet, vagy a vele való törődés, szóval ilyenkor majdnem mindig meg lehet találni mögötte ilyen okokat, hogy valaki nagyon magányos, vagy nem úgy alkult az élete, hogy szerette volna.
6: Tényleg furcsa dolog, hogy a macska az emberek egy részében kiváltja ezt a semmi pénzért nem hagyom, és nem teszek neki rosszat. Másik részükben pedig valami furcsa módon egy fergeteges agresszivitást vált ki.
7: Igen. Szóval én gondoltam, hogy ha most meg fogja kérdezni, hogy miért szeretem a cicát, akkor azt mondanám, azt válaszolnám, hogy egyszer

0: kíváncsi, hogy miért lehet utálni egy cicát. Mert egy kígyóban van valami undorító, legalábbis az embernek lehet, hogy ez csak egy beveszélés, és egy kígyó tulajdonos valószínűleg ugyanígy csodálkozna rajta. Tehát az alapjában ez a csúszómászás, ez a hidegség, és így tovább, na meg aztán a kígyó bizonyos tulajdonságai, ez ugye faszítják az ember, de egy macskában nem látod ilyet. Szóval egy macska sosem támad meg egy embert, azt mondom, nem éva, ha csak nem vadmacska az erdőben. És ha jól tudom, az egyetlen, hát nem az egyetlen, de az emlős állatok között alig van olyan, amelyiket hát kvázi szent állatnak tekintettek, ugye az egyiptomiak. Az olaszok is rendkívül szeretik a macskát, félelmetes, hogy az egyes olasz városokban, hogy el vannak terjedve, és azért terjednek el, mert amennyire én tudom, az olaszok nem pusztítják. Ellentétben ugye mondjuk Magyarországon. De éppen a múltkor mondta valaki, aki egyébként állatbarátnak tartja magát, hogy megint született öt kis cicája, és nem tudott más csinálni, belefolytotta a vízbe őket, és az egyik fél óráig küszködött, amíg megfulladt. Szóval... Igen.
1: Ha mondjuk a macska sokat ellik, akkor is úgy vannak a házi állattartói vele, hogy nem bírják majd gondozni őket, ezért azt tartják a legokosabbnak, ha nem veszi meg senki, hogy elássák. És úgy, hogy mondjuk vízbe folytják, de olyat is ismerek, hogy például a szomszédunkban, hogy gödröket ástak, sok kis macskájuk volt, gödröket ástak, és beletettek egy tál tejet, és oda csalogatták le a kis cizákat, aztán homokot szórtak rá. Szerintem ez olyan szomorú dolog, mert embertelen az egész dolog.
2: Igen. Az állat, konkrétan a macska nagyon fontos nevelő funkciókat tölthet be. Például arra is gondolok, hogy a gyerek megtanulja elviselni, megtanul alkalmazkodni egy másik lényhez, szavak nélkül. Tehát anélkül, hogy az a másik utasítaná, hogy kérne valamit, egyszerűen a mozdulatok nyelvén ért.
3: Ez is egy kártevő, nem kártevő, ez is emberi szemszögből van nézve. És lehet, hogy például bármelyik másik állat szemszögében vagy valamiben, lehet, hogy például a patkány az egy nagyon hasznos állat, és lehet, hogy például az ember a legkártékonyabb a világon. Hát
4: lehet.
5: Hát mondjuk a természet,
1: az egész a patkány, akkor a patkánynak kártékony állat az ember. Szóval...
5: Kártékony ember.
1: Hát...
6: Lelőtték egy macskánkat, és akkor megtettem az ismeretlen tettesen a följelentést, talán nem is a macska miatt, ez azért messze menőbb dolog, mert ha valaki lőfegyverrel egy életet kiolt, az valahol több, mint egy macskának az élete, szóval ez messze menen társadalmi probléma. Az volt az első kérdés, igaz, hogy telefonban egyik adminisztrátor részéről, hogy mennyi az anyagi kár. Vannak dolgok, amit nem lehet pénzbe mérni. Egy állat vagy egy ember életének nem anyagi ára van.
7: Azt, hogy a szenvedéshez, a bajhoz, hogy viszonyulunk, ezt egy családban tanulja meg az ember. És ha azt látja otthon, hogy az erősebbnek joga van a gyengébet bántani, akármilyen módon, lehet az szóba, lehet az bármilyen pszichikai módon, akkor ő is azt fogja csinálni, hogyha neki baja van, akkor ő a gyengébet fogja bántani, és nem az apját fogja bántani, hanem a macska farkát fogja beledugni a nem tudom én micsodába, meg ezt látja a többitől, és azt tanulja, hogy akkor nem kell szembeszállni, és nem kell azt mondani, hogy már pedig én így gondolom, már pedig szerintem ez nem helyes. Én nem csinálom, te se csináld. Erre meg kell tanítani.
8: Hát megfogták farkuknál, eldobták, aztán beléjük rúgtak, meg ilyesmiket.
1: Mit gondolsz,
8: miért? Szerintem... Kézkínzásból. Ebben lelik örömüket.
1: Szerintem ebben csak az örömüket lelik, mert az szerintem az nem jó senkinek se. Még maguk is érzik, hogy ez azért nem jó a macskának, hogyha belerúgnak, csak hát ők nem tudnak rá mit kitalálni. Meg hogyha kamaszok, már nagyok a gyerekek, akkor azért olyan, hogy én azért is megmutatom, hogy én belerúgok egy macskába.
3: Igen, a nagyobbak, igen. A kisebb gyerekeket is verik, és a macska olyan gyámoltalan, és az még szép, hogy könnyen belerúg. Hát a kutyában már fél, hogy megharapja.
1: Sőt, hát nap mint nap lehet látni macskát minden utcán is, szóval akármikor belerúghat.
9: Hogyha mész az országúton, és a gyerek látja, hogy egy éppen frissen kivasalt macska ott van, és azt mondja, hogy jaj, mi volt az? Akkor te mit mondasz neki?
7: Hát, hogy vannak olyan emberek, akik tesznek azért egy fékezésnyi mozdulatot, vagy egy kormánymozdulatot, hogy kikérnek egy macskát, hanem elgázolják, és én elmondanám, vagy elmondom neki, vagy ahogy mi is végülünk ilyet, hogy ezt nem szabad. Vagy akkor az ember mindent megtesz azért, hogy kikerülje, vagy elengedje. Hát, hogy jövök én ahhoz, hogy végigázoljak rajta?
0: Az elején kellene ezt valahol kezdeni. Én nem vagyok egy nagyon nagy fizetésű ember, de hajlandó lennék pénzt áldozni egy olyan fajta propagandára, amely az állatkínzást ellen hát szólít fel, vagy azt segíti az ilyen mozgalmat.
4: Megszűnt a Fóti telep, kérem szépen, az elnököket az Állatvédő Egyesületbe állandóan cserélik, évenként cserélik, nincs pénz, már senki nem vállalja, most nem tudom mi a helyzet, mert én az elfoglaltságomnál fogva, én nem tudok utána nézni, és nem járok klubnapokra, de azt mondják, hogy fölösleges is menni, mert ott is semmi nincs, semmi segítség.
10: Szergej Jeszenyin, ó, mennyi a macska? Ó, mennyi a macska e földön, ha számolnánk te meg én? Szívem álma finom szagú bükköny, s kék csillag ül ég közepén. Ébren, lázban, s ha elalszom, egy emlék múltba merít. Patkán pici macska doromból rám nyitja unott szemeit. Kicsi voltam én is. A macska, amíg nagyanyánk dalolt, az elejtett gombolyagra, mint ifjú tigris ugort. Nagyanyánk meghalt. Nap a napra, év évre hamar suhanó. És sapka lett az a macska. Elnyűtte rég nagyapó.
11: Nálunk állandóan van ez a családi otthoni létől, mert ha elmentem, akkor ők szegénykék el nem mozdulnak a helyükről, és kicsit megszeppenve, mert még a biztonság is, ugye azért nincs meg a hiányzik valami. Aztán hazajöttem, akkor tudják, hogy előbb lerakodok, és azt is respektálok, a takarítok, és akkor csöndben egy helyre összebújnak, és azt megvárják, mert aki nem azt csinálja, az kap egy szidást, és az rosszul esik nekik, nem pedig csak szidást. És akkor azután, hát bejövök üdvözölni, és akkor elhangzik, na hát, milyen jók, csupa angyalka, akkor rettenetes büszkék, nem csak boldogok, büszkék arra angyalkák, és a cukorkának ezt nem elég mondani. Ott van a legszebb angyalka, annak azt kell mondani, és mindenki saját egyénisége szerinti szólama van. Úgyhogy mindegyik azt higgye, hogy ő valamely ok miatt ő a legfontosabb, de a többiek is nagyon fontosak. Ez van nálunk bevezetve, egy ilyen légkör, tehát itt nincs, hogy a másikat elnyomni, eltaposni, vagy ilyesmi. Ez éreztetni kell, tekintve, hogy én, na ez a macska szeretete hozzátartozott, minden művészetben működtem. Én most nem mondom azt, hogy én összművész voltam, de működtem.
2: Vagy azt is kifejezheti egy ilyen, majdnem, hogy azt mondom, kizárólagos ember-állat kapcsolat, amikor helyettesítő, akkor azt is kifejezi, hogy az ember az valahogy fél az intim kapcsolatnak a kockázatától.
9: Az emberekkel.
2: Az emberekkel.
12: Ez most az első lány. Mindig fiúkkal. Nem tudom, hogy ezt elmondjam-e. Egy álom. Én rettenetesen régen elváltam, és tudtam azt, hogy az anyám nagyon szeretné, ha még egyszer férhez mennék, ami nekem eszem ágában nem volt soha. És egyszer azt álmodtam, hogy a óriási cirmos kandúr, aki a valóságban létezett, hogy az valamit mondott nekem. Egyszerre csak megszólalt valami teljesen közömbös és érdektelen dolgot mondott, és iszonyú, megható és jó érzés volt, és felemeltem a macskát, és átmentem anyám szobájába, anyám akkor már fekvőbeteg volt, és azt mondta neki, hogy anyu, én tudom, hogy te szeretnéd nagyon, ha én újra férhez mennék. És tudom azt, hogy nagyon bánt titokba, hogy ez erről szó sincs. Hát a cikicak megszólalt. Hát ő hozzá fogok menni.
2: Gyerektelen emberek számára az állat az talán sokkal többet jelentett, mint másút.
7: Én azt tartom bajnak, ha ezeket összehasonlítgatják, ez egészen más dolog. Szóval nem lehet ugyanúgy mérni azt, hogy az ember a gyerekét hogy szereti meg az állatát. Ezek más minőségi dolgok, éppen a napokban mondta valaki, hogy ő nem simogatja meg a macskát, ilyen kis bicikölök macska. Ami, hát ugye ez általában az emberekből, vagy a nőkből is mégiscsak valamiféle anyai érzés vált ki. Szóval nem, mert neki van két gyerek, akit ő cirogathat. És akkor úgy én elakadtam, hogy vajon hogy jön ez ide, vagy hogy ez akkor egy adag, ami bennem van egy szeretet, és akkor én azt csak ide juttatom, akkor ebből már nincs több, akkor már nem tudok másnak juttatni. Vagy
2: pihot beosztja. Vagy,
7: igen, szóval, hogy valahogy miért kellene ilyen kizárólagosnak lenni.
13: Nagy Lajos, a macska. A macska igen őszinte állat. Ha éhes, eszik, ha jól lakott, fekszik, ha jól érzi magát, dorombol, ha valami baja van, keservesen nyávog. Ez gondolatainak és érzelmeinek oly közvetlen kifejezése, amit a képmutató emberek sehogy sem tudnak megérteni. Tehát valami hallatlanul körmönfont ravasságot sejtenek mögötte, és ezért azt mondják a macskára, hogy ravasz.
14: Kutya ugye az, aki sokkal jobban kötődik az emberhez. Tehát ezért sokkal jobban ki kell, hogy szolgálja az embert, a macska nem kötődik annyira az emberhez. Tehát nem is fogja annyira kiszolgálni, és az ember teszi rá azt a jelzőt, hogy a sunyik, egy frász, nem sunyi, ő egy individuum, egyéniség, és ha hozzá közelednek, akkor elfogadja, de hogyha ő akar közeledni, akkor is azt fogadd el. Tehát ez teljesen kölcsönös alapon próbálja csinálni a társas viszonyt az emberrel. Egyébként az, hogy sunyi, hát az nem tudom, miért mondják azt, hogy sunyi.
2: A kutya sokkal többet nyújt, szolgál, szeret, hűséges, mindenféle ilyen pozitívumot el lehet mondani. És a macska függetlenség és önállósága sokszor tényleg hiányérzetet is hagy az emberbe.
0: Látszólag nem kell a társaság, mert egy macska ugye az egy egyéniség, az nem nagyon dörgölődzik másokhoz. A miengés, és azt hiszem, hogy a többség azért az úgy látja, hogy ez egy tartózkodó lény, nem nagyon mutatja ki az érzelmeit, illetve ha kimutatja az érzelmeit, akkor azt valahogy olyan, hogy ne lehessen nagyon észrevenni. Hiszen ő például oda megy a lábunkhoz, ha mondjuk egy fél napig egyedül volt, és hazamegyünk, és úgy háttal odaáll, és egy kicsit ugye a farkincával hozzáér a lábunkhoz. Ő így mutatja ki, hogy most örülök, mi az, hogy jött.
15: De dorombol.
0: Parancsolj?
15: Dorombol.
0: Dorombol. Igen, amikor ő akar. De azt ő azért szívességet tesz azzal, hogy dorombol. Mint ahogy a mi cicánk, és azt hiszem mások is tudnak ilyeneket mondani, szívességet tesz, amikor eszik. Szóval még az is ez van. Ki kell érdemelnünk, hogy jó étvágya legyen valamit. Ez így van.
2: Ez egy közkeletű hiedelem, hogy a macska az nem kötődik szorosan az emberhez, az egy helyhez kötődik. A gazdájától elfogadja a táplálékot, de a kutya az, aki a személyhez, a gazdájához kötődik szorosan. És a mi macskánkkal is így voltunk, szóval nem vettük észre rajta, hogy valami különösebb gyengéd érzelmet tanúsítana irántunk. És akkor jött be is egy másik emberi kapcsolatokra fenntartó szót mondok, a féltékenységet, amikor a kutya hozzánk került, és általában vittük sétálni, hogy este 11 körül volt még egy ilyen hosszabb séta, és akkortól kezdve a macska mindig csatlakozott, és ugyanúgy sétált velünk, mint a kutya.
7: De ha egész messzire mentünk kirándulni, akkor is eljött velünk a macska.
2: Igen.
7: Szóval csak hogy ő is benne legyen a körbe, és ő sem maradjon ki semmivel.
2: Hát ez nagyon furcsa dolog szerintem, mert amit a macskáról tudunk, vagy hiszünk, vagy úgy általában az emberek a macskáról tartanak, annak ez ellentmond.
6: Hát mi se akartuk befogadni ezt a kis arasznyi fegetét tavaly, mert a szomszédunkban volt egy kisgyereknek egy hamuszürke macska, amit vagy elluktak, vagy valami eltűnt. És tudtuk, hogy szeretne macskát, hát a fene egye, meg nincs egy macska, és se fogadják be, kis kandúr. Probléma nincs vele, és nem fogadtuk. Megkeményítettük a szívünket, nem, nekünk van már elég, legyen másnak is. És hát nem is engedtük be, úgy sírt, majd meg hasadt a szívem közbe. Nem mertem róla beszélni a család többi tagjának sem, mert ki volt adva az utasítás, hogy nem fogadjuk be. Hát azt egy idő után nem hallottuk a sírását a kismacskán. Jó, biztos befogadták, már örültünk neki. Hát nekünk meg volt egy nőstény, amelyiknek tavaly egyet se hagytunk. Probléma is volt belőle, mert tejláza volt, meg tudom, borogatni kellett egyebek. És föltűnt, de nem nagyon foglalkoztunk vele, mert elmennek így vadászt, hogy rendszeresen eltűnik órákra, és akkor jön rendesen, és megint elmegy. Na, már november körül volt hideg, megyünk ki, hát ott van ez az anyamacska. Nézzünk jobban, semmi. Na, hozunk egy elemlámpát, hát a kis pici öklömnyi fekete behúzódva a sarokba. És ez azt jelenti, hogy ez az anyamacska körülbelül egy hónappal a saját szülése után még volt teje, és összeszedte ezt a picit. Elment oda, ahol ez csérogott, megfogta a szájába, és hazahozta.
16: Egyszer nagyon beteg lett, akkor én elvittem az állatkórházba, ahol megmentették az életét, mert megmérgezte valaki, mint kiderült. Attól kezdve kitért, ha meglátott messziről, és nem állt velem szóba. És aztán egyszer csak gondolt egyet, ez kanduroknál ugye nem ritka, az Üllői útra elköltözött, ahol nem tudom miért, ott valami szimpatikusabb hely lehetett, és megismert minket, amikor mentünk haza, de nem különösebben méltatott minket figyelembe, ment át az Üllői úton, és ment a Kumbéla térre, ott voltak nyilván haverok.
14: Nagyon nehéz lefogni, hát egy macskát, legalább öten, hát ez túlzás, öten, de legalább két embernek kell lefogni, még egy kutyát, azt egy ember is, egy nagy termetű kutyát, egy ember is le tud fogni. Na, ez a kutya, macska nem adja meg magát, mert a kutyát egyszer lefogtad és lenyomtad. Tehát érezte, hogy erővel áll szemben, amitől nehezen tud szabadulni, akkor inkább megadja magát. Macska az nem, az küzd az utolsó pillanatig.
10: Bálint György a macska feljegyzéseiből. Tudom, hogy népszerűtlen vagyok. Miért? Nem haragszom senkire, mégis vannak haragosaim. Kedves vagyok és csendes. Talán ezt nem tudják megbocsátani egy dühös és zajos korban. Nem igaz, hogy nem szeretem a ház népét. Én is tudok szeretni, mint minden élőlény, de nem kritika nélkül. Csak azt szeretem, aki szeretetre méltó. Érzelmeimnek nem adok hangos, látványos kifejezést. Aki nem érti meg csendes dorombolásomat, az nem méltó rá, hogy értelmes, jó ízlésű állatok ragaszkodjanak hozzá. Aki nem tud sokáig hallgatagon egy helyben ülni, az nem érdemli meg a társaságomat. Kegyetlenül bánok az egerekkel, beismerem. De megfigyeltétek-e már alaposan az egérjátékot? Nem vettétek észre, hogy pontosan úgy játszom az egerekkel, mint a fiaimmal? Elkapom és újra elengedem őket. Hadd tanuljanak rugalmasságot, erőt, kitartást, merészséget. Megkísérlem a lehetetlent. Macskát szeretnék nevelni belőlük. De mindig csalódom. Nem értik meg a szándékomat. Nem akarnak túlnőni nyomorult kis egyéniségükön. Ragaszkodnak a dohos, puha egérjukhoz, az örök rágcsáláshoz, a serény kis nyüzsgéshez. Elveik vannak, pocakot eresztenek, nagyképűek, gyávák, unalmasak, és azt hiszik, hogy a szürke a legszebb szín a világon. Mindenhova eljutnak, mindent kiszimatolnak, mindent kirágnak, és erre rettenetesen büszkék. Hiába minden kísérletem, reménytelenül egerek maradnak. Mit tehetek hát? Elszomorodom, és megeszem őket. Ha lenéző véleményt mondanak rólam, ha félreértenek, ha támadnak, nem felelhetek mást, mint egyik ősöm, a fekete macska, mikor színe miatt ócsárolták. Lehet, hogy sötét vagyok, de mégis az én szemem világít a sötétben.
12: Általában olyan, mint a férfiak.
9: A macskák?
12: Persze. Hogy ő részt kér az én életemből, de ő nem enged magához közel. Mindig leereszti a rolót, hogyha meg szeretnék tudni róla valami egészen közelít, azt azért nem engedi.
16: Hát végül is ugyanazok a törvények érvényesülnek, mint az emberi társadalomban. Tehát ugyanúgy megvan egy hierarchia a macskák között is, erre konkrét példa van, ugyanis van a szomszédunkban egy udvarról bekerült és hát fölfelé törekvő macskalány, akit először fiúnak hittek, és elnevezték Henriknek. És aztán amikor szült, akkor kiderült, hogy Henriette. Na most a Miska az állandóan udvarról az ablak alatt ordít neki, de nem engedik ki. Aztán az odáig fajul, hogy beruhan és ott csinálja a cirkuszt a lépcsőházban, veri az ajtót, meg próbál közel jutni, és aztán sokszor 3-4 kandúr ül ott, és versenyt ordítanak a lány kegyeiért. És hát természetesen a lakók egy része nagyon rosszul tűri, hát ez mondjuk jogos annyiból, hogy nem kellemes szagolni, de nagyon egyszerűen megoldható szalmiákkal föl kell mosni, ezt én egy lakótól tudom, aki szintén nagy macska barát, és akkor oda nem piszkít többet a macska, mert utálja ezt a szagot.
12: Nincs szag, az merőben gondozás kérdése, igen kevés munkával, teljesen szagtalanul lehet tartani macskákat. Egyébként volt olyan macskám, amelyik rájött arra, hogy a WC kagylóba kell elvégezni a dolgát, rendkívül elegánsan föl tudott helyezkedni a WC fedélre, és mindent a WC-be dolgozott bele. Ez 13 évig csinálta én nálam, ezt senki nem tanította rá, teljesen öntevékenyen. Döbbent rá arra, hogy hát ez mégiscsak ez a legjobb.
7: Valakinek fontosabbak a tárgyak. A rend, a tisztaság, az nem fog befogadni állatot, mert nem tudja elébe helyezni. Tehát az fél, hogy a fölmászik a, amit tudom én, milyen plüsssel bevont. Bútorára tönkreteszi az ezt, vagy tönkreteszi, ami neki fontosabb, mint a macska. Tehát azoknak az embereknek, akiknek a tárgyak jelentik az igazi értéket, azok már eleve nem kerülnek ki helyzetbe. Vagy ha mégis, akkor az lehetőleg nagyon korlátozzák azt az állatot.
6: Hogy hány macskánk van, az nem attól van, hogy mennyit akartunk. A gyerek az más, hogy az ember azt akar. A macskát az ember az nem úgy lesz sok macskája, vagy több, hogy akarja, mert a közmondás szerint ugye olyan, hogy az a nyulakra van. Mindegy, a macskákra is szokták mondani, hogy ez nagyon szaporó állat. A legtöbb, amikor volt, az 15. De hát úgy indultunk, hogy volt egy, aztán sokáig csak 2-3. Akkor elveszett egy, akkor maradt 2 egy évig. Aztán megszületett 4. Szóval a nagy robbanás az akkor történt, amikor az első nőstény macskánk az elkölykezett a szomszédba, és rögtön hazajött 6 darab kis cicával, amiből 5 nőstény volt.
4: Egy júliusi napon, vagy július-augusztusi napon etettem, és egy osztrák hölgy oda szaladt hozzám, és látta, hogy hin und her mindenfelé szaladgálnak a cicák, és megkérdezte tőlem, hogy hát én etetem ezeket a cicákat, és hogy küldhetne ő nekem élelmet, írjam föl gyorsan a címemet, azt, hogy fog nekem küldeni élelmet. És kérem szépen, hát azóta is levelezek vele, és azóta rendszeresen küldi nekem a konzerveket. És most meg fog ő látogatni, és azt mondta, hogy csak az én beleegyezésemmel, ha hozzájárulok, az osztrák, vagy a bécsi állatvédő egyesületnél megpróbálkozik, hogy hát, hogyha valamit tudnak, de az, hogy csak az én beleegyezésemmel. Hát én erre azt írtam neki, én nem kértem tőle semmit, én nem akarok senki terhelni, én azt mondtam, ha esetleg mód volna rá, akkor ezt a fogamzás gátló tablettát lehetne belekeverni az ételükbe, hogyha azt nekem juttatnának.
0: Hát még baráti körömben is, ismerősém körében is messze menően túlzásnak tartják mindazt, amit a jószággal kapcsolatban én csinálok. Tehát, és ne tessék nevetni, mert ez így van, ha otthon hagyjuk, akkor azért szólnék egy kicsit a rádió. Valószínűleg az ő macska fejének és fülének ez abszolút semmit nem jelent, de én mindig azt hiszem, hogy mégis. Nincs olyan süket csönd körülötte, mégis valami szól. Vagy ha este elmegyünk, akkor egy kis lámpát égve hagyjunk. Pedig hát én is tudom, hogy a macska sötétben lát és szeret lenni, de valahogy úgy gondolom, hogy az, ami nekem nem jó, az talán neki sem jó.
12: Miért szeretjük, hogyha a macska dorombol?
7: Hát... Mondjad.
2: Én csak egy szót mondok, számomra valami nagyon komfort érzést jelent.
7: Én az elégedettség szót akartam mondani. Én akkor azt látom, hogy a macska elégedett, és én tudtam neki örömet szerezni, vagy tudtam neki valamit nyújtani, amitől ő elégedett, és jól érzi magát. És ez engem is megerősít, de visszahat rám is. Jól érzem magam tőle.
2: Szóval egy ilyen téli estén ülni egy meleg szobában, és egy macska dorombol, az valahogy a békét, harmóniát, komfortot jelenti nekem.

0: Szereti ön a macskát? Kővári Katalin és Papp Tibor dokumentum műsora hangzott el. A verseket és az idézeteket Tomanek Nándor, Dibusz Éva, Varsányi Anikó és Földi Ottó mondta el. Közreműködött két pszichológus, Földvári Éva és Hannendre, és sok-sok macska barát. A technikai munkatárs Hornek Ildikó volt. Dramaturg Borenics Péter.
1: A hangfelvétel 1984-ben készült, és legutóbb 1993. szeptember 17-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Én senki vagyok. Emily Dickinson versei.

Én senki vagyok. Te ki vagy? Te Istán senki vagy. Akkor éppen egy pár vagyunk. Nem mond, mert elhírlik, tudod. A valakiság sanyarú. 100 júniuson át. Neved vartyogni békamód, hogy csodáljon a láb.

A természet, mit látunk? A domb, a délután, mókus, méh, napfogyatkozás? Nem, több. A menny talán.

0: természet mit hallunk? Sármány, tengerzajok, tücsökszó, zivatar, nem, más, harmónia. A természet, mit ismerünk s neveznünk nem lehet. Egyszerűsége úrrá lesz bölcsességünk felett.
1: Ha nézed, képnek látod, ha meghallod, zene, és júniusi bódulat, ha ismerkedsz vele. Csapás nem tudni róla, és hogyha jó barát, meleg, akárha naphevét kezedben tartanád.
2: Egyszerre csak egy fénycsík. Látod, így kelt a nap. A tornyok ametiszben, mint mókus fut a hír, a domb eloldja süvegét, a sármány dalba kap. És én ezt mondom magamban.
0: Biztos ez itt a nap.
2: De hogy ment le, azt nem tudom. Rőt sövények során sárga kislányok, kisfiúk másztak nagyon soká, s a túloldalra érve egy szürke paptanár sorompót vont az estre, s elment vele a nyár.

0: Látni mered a lelket, ahogy ég. Ajtó mögött lapíts, ilyen a tűz. Vöröslik, s legyűrve lángjait a kohóban remeg már az érc. Az eleven, apokrif ragyogásban vakítva szintelen. Kisfalusi kovácsok üllőjén az ütem, akár a néma munka a műhely odabenn, hol gyarló ércre hullik a fény, a kalapács. Még tele adja a műhelyt a fölkent ragyogás.
1: Sokfélén szól a föld, ahol dallam nem él, az ismeretlen félsziget, a szépség földi tény. Róla tanúskodik szárazon, tengeren, legfőbb elégiája, a tücsök.

0: Ille emleget, sietve messzi földről keresnék kebledet. Egy madár majd elámul, egy szellő majd piheg. Rózsa, meghalni néktek milyen könnyű lehet.
1: Művész gyanánt a pókot sosem szerződtetik, ám bár kiváló érdemét önként elismerik, szemétlapátok söprűk mind a két föltekét. Géniusz mellőzött fia, hadd foglak kézen én.

0: Vágd szét a pacsirtát. Benne a zene, ezüstbe burkolt rétegek. Megmarad néhány nyári hang, mire a flóták megöregszenek. Zsilipet nyis, és fékét veszti a néked őrzött áradat. Hitetlen Tamás. Véres próba. Ugye valódi volt a madarad? Ha őszre várnám jöttödet, elűzném a nyarat. Gazdasszony hessent így legyet, arcán derűs harag. Ha év múltán jönnél megint, gyúrnék hónap golyót, és külön lenne mindegyik, egy hónap, egy fiók. Ha századok telnének el, számlálnám ezt a rajt, míg nem temetné ujjaim Fandíman földje majd. Ha tudnám, hogy a vég után élted lesz éltemé, héjként lökném odébb, s kapnék az öröklét felé. De nem tudom, mennyi is az, ami még hátra van. És ez gyötör, mint gonosz mély, mely zaklatuntalan.
1: Tücsök zenélt, nyugodni tért a nap, s a munkások egyenként az aznapot beszegték.
2: A mélyfűvön harmat pihent, az alkony állt, mint idegen, kalapját tartva tétován, maradna is, nem is.
3: A tágtér, mint szomszéd betért, arca neve sincs bölcsesség, önhanukba zárt féltekék, és így lett a sötét.
4: Megy le a nap, megy csöndesen, de mégse délután színű a falu, áll a dél a házak homlokán.
3: E hosszú árnya fűvön előérezett, jelezve, hogy a nap lemegy.
4: Hull-hull az alkony csöndesen, harmat nincs, mégis egy cseppje a homlokomra száll, s arcomra pereg.
3: Az ilyett fű számára jel, hogy a sötétség már közel.
4: Lábam elalszik csöndesen, ujjam éber, miért? Így kevés hangom töri át a külsőn felszínét.
3: A sötétség már közel.
4: De jól ismertem én a fényt, amit most teszek, most látom, hogy a meghalás, s nem félek tudni.

0: széltámad, mint kürcó. Megborzongott a fű. Bajós zöld hűvösség suhant a forróság fölé. Zártunk, mint smaragd rém elől ajtót és ablakot. Kinn az ítélet villamos mokasszínja fotott. Léhegő fák torz tömegén, sövényen menekült, s házakkal hömpögő folyót formázott, ami élt. Tornyokban a harang vadul zúgta a hírt tovább. Mi minden jön, mi minden megy, mégis áll a világ.
1: Túlboldogság elpárolog, a megy, nincs maradék. A szorongásnak tolla nincs, hogy szálljon, túl nehéz.
2: Ha én halok, s te élni fogsz, s a föld tovább forog, friss hajnal kél, és ég a dél, ahogy mindig szokott. Ha madár épp úgy fészkel, s még hemzseg odafent, a vállalkozó kedvről lemondhatunk mi lent. Édes tudni, hogy tőzsde lesz, ha mi már margarét, adásvétel se szünetel, és mennybe tör a gép. A távozó megbékél, a lélek felderül, mint rendezik a jelenést, mi úriemberül.
3: Életem, töltött fegyver, állt sarokban egymaga, míg arra járt és felkapott a tulajdonosa. Járjuk nagyúri erdeink, üzzük a gímeket, s amit helyette szólalok, nyomban ekhóz a hegy. A mosolyomra csupa fényizzik a völgyön át, akár derűs vezúvi arc jó kedvet kibocsát. Jó munka után fejénél őrködöm éjszaka, ez jobb, mint hogyha dunna mélyvánkost megosztana. Az ellensége az enyém, nem mozdul többet el, ki célba vesz a sárga szem vagy a súlyos hüvelyk. Túléljem? Élni néki kell hosszabban, mint nekem, mert ölni tudni azt tudok, de halni tudni nem.
1: Uram, ha rózsa nem nyit, és nincs ibolya már, s a dongók ünnepi raja a napon túlra száll, s a kéz, mely mit se téphet, míg tűz a nyári ég, tétlen nyugszik a földben. Virágon vedd,

0: Elhangzott, én senki vagyok.
1: Emily Dickinson verseit Gergely Ágnes, Károly Ami, Pór Judit, Székely Magda, Tábor Eszter és Tótfalusi István fordítása alapján összeállította Rutkai Veronika és Rutkai Zsófi.
2: Elmondta Barta Mária, valamint Édő Eszter, Remport Móni, Rutkai Veronika és Rutkai Zsófi.
3: Zenei munkatárs Dobozi Borbála. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
4: A versműsor 1991-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Nyolc óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben, a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Az erről szóló kormányrendelet tegnap este lépett hatályba. A miniszterelnök előzőleg ismét az áram és vízfelhasználás visszafogását kérte a cégektől és a lakosságtól, főleg a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel is az árammal. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg, ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Stabil az ivóvízellátás Budapesten, korlátozásra jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy ennek ellenére takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedésen és a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendeléséig. több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Megdőlt tegnap a hajnali fővárosi melegrekord, amely egyben országos is. A Jánoshegyen csak 26 fokig csökkent a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi csúcsérték 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek az állatkertnél lévő állomáson. A korábbi országos rekord 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban jegyeztek fel. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, csak az északi és dunántúli középhegységben lehet néhány zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok közötti értékekre számíthatunk. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
4: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Csoda és kósza. Cigány Zoltán meseregénye. Rádióra alkalmazta Vágó Péter.
8: Ezen a reggelen a két ló, csoda és kósza, ugyanúgy áll egymás mellett egy gödöllői tanya istállójában, mint minden más reggel. Néhány óra múlva.
9: Gyere már, gyöngyikém, igyekezzél!
10: Nem szalad el az a pizzéria.
9: Lehet, én viszont farkas éhes vagyok.
8: Sajó bácsi, a tanya gazdája, és Gyöngyi néni már ülnek is be a vacak kis traktorukba, és pöfögnek el vele.
11: Hát ezt nem értem.
12: Mit kósza?
11: Nem is tudtam, hogy Gödöllőn farkasok is vannak.
12: Ezt meg honnan veszed?
11: Nem hallottad? Sajó bácsi farkast akar enni. Valami vadászatra mennek alig, ha nem. De akkor miért nincs náluk fegyver?
12: Nem hallottad, mit válaszolt a Gyöngyi néni?
11: Dehogy nem hallottam. Hogy nem szalad el az a pizzéria.
12: Na látod.
11: Mit látok? Pizzériában nem lehet farkast enni? Sajó bácsi mondhatta volna azt is, hogy pizza éhes vagyok. De nem azt mondta.
12: Nem, ez igaz. Nem azt mondta.
13: Ide figyelj. Tudod te egyáltalán, mi az a pizzéria?
11: Ezek szerint valami farkasos.
13: Nem. A pizzéria egy vendéglő.
11: Pontosan. Én sem mondtam más.
13: Egy vendéglő, ahol pizzát lehet enni.
12: Én is hallottam róla. Most nyílt az erdő szélen.
8: Eltelik 2-3 nap. Sajó bácsiék a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen rendezett hangversenyen vannak. Mikor is?
11: Menjünk a pizzériába. Farkast akarok enni.
12: Kósza, farkas éhes vagyok. Így kell mondani.
11: Mondhatom úgy is. A lényeg, hogy éhes vagyok.
8: És elügetnek a Puszta Pizzéria nevű vendéglőhöz az erdő szélére.
12: Nincs szerencsénk.
11: Honnan veszed?
12: Nem látod a táblát?
11: Zárt ökrű rendezvény. Ez egyre jobb. Ökörsütés is lesz, mit gondolsz?
12: Nézd meg jobban.
11: Zárt körű. Aha. És ez mit jelent?
12: Hogy vendégek nem jöhetnek.
11: Miért?
12: Mert vendégek jönnek.
11: Ez világos. Nincs több kérdésem.
12: Ide figyelj, te csibész. Meghívottak számára foglalták le a vendéglőt. Úgyhogy nincs mit tenni.
9: Majd legközelebb megpróbáljuk.
13: Hé! Lovok! Várjatok! A helyzet az, hogy Dök Alak. Miniszter úr jön ma vacsorára. Csak őt fogadjuk most. Nagyon fontos vendég. A legjobb pizzát kell elkészíteni, hogy neki érett finomabbat, és semmi sem zavarhatja még az élvezetét. De ahogy megláttalak titeket, támadt egy ötletem.
8: És leülteti a lovakat egy asztalhoz, aztán kisiet a konyhába.
13: Ammo! Ammo!
8: Aha! Ez a felesége, a szakácsnő.
13: Jön a miniszter úr meg a kísérete, és azt látják, hogy még a lovak is pizzát esznek. Mit szólsz hozzá?
8: Hát...
13: Soha nem fogja elfelejteni ezt a helyet, sőt, világgal fogja kürtölni. Csődülni fognak az emberek. Te is így gondolod?
8: Hát...
13: Igazad van, Emma. Hirdetés. Vendégnőnkben lovak eszik a pizza. Vagy puszta pizzéria lovakkal. Világszám, fantasztikus. Nem így van, Emma. Ne is válaszolj most. Jöjjenek a pizzák, Emma, ami csak belefér.
8: Jönnek is. Illetve még csak jönnének.
13: Úgy kellene. Tudjátok, lovak, hogy amikor a miniszter úr belép, előttetek szép, darák, hiánytalan pizzák sorakozzanak. Hogy ezt látva azonnal meginduljon a nyál elvásztása a miniszter úrnak, és ahogy leül az anyomban, ott legyen az ő pizzája is előtte. Egyszerre láthassatok neki. Ő is, ti is. Jó lesz így.
9: Nagyon jó. Illetve jó lenne, mert most már én is úgy vagyok, hogy megennék egy farkast is. Két órája pizza szagot érzek, de egy fia pizzát se látok. Mikor lesz már végre készen?
13: Késik a miniszter úr. De amint megjön, ahogy már elmondottam nektek. Türelem, legyetek türelemmel!
11: Csoda. Én kinézek egy kicsikét a konyhába.
9: Azért vigyázz! Akármilyen éhesek vagyunk, nehogy valami bajt csinálj!
11: Csoda, még a feltételezés is bántó. Egyéb iránt már alkatilag is alkalmatlan vagyok minden efélére.
9: Kósza, barátom, ne kezdjed el, kérlek! Menjél, ha akarsz, vagy ne menjél, de akkor viszont kíméljél meg engem a hülyeségeimtől.
11: Szögezzünk le valamit. Én bajt soha nem csinálok, legfeljebb pizzát.
8: És Kósza... A konyha felé veszi az irányt, ahol is Emma asszony forgolódik tekintélyes hátsójával egyetemben, amikor...
13: Szentséges úristen, mi van itt? Egy ló van itt, mit akarsz? Segítség!
8: Felfordul az egész konyha egy pillanat alatt.
11: Egy kicsit sokan vagyunk itt, az nem kétséges.
8: És óvatos, de mindamellett pontos rugást helyezel Emma hátsóján. Így katapultálja őt éppen... 240 méternyire.
13: Jaj!
11: Na, nézzük csak. Hát igen. Itt aztán van pizza.
8: Illetve kis idő után csak volt. 24.
11: De álmos lettem.
13: Elérkezett a miniszter úr. Mit történt itt? Hol az Emma? Mit csinálta a feleségem már? Hova lettek a pizzák? Te ló! Ide figyelj, te ló! Én nem tudom, mit műveltél, de ha nem akarod, hogy téged sussanak meg lókorba, aztán akkor itt ebben a minutában pizzát csinálsz a miniszter úrnak!
11: Hogy?
13: Megértettel?
11: Kinek?
13: Töknek!
11: Miért? Micsoda?
13: Tök úrnak!
11: Hogyan?
13: Tisztelt miniszter úrnak, te állat! Lásd hozzá!
11: Mit beszél ez itt lókolbászról? Megnézzük, itt van-e még csoda. Hát ez elment. Elmenekült. Vagy már lókolbász lett belőle? Ajaj, benne vagyok a pácban. Pizzát kell sütnöm. Úgy emlékszem, lapos volt és kerek. Lássuk csak. Itt egy vödör, arra ráülünk, egy kicsit. A közepe ugye vékonyabb, a széle vastagabb. Igen, vastagabb. Voltak rajta mindenfélék. Valami ilyesmi, mint ennek a seprűnek a szálai. Meg ilyen fémdarabkákhoz hasonlók. Nem?
8: Került ebbe a pizzába még egy ott talált bakancs fűzője, só, paprika, liszt, kenőolaj, és ki tudja még mi. Végül ketchup is.
13: Mi mondta? Vadállat! Csináltál valamit?
11: Mi az, hogy csináltam? Kész a pizza?
13: Az...

0: Egy foga ugyan bánja, de ez nem tűnik fel a sok egyéb pizzatartozék között. Kicsit a nyelvét is elvágja.
1: Milyen sós, finom. Nagyon jól esik az ízlésemnek. Kiváló pizzája a maguké.
2: Micsoda nap? Ettem 24 pizzát, a miniszter úr meg a vödröt. Ráadásul csoda is eltűnt.
3: Kósza, itt van, hoztam.
2: Hát te meg hol voltál?
3: Beszaladtam Gödöllőre az ottani pizzériába. Tessék, adjátok oda a miniszter úrnak.
2: Fölösleges.
1: Előfordulhat ide, hogy máskor is visszajövök. Mert sehol sincs pizza, remek. Ilyen.
3: Szeretettel várjuk. Én.
0: És elviharzik a miniszter hatalmas kocsija.
3: Telló! Hollordá! Fölveszlek főszakácsnak.
2: Az kéne még csak. Tök úron kívül nincs több bádog vödörkedvelő vendég. Ebben biztos vagyok. És ő sem fordul meg gyakran errefelé.
0: Ezen a reggelen a két ló, Csoda és Kósza, ugyanúgy áll egymás mellett a gödöllői tanya istállójában, mint minden más reggel. Amikor is...
2: Nem. Nem. Nem, nem, nem, nem és nem. Nem.
3: Neked nem. Mi vagyod?
2: Nem, ezt már aztán nem. Még mit nem.
3: Bökjed már ki, mi van veled?
2: Hogy mi? Kérlek, sorolhatom. Nem jó ízű a zab, nem jó a szalma. Mi? Göcsörtös az istálló talaja. Tele van légyen a légtér.
3: A micsoda?
2: Légtér.
3: Milyen szakszerű vagy ma.
2: Én? Ha csak tehetem mindig.
3: Na persze.
2: Mit és? Rendes zabot akarok, jobb vizet akarok, jobb szénát, jobb boxot, mert itt nem jó semmi, érted? Semmi? Ja igen, majd elfelejtettem, és a nap is süssön jobban.
3: Nem sok ez egy kicsit. Hol élsz te? A Marson?
2: Nem ott élek, még nem. De semmi sincs kizárva, semmi sem lehetetlen.
0: Mire beesteledik, kész a terve. Senki nem adna neki egy mágszemnyi esélyt. Erre mi történik? Szétrúgja a disznóolat. A röfik elszélednek a gödörő domságon. Szapora pata csattogással összeszegeli a széthullott deszkákat, belehelyezi a tákolmányba a traktor motorját, és telihold lévén, remek látási viszonyok mellett utcú irány a Vas.

0: Nem hiába hívják vörös bolygónak.
1: Valóban. Míg az elválasztó jelek is bíbor színűek, amiket a vörös úttestre festenek.
0: Ez hát a Mars, ahol élni kellene, legalábbis csoda szerint. Akkor hát lássuk, hol verhetem el éhemet, és oldhatom el szomjamat.
1: Mindenféle boltot lát, de olyat, amelyben lovak számára árulnának élelmiszert, egyet sem.
0: Uram, egy pillanatra! Mondja, legyen kedves, itt nem élnek lovak?
2: Hogy ne élnének? Honnan jön? Talán a földről?
0: Éppen, hogy onnan? Űrutazó volnék. Űrutazó ló. És most zabra, tiszta vízre és mindenféle ízletes élelmiszerre volna szükségem. Finomságokra is, például lócsokira.
2: Hát, lócsoki, az aztán van nálunk, hogy mást ne mondjak. A nagyszerű Mars szelet is innen származik.
0: Az a nyúlós, ragadós vacak. Egyszer meg akartak etetni vele a földön. Hát nem lónak való, állíthatom.
1: A Mars lakó eligazítja, hogy hol találja a legjobb lóboltot.
3: Zabot tett.

0: szép.
1: Egy teletállal kérek, hosszú volt az út.
0: A földről jött uraságod.
1: Hogy találta ki?
0: Egy kis ló ismeret mindössze.
1: Akkor lássuk az abot. Mi ez a borzalom?
0: Első osztályú mars zab, kérem. Nálunk minden ló ezt eszi. Igyon egy kortyot.
1: Mi ez?
0: Finom benzin.
1: Benzin? Maga megőrült. Vizet adjon.
0: Nálunk a lovak benzint isznak.
1: Szentséges Isten! Mi történik itt velem?
0: Látom, a zab és a benzin nem jött be magánál. De van ám nekünk lócsokis zablánk, meg hátat vakargató nyergünk is.
1: Igazán? Na, ez nem hangzik rosszul.
0: Próbálja ki őket.
2: Megtörténik. Kúsza fölveszi a kantárt, és azonnal érzi, milyen finom lócsoki ízű. Fölveszi a nyerget, és azonnal érzi, milyen remekül vakargatja a hátát.
1: Ez már valami. Megveszem mind a kettőt.
2: Igen ám, de miből? Mars pénze honnan is lenne? Nincs más hátra, le kell dolgoznia a vételárat. Méghozzá egy útépítésen. Ez a marson acéllemezek lefektetését jelenti, és mivel majdnem súlytalanságban, az ottani lovak mágnes patkót hordanak. Szegény kósza, ezek hiány újra meg újra felrepül a levegőbe, alig bír a nehéz kocsikkal.
0: Uraságod nem alkalmas erre a munkára, sajnos. A jövőben kétszer is meggondolom, mielőtt földi lovat alkalmaznék.
2: Kósza egészen lesoványodik, és mérhetetlenül elkeseredik.
1: Csak a csoda segíthet rajtam.
2: Eközben a földön.
3: Na, vegyük sorra. Eltűnt a traktormotor és a disznóval. De nem vitték el a disznókat. Legfőképpen pedig hiányzik kósza. Nyilván elkószált. De vajon hova?
2: És ekkor csoda egy pillanat alatt megvilágosodik. A homlokára csapna, ha ez patával nem lenne némileg önveszélyes.
4: Hol élsz te?
5: Hol élsz te? Hol élsz
4: te? A marson?
5: A marson?
2: A többi már gyerekjáték. Jó barátnője, Ildikó pilóta kis Fokker gépén útnak indulnak. Csak számolni kell tudni valamelyest, azaz arra figyelni, hogy a Mars a naptól a mínusz Merkur-fél Mars a negyedik bolygó.
1: Nem bírom már tovább. Mindjárt szomjan halok. Aztán meg éhen.
2: De mielőtt ez bekövetkeznék?
3: Na gyerünk, Mars haza!
1: Micsoda? Még egy mars? Nem akarok, nem megyek!
3: Nem először mondom,
1: nem.
3: Hagyjál békén a hülyeségeikkel! Boltos úr!
0: Igen?
3: Visszaviszem a barátomat. Maga a szószoros értelmében belegebesztette ebbe a munkába. Látszanak a bordái.
0: Csak ráfizettem, kérem. De ami a zabla és a nyereg árát illeti, azt ledolgozta.
2: És a boldog végjegyében.
6: Gyere, kósza! Legyergelünk!
1: Nem, azt nem!
6: No.
1: Se a zablát, se a nyerget!
6: De hát csak neked lesz jobb, no! Gyere,
1: nem mondtam, hogy nem!
7: Ha mi bájá van ennek?
3: Tudják, Gyöngyi néni, ez egy csoki ízű zabla, és egy hátvakaróval ellátott nyereg.
7: Ha hol szerezte beszéltétek?
4: A marsról hoztuk.
7: Csácsi öreg lovám, és ezt most higgyük is el?
4: Hagyd őket! Ha nem akarnak erről beszélni,
7: letegyék! Mi azért épp úgy szeretünk benneteket, mint eddig. Itt van két mars csoki. Jó éjszakát!
3: Egy valamit nem értek.
4: Mit?
3: Ők szeretnek minket, mi is szeretjük őket.
5: És?
3: De ebből miért következik, hogy nekem ezt a nyúlós, ragadós vacakot is szeretnem kell? Ezt mondd meg nekem.
4: Aludjunk. Azt javaslom.
2: Ezen a reggelen a két ló, Csoda és Kósza, ugyanúgy áll egymás mellett a gödöllői tanya istállójában, mint minden más reggel. Amikor...
3: Megáll az eszem. Mondom, megáll az eszem.
4: Hallom.
3: És?
4: Mit is?
3: Ennyi?
4: Mit vársz tőlem?
3: Egy kis érdeklődést. Valamicske bíztatást legalább.
4: Mondjad, ha ennyire akarod.
3: Így nem tudom. Elvetted a kedvem.
4: Én? Én vettem el?
3: Ki más?
4: Uramatyám, kedves Kósza, mondd el nekem, légy szíves, mitől állt meg az eszed? Így megfelel?
3: Jobb hián. Akkor mondjam?
4: Kósza.
3: Hát, ha annyira akarod, nos... Képzeld el, mit mondott nekem a Gyöngyi néni. Állok kint a karámban, nézem a domboldalt, a fákat, a lemenő nap fényét, ahogy aranyosra festi a fák törzsét. Nézem az eget, ahogy a narancssárgából a kéken keresztül szürkévé válik. Éppen ezen tűnődöm, amikor azt hallom, hogy a Gyöngyi néni odaszól a férjének, hogy te sajókám, nézd meg, milyen jól fást ez a ló. Érted? Hát nem látja, hogy csak állok és nézelődöm? Mi az, hogy fest ez a ló? Volt nálam festék? Volt előttem vászon? Semmi ilyesmi nem volt ott. Mégis ezt mondta. Érthetetlen. Egy ilyen megfontolt szavú, sokat megért asszony, tényleg megáll az eszem.
4: Hát barátom, Kósza, nem mondod semmi oda nem illő Gyöngyi néni. Ha valami jól áll, vagy jól néz ki, arra lehet azt is mondani, hogy jól fest. Érted?
3: Akkor rólam állította, hogy jól nézek ki.
4: Alig, ha nem.
3: Hát, ez igazán kedves tőle. Nem gondolod?
4: De, nagyon is. Megnyugodtál.
3: Hogyne? Egészen?
2: De ez nem igaz. Még félig se nyugodott meg. A festés az, ami nem hagyja nyugodni. Sajnálja, hogy csak a nyár egy szűkre szabott szakaszában lehet mindezt a látványt itt és így szemlélni.
3: Szeretném bekeretezve látni a falon.
2: Másnap Csoda csodálkozva nézi, hogy Gyöngyi néniék nappaliának ablakában.
4: Ez egy lófenék, két lólábbal. És a Kószáé. Semmi kétség.
8: Te tényleg jól festesz, de mit csinálsz félig a nappaliban?
3: Mária, visszamászom az udvarra. Képzőművészeti albumokat találtam a szobában. Az ebédlőasztal lábai alatt vannak, hogy ne legyen ferde az asztal. Azokat nézegettem. Csodaszépek. Te nyilván nem tudod, mi az a képzőművészet, de én megmagyarázom neked. A festészetet, meg a szobrászatot hívják így.
4: Na hát, ezt igazán nem gondoltam volna rólad.
3: Igen.
4: Amilyen szép nagy feneked van, olyan szép okos fejed is.
3: Na, ne.
4: De igen, csak ne szerénykedjél. Ami tény, az tény.
2: Másnap este.
3: Te, Csoda, nem alszol?
4: Már nem, mi baj van?
3: De jó, hogy ébren vagy.
4: Ez vitatható, de azért hallgatlak.
3: Holnap feladok egy hirdetést.
4: Miféle hirdetést?
1: festő akarok lenni.
4: Jaj, Kósza, legyél már résznél. Neked patád van. Hogy akarod megfogni azzal az ecsetet?
1: Az miféle az az ecset?
4: Mit tanultál ott a nappaliba, ha még ennyit se tudsz? Az ecset egy kis botocska a végén szőrszálakkal.
1: Milyen szőrszálakkal?
0: Lehet lószőr is.
1: Hogy mi? Hát akkor én festőnek születtem. Belőlem nő ki az ecset. Így, hátul. Nem igaz?
2: És megjelenik a hirdetés a Gödöllői újságban. Festést vállalok. Gödöllő. Tanya. Kósza.
5: Jó napot! Itt vannak a festők!
2: Ezzel állít be egy lila ruhás, szalmakalapos nő a tanyára. Kósza az istálló ajtóból figyeli.
7: Mi tetszik, kérem?
5: A festők! Hogy itt vannak-e a festők?
7: Miért? Meg a festőket hívott ide?
5: Hogy is, kérem! Én jöttem a festőkhöz. Ez a cím volt megadva a hirdetésben, amit az újságban olvastam. Ha megjönnek, mondja meg nekik, legyen szíves, hogy a Patkó utca 5-be jöjjenek. Minden jót!
1: Patkó utca. Ez se lehet véletlen. Az égiek is pártolnak. Ez a nő biztos meg akarja magát örökítetni. Kezdetnek jó lesz. Lila ruha, sárga kalap, piros száj. Ezekből a színekből összeáll majd a portré.
2: És másnap...
9: Csókolom!
1: Szervusz, kisfiam. Anyukád itthon van?
9: Nincs. De tudok róla, hogy festőket hívott.
1: Magam vagyok csak, de ez több, mint elég.
9: Szó se róla. Jó sok festő kitelnék a...
1: Hívjál nyugodtan Kósza bácsinak.
9: Hát... Rendben van. Kósza bácsi. Azért ezt nem hittem volna.
1: Micsodát?
9: Hogy ló és szobafestő. Igaz? Annyi mindent lát az ember a spektrumon?
1: Minden lehetséges. De azt mondtad, hogy szobafestő? Én viszont portrétista vagyok. Ezzel szemben nem látok itt festőállványt, se vásznat. Hol festhetem meg a képet? És egyáltalán, anyukád hol van?
9: Fontos dolgokat. Azért kérte engem az iskolából. De miféle képről beszél maga? A lakást kell kifesteni. Nem látja, milyen mocskosak a falak?
1: Ha, értem én. Akkor freskó. Nem gond. Én nem csak portrétista, muralista is vagyok.
9: Hogy tették mondani?
1: Nem fontos. Ezek a féle szakmai kifejezések. Képzés dolga. Neked is jobb helyed van az iskolában, mint itthon lógatni a lábad. Nyugodtan menj csak el a suliba.
9: Csókolom.
2: És neki lát. Nem kiméri a farkát, se a falakat. Vastagon csorog mindenhol a lila, a sárga, a piros festék. Patanyomok szikkadnak a padlón. Stílust kap az egész lakás. Egyénit. Amikor is 3 óra tájban...
5: Egy ló? Hogy kerül ide egy ló? Maga?
1: Igen, én egy ló vagyok. De ez jelen esetben mellékes körülmény. Ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy én vagyok a festő. Akit ön felkért. Felkért méghozzá falfestésre. Teljesítettem a megbízást, ahogy látni méltóztatik, mindenhol önlátható. Minden szoba falán. Jó lesz így?
5: Segítség.
2: Persze, elájul. Mi más tehetne?
1: Nem rossz. Teljesen kifutott a vér az arcából. Ha erre korábban gondolok, hoztam volna fehéret is. Hölgyem, térjen magához, kérem. Nekem ez roppant kellemetlen.
5: Ne szuszogjon a nyakamba, maga gazember. Mit művel itt? Hol a mobilom? Hívom a férjemet, hogy rögtön jöjjön haza. Méghozzá rendőröt kell.
1: Ne haragudjon, kérem. Én azt hittem, hogy mindent a kívánságára teszek.
5: Hogy az enyémre. Az enyémre.
1: Mi erre akarja hát?
5: Fehérre. Maga gyilkos.
10: Igen, épp az imént jöttem rá én is, hogy talán egy közeli portré jobb lett volna. Bár most már ismét piros az arca. Sőt, bíborvörös, ha jól látom. Ne fessem az egész lakást vörösre. Csak a stílusegység miatt, érti?
11: Ne, ne, kérem szépen, drága festőló úr, fehérre. Fehér kére, kérem.
2: Hazafelé ügetés közben elkapja az eső. Piros, lila és sárga csíkokat húz maga után. Mire hazaér, elfogynak a színek. Esőtől csapzott farka nem árulkodik semmiről.
10: Furcsa volt az első megrendelőm, akit lefestettem.
4: Te lefestettél valakit?
10: Igen. Mit csodálkozol? Mint festőművész tehettem volna mást?
4: Mint festőművész. Óriási. És hogy festetted le?
10: Hát ez az. Nem a szokásos módon. Freskót akart. De aztán végül nem tetszett neki a saját ruhája, meg egy kicsit sápadtabb színre vágyott. Azt hiszem, nagyon közeli arcképet szeretne magáról, hogy fehér legyen az egész fal.
4: Te kósza! Szörnyű gyanúm támadt. Mondd csak, nem lehet, hogy téged szobafestőnek néztek? Mázolónak? Milyen színű lett a lakás?
10: A lakás? Az én pályaívem jelenlegi szakaszának megfelelően a lakás, igen. Szóval a rendőrséggel is fenyegetőzött a nő. Pedig én csak az absztrakt, expresszionista korszakomat élem. Az csak szabad.
4: Úgy sejtem, fogod te még a nagy tehetség kistérben korszakodat is élni, ha nem hozzuk rendbe ezt a dolgot.
2: És csoda vezérletével szépen kifestik fehérre az egész lakást.
10: Szép, szép, nem mondom, de ez engem nem érdekel. Én festőművész akarok lenni. Sőt, nem csak akarok, már az is vagyok. Csak meg kell találnom a megrendelőimet. Úgyhogy én megyek is innen, nem várom meg a lila ruhást. Nincs kedvem vele tárgyalni.
4: Várjál, kósza! A farkadból jobb lenne, ha kimosnád a festéket.
10: Tegnap sem mostam ki, mégsem lett semmi baja. Ne adjál nekem festészeti tanácsokat. Nézzenek oda, te házfestő.
2: Persze csodának lesz igaza. Kósza összeragadt farkával az istállóban a rovarokat se tudja elhessegetni. És amikor a fatönként lógó szerszámot lóereje megfeszítésével végre meglendíti, úgy oldalba vágja magát, hogy elájul.
4: Festőművész úr, hall engem? Miért tetszik a hátán feküdni, tessék mondani?
10: Jaj.
4: És mi ez a tartozék odhátul, elől egy jól lehet alig élő ló, hátul meg egy farok az örökké valóságnak. Szépen vagyunk.
10: Mert ma nem esett az eső, azért van ez.
4: Na persze. Hígítóba kell mártani. Csak az segíthet.
10: Te tudod, hol tartják?
4: Nem. De megkeressük.
2: És belelógatják kósza farkát a gépzsírtól a lekvárig, a méztől az aludteig, vagy két tucat tartályba, csöbörbe, vödörbe, üvegbe, csuporba, míg végül rálelnek a higítóra. De kósza még ezután sem adja fel.
10: Gyöngyi néni!
7: Mondjad, angyalom!
10: Az a helyzet, tudja, hogy én festő akarok lenni.
7: Na!
10: Festőművész.
7: Hó!
10: Érzem, hogy mocsorog bennem a tehetség.
7: No hát, legyél angyalom.
2: Gyöngyi néni hisz neki, és vásárol a gödöllői szakboltban festőállványt és vásznakat.
10: Portrékat, tájképeket, csendéleteket festek. Kósza. Egy ló a tanyáról. Várom a megrendelőket.
2: És jönnek a kuncsaftok. Kósza már néhány farok suhintással előállít egy képet, ahogy egyre jobban belejön. Az emberek pedig fizetnek. Sajó bácsinak és Gyöngyi néninek Fülig ér a szája az örömtől.
7: Nézd csak, sajókám! Milyen jól fest a mi lovunk!
2: Ezen a reggelen a két ló, Csoda és Kósza ugyanúgy áll egymás mellett a gödöllői tanya istállójában, mint minden más reggel, amikor is...
3: Mivel lephetnénk meg őket?
10: Vehetnék Gyöngyi néninek egy nagy lábast. Nem jó ötlet? Nem jó ötlet. Akkor egy zsákbabot.
3: Sajó bácsinak meg egy traktorgumit.
10: Hát nem tudom.
3: Ez az, én se tudom. Pedig vészesen közeledik a karácsony. Meg aztán van itt még valami. Akármilyen zseniális ötletünk támad, juthatunk valamire?
10: Mármint pénz hiányában, igaz?
3: Pontosan.
10: Ha csak?
3: Figyelj, azt hiszem ráhibáztam valamire. Egy alapvető összefüggésre. A tézis a következő. Ahhoz, hogy pénzt adhassunk ki valamire, pénzre kell szert tennünk valahogyan. Így van.
10: De még mennyire?
3: Ahhoz, hogy pénzünk legyen, nekünk is el kell adnunk valamit. Ezért boltot fogunk csinálni.
10: Boltot? Ez az. Azonnal csináljunk egyet.
2: És az udvaron álló félig szétesett szekér deszkáiból összetákolnak az országút mellett egy bódét.
10: Írjuk ki rá, hogy lóbolt.
3: Hogy is ne? Azt fogják hinni, hogy itt lovat lehet venni.
8: Jön a vevő, és már visz is el téged. Ezt akarod?
10: Ó.
2: Végül is abban maradnak, hogy csak ennyi lesz kírva, bolt. De mit adjanak el? Hosszan gondolkodnak. Közben elered a hó. Esik egész éjszaka. Reggelre csánkig ér. És ők még mindig nem jutottak tovább a töprengésnél.
3: Kiírtuk, hogy bolt.
10: Aha.
3: Mindjárt megáll valaki, és vásárolni akar.
10: Ajaj.
3: Amíg nem jut az eszünkbe valami jobb, én hazaszaladok, és hozok a zabból, meg a szénából valamennyit.
2: Kisvártatva.
10: Hát ez nem vár csodára. Nem baj, most már nincs visszaút.
12: Jó napot.
10: Jó napot.
12: Miféle bolt ez? Mit árulnak? Mit árulnak?
10: Ez idő szerint éppen nem a boltban van az áru.
12: Igazán? Hát hol? És milyen áruról van szó? Hol?
10: Sokféléről, és ami a legfontosabb, nagy mennyiségről beszélhetünk.
12: Mekkoráról? Mekkoráról?
10: Akkor áról, hogy be se fér a kocsijába.
12: Maga csak leszólja le a Warburgot, Warburgot.
10: Ha hogy tennék én olyat, tisztelt uram? Félreért.
12: Ha van utánfutóm is.
10: Ez több, mint remek. Azt is telepakoljuk. Dugig még hozzá.
12: Na jó, pakolja csak. És mondja, olcsón adja.
10: Azt válaszolnám a kérdésére, uraságodnak, hogy olyan közepes áron.
12: Igen? Hát akkor a pótkocsit is. Álljon csak meg a menet. Mivel rakja meg? Mit árulnak itt?
10: Nos, itt van mindjárt a bolt mellett, ha kimegy. Én is megyek mindjárt, csak de előbb van egy kis dolgom a hátsó kijárat mellett. Most mi a fenét adjak el ennek? Csupa hó minden. Csoda meg sehol. Mit csináljak? Egy életem, egy halálom. Eladom a havat. Mit veszthetek? Próbáljuk meg. Uram, már itt vagyok. Tudja, mit ajánlok önnek? Vegyen havat.
12: Havat? Havat?
10: Ha? Prima minőség. Most esett. Igazi szűz hó. Igényesnek való. Ilyet nem kap néhány nap múlva. Elhiszi?
12: Hát, ami igaz, igaz. Igaz.
10: Na, látja.
12: Igaz. És közepes áron adja?
10: Abszolút. Már pakolom is be a kocsiba, meg fel az utánfutóra.
2: Mint egy hómarógép. Úgy dolgozott Kósza.
10: Már kész is.
12: Na, hát ilyet maga aztán tud dolgozni.
10: Tudok, csak nem szeretek. Csak tréfáltam.
12: Mennyi ez a közepes ár?
10: Kérem, megmondom én ennek. 500.
12: No. Nem sok az egy kicsit.
10: Hát, ha valami közepes már megbocsásson, akkor az 500 az. Se nem ezer, se nem semmi. Nem kell magyaráznom.
12: Na jó, egy a fene itt van, tessék. Hogy én hogy utálom a havat hallja?
10: Ízlések és pofonok. Befér az ülésre, uram? Jól megraktam a kocsit?
12: Igen. Minden jót.
2: És amikor csoda visszaér...
10: Látod ezt a bankót?
4: Honnan van?
10: Telepakoltam érte egy Warburgot, meg az utánfutóját.
4: De mivel, te szerencsétlen?
10: Mivel? Hát mit látsz itt körülöttünk? Hóval.
4: És ki volt az az állat, aki fizetett ezért?
10: Nem állat volt. Egy szép kövér homo sapiens, a bölcsebbik fajtából. Most biztos boldog. Persze nem tudom, mit fog szólni, ha bekapcsolja a fűtést.
4: Vissza fog jönni, mi más tehetne? Addig is tedd be ezt a párzsákot oda hátra.
10: Már is? Kiírom az árakat is. Felső polcra a széna, alsóra a zab. Nem, felsőre a zab, alsóra...
4: Úgy látom, jön a Warburg. Maradj itt hátul, majd én szóval tartom. Kit keres, uram?
12: Azt a lovat, aki lóvá tett engem is.
4: Magát lóvá tették? Akkor rokonok vagyunk.
8: Nem hinném. Én inkább a gyilkosa leszek annak a lónak. Nem rokona? Hol van?
4: De hát mit tett önnel, uram?
8: Telepakolt a hóvalkocsimat! Havat adott el nekem!
4: És ön megvette?
8: Én? Dehogy!
12: Azaz valamit... valamennyit...
4: Önlátás sérült?
12: Hogy lennék?
4: Nem látta, mit vesz?
12: Uram, ez akkor sincs rendjén! Nézze meg! Tele van vízzel a kocsim! Lejárt a szavatosság ideje annak a hónak, igen? Ami maradt belőle, visszahoztam, és most kérem a pénzemet!
4: Egy pillanat, uram, mindjárt jönök. Kósza! Hol a zab és a széna? Felzabáltad, mi?
10: Én csak a minőséget akartam ellenőrizni, kereskedelmi szempontból.
4: A havas ügyfeled szerint az ő portékájánál nem voltál ilyen igényes, hallottad?
10: Ez a lejárt szavatosság duma nem más, mint hitelrontás. De én tudom, mit kell tennem. Uram, hallottam a panaszát, semmi gond. Azóta is esik a hó. Kicserélhetem frissre az elolvadtat. Már szórom is a kocsijába.
8: Ne merészeljél maga négy lábú bűnöző! Le fogom csukatni ezt a buszomat!
10: Na, mit szólsz? Már látom magam előtt a lapok főcímeit. Az év üzletek Gödöllőn. Te is látod?
4: Én inkább a teli szénás és zabos zsákokat szeretném magam előtt látni. Mindent elhoztam. Mit fogunk árulni? És egyáltalán, mit fogunk enni? És hogy lesz ebből karácsonyi ajándék?
10: 500 forintunk már van. És ez csak a kezdet. Hallod? Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
4: Ennek is havat akarsz eladni?
10: Ennek nem. Zöld Trabant. Ígéretes.
13: Jó napot!
10: Jó napot, asszonyom, csókolom a kezét. Tetszik parancsolni szelet?
13: Hány szelet?
10: Bármennyi.
13: Vékony?
10: Tetszés szerint. Lehet vastag is, akár...
13: Azt szereti a férjem.
10: Kérem, lesz vastag szelet. Kinyitná a kocsi ajtaját?
13: Olyan vastag!
10: Teli rakom az egészet.
13: Jó. Kinyitom. Hozza?
10: Már száll is be. Ne. Ennyi elég lesz.
13: Akkor most mennyi?
10: Benne van az egész, ez a lényeg. Majd engedje le az ablakot, és föl ne húzza egészen Gödöllőig. Úgy tudja jól megtartani a szelet.
13: Az összes szeletet?
10: Az összes szelet?
13: Szelet? Így mondta?
10: Persze.
13: Jaj, de érdekes. Mondja maga, hová valósi?
10: Csak ide, nem messze.
13: Olyan furcsán beszél.
10: Igen? Tájszólás.
13: Hát, maga tudja, mit kér érte?
10: 500.
14: Nagyon beleszeretett Kósza ebbe az összegbe. Úgy látszik.
13: 500?
14: És a nő elhajt.
15: Hinnan a hinnan a hinnanam. Hinnan a
14: Csoda pedig.
4: Ebben a boltban én nem leszek társtulajdonos.
10: De miért?
4: Mert szélhámosság, amit csinálsz.
10: Hogy? Nem te mondtad, hogy pozitívan kell gondolkodni?
4: A pozitív gondolkodás meg a disznóság az kettő.
10: Nem értelek. Felébreszted az emberben, illetve a lóban a kreativitást, és rögtön le is rombolod.
4: Még hálás leszel nekem, ha megmentelek egy kiadós veréstől, mert az vár rád, ha így folytatod.
10: Gondolod?
4: Biztos vagyok benne.
10: Na jó. Többet nem teszek ilyet. Inkább hozok valami eladnivalót. Végül is van 1000 forintunk.
14: És most ő üget el. Szerencséjük van, egy vevő se jön, amíg oda van. Végül visszaérkezik, 4 zsákkal a nyakában.
4: Mi van ezekben?
10: Zsákba macska.
4: Csak nem macskákat hoztál.
10: Most még nem mondom meg, melyikben mi van. Majd, ha jönnek a vevők, akkor mondjuk ki. Megromlik. Tudod, a szavatosság.
4: Zabot, szénát nem hoztál?
10: Emlékeztetlek rá, hogy az összeset ide szállítom.
4: Megruglak? Még te oktatsz ki engem, aki felfaltad az egészet?
10: Nem értelek téged, csoda. Annyi minden köt össze bennünket, és te mégis azt a kicsit emlegeted, ami elválaszt. Egy piros zsiguli. Pénzszagot érzek.
16: Jó napot!
15: Jó napot!
10: Jó napot!
16: Ez itt egy új volt!
10: Vadonatúj! Önök a 3. és a 4. vevőnk. Köszöntjük Önöket!
15: Mit lehet itt kapni?
10: Karácsonyi meglepetést. Zsákban macska.
15: Gyerekeknek szánnánk.
10: Gyerekeknek? Kiváltképp nagyszerű lesz. Csak nem szabad kibontani, majd csak otthon. Lesz meglepetés?
16: Hány zsák van?
15: Mindkettő gyerekeinek kéne.
10: Közepes áron adom. 500 forint zsákonként. Nem visznek el kettővel?
16: Az jó lesz, a gyerekek kapnak valami.
15: És nekünk is marad borra.
16: A gyerek ugye mindenek örül.
15: Mi meg csak a bornok.
14: A jó üzlet nyomán csodának rossz sejtelmei támadnak.
6: Te Kósza, valahogy furcsán mozgolódott és nyivákolt ez a 2 zsák, amikor betettük őket a csomagtartóba. Gondoltam. Nem sajnáltad azokat a szegény macskákat?
10: Nagyon jól tudod, hogy az összes macska itthon lesz estére. Ahogy az apukák kibontják a zsákokat, kiugrálnak és hazaszaladnak. Úgyhogy akár újra eladhatom őket.
6: Még csak az hiányzik. És mi van a másik 2 zsákban?
10: Azt most még nem mondhatom meg. Jön egy csepel teherkocsi.
17: Boltrablás, ez itt egy boltrablás. Minden értéket ide, a zsákomba.
4: Kedves rabló úr, mi készültünk.
17: Mit beszél maga?
4: Azt, hogy mindenre gondoltunk, előre csomagolt áruval tudunk szolgálni.
10: Csoda, megbolondultál?
4: Én aztán nem. Tessék, rabló úr, viheti a 2 zsákot.
17: Hé, lemet! Ó, minden kuncsaftom jelen.
10: De azt nem lehet, rabló úr, azokat nem viheti el.
17: Mondtam, hogy boltrablás van. Ez itt a bolt. Én meg a híres, vörös bajsztos rabló vagyok. Oh, és viszem a zsákmányt, ezt a 2 zsákot. Más amúgy sincs itt, ahogy nézem.
10: De nem, ezeket nem.
17: Mi van bennük? Nos, várom a választ. De igyekezzenek, mert ez egy boltrablás, nem 5 órai tea.
10: Kerti törpék.
17: Nem mondja.
10: Egyedi darab mindegyik, majd meglátja a rabló úr.
17: Korán dicsértem magukat, azt hiszem. Vissza is vonulunk. Egy biztos, ide se jövök többet.
10: Akkor most itt hagyja?
17: Azt azért nem. Rend a lelkem mindennek. Ez most így esett. Egyszer hopp, másszor hopp. Minden jó?
12: Tudom, mi van a zsákokban.
10: Tudom, hogy tudod.
12: Te képes lettél volna Sajó bácsit és Gyöngyi nénit eladni kerti törpének?
10: Jó mókának látszott. Ők is benne voltak.
12: Hát most aztán tényleg benne vannak.
14: Temetési menethez illő hangulatban baktatnak vissza az istállóba. Ahol is?
18: Csí, ti aztán ravasz kis lovak vagytok!
7: Csoda történt, gyerekek, tudjátok-e?
12: Hát, ahogy vesszük.
10: Csoda, figyelj! Én egy szót se értek.
18: Hónapok óta járom a környéket, hogy fülön csípjem a veresbajszos rablót. Minden este azt vártam, hogy ránk is sort kerít, ezért akartam megelőzni. Meg aztán magas jutalom is jár a nyomra vezetőnek.
7: Hát nem gondoltuk, hogy ti is tudtok róla. Rendek ötlet volt biztos a csodáé, hogy kerti törpének álcázzatok minket.
12: Nem, igazából nem én.
18: De mindketten jutalmat érdemeltek, és meg is kapjátok.
7: Gazdag karácsonyunk lesz.
18: Tudjátok, hogy kaptuk el a rablót?
7: Na, hogy?
18: Platóján kibújtunk a
7: zsákokból,
18: Maradjál! És a vezető fülkében két oldalról...
7: csíptük a veres bajszos rablót!
18: Hogyan?
7: Oza!
18: Nektek pedig építek egy új karámot!
7: Jaj.
18: Lesz benne tó! Napozó
7: áll! Én pedig főzök egy nagy üstre való bablevest!
1: Nekünk megvan 2000 forintunk!
7: Nagyszerű! Akkor nem is csak kolbász lesz a levesbe, hanem csülök is!
14: És másnap reggel a két ló, Csoda és Kósza ugyanúgy fog állni egymás mellett a gödöllői tanya istállójában, mint az eddigi reggeleken. Ti pedig tartsátok meg őket jó emlékezetetekben.
19: Csoda és Kósza. Cigány Zoltán meseregényét rádióra alkalmazta Vágó Péter. Zenéjét szerezte és zongorán közreműködött Darvas Ferenc. A szereposztás a következő volt. Mesélő Fűr Anikó, Csoda Csúlya Imre, Kósza Gálfi László, Sajó bácsi Végvári Tamás, Gyöngyi néni Pogány Judit, Pizzériás Mácsai Pál, Emma Kerekes Éva, miniszter és rabló Debreceni Csaba, lila ruhás nő Hámori Gabriella, trabantos nő Kerekes Viktória, járókelő Kálmán János, Boltos a Marson, kisfiú, Wartburgos vevő, Zsigulis és utasa, valamint Tücsök, Légy, Dongó, Kabóca, Bagoly, Malac, Varjú, Lópata, Szél, Eső, Vödör, Serpenyő, Fémhulladék, Cirokseprű, Liszt, Kenőolaj, Só, Paprika, Ketchup, Zenekar, Sziréna, Állami Mercedes, Traktor, Űrhajó, Marsi Légkör, Útépítőgép, Fokker repülő, Wartburg Trabant, Zsiguli, Csepel teherautó, Friedenthal Zoltán, Máté Zsolt, Takács Nóra Diana. A felvételt Kulcsár Péter készítette, a rendező munkatársa Kálmán János, dramaturg Palotás Ágnes, rendezte Mácsai Pál. A hangfelvétel 2009-ben készült.
20: A meseregény legutóbb 2011. február 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilyas Muklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
21: Reklámot hallottak.
19: Kilenc óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Lekapcsolták az éjjel az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A létesítmény tájékoztatása szerint az ellenőrzések és a sikeres próbaüzem után tegnap délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as gázturbinás blokkja, amelyet egy műszaki hiba miatt kellett leállítani 3 nappal korábban. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább 1 hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Stabil az ivóvízellátás Budapesten. Korlátozásra jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy ennek ellenére takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedésen és díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendeléséig. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig, 1 órával később, este 8-kor zár a budapesti Palatinos és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8-ig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben pedig a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újraindítják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6-kor kezdődő szertartást Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Megdőlt tegnap a fővárosban a hajnali meleg rekord, amely egyben országos is. A Jánoshegyen csak 26 fokig csökkent a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi csúcsérték 24,8 fok volt, ezt még 2018-ban mérték az állatkertnél lévő állomáson. A korábbi országos rekord 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban jegyeztek fel. Ma nagyrészt derült vagy gyengén felhő száraz idő várható, csak az északi és dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 34 és 40, este 25 és 32 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tiszató pedig 26 fokos. Hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket.
20: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rongyszőnyeg.
9: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
5: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
22: Távol a folyónál perje füstölög, a kis vándor látja, csöndesen megáll, nyakát nyújtogatja, mindent elfeled, harmat lepte fűre, könnye huldogál.
23: 56.
22: Ezüst pohárkádat kilophatta el, piros pántlikádat kikérhette el, szobádból a holdnak nem felel sugár, ó jaj, ágyacskádat kivihette el.
23: 57.
24: Mint a nedves fal sírdogálni, mint döglött kutya állkapcsa nevetni, mint a pénz mindig másé lenni, mint a sugár sosem apadni. Nem ember sorsa. Nem kívánom.
23: 58.
25: Béka, béka, kiknek esik az eső? Urraknak, urraknak.
23: 59.
26: Négyen ballagtunk kinn a réten, így múlt el az én gyermekségem. Kettő kislány volt, egybe kutya volt, az ég nagy-nagy kék szárnyú lepke volt. Julcsa királylány, Anni, Lord Vitéz, hol a régi tej, hol a régi méz? Fagy őrli mind a drága kerteket, a birodalmunk vajon hova lett? Az egyik asszony másikat viszik, vadrózsafává lett a harmadik. Két kislány nagy kutyával hófehéren, bárányfelhők közt ballag át az égen.
23: 60.
22: Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. Ág nem himbál, fecske nem száll, béres nem aradt. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat.

0: 61.
1: Zsiráfok álomszerű futása, lassú úszása légben. A virágok futnának így.
0: 62.
2: Vakító késő őszi hold nagy álmosan halad. A táj óriás szív ketyeg a teljes csönd alatt. Hol ember szántott, nyúl futott, kóró se integet, csak fények, árnyak közönye tagolja a teret. Belep a gáttalan közöny szárny tolla feketén, oly mindegy most, hogy élek-e, hogy én vagyok-e én, most egy a telt edény s a bor, a dal s a megdalolt, tükör és tükrözött vagyok, mint fönn a telehold.
0: 63.
3: Sötétben meghúzódva szundítanak a pulykák. Ha reggel fölébrednek, begyüket nagyra fújják. Feszesen járnak, mint a keréken gurulnának. Nyakuk vörösre duzzad, recsegve kiabálnak.
0: 64.
4: Báró és gróf, szeg és sróf, ablak és ajtó, vadász és hajtó, fővárosi és vidéki sajtó, hirdesse szépséged, ruganyfenekű Erzsébet.
0: 65.
5: Holdfényt vetettem, nincs aratásom. Ködöt sütöttem, nincsen kalácsom. Falnak beszéltem, nincsen barátom. Felhőt szerettem, nincs hites párom. A leget ettem, nincs földi kincsem, verset nemzettem, gyermekem sincsen. Szobor leszek hát, mely messze látszik. Szétveti lábát, és hadonászik.
0: 66.
2: Ha napsüt a rétre, a rét közepére gyerünk gyerekek csapatostól, hozzuk ki a labdát, rakjunk güzücsapdát, csattogjon a csillagos ostor. És este a réten, a rét közepében tündér aranyakra találjunk, s ha eljön az éjjel, az északi széllel oda járjon vissza az álmunk.
0: 67.
6: Mikor az ablakon kinézett, a boldogokat meglátta sírni. Arcodat is elfeledtem. Hol gyíkok surrantak és párok ültek, csak a hó fekszik a kertben, és elaludtak a pávák.
0: 68.
2: Gyönge ágam, édes párom, már enyémnek tudtalak, távolodsz, mint könnyű álom, minek is bántottalak. Minden napom télborúja, minden éjjem új halál, csak a hideg kályha zúgja, édes párom mit csinál. Szívedet kis mécsnek véltem, mely egy légynek is örül, most érzem csak vak sötétben, hogy láng erdő vett körül. Fázom nincs egy lany lehellet, minden puszta pőre holt. Most, hogy elfogy a szerelmed, most tudom csak, mennyi volt. Te megbántott, kedves lélek, jó, hogy nem vagy gyermekem. Hát, ha néha megvernélek, s fájna néked és nekem. Jó, hogy nem vagy círmos macskám, amilyen gonosz vagyok. Akár kútba ugorhatnám, önmagamba fulladok. Majd, ha nyárfa testben élek, rezgő lombbal hintelek, majd ha árny leszek, kísérlek, ha koporsó rejtelek, ha tűz leszek, melengetlek, ha fény leszek, áldalak. Ember vagyok és szeretlek, minek is bántottalak.
1: Járt nála egy fiatal költő. A mester udvariasan hallgatta, ahogy bizonyos tragikus hegyes szöget emlegetett a fiatal poéta, hogy ez volna A kívánatos műegész a teljes körből eredendően és evidensen kihasított cikkely. Aztán legyintett, és azt mondta: legyen a költő, éppen ellen.

0: Igen hosszú életkort ért meg, 101 éves korában halt meg Kőszegen az 1940-es években. Ő még sokszor kezet fogott Arany Jánossal, sokszor együtt dolgozott vele. Különben nagybátyám volt ez a Torkas László, vagy nagy-nagybátyám, apai részről rokonság. Sajnos mulasztás, hogy sohasem találkoztam vele személyesen. Amit tehát most el fogok mondani, mint Torkas László elbeszélését Arany Jánosról, csak az én elképzelésem. Mikor a koszorúban Arany Jánossal együtt dolgozott Torkas bácsi, akkoriban készítette Arany a kínai fordításait. 4 ilyen kínai fordítása van Arany Jánosnak. A tur-r-r-iko-iko-ija refrénű, és a többi. Benne vannak az összegyűjtött aranykötetben, bárki elolvashatja őket. Hát, amikor Arany és Torkas ülnek a szerkesztőségben, egyszerre csak beállít Gyulai Pál és Szász Károly. Arany János megmutatja nekik a frissen készült kínai fordításokat. A két barát nagyon furcsának találja, csóválja a fejét, és Gyulai Pál megszólal. Hát, Jankó, te ezeknél sokkal szebb balladákat írsz. Hát tudok én olyan balladákat írni, mint Goethe vagy Schiller? Erre nyelnek egy nagyot, hogy a máskorói szerény költő ilyen kérdést tesz föl, és azt felelik. Magyarul, balladában te vagy a mi Goethénk és Schillerünk egy szemében. Erre azt kérdezi Arany János. És tudok én olyan dalokat írni, mint Béranger? Ezt aztán már Gyulai Pál végképp nem érti. A nagy Béranger-ra még Petőfi is alulról fölfelé nézett, pedig ő aztán igazán gőgös ember volt. Hát, Jankom, tartsunk mértéket. Béranger-hoz azért mégsem érjük magunkat. Ezzel a dolog tulajdonképp befejeződött volna. A beszélgetés után Gyulai Pál és Szász Károly elmentek. Arany pedig azt mondta Torkas Lászlónak. Azt hitték a szamarak, hogy önmagamat akarom egyre magasabbra emelni. Észre se vették, hogy nem alulról fölfelé, hanem fölülről lefelé licitálok. Hiszen a kínai balladák különbek, mint Goethe és Schiller. És Goethe és Schiller is külön, mint Béranger. Azt gondolták, hogy szerénytelenül fölfelé megyek a létrán, pedig én egyre lefele mentem. Eddig tart a képzelt történet. Nem tudom, van-e valami tanúsága.
1: Egy riporter így szólt a mesterhez. Gyerekverseid rendkívül népszerűek, az én gyerekeim is hújják őket. Most már több nemzedék ismerkedik bennük a költészettel, a játékossággal, a nyelv gazdagságával. Tervezel-e új gyerekverseket? Így hangzott a válasz. Fontosnak érzem, hogy a gyerekek olyan ritmikai, zenei, strukturális anyagot kapjanak, ami lelkükben osztódni, sarjadzani kezd. Azért iparkodom minél zártabbá és dallamosabbá formálni gyerekverseimet, hogy a későbbi felnőtt lelkét megmentsem a formátlanságtól. Azt hiszem, fogok is, feltétlenül fogok még gyerekverseket írni. Nem szeretek általában az ember szeretetről, akár a gyerekek iránti szeretetről beszélni, de mégiscsak ez az érzés működik ezekben a törekvésekben is.
2: Hatvankilenc.

0: 70.
1: A lány szól. Az új szomszéd él lelkemen lépdelve hajnalig. Vadabb a kert, fakóbb az ég, mióta itt lakik. Szürkébb a felhő láncolat, s a kút tört fényű szem, de mindez olyan izgató, mint borzas rejtelem. És tegnap este, el ne mond, a szomszéd erre járt, nevetni próbált kedvesen, s adott egy pántlikát. Azt mondta, színes szálai kis angyalt rejtenek, húgomnak adtam, jaj, nekem már nem vagyok gyerek.
2: 71.
3: Nem a kakas, az ember mondja, hogy kukorikú.
2: 72.
4: Duna mellett kopárfa, rászállott a madárka, rászállott a madárka vízre hajló ágára. Kettőnkette madárka, csak elbír a kopárfa, ráülünk az ágára, fütyülünk a világra.
2: 73.
5: Parasztlány ment az úton át. Ott hagyta a porban 5 mesztelen lábujja nyomát.
6: Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Faludi György, Gádor Miklós, Göttinger Pál, Kaszás Gergő, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes. Zeneszerző Sebő Ferenc, munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rozenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2020. október 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: Na végre, elértük Madridot. Mi hajtott, hisz minden utcán ismerősbe botlom. Leporello, bevárjuk itt az éjszakát.
1: Ha bajszomat körgallés nagy kalap takarja majd, fölismernek szerinted?
2: Aha, hogy ismernék, hisz Don Juant, nehéz. Ilyen legény ezernyi van.
1: Te viccelsz, ki ismerhetne föl?
2: Az első őrszem, cigánylány, egy részeges zenész, vagy szesztestvére, vagy egy állovag, ki tört visel lebernyegébe rejt.
1: Nem érdekel, ismerjenek föl. Épp csak királyunkkal ne fussak össze. Aztán a többitől nem félek itt, tudod?
2: De holnap már a felségnek jelentik, hogy Don Juan a száműzésből visszaosont Madridba. Akkor? Nos, akkor majd mit csinál velünk?
1: Hát visszaküld! De vélhetően nem veszik fejem. Nem köztörvényes bűnöző vagyok, csak elküldött azért, mert óv. Szeret, hogy megnyugodjék távol létemen a gyászoló család.
2: Na épp azért. Há, inkább ott ülne most is szép nyugodt.
1: Há, hitvány szolga. Én már eddig is unalmamban majd elpusztultam ottan. Az emberek, az ország, még az ég is, akár a füst. Na és az asszonyok, bizony mondom, hogy nem cserélem el a leghitványabb andalusz parasztlányt a legszebb nővel ott. Ez szent igaz. Kezdetben még tetszettek is nekem. A kék szemük, fehér bőrük talánya, tartózkodásuk, újdonságuk is. De hála Isten, rájöttem hamar, hogy bűn kikezdenem velük, hiszen még egy bábúból is több tüzet csiholnék. Hanem hát itt a lányaink. Figyelj csak, ez ismerős hely. Hol járunk?
2: Ez itt a San Antoni zárda.
1: Aha.
2: Sokszor kijöttünk erre, és én a parkban vigyáztam addig két nyergelt lovunkra, amíg a gazda bent a gyors időt szavamra nálunknál jobban mulatta. Kemény szolgálat volt.
1: Szegény Inez. Ma már nem él, pedig hát hogy szerettem.
2: Inez, bogárszemű, igen, tudom már. Nem sajnáltunk rá 3 hónapot, amíg ravassággal sáncát bevettük.
1: Egy júliusi éjjelen. És milyen volt csak érintése bánatos szemének s halvány ajkának. Ó, milyen gyönyör. Nem volt kimondott szépség, csak szeme. Igen. A szem csak pillantása volt szép. Azóta se láttam hasonlót. Mondják, a férje rosszul bánt vele, utóbb hallottam. Ó, szegény Inez.
2: Ugyan. Helyébe mások jöttek.
1: Jöttek.
2: És ha élünk, még majd jönnek újra mások.
1: Na, náhogy jönnek.
2: És most kit fogunk Madridban fölkeresni?
1: Hát, Laurát. Azonnal hozzá indulunk, s ha ott lelünk már egy szép ficsúrt, az ablakon kivágjuk.
2: Ah, ez csak természetes. Bevált szokásunk. Hanem ki jár itt? Nézd csak. Egy szerzetes.
3: Talán a domna szolgálói vagytok?
2: Mi nem. Vagyis magunk szolgái lennénk. Csak sétálunk itt.
1: És atyám kiket vár?
3: Csak Donna Anna jön. Szegény urának hantyára hoz virágot.
1: Donna Anna? Lovagrendünk meggyilkolt mesterének szép özvegye? Kis... Ki volt a gyilkos?
3: A bestelen, züllött kors Don Juan.
2: No lám csak, Don Juan neve betört a szent kolostorokba is. Barátok mormolják Litániákon.
3: Lehet, hogy ismerősük?
2: Ő? Ah, nekünk nem. De most, ha erre jár...
3: Most erre nem. Száműzve messze él.
2: Oh, hála Isten! Minél messzebb, annál jobb. És az összes gazcsábítód a tenger nyelje el.
1: Tehát a mester itt van eltemetve?
3: Igen. És az ott a szobra. Minden este talapzatán zokog, és imádkozik. E sértett lélek üdvéért, a gyásztól lesújtott özvegy, szegény Donna Anna.
1: Valóban oly tünemény, mint mondják?
3: A női szépség... Papok lévén bennünket nem bűvölhet.
1: No.
3: De kárt tagadni. Még egy szentnek is nehéz nem észrevenni Donna Annát.
1: A boldogult akkor hát joggal óvta. Erényes, és mint mondja, szép nejét pillantásunk elől is rejtegette, hanem talán ma szólhatnék vele.
3: Ó, Donna Anna senki férfivel nem társalog.
1: De még önnel se, pádre.
3: Velem beszél, az más. Én pap vagyok, de ő éppen. Ég veletek.
2: Na, szép a hölgy.
1: Nem látni szinte semmit a sűrű és sötét fátyol miatt. Csak épp kecses bokáját vettem észre.
2: Nekünk elég ez, nem de? Képzeletben egy perc alatt rajzolhatunk egészet a részletekből, mint a képírók. Aztán melyikkel kezdjük, egyre megy. Ha szem, ha láb, nem így van.
1: Leporello, e Donnát egyszer megkapom.
2: Na, szép lesz. Urát megölte, most a könnyeit akarja látni.
1: Látni? Mi sötét lett?
0: Gyerünk!
1: Amíg a hold fölénk nem ér, s hideg sugárban nem dereng a pára, bevesszük Madridot.
4: A kővendég. Alekszandr Szergejevics Puskin színművének rádióváltozata.
5: Tetszett?
6: Laura, esküszöm, hogy így csodásan sosem játszottál még, mint ma este.
7: Szerepre még színész így nem talál.
8: És ahogy felépítetted, oly erővel és tehetséggel.
5: Igen, ma megvolt. És egyszerre volt meg mozgás és szöveg. Csak ihletetten játszhat így az ember. A szó csak folyt, akár ha ott születne, és nem végszavakra, szívből jön.
6: Igaz? Szemed szokatlan fényben ég azóta. Arcod kigyűlt. Még most is benne élsz az ihletett szerepben. Ó, Laura, ne hagyjuk futni ezt a percet. Játsszál, vagy énekelj nekünk.
5: Na jó,

0: töltöd immár szívünket is, mert két gyönyör van. Szerelmi láz, s a daltüze. Figyel csak, a Zort Carlost is hogy megindítottad?
1: Ki írta ezt a verset?
2: Don Juan.
1: Don Juan?
2: Igen. És akkor daloltuk, midőn ez szélkakas volt, kedvesem.
1: A kedveset? A gyilkos Don Juan? Ki párbajozva megölte öcsét?
2: Csillapodj, mert a szolgákat hívom, és kidobnak szégyenünkre egy nemet.
1: Csak jöjjenek!
0: Hely, te is, Don Carlos, lég volt! Elfeledtük. Na.
1: Bolond vagyok. Bocsáss meg.
2: Bizony, bolond vagy. Na. Szent a béke.
1: Elfogott a dű. Sajnálom már. Tudod, hogy nem bírok magammal, hogyha meghallom nevét.
2: De bűne az, ha mint én, öntudatlan. Csupán kimondunk gyakran egy nevet.
1: Na jól van, jó. Mutasd, hogy nem haragszol, Laura. S játsz nekünk.
2: Már fáradt vagyok. Hisz késő van. Menjetek. Jó ét, urak.

0: Carlos. Maradj még egy kicsit. Tetszel nekem. Mindennel Donhuára emlékeztetsz. Hogy ordított velem, fogát csikorgatva.
1: Szerencsés fickó, hiszen szeretted őt.
0: Igen.
1: Nagyon?
0: Nagyon.
1: De most is oly nagyon?
0: E pillanatban? Na nem. Kettőt szeretni nem szabad. Ma csak téged szeretlek.
1: Mondd, kicsim, hány éves is vagy?
0: Éppen most 18.
1: Ó, csak szinte gyermek. És ifjú leszel. Mondjuk úgy 5-6 évig még. Körötted 6 évig még ezek keringenek. Becéznek, óvnak, kényeztetnek is. Virtusból öldösik le, érted egymást? Minden sötétebb utca sarkon. Ám ha időd lejárt, ha majd szemed beesve, szemhéjad ráncos lesz, és szilvakék, s a hajfonodban villanó ezüst szál. Egy szóval, hogyha már öreg leszel, akkor mit érzel majd?
0: Akkor? Miért gondoljak erre most? Milyen beszéd ez? Vagy téged mindig efélék gyötörnek? Jöjj! Nézd! A balkonon az ég nyugodt. A mozdulatlan ében citrom illat, babérral elvegyül, s a holdkorong dereng a mély kopalt sötéteken. De éjszakon, mondjuk Párizs fölött, talán az ég most felhőktől nehéz, és esőfüggőn cibál a nyegle szélvész. Mi dolgunk azzal itt? Figyelsz-e, Carlos? Csak azt szeretném, hogy nem is velem.
1: Te végzetem.
0: Na látod, így.
1: Jöjj, soríts!
0: Szeres!
1: Vad macska!
0: Lehet!
2: Jó estét!
0: Don Juan!
1: Don Juan?
2: Laura, kedvesem! Ki van te nálad éjszaka?
1: Don Carlos.
2: Na lám, mi véletlen találkozás. Reggel szolgálatára állok.
1: Nem, most, azonnal, itt.
0: Don Carlos, csillapul.
1: Lovag, mi lesz már? És ott a tőre.
2: Itt, ha már olyan sürgős neked, bocsánat.
0: Jaj, Juan, Carlos, ne. Jézusom, megölted őt. Úristen, az én szobámban.
2: Lehet, hogy él még.
0: Hogy él? Ez itt. Épp szívébe szúrtál. Már nem is lélegzik. Hogy mit tegyek?
2: Ő akarta így.
0: Don Juan! Unalmas már, hogy még a fába is belékötsz. S vétlen minden áldozat. Jaj, Istenem. A hulla. Mit tegyek?
2: Hagyjad. Korán még pirkadás előtt a szélköpenybe burkolom, s az első kereszt utcán a sarkon elveszítem.
0: Csak figyelj. Meg ne lássanak.
2: Te? Ezt a Carlost régtől kedveled?
0: Két. Ezt?
2: Ha?
0: Te rémet látsz.
2: Na, vald be csak, hogy hányszor csaltál meg titokban engem, amíg el voltam.
0: És te, jó madár.
2: Adjuk ezt. Majd máskor megbeszéljük.
0: Mikor jöttél?
2: Csak most egy fél órája. És titokban, mert kegyelmet még nem adtak.
0: És azonnal én jutottam itt eszedbe. Nem is hiszem. Te éppen erre jártál, és megláttad házat.
2: De nem, Laura, nem. Megmondja Leporello is, csak állok a városvégi vámnál, és Laurámat akarom látni, mondom. Szerelmem. Gyere, gyere. Jó, gyönyörű, gyere.
0: Végre.
2: Gyere.
0: Oh.

0: pompásan állnak dolgaim. Csuhásként itt rejtőzködöm, és naponta látom az én kis bájos özvegyem. De ő is észrevett már. Eddig tapintatból kerültük egymást, hanem ma végre megszólítom őt, hogy is csak. Bátorkodva önt, vagy inkább szenyóra, ahogy majd számra jön. Hanem jöhetne már, hisz nélküle unatkozik szerintem itt a mester. Minő pompás alak lett kőszoborként, a vállai akár egy Herkulesnek. Valójában rozzant öreg manó volt, nyújtózva sem tudná innét elérni saját szobrának Délceg orrhegyét. Emlékszem, ahogy összekaptunk, a tőrömnek rohant, és ott kalimpált akár egy tűre szúrt tücsök. De bátor, határozott és büszke lelke volt. Na végre, ő jön.
1: Újra itt van. Padre, ha megzavartam ájtatos magányát, bocsássa meg.
0: Szenyóra, én nekem kell bocsánatáért esdenem. Zavartam könnyének fájó, tiszta áradását.
1: Atyám, nem úgy. A könny lelkemben árad. Imám pedig, ha önnel együtt suttoghatom, gyorsabban ér az Úrhoz. Segítsen ebben, hogyha kérhetem.
0: Imádkozzunk. Itt. Önnel, Donna Anna. Engem nem illet így nagy tisztelet. Hogy ismételhetnék bűnös ajkaim az ön szívéből sarjadó imát? Csak távolból és szinte áhítattal nézem magát, amint halkan lehajlik. Sötét haját, mely szétterült a márvány fakó színén, és azt képzelem, titokban e síremléket angyal látogatja. Zavart szívemben ekkor nincs fohász, döbbenten hallgatos. Azt gondolom, hogy boldog, kinek kriptáját égi ajkak lehelgetik, s mossák szerelmi könnyek.
1: Miket beszél? Atyám, mi lelte?
0: Szenyóra.
1: Hisz én, ön elfeledte.
0: Mit, szenyóra, hogy szerzetes vagyok, s ilyen szavakkal nem illenék önt itt megostromolni?
1: Most úgy tűnik, nem értettem szavát.
0: De igen, ön mindent észrevett már.
1: Mindent? De mit?
0: Hogy nem vagyok barát. Bocsássa meg, könyörgök vétkemet.
1: Jaj, szűzanyám, ne térdeljen. Kicsoda jön?
0: Reménytelen szerelmem áldozatja.
1: Nagy ég, ne itt, te drága sírnál, el innen, el.
0: Egy percre, Donna Anna, egy percre csak.
1: Beléphet bárki más is.
0: Rácsot visszatoltam, senki sem jön.
1: Na jó. De mit kíván?
0: Meghalni itt, ó, bár azonnal, átkarolva térdét, hogy itt temessék el majd hanvaim, azért mellett kijönnek drága volt, hogy könnyű lába síromat tapossam, időn a gyászimát suttogva jön.
1: Maga őrült.
0: Mondja, Donna Anna, az őrültség, ha vesztemet kívánom, akkor lennék bolond, ha élni vágynék, s oly ábrándokkal áltatnám magam szerelmesen, hogy szívét elnyerem majd. Akkor lennék bolond, ha ácsorognék az éjszakában, lesve ablakát, nyugalmát űzve édes szerenáddal, s nem rejtőznék, de épp ellenkezőleg mindennel észrevétetném magam. Akkor lennék bolond, ha nem maradnék egy gyötrő némaságban.
1: Úgy tehát, ön néma most.
0: Az alkalom csak, Donna, az alkalom tüzelt föl. Máskülönben nem tudhatná az én búztitkomat.
1: Na és mióta őrzi ezt a titkot?
0: Mióta? Ez mindegy. Itt naptár se számít. De én onnét számlálom életem jobbik felét, s azóta tudhatom csak, hogy mit jelent a boldogság szavunk, mióta önt megpillantottam itt.
1: Ez őrültség. Menjen! Ön veszélyes?
0: Veszélyes?
1: Félek meghallgatni is.
0: Elhallgatok. De el ne küldje azt, ki arra vágyik csak, hogy néha lássa. Nem táplálok magamban vak reményt. Én nem kívánok többé semmi mást, csak hogy lássam önt, ha már az életemnek ez lett a végzete.
1: Miért nem érti? Nem alkalmas helyez bolond beszédre. Holnap keressem föl. És ha esküszik, hogy tisztel akkor is, mint most mutatja, beengedem. De este jöjjön, este, Azóta senkit sem fogadtam én, hogy megözvegyültem.
0: Köszönöm, Donna Anna. Az úr meg fogja vigasztalni önt, hogy vigaszt nyújtott itt egy szenvedőnek.
1: De menjen már.
0: Csak még egy mondatot.
1: Ne többet. Holnap keresem föl.
0: Haj, nem is tudom még a boldogságot ésszel fölbecsülni.
1: Akkor holnap. Hogy is hívják?
0: Diego de Calvado.
1: Igennel, Don Diego. Várom.
2: Leporello!
3: Mi kéne?
2: Semmi, már boldog vagyok, ficánkolok, mint egy kamasz.
3: Tehát beszélt a Donnával?
2: Találkozót adott, érted? Találkozót!
3: Ez lehetetlen. Ó, özvegyek, egyforma mind.
2: Élek megint, a félvilág enyém, megkapom őt.
3: Na és a nagymester, mit szól ehhez odafönt?
0: Gondolod, hogy féltékenyre ám? Ne törődj vele, ő okos fiú lett, s egész lecsendesült, mióta meghalt.
3: Ha! Ha! Uram! A kőszobrot figyelje!
0: Ha? Na és?
3: Nem látja! Önre nézett! S az arcán gyűlölet!
0: Akkor gyerünk! Tisztelettel hívd meg holnapra hozzám! Hozzám? Nem is! A Donnához! A Donnához hívd meg a nevemben!
3: Meghív egy szobrot!
0: Holnap Donna Anna házába jöjjön el!
3: De uram!
0: Gyerünk!
3: Ez iszonyú! Ezt nem merem!
0: Te gyáva nyúl!
3: Na jól van! A gazdám... Don Juan esengve kéri, hogy látogasson özvegyéhez el. Bólint!
0: Mi van már?
3: Jaj, meghalok! Jaj!
0: Mi van veled?
3: Hisz Bólintot!
0: Miket hordasz itt össze?
3: Csak nézze meg!
0: Na jól figyelj, pupák! Nagymester, kérlek jöjj el holnap este az özvegyedhez. Én is ott leszek. Na, eljössz! Szentséges Isten, eljön.
1: Fogadtam önt, Don Diego, de félek, hogy önt az én könnyes bús társaságom untatja majd. Hisz én, magányos özvegy, folyton saját sorsomra gondolok, a veszteségre könny, s a mosoly között is. De miért oly hallgatak?
0: Csak némán élvezem, s alélt örömmel azt, hogy önnel itt kettesben ülhetek most, Donna Anna. Itt, és nem ott az Ordon kripta mélyén, halott férjének márvány sírkövén.
1: Hiszen féltékeny. Még a sírban is zavarja a férjem.
0: Féltékeny, hogy lehetnék a férfirek itt ön választott?
1: Én nem. Anyám akarta férjemül Don Alvárt. Don Alvár gazdag volt, mi meg szegények.
0: Ó, valóban? Ő talmi csillogású kincset rakott egy istennő el, és ezért az égi üdvösségbe kóstolt. Ó, ha én előbb megismerem. Rajongva kínáltam volna rangot, birtokot, mindent, csak egyetlen tekintetéért. De jaj, a sorsom mást rendelt nekem.
1: Diego, hagyja. Ezt hallgatnom is halálos bűn. Hisz nem szerethetem, hűség köt engem még a sír után is. Ha sejtené Don Alvar, mennyire imádott engem.
0: Szívemet miért kínozza Donna Anna? Mindörökre siratja férjét. És engem csak gyötör. Igaz, kiérdemeltem ezt.
1: Mivel? Hisz önt nem kötik szent békjók senkihez. Belém szeretve tiszta szívvel áll előttem és az úr előtt. Nem így van?
0: Tisztán, nagy ég.
1: Tehát ön vétkezett? S ki ellen vétett, mondja? Ellenem?
0: Erről egy szót sem mondok.
1: Miért, Diego? Előttem érzi bűnösnek magát?
0: Nem szólhatok.
1: Ragaszkodom hozzá.
0: Nem, ne kérje.
1: Fölbusszan, Diego, válaszoljon! Mit vétett ellenem?
0: Jobb nem tudnia az én halálos, szörnyű vétkemet.
1: A szörnyű vétkét? Felkavar, barátom. Ön engemet miképpen bántatott meg? Nem ismertem korábban. Nincsenek, s nem voltak ellenségeim. Kivéve a férjem gyilkosát.
0: Asszonyom, ön Don Juant, a száműzött nemest nem ismeri?
1: Nem. Szemtől szembe még nem láttam őt.
0: És szívében gyűlölet forr ellene?
1: Tisztességem kívánja így.
0: És ha Don Juannal találkozna ön...
1: Akkor tőrömet szívébe mártanám.
0: Ó, Donna Anna, a tőre hol van? Szúrja hát.
1: Nagy Isten! Ez nem lehet. Ó, nem, ezt nem hiszem.
0: Én Don Juan vagyok.
1: Nem!
0: Megöltem a férjedet, de nincs miatta bennem bűntudat.
1: Hazudsz!
0: Én Don Juan vagyok, s téged szeretlek.
1: Uram Isten! Jaj, rosszul vagyok.
0: Mi lelte?
1: Hozzám ne érj! Te gyilkos. Te elraboltad az életemet. Mindenemet.
0: Szerelmesem, esküszöm, minden a tiéd lesz újra. Előtted térdelek, ítélj fölöttem, ítélj halálra, s meghalok. De ha élek tovább, csak te érted élek.
1: Istenem, Don Juan.
0: Akit nyilván gonosznak, szörnyetegnek festettek önnek. De mióta megláttam magát, újjászülettem és erényre vágyom. Először hajtok térdet így, epedve és reszkető inakkal nő előtt.
1: Ó, Don Juan, a szép szavú. Tudom, hallottam hírét, csalfa csábító. Mondják, Istentől elrugaszkodott valódi démon. Hány szegény teremtést tett tönkre már?
0: Közöttük egyiket sem szerettem eddig.
1: Jó, majd elhiszem, hogy Don Juan először most szerelmes, és én nem csak egy új áldozat vagyok.
0: Hiszen ha önt kalandvágyból akarnám, bevallanám-e bűneim, nevem, amely az ön fülének borzalom. Hol itt a cselszövés, hol itt az ármány?
1: Ki tudja, mit miért csinál. De mondja, hogy ért idáig? Itt fölismerhetnék, s akkor halála sem késhet sokáig.
0: Halál? Mi az? Csak épp, hogy lássam önt, ezért az életem se sok.
1: Na és a visszaút? Az is kész vakmerőség.
0: És ön még aggódik szegény Juan sorsán. Lelkében nincs gyűlölet?
1: Ó, bárcsak képes lennék gyűlöletre.
0: Ennek zálogául egy szelíd csókot kérek.
1: Eredj, eredj!
0: No, csak egy testvéri csókot.
1: Ó, Don Juan, mély gyenge is vagyok. Na jó, egy testvéri csók. Mi volt ez? Mi az?
4: Don Juan. Te hívtál.
0: Nagy Isten, a kőszobor.
4: Félsz, Don Juan?
0: Hogy én? Dehogy. Boldog vagyok, hogy itt vagy.
4: Nyújtsd hát kezed. A kezed.
0: Tessék. Milyen kemény. Fogásom kőmarkodva.
4: Gyere.
0: Jó. Elég. Hagyj engem. Gyeresz. Gyeresz, nem érted?
4: Gyere. Gyere.
0: Meghalok. Vége.

0: kővendég. Alekszandr Szergejevics Puskin színművének rádióváltozatát hallották. Fordította Somonyi Zoltán. Szereplők voltak: Donovan Szervét Tibor, Leporello Szerednyei Béla, Donna Anna Szirtes Ági, szerzetes Juhász Jácint, Don Carlos Lukács Sándor, Laura Pápai Erika, kővendég Hantos Balázs. Közreműködött Csíkos Gábor, Láng Balázs, Vida Péter. Laura dalának zenéjét szerezte és gitáron közreműködött Novák János. A felvételt Radák László és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Bankó Éva. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Sári László. Rendezte Hegyi Árpád Judocsa.
1: A színmű rádióváltozata 1996-ban készült, és legutóbb 2008. június 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Tíz óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkentése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Újra üzemel a százhalombattai Dunamenti erőmű. A létesítmény tájékoztatása szerint az ellenőrzések és a sikeres próbaüzem után tegnap délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as gázturbinás blokja, amelyet egy műszaki hiba miatt kellett leállítani 3 nappal korábban. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, vezessenek be hasonló intézkedéseket, és amennyire lehet, csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább 1 hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Közösségi oldalán arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A közös cél érdekében azt is kérte, hogy a jövőben becsüljük meg jobban életet adó természeti értékeinket. Változik az ügyfélszolgálatok rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli időjárás miatt a személyes ügyfélfogadást holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a MÁV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azok a kirendeltségek, ahol a légkondicionálás nem biztosított, csak 12 óráig lesznek nyitva. Felhívták a figyelmet, hogy a NAV ügyfélportáján szinte minden adóügy intézhető. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Házi készítésű bombát robbantottak Moszkvában egy belvárosi étteremben. 3-an meghaltak, 21-en megsebesültek. Egy biztonsági őr és egy vendég vesztette életét, illetve az a nő, aki a szerkezetet vihette az étterembe. Az orosz hatóságok szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója vélhetően nem tudott a csomag tartalmáról. Ami az időjárást illeti, nagyrészt derült vagy gyengén felhő száraz idő lesz ma, csak az északi és a dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány zápor zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25 és 32 fok közötti értékek várhatók. A pontos idő 10 óra 4 perc.
4: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Hévízről, a Szent Lélek templomból. A szentmisét bemutatja Kis László plébános. Orgonán kísér Nagy István karnagy. Közreműködik az Agnus Ignis kórus. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a hévízieket és az itt szabadságokat töltő vendégeket, vagy akik itt kezeltetik hévízen magukat, valamint szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is az éteren keresztül. A mai szentmisét elhunyt nagyszülőkért és hozzátartozókért ajánljuk föl. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem.
1: Kérjem szét a boldogságos, mindenkor
0: Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalom az mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szólt az Úr. Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát, és vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje.

0: sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amelyik Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteredett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szentírást olvasó embernek föltűnik az, hogy mind a 4 evangéliumban szerepel a csodálatos kenyérszaporítás. Van, amelyik evangélistánál 2-szer is szerepel. És mindezzel ki akarják hangsúlyozni, hogy Jézusnak ez egy nagyon fontos cselekedete és tette volt. A szakemberek azt mondják, hogy a csodálatos kenyérszaporítás az az oltári szentségnek a megelőzése volt, elővételezése. És mindez majd az utolsó vacsorán teljesedik be, amikor Jézus Krisztus a kenyeret átváltoztatja saját testévé, a bort pedig saját vérévé, és meghagyja a tanítványoknak, hogy ezt cselekedjétek minden nap a világ végezetéig. És az egyház ezt teszi minden szent misében, amit Jézus Krisztus az utolsó vacsorán cselekedett. Amikor Jézus közösséget akar teremteni, az mindig összeköti és összefűzi az étkezéssel. Itt is letelepítik az embereket a fűre 5-ösével és 10-esével, és akkor Jézus Krisztus megszaporítja számukra a kenyeret, tehát étkezéssel. Ezzel ki akarja fejezni, hogy közösséget akar teremteni. A közösség pedig összekapcsol bennünket egymással Jézus Krisztus.

0: Jézussal és a mindenható és teremtő Istennel. Hogy Jézus miért pont a kenyeret választotta, hogy ezt átváltoztatja saját testévé? Mert a régi ember azt tartotta, akivel megosztom a kenyeremet, az az életem részévé válik. Mert a kenyér az az életet jelentette. Benne van az embernek a fáradtsága, a munkája, az aggodalma, a félelme és egész évi verítéke. Tehát Jézus Krisztus jogosan választotta a kenyeret, mert hiszen a kenyér az életet jelenti az ember számára, és ebben benne van az, hogy Krisztus a mi életünk részeivé akar válni, és azt akarja, hogy mi pedig az ő életének a részévé váljunk. Ezért nagyon fontos az oltári szentség, amelyet itt hagyott közöttünk, hiszen ő maga mondotta, hogy itt maradok közöttetek, veletek maradok egészen a világ végezetéig. És az oltári szentségben itt maradt közöttünk, azt akarja, hogy vele való táplálkozás révén eljussunk az örök életre, az örök üdvösségre. Aki eszi az én testemet és isz az én véremet, a meghalt is ebből az életből átmegy az örök életre. Tehát, ha mi Krisztus testével táplálkozunk, akkor ez az örök életét is jelenti az ember számára. Ugyanakkor erőt ad az életnek a küzdelmeihez, az életnek a nehézségeihez. Tudjuk, hogy nagyban Teréz hosszú éveken keresztül nem vett magához más táplálékot, csak az oltári szentséget, és ez tartotta benne az életet. Edith Stein, amikor bement a gyermekek közé az iskolába, akkor a gyermekek mindig hallgattak az ő szavára. És megkérdezték tőle a kollégái, honnan vetted az erőt, hogy tudsz bánni a gyermekekkel. Edith Steinnek pedig az volt a szokása és a tulajdonsága, hogy mielőtt az iskolába bement volna, egy fél órát eltöltött adorálással az oltári szentség előtt. Vagy korunk egyik szentje, Karl Akutis, aki azt mondotta, hogy az oltári szentség az nem más, mint stráda az örök üdvösség felé. Ha mi is így közeledünk az oltári szentség felé, akkor ez számunkra az örök üdvösséget jelenti, és Krisztus mindnyájunkat el akar vezetni a feltámadás örömébe, az örök életre. Amen. Hiszek az egy Istenben. Istenek szülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. A Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk, testvéreim, a mennyei atyához, aki fia által bőkezően adja nekünk a földi és az örök élet kenyerét.
1: Hogy az egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztásában. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy közös felelősségvállalásunk eredményeként legyen meg a mindennapi kenyér minden család asztalán.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy egyházközségünk hívei jó szívvel segítsenek rászoruló embertársaikon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy híveid mindig örömmel jöjjenek oltárod asztalához, és erősítsék lelküket az égi kenyérrel.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy az élet kenyere legyen szent útra valónk, mikor e világból távozunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Gondviselő atyánk, add meg nekünk a mindennapi testi és lelki kenyeret, hogy általuk megerősödve el ne lankadjunk a földi élet zarándok útján, hanem eljussunk égi országodba, Krisztus, a mi úrunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Könyörögjünk! Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentelt örök áldozattá tegyél minket, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk.

0: Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
1: amint a mennyben,
0: úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul ez én lelkem.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Közlöm a kedves testvérekkel a következőket. Holnap, tehát hétfőn senki ne keressen se telefonon, se személyesen, mert nem vagyok elérhető. Kedden, szerdán és csütörtökön reggel 7:30 órakor lesz szentmise, pénteken délután 6 órától, illetve 5 órától szentségimádás, 6 órakor pedig szentmisét mutatunk be. Szombaton a szentmise 19 órakor lesz, vasárnap pedig itt a Szentlélek templomban 10 órakor, az Egregyi Jézus Szíve templomban pedig 18 órakor lesz szentmise. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.

Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Hévízről, a Szentlélek templomból. A misét celebrálta Kis László esperes plébános. Orgonán kísért Nagy István karnagy. Közreműködött az Agnus Ignis kórus. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megbízásából készítette a Magyar Katolikus Rádió 2026-ban.

0: 11 óra. Jó napot kívánunk, a hírszerkesztő Polyák Adrien. A mikrofonnál Bordi András. Önök a Kossuth Rádió híreit hallják. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben, a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, vezessenek be hasonló intézkedéseket, és amennyire lehet, csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Magyarországon jelenleg 3. fokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt is kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőleg kerülje a közvetlen napon való tartózkodást. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább 1 hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Változik az ügyfélfogadás rendje az adóhivatalnál a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi adóirodák normál rend szerint várják ügyfeleiket, máshol azonban csak délig lesznek nyitva. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Ez Donald Trump közösségi oldalán közölte, hozzátéve, hogy a perzsa állam és más közel-keleti országok kérték erre, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra. Ennek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Az amerikai elnök a döntését attól tette függővé, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyességet. Házi készítésű bombát robbantottak Moszkvában egy belvárosi étteremben. 3-an meghaltak, 21-en megsebesültek. Egy biztonsági őr és egy vendég vesztette életét, valamint az a nő, aki a szerkezetet vihette az étterembe. Az orosz hatóságok szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója vélhetően nem tudott a csomag tartalmáról. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza útvonal felújítása, emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok járnak Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján találhatnak. Ami az időjárást illeti, nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, csak az északi és a Dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, estére 25-32 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 12 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vasárnapi koktél.

0: mikrofonnál
1: Cseke László,
0: Komjáti György,
2: Bétót László,
3: Kőszegi Gábor,
4: Németh Oszkár.
5: Csak fiataloknak.
6: Koktél. Töltsék velünk az éjszakát.
0: Kedves hallgatóink, önök a vasárnapi koktél rendhagyó műsorát hallgatják. A 28. évfolyam 21. számát, és lám a 21-es nyerő. Hisz majdhogy nem 3 évtizedet vártam arra a találkozóra, amely február 15-én a napfordulóban létrejött. Teenager Party a Szabad Európa Rádió műsora, vasárnapi koktél a Magyar Rádió műsora. Egy stúdióban, közös mikrofonba, baráti légkörben. Ennek az 5 órás műsornak néhány emlékezetes percét idézzük fel ma azok számára, akik nem voltak a hangszóró mellett február közepén, egyszerűen azért, mert például éjszaka leginkább aludni szoktak, vagy egyéb más elfoglaltságuk volt.
3: Van egy kérdés Cseke Lászlónak, de úgy séróból, pestélyesen, hullámhosszokat mondja gyorsan.
1: A mikrofonnál és lemezjátszónál Cseke László, jó vételt és jó szórakozást kívánok a 19, 25, 31 és 49 méteres rövid hullámon. És hozzáteszem, ami fantasztikus, a Kossuth Rádió hullámosszán.
2: Továbbá Petőfi Rádió URA hálózatán.

0: Hogy szólítsalak tulajdonképpen?
1: Hát most persze, hát természetesen valódi nevem Ekecs Géza, de én hiába küzdök, két órával vagy két és fél órával ezelőtt bejöttünk ide a Bródy Sándor utcába. A bejáratnál ugye hát megkérdezik, hogy kit hogy hívnak és kit hogy engednek be. Erre Németh Oszkár mondja, hogy Ekecs úrnak el van intézve a belépő, rám néz az őr, azt mondja, Cseke úr maga mehet.
2: Ez jó.
1: És Németh Oszkárt alig engedték be. Előre bocsájtom, hogyha valaki három évvel ezelőtt nekem azt mondta volna, hogy itt fog ülni ebben a közösségben, hát azt mondom, megőrült. De hát erről még azt hiszem lehet szó, érdemes az elmúlt két-három évről beszélni. Nos, ami a múltat illeti, az a bizonyos híres Teenage Party az 50-es évek végén indult el, elhoztam magammal Münchenből a Teenage Party szignálját és a későbbi, a már népszerűbb úgynevezett délutáni randevú szignálját, megkérem a hangmérnököt, indítsa el.
3: 1959 májusában a legelső Teenager Partynak még nem volt zenei szignálja. A második adásnak már ezt a most következő melódiát választottam bevezetőül.

Igen, ez volt tehát az első években a Teenager Party bevezető szignálja. A programot eleinte csak hetente egyszer közvetítettük, 35 perces keretben, majd 40 perces lett hetente kétszer. Aztán a 60-as évek elején megszületett a délutáni rendezvú, vele együtt bővült a Teenager Party adás ideje is.

0: 1949, bizony elég régen volt. Hogyan is indult ez a dolog?
1: Nos, úgy látszik, a 900 szám az én életemben jelentős szerepet játszik. 1949. szeptemberében gyalogoltam el ebből az országból. 1959-ben indult el a Teenage Apart, és ezzel egy furcsa rádiós korszak. És 40 év után, 1989 nyarán, a Bush látogatás idején jöhettem vissza szülővárosomba, tehát 40 évig éltem kint. 1949. szeptembere. Szüklet körülöttem a világ, Aktelek felé mentem autóbusszal, akkor még a Szélkálmán térnek hívták, ment a busz Miskolc, Aktelek ott át Feketén Csehszlovákiába. Rozsnyóba volt néhány ismerősöm, kaptam csehszlovák koronát, figyelmeztettek, hogy nappal utazzak a vonaton, mert éjjel kontrollálnak, Bratislava jött, Prága jött, Pilzni jött, Pilzenbe iskolai német nyelvtudással vásároltam egy papírüzletbe iránytűt, még megvan, és térképet, még az is megvan. Ezzel a térképpel akkor a csehek akkor építették a tornyokat, minden határsáv, de még nem volt rót, nem volt aknamező, átjutottam német területre, ott jelentkeztem, nagyon kedvesen fogadtak, elítéltek 10 napra börtönbe, mert engedély nélkül léptem át a német határt, isteni jó volt a koszt, meleg volt, hurcolkodott a polgármester, lehetett butorcipelni, kaptam pénzt, abból vettem bélyeget, írtam szülének megbeszélve, hogy hát ők tudtuk nélkül hagytam el az országot, tehát hogy ne legyen különösebb bajuk, stb. Mert aztán jelentkeztem egy menekültáborba, az én vágyom akkor Párizs volt. Szintén szereztem egy térképet Feketén, Németországból át Franciaországba. Volt némi frankom, már nem tudom honnan szereztem, de csak Mulhouse és Dijon között volt, mit tudom én, vonatjegyem, aztán átcsempésztem magam, még akkor zár volt ilyen nagy pályadvar, akkor így a Gare de l'Est-en átjutottam, kijutottam Gare de l'Est elé, reggel volt, szemerkélt az eső, az első felirat, amit látok, Bulvár Szevasztopol. Hát mondom, én erről az oldalról jöttem. Nos, akkor elkezdődött egy valami hihetetlenül nehéz, de gyönyörű, gyönyörű korszak, éhezés, fázás, csapattetejű padlásszoba, tele poloskával. Ah, legszebb korszak volt. Moziba lehetett menni, új amerikai filmeket
2: láthattam.
1: Hány éves
2: voltál akkor?
1: 22 és 23 között.
2: Persze, hogy a legszebb korszak.
1: Legszebb korszak, persze. Pontosan így van. Valami sok-sok évig honvágyom volt Párizs után. A francia rádiónak volt ilyen félórás magyar nyelvű műsora, ott dolgoztam, szobainaskodtam, egy francia arisztokat a családnál, rüdőbak lehetett porszírozni, stb. Minden takarítottam. Azért valahogy összejött, de szép volt. Aztán szervezték a Szabad Európa Rádió, Dezsőfi Gyula volt az első főszerkesztő, aki a Párizsi Rádiónak volt az igazgatója, ő már átjött Münchenbe, nagyon sok embert átvitt, én még kicsikét úgy haboztam, mert ahogy a Párizsba akartam maradni, München nem nagyon érdekelt, és a levelére ez még ma is megvan a rádió levéltárában, irattárában, hogy azt válaszoltam, kedves Gyula, én nem adom el magam dollárért. Eladtam. 1952 óta dolgoztam a Szabad Európa Rádiónál, 56-ot, ami hát egy külön fejezet, amit már több ilyen interjúban mondtam, életem legdrámai, legnagyszerűbb élménye, a rádiófigyelő osztályra helyeztette magam, 7 nappal hallgattuk a Kossuth Rádió vidéki adók műsorát, és én voltam épp szolgálatban, 1956, október 31 délután 15:02 megszólal a bemondó, hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhozzon. Hát persze aztán a november 4 borzalom. A rádió, ugye akkor 2 évig zenés üzeneteket közvetítettünk, özönöttek ki a menekültek, 1000-10000 számra mindenki hozzánk küldte, hogy mit tudom, kiértünk nyugatra, Amerikába mentünk, Kanadába mentünk, Ausztráliába mentünk, hát kb. 1/4 millió magyar. Aztán úgy 58 táján a magyar osztály akkori helyettes vezetője elpanaszolta nekem, hogy szófogadó lánya van, de ez mindig este a párnája alá rejtett tranzisztoros rádióval hallgatja az EFN műsorát, az amerikai katonai adó műsorát. Hát ezek keményen nyomták a legvadabb rock'n'roll felvételeket, akkor jött Bill Haley és minden, hát szóval valami teljesen új berobbanó korszak volt. És erre kérdezte a főnök, hogy ezt a szófogadó lányt mi kényszteti? Hát a zene. Elindítottuk a Teenage Apart-t. Tehát ez volt 1949 után, miután kijöttem, 1959. Erre természetesen bővíteni kellett, akkor hirtelen a 60-as évek elején, mint az ég csatornán jöttek a levelek, levelezőlapok 100 számra, 1000 számra, és persze nyitni kellett ablakot, szombaton, vasárnap volt a kívánság műsor. A levelek jó része megvan, ahol sok szöveg van, nekem ilyen nagy barna dobozokban van, ezt nyáron, miután nyugdíjba mentem, földolgozom, szeretném könyvbe kiadni. Tudni, ez egy szociológiai tanulmány, amiket ott írtak ezek a lurkók, nyilván unatkoztak matematik órán. Például nem tudom, hogy hallja-e, aki ezt a jeligét kitalálta, szeretnék vele kezet fogni. Farmotoros giliszta. Na aztán persze más jelige, hát mit tudom én, az őszbecsavarodott, csőszbecsavarodott, igen. Aztán kerekes kereken kerekíti kerekét kerekre, például ezt meg kellett így tanulnom, hogy el tudjam mondani.
2: Gyuri, te 49-ben mit csináltál?
0: Azt hiszitek, hogy nem emlékszem rá, pedig nagyon
2: Isten
0: jó.
2: Isten ments, különben nem mertem volna megkérdezni.
0: Három korszakon az életemben, és ez a 49, ez a futball korszaka, Üllői út 129, fatribünös pálya, majdnem leszakadt alattam a fatribün, hát nem abban az évben, hanem jóval előtte, 20 méterre álltam a leszakadt tribün résztől, de hát 49-ben, hát nekem a csapatom, a kedvenc csapatom, Henni, Rudas Szabó, Kéri, Kispé,

0: Hát igen, ez a labdarúgó korszak volt, mindaddig, ameddig hát nem jött ez az államilag irányított játékos vándorlás, a Fradiból nem lett Édosz, az MTK-ból Bástya, meg Vörös Csillag, az Újpestből Dózsa, a Kispestből Honvéd. Én akkor valahogy visszavonultam, és egy nagy visszavonulás következett a zenébe, a templomba, az 50-es évektől egész 58-ig én templomi organista voltam. Gyönyörű korszak volt, én ma sem felejtem, és lehet, hogy idősebb koromban még visszatérek a orgona mellé. Hát akár a szertartások, vagy az esti éjszakai gyakorlások az orgonában. Tehát itt tulajdonképpen ebben az időben a kettőnk pályája nagyon-nagyon távol volt egymástól, mert én tulajdonképpen a 49-es években itt nagyon boldog voltam.
1: Mondd, amikor fölébredtél a szobádban, mondjuk nem volt csapott tető, és a fal nem volt tele poloskával? Az én párizsi kis szobámban ez volt.
0: Nem.
1: Előre kell bocsájtanom, hogy az első két tínédzser partin kívül én mindent egyenesbe csináltam. Majd később, mint az amerikai rádióknál, az úgynevezett diszcsoki, az egymaga ül a keverőasztalnál, pillanatnyilag is a 16-os stúdió egy ilyen stúdió, nagy keverőasztal, ott én teljesen egyedül ülök vagy ültem. Nem volt soha technikus. Tehát magam vagy telefont, lemezjátszót, CD-t, cartridge, ugye a cartridge szisztéma, ez a slágerre szisztéma, tehát mindig föl lehet venni rá, valamit le lehet törölni, megint föl lehet venni, egy ilyen örökmozgó szisztéma, tehát slágereknél van. Tehát én magam csináltam mindent.
2: Többen megkérdezték tőlem, és nem csak rám vonatkoztatták ezt a kérdést, hanem a Gyurira is, hogy vajon meddig lehettek ti diszdzsakék, meddig lehettek ti lemezlovasok?
1: Én emlékszem, amikor beindult a délutáni randevú, 964-ben én 3 hónapra átmentem Amerikába, városról városra jártam, legkülönfélébb rádióstúdiókban néztem, hogy hogyan dolgoznak ők. Hát az átlagos, az akkor átlagos diszdzsoki életkor kb. 50 év volt. Ma is 60 és 70 éves diszdzsokik vannak az amerikai rádió állomásoknál. Tudnék, nem szabad elfelejteni, hogy azért egy bizonyos élettapasztalat is kell, pláne, hogyha ez a rádióállomás telefonnal van kapcsolatban.

0: Halló, ismerős a hang.
1: Milyen jó füled van.
0: Várjál.
1: Tolcsvai,
0: az a gondolom, hol hallottam ezt a hangot?
2: Hát, szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én annak idején nagyon sokat hallgattalak tégedet. Sőt, hát tulajdonképpen, amikor a 13-14 éves korunkban az első zenekarunkat csináltuk, akkor te voltál az, akinek a hát egy öreg magnón keresztül kérlek szépen a programunkat, gyakorlatilag a zenekar programját és az összes számot.
2: És azt hiszem, ez sikerült meghálálnom azzal, hogy amikor ti itt nehézségben voltatok a felvételeitekkel, én Münchenből nyomtam a számokat.
1: Hát igen, például a nemzeti dal, nem is azt tudom, igen, hogy honnan szeretted a kazettát, mert hogy nekünk nem volt.
2: Nem mondom meg most se, bár rendszerváltás volt, de nem mondom meg.
1: Minden esetre nagyon büszke voltam rá, hogy az alatt a 10 év alatt, amíg itthon egyáltalán nem lehetett hallani ezt a dalt, mert mi nem koncerteztünk. És a közönség meg nem találkozhatott vele, akkor te minden alkalmat kért felhasználtál arra, hogy ezt a dalt lejátszott.
2: Igen, nem csak március 15-én, igen.
3: Talpra magyar, itt az idő, most vagy soha.

0: az volt a nagy fogás, amikor elkezdődött az illés, elkezdődött
1: Tolcsvai. Tolcsvai. Tehát azok a zenék, amelyek itt nem nagyon mehettek.
0: Akkor sokkal inkább érezték a fiatalok, hogy ez a mi rádió.
2: Itt mondok hálás köszönetet sportolóknak, filmeseknek, újságíróknak, akik kijöttek nyugatra, és hozták ezeket a felvételeket. Tunik, ez mind csempészet lemez volt. Képzeljétek el, hát nem írt a Szabad Európa Rádió a hanglemez kiadónak, hogy tessék nekem elküldeni.
1: Pedig biztos nem küldtek volna.
3: Milyen jó ezt hallani, egy pillanatra szólok csak közben. Én ugyanis a külföldi zenét vártam akkor úgy. Csekkel vártam magyarnak.
2: Ez a fordított állás. Ez a fordított állás. Mert nekünk minden megjött, ugye, Amerikából, Angliából, csak a magyar.
1: Te, Laci, de figyelj, azért én emlékszem azokra a tolcsvai klubokra, a Tolcsvai és a Trió, ahol bizony a nemzeti dalt eljátszani, az nem volt egy akármilyen tett. És azért azok megszólaltak is, a többi dalok is ezeken a klubokon.
4: Visszatérve erre a dologra, nagyon érdekes ez nekem, hogy a Komjáti Gyuri a külföldi számokat várta, Cseke Laci a magyar számokat. Abban az időben valahogy ezek a számok jók voltak. Volt bennük általában a külföldiekben is, és abban a legendás időben volt valami eredetiség.
3: Laci?
1: Hogyha arra gondolok, hogy az én lányom már otthon MC Hammert hallgat, és olyan rappeket nyom 12 éves korában, hogy leszakad a plafon, akkor tudomásul kell vennem azt, hogy ami nekünk a Beatles, nekünk, vagy Gyurinek esetleg a Billy Von Ray Caniff, vagy nekünk ugye a Rolling Stones és a Kings volt, az a jelen korosztálynak már másfajta zene. Én azt hiszem, hogy akkor lesz igazából jó világ, ha az emberek, a gyerekek, a felnőttek, és mindenki megérti azt, hogy a világ úgy megy előre, hogyha mindig van valami új, de a régi értékeket soha, de soha nem szabad elfelejteni, és az igazán jókat vissza kell hozni, akár egy Komjátinak, akár egy Bétótnak, akár a Csekének, teljesen mindegy. De azt hiszem, dolgunk valamennyiünknek ez.
2: A Bétót olyan gyönyörűen beszélt, mint Shakespeare drámájában, én nem temetni jöttem, hanem dicsérni.
1: Hát nem fog sírni.
3: Ez egy nagyszerű végszó. Laci, köszönjük szépen, hogy hívtál.
4: További jó szórakozást.
3: Hallgassál még egy kicsit minket.
2: Köszönjük szépen.

0: Most áttérek egy aktuális kérdésre, egy miskolci hallgató kérdezi tőlem, hogy mi a véleményem a mai magyar rock beat zenéről. Én mondtam, nem nagyon ismerem, de itt vannak a szakértők. Tessék, Komjáti György.
1: Amíg ő gondolkodik, én elmondom.
2: Köszönöm. Ezért hívtam a Bétót, Laci. Mindig feltalálja magát.
1: Szóval, amíg a Gyuri gondolkodik, elmondom,
3: én azt hiszem, útkeresés van.
1: Nem. Ez már lényegesen jobb. Az útkeresés már megtörtént.
3: Azon túl vagyunk?
1: Persze, Tolcsvai Illés, fonográf, Omega, Metro kereste. Az a fajta útkeresés már nincsen, hanem egy bizonyos fajta a világra jellemző zenélés folyik Magyarországon is.
0: Teremtő útkeresés.
1: A teremtő útkeresés.
0: Mert a 60-as években
1: persze,
0: volt.
1: Persze,
0: kétségtelenül ott is volt egy utánérzés, amikor először jöttek az Illésék, Little Richard dala, hát nem vitás egy az egybe, majdnem, de volt vele, pontosan így van.
1: Megvolt
0: az Omegáiknak, és aztán később a, mit tudom én, a citromízű banánnak, és a Metrónak, és mindenkinek volt valami más, valami eredeti.

0: hogy jelen pillanatban rengeteg jó zenekar van Magyarországon, melyek kitűnően csinálják azt a fajta zenét, amit csinálniuk kell, amit ők is éreznek. Tehát egy érzés költözött már ide hozzánk, és nem egy vasfüggöny mögül néztük, hogy mi történik oda át, és próbáltuk lekagylózni, hanem egy érzés kezd hozzánk közeledni, és ezt az érzést éneklik a mai énekesek és zenészek most már magyarul. És ez az érzés a zenében, a rockzenében világérzés, ha úgy tetszik. Ugyanazt érzi a tinédzserként Amerikában, Londonban, Németországban, mint Magyarországon. Ugyanolyan cipőt hord, ugyanolyan ruhát hord. Tehát ön egységesek vagy. Na most a zene is ebből megfelelően kell is, hogy hasonlítson. Mert ez kell a világnak, és ez kell itthon is. Nagyon jó zenék vannak. Bármelyik együttes szedem elő, a régebbiek közül van, meg az újak közül, és azt tudom mondani, hogy valamennyi megállná a helyét.
1: És a nyelvet azért ne felejtsük el, a nyelvet.
0: Igen, hát ennek a nyelve nehéz. A rockzenének.
1: Ez angol.

A Szabad Európa Rádióról beszélgetünk, illetve a Teenager Partyról is, arról, hogy a mi generációnknak miféle korszakai voltak államilag elnyomva és meghatározva. Ez a Bétótra is rám vonatkozik, mint generációra.

0: Én azért szeretnék néhány kérdést föltenni Cseke Lászlónak. Egy. Látom rajtad, hogy euforikus állapotban vagy, ami azt jelenti, vagy feltételezhető, hogy neked ott kint Münchenben, amikor csináltad a Teenager Partyt, fogalmad sem volt arról, annak egy dacára, hogy rengeteg levelet kaptál, hogy micsoda intézmény volt ez a Teenager Party. Tovább megyek, és miféle feelingről, miféle érzésről van itt szó?
1: Most, ami,
0: légy őszinte, érzékel,
1: ami a jelenlegi érzés, ez fantasztikus, és ezt valahol le kéne írni, csak most nem tudom, mert mikrofon előtt vagyok. Nos, amikor elkezdődött, nem volt levél, nem volt semmi reflexió, 2-3 évig egy fekete lukba beszéltél. Ott ültem a stúdióba, fekete luk, az égvilágon semmi visszhang. Ebből az országból se ki sebe, akkor még levél nem jött. Komolyan mondom, már esetleg azon spekuláltunk, hogy hát tulajdonképpen mit csinálunk, mitten abba kellene hagyni. Akkor váratlanul, hogy 62-63-ba megmozdult, ez egy történelmi pillanat volt, ugye a Kádár rendszer meghirdette az első amnestiát, tehát ez a görcs, a forradalom utáni görcs fellazult, emberek jöhettek, szóval nem csak kiválogatott emberek, nem csak szakemberek, hanem egyszerű emberek is jöhettek ki. És mondom, megindult a levelezés, és feltételezem, hogy a level kimenő levelekből és az átengedett, vagy véletlenül átengedett levelekből kénytelenek voltak rájönni arra, hogy valószínűleg ez az a műfaj, amit itt, ebben az országban, tehát Magyarországon is művelni kellene, és Komjáti György így jelentkezhetett ugye a 60-as évek első felében, a Csak Fiatalok műsorával. Szóval ezt nyilván acélék fölmérték.
2: Igen.
1: Akkor.
2: Vagyis, hogy a Gyuri el tudott ezzel a műsorral indulni, ez nagymértében köszönhető neked.
1: Ez egy provokáció volt kétségtelenül, de én nem tudtam azt. És azt sem tudtam, hogy ez valahol, ha egy szó politikát sosem kevertem az adásba, ha véletlenül volt egy ilyen jelige, egyszer-kétszer előfordult, mit tudom, ruszkik haza. Azt mondtam, hogy ruszkik. De hogy elkerüljek minden. Később kiderült, hogy tulajdonképpen ez egy politika volt. Hát egy nyugati életformának az átemelése a drótcsövényen, a vasfüggönyön keresztül. Szóval ti akkor itt még, hát nem láthattátok, mert a tévé sem mutatta ugye ezt a felszabaduló új generációt, hanem az 50-es évek végén, 60-as évek elején az Egyesült Államokban elsősorban, Kaliforniában, ugye ezek a farmer nadrágos fiatalok, teljesen új jogot, beat nemzedék, egy teljesen ez változott. Üvöltés, ugye jött a Woodstock generáció, micsoda fantasztikus dolog volt. Hát például az a tény, hogy egy ország, ahol az ország himnuszát a Jimi Hendrix torzítva gitáron visszaadta, hát tényleg más országba főbelőtték volna, vagy agyonverték volna. Szóval mondjuk ez a felszabadulás, ez a liberalizmus, ez a zenében megnyilvánult. Tehát ez jutott át az úgynevezett vasfüggönyön. Én csak egy kis egyszerű tolmácsolója voltam. Tehát itt nem a Szabad Európa Rádió zsenialitásáról van szó, nem Ekecs Géza Cseke László ügyességéről, hanem egy szerencsés korban tudtunk rádióhullámok segítségével egy más társadalmi formának a kifejező erejét, amit ez a zene kifejezett akkor, átjuttatni.
2: Ha mi bejövünk a rádióba, leülünk a mikrofon elé, mi is rendszeresen élőben dolgozunk, mi körülbelül tudjuk, sejtjük, kinek rádiózunk, hogyan hallgatják, esetleg milyen elvárások vannak, vagy lehetnek velünk szemben. De ott Münchenben, amikor te bementél a stúdióba, kint ragyogóan sütött a nap, nyár volt, gyönyörű lányok mászkáltak az utcán, hatalmas autók mentek, te meg beültél a stúdióba, és egy egész más világ felé rádióztál.
0: Igen, szóval fantasztikus
2: ez számodra milyen érzés volt? Ez egy munka volt, amit neked ott meg kellett csinálnod, nem volt több, vagy pedig érzésben tudtál azonosulni azon ország felé, ahova dolgoztál?
1: Nem tudtam azonosulni, mert ezt az országot nem ismertem. Ezt én elhagytam 1949 őszén. Tehát néha még úgy felmerült, néha egy ilyen furcsa játékos kérdés, vajon a villamos sárga-e még? Tudnék, én gyerekkoromban az akkor úgy hívták, hogy Újszent János Kórház. Szüleim színészek voltak, én 11 évet éltem ott, és amikor úgy valami jól esőt álmodok, ma is, téli éjszaka, Újszent János Kórház, és hallom, hogy csikorog fölfelé a fogaskerekű vasút. Ez egy olyan otthont ad, olyan biztonságot.

0: Német Oszkár elég régóta itt van a körünkben. Te hogy élted meg ezeket az éveket?
1: Hát ez egy nehéz kérdés.
0: Hallgattál te Szabad Európát egyáltalán?
1: Nevetni fogsz, igen.
0: Nem fog nevetni, ki nem hallgatta.
1: Igen, a csodálatos az egészben, hogy nagyon furcsa, hogy én hallgattam rendszeresen, hát, sőt, hát én is listákat vezettem, az egész család, két bátyám, mind a hárman hallgattuk, hát én tőlük tudom, illetve az apukámtól, hogy van egy ilyen rádió, vagy hogy volt. De most is van, csak hogy akkor ott honnan hallottak, hogy este tekergette apám a készüléken a gombot, anyám húzta a függönyöket, és mondta, hogy halkan. Na mindegy, de rendszeresen hallgattam, fölvettük, és hát végül is ez mint kezdőzenész, azt hiszem nem csak nekem, majdnem mindenkinek azt jelentette, hogy innen vettük az új információkat, az új zenéket, és erről tanultuk a számokat. Nem volt egy egyszerű dolog, mert a vételi viszonyok rosszak voltak, általában, hát a zavarás is ugye, az is közre játszott, és azon kívül meg a magnetofonok se álltak a helyzet magaslatán, a szalagokról nem veszi, amik voltak.
0: És mondd, milyen érzés volt, amikor mondjuk jól tudtad hallani, és hallottad esetleg a saját dobszódat, amikor fonográfot játszottam?
1: Hogy mondjam, nagyon jó.
0: Igen?
1: Hát azt hiszem, hogy ez nem...
0: Ez zené számára azt hiszem, ez a legnagyobb.
1: Igen, az nagyon jó dolog, amikor bemegy az ember van mondjuk egy közértbe, és akkor kér tízdek a Párizsit, és közben ott a rádióból ő szól. Hát ez egy nagyszerű érzés.
0: A mikrofonnál, mint vendég, Cseke László. Folytatjuk Komjáti György éjszakai zenés műsorát.
2: Hölgyeim és uraim, önök a Petőfi Rádióban a vasárnapi koktél rendhagyó műsorát hallgatják, amelyben megismételjük a február 15-i napforduló néhány gondolatát. Ekkor vendégünk volt Cseke László, a Szabad Európa Rádió Teenager Party című műsorának készítője. Tudják, a Teenager Party és a délutáni randevú kisöt se lett később a vasárnapi koktél, vagy a Csak Fiataloknak című kívánságműsor. 30 évig vártam erre a találkozóra, és ma az ismétlés alkalmával is úgy gondolom, amit ott akkor éjszaka talán csak véletlenül mondtam ki, hogy szerkesztői pályámon, rádiós pályafutásomon, akár végszónak is kitűnő lehet ez a mai találkozás. De hát erről ma már sokat hallottak, most váltsunk témát, hiszen Cseke Lászlót szép élmények kötik Cannes-hoz, a filmfesztiválokhoz. Nem véletlen, hogy amikor megkérdeztük, hogy Cannes-nal kapcsolatban a zene, hiszen tudva lévő, hogy a Miden fesztiválokat is ott rendezik, tehát, hogy a zenét vagy a filmet szerette jobban, ő így válaszolt.
0: Mindenképpen a filmet, és valahol a zene mellett, tehát Teenager Party és délutáni randevú mellett az én szerelmes gyermekem a film volt, a filmtudósítás, filmkrónika több évtizeden keresztül ismertettem ugye friss, új nyugati filmeket. Próbáltam vizuálisan elmondani, illetve elmondatni hivatásos bemondókkal, láttatni a filmet, amit természetesen már 2-3 éve abba hagytam, mert hiszen tényleg Magyarország rekord, hát az egyik nagy rekordot az volt, hogy itt hamarabb mutatták be a Terminator 2-t, tehát a Schwarzenegger második részt, mint például a gazdag nyugati országban, mint Németországban. Szóval most már itt nem lehet. De annak idején tényleg a filmkronika is tudom nagy sikere volt, hogy teljesen új filmekről beszéltem, amit 10 vagy 15 évvel később mutatták be, most nem beszélek Hida, River Kwai folyón, vagy West Side Story, szóval sokkal hamarabb. Nos, a fesztiválok közül, hát például Cannes-ban 35 éven át jártam, tavaly óta nem voltam. Velence minden évben szinte, Berlin minden évben, akkor nagyon érdekes volt mindig Oberhausen, ahol találkozhattam. A 60-as években elsőrangú magyar dokumentumfilmek készültek, rövid filmek, tehát mindenütt megvolt vala azért az országgal, a kulturális termékeivel a kapcsolat. De azért mégis a világ filmfővárosa, azt mondják Hollywood, de évenként, minden évben, minden májusban, Cannes. Hát egy fogalom ugye a Rue d'Antibes sarkán, a Petit Carlton, ami hát éjjel háromig mindig sufolt volt újságírókkal, mint például egy bizonyos Fassbinder, minden este, késő este ott itt a vörösbort. Olyan 2-3 litert lenyomott. És de Cannes, egy valamit szabad elmesélnem, sajnos a személy már nincs az élők sorában, Acél Györgyről van szó, aki hát ugye évtizedeken keresztül a Kádár korszakban megszabta még azt is, hogy Komját indirekt milyen zenét játszon, vagy hogy ti hogy viselkedjetek, mit tudom, egy színházi előadás alkalmával, mi legyen a kínálat. Nos, a 60-as évek végén egy magyar filmrendező mutatott be neki Cannes-ban, maga a cseke. Erről, hogy beszélgettünk ártatlan dolgokról, érdeklődött filmről, mi az én véleményem, stb. És amikor megtudta, hogy épp amikor beszélgetünk a Martinez Hotelban, ami kicsit feljebb van, mint a Carlton Martinez, Martinezbe szállt meg mindig a hivatalos magyar delegáció, mert ott szártak meg az olaszok, és az ugyancsak elhunyt Dósa István, aki a Hungarofilm igazgatója van, kitűnően tudott olaszul, szóval az 50-es évek elején egy magyar börtönben tanulta meg, mert a cellatárs egy olasz volt. Nos, Acél György meghallotta, hogy a Martinez teraszán Gina Lollobrigida, aztán mindenki látja maga előtt, milyen szép és milyen fiatal és üde. Gina Lollobrigida autogramokat osztogat, megkért, hogy vezessem el oda, megkért, hogy mondjam meg Ginának, hogy ki ő. Hát Ginának én franciául mondtam, hogy itt van Magyarország legfőbb kultúrfelelőse. Erre egy papírra még leírtam, hogy Acél Györgynek szeretettel. Erre meg kell mondani, hogy Lollobrigida vette a lapot, átírta maga kézírásával egy lapra, és átjújtotta Acél Györgynek. Nos, ennyi közem volt a magyar Kádár

0: Kedves barátunkat, nem irigyeltem, amikor egy nagy dírrel durral beharangozott, Erkel színházi koncerten kellett helyt állnia, és hát borzasztóan drukkoltam neki, mert hát ez volt az a bizonyos illés jubileumi hangverseny az Erkelben, ami viszont mégis nagyon jó volt, és ebben Cseke Lászlónak is nagy része van, hogy azért is létrejött az Illés koncert, aztán később a Népstadionban, ami életem legnagyobb élménye volt. Körülbelül köztudott, nagyon ritkán járok, bevallom őszintén, a második, harmadik nagy hívám, nagyon ritkán járok koncertre, de akkor ott voltam, gyönyörű koncert volt, és neked is köszönhető, hogy ez a koncert létrejött.
1: Szabad ezzel kapcsolatban valamit, hát én ugye mikrofon előtt tettem föl, az ember mikrofonba beszélt. Nos, Erkel Színház, ebbe kilép a színpadra, ugye, hát fényszóró, de ott a sötétben, és mindenki magyarul beszél, és mindenki magyarul élt. Ugye, hát ez mondjuk. És itt az egy alapfélreértés volt, ugye, akik oda jegyet váltottak, azt hitték, hogy az Illésék játszanak majd két órán keresztül. Hát ők az elsősorban ültek smokingban, és Illés felvételeket, tehát Bródy Szörényi számokat énekeltek, szólisták, vagy új fiatal együttesek. Nos, a közönség dühbe jött. A közönség dühbe jött, és egyre inkább követelte, hogy Illés a színpadra. Nos, végül is sikerült kiprovokálni, hogy fölmenjenek a színre, és hát miért hagytuk, hogy így legyen, elhangzott tőlük, és akkor én, bár ők megtiltották, hogy én ott élőben a színen megkérdezem, hogy vajóban lesz-e majd Illés koncert, és akkor igen, valószínűleg, és még én mondtam azt, hogy a Népstadionban. Uh-huh. Nos, ami aztán később, néhány hónappal később a Népstadionban volt, hát az számomra meghatározó élmény volt.
0: Én arra gondoltam, hogy egy picit Cseke László meleg pillanatai.
1: Ja, az Erkel Színház.
0: Mibe vettő részt? Tessék csak figyelni, hogy hogy zúg az aréna, zúg, üvölt a közönség.
2: És most a hangot erősíteni kérem szépen. Eddig nézők voltak. Most megkérem az Illés együttes tagjait, jöjjenek a színpadra. Pásztori Zoltán. Szörényi Szabolcs. Szörényi Levente. Bródy János. És Illés Lajos.

0: Itt a vasárnapi koktél és a mai rendhagyó műsorban hangképek a napforduló február 15-i adásából, a nyitott stúdióból, ahol még mini rádiós történelem is szóba jött, hiszen én büszke vagyok arra a véletlenre, hogy abban az órában születtem 1933. december 2-án, amikor a Lakihegyi Nagyadót üzembe helyezték. Vendégeim Cseke László, Bétót Laci, Németh Oszkár és Kőszegi Gábornak is szerettem volna lejátszani, de most le is játszottam, az adótorony átadásáról készült hangfelvételt. Radó Árpád csodálatos, felejthetetlen hangján.
1: Az új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő új antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kézmunkája. A torony súlya 230 ezer kilogramm. Embermagasságú porcellán tömbön nyugszik. Szélessége alul 65 centiméter. A közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői és a filmoperatőr, mint látjuk, csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.
2: És Lakihegy közvetítette 1936-ban a berlini olimpiát, Pluhár István hangját. Sose felejtem el, amikor Csík Feri a 100 méteren győzött, hát hogy kiabálta Pluhár. Magyar győzelem, Csík Feri, nem tudom. Fantasztikus volt, ez is Lakihegy. Emlékszem, kisgyerek voltam, hát 12 éves, 1939-ben voltam először itt a Bródi Sándor utcában. Szüleim, mint említettem, színészek voltak, részt vettek egy hangjátékban. Hát valami elbűvölő volt számomra, hogy kint állhattam üvegablak mögött. Magasból lógott le egy mikrofon, az körülállták, hátralépett valaki egy kézirattal, akkor előrelépett, és
3: az kint az ügyelő.
2: A keverőszobában volt egy hangszóró, és akkor azt mondták nekem, hogy ez a hangszóró már Lakihegy, ez megkerülte a világot, a hang, és úgy néztem.
3: Csodálatos varázsa van a rádiónak, csodálatos varázsa, aki egyszer megpróbálta, soha nem tud tőle szabadulni.
2: Sose hittem volna, hogy én valaha mikrofon elé kerülök, vagy kint, vagy itt, és mindig imponált nekem, hát annak idején, hogy a Magyar Rádióban hírolvasók nagyon gyönyörű, szép magyarsággal olvasták a híreket, és ez a fantasztikus volt.
3: Igen, hát én az előbb a Radó Árpádot próbáltam, hát ez még a háború előtti, de hát a Körmendi Lacit imádtam.
2: Körmendi
3: Lacit imádtam, egy gyönyörű hang. Borzasztóan szerettem a Randé Jenő hangját még.
2: Randé Jenő, igen.
3: Gyönyörű, szép.
2: Én nem tudom, hogy
3: a Spoff Elza. Gyönyörű, szép hangon.
2: Egy hallgatónk emlékszik rá, sajnos nem tudom, minden vasárnap délben volt, azt mondja, a Mária Terézia Honvéd gyalogezred zenekara játszik, vezénnyel, elfelejtettem már, nem tudom.
3: Igen.
2: De ez, ezek ilyen fogalmak.
3: Fricsai Richard, hát nem tudom, nem a Gecsőnél lehetett. Én meg emlékszem, a rendőrzenekar játszik, vezénnyel, Ördög János.
2: Egy telefonáló kérdezte, hogy ha jól emlékszik, 1962-ben én az akkor divatos tánclépéseket is próbáltam elmagyarázni így mikrofonba. Igen, a twist tánclépéseit is elmagyaráztam. És itt jön Csabi Cseker, ugye ő volt a twist nagymestere. Sose felejtem el, megőriztem a levelező lapot. Szegedről adták föl, ott tisztán látszott a postabélyegző. Gyerekes Ákom Bákom. Így szólt, ugye Csabi Cseker nevét tudjuk. Cubi Cseker, igen, így kell leírni. És a levelező lap így hangzott. Kedves Szabad Európa Rádió, az énekes, a bemondó fia, tudjuk, hogy Cseke Csabira gondolt.
3: Tardos találtak egy Csák Berci nevét.
2: Csák
3: Berci.
2: Ezt nem hallottam.
3: Én egyszer mit csináltam, amikor a Little Bird-ot kerestem, ezt egyébként tegnap is kerestem, a Nashville Teens Little Bird-jét, és tőle meg mint Rév Fülöp kérték. Omega. Csak nem, úgy tudom, a vonalban Kóbor János.
2: Hát szervusz, szeretettel köszöntelek. Száz éve nem hallottam a hangot, és 200 éve nem láttalak.
4: Hát ez az, láttad. Ritkán jártál annak idején Magyarországon.
2: Igen, annak idején ritkán, de szerencsére ti omegások többször jártatok, így Münchenben is.
4: Igen, azt hiszem, hogy hol is? A Blow Up-ba találkoztunk.
2: A Blow Up-ba találkoztunk először.
4: 71-ben. Igen, hát annak idején ebben nem nagyon dicsekedhettünk, hogy veled ott találkoztunk.
2: Nem, nem.
4: De azt hiszem böcsületre legyen mondva, hogy ezek a találkozások azt hiszem a terészetről is meglehetős diszkrécióban voltak. Annak ellenére, hogyha jól emlékszem, azért oda-vissza elég jó kis lemezforgalmat bocsonyítottunk le.
2: Hogyne, igen.
5: Egy postás a vonat túlsó oldalát?
2: Oda-vissza. Mindig hálás voltam, ahogy kiosztátok a legújabb lemezeteket, és le tudtam játszani, és mindig csodálkozó írások érkeztek, hogy ez pedig honnan van a Szabad Európa Rádiónak. A forrás nem volt nevezem olyan, meg soha.
4: Volt olyan, hogy ti előbb játszottátok le az új számainkat.
2: Erre mindig büszke voltam, hogy a komját itt megelőztem.
4: Egyébként mi mondjuk erről itthon nem nagyon tudhattak, mert hát természetesen nem is tudhattak, de ilyen főső politikai berkekben sokszor elhangzott az a vád, hogy voltak olyan nézetek, amelyek szerint mi a Szabad Európa Rádió által támogatott kapitalista métejezésnek számítottunk.
2: Na jó, hát én játszottam a ti felvételeiket, mint hogy az illéségét, amikor őket betiltották. Hát persze, hát ilyen zicsert nem hagy ki az ember.
4: Igen, hogy vagy amúgy?
2: Köszönöm, jól élek, meg vagyok, és kérlek szépen egy ilyen furcsa ünnepi érzésem van, és ez kicsit történelem, ha mondjuk te 10 évvel azelőtt mondjuk Münchenben azt mondtad volna, hogy én 1992. február 16-án a éjszakai órákban a Bródi Sándor utcában mikrofonba beszélek, mégpedig, ha úgy tudom, Kossuth Rádió középhullámon és a Petőfi URH-n, azt mondtam volna, hogy megőrültél.
4: Hát igen.
2: Ne így áll annyit.
4: Azt hiszem nem is kellett volna még 10 év, azt hiszem még 5 évvel ezelőtt.
2: 5 évvel előtt is. Még 3 év előtt is. Na hát ez fantasztikus, erről nem egy éjszaka, több éjszaka lehetne beszélni.
3: Nagyon köszönjük, hogy hívtál.
2: Különösen én köszönöm.

0: Zsötem felvétel jön, de mielőtt beindítjuk a következő kis történet, ami valahol egy ilyen világtörténelmi grimasz lehet. 1952-ben, mint a Szabad Európa Rádió munkatársa, aki francia menekült papírral, titre voyage-jal, tehát úgynevezett menekült papírral rendelkezik, Münchenből a SAS, a Skandináv Légiforgalmi Társaság gépén Bécsbe mentem, akkor Bécsbe volt az úgynevezett világbéke találkozó. Bécs Ausztriának keleti része, szovjet zóna volt, Bécs egy sziget volt, ahol az első kerületet havonta váltva franciák, angolok és oroszok, tehát szovjet vörös hadsereg katonái ellenőrizték. Amikor ez a bizonyos nagy világtalálkozó volt, akkor a franciák voltak a zóna parancsnokai. Nos, én ugye 49-ben gyalogoltam el, átéltem a második világháborút, a szovjet csapatok benyomulását. Mondjuk ilyen furcsa érzésem volt, amikor Svehádban leszállt a skandináv repülőgép, és a repülőtér és Bécs közötti rész természetesen szovjet ellenőrzés állott, és akkor láttam a szovjet egyenruhát, láttam ezeket a méregzöld teherautókat, mondjuk nem féltem, de volt egy ilyen szorongó érzésem. Nagy beérkeztem Bécsbe, belvárosba laktam a szállodába, és telefonon kellett tudósítani, hogy mi hangzott el, vagy mi nem hangzott el. Szabad időmben sétáltam. A Mariahilfe Strasse bal oldala az nem tartozott a úgynevezett első kerülethöz, a francia zónához. Észrevettem, hogy valaki követ, egy férfi. Jön utánam. Hát gondoltam, én gyorsan átmegyek a túloldalra, az francia zóna volt, francia menekült papíromban, a férfi tovább követett engem. Erre gyorsan bementem egy ilyen kis borozóba, ivóba, odaálltam a pult mellé, a férfi jön, de megy, rám nevet, és úgy dörgölődik, homoszexuális volt. Én úgy fellélegeztem,
1: Nagyon örülök, hogy vendégünk Cseke László elfogadta a meghívást, hogy itt töltötte az egész éjszakát körünkbe. Köszönöm Bétót Lacinak, hogy segített a sztorizásban. Köszönöm Németh Oszkárnak, hogy itt volt végig velünk, hogy megszervezte ezt a találkozót.
0: Bizony, ő szervezte meg.
1: Így van. És hát is mit is szeretnék? Hát azt szeretném, hogy békében minden menjen így szépen tovább. Azt szeretném, hogy nagyon sok jó zene születne ma is, mert a régi zenék, a 60-as évek, a nagy generáció zenéje nagyon jó. Azt szeretném, ha lehetne megint forgószínpadot hallgatni.
0: Megvan a forgószínpad, csak reggel nem közvetítjük.
1: Hát igen. És azt szeretném, ha Cseke László nem menne nyugdíjba. Azt szerettem volna, hogy érezze, hogy Magyarországon nagyon sokan emlékeznek rá, Magyarországon az ő zenéjével nagyon sokan töltötték a magnójukat, írták leveleiket. Hát most egész éjjel hallhatta a telefonokat. Én remélem, jól érezte magát itt körünkben, és nagyon szeretném, ha ez a találkozás nem az utolsó lett volna.
0: Jól és megtisztelve éreztem magam, és tényleg hálás köszönet nektek a szíves fogadtatásért itt, a mikrofon előtt, és az üvegablakon túl. A műszaki személyzet és a bűbájos aranyos hölgy, aki küzdött a telefonokkal, hogy olyan telefonokat kapcsoljon be, ahol tényleg érdemleges kérdésre lehetett érdemlegesen válaszolni. Here in the West we're living in the best bonanza, the friendliest, whitenest, lovinest band that ever set foot in a promised land.

0: vissza!
1: Most elhangzott műsorunkban Komjáti György, Cseke László, Bétót László, Kőszegi Gábor, Németh Oszkár, Tolcsvai László, Kóbor János, az Illés Együttes és az Omega Együttes tagjai beszélgettek. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest Battyányi téri Szent Anna templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A Battyányi tér a főváros budai oldalán, az Országházzal szemben a Duna partján fekszik, víziváros központjában. A tatárjárás után a közeli Felhévíz falu lakói költöztek a mai vízivárosba. 1257-ben már saját plébánia templomuk volt, Veronai Szent Péter tiszteletére szentelve. A török hódoltság után katolikus németek, horvátok és magyarok népesítették be a vízivárost, akik szőlőműveléssel, kézművességgel és kereskedelemmel foglalkoztak. A németek és a magyarok lelkipásztori ellátását 1723-tól a jezsuiták végezték, a horvát hívek számára pedig külön plébániát alapítottak. A század végén ez megszűnt, a vízivárosi plébániát pedig Battyányi József érsek 1787-ben két részre bontotta. Az alsót azóta kapucinus szerzetesek vezetik. A felső vízivárosi plébánia templom két tornyú épületét 1740 és 62 között építették Szent Anna tiszteletére a legkiválóbb budai mesterek. Régi szépségét az 1977-től 2000-ig tartó felújítás során nyerte vissza. Szent Annát, mint Szűz Mária édesanyját tiszteli a katolikus egyház, ünnepe július 26-án van. Az 57 méter magas tornyokban 1774-ben 5 harangot helyeztek el, amelyek az első világháborúban elpusztultak. Jelenleg 3 harang lakik a nyugati toronyban, amelyek közül a legnagyobb, Szent Anna harangot Szlezák Rafael öntötte 1947-ben Rákospalotán, és Mindszenty József szentelte föl.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Az ország energiarendszere stabilan működik, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett tegnap a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Elmondta azt is, hogy éjjel lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben, a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, és ismét megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, hogy holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakció vezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell készülni. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőleg kerülje a közvetlen napon való tartózkodást. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Az uniós migrációs és menekültügyi paktum elleni kiállásra szólított fel a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence Facebook oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályozás alapján az EU egy migrációs válsághelyzet esetén olyan új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, mint az illegális bevándorlók átvétele másik országból, és ehhez kapcsolódóan a menekültügyi eljárások lefolytatása. A politikus szerint a spanyol fennhatóságú Ceutánál történt eset is azt mutatja, hogy a paktum meghívó levél a bevándorlóknak. Megkezdődik a Kiskunvélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emellett holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet találni. Tovább fokozódik a hőség. Országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok közötti értékek várhatók. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula. Friss hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Lukács Andorral Rádai Eszter beszélget.
2: Olyan érdekes, hogy most már így 50-en felül, mert az ember nézegeti a magáról szóló cikkeket, meg a szócikkeket, akkor olvasnia kell, hogy már legalább 4 évvel múlt el 50, ugye? Szóval így 50-en felül lett úgy szólván felnőtt. Azelőtt olyan nagyon vadnak lehetett gondolni, azt gondolta az ember, hogy nagyon nem találja még mindig a helyét. És aztán most egyszerre csak eltűnt a tekintetéből ez a vadság, és sokkal szelidebbnek látszik. Már-már néha józan polgárnak látszik, minden esetre felnőttnek.
3: Lehet, hogy szelidebb vagyok, mint valaha voltam. Én soha nem, talán soha nem voltam vad, hanem elvadult, legalábbis én így fogalmazom. Hogy szelid vagyok-e, hát ez valószínűleg a gyerekeimnek köszönhetően változtam, vagy mutatok más képet, de igazából ez ellenőrizetlenül van bennem, én ezt nem tudom, hogy ez mi. Tehát az, hogy én egy polgár benyomását keltem, ez...
2: Nem, ahhoz képest kelt egy polgár benyomását, ami ilyen régen
3: is,
2: volt.
3: Igen, ahhoz képest is ijesztő, nem szeretném egy polgár benyomását kelteni. Nem tudom, ez sokszerűen érint a megállapítás. Én legalábbis belül nem ezt élem meg, ami ezek szerint, ami kívül látszik. Hát nyilván őszül a hajam, lassul a mozgásom, szóval egy csomó olyan dolog, amit ön vadságnak hív, azok már nem jelennek meg legalábbis a mozgásomban, a külsőmben. Bennem ugyanolyan viharok dúlnak folyamatosan, ugyanolyan elégedetlen vagyok magammal, az élettel, a világgal, és nagyon sok dologgal elégedett vagyok, és nagyon sok dolgot szeretek. De örökös konfrontáció van bennem ebből a két pólusból vagy irányból.
2: Inkább magával, vagy inkább a világgal?
3: Hát magamat egy kicsit jobban tűröm, mint a világot. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy nekem mi bajom van a világgal, hiszen én is a világ része vagyok, tehát ugyanúgy részese vagyok a sok jó és rossz dolognak, ami ebbe történik, vagy oka vagyok. Tehát nem okolom én a világot, vagy nem tartom rosszabbnak magamnál, csak sok bajom van vele, sok, mint ahogy gondolom magának is, és mindenkinek rengeteg gondja, baja van, és ebben mindig megtalálja a világot, ő magát és vele szembe a világot, mint ellenfelet, néha társad.
2: Amikor azt mondta, része a világnak, és talán nem is jobb, mint maga a világ, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy magára vállal valami felelősséget a világ rosszaságáért?
3: Azt hiszem, hogy ez természetes. Nincs olyan, hogy én és a többi ember, hanem mi együtt csináljuk azt, ami van.
2: Mi múlik magán?
3: Hát például az, hogy nevelem a gyerekemet, például az, hogy végeztem el a kötelességeimet, a dolgaimat, az iskoláimat, hogy viszonyultam a szüleimhez, hogy vettem részt olyan ügyekben, amikben részt kellettem, illetve hogy nem vettem részt olyan ügyekben, amivel mondjuk jó lett volna részt venni, vagy amivel előre mozdíthattam volna valamit. Azt gondolom, hogy rengeteg dolog múlik az egyes emberen. Ha más nem veszek a közelgő választások, hogy állandóan erről olvashatni, hogy én legtöbbször azt gondolom magamban, és azt is válaszolom, ha valaki megkérdezi, kire fogok szavazni, azt mondom, hogy senkire. Ugye erre az a válasz, hogy jó, ha senkire, akkor az azt jelenti, hogy mit tudom, győznek a kisgazdák is, az neked jó. Mondom, az nekem nem jó. Hát akkor mi nem szavazol a... Mit tudom én kérem? Mondom, azért nem, mert arra már szavaztam, és nem jött be, és egyáltalán nem akarok szavazni, és ki akarom magam vonni. Tehát van egy ilyen alapján, amelyben kivonom magam, tehát az én döntésem ne segítse egyiket se. De ugyanakkor pedig mégiscsak az történik, hogy egy szavazattal kevesebb, és esetleg tényleg egy olyan párt nyer, ami még rosszabb az eddigieknél is. Ez egy dilemma.
2: Aki vonja magát, akkor is dönt, és akkor is befolyása van a dolgokra azzal, hogy nem vesz részt.
3: Igen, természetesen így van, és nagyjából ez mindennel így van az ember életében. Tehát elmenni egy baleset mellett úgy, hogy én iszonyatom a vértől és az emberi szenvedéstől, és nem megyek oda segíteni, az ugyanolyan döntő hozzájárulás a világ sorsához, vagy folyásához, mint oda menni és segíteni. Tehát így is, úgy is, ahogy befolyásolom a dolgok történését. Tehát vannak itt pontos fogalmazások arra, hogy van az, hogy valami történik, egy mikrotörténés, hogy lesz makró erejű a világban. Tehát mondjuk egy légy, egy kekszről átszáll egy pohár szélére, és ebből hogy gyűrűznek tovább az események. Tehát én azt hiszem, hogy igenis részese vagyok annak, ami van, annak a rossznak, annak a jónak, és ugyanúgy felelős vagyok. Tehát hadakozom tulajdonképpen a világ ellen, hadakozom magam ellen is.
2: És akkor állandóan ennek a tudatában csinál mindent, hogy igenis felelős, és akkor ez egy állandó kényszer, hogy csak nehogy valamit elmulasszon, amit meg kell tennie, csak nehogy valami olyat tegyen, ami egyszer csak valahol valami rossz következménnyel jár.
3: Nem hiszem, hogy ez a tudat szintje fölött van bennem, hanem ez nyilván tudat szint alatti dolog. Valahogy talán azok az irányok, amiket én szeretek, vagy képviselek, vagy teszek, azok szelidek a maguk módján, azok megpróbálják megfogalmazni azt, hogy mi az, amire szüksége lehet az embereknek, mi az, amit én úgy ítélek meg, hogy jót tehet, és megpróbálom ezeket követni, ezeket az irányokat. Tehát olyan vagyok talán, mint azok a kis madarak, amik a nagy víziragadozóknak. És sokszor látom ilyen filmek, hogy kitátja a száját, és hogy a fogait tisztogatják ezek a kis madarak. Tehát valami ilyesmi nem túl hasznos a tevékenység. Mondjuk látványosnak, esetenként látványos, mondjuk egy ilyen kis madár, hatalmas dögpofája, vagy hát a fogát tisztogatja, ez látványos. Tulajdonképpen most fogalmaztam meg az életem lényegét. Nem túl hasznos dolog az, amit én csinálok, hanem valamilyen gyógyítgatás ez. Azért gyógyítgatók, vagy azért vagyok egy ilyen kedves nővérhöz hasonlatos kis madár, mert próbálom feltételezni, hogy az embereknek általában az jó, ami nekem jó. Miután én egy vagyok közülük, ezért gondolom, hogy nekik is az esik jó, ami nekem, és én megpróbálom azt adni, ami nekem jól esik. Hát ez általában nem sikerül.

0: az mitől volt, hogy elvadult volt? Olyan történeteket szokott mesélni magáról, a gyerekkoráról, a fiatal koráról, a pályájának a legkezdetéről, amik csak ugyan erről az elvadultságról szólnak, vagy ezt az elvadultságot mutatják. Már-már, amikor magáról beszél, szinte csodálkozom is, hogy miért mutatja magát olyannak, mintha valamiféle idióta lett volna az a fiatalember, aki maga volt. Amikor elmeséli, hogy a pinceszínházban hogyan jelent meg, és hogyan nem mert ott megszólalni hetekig. Aztán egyszer egy lánnyal való kalandjáról beszélt egy televízió műsorban, ahol csak futott, és...
1: És közben nem pisilt. Nem mertem neki megmondani, pisilnek kell, igen.
0: És egyáltalán, amiket már nekem mesélt korábban, hogy micsoda nagy futásai voltak, és milyen nagy gyaloglásai voltak. Útra kelt, és ment.
1: Kezdem érezni, hogy mi az, amiről most más képet adok, mint korábban. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy mindaz, ami velem régen történt, az másfajta infantilizmus volt, mint amit még mindig gondolok most magamról. Hanem azt gondolom, hogy szabadabb voltam, lényegesen szabadabb, mint ma, lényegesen névtelenebb, mint ma, sokkal boldogabb időszak volt ebből a szempontból.
0: És ezért megengedte magának például azt, hogy végtelenül gátlásos legyen? Meg hogy végtelenül boldogtalan legyen egy-egy ilyen helyzetben, amit leszokott festeni, amit el szokott mesélni magáról, szerintem kimondottan önkínzóan, vagy önmagát túlságosan is rossz színben feltüntetve.
1: Én most, ezt most is megengedném magamnak, hogy ez így legyen. Számomra az volt a, ha én nyilatkozhatok magamról így, az volt a szimpatikusabb. Én nem is változatom. Én belül érzem, hogy ez máig így van. Ugyanolyan zavart vagyok, ugyanolyan gátlásos vagyok, csak nyilván megtanultam valamit hosszú évek alatt, hogy legalábbis formailag ne tűnjek annak. Most régen ezt nem tudtam. De hát ne próbáljon összehasonlítani, mert nagyon rossz eredményt kap, hogyha összehasonlít mondjuk egy ilyen igazi mai profi színésszel vagy. Ha oda tesz egy normális ember mellé, akkor ugyanazt a képet fogja látni, mint amit én meséltem magamról 30 éve. De így ha üldögélek így egymagam, és nincs mellettem egy olyan példa, akire én gondolok, de nem tudok most nevet mondani, akkor most tényleg kicsit másabbnak tűnök, vagy szelidebbnek, vagy nyugodtabbnak, vagy polgáribbnak, megfontoltabbnak, kevésbé szerencsétlennek, és főleg kevésbé szabadnak. És ez a kulcs mondat.
0: És mi gátolja a szabadságát?
1: Az egyik alap feltétele volt az akkori szabadságomnak, a senkihez nem tartozás boldog állapota.
0: Ha valakihez tartozás, az boldogtalanságot ad?
1: Nem. Valakihez tartozás.
0: Vagy boldogtalanná tesz?
1: Nem. Valakihez tartozás is nagyon boldog, sőt lehet boldogabb. Én olyan családban élek, akik boldogabb állapotot jelentenek számomra, mint a magány boldogsága, vagy a senkihez nem tartozás boldogsága. De ezt általában értem. Most nem csak a családomhoz tartozok, hanem sok mindenki máshoz is valamilyen szinten, munkahely és a többi. Szóval sokféle módon tartozok ide-oda, és ez már boldogtalanná tesz. Ezek gátolnak. Ugyanakkor gátol az, hogy már nem vagyok olyan mozgékony. Most speciálisan nem, mert most éppen nem tudok futni, de én nagyon szeretnék megint futni, ilyen napi 8-10-12 kilométert szoktam régen. Ezek mind hiányoznak, ettől lelassultam, más a tekintettem, ettől mindenem más, én ezt pontosan tudom. És hiányoznak azok a kalandok, amik ezekből a felelőtlen, senkihez nem tartozás érzésekből adódtak. Tehát, hogy bármikor, bárhova elindulhattam, nekivághattam, senkinek nem tartoztam felelősséggel. Megjövök, mikor jövök, meg nem jövök, meg egy hétig elmegyek. Szóval teljesen szabadon. De ez nem feltétlenül csak utakat és csavargásokat jelentett, hanem gondolkodásmódot is. Tehát sokkal szabadabban tudtam mindenféle jó és rossz gondolat bűvkörébe elsüllyedni és elringatni magam. Tehát nagyon...
0: Nem egészen értem.
1: Tehát, hogy ilyen teljesen szabadon járt az agyam. Semmi nem kötött. Ma megkötnek a dolgok, szóval egyszerűen behatárolódik a...
0: A gondolkodásban hogyan gátolhatja az embert?

0: egy hangya, ami átmegy egy úton. Szóval semmi nem befolyásolt. Nem gondoltam a politikára, akkor tájt még egyáltalán nem is érdekelt. Nem gondoltam barátaimra, ismerőseimre, családomra. Nem gondoltam senkire, csak a szabad égre, magamra, a lábomra, hogy megyek. Szóval bármire gondoltam, és semmi nem befolyásolt. Most ez azóta nem nagyon történet meg velem.
1: Mert a külvilág állandóan betör ebbe a körbe?
0: Már nagyon sok mindentől fertőződtem bele. Keveredtem valamilyen módon abba, hogy megítéljem azt, hogy milyen nálunk a politikai élet, a gazdasági élet, hogy milyen nálunk a színház, hogy milyen nálunk a művészet, hogy milyenek nálunk az emberek az utcán, hogy milyenek a maffiózók, milyen a rendőrség, hogy milyen a szomszéd. És vége érhetetlen a sorszak. Minden valamilyen módon beleszólt az életemben, mindent valamilyen módon próbáltam megfogalmazni, lereagálni, megválaszolni. Amit felsoroltam, az majdnem mind fölösleges számomra, tehát ezekkel foglalkozni, de ezek valamilyen módon állandóan ott vannak az agyamban. Túl sok dologgal kezdtem el foglalkozni, és túl sok dologról mondtam véleményt, és túl sok hatásért. És azóta már nincs ez a russzói nagy gyaloglás, amikor az ember kiszellőzteti a testét, a lelkét, és hagyja, hogy hassanak rá a dolgok, nem csak a természeti dolgok, hanem egyáltalán ő saját maga is hasson magára.
1: Ez magának annak idején, gyerekkorában, meg fiatalkorában egy program volt, hogy ilyen szabadnak maradni, vagy kényszer is, hogy nem volt igazán mihez és kihez kötődni. Szóval ez valami hiány is volt, vagy csak elszámás?
0: Mind a kettő, ez hiány is volt, és valószínűleg a hiányból született egy ilyen megoldás, ez adódott számomra. De ez egy nagyon jó lehetőség, hogy én nagyon boldog voltam ebben. De mindenképp valami hiányból kezdődött. Nem volt semmi, ami irányt adott volna az életemnek.
1: Tehát, most de, a gyerekkoráról beszél?
0: A gyerekkoromról beszélek, de nem akarok hosszan ebbe belemenni, mert én magam, saját magam nagyon unom. De nagyon irány nélkül nőttem fel. Tehát a puszta szereteten kívül nem volt semmi, ami engem kötött volna a családomhoz, testvéreimhez, anyámhoz, apámhoz, és ahhoz a néhány emberhez, akit barátomnak, néhány gyerekhez, akit barátomnak neveztem. Csak a szeretetet éreztem, és tulajdonképpen semmi más kötődésem nem volt.
1: És mielőtt azt gondolnák a hallgatók, hogy felelőtlen családja volt, ezt a helyzet hozta, amelyiknek a családja is rabja vagy fogja volt. Tehát az a nagyon nyomorúságos, sanyarú helyzet, amiben itt a háború után éltek.
0: Az apám nagyon sokáig börtönben ült, mint politikai fogoly. Én másfél vagy két éves voltam, amikor őt elvitték, és 11, amikor kijött, vagy 12, az anyám, akit nagyon-nagyon szerettem, az apámat is nagyon, és a testvéreimet is, rengeteget bürcöl dolgozott, de egyáltalán nem volt módja és helyzete, hogy azon kívül, hogy valamennyire ruházzon és etessen bennünket, bármi másra is gondolhasson, tehát arra, hogy egy külön órára, vagy arra, hogy vegyen nekem egy ruhát, vagy kettőt, vagy elmehessek a többi gyerekkel. Soha nem voltam ilyen, hogy zsúr meg, gyerek összejövetel. A körülmények abból nem tették lehetővé, hogy másképp történjenek a dolgok. Ez valószínűleg azért volt, mert apám börtönbe ült, mert X-esnek számítottunk. Tehát szeretetet kaptam, ami a legfontosabb. És mindaz, amit nem kaptam, az ugyan hiány volt, de most már tudom, hogy jó, hogy nem kaptam. Mert ennyiben vagyok szabálytalan, és ennyiben látom egy kicsit másképp a világot, hogy ezek kimaradtak az életemből.
1: Lehet, hogy ha nem maradtak volna ki, akkor most nem színész lenne, hanem valami egészen más, vagy nem tud semmiféle más foglalkozást elképzelni a maga számára.
0: Azt egy pillanatig nem mondanám, hogy nekem annak kellett lennem, ami most vagyok, vagy ez az egyetlen számomra járható út. Én ezt máig nem gondolom komolyan. Én sok minden más is lehettem volna. Kerestem volna valami olyan dolgot, ami számomra kaland. Tehát életkaland, ami nehezebb helyzetbe hoz, mint napi tevékenységekkel megbirkózni ugyanazzal napról napra, szóval nem bírtam volna csinálni.
1: A színészet életkaland magának? A menekülés valami ilyen vigasztalan szürkeségből, amiben mint dekoratőr vagy mint lakatos kellett volna a napjait tengetni?
0: Számomra nem volt vigasztalanul szürke lakatosnak lenni, vagy dekoratőrnek. Nagyon jó volt lakatosnak lenni. Nagyon szerettem azokat az embereket, akikkel, akkor megismerkedtem, akkor dolgoztam. Tehát számomra az igenis egy izgalmas dolog volt. Nem érzem, hogy megoldotta az életemet a színészet vagy a színház. Nem gondolom a színészetről, hogy sokkal nagyobb kaland, mint bármi más.
1: Akkor miért lett színész? Annak ellenére, hogy ahogyan ezt magáról mondani szokta, nem rendelkezik színészi adottságokkal, vagy evidens

0: adottságokkal. Egyáltalán az adottságai inkább ellene mondanak ennek, ezt is maga szokta mondani. Vagyis hát nincsen szép zengő hangja, meg gátlásos ember. Rengeteg mindenféle megpróbáltatáson át és próbán át jutott el ide. Első alkalommal, ahogyan olvastam a Kaposvári Színházban, azt az egyetlen mondatot sem tudta elmondani, amit magára bíztak volna.
1: Igen, azt most se tudnám elmondani. Most nem sajnáltatni akarom, és nem arról beszélek, hogy én félre sikerült ember vagyok, mert igenis van valami, amit én nagyon, nagyon fontosnak tartok a színészi munkában, vagy a színészetben. Ez az, ami nagyon ritkán adatik meg, és nagyon ritka az a pillanat, amikor létrejön. Azt mondom, hogy csak az érdemleges pillanat, és az összes többi az csak időtöltés. Na most miután ez ritkán van, ezért általában beszélek arról, hogy én színész vagyok, és általában azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy színész vagyok-e vagy sem. Számomra az lett volna fontos, és máig is az a fontos, hogy valami olyasmit csináljak, ami engem érdekel, és amiben időnként legalább tudok mondjuk egy vagy két pillanatot olyanná tenni, ami más emberek számára is fontos.
0: Volt magának ilyen pillanata, nem egy?
1: Vettem részt ilyen dolgokba. Tehát ilyen volt például, amikor régen az Asen rendezte Godóra várva című előadás, vagy az Ács János rendezte Mara halála. Szóval sok minden van, amit én nagyon szerettem. Csak azt gondolom, hogy én tulajdonképpen bármi szívesen lennék, vagy lettem volna, ami kalandot jelent. Nagyon szívesen elmentem volna sarkkutatónak, elmentem volna űrhajósnak, Afrika kutatónak. Tehát ami kalandot jelent, ami megpróbáltatások elé állít. Ha most ha az nincs, akkor azt hiszem, hogy halálra untam volna magam az életem. Most a színészetben miután van néha egy-egy pont, ahová el tudok jutni, vagy el akarok jutni, ezért mégiscsak, mint eszköz, ezt használom, hogy valamilyen módon Afrikát kutassak, sarkot kutassak, vagy nem tudom, mit csináljak. Tehát ez az én kalandom, amiben úgy érzem, hogy néha hasznosítani tudom magam néhány idézőjel módon felfedezésemmel, tehát néhány színházi pillanattal, vagy nem tudom, mivel.
0: Amikor nem ezeket a pillanatokat éli, amelyekből ezek szerint nagyon kevés volt, akkor ez egy egyszerű kenyérkereső foglalkozás?
1: Nem, akkor sem az. Hiszen mondjuk ahhoz, hogy Amerikát felfedezzék, ahhoz végig kell hajózni az óceánt, de az csak egy pillanat, amikor meglátják, odáig el kell jutni. Tehát nem a kenyeret keresem én közben, hanem keresem közben Amerikát, vagyis keresem azt a pillanatot. De azt is el kell mondanom, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami érdekel a világon, sőt, sok dolog sokkal jobban érdekel. Noha nem is tudnám most éppen megfogalmazni és felsorolni, mik azok, de számtalan dolgot találnék, ami tudna csábítani a színháztól. Szóval ez nem olyan fontos számomra.

0: beszélhetünk Kaposvárról? Mert voltak hónapok, vagy talán évek is, amikor ezt inkább elhárította. Akkoriban, amikor eljött onnan, amikor már nem szerződött oda, de még visszajárt egy-egy szerepre, rendezett is ott. Aztán, amikor végképp eljött. Amikor még beszélt róla, akkor azt mondta, hogy azért kell eljönnie, mert nem akarja megélni Kaposváron azt az időszakot, aminek az eljövetelét pedig érzi, hogy a kaposvári színház is feloldódik a Nagy Magyar Színházi semmiben. Túl sokat voltunk együtt, mondta. Most már erről teljesen nyugodtan és szívesen beszél, vagy nem szeret beszélni?
1: Hát nyugodtan nem. Szóval nem lezárta a dolog, tehát még nem tudom múlt időbe helyezni ezt. Én még nem mondom ki a válást. Formailag természetesen már elváltam.
0: Ez magának 22 évig az első és egyetlen színháza volt, az első szerelem, mondjuk így. Szóval ez egy rendkívül mély dolog volt. Vagy nem is tudom én, hogy lehet ezt szerelemnek nevezni, mert az embernek az is eszébe jut, hogy ez szinte egy olyan függőség lehetett sokuk számára, mint valamiféle függőség egy nagyon tisztelt és imádott apához. Lehetséges?
1: Igen.
0: Vagy valamilyen droghoz? Lehet, hogy ez valami drog is volt?
1: Ez egy szellemi drog, szellemi kötődés, ami érzelmi megnyilvánulások tüneteit mutatja, vagy azt látszik. A legdöntőbb dolog, ami megváltozott, és amit nem tudok igazából elfogadni, és nem tudom lezárni a kaposvári múltamat, az egy értetlenség. Most egy olyan színházban dolgozok, ahol a Zsán Béki az igazgató, aki annak idején felvett engem Kaposvárra, ahol az Asher rendez engem, aki Kaposváron ott volt, amikor oda kerültem. Egy olyan színházban ott van a Csákányi Eszter, a Básti Júli és a Máté Gábor, akik kaposvári színészek voltak.
0: Akár azt is érezhetné, hogy nem. Itt van magának Kaposvár megint.
1: Nem, ezt nem érezhetem. Ez valahogy speciálisan Kaposvárhoz, a helyhez, a színházhoz, a városhoz kapcsolódik minden. Az, hogy ott találkoztam velük, ez nagyon ahhoz a helyhez kötődik, nagyon ahhoz a földrajzi, történelmi és politikai pillanathoz. Ezért nem lehet a dolgot végérvényesen lezárni, mert ezek a szereplők élnek, dolgoznak egymással, és ez a földrajzi hely, ez máig hely, ezen a helyen máig is színház van, és máig is egy jó színház van, és ez a politikai helyzet máig sem változott. Megkellőképpen.
0: Kutatták ennek a titkait, könyvet is írtak a Kaposvár jelenségről, de igazán nem lehet ezt tudni még mindig, hogy mi volt az, ami miatt ilyen igazi nagy hevületet éreztek a tagok az iránt, a színház iránt és egymás iránt. És ilyen nagy függőségben éltek ott.
1: Én váltig azt mondom, hogy az elsődlegesebb az a szellemi közeg, amiben kerültünk, például amiben én belekerültem. Tehát az, hogy olyan emberek voltak együtt, mint az Asher Bavarci Zsán Béki, ennek a három embernek a vezetés, vagy a Komor István, aki
0: a Zsán Béki került
1: ott, igen. Tehát a Komorral kezdődött tulajdonképpen ez az egész. Gyakorlatilag ez a négy ember az, aki teremtett ott valami egészen különös szellemi közösséget, vagy birodalmat, vagy iskolát. Most akik oda bekerültünk, vagy bekerülettünk, mi nagyon megtisztelve érezhettük magunkat. Nem azért, mert azt éreztük, vagy azt gondolhattuk, hogy ezek a legjobb színházi emberek Magyarországon, hanem ezek a legérdekesebb emberek voltak Magyarországon, legalábbis számomra, és azt hiszem sokunk számára. Legalább olyan érdekesek voltak, mint az Erdély Miklós, aki ugye nem volt a kaposvári színház tagja, de egyszerű is ott dolgozott, mint tisztettervező. Azért mondom az Erdély Miklóst, hogy ő nem a színházhoz tartozott, de ugyanolyan erős szellemi mag volt. Tehát az ő közelében lenni valószínűleg ugyanolyan nagy kitüntetés volt, mint a kaposvári színház. E négy ember közelébe. Ez az első, amit szerintem a Mihály Gábor, azt hiszem, hogy írt ezt a Kaposvári Jelenség című könyvet, igazából nem tud nyomon követni, és nem találja meg a kulcsot, túl bonyolítja. Nagyon politikai szintre viszik az egészet, és kevésbé szellemi és művészi szintre, pedig szerintem ez volt a lényeg. Másodszorban politizálta a színház, vagy elsősorban, de elsősorban csak úgy, mint ahogy egy művésznek kötelessége, vagy egy alkotó embernek kötelessége valamilyen módon lejelezni a politikai elitnek, a politikai hatalomnak, hogy mi az, amit tesz, hogy mi az, amit csinál. Na most én egy ilyen közegbe kerültem bele, ilyen közegbe került a Koltai Róbi, a Csákányi, a Kis Pista, a Vajda Laci, a Molnár Piroska és nem tudom kik. Ebből a közegből kerültem ki. Ez a közeg kezdett el szétesni és megváltozni. Ugye elment a Zsán Béki, elment az Asher, elment négy színész, aztán visszajött az Asher, és visszajött néhány színész, aztán újra elmentek, és már végleg elmentek. jó egyben is végleg eljöttem én is. Ebből kiszakadni igazából soha nem lehet. Akkor lehetne, ha valami jobbat tudnék létrehozni ennél, ha valami jobb születne és én a tagja lehetnék, de ennél jobb nem született azóta, tehát nincs ami fölváltsa ezt az értéket. Most ezért nem lehet lezárni, ezért nem lehet róla felindultság nélkül beszélni, és azt gondolom, hogy ezért nem lehet indulatok nélkül sem gondolni azokra az emberekre, akikkel én valaha ott voltam. Tehát nem tudok indulatok nélkül gondolni egy pillanatra sem az Asherra.
0: Haragszik rá, vagy szereti?
1: Az Ashert nagyon szeretem, és nagyon haragszom rá. A Babarcit nagyon szeretem, és haragszom rá. És ez így van majdnem mindenkivel, akivel én ott együtt voltam.
0: És magával is így vannak a többiek?
1: Nem, ők okosabbak. Tehát az Asher az biztos nem haragszik, az biztos nem ragaszkodik úgy hozzá, mint én ő hozzá. Tehát
0: és miből van akkor a harag?
1: Hát...
0: Tehetnek ők valamiről?
1: Nem arról az, hogy tehetnek-e vagy sem.
0: Itt arra gondolok persze, hogy a széthullásról, vagy a megszűnésről?
1: Akkor azt gondoltam, hogy tehetnek. Egyértelműen ők tehetnek erről, és ma ennél lényegesen többet tudok a dologról, és azt gondolom, hogy nem így van. Nem tehetnek róla, ez egy természetes történet és természetes folyamat, hogy ennek így kellett történnie, mint amilyen természetes az is, hogy én is eljöttem. Persze nem én voltam az első. De én nem ezért haragszom, mert ha nem ment volna szét, talán rosszabb vége van, akkor talán, de mint egy általánosan is rossznak nevezhető házasság, vagy nem tudom, hisz egy ilyen rossz emberi kapcsolat. Szóval ez egy primitív dolog lett volna, ha egyébként romlik el. Ez kb. Olyan harag, mint amikor valakit elhagynak, aki továbbra is ragaszkodik ahhoz, aki őt elhagyta, és soha nem tudja lerendezni magába másik embernek a hiányát, és akkor ezt úgy éli meg, mint a haragudna, vagy legalábbis azt mondja, az a szó hangzik el a szájából, hogy haragszik, mert elhagyták, vagy nem tudom mi. Engem nem hagyott el az Asher, vagy a Babarci, vagy nem tudom, szóval nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy másképp élnek, másképp dolgoznak, sokfelé dolgoznak. Haragszom, amikor az Asher Bécsbe rendez, haragszom, amikor Franciaországba rendez, amikor Finországba rendez, haragszom, amikor Kaposváron rendez, haragszom, amikor nem beszélgetünk évek óta, szóval sok minden, tehát ez egy hiány.
0: Szüntelen, fájó hiányérzettel élnek tovább azok, akik hasonlóképpen éreznek, mint maga? És keresik, de tudják, hogy valószínűleg soha nem fogják megtalálni az ehhez hasonló nagy szerelmet, vagy nagy érzést, vagy nagy kalandot, vagy nagy egymásra találást?
1: Hát nem tudom, hogy a többiek így vannak-e. Az a gyanúm, hogy igen. Szóval nem olyanok vagyunk, mint így hallom, hogy Ausztráliában vannak ezek a magyar kolóniák, meg vannak a New Yorkban is, meg mindenhol vannak a világ különböző zugaiban, akik mindig magyarok, és magyar zászló van a konyhaasztalon, és magyarkodnak, és elmondják, hogy Magyarország, amikor ők még itt, meg majd milyen lesz. Szóval nem erről van szó, nem emlékezünk, és nem nosztalgiázunk. Én azt gondolom, hogy nagyon természetes ez a folyamat, ami lejátszódott. Én talán túl érzelmes vagyok, a barátaim talán túl érzelmesek, mert tulajdonképpen nem a rossz fáj, hanem a jó elmúlása fáj mindenkinek, mert nem neveltünk föl egy gyereket, szóval nem, a gyerek föl neveletlen maradt. Tehát mi elkezdtünk ott közösen fölnevelni egy gyereket, és én azt élem meg, és azt lehet, hogy a barátaim, ha annak nevezhetem még őket, és azt élik meg, hogy igazából nem fejeződött be valami, tehát befejezetlenül hagytunk egy dolgot. Lehet, hogy meg kellett volna várjuk a rendszerváltás utáni átmeneti időszakot, már akkor nagyon öregek lennénk már. Tehát azt a korszakot, amikor tényleg arról szólhat valami esetleg, hogy tudunk-e úgy alkotni, hogy nincs az a nyomás, nincs az a politikai nyomás, nincs az a társadalmi szétesettség és züllöttség, ami volt, hanem egy normálisabb világban. Képesek vagyunk-e úgy alkotni magáért az alkotásért, vagy új eszmékért, vagy új gondolatokért, vagy új felfedezésekért. Na most, miután ez nem történhetett meg, nem túl kiérlelt pillanatban hagytuk el egymást, hiszen nem lehet pontosan jó ízűen és teljes eltökéltséggel meghozni a döntést, hanem fájóan, elkapkodva és bizonytalanul hoztuk az elszakadás döntéseit egyenként, mindannyian.
0: Azért ez talán nem ellentétes a közvélekedéssel, vagy a szakmai közvéleménnyel, maga még mindig az ország legjobb színházának a tagja, csak most éppen a Katona József Színházban. És hát ráadásul nem csak vezető színész ebben a színházban, hanem állandóan rendez, és nem csak ott rendez, hanem máshol is.
1: A dologról csak őszintén szabad beszélnünk. Soha nem fogom sehol úgy érezni magam, mint Kaposváron. Éreztem, nem mert eltökéltem ezt, hanem mert ez így van. Kaposváron minden dolgom, minden ügyem valahogy közössé vált, és a többiek ügye is valahogy az én ügyem is lett. Most ezt nem mondhatom el azóta, hogy például a katonában minden ügyem a többiek ügye is, és az őké az én ügyem. Valószínűleg az én hibám ez. Valószínűleg azért, mert van egy betölthetetlen űr bennem Kaposvár miatt. Nem tudok könnyen asszimilálódni. Viszont azt gondolom, hogy ez a társulat, ez már nem úgy él, mint a valamikori kaposvári társulat, amiről most olyan sokat beszéltem.
0: Na de hát Pesten nem lehet meg az a szinte, nem is tudom én, akváriumi együttlét, ahogyan Kaposváron voltak, ahol semmi más nem volt, csak ez volt, és amikor vége volt, akkor is csak ez volt. És éjjel is, meg nappal is.
1: Igen,
0: csak ez
1: most
0: volt.
1: Én azt gondolom, hogyha nincsenek ilyen közösségek, mint a kaposvári közösség volt, ha nincs Erdély Miklós, és nincs Erdély Miklós körül az Indigo csoport, vagy nincs Keleti István, a Pince Színház, és körülötte a Pince Színház, és ha nincsenek ilyen magok, és nincs Andi, vagy nem tudom, kicsodák, tehát hogyha ezek nincsenek, akkor az egész nem ér semmit. És a lények köré csoportosuló, és a szellemi lények köré csoportosuló közösségek nélkül ennek a világnak nincs értelme, szerintem. Na most persze hát az, hogy szellemi közösség, az sokféle lehet, az lehet káros, hasznos, negatív, pozitív, szóval sok lehet bugyuta is, lehet okos is, sok minden lehet, én tudom. De én olyanokról próbálok beszélni, amik valamilyen módon nagy hatással vannak a világra, és döntő pozitív sebeket ejtenek az emberiségen, ami tulajdonképpen nem is reagálja le elég érzékenyen, de azért érezni a nyomát.
0: Na de hát ez egy más minőség.
1: De nem.
0: Itt a színházban kell jónak lenni, és az előadásnak kell jónak lennie. És akkor igazán szolidárisak egymáshoz, és akkor igazán vannak együtt a többi színésszel, ha az előadáson vannak nagyon együtt, és a próbákon. Nem lehet?
1: Nem értek egyet. Ez így nem tud működni. Szóval nem lehet csak az előadáson együtt lenni. Nyilván a profizmusra gondol, de ennél unalmasabb együttétet nem tudok elképzelni.
0: Amikor csak együtt dolgoznak?
1: Igen.
0: Vagy együtt alkotnak?
1: Ez számomra szörnyű. Plusz azt gondolom, hogy nem vagyunk eléggé együtt ahhoz, hogy igazából alkossunk.
0: Most már hajlandó belemenni olyasmibe is, hogy csak azzal törődik, hogy mindent megtegyen azon az előadáson, abban a szerepben, amiben maga van, és nem őrül meg, ha az előadáson mindenki más ugyanígy nem tesz meg mindent. Mert én emlékszem, hogy egyszer nekem arról beszélt, és nem csak nekem, hogy attól még hihetetlen elégedetlen, hogyha magának sikerül megoldania valamilyen szerepet, az magának semmi. Az a fontos, hogy az egész előadás legyen olyan, amiben mindenki megtesz mindent. És akkor már az sem olyan nagy baj, ha magának nem sikerült minden a legjobban.
1: Igen, én ezt tanultam Kaposváron, és azt hiszem, hogy ez...
0: És ezt most már egy másik helyzettel is hajlandó kiegyezni?
1: Nem.
0: És akkor állandóan boldogtalan, vagy veszekszik, vagy tombol?
1: Nem vagyok állandóan boldogtalan, mert nagyon jó színészekkel dolgozok, és úgy érzem, hogy nagyon jól dolgoznak. Az más kérdés, hogy nem mindig érzem azt, hogy azonos módon gondolkodunk valamiről, de ezek nagyon jó színészek a katonában. Tehát jó, nem azt mondom, hogy jó művészek, hanem hogy nagyon jó színészek. Az eredmény az jó, csak én azt gondolom, hogy az eredmény lehetne jobb. És az eredmény akkor lehetne jobb, hogyha igazából többet tudnánk egymásról. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit felületes az egymásról való tudásunk, szemben a kaposvári valamikor egymásról való tudásunkkal. Tehát nem az, hogy többet tudtunk egymás belügyeiről, egymás szerelmeiről, vagy a lakásról, vagy a tejafőzőmről többet tudott a Robi, hanem lényegében többet tudtunk egymásról. Hogy is mondjam ezt? Tehát mondjuk úgy beépületett az én sorsom tudása a Pogány Jutkának a tudatalattiába, hogy hosszú éveken keresztül nem kellett engem újra kérdeznie, hogy az én apám, meg a tesó, mert ő azt tudta. Mert kíváncsi volt rá, mert beszélgettünk, mert én elmondtam, ő elmondta. Tehát tudtunk egymás múltjáról, életéről, és nem tudom miről. Ezek nagyon fontos dolgok számomra. Ezek nélkül, a tudások nélkül nem lehet igazi emberi és művészi alkotói kapcsolatot teremteni, mert nem ismerem a másik ember. Ha ez nincs egy közösségben, akkor lehet nagyszerű előadásokat csinálni, nagyon jó profi előadásokat csinálni, csak nem ez az én ideám. több kell.
0: Előfordul most már, hogy valamit azért vállal el csak, mert ugyan nem talál benne semmi kivetni való, tehát nem szégyen teljes a dolog, de azért, mégiscsak azért vállalja, mert ez egy munka, amit elvállal, mert ezzel tisztességes módon megdolgozván érte, de pénzt keres?
1: Előfordul, igen.
0: És ez előfordul. Azelőtt is előfordult volna magával?
1: Azelőtt nem fordult elő. Amióta van két gyerekem, előfordul. Amióta megvolt a rendszerváltás, előfordul.
0: Mégiscsak hajlandó elfogadni a profi minősítést?
1: Nem. Egyet vagyok hajlandó elfogadni, a kényszerítő erőt fogadom el, ami arra kényszerít, hogy egyrészt, hogy belássam, hogy azzal a munkával, amit egy alapszerződéssel ellátok a Katonai Zseb Színházba, azzal nem tudom fenntartani a családomat. Tehát bele vagyok kényszerítve egy helyzetbe, amikor nem válogathatok. El kell fogadnom egy olyan játékszabályt, amitől irtózom. Tehát én csak azért vállalok el pénzért munkát, mert bajban vagyok, mert sok az adósságom, mert házat építettem, amit nem tudok kifizetni, mert közben volt 3 áremelkedés, és nem annyival került a ház, mint amennyit ígértek. Amit a fizetésemből nem, hogy nem tudnék kifizetni, hanem reményem nincs rá, hogy kifizessem. Tehát abnormális az az élet, ami ránk szabadult. Tehát a rendszerváltással nagyjából egy időben született az első fiam, a Lóci, és én azóta elvállalok úgy munkákat, hogy nem értek vele egyet, de pénzt kell keresnem. De csak ezért.

0: hány éves volt, amikor a Lóci született?
1: 47.
0: Akkor volt fiatal férj és fiatal apa.
1: Igen.
0: Miért ilyen későn? Minden képen és minden filmkockán, amit magáról láttam, mint apáról, látszik, hogy milyen boldog, és mennyire feloldódik a gyerekeiben.
1: Azért lehet ez, mert én ilyen földön futó életet éltem. Egyrészt soha nem tudtam elképzelni, hogy megnősülök, soha nem tudtam elképzelni, hogy gyerekem lesz. Amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy valaha lesz egy szobám, aminek ablaka lesz, és én az ablak mögött leszek, és kintről valaki tudhatja, hogy én ott bent vagyok. Ezeket nem tudtam soha elképzelni, mert nem gondoltam, hogy én meg tudok ismerni olyan embert, akiben megbízok, vagy akit elfogadok, vagy akiben vannak hasonló vonások, mint bennem. Tehát akivel az együttlétem nem arról szól folyamatosan, hogy át akarom nevelni.
0: Hát akarta nevelni addig a barátait, meg barátnőit?
1: Hát, igen.
0: Meg ők is magát?
1: Hát főleg úgy, főleg az utóbbi, és ez nagyon nem ment, és én akkor kibírhatatlan voltam, hála Isten, annak örülök, hogy kibírhatatlan voltam az összes korábbi esetben.
0: Mert ennek köszönheti ezt a mostani életét?
1: Igen.
0: Azért örül neki?
1: Szóval jó, hogy így történt. Most ez milyen érdekes, hogy mondom, hogy egy ilyen párhuzam a Kaposvári Színház és az én magánéletem közt, ugye, hogy azt mondtam az előbb, hogy a Kaposvári Színházat akkor hagytam el, amikor még igazából nem neveltük fel azt a gyereket, akit én föl tudnék a Kaposvári Színházal, hogy föl tudtam a közösen nevelni. Ott a párhuzam, hogy ez viszont addig húztam, halasztottam, amíg meg nem éreztem, hogy sikerült túltennem magam ezeken a görcsökön, hogy lehet egy másik emberrel együtt élni, hogy lehet egy másik embertől elvárni, hogy részt vegyen abban az életformában, amit én élek. Bár nem tudom, hogyha mondjuk ez 30 éves koromban történik velem, hogy találkozok ezzel a nővel, akivel élek, és születik ez a két fiam, akik születtek, akkor valószínűleg, hogy 30 éves koromban ugyanilyen érzéseim támadnak velük szembe. Nagyon valószínű, hogy inkább erről van szó, hogy nem találkoztam olyan emberrel. És akkor nem szóval amikor megszületett a fiam, illetve amikor még nem született meg, csak már majdnem megszületett, és a Pécsi kórházba feküdt az Eszter, és én délutántól ott voltam éjjel 2-ig, 1:55 született, hogy 1:50 kitört egy hatalmas vihar Pécset, és 5 perc múlva megszületett a Lóci, és ez valahol fönt a 3. emeleten, vagy 4. emeleten volt, és én odaálltam egy ablakhoz, és elhatároztam, hogyha bármi baj van, akkor ott kiugrok az ablakon, és akkor nekem nem kell többet semmi. És akkor szerencsére 55 perckor megszületett, és 56 perckor kihozták a Lócit, és a kezembe adták. És úgy érzem, hogy ez lehetett volna 30 éves koromban, és mert akkor hirtelen valami totálisan megváltozott bennem minden, amit erről gondoltam addig. Tehát az, hogy ott volt egy ilyen kisgyerek, akit nem tudok elmondani, hogy mennyi, szóval mit jelent számomra, meg nem is érdemes erre szavakat keresgélni. Most 5 perc múlva, amikor már megvolt a Lóci, akkor meg már az életem is fontosabb lett számomra, mint addig bármikor. Tehát miattuk. Most ez valószínűleg válasz arra, amit az elején mondott nekem, hogy szelídebbnek látszok. Az ember megismeri azt, amit felelősségnek hívnak. Mert én addig teljesen felelőtlen voltam magammal is és mindennel. Hát a kezembe adták a Lócit, mikor megszületett. Nem tudom elmondani, milyen volt máig. Ugyanezt érzem, mikor megfogom. Egy Nicholas Ray nevű amerikai rendező és pedagógus, aki nagyon sok mai rendezőt tanított. Mondta egyszer egy ilyen utolsó előadásán egy egyetemen, hogy mint rákos beteg volt már. Ott mondta, hogy csak úgy mondják ki a szavakat, mintha életükben először vagy utoljára mondanák ki, de úgy általában nem lehet beszélni a színpadon, meg filmen. Nekem ilyesmi a Lóci, meg a második film, a Gergő. Hát ahányszor megfogom, az mindig ugyanolyan, mint amikor először megfogtam. Őt már megmertem fogni, mert egy kis gyakorlatom volt, de ugyanolyan élmény volt őt kézbe tartani. Más a világ mióta vannak, illetve hogy a világ az ellenségem, vagy az ellenfelem, ez most már sokkal bonyolultabb kép, mert folyamatosan helyettük próbálom a világot megrázni, és helyre tenni, és olyanná tenni, hogy mire bele nőnek ebbe a világba, kicsit több legyen a biztonság, valamilyen jövőképük lehessen, valahogy normálisabban élhessenek. Tehát most 4 ember helyett érzem állandóan ezt az őrületet.

0: Meséltem, hogy ablakok meg.
1: Azt nehezen tudtam elképzelni, hogy van egy ablak, ami mögött én lakok. Arra vágytam, hogy ne legyek egy ilyen ablak mögött én is. Tehát ne legyek be, és katujázva behatárolható egy ilyen lakás, vagy nem tudom, szóval ez nekem egy jó érzés volt, és nagyon elszomorított végén menni utcákon, úgyhogy tudtam, hogy minden házban van valami család, vagy emberek élnek egy-egy ablak mögött. És később, amikor megismertem Kafkát, akkor kezdtem érezni, hogy mitől féltem én ösztönösen, mi az, amitől rettegtem mindig. Azoktól az életektől, amikről lehet tudni a elejét, közepét, végét. Tehát, hogy minden ablak mögött egy doboz belseje van, amiben sorsok történnek, nem elég színesek, nem elég érdekesek, és eléggé megnyomorított életek. Na most ezt csak azért akartam elmondani, mert a legjellemzőbb talán rám ez az egész életemre, az ettől való félelem a sors előre kiszámíthatóságától, vagy az élet előre kiszámíthatóságától féltem mindig legjobban. Ezért érzem, hogy ez a világ, amiben élek, ebben nincs jövő. És ezért vagyok benne biztos, hogy a gyerekeimet nem szabad hagynom ebben a világban úgy élni, ahogy körülöttem látom.
2: Azért nincs jövő, mert most már be van zárva egy ablak mögé? Vagy ez a világ, ez a hely, ahol mi élünk, ez olyan, hogy nincsen jövő?
1: Hát tulajdonképpen most kéne kezdeni a beszélgetést, mert ez egyetlen lényeges dolog, amit valaha szerettem volna elmondani. Hogy a legközelebb én hozzám a dolgok és a világ és az ember életek megfogalmazásában Kafka áll, akit túl későn fedeztem föl, és az a Kafka, akit túl későn értettem meg, még a felfedezés után is későn, és csak mostanában kezdtem megérteni, hogy mi a lényeg. A Kafkánál is ez a legjellemzőbb a mi életünkre. Ugyanis azt gondolom, hogy senki nem tudta még pontosabban megfogalmazni az emberi életnek azt az előre lejátszott vagy leírt menetét, amit Kafka úgy ír meg, hogy érzem, hogy minden esemény a Kafkánál, minden rész esemény pozitív és ígérettel teli. Az egész kicsengése negatív és kudarcba vezet. És ez a számomra legdöntőbb tudás vagy felfedezés a világról, amit Kafka tesz, és ezért mondom, hogy én nem bízok a rendszerváltásban, és nem bízok abban, hogy az emberek lényegében meg tudnak változni, vagy nemesedni, vagy finomodnak. Hanem azt gondolom, hogy vannak alap tulajdonságuk és emberi dolgok, amik soha nem fognak megváltozni, és ezért azt is érzem, hogy az ember alapvető szabadságában az egyik legfőbb pont az, hogy eldönti, hogy ezen a földön hol él. Hogy megkeresse azt a helyet, ahol a lehető legjobban érzi magát. Ezért érzem azt, hogy a gyerekeimet a hátamra kell pakolnom egyszer, és el kell vinnem oda, ahol tenger van, ahol távolság van, ahol van valami remény arra, hogy valami történjen velük, valami váratlan dolog, valami civilizáltabb, vagy sokkal természetibb. Számomra a legfontosabb életérzés, hogy nincsenek mutatók, nincsenek irányok, amik pozitív irányba mutatnának. Hát nem tudom, hogy merre kell. Akkor innen kimegyek majd magától, nem tudom, hogy merre kell elindulnom, mit kell gondolnom. Hazamegyek kétségbe esetten, és nem tudom, hogy jól nevelem-e a gyerekemet, hogy mit kéne válaszol, mibe kéne segítenem, hogy mit válaszol ebben az országban, hogy kéne éljen, mire tanítsam, hogy az ember legyen, hogy jó üzletember legyen, hogy törődjön a másik emberrel, vagy ne törődjön, és akkor könnyebben boldogul. Szóval millió kérdés, millió.
2: És azt gondolja máshol, másmilyen a világ? Hogy máshol vannak ilyen irányok, ilyen irányjelzők, hogy nem úgyis önmagát fogja megtalálni mindenhol, szóval, hogy el tud menekülni ebből a világból, meg akár úgy is mondhatnám, hogy saját maga elől?
1: Én azt gondolom, hogy vannak helyek, ahol nem biztos, hogy fölvetődik ez naponta ez a kérdés. Tehát nem válik létkérdési a jövő, és nem válik létkérdési a szabadság kérdése. Például New Yorkban úgy éreztem magam, mint aki szabad, úgy éreztem magam, mint aki számára a jövő nem minden pillanatban kérdéses. Úgy éreztem magam Rómában, úgy éreztem magam például Spanyolországban, Olaszországban, több helyen, hogy nem kell ezzel állandóan foglalkoznom, persze vendégként, meg turistaként, de valahogy az emberek temperamentumából, az emberek egymás közti képileg megfogalmazható közlekedéséből, vagy kontaktusából azt éreztem, hogy másképp néznek egymásra, másképp viszonyulnak egymáshoz, mint ahogy mi itt egymáshoz viszonyulunk. Ezek csak ilyen megérzések és intuíciók, de például New Yorkban, amikor először érkeztem, akkor éreztem, hogy egyrészt, hogy távolság van, másrészt, hogy az utcán úgy néznek a szemembe az emberek, és úgy nézhetek az emberek szemébe, hogy nincsenek közben görcseim. Nem félek valakinek a szemébe nézni, mert nincsenek előítéleteim, és úgy néznek rám, mintha közéjük való lennék. Hiszen New York az mindannyiunké, vagy mindannyiuké. Az nincs törzs vagy őslakóság, a New Yorknak az közös terület. Az egy ilyen közös területre vágynék legszívesebben, ahol nincs az az élményem, hogy ez valaki, és csak egy megtűrt ember lehetek ott, vagy idegen lehetek ott, és ezt éreztem New Yorkban.
2: És itthon azt érzi, hogy ez valaki, és itt csak megtűrt ember? Most is ezt érzi?
1: Itt 40 évig, vagy nem tudom, mit szokásos mondani, hány évet, itt azt éreztem, hogy ez nem a miénk. Én pláne azt éreztem, lévén X-es, meg nem tudom mi, soha nem éreztem semmit a magaménak, csak azt az országutat, amit gyalogolok, vagy azokat a fákat, amire fölmásztam, vagy nem tudom mit. Ha lépek egyet, akkor az enyém, az odé van egy lépéssel, mert csak az a hely, az enyém, amit a testem kiszakít a térből. Nagyjából ennyi járt. Nekem ez elég is volt. De azt gondolom, hogy soha nem volt semmim, és ebben úgy érzem, hogy van valamim, de ez több gondot jelent, mint jó adottságot. Tehát itt valaminek a birtokába lenni, ez ugyanolyan probléma, mint nem a birtokába lenni valaminek. De New Yorkban valaminek a birtokába lenni szerintem valamilyen szabadságot jelent, és valaminek a birtokába nem lenni, illetve semminek a birtokába lenni ugyanolyan szabadságot jelent. Most ezt itt nem tudom se egyiket, se a másik végletet érezni. Ugye 40-valány évig az eszmék miatt rugdaltak bennünket, hogy mit kell mondanunk, és mit kell hinnünk, és énekelnünk. Most viszont a pénz hatalma van, és ennek a torzulásait érzem úton útfélel, ahová csak lépek, és ez tette a lábát a színházba, az irodalomba, mindenhol.
2: És Amerikában nem érezni a pénz hatalmát, azt gondolja? Vagy New Yorkban?
1: De érezni a pénzhatalmát, de érezni azt is, hogy pénz nélkül is valahogy embernek érezheti magát. Valaki, ugye én egy barátomnál voltam legutóbb New Yorkban, a Halász Péternél, akiről nem mondhatom, hogy gazdag, nem mondhatom, hogy szegény, hanem azt mondhatom, hogy lelkiekben és szellemileg nagyon gazdag. Polgári értelemben, vagy szociológiai értelemben viszont mondjuk inkább a szegényekhez van közelebb, mint a gazdagokhoz, de azt is mondhatom, hogy én úgy tapasztaltam, hogy boldognak, lazának, felszabadultnak érzi magát, és nem érdeklik ezek az ügyek, amik a pénzhez kötődnek. Annyira igen, hogy meg kell keresse azt a pénzt, amiből megélnek. De nagyon jól föltalálja magát New Yorkban, nagyon lazán, kötetlenül él és mozog, és kontaktusa van általában az emberekkel. Most ezt nem érzem én. Itt ez irigylésre méltó számomra.

Elhangzott Szellemtörténetek, Lukács Andorral Rádai Eszter beszélgetett. A portréműsor 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
1: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
2: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
3: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Ma 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, hogy különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, hogy holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna mostaninál jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet. Elmondta, hogy a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és az ellátásba a hadsereg is bevonható. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg 3. fokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőleg kerüljék a közvetlen napon való tartózkodást. Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Athén térségében pusztító erdőtüzeket. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra a Kitarion hegységben alakult ki, ahol a lángok már Megara városát is veszélyeztetik. A tüzeket az óránként 70 kilométert meghaladó széllökések táplálják. A hatóságok több település kiürítését rendelték el, több mint 200 embert tengeri úton kellett kimenteni. Becslések szerint Athén térségében eddig mintegy 10 000 hektár égett le. A görög tűzoltóság közölte, hogy országszerte eddig 13 embert vettek őrizetbe gondatlanságból okozott tűzeset miatt. Már a 4. hőhullám sújtja idén Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben, sok városban 40 foknál is melegebb van. Idehaza tovább fokozódik a hőség. Országszerte süt a nap jelenleg, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 34 és 40 fok között alakul, este 25 és 32 fok közötti értékek várhatók. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az eltévedt álom. Horváth Péter mesejátéka.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kék mező. A mezőn lovak legelésztek.
2: Ki vagyok én?
3: Ki vagyok én?
4: Ki vagyok én?
5: Ki vagyok én?
1: Volt köztük hófehér, betöretlen hátas, éjfekete harcimén, volt loboncos sörényű, szőke musztáng, kócos törpepóni, mongol csikó, lipicai szürke. De akadt a ménesben félszemű hintaló, fából faragott sakcsikó, bronzból öntött szoborparipa, volt keréken gördülő, emeletes faló, görkorcsolyás gebe.
2: Gebe, aki mondja?
5: Hozzám szól.
2: Annyira irigli a görkorcsolyába, tessék, felpróbálhatja. Még patkója sincs.
5: Elveszett, amikor a sárkánnyal harcoltam.
2: Talán szélmalommal, amit a kegyet gazdája sárkánynak nézett.
3: Miről vitatkoznak?
1: Vágtatott közéjük egy viharban megvadult hófehér paripa.
2: Jó, hogy jön, monsieur. Képzelje, sértegetett ez a csontos kanca. Gebének nevezett engem, aki a legnagyobb cirkuszok irigyelt kartistája voltam.
5: Téved, uram, én egy szót se szóltam.
2: Már pedig valaki igenis Gebének nevezett.
4: Ti is hallottátok?
1: Billegett oda egy félszemű hintaló.
4: Valahol valakik emlegetnek minket.
1: Meglódult a ménes. Trappoltak a fehér hátosok, suhantak az éjfekete mének, zörömbölve gurult az emeletes faló, nehéz vértjükben dübögtek a vasderesek, riadtan ügettek a fáradt szenes lovak.
4: Hello, Gebék!
1: Köszönt rájuk egy hang.
4: Hogy ityeg a fityeg?
1: Prüskölt a görkorcsolyás cirkuszi ló. Ágaskodott a viharban megvadult paripa. Borzongott a csontos öreg kanca.
4: Mit mondtam?
1: Csuklott a félszemű hintaló.
3: Ki ez?
2: Mi ez? Mi ez?
6: Egy eltévedt álom.
1: Szólt egy öreg táltos.
4: Nagy cucc, neked lottoznod kéne, vénszivar.
3: Hallottátok?
2: Lottó!
1: A lovak szivárványfoltos szemetükrében valóban egy kócos, szöszke álom pislogott.
4: Mit bámultok?
1: Kinőtt pöttyös pizsamát viselt.
4: Tűnjetek már innen!
1: A lovak összesúgtak.
6: Majd én beszélek vele.
1: Szólt az öreg táltos.
6: Figyelj rám, kislány.
4: Kicsi, aki mondja. 12 múltam. A Géza szerint 15-nek látszom.
1: A táltos meghökkent.
6: Ki az a Géza? Nem volt ilyen nevű a hét vezér között. Ha csak nem a későbbi Géza fejedelem.
4: Nem fejedelem, sárga motorja van. Tök jó fej, kajáron.
6: Kajár? Az micsoda?
4: Hát Balaton főkajár, ahol a nyaralónk van. 4 kilométerre van akaratjától.
6: Akaratja?
4: Hú, de ciki. Te soha nem voltál még a Balatonon?
6: Voltam! Nagyon régen, úgy 300 éve.
4: Akkor igazán tudhatnád, hol van akaratja.
6: Miért? Te tudod, hogy hol vagy?
4: Valami hülye lovardában.
6: Ez nem lovarda, lányom. Ez itt Elízium széle.
4: Elízium? Az Magyarországon van?
6: Hát, nem éppen.
4: Akkor hol?
6: Hol itt, hol ott?
1: Felelte a táltos.
6: Hol van, hol meg nincs. A világ végén.
4: De buta egy ló vagy. A világ végtelen, ezt mindenki tudja.
1: A táltos két lábra állt, sasszézva körberajzolta az álmat. Patái nyomán a kék fűszálak földig hajoltak.
6: Na, mi ez?
1: Kérdezte.
4: Mi volna?
1: Ásított az álom.
4: Egy kör.
6: Látod az egészet?
4: Persze, hogy látom.
6: Akkor nem végtelen, ugye?
4: Nem hát. Csak jó görbe.
6: Hol a vége?
4: Sehol.
1: Felelte az álom.
4: A körnek nincs vége.
6: Akár a világnak.
1: Bólintott a táltos.
6: Nem végtelen. Még sincs neki vége.
4: Hát aztán.
7: Az álom megvonta a vállát.
4: Két izgat.
7: Új helyes kis válla volt, és egyáltalán, ha nem lett volna olyan nyegle, olyan nem törődöm, olyan utálatos.
6: Tanuld meg, gyermekem!
4: Majd pont egy lótól fogok tanulni, mi?
6: Tanulni? A tanulni mindenkitől lehet.
4: Jól van, nem érek rá az ilyen szövegekre. Már régen mennem kéne, dróton van kajáron.
6: Mit van?
4: Hát, Randim, ott fiúzak a Géza álmával.
5: Most mit csinálsz?
7: Kérdezte a csontos öreg kanca.
4: Zúgok.
7: Felelte az álom.
4: Azt hiszem, egy kicsit bele vagyok zúgva.
5: Mint az én gazdám dulcineába.
4: Hogy mi?
2: Vagy mint Konrád a kockás kislányba.
7: Mondta a görkorcsolyás cirkusziló.
4: Mi?
8: Nem olvastál róluk?
7: Kérdezte a viharban megvadult Paripa.
4: Utálok olvasni.
7: Az álom megszívta az orrát. Nem volt túl gusztusos.
4: Pedig az egri csillagokat el kéne. Az a kötelezőnk nyárra. De borzasztó vastag.
8: Az jó, ha egy könyvnek soká van vége.
7: Mondta a viharban megvadult Paripa.
8: Én csupa vastag művészettörténet könyvben vagyok benne. A képem is ott van szinte mindegyikben. Engem Dracula festett.
5: Rólam Cervantes írt.
2: Rólam Henry Kestner.
4: Rólam Horváth Péter.
8: Az ki?
4: A Fruzsina papája.
7: Kérdezte az álom.
4: Te ismered a Horváth Fruzsit?
7: Csuklott a hintaló.
4: Még szép, hogy ismerem. Az ő álma vagyok. Szóval ő vagyok álmomban. Vagy az ő álmában. Tessék, most tökre belezavarodtam miattatok. Húzzatok már innen, gebék!
2: Gebék?
7: Horkantott a cirkusziló.
2: Nagyon szemtelen vagy.
4: 10 évvel ezelőtt még nem volt ilyen.
7: Szólt a hintaló.
4: Ki, paci? Azt mondta és átölelt. Úgy vágtattam vele a szőnyegen, aztán hús, a kulcsjukon át be a nagy szobába, onnan az erkélyre, az égre. De fél év múlva kiszedte a szemem. Mert a Sanyinak kellett gomfocinak. Sanyi a bátyám, vagyis a Fruzsina bátyja. Jól van, tessék, itt van a pizsamám gombja. Vart fel a hiányzó szemet helyére. Vedd már el, na!
7: A hintaló a többiekhez fordult.
4: Látjátok?
7: Suttogott.
4: Van szíve, csak kamaszodik, és szégyelli, ha rendes.
6: Minden hiába.
7: Tűnődött a táltos.
6: Itt marad örökre.
4: Ti meg vagytok húzatva?
7: Kiáltott az álom.
4: Mind lököttek vagytok, nem értitek, hogy...
5: Rótod van, tudjuk.
4: Nem csak arról van szó, de ha reggelre se érek haza, mi lesz a Fruskával? Hogy fog felébredni?
2: Hát ez tényleg ciki.
7: Mondta a görkorcsolyás cirkusziló.
2: Tökégő, akarom mondani, nagyon kellemetlen, de innen akkor se vezet út sehová.
4: Éppen te mondod ezt, aki egy szekrényen keresztül vitted el Konrádot május 35-én a csendes óceánra.
2: Ugyan?
7: Horkantott a görkorcsolyás ló.
2: Hát meg is olvastál róla?
4: Te Leon Cavallo vagy. Te meg Rosinante.
5: Jó.
4: Az meg ott mögötted, az a szomorú képű, az a csutak szörkelova. Ezeket olvastam, de jobb, ha az ember az ilyesmiről hallgat, mert kinevetik.
2: Ki nevet neki?
4: A többiek. Mindenki. Nálunk az osztályban a Kovács Klaudia azt mondta, hogy csak az olvas könyveket, aki hülye, meg az, aki csúnya. És én nem vagyok szép. Hosszú és túl hegyes az állam. Az orrom is tökizé. A szám meg túl széles. Tessék, a cicim is csak most kezd egy kicsit megnőni. A térde meg akkora, mint az anyué.
2: És az a Kovács Klaudia?
4: Ő szép, meg a többiek is. A Merci kicsit kövér, de tök jól áll neki. Csak én vagyok ronda.
6: Na jó,
7: szólalt meg a táltos.
6: Vigyük le a tóhoz.
4: A Balatonhoz?
6: Nem, csak ide a rét közepére, a mi tavunkhoz.
4: Nem megyek sehova, haza akarok.
5: Ne félj.
7: Mondta Rosinante, és nedves orrával megbökte az álom angyal szárnyát.
4: Na, hagyd a lapockámat! Mit akarsz? Hagyjatok, menjetek már innen!
7: Ám a lovak nem tágítottak, és szeliden böködve a tóhoz terelgették. A víz kéken csillogott.
6: Nézd csak a tükörbe!
7: Szólalt meg a táltos.
4: Nézd meg magadat!
7: Mondta a hintaló.
8: közelebbről.
7: Biztatta de la Croix.
2: Hajolj a víz fölé!
7: Nógatta Leon Cavallo.
4: Ne félj!
7: Súgta Rosinante. És amikor az álom a tó tükre fölé hajolt, az öreg táltos odaintett a távolban figyelő Pegazusnak, az meglibbentette tollasszárnyát, könnyű szellő támadt, a szél belekapott a kinőtt, pötty

0: mintha ólomcsizma húzta volna egyre mélyebbre süllyedt. Nyitott szeme előtt tátogó halak úsztak el. Egyikük egy ráncos, ördögképű, sötét lila, lepényforma óriás, mintha kárőrvendőn rávigyorgott volna. A víz egyre hidegebb lett, és egyre sötétebb. Lüktető, sötét zöld polipok pumpálták elő magukat a mélyből, dudoros fejük közepén sárga szem hunyorgott.
1: Nem, ez nem lehet,
0: gondolta szorongva az álom.
1: A tó az nem tenger.
0: Mintha a gondolatot felfogta volna, a tó egy cápát lökött fel a mélyből. Akkora volt, mint egy metrókocsi. Fehér, érdes bűle tele volt firkálva.
1: Help!
0: Betűzte az álom a feliratot a cápa feje mögött.
1: Segítség!
0: Olvasta a törzsén.
1: SOS!
0: Azután meg már a rettentő hal mázsányi farka tövénél.
1: Itt jártam, Box Alfred.
0: A cápa lustán csapott egyet a farokúszójával, és visszafordult. Akkora szája volt, mint három óriási koffer, mint a ruhás szekrény a kajári szobában.

0: Nem, ez lehetetlen.
1: De bizony, hogy úgy volt. A cápa lila fogszabályzót viselt.
0: Tökre, mint az enyém. De én sose hordom.
1: A lila műanyagon három aranycsillag ködlött, alattuk egy belevésett névjegy.
0: Doktor Pintér halfogorvos.
1: Ettől a szótól az álom még jobban megrémült.
0: Halfogorvos?
1: Félelmében elfelejtett tempózni. A víz lassan örvény lett körötte, s szívta-vonta a cápa torkában lebegő két nagy, rózsaszín lebeny felé, melyek, mint két tüskés elefántfül, lustán legyezve mindent bekotortak a cápa irdatlan bendőjébe. Tatam! Tatam! Zúgott egyre közelebbről a szörny szívverése. A rémítő dobszó mellé harang hangja társult. A harangok tompán zengtek.
0: Jaj nekem, megemészt!
1: Gondolta az álom. Ekkor magas, vékony hangot hallott.
2: Kapaszkodj belém!
1: Sötét zöld csíkóhal lebegett ki a fogszabályzó mögül. Éppen olyan volt, mint amilyet Fruska apja fogott nyáron az Adrián. Csak nagyobb. Az álom átölelte a tengeri csikó nyakát.
2: Ne félj, úgy nem lesz bántódásod. Majd, ha elalszik a cápa, átúszom veled a fogai közt. Átadlak a palackorú piros delfineknek, azok kivisznek a partra. Most viszont kapaszkodj!
1: A vízi csikó átsiklott a rózsaszín lebenyek közt, s már bent is voltak a cápa gyomrában. Hú, mi minden volt ott. Mint egy hatalmas zöld akvárium, amit soha nem pucoltak. Komplett hal csontvázak, megkövesedett tengeri csillagok, rozsdás horgonyláncok, vasmacskák, drótkötelek, köztük három harang. Régóta lehettek már a cápa gyomrában, mert a faluk annyira elvékonyodott, hogy áttetsző lett, mint a plexi üveg. A három harang alatt egy-egy emberi alak kuporgott.
3: Kegyelem!
4: Kegyelem!
0: Kegyelem!
1: Könyörögtek. Ám, amint megpillantották a csikóval hátán közeledő pizsamás álmot, mindjárt ráförmettek.
5: Horváth Fruska, hát te mit csinálsz ott?
6: Hová hülyemány az ősze?
3: Hol a vízfestéged? Megint otthon hagytad? Ragasztót sincs, ugye?
0: Mert valaki eldugta a táskámat.
3: Ne felesaj velem! Nézzenek oda! Nem tud egy síjelő figurát flottul lerajzolni. Folyton csak hajókat, meg vitorlást, meg halat. Pedig rajzból is meg lehet ábukni.
6: Bocsásson meg, kedves kollega, de most én tartok órát. Mi is volt mára? Zangezi mi a bétevi koma egy cumbuk táta, hm? Rózsina Horváth! Aj, súdi bubite, bújtasz múzeum? Mi van, megkukultál? Vagom hörzdú, Tessék! Mit kérdeztem?
0: Hogy miért hallgatok?
6: Ez az. Hallgatni?
0: Hörem.
6: Ragozz el gyermekem, vagy én ragozlak téged?
5: Pillanat! Előbb röbb dolgozat matikáim, jön a nyitott mondat, valamennyi osztva, mínusz 10-zel, az nagyobb, mint plusz 20. Ez csak egyszerű, nem? Persze, aki söpörlése tud rendesen, ugye, Fruzsina? Annak nem megy semmi. Hallod? Ide, gyere!
3: Ide, ide! Gyere, ide! Gyere, ide!
1: Kiáltoztak öklükkel püfölve a harangjuk falát.
0: Ezek meg hogy kerülnek ide?
1: Kérdezte az álom.
2: Ne is törődj velük.
1: Mondta a csikóhal.
2: Ezek rossz tanárok.
0: Igaz.
1: Bólintott az álom.
0: De mi lesz velük?
2: Mi lenne? Ahogy elfogy a levegő a harangok alól, kigóvad a szemük, megzöldül a nyelvük, felpuffadnak, aztán felrobbannak.
0: Úgy érted?
2: Megérdemlik. A milyen undokok?
0: Igen, de...
2: Szerinted nem azok?
0: De azok, persze.
1: Felelte az álom.
0: Örökké szivatnak, meg direkt gúnyolják az embert, és annak örülnek, ha rossz jegyet adhatnak. Egyszer az apu két napig otthon volt és matekozott velem. Tök megértettem tőle a háromszöget. Hogy a szögek összege mindig 180 fok, mert ha az egyiket nagyobbra vesszük, akkor a másik kettő mindig kisebb lesz. És másnap a tanár kihívott

0: csinálni, és én mindent tudtam. És erre mit mondott?
1: Na hát, ezt nem értem. Érti ezt valaki? Hogy lehet az, fiam, hogy te mindig akadozva makogsz, ha kihívlak, mint egy buta majom? Most meg egyszerre. Há? Vagy súgott valaki?
0: Nem súgott.
1: Akkor mi történt veled, Makikám? Talán magnetofont ettél? Vagy a tenyeredre írtad a puskát?
0: Nem írtam a tenyeremre semmit.
1: Nehogy azt hitt, hogy túljálsz az eszemen.
0: Sehol nem járok túl. A háromszöget tudom.
1: Igen, tudod? Akkor hármas. Nem, a hármas túl jó neked. Még elbíznád magad. Menj a helyedre, Makikám. Most inkább nem adok jegyet. A Mercike jöjjön ki.
0: Hát, tanár az ilyen.
2: Talán rossz napja volt. A hónap közepén elfogyott a pénze. Vagy eláztatta otthon a felső szomszéd.
0: Azért nem kell mindjárt ilyen szemétnek lenni.
2: Igazad van! Pusztulja mind! Nézd, fogy a levegőjük.
3: Először a matek tanár kezdett el hápogni.
4: A közös nevező, a legkisebb közös többszörös, a kerület háromszög, három.
3: Aztán csak tátogott. Némán rátapadva a harang falára.
5: Halló! Guten Morgen!
3: Hörgött a német tanár, de mintha telefonálna.
5: Hier spricht Olga Kitzler. Kann ich bitte mit meinem Gott sprechen? Ist jetzt außer Haus? Wann ist zurück? Bitte schön, bitte!
3: Végül ő is a harangja falához tapadt, kigúvat szemmel.
6: Azt én mondom meg, mikor csöngettek! Az órának nincs vége! Csak a füled csönget! Csak a füled! Csak a füled!
3: A rajztanár elájult. Olyan sápat volt a harangja mögött, de olyan fehér, mint a kréta. A nyelve kilógott, mint egy nagy kutyáé. Az álom szájtátva nézte.
0: Nem lehetne mégis valahogy...
2: Nem, nem. Itt a vége.
0: Biztos?
2: Igen. Ha csak valaki... De nem, nem, az nagyon veszélyes.
0: Micsoda?
2: Én nem bírnék el három felnőttet. Egyenként is túl macerás volna kihozni őket a harang alól, aztán végig tempozni velük a cápa nyelőcsövén, át a torkán, a fogai között. Különben is ideje indulnunk. Úgy hallom, mintha lelassult volna a dög szívverése. Azt hiszem, elaludt. Gyere, kiviszlek!
0: Ne, várjunk még egy kicsit.
2: Azt hittem, sietsz.
0: Igen, sietek. De ha ezek itt tökre megzöldülnek, és örökre meghalnak, akkor kitől tanulok németet ősszel?
2: Majd valaki mástól, ne is törődj vele.
0: És a matekot?
2: Ez meg miért érdekel?
0: Jövőre fizikánk is lesz, és azt nem lehet tudni a matek nélkül.
2: Majd csak lesz valahogy, úgy.
0: Ezt nem bírom nézni, már tisztára zöldek.
2: Ilyen az élet. Már csak egy-két percük lehet hátra, de nekünk sincs sok. A cápa nem alszik hosszan, és ha felébred, nem tudunk kiúszni belőle. Hé, mit csinálsz? Fruska!
3: Az álom sorra beúszott a három harang alá. Kirángatta onnan az ájult tanárokat, megragadta őket a grabancuknál fogva, és tempózni kezdett velük a cápa nyelőcsövén a bestia torka felé. Átjutott a szörnyű fogak között, kisiklott a cápa pofájából, emelkedni próbált, de a három tanár súlya lefelé húzta.
0: Legalább az egyiket el kéne engedni.
3: Gondolta.
0: De melyiket?
3: A csikóhal bánatos képpel lebegett fölötte.
2: Nem tudlak követni.
3: Úgy borékolta.
2: Ott lent már nagy a nyomás. Összeroppantanál.
3: Az álom egyre süllyedt.
0: Végem van.
3: Gondolta.
0: Ciao mindenkinek.
3: Hanem ekkor zuhanni kezdett. Zuhant, mint egy elromlott repülő, mint egy törött székláb, amit az erkéről kidobtak. Hosszan zuhant, de puhára esett, egy pipacsmező kellős közepébe. Feje fölött hatalmas akvárium, de akkora, mint a Margit körút Pesten. Az akvárium alján a nagy fehér cápa hasalt, lavornyi szemével bosszúsan pislogva. Az akvárium alatt két tűzoltókocsi állt, a létrán ezüst sisakos tűzoltók dolgoztak. Óriási guriga kékvásznat terítettek az akváriumon.
7: Ha megvagytok az éggel, locsoljátok meg a pippancsokat!
3: Kiáltott rájuk egy sildes sapkás alak.
7: Na gyerünk, gyerünk, ez időpénz! Bum, bum, bum, bum!
3: Egyik kezében golyós síp volt, a másikban szócső.
7: Smink, igazi? Ruhát? Hol a forgatókönyv? Még ne hozzátok a bajmokat! Taxit kérünk a nyugati boszorkányrak! A sárga út a több fényt, a rakétát fűtsétek!
3: A silde sapkás az álomra förmett.
7: Miért vagy pizsamában? Hol a ruhád? Kisebb vagy sminkelve a szöveget, tudod?
0: Milyen szöveget?
3: Kérdezte az álom.
7: Mindjárt felvétel lesz.
0: Milyen felvétel?
7: Ne szórakozz vele, mert leváltalak. 77-en várnak a szerepre. Na szaladj a büféhez, ott várj meg, mindjárt megyek. Na gyerünk, szed a lábad! Muppicok készülnek! Az égre felhőket kérek!
3: A pipacsmező szélén 8 kerekű lakókocsi állt falán piros felirattal, büfé. A kocsi előtt 3 férfi és 1 nő beszélgetett. Az álom elindult feléjük.
0: Állítólag Magyarországról jött, és nagyon tehetséges.
8: Magyarország? Az meg hol van?
9: Valahol India mellett.
8: Európában van. Én már forgattam azt. A főváros Bukarestnek hívják.
0: Az Bulgária. A magyar főváros neve Zakopane.
9: Itt jön. Majd mindjárt megkérdezzük tőle.
3: Az álom nem hitt a szemének. A lakókocsi előtt a gyáva oroszlán, a madárijesztő és a bádog ember kávézott Julia Roberts-el.
8: Hello!
3: Köszönt rá a bádog ember.
8: My name is Robert De Niro.
10: I am Richard Gere,
3: mondta a gyáva oroszlán.
9: DiCaprio.
3: Mosolygott a madárijesztő. Julia Roberts lehajolt hozzá, és megpuszilta.
0: I am the keleti boszorkány. Please call me Julie, right?
3: Az álom pislogott.
8: What's your name?
3: Kérdezte De Niro.
8: Do you speak English?
0: Yes.
3: Felelte az álom.
0: No, egy kicsit. I'm just learning to speak. My name is Fruzsi.
10: Perfect. Nice to meet you.
3: Mondta Richard Gere.
0: We have a question, darling.
9: My dear.
3: Mondta DiCaprio, és csibészes mosolyát az álomra villantotta.
9: Would you be so kind to tell us the name of the capital of Hungary?
0: Azt szembe pisírtam.
9: Pardon?
7: Te még mindig itt vagy?
3: Rontott közéjük a sildes sapkás.
7: Excuse me, stars, we have to walk now.
3: Vetette oda a világsztároknak, aztán kézen fogta az álmot.
7: Gyere velem, Óz látni akar.
0: Úz a nagy varázsló.
7: Miért, mit gondoltál, mit forgatunk újra? Szuperfilm lesz. Egy történeti gyúrik az Ózt, a Cápa kettőt, a Keresztapot, a Csillagok háborúját, és a Volt egyszer egy vadnyugatot.
0: Tessék?
7: Ez itt Hollywood, ha nem vetted volna észre.
3: Megálltak egy űrrakéta előtt.
7: Liftel menj fel! Óz öltözője a 20-on van. Siess, itt várlak.
3: Az álom beszállt a liftbe. Megnyomta a gombot. A lift surrogva emelkedett, megállt, az ajtó kinyílt.
11: Jó, rendben van.
3: Az ajtó becsukódott.
11: Starthoz felkészülni!
0: Milyen starthoz?
11: Fogatok a helyükre! Starthoz! Starthoz!
0: Én nem akarok!
11: Ne aggódj, Dorothy, ez csak szimulátor, egy helyben repülünk. Indítom a visszaszámlálást! 10, 9...
0: Én nem Dorothy vagyok!
11: Nem? Hát akkor hogy kerülsz ide?
0: Eltévedtem.
11: Én is.
3: Felelt Óz, és kilépett egy függöny mögül.
0: Na hát!
3: Szólt az álom.
0: Te a Hernádi Judit vagy.
11: Jó, rendben van. Teljesítem 3 kívánságodat.
0: Vissza akarok kerülni kajára.
11: Vedd úgy, hogy már is visszakerültél.
0: Ne mondj ilyet, hiszen...
11: Jó, rendben van, ez 2.
0: Mi a 2?
11: Hogy ne mondjam, hogy vedd úgy. Halljuk az utolsó kívánságodat?
0: Ez így nem érvényes. Így mindennek vége.
11: Soha sem mondd, hogy túl vagy már mindenen. Na gyerünk, hadd halljam.
0: Azt szeretném,
11: ha... Jó, rendben van.
0: Nem is tudod, mit akartam.
11: Hogy ne tudnám? Minden meg van írva fenn a csillagokban. Azt akartad kérni? Nézzük csak, hogy ne legyen ilyen hosszú és hegyes az állad, ilyen széles a szád, stb. Stb. Nem probléma.
0: Akkor gyerünk, csináld.
11: Nem csinálom.
0: Azt mondtad, nem probléma.
11: Éppen ez az. Ha nem probléma, akkor nem kell foglalkozni vele.
0: Te nem is Óz vagy.
11: Jó, rendben van. Nézd rám. Milyen vagyok? Tessék, mondd ki bátran. Nagy darab, nem? 41-es a lábam. Na és? A mellem akkora, mint egy görögdinnye. Na nem, akkora azért nem. De kettő van belőle. És az orrom? A szám? Ez vagyok én. Ilyennek születtem. Aki szeret, így szeret. Aki meg nem, olyan nincsen. És tudod miért?
0: Nem.
11: Jó, rendben van.
0: Mi van rendben?
11: Minden.
0: Semmi nincs rendben.
11: Mit is mondtál? Hogy hívnak téged?
0: Horváth Ruzsi Álma.
11: És azt kívánod, hogy hívjanak mondjuk Kovács Klaudiának?
0: Nem.
11: Hát akkor Julia Robertsnek? Te legyél Meg Ryan?
0: Nem.
11: Akkor igazán nem értem. Mit akarsz tőlem tulajdonképpen?
0: Semmit.
11: Ez igazán rendes kívánság volt. Könnyen teljesítem, tessék.
0: De hát...
11: Na most már hazamehetsz.
0: Csak még...
11: Jó, rendben van. Eléneklem. Sohasem mondd, hogy túl vagy már mindene. Sohasem mondd, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van még újra. Átvágy a csodát, te soha sem mondd, hogy nincs tovább.
3: Balatonfőkajár nem nagy falu. Télen 3000-en lakják, nyaranta 4000-en. Tavasztól őszig péntek esténként degeszre tömött autók rohamozzák. Az autók tetején hűtőszekrény, fűrész, fűnyírógép, régi divány, lyukaslavór, és ki tudja hányféle otthon hasznavehetetlennek ítélt holmi költözik kajárra. Az őslakosok nem nézik jó szemmel a betolakodókat, meg lehet érteni. Vegyük például a horvát fruskáikat. Az öreg ház, amit 10 éve vettek meg a falu közepén, nem tud megifjodni, pedig Fruska szülei mindent megpróbáltak. Vakolták, meszelték, cserepet cseréltek roskatak tetején, hanem a ház minden télen ledobta magáról a friss vakolatot és a meszet, lehaigálta az új cserepeket. A kert tele volt gyommal, kéretlenül hajtó, lombos akácfával. Ha a fruskáik megjöttek, lepakolták az autó tetejéről az udvar közepére a rossz hokedliket, az öreg hűtőszekrényt, kölcsönkért fűnyírógépet, ágyneműt, kisasztalt, pestenvedt zöldséget, szerszámot, meszet, gipszet, új vaslábat a pingpongasztalhoz. Még be se hordtak a házikóba mindent, már is elkezdték a falat meszelni, írtani a gyomot, nyesni az akácot, szellőztettek, takarítottak, és a felfordulás kellős közepén tüzet gyújtottak, bográcsban főztek. A zsibvásár kellős közepén vidáman füstölgött a tűz, a kormos bográcsban slambusz főtt, s a tűz körül mindenféle népek táncoltak. Horváth fruskáik barátai szintén vágytak a zöldbe, hát meglátogatták a fáradt birtokosokat 70 üveg sörrel, borral, a világ másik végéről hozott finom pálinkával. Volt, hogy a kerti mulatság hajnalig tartott. Reggelre aztán, mikor a háznagyok másnaposan, álmos szemmel előbotorkáltak a házból, uram, fia, hát kezdhettek előről mindent. A friss meszelés helyén a fal leomlott az éjjel. Az új cserép alatt beszakadt a födém. A fal mellett álló létra gyökeret eresztett. A tákolt állvány belenőtt a falba, az éjszakai zápor mindent eláztatott. A szanaszét heverő kerti szerszámokat benőtte a friss gaz, a csalán kötésig ért, s az új autókárpittyán kóbor macskák kölykeztek meg. Nem véletlen, hogy Fruska nem a kertben, hanem az utcán szeretett játszani. A falu minden növendékkanyja arra grasszált mindig, arra biciklizett, arra motorozott, hogy lássa a bolond pestieket, meg a lányukat persze, és a barátnőjét, mert az is volt neki.
0: De hol?
3: Kérdezte az álom, amikor belépett a kajári ház belső szobájába, hogy Fruskát felébressze. Horváth Fruzsi szuszogva aludt a dupla rekaméjén, de a barátnője nem volt mellette.
0: Hát ez meg hol van?
3: Holló Niki kint ült az utcán, egy utcalámpa pisla fénykörében olvasta titokban az egri csillagokat. Közben sóhajtozva tépkedte az akácfa levelet.
12: Szeret, nem szeret. Szívből, színből, igazán.
0: Hát te mit csinálsz itt?
3: Lépett oda hozzá az álom. Nikolett felnézett, aztán felsikoltott.
0: Te meg hogy nézel ki?
3: Mi tagadás, jogos volt a kérdés. Fruska álma, hogy is mondjam, csak kissé különös volt. Kinőtt pizsamája csuromvíz volt, az ujján moszat zöldelt, hátára két lila tengeri sün tapadt, hóna alatt három sonka kagyló fészkelt hajában, hinár közt tengeri csillagok. Bőrén, mint a szeplők, planktonok ragyogtak.
0: Most jövök a cápa gyomrából.
12: Honnan?
0: Tök ciki volt, de kimentettem őket.
12: Kiket?
0: Hát a matek tanárt, a rajztanárt, meg a német tanárt. Még azt sem mondták, hogy Danke, de mindegy, nem számos. A csikóhal segített, ez itt.
3: Mutatta markában a csont és bőrré aszalt tenyérnyi jószágot.
12: Tudod mikor?
3: Nézett rá Nikolett borzongva.
0: Nem sokkal azután, hogy a lovak bedobtak a tóba.
12: Milyen lovak?
0: De Óz végül ide varázsolt, s ez a lényeg.
12: Óz?
0: Hollywoodban, a Hernádi utka.
12: Te meg vagy húzatva.
0: Nem az az érdekes, hanem, hogy te mit csinálsz itt? Csak nem olvasol.
12: Nem én? Mit képzelsz rólam?
0: Sok mindent.
3: Felelte az álom.
0: Talán nem egy könyv van a kezedben?
12: Ja, ez... Csak azért hoztam, hogy a fenekem alá tegyem, mert a fő az nedves.
0: Aha.
3: Felelte az álom.
0: És amúgy mit keresel itt?
12: Én csak próbáltalak felébreszteni a Randit miatt, de annyira aludtál, mint a medvék télen. Gondoltam, kijövök és megmondom a Gézának, hogy ne várjon, mert nem jössz.
0: Kösz, ez állati rendes tőled.
12: Nem, mintha nekem tetszene a Géza, de a barátnőjért ennyit bármikor megtehet az ember.
0: Na persze.
12: Nem bírom az ilyen motoros bunkókat.
0: A Géza nem bunkó, jó?
12: Akkor miért nem jött el? Megígérte, hogy itt lesz éjfélre.
0: Nem neked ígértem.
12: Nem, mindegy.
0: Hogy lenne mindegy?
12: Ismerem én az ilyeneket. Folyton csak smacizni akarnak.
0: Mit csinálni?
12: Még ezt se tudod? Akkor minek akarsz vele találkozni?
0: Nem akarok.
12: Akkor miért jöttél ki?
0: Csak mert megígértem neki, hogy itt leszek.
12: Na persze. Egyébként mindegy. Úgy se jön el. Nem vagy te annyira fontos neki.
0: Ezt meg honnét veszed?
12: Megmondta tegnap, hogy én tetszem neki.
0: Hazudsz.
12: Jól van, nem kell elhinni.
0: Mikor mondta?
12: Este, amikor itt ültünk. Te meg bementél pisélni. Úgy éljek. Azután mondta, amikor arról beszélt, hogy én 15-nek látszom. Te meg 12-nek. Meg hogy szerinte ikrek vagyunk.
0: Rám mondta, hogy 15-nek látszom.
12: Álmodban.
0: Azt is mondta, hogy ma éjjel meg fog csókolni.
12: Undorító, mindig csak a smaci.
0: A csók az nem smaci. Az a smaci, amikor tapogatnak.
12: Úgy? Hát mégis tudod. Én nem hagynám magamat.
0: Nem ismertem, most bemész és hagysz engem fiúzni.
12: Tőlem azt csinálsz, amit akarsz. Én csak ülök itt az egri csillagokon, nem foglak zavarni.
0: Nem, mert bemész vagy...
12: Vagy mi?
0: Na jó, mondok három kérdést. Ha tudod a választ, itt maradhatsz. Ha nem, akkor bemész.
12: Aztán okosabb vagy.
0: Három kérdés.
12: Nyögjed.
0: Ki az a Leon Cavallo?
12: Az egy ilyen nyitány. Valami opera. Beszokták mondani, de én ilyenkor mindig kikapcsolom vagy eltekerem.
0: Na és Rosinante?
12: Azt a fateromissza. A sört meg rozét.
0: Hogy hívják Caligula lovát?
12: Milyen Caligula?
0: egyiket se tudtad.
12: Most én kérdezek tőled.
0: Nem kérdezel, bemész.
12: Jól van. Úgy se jön ki.
3: Niki feltápászkodott és bement a házba. Augusztus vége volt. Az égen csillagok ragyogtak. Fruska álma leült egy kőre. A göncölszekér egyik kereke, mintha megmozdult volna.
0: Anyu azt mondta, ha az ember hulló csillagot lát, és kíván valamit.
3: Ekkor az ég közepéről leszakadt egy fénypont.
0: Hulló csillag!
3: A fény kanyarogva közeledett, mintha keresné az utat.
0: Á, csak egy repülő.
3: Már a hangját is hallotta.
0: Hova fog leszállni? Itt nincs repülőtér.
3: A fénykör egyre nagyobb lett. Az út fölé kanyarodott, és két sarokkal odébb a kisbolt előtt landolt. Tett egy kört a boltnál, aztán berregve, dudálva az álom felé indult.
0: De hiszen ez...
3: A Géza motorja volt. A fiú fékezett, leállította a gépet.
13: Hello!
3: Fruska álma felállt.
0: Hello!
13: Bocs, de nem tudtam hamarabb, mert a vadász mellett eltévedtem a ködben.
0: Milyen vadász?
13: Az ott.
3: Mutatott az égre Géza.
13: Orionnak hívják. Megy olyan csillagkép. Az a két fényes ott. Azok a válla, ott az öve, az a három meg a kardja. Ott kell befordulni a vörös óriás felé.
0: Hova?
13: A vörös óriás, az egy nagyon öreg csillag. Az Epsilon Alfa, vagy nem is tudom. Rengeteg ilyen van. A napból is óriás lesz, aztán meg törpe. Az az óriás ott van az Orion kardjától balra.
0: Nem látok ott semmit.
13: Hát tök messze van. A fény 20 millió év alatt jut el oda. Onnan jövök.
0: Persze.
13: 20 millió fényév ennek fél óra?
3: Bökött a motorjára Géza.
13: Mondjuk nem Yamaha, de nagyon bír menni, hogy megspéciztem. A porlasztót, tudod? A gyújtást nem mertem, az elektromos ahhoz nem értek. De most 80-nal megy. Percenként.
0: Tudod, kitetessél.
13: Nem hiszed?
0: 60-szor 80 az 4800.
13: Mi?
0: Fél óra alatt az csak 144 000 fényév, nem 20 millió.
13: Látom, vágod a matekot, de ez sokkal bonyolultabb. Majd fogjátok tanulni, hogy két pont között nem az egyenes a legrövidebb, hanem a görbe. A Földön is így van. Ortodróma, loxodróma, ezek.
0: Aha.
13: A világűr az meg tisztára be van görbülve. Szóval a téridő! Ráadásul tele van féregjáratokkal. Ha 80-nal belehajt az ember egy fekete lyukba, akkor egészen máshol tud kijönni belőle.
0: Na jó, akkor én bemegyek.
13: Legalább mutasd meg, mi van a kezedben.
0: Kérd a Nicolettet.
13: Ha megmutatod, elviszlek egy körre. Ültél már motoron?
0: Ültem.
13: Mikor?
0: Sokszor.
13: Jársz valakivel?
0: Igen.
13: Aha.
0: Vagyis nem.
13: Most akkor jössz egy körre?
0: Persze. Aztán meg a Nikit viszed.
13: Most téged viszlek. Na, van még egy bukós, és akkor azt felveheted. Direkt neked vettem. Becsület szavamra. Délelőtt Fehérváron voltam, mert csak ott volt ilyen. Neked jól áll a piros. Na, gyere már egy körre.
0: Jó, csak előbb szólok az apunak.
13: Minek?
0: Hogy elengede veled.
13: Á, úgy se enged. Meg különben is az ilyesmihez a szüleidnek nincsen semmi köze.
0: Mi ilyesmihez?
13: Persze, ha nem akarsz jönni, az más.
0: De akarok.
13: Akkor ülj fel.
3: És az álom felült a motorra.
13: Tedd föl a sisakod és fogd át a derekam.
0: Jó, de akkor ezzel mit csináljak?
3: Az álom kinyitotta a tenyerét.
13: Egy csikóhal.
0: Tetszik?
13: Baromi jó. Egy ilyet mindig szerettem volna.
0: Neked adom.
13: Felakasztom ide a sluszkulcsra. Indulhatunk?
3: Géza berúgta a motort és elindult. A sarkiboltnál a motor megugrott és felszökött az égre.
13: Teszünk egy kört a falu fölött, aztán elhagyjuk a hangsebességet.
3: Forgott alattuk a templomtorony, egyre kisebb lett, már a Balaton holcsütötte víztükre is látszott, aztán egyszer csak csend lett.
0: Mondd!
3: Szólalt meg az álom.
0: Szerinted is hegyes az állam?
3: Egy szempillantás alatt letenyénél voltak. Két határőr cigarettázott a sorompó mellett.
14: Hé, megállni ott! Útlevelet kérem!
3: de mire kimondta, a motor már Maribor fölött suhant, ott bekanyarodott, Zágrábnál Géza még nagyobb gázt adott, az Adriához érve hátrafordult.
13: Mindjárt elérjük a holdat.
3: De már el is hagyták.
13: Átléptük a fénysebességet.
3: A csillagok, mintha megolvadtak volna, egymásba folytak, minden csupa fény volt, fájdalmas ragyogás.
0: Hova lett a motor?
3: Kiáltotta rémülten az álom.
13: A fénysebességnél minden eltűnik.
3: Magyarázta Géza.
13: Itt már az ilyesminek nincs jelentősége. Egyébként tök jó volt az állad, meg a szád, meg minden. De most csak hullám vagyunk. Tiszta energia. Na, milyen érzés?
0: Nem is tudom. Mintha valaki megcsókolt volna.
5: Mi? Ki csókolt meg? Hé, ébredj már! Fruska!
3: Horváth Fruska kinyitotta a szemét. A barátnője ott feküdt mellette a dupla rekamijén.
5: Jó reggelt!
3: Mondta.
5: Már azt hittem, sose ébredsz fel. Mindjárt 9:30. Kimegyünk a strandra.
3: Ha nem hiszitek, hogy így történt, utazzatok el Főkajárra. Keressétek meg Pántos Gézát, ott lakik a Petőfi utca 26-ban. Nézzétek meg a motorját. A kormány közepén, kicsit balra, a duda mellett, ott van a csikóhal. Becsület szavamra. Ja, és olvassátok el az egri csillagokat!

0: elhangzott az eltévedt álom, Horváth Péter mesejátéka. Szereplők voltak: Leoncavallo rajztanár, Robert De Niro, Tahitót László. Rosinante matek tanár, Martin Márta. Hintaló német tanár, Julia Roberts, Tunyogi Bernadett. Csikóhal Leonardo DiCaprio, Görög László. Úz Hernádi Judit. Delacroix asszisztens, Józsa Imre. Táltos Richard Gere, Busz Gyula. Mesélő Szacsvai László. Holló Niki Mészáros Piroska. Álom Pataki Borka. Géza Kró Ádám. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Dramaturg Sári László. Rendezte Horváth Péter.
1: A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb egy évvel később július 20-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Örömhír. Tamkó Sirató Károly versei.
1: Rejtély. Kenyában egy nagy bambuszbárban, melyet középen szelt az egyenlítő, két ügynök írja jelentését. Két cipőpiac felderítő. Az egyik a déli félgömbön így ír. Kenyában a lábbeliekre jövő sajnos semmi se vár, mert ősidők óta itt mindenki mezit láb jár. A másik az északi félgömbön így ír. Kenyában a lábbeliekre jövő, hurrá, óriás vár, mivel hogy még itt mindenki mezit láb jár. Melyiküknek lesz igaza? Rejtély. Nem dönti el érv és vita. Majd eldönti a rejtély oldó. Az idő maga.
2: Tövi és Hegyi. Tövi átjárt Hegyire, Hegyi átjárt Tövire, s messzi járt már a híre, hogy így ballagtak éveken át, oda-vissza, vissza-oda, lassan-lassan bandukolva, mindig mindent megfontolva, Töviről Hegyire és Hegyiről Tövire.
1: Darázsgarázs. Volt egyszer egy darázsgarázs. Élt benne négy fürkész darázs. Ahogy jött a tavasz varázs, kiszállt a négy fürkész darázs. Füsti fecskék ott cikáztak, megcélozták mind a négyet. Megcélozták, ham, bekapták. Üres lett a darázsgarázs. Egy ötödik fürkész darázs fürkész útján kifürkészte, hol lappang egy üres lakás. Beköltözött családostul, és kiírta nagybetűvel: én lakom itt, Darázs Balázs. Így hát újra teli lett a darázsgarázs.
0: Csikó Ménes. Csipkés kúton sziklák között, fenyvesek közt fenn a bükkben, a viharrét hosszú széles. Télen, nyáron, hőben, hóban, szétszéledve legel ott a lipicai Csikó Ménes. Felhők fölött nő a mező, muzsikál ott a legelő, mikor a sok csikó harap, harsog a fű foguk alatt. Eső most a szélszabdalt a karámjukat, sosem fedik lombbal gajjal. Jégverés jön, téli hideg, lipicai Csikó Ménes ágaskodik, nem didereg, hegynek, völgynek nagyot nyargal.
2: Állatkerti hír. Apja zebra, anyja szamár. Megszületett már a zebmár. Megszületett, vígan ugrál, mert azt hiszi, nincs is állat nála szebmár.
0: Örömhír. Megjött a hír, az örömhír. Kikeltek a gulipánok, ugyanúgy a tulipánok. Tojásból a gulipánok, hagymából a tulipánok, csipognak a gulipánok, pompáznak a tulipánok, áldomásra arra járok, lelkesedve felkiáltok. Nincs is ennél szebb muritán, egy tulipán, egy gulipán.
1: Mérhetetlen. Ez a világ mérhetetlen. A széle elérhetetlen, sorsa kifürkészhetetlen. És az egész hangya agynak, béka agynak érthetetlen, érthetetlen. De az ember nem sokára, várjatok csak, rátapint minden titkára.
0: Örömhír. Elhangzott műsorunkat Tamkó Sirató Károly verseiből összeállította Keresztes Ágnes. Közreműködött Berek Katalin, Hegedűs D. Géza, Molnár Piroska. Szerkesztő Szabó Éva. Rendezte Siklós Olga.
3: A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1987. július 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: Itt van, utána jött.
6: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
5: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
6: Filmek Jókai Mór regényeiből.
5: Nőr megyek a bárókhoz.
6: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
7: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
6: Ma 20 órától az M1-en.
3: Műsorajánlót hallottak.
8: Tizennégy óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. A következő 5 nap lesz a legkritikusabb a hazai villamos energiarendszer szempontjából, ezért a kormány nem zárja ki a kötelező nagyfogyasztói korlátozások bevezetését, közölte az energiaügyi miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, az atomerőmű várható leállítása miatt a délután 5 és este 10 óra közötti időszak jelenti a legnagyobb kihívást, ezért takarékosságra kérte a cégeket és a lakosságot. Hozzátette, a kormány a védelmi munkacsoport ülésén dönthet az ipari fogyasztókat érintő korlátozásról. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízi közműszolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és szükség esetén a hadsereg is bevonható az ellátásba. A KDNP részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Az ellenzéki párt köszönetét fejezte ki a védekezésben közreműködőknek, és megköszönték a magyar emberek kitartását. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros Atén térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert tengeri úton kellett kimenekíteni. Rekordszámú több mint 1100 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem az elmúlt egy napban. Udmurt földön pilóta nélküli repülőszerkezetek támadásában 3 civil halt meg, további 3 pedig megsérült. Az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg illegálisan átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Közben Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a határincidens miatt. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyei Dátpusztán megrendezett Ozora Fesztiválon. Számolt be róla a FEOL hírportál a Fejér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget. A szervezők részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és közölték, a zenei programokat már ma az eredetileg tervezetnél 2 nappal korábban leállítják. Fokozódik a hőség, délután az északi és a dunántúli középhegységben lehet záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Negyedik rész. Schulze igazságot tesz.
1: Este az történt, hogy Cakó éppen Medve Gáborral beszélgetett, amikor az álmos nézésű Merényi a szemük láttára kétszer pofonvágta Einatten Vincét. Bognár tiszthelyettes már jó ideje, hogy kiment a hálóteremből, és elég nagy zaj volt. Einatten az ágya végénél gyömöszölgette a szalmazsák alá a lepedőt, és ahogy fordultában felemelkedett és hátralépett, hozzáért valakinek a karjához. Merényi volt. Bal kezében utazó táskát cipelt, most nyomban megállt.
2: Véletlenül?
1: Szemtelenül nézte egy percig az újoncot. Miért lögtél meg? Kérdezte végre. Einatten barátságos hangon válaszolt, mert a kérdés sem hangzott támadóan. Véletlenül. Véletlenül? Merényi csak egy észrevétlen mozdulattal lépett közelebb hozzá, és teljes erejéből pofon vágta. Nyitott tenyérrel ütött. Először jobbról, aztán visszafelé, a keze fejével balról. Einatten megingott. Mint a részek, hátra tántorodott a szekrényig. Aztán észbe kapott, és nekiugrott ellenfelének. Merényi leeresztette jobb kezét, a másikban egyre tartva a táskát, bevárta, míg Einatten odaér elébe, és akkor hirtelen sípcsonton rúgta. Einatten feljajdult, felkapta a térdét a melléig, és ölelgetni kezdte sziszegve, fél lábon ugrálva. Az álmos szemű Merényi sarkon fordult, és szó nélkül továbbment. Olyan gyorsan és olyan feltűnés nélkül zajlott le mindez, hogy akik kicsit távolabb voltak, észre sem vették. Medve azonban mindig Merényit bámulta, ha csak tehettes. Most is, mialatt Cakó locsogott neki, már régen ezt az álmos nézésű, gúnyos hidegarcú fiút figyelte. Mind a ketten tanúi voltak a jelenetnek. Medve megdöbbenve és gépiesen indult Merényi után.
3: Te hogy merted Cakó ment a nyomába. Hiszen meg se lököd.
4: Igen.
3: Három hülye.
1: Hogy merted megütni, hiszen meg sem lökött? Merényi eddig csak a válla fölött nézte őket, most lassan-lassan szembefordult Medvével, de nem felelt semmit. Medve önkéntelenül hátrált egy lépést. Elragadta az indulata, de most egy pillanatra visszatért a józansága és a természetes gyávasága. Már többen körülvették őket. Egy himlőhelyes arcú fiún kívül egyszerre csak ott volt az a vastagnyakú vörös hajú is, aki formás cipőjét lehúzta. Medve nem vette észre, hogy egy harmadik, lopva lekuporodik mögé, azaz négy kézlábra ereszkedik a bokájánál. Merényi ugyanekkor feléje ugrott, és hirtelen felkapta az öklét, mintha orba akarná vágni. De nem ütött, csak mimelte a mozdulatot. A terv az volt, hogy Medve ösztönösen hátra akar majd lépni egyet, és megbotlik, hanyat vágódik a mögötte kuporgó fiún, menthetetlenül keresztül bukik rajta. A világon mindenki ezt tette volna, gépiesen hátrál, hogy kitérjen az ütés elől. Aztán Merényi csak megtörülte volna öklével az orrát. Medve azonban teljesen kiszámíthatatlan módon nem hátrafelé, hanem előre lépett, s görcsös düvel emelte fel mind a két kezét. Majdnem összeütköztek. A meglepett Merényit könnyűszerrel szájon vághatta volna, akár a két fülét is megcibálhatta volna, de megint tétovázott. Ez a másodpercnyi habozás elég volt az álmos szeműnek. Bal kezével felütötte Medve állát, jobb kezével elkapta a karját, és villámgyorsan kicsavarta. Medve megperdült a tengelye körül, és térdre kényszerült háttal Merényinek. Lenyelte a jajkiáltást, összeszorított foggal, pedig úgy érezte, hogy kiszakad a karja. Cakó közben oldalt lépett, hogy ne legyen senki a háta mögött, amikor észrevette, hogy a vastag nyakú vörös fiúnak rajta van a tekintete. Őt figyeli mozdulatlanul, de gyanúsan hunyorít már. Cakó nem tétovázott és nem késlekedett. Egy negyed fordulatot tett csak, és szélsebesen lendült a karja. Először maga felé rántotta a vörös hajut, aztán csavart egyet a derekán és állon vágta. A vörösnek hátra bicsaklott a nyaka. Egy pillanatig így maradt, majd megint előre dőlt és bókolt egyet, mintha rából intana, úgy van. Kapott egy ökölcsapást. Mosolygott. Széles vörös képe szinte elégedettséget fejezett ki. Aztán lehajolt, és nyugodtan belefejelt Cakó gyomrába. Nem tartott sokáig a dolog. Cakó összecsuklott, mint egy bicska. Akik körülfogták őket négyen-öten, még beléjük rúgdostak. A cik-cik-cik vészjel már végigfutott a hosszú termen. Nyílt az ajtó. Mire csukódott, halálos csönd támadt. Schulze tiszthelyettes megállt a földön heverő cakó és medve mellett, mintha ott sem lennének. Auf die Plätze! Tudtam, hogy oda kell állnunk az ágyunk végéhez. Átléptem tömpe orrú szekrénytársam kofferjét, és közben akaratlanul, talán idegességemben elolvastam a nagybetűkkel rámázolt nevet. Szeredi, de, második, évfő, növ. A római kettes egyik szára sötétebb volt, mint a másik. Nyilván az egyest javították ki utóbb kettesre. Vigasztaló érzés volt, hogy egy árnyalatnyi kíváncsisággal tudom figyelni Schulzét. Miért beszél németül? Mit fog még csinálni? A tiszthelyettes éppen így szólt Medve Gáborhoz, aki nehézkesebben tápászkodott fölfelé, mint Cakó. Már is visszatért tehát anyanyelvünkre. A monarchia úgynevezett közös hadseregében szolgált, ahol német volt a vezényszó. Bognár mindig magyarul beszélt, Schulze azonban gyakran fordította németre a szót. Egyelőre azonban a két újonc, aki ott állt Schulze előtt, ügyefogyottan, cserkész fiús vigyázállásban, még a magyar vezényszót sem értette.
2: Lem!
1: Lem! Mordult rájuk a tiszthelyettes. Mind a ketten alaposan megriadtak, de nem csináltak semmit. Leülni! Ismételte Schulze. Most egymásra néztek, aztán Cakó egy kis habozás után hirtelen leült a földre. Medve Gábor állva maradt.
4: Föl!
1: Cakó felállt.
4: Leül!
1: Cakó újra leült a földre törökülésben. Schulze tiszthelyettes mélyet lélegzett, és közelebb lépett Medve Gáborhoz. Nem mondott neki semmit, csak nézte. Hosszú idő telt el így, talán 2-3 perc is. Mindnyájan az egész hálóterem Schulze felé fordulva álltunk moccanás nélkül. Az újonc válla lassan remegni kezdett.
5: Érti a magyar szót?
1: Kérdezem, szólalt meg végre a tiszthelyettes. Érti a magyar szót? Medvének nem jött ki hang a torkán, biccente.
5: Beteg?
3: Nem.
1: Beteg?
2: Leülni!
1: Kérdezte meg keményedett arccal Schulze. Nem, suttogta a fiú.
4: Leülni.
1: Medve Gábornak megvonaglott a dereka. Látszott, hogy küszködik valamivel, valami roppant erővel, ami kétfelé szeretné őt tépni és csavargatja a testét, de mégis állva maradt, ám már csak olyas formán, mint egy magányos facsemete a viharban. Schulze felénk fordult, és felderült az arca. Aha, aha, bólogatott. A homlokára mutatott, és megrázta a kezét, jelezve, hogy Medve Gábor kissé gyenge elmélyű. Nem érti, szólt magyarázólag felénk. De értem, mondta most Medve. Kérem, tiszthelyettes úr, én csak azért voltam a földön, csak nem akkor értem. Beszél, ha kérdeztem.
3: De értem, kérem, tiszthelyettes úr, én csak azért voltam a földön.
1: Akkor beszél, ha kérdeztem. Kérem szépen, nyert
3: kérem
1: egyet.
3: Szépen.
1: Eszébe jutott, hogy kérem szépen, nem lehet kezdeni a mondatot, és
3: nem,
1: idegesen kiavította.
3: Alázatosan
1: jelentem, megtagadja az engedelmességet?
2: Nem kérdeztem semmit.
1: Csikorgatta a foga közül Schulze. Nem, de alázatosan jelentem, én nem csináltam semmi rosszat, és ha a tiszthelyettes úr ezért... Schulze mindeddig elég higgadtan beszélt, most elbődült. Nem kérdeztem semmit! Olyan rettenetes hangon, hogy megfagyott a vér az ereimben. Medve Gábor is nagyon megijedt.
4: Leülni!
1: Mennydörgött rá a tiszthelyettes. A fiú sápadtam, mint a fal, hátrált egy lépést. Szinte láttam, hogy barna szeme még jobban elsötétül, és küszködik a sírással. Mégsem ülte, hanem erőködve újra megszólal.
2: Miért? Segítsenek neki!
1: Alázatosan jelentem, miért? Schulze elfordult tőle, mint aki nem törődik vele többé, és odaintett két növendéket.
4: Segítsenek neki!
1: Amint mellé álltak, és jobbról-balról meg akarták fogni a két karját, Medve kétségbeesésében hirtelen leült a földre, és csurogni kezdett a könnye. Cakó még mindig ott ült a padlón, kissé előbbre. Schulze nem nézett rájuk.
4: Felöltözve, sorakozó, a folyosón.
1: Amikor mindenki kitódult a folyosóra, mi újoncok szokás szerint beálltunk a sorba a bal szárnyon. Schulze kiléptette Medve Gábort az arcvonal elé. Szembefordította a többiekkel, aztán leülnit és fölt kezdett vezényelni. Megcsináltuk 5-ször, 10-ször, 15-ször. Schulze időnként odafordult Medvéhez.
2: Leülni!
1: Megy már? Vagy én ráérek? Egyszer azt mondta.
2: Leülni!
1: Majd a bajtársai megköszönik magának ezt.
2: Én
1: csináltuk tovább.
2: Leülni!
1: 20-szor, 25-szer. Kár volt ennek a hülye medvének annyit okoskodni Schulzéval. De lehetséges, hogy már így gondoltam, Schulze tiszthelyettes úrral. Egy-két perccel a takarodó előtt végre abba hagyatta velünk a büntető gyakorlatot, vezényelgette tovább a teendőinket, a szeme még mindig lázasan csillogott, de arcán egy kis megkönnyebbülés látszott. Ha nem is tudta teljesen jóvá tenni azt a borzalmas kárt, amit egy hitvány, újonc, függelemsértéssel határos viselkedése okozott a hazának, a végső katasztrófát sikerült elhárítania azáltal, hogy habozás nélkül cselekedett, s talán még meg tudja menteni valamennyiünk becsületét, ha ebben az értelemben folytatja, és sziklaszilárdan helyt áll. Előttem is szinte egészen világos volt, hogy az adott helyzetben Schulze tiszthelyettes úr más nem tehetett, mint amit tett, és ezt meg is kellett tennie. Az árnyék székre engedélykérés nélkül is ki lehetett menni a hálóteremből. A helyiség mindig zsúfolt volt. Schulze mielőtt eloltotta a lámpát a hálóteremben, kijött ide, hogy szétzavarja a kedélyes összejövetelt. Eközben történt, hogy Orbán Elemér szokása szerint megint előhúzta ágya alul a táskáját, és kivette belőle a süteményes dobozt, látván, hogy mások is felhasználják a tiszthelyettes távollétét hasonló pálkoztoskodásra. Vesztére azonban nem zárta vissza rögtön a skatulát a táskába, hanem letette maga mellé az ágyra, és így majszolgatott, teljesen elmerülve az evés gyönyörűségében.
6: Mi
1: az? A vörös hajú vastagnyakú fiú állt meg az ágyánál.
6: Kell a fenének, te tetves!
1: Mi azt kérdezte, mit teszel? Orbán felnézett rá tele szájjal, és meglehetősen bamba képpel. Adj egyet, mondta a vörös hajú sietősen. Orbán habozott. Mi, hát irigyled? Förmett rá a másik. Dübe jött hirtelen. Orbán Elemér azonban közben már rászánta magát, hogy megkínálja, és éppen nyújtotta feléje a dobozt. Kell a fenének, te tetves! Kiáltotta a vörös hajú, és egy féktelen mozdulattal kiütötte az újonc kezéből az egész skatuját. A sütemények kiborultak és szétszóródtak a földön. A vörös hajú önnön vakmerőségétől megittasulva egy befejező mozdulattal rálépett a dobozra, hogy a szétrecsent a maradék tésztával együtt, és azzal otthagyta Orbánt, aki percekig mozdulni sem tudott, csak állt kővé váltan a romok fölött. Amikor Schulze bejött, Orbán a kezében szorongatott, megmaradt fél süteményét ösztönösen a párnája alá dugta, a kiborult és széttaposott skatujához azonban nem nyúlt. A tiszthelyettes hamarosan észrevette a rendetlenséget.
7: Mi az ott?
1: Mi az ott? Kérdezte.
7: Ki Orbán ez a doboz?
3: Az enyém.
1: Ki ez a doboz?
7: Kérdezte.
1: Az enyém.

0: Testében remegve ordítani kezdett. Ezt nem kérdeztem.
1: Ezt nem kérdeztem.
0: Növendék Burger. Parancs, kiáltotta valaki.
2: Növendék Burger.
3: Parancs.
0: A vörös hajú fiú lépett eléje, keményen megállt és felvetette a fejét.
2: Háromszor ébresztő.
0: Háromszor ébresztőre jön, megértve?
3: Igenis.
0: Igenis. Lelép. A vörös hajú hátraharcot csinált, kilépett nagy dobogása és futva ment vissza az ágyához. A három ébresztő a legenyhébb büntetések közé tartozott, bár nem volt kellemes, mert azt jelentette, hogy a napos 20-25 perccel ébresztő előtt felrázta az embert a legédesebb álmából, és az ébresztő pillanatában bevetett ággyal megmosdva felöltözve kellett jelentkezni a tiszthelyettesnél.
2: Növendék Orbán!
0: Növendék Orbán! Az ujjonc nehezen kapott észbe, végül azonban mégiscsak kinyögte.
2: Egy hétig jelentkezik ébresztőre.
0: Parancs, hozzám!
2: Megértve?
0: Egy hétig jelentkezik ébresztőre.
2: Tudja, hogy ezt miért kapta?
4: Igen.
0: Megértve?
2: Miért?
0: Igenis. Tudja, hogy ezt miért kapta? Igenis, mondta Orbán. Miért? Orbán azonban nem tudta. És most csak zavartan hallgatott. Hogy megtanulja, magyarázta Schulze.
2: Hogy megtanulja.
0: Hogy nálunk nincs árulkodás.
2: Nincs árulkodás.
0: Ez a rongy emberek szokása. Nem vádaskodunk a bajtársainkra. Megértve?
2: Megértve?
0: Igenis.
4: Igenis.
0: Reggelre elfelejtettem Orbán elemért. Pirkadt odakint, Schulze végig sétált a hálótermen, s ahol intett, az ágy tulajdonosa szétdobta a takarókat, lepedőket, s újra kezdte ágyazni. Azután sorakozót vezényelt, és megvizsgálta a kezeinket, füleinket, hogy rendesen megmosdott-e mindenki. Orbán Elemér nyakát piszkosnak találta. Mi ez? Kérdezte.
2: Mi?
0: Drek. Ez drek. Ugyebár?
2: Drek. Ez drek.
0: Schulze egy darabig szótlanul nézett bennünket, aztán kikiáltott az ajtón. Merényi Burger! Parancs, parancs!
2: Merény!
0: Az álmos nézésű Merényivel a vastag nyakú vörös hajú fiú jött be a mosdóba. A tiszthelyettes intésére elkapták, s a csapalányomva körömkefével sikálni kezdték Orbánt.
5: Ne sajnálja!
0: Szólt rá Schulze a vörös burgerra, teljesen fölöslegesen, mert olyan irgalmatlanul súrolták a puha testű újoncot, hogy a nyaka már főtt rákszínű volt. Délben már Bognár volt velünk. Kiderült, hogy a két tiszthelyettes naponta váltja egymást. Kiderült, hogy ez a nikotinos bajuszú, parasztos beszédű, vadállatiasan ordítozó és gyűlölködő Bognár nem csak elviselhető, hanem szinte kellemes ember Schulze tiszthelyettes úrhoz képest. Amikor este Bognár kiment a teremből, odaszaladtam Halász Péterhez.
6: Szervusz!
0: Szervusz, mondtam. Nem mosolyogtam barátságosan. Elhatároztam végre, hogy tisztázom vele a dolgomat. Most egyedül guggolt a szekrénye előtt, cipőt tisztított, amit nem lett volna szabad itt bent a hálóteremben, és ezért csinálta ilyen rejtve. Csodálkozásomra ezúttal a régi kedvességgel vigyorgott fel rám.
6: Édes öregem,
0: mondta suttogva. Édes öregem. Nem állt fel. Lassan kénytelen voltam én is legugolni melléje a két ágy közé. Halkan magyarázni kezdte, milyen kár, igazán mennyire sajnálja, hogy nem kerültünk egymás mellé se a tanteremben, se az étteremben. Melegen csillogott a szeme, fecsegett, és szélesen vigyorgott hozzá, mint régen. Majdnem elfelejtettem az egész haragomat.
6: De hát miért voltál,
0: de hát miért voltál olyan tegnap?
6: Milyen?
0: Kérdezte
6: hát
0: végén.
6: Olyan. Milyen?
0: Olyan. Milyen?
6: Húzta
0: fel a szemöldökét csodálkozva. Hát olyan. Milyen? Olyan, mondtam haragosabban. Tudtam, hogy hazug ez az értetlensége. Ugyan, bébé? Ezzel körülbelül be is fejeződött a beszélgetésünk. Halász Petár már másra figyelt. Felugrott, átvetette magát két ágyon és elrohant. Ketten álltak Formes Attila és Merényi mellett, Petár harmadiknak érkezett. Az volt az érdekes, úgy látszik, hogy Formes ezúttal ellenszegült Merényinek. Nyilván nem volt hajlandó önként odaadni a cipőjét, mert azt láttam, hogy rövid szóváltás után ketten lenyomják hanyatt az ágyára, Merényi pedig ügyesen és higgadtan, mint egy boncoló sebész, kifűzi és lehúzza a lábáról a szép, kapcsos cipőket. Befejezésül odavágta hozzá a saját párbakancsát. Amikor mindnyájan otthagyták, az újonc egy darabig úgy maradt mozdulatlanul hanyatt fekve, ahogy lenyomták az ágyra. Én már előbb megtorpantam, és állva maradtam jóval távolabb. Meg sem mozdultam. Nem mentem Formes Attila segítségére. Földbe gyökerezett a lábam, és moccanni sem mertem. Merényi elhaladt mellettem, papucsban csoszogva, bal kezében lóbálgatta a kapcsos cipőket. Közönyös pillantást vetett rám.

0: elkaptam a szemem. Kikerültem még a tekintetét is, gyáván is nyomorultul. Egész este ezen rágódtam, aztán ezen a majdnem rejtélyes gyávaságomon és nyomorúságomon.
1: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás, közreműködött Juhász Jácint, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta, munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
2: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Iskola a határon. Részletek Utlik Géza regényéből. Ötödik rész. Gyáva csürhe.
1: Az első emeleten két tanterme volt az évfolyamunknak. Én az újoncok javarészével, Tóth Tibor és Einatten kivételével az A osztályba kerültem. És bizony délután, amikor sokáig magunkra maradtunk, elég nagy kuperáj támadt a tantermünkben. Ezt az elítélő kifejezést mi is mindig rosszalló értelemben használtuk, holott ebben az esetben például kétségkívül jó dolgot jelentett. Amíg Bognár a B osztályban volt elfoglalva, mi zavartalanul beszélgettünk, felálltunk a helyünkről, pepecseltünk a holminkkal, aránylag szabadon és békességben léteztünk. Ez volt a nagy kupleráj. Nem padokban ültünk. Külön asztalkát kapott mindegyikünk, amelyek soronként egymás mellé voltak tolva, s felemelhető, zöld fedelük alatt tágas fiók volt a könyveink, füzeteink, írószereink mindenféle holmink számára. Ki is lehetett támasztani, fedezékszerűen ezt a fedelet, s ha lecsuktuk, enyhén lejtett a hasunk felé, mint az iskolapadok. A fedőlap egy kis viszintes darabban folytatódott hátrafelé, és ez alatt a rész alatt szintén volt egy fiók. Alacsony, kellemes kis íróasztalka volt az egész mindenség, és úgy hívták, hogy tanszerláda. Tankönyveket is kaptunk. A könyvek javarésze viharvert volt, nem csak szamárfüles, hanem tépett, avas telefirkált. A térképatlaszom, amit kaptam, több emberöltőt végig szolgálhatott. Bécsben nyomtatták, 1881-ben. Más-más tintával, más-más nevek voltak beírva az előzéklapon, a margókra, a képek alá. A sokféle kiadású könyv között volt néhány új is. Vadonatúj volt például a Szomszédom természetrajzkönyve, melynek mindjárt az elején egy körte keresztmetszete volt látható. Belepislantottam a könyvébe, de csak a szemem csücskéből. Nem akartam barátkozó hajlamnak jelét adni, mert már tudtam, hogy milyen rideg fogadtatásra számíthatok ezeknél a régi növendékeknél. Mókásképű fiú volt. Minden szabálytalan volt az arcán, a bal füle más volt, mint a jobb, a két szemöldöke sehogyan sem illett össze, a haja össze-vissza nőtt, és a homloka és az orra hátra volt lapítva. De minden vonása éles, kifejező és erőteljes volt. És amikor mosolygó szájjal rám nézett, ez az egész vad rendetlenség egyszerre kellemes, megnyerő összhangá olvadt. Felé nyújtotta a nyitott könyvet.
2: A köhte
1: keheztmetszete.
3: Igen.
1: Mutaracsolva. Igen, igen, dadogtam hülyén. Nem tudtam mit mondani hamarjában, olyan zavarba hozott a váratlan szívélyességével. Még nem tudtam a nevét. Pedig rá volt írva a füzeteire nagy kerekbetűkkel. Colaltó Egon. De nem Colaltónak, hanem Collaltónak ejtették. Legalábbis a szelíd szőke főhadnagy, aki másnap délelőtt a magyar órán dolgozatot iratott velünk, így mondta. Csak egy rövid 10 perces kis dolgozat volt az óra végén, tolbamondás. A komoly fiatal főhadnagy olyan jó indulatúan diktálta a szöveget, hogy szinte a szájunkba rágta a helyes írást. Mókás arcú szomszédom mégis bele-bele sandított a füzetembe a biztonság okáért, hogy én hogyan írtam.
4: Collaltó!
1: Este láttam, hogy Collaltó a mosdó felé tart. Kimentem hát utána, noha a mirajunk már előbb átesett az esti, egyébként igazán fölöslegesnek tartott mosakodásom. De Collaltó nem volt a mosdóban. Csak Orbán Elemér áldogált szerencsétlenül az egyik csapnál, néhány fiútól körülvéve, és a himlőhelyes arcú, beteges külsejű undok kis kölyök, akit már ismertem, éppen a nyaka felé bökött. Csupa rete, mondta. Nézzétek, mi ez itt? A többiek rögtek. Egy pillanatig azt hittem, Schulze gúnyolja ezzel az utánzással. Aztán ráeszméltem tévedésemre. Csak Orbánt mosdatták, és olyan jól szórakoztak, hogy sikerült észrevétlenül kihátrálnom. Medve úgy írja le önmagát, vagy legalábbis azt, akit M-nek jelez, mint a világ leggyávább teremtményét. Nyilván valamilyen írói fogásnak szánja, talán így tömöríti a mondandóját, összevonja a jellemeket, nem tudom, de annyira eltér a megtörtént eseményektől, hogy ezt a részt még módosítva és kibővítve sem tudom átvenni a kéziratából. Csak néhány sorát idézem, és azután elmondom úgy, ahogyan volt, még ha el is rontom az ő jól megszerkesztett elbeszélését.
5: Amikor lámpaoltás után a félhomályos hálóteremben hirtelen megrohanták, és a rövidnyelű poroló korbácsokkal verni kezdték, Em jajveszékelve próbált menekülni, de hasztalan. Kegyelem, kegyelem, zakogta. Szánalmas sivítozás csapott, talán abban a reményben, hogy Bognár tiszthelyettes meghallja, és visszatér a század irodából. Pedig vacsora előtt roppant
2: ületlenkedett.
5: Szeretném én látni, mondta a szomszédjának, hogy velem ezt csinálja. Hát Homola, mit Homola, Homola? Majd elhegedülöm én egyszer a Homola nótáját, jelentette ki fenéjázva. A szomszédja nem felel, csak egy fintort vágott, és aztán valószínűleg elmondta másoknak, vagy egyenesen Homolának a dolgot, mert vacsora után megjelent M. ágyánál a balta fejű fiú.
3: Kinek hegedülött el a nótáját? Kérdezte veszedelmesen vigyorogva. Kinek?
2: Miért? Senkinek?
5: Miért? Senkinek? Dadogta M. riadtan. Homola lejtett állal mered rá, és vigyorgott rendületlenül. Miért? Én nem mondtam semmit, hazudta M. dadogva. Kapott egy pofont. Ne bánts! Ne bánts! Kezdett kiabálni M. Kapott még egy pofont.
3: Hegedű!
5: Kérdezte Homola. M. hátrált, de a szekrényhez szorult. Már sokan álltak körülöttük. Csattogtak a pofonok, és M. jajgatva kapkodta két kezét az arca elé, de mindig elkésett. Amikor a jobb kezét emelte a jobb arcához, balról kapott egy pofont, és mire a bal kezét odakapta, már jobbról vágták fültövön. Szégyenletes védekezésében egyszer köpni próbált, de ennek sem ismerte a technikáját, és a nyála lecsurgott a szája szélén, le az állára. Csak önmagát köpte le.
1: Medve bal keze fel volt kötve. Már csak azért sem kapkodhatta az arca elé, és véletlenül pofonokat sem kapott. Habár sok tekintetben a valóság mozzanataiból rakta össze a jelenetet, majdnem pontosan az ellenkezője az igazság. Aznap az utolsó óránk torna volt. Levonultunk a park délnyugati részében fekvő úgynevezett régi tornatérre. Az elég korhatnak látszó mászórudak, a nyújtók, földbevert talapzatú korlátok mellett a féle akadálypálya volt itt. Magas, 3 méteres deszka kerítéssel kezdődött, aztán lebegő gerendák következtek, keskeny falépcsőfokok, homokos árok. Ezen a pályán kellett végigfutnunk hármasával, mert többen nem fértünk volna el egyszerre. A kis peckes vívómester utoljára hagyott bennünket újoncokat. Én Cakóval és Medvével kerültem össze, láttam, hogy a többiek hogyan csinálták. Elkészültél? Kiáltotta a németes beszédű vívómester. Vittyázz, rajta! Nekirohantunk a deszkafalnak, és szaporán kapaszkodtunk át rajta. Nem volt nehéz, mert félkör alakú, apró nyílások voltak a deszkákba vágva, ahová bedughattuk a cipőnk orrát. Átléptem a tetején, és leugrottam a túlsó oldalára a gyorsaság kedvéért, mert versenyeztünk egymással. Akkor láttam csak, hogy Medve Gábor már alaposan megelőzött bennünket, és rég az egyik gerendán egyensúlyozgat végig. Pedig Cakó is fürge gyerek volt. Medve játszva hosszakkal vert meg bennünket. A következő hármasban Orbán Elemér is indult. Elkészültél, vigyázz rajta. Orbán nekilendült a deszkafalnak, aztán visszaesett. Dugdosta a kezét a résekbe, kapaszkodott, megint leesett. A kis vívómester hagyta egy darabig. A másik kettő már messze járt, már fordultak is vissza. Orbán még mindig a falnál kínlódott. Mutasd meg neki, intett felénk a vívómester. Ők is újonc, és mégis tudja, rajta. Mérgesen rávágott Orbánra a nádpálcájával, amit mindig a kezében tartott. Cakónak, Medvének is nekem intett. Újra neki lódultunk. A fal tetejéről láttam, hogy Medve visszaesik. Pár perccel előtt még úgy mászott át rajta, mint egy gyík. Most rájött az idegessége, vagy mi, és a fiú teljesen felmondta a szolgálatot. Görcsösen erőlködött egy darabig, ugyanolyan ügyetlenül, mint Orbán, aztán feladta a küzdelmet. Hátrafordult. Alázatosan jelentem, nem tudok felmászni rá, mondta vörös füllel.
4: Próbáljad,
1: ordította dühösen a kis vívómester. Nádpálcájával most csak a korlátot csapdosta. Medve verejtékezve, remegő ízületekkel végre feljutott a deszkafal pereméig, és ekkor hirtelen elengedte magát mindenestől. Lezuhant, mint egy zsák. Oldalvást a bal kezére esett, mert az egyik lába egy pillanatra beakadt. Hamarosan megdagadt a csuklója. A vívómester letétette vele a buzogányokat, és kiszólította a sorból egy növendéket. Drák, parancs! Kísérje fel a kórházba! Az orvos ezredes bekötötte medve csuklóját, és egy fekete kendőt is akasztott a nyakába, hogy abban tartsa. Így felkötött karral medve kissé nyugodtabbnak látszott, mintha elmúlt volna az idegessége is. Este felé megint rosszul csinált valamit figyelmetlenségből. Kötelező levelet kellett írnunk haza, s a délelőtti szőkefőhadnagy beült hozzánk a tanterembe. Schulzét átküldte a B-osztályba. Marcelnek hívták ezt a főhadnagyot. Magával hozott egy halom füzetet, és a dolgozatainkat javította, mi alatt mi a levélírással küszködtünk. Aki kész lett vele, kivitte és letette eléje a katedra szélére. Javában rágtam a tollamat, amikor Marcel váratlanul felnézett.
6: Miért ragasztotta le a boríték?
1: Medve Gábor, mondta.
6: Megmondtam világosan, hogy nem kell leragasztani. Figyeljen máskor.
1: Medve felállt. Parancs! Kiment a katedra elé. Miért ragasztotta le a borítékot? Medve nem felelt. Megmondtam világosan, hogy nem kell leragasztani. Figyeljen máskor, mondta a főhadnagy, de közben feltépte a borítékot, és olvasni kezdte medve levelét. Belemerült. Végigolvasta, aztán eltépte.
6: Írjon újat, kérem.
1: Ránézett az újoncra.
6: Ne írja, hogy nem bírja.
1: Írjon újat, kérem.
6: És ne ragassza le a borítékot.
1: Azt ne írja, hogy nem bírja ki itt. És ne ragassza le a borítékot. Mint hogy medve állva maradt előtte, még hozzátette.
6: Forduljon hozzá.
1: Ha valami baj a panasza van, forduljon hozzánk. Nem szükséges ilyesmivel nyugtalanítani az édesanyját. Azzal visszahajolt a dolgozat füzetet felé.
2: Nem tudok mit írni, főhadnagy úr.
6: Ejjj, fiacska.
1: Én nem tudok mit írni, főhadnagy úr.
6: Írja meg, hogy egészséges, hogy jó az ellátása.
1: Csóválgatta a fejét Marcel főhadnagy,
6: hogy még nem tudott egészen beleszokni az itteni
1: figyelembe, hogy egészséges, hogy jó az ellátása, hogy jelest kapott az első magyar dolgozatára. Hogy még nem tudott egészen beleszokni az itteni fegyelembe, vagy ilyesmi, de reméli rövidesen éppen olyan jó katona válik magából, mint a többiek, hiszen még csak 3 napja van itt. Medve szédülte, ment a helyére. Egy pillanatra elkápráztatták a főhadnagy szavai. Jól esett neki a tapintatosan tudomására hozott dicséret, hogy sikerült a dolgozata. Egy másodpercig még azt is készpénznek vette, hogy a bajával csak ugyan hozzájuk fordulhat. De csak egy másodpercre csillant fel ez az ábránt kép, aztán szétfoszlott. Még csak 3 napja, hogy itt van, gondolta. Igen, 3 napja. És még 7 év lenne hátra. Medve írt egy semmitmondó kötelező levelet, aztán titokban újra megírta még határozottabban az első levelét, és kicsempészte az intézetből. Lakott a városban egy ismerősük, egy nyugdíjas tábornok. A felesége 1 hét múlva bejött meglátogatni Medvét. Hóri horgas, őszhajú néni volt, csiptetőt viselt. Neki adta oda Medve a levelét, hogy dobja be kint a városban. Az oszoly után Merényi, Homola és még 5-6-an rendszerint rohanni kezdtek az alsó futballkapu felé. Egyikük már előre is rúgta a labdát. Mi többiek csak szétszélettünk lomhán, leültünk a padokra, mások hasra feküdtek a fűben, rágták a mézes kenyerüket. Ez is nagyon jó volt. Mámultam az eget. Én nem kívántam futballozni. De aztán észrevettem, hogy sokan nagyon szerettek volna. Mégiscsak Merényék játszottak, pedig másnak is volt labdája. Egyszer Merényi ki is kiáltott valakinek, hogy lehozta-e a labdáját, aztán kicserélte a magukéval, és azzal játszottak tovább. Nem ismertem a többieket, akik Merényivel futballoztak, csak a Vörös Burgert és a leesett álló Homolát. De láttam, hogy vidám, zajos, eleven fiúk mind, és különösen azt találtam rokonszervesnek, akit, ha jól hallottam, Gerebennek szólítottak. Egy másikat Mufinak becéztek, és Merényi is elnevette magát olykor a tréfáin. Jól van, Mufi, kiáltotta, s tarkón ütötte a barátját. Mufi ilyenkor behúzta a nyakát, és grimaszokat vágott, huncut majompofákat. Egészen más hangon beszéltek egymással, mint a többiekkel, és mint a többiek egymással. Este éppen kint voltam az árnyékszéken, amikor benyitottak együtt mind a hatan. Megint zsúfolva volt a helyiség. Cakó a díszes tolszárát mutogatta valakinek. A növendék a villanykörte felé tartva nézte Davos havas látképét. Én a deszkafalnál ácsorogtam.
7: Mindenki menjen be!
1: Bemenni, kiáltotta valaki harsányan. Merényi Burger, Homola Gereben és Mufi lépett be, és hatodiknak a karikás szemű, himlőhelyes arcú fiú.
7: Mindenki menjen be!
1: Ismételte Merényi, és kisé félreállt, hogy helyet adjon nekünk a távozásra. Hatan maradtak kint az árnyékszéken, hogy megtanáskozzák a Medve Gábor elleni népítéletet. Voltak éppen már 3 napja halogatták. Ezen az estén aztán néhány perccel takarodó előtt szájról szájra adták a hálóteremben a döntést, hogy pokrócozás lesz. És amikor Bognár eloltotta a lámpát és kiment az irodába, egy jelre egyszerre finom mozgolódást támadt, s innen is, onnan is felkerekedtek a mezítlábas hálóinges árnyak poroló korbáccsal, megcsavargatott törülközővel, nadrágszíjjal felfegyverkezve, és majdnem az egész hálóterem megindult Medve ágya felé. Medvének egy jó negyed órával előbb Homolával volt összetűzése. Még el sem kezdtünk vetkőzni, amikor arra lettem figyelmes, hogy a tátott szájú fiú Medvét fenyegeti. Mit mondtál te? Mit mondtál te? Medve felkötött félkarjával dacosan állt előtte, és a vállát vonogatta.
2: Mit mondtál?
1: Nem értettem minden szót.
2: Mit mondtál?
1: De azt láttam, hogy egy idő múlva Homola hirtelen kinyúlt, és megcsavarintotta az újonc orrát. Medve felemelte az ép oklét, bal vállával ellökte magát a Homolát, és rá akart csapni a fejére. Nem vette észre, hogy 3-an, 4-en már mögéje kerültek. Villámgyorsan lefogták. Karját, lábát, fejét külön egy átölelte a derekát, egy megmarkolta hátulról a két fülét. Homola a teljesen tehetetlen fiúnak fricskázgatni kezdte az orrát. Medve kétségbe esett, dühében kiköpött rá, de csak ugyan rosszul köpött, a nyála lecsurgott az állára. Gyáva csürhe! Ordította el magát rettenetes hangon közel a síráshoz. Az ordítás a végig szállt a hosszú hálótermen, visszaverődött a túlsó falon, s a hirtelen csöndben szinte hallottam a visszhangját. Gyáva csürhe. Ez az igazság. Úgy értem, hogy ez történt, és nem az, amit ő M-ről leírt. 34 éven át jó barátom volt, de ezekről a dolgokról soha nem beszéltünk. Engem is megvertek, Szeredit is, mindenkit. Egytől egyig valamennyien beletörtünk az engedelmességbe. De se Medvével, se Szeredivel, se Gereben Énokkal, se a többiekkel soha erről nem beszéltünk később. Nem azért, mert szégyeltük magunkat, vagy szégyeltük a világ szerkezetét, hanem azért, mert már nem volt érdekes, és nem tartottuk fontosnak. El kell mondanom azonban az igazságot is. Amikor megrohanták őt a sötét hálóteremben, se nem könyörgött kegyelemért, se nem jajgatott, se egy árva szót nem szólt. Egy hang nem jött a torkán, és ezt én a mai napig sem felejtettem el. Félelmetes volt a némasága. Olyan félelmetes, hogy nem csak én éreztem annak, hanem mindenki. Szeredi is, Kollaltó is, még maguk Merényék is. Annyira, hogy Medvét soha többé nem pokrócozták meg. Noha pofont és verést persze még kapott bőven éveken át. De ettől a némaságától megijedtek. Én is nagyon megijedtem. Nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy meghalt. Haragudtam rá, majdnem gyűlöletet éreztem iránta. Feküdtem az ágyamban vacogva, lélegzen is alig mertem. Nem ugrottam ki a takarom alól, és nem ordítottam végig a hálótermen. Gyáva csürhe. Ezt sem felejtettem el a mai napig. Tele voltam undorral és iszonyattal.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Az 5. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. Közreműködött Fenyő Ervin, Nagy Gábor, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
8: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
9: Szép Ernő Szeneka című novelláját
0: Garas Dezső olvassa fel.
9: Legelőször ért életemben az a szerencse, hogy Valutainé méltóságos asszony meghívott vacsorára. Megelőzőleg egy másik úriháznál ismertem meg Valutainé méltóságos asszonyt, Valutai méltóságos urral egyetemben, ugyancsak vacsorán. Azaz, vacsora előtt a szalonban, amikor az embert bemutatják ezeknek a dámáknak és uraknak, akiket még nem ismer. A vacsora utáni órákban, mikor kicsúsztam az előszobába, összeütköztem Valutaiékkal, azok is mentek haza. El kellett köszönnöm tőlük. A méltóságos asszony rajta ütésszerűen meghívott jövő szombat estére hozzájuk vacsorára. Reméli, számíthat rám. Ó, igen, méltóságos asszonyom, elmegyek, köszönöm. Eszemágában nem volt elmenni, semmi közöm Valutaiékhoz, nem vagyok rájuk kíváncsi, és nem látom az értelmét, hogy bizonyos mennyiségű, bizonyos értékű élelmiszert idegenek asztalánál elfogyasszak. Igen ám. Csak hogy a hátamban volt már családi doktor, nőgyógyász. Ő is szökött. Közös taxit vettünk. Kérdi rögtön a taxiban. Nem hívtak meg Valutaiék jövő szombatra? De bizony, barátom, megtették. Az Isten áldjon meg, gyere el a kedvemért. Támogassuk egymást, öregem. Családi doktor érdekei megkívánják, hogy frekventálja a vacsorákat. Úgy, mint a portréfestőknek, meg az építészeknek, neki is az üzletéhez tartozik a vacsorára való járás. Családi doktor, jó pajtásom, ha? Engedtem neki. Jól van, elmegyek Valutaiékhoz. Harmadnap persze megjött a méltóságos asszony meghívó levele is. Szívesen látják, 8:30, cím, VK. Így forog az ember a társadalomban, kézről kézre, vacsoráról vacsorára. Szóval megjelentem azon a szombat estén Valutaiéknál az illő fél órai késéssel. Ő méltóságáék a Rózsadombon laktak testes villában. Lesz vagy 3 pengő taxi költségem hazafelé, ha meglógok éjfélkor, akkor már nincs autóbusz. Igen, azt akarom elmesélni, hogy a szalomban, ahol a meghívottak heves fecsegés közt várták, míg az ebédlőbe bebocsátják őket, ott a sarokban egy csipkés kis kerekasztal közepén észrevettem egy könyvet, az időktől fénylő barna bőrben, gyengéd aranyszegéllyel és aranybetűkkel hátul a sarkán. Kicsit meglepődtem a nemes öltözetű könyvecskétől. Mi ez, talán francia memoár? Oda léptem. Eszembe jutott, amit olvastam valaha a Baron de Staff illemtanában, hogy tudnillik, nem szabad kíváncsiskodva kézbe vennünk tárgyakat, ha látogatóban vagyunk. Először voltam Valutaiéknál, buta módon vigyáztam magamra, még ehhez a könyvhöz sem mertem hozzányúlni. Csak lehajoltam megnézni. Ejha, most már csodálkozhattam. Antik könyv volt, latin. Seneca Consolationes. Mit szólnak hozzá? Valutainé méltóságos asszony Senecát élvez az asztalka felett olvasó lámpa. Most is ég. Az óriási ernyő alól ámbra fényesik a kerekasztalkára. Olvasott. Vacsora előtt Seneca vigasztalásait olvasta. Ki se csodálkozhattam magam mellettem termett Valutainé. Tetszik? Azt mondja, és rögtön kedvesen hozzátette. Talán majd inkább vacsora után ne ronts el az étvágyát. Igaza van a méltóságos asszonynak. A Jámbor Szenek a vigasztalásai közben elmehet az ember kedvettől az egész síralom völgyétől. Magam is forgattam az öreget, bár csak magyarul, az olcsó könyvszer kiadásában annak idején. Vacsora alatt jobb kéz felüli szomszédja voltam az asztal fönt rónoló méltóságos asszonynak. Elfogódott lettem, képzelhetik. Én ebből a gömbölydett hölgyből ki nem néztem volna a klasszikus műveltségű nőt. Nem. Egy gram Senecát se gyanítottam abban a 80 kilóban, amit Valutainé ő méltósága képvisel. Úgy látszik, a szellem nem tesz súly kérdése. A múlt század ápolt lelkű dámái nem szégyellettek meghízni, viszont nézd meg ezeket a mai átszellemülteknek tűnő soványságokat. A legtöbb nem olvas egyebet, mint bridge poénokat, meg koktélreceptet. Elvégre életemben egy mondatot nem diskuráltam Valutainéval. mit tudhatom, mi lakik ő méltóságában. Minden esetre röstelhettem magam, amiért első látásra elvetettem Valutainét. Soha se szabad felületesen ítélni. Most aztán olyan névon kell próbálnom diskurálni a méltóságos asszonnyal, amilyet elvárhat egy kivételesen művelt dáma, aki klasszikusokkal is foglalkozik. Némi szorongással szürcsöltem a konzomét. Na, bírom-e majd az iramot? Istenem, segíts meg ma este, nagyon lekötelezel. Jött az előétel, az a fajta, ami tésztának látszik, holott haséval, hallal van teli gyömöszölve. Ez a mai előétel igen formás volt, és halvány heliotrop színben mosolygott. No, mondok, itt mindjárt bekapcsolódhatunk a tisztelt irodalomba. Engedje meg, méltóságos asszony, hogy bókot adjak ennek az előételnek. Hát olyan gyönyörű, amilyen ízletes. Mennyire helyes, hogy csak ugyan az az elv, hogy esztétikát kell belevinni a sütés-főzés tudományába. Hogy az ennivaló hason az ízlésünkre a szónak mind a két értelmében. Petronius a Trimalchio lakomájában írt talán e félét, amikor Trimalchio konyhájáról van szó. Valutainé felhúzta az alsó ajkát, ugyanakkor a kerekvállát is feltolta kissé. Tudja, azt mondja, én nem igen foglalkozom a konyhával, mindent rábízok a szakácsnémre. A szakácsném különben 7 évig volt Eszterházi grófnál. Azt hiszem, az eszterháziak éppen elég előkelő família. No, itt kicsit megbuktunk. Ő méltóság, aki egy szenekát forgat, sokkal büszkébb sem, mint hogy kulináris dolgokkal foglalkozó Petronius kézbe vegyen. A méltóságos asszony különben elbűvölő mód kedves volt hozzám, nem győzött kínálni, kedveskedni. Mikor az első kortyja előtt idatta a boros poharát kacintani, egy maszkrús felhő hatolt a kezéről az orromba. Ezt a misztériózus illatot használja. Megrendítő szenvedélyek áramolhatnak ebben a telefehér fizikumban. A méltóságos asszony szemei, melyek mögött mélyen eltemetkezik minden álom, minden fölény, minden vágy és fájdalom, kimért érdeklődéssel siklanak jobbra-balra végig a vendégeken, le az asztal végéig, ahol a méltóságos asszonnyal szemközt ül Valutai méltóságos úr, kietlen száraz fejével, mint egy élettelen hering, amelyre fényes csontpápa szemet raktak, hogy hazudjon rá valami életet. Szegény asszony, rászorul a szeneka vigasztalásaira. Bizonyosan zenét is sokat követel ez a nagy mennyiségű asszonyi lélek. Nézzük a zenét, ez könnyebb lesz. Ott volt alkalmasint a Ravel koncerten múlt héten. Hogy tetszett a bolero méltóságos asszonynak? Valutainé rám mosolygott, habozott. Azután lecsúsztatta a pilláit és megingatta a fejét. Drágám, azt mondja, nem adok egy jó cigányt az összes koncertekért. Megmondom magának, a kis magyarit imádom. Isteni. Kínos. Ez a dáma csúfolkodik velem. Elhagyta már régen Frank Cézárt, meg Palestrinát, túl lehet már Bachon, Brahmson. Hogy ne volna túl Ravelen. Ravel nem is nagy muzsikus. Dirigálni se tud. A koncertben, a szünetben alaposan lecsepült előttem egy zenekritikus barátom. Hiba volt a Ravellel előhozakodni. A rántott csirke után megint előrántottam az irodalmat. Jóvá kell tennem valahogy a baklövéseimet. Gondolom, Wells csak fekszik neki. Új könyve jelent meg. Igaz, méltóságos asszony, nagyon érdekel, mi a véleménye Wellsről? Mi az, ló vagy zsoké? Elpirultam és hebegni kezdtem. Édes Istenem, mégis csak komolyan vehető író. A méltóságos asszony megsemmisítő közönnyel szólott. Nem ismerem. Jaj, most egy remek könyvet olvasok Vicky Baumtól. Megdermedtem. Vicky Baum. Megint büntet. Vagy komoly a dolog. Viki Baumot olvas. Csak ugyan. Mit adhat neki a féle kótyagos angol, mint ez a Wells, ilyen magas, vagyis mély röptű lénynek, aki Szenekában, Arisztotelészben, Plátonban, Plotinoszban neveli az intelligenciáját. Pihenni akar néha, igen, igen, pihenteti az agyát, a lelke vergődését. Viki Baumban menekül. Megértem. Kezdem érteni a cigányt is. A méltóságos asszony különben elfordult tőlem, hősies önmegtagadással kapcsolódott belé rögtön a szomszédok témájába. A nagybélű hülye bárónét tárgyaltuk, aki mindenütt lelegeli a fél büfét hajnalban, azon kívül mindig rajta csépik a bridge-nél a hamis íráson. Szóval nem is olyan hülye. Mondhatom, boldog voltam, amikor Valutainé asztalt bontott, és kivonulhattam a szalomba, s letelepedhettem egy kevésbé komplikált hölgy mellé. Kérem, fél óra múlva jön oda a pamlagunk felé, nyájasan Valutainé, ő méltósága. A tenyerén tartja Szenekát. Jaj, nekem! Kinyitja a klasszikus könyvet, azzal fölemeli a könyv fedelét. Parancsoljatok! Bombont kínált. Én szamár fejem, hiszen láttam már ilyet, hogy bombonos dobozt fabrikálnak ezekből a szép, antik könyvfedelekből. Hát ezért kellett szenvednem egész vacsora alatt. Ördög vitte volna el Baron de Staffot is, aki megtiltotta, hogy a tárgyakhoz hozzájuk nyúljak. A vendégségben vagyok.
0: Szépernő Szeneka című novelláját Garas Dezső olvasta fel. A felvételt Maksai Helga és Varga Károly készítette. Szerkesztő-rendező Lehocki Orsolya.
8: A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb 2015. november 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
10: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
8: Művész és tanár.
11: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
12: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
8: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
13: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
8: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
14: A Kossuth Rádió híreit hallják. Magyarország energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a Duna vízszintje tovább csökken, ezért várhatóan még ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Hozzátette, tegnap a teljes hazai áramfelhasználás csaknem 500 megawatttal maradt el a tervezettől, a lakosságot és a cégeket ugyanakkor ismét takarékosságra kérte a kormányfő. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják, közölte a város polgármestere. Heringes Anita elmondta, hogy a mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico közösségi oldalán azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. A miniszterelnök és a KDNP is jelezte, hogy részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthofer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy a jelenlegi helyzetben nemzeti összefogásra van szükség, az ellenzéki párt pedig megköszönte a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását. Magyarország egész területén biztosított az ivóvízszolgáltatás, csak néhány településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Gajdos László miniszter szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. Klímavészhelyzeti intézkedésekre készül a főkert a vízkorlátozás miatt. A társaság már leállította a szökőkutakat és vízeséseket, az öntözés során pedig elsőbséget kapnak a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány. Az operatív csoport ma délután dönt a részletekről, a végleges intézkedéseket holnap ismertetik. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a Hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Folytatódnak az utórengések Nápoly környékén a 4,7-es erősségű péntekesti földrengés után. Több mint 300-an még mindig nem térhettek vissza otthonukba Pozzoli városban. Az utóbbi 40 év legerősebb földmozgásában több mint 20-an megsérültek, 5 embert még kórházban ápolnak. Itthon fokozódik a hőség. Délután az északi és a dunántúli középhegységben, holnap északkeleten és a középső ország részben lehet záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
8: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jadvika párnája. Závad a pár regényének rádió változata. 8. rész.
1: Február 16-a. Elborzasztó jelenetnek voltam tanú este. Bugbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert Rosza is átjött. Bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a Palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öregház felől jöttem be, úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvorban is világosság, és meghallom a hangját. Most folytottan, mert ajtó ablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlőlugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen Zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát. És e szavakat veszem ki tótul. Tosom ti vravela! Zses tjekaj! Nie vravela som! Som ti kázala! Štekaj!
2: Momovka kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Egy szót se. Ugas, kutya, csaholj. Kússa ki szót. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Gyere ide. Lábamhoz. Ugassál. Ugassál.
1: Zelenák 4 kézlábra áll, fölemeli fejét, s panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti. Ugas, kutya, ugas! Majd meg, hogy fogd a pofád! Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder borát.

0: A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma, Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved. Gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől. Karomba kaptam nőmet, ahogy utána egész nap is, amikor csak hagyta. Többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kimélned kell magad.
1: Fiam lesz! Kisfiam születik.
2: Vagy lánya, mert azt is ugyanúgy kell szeretni.
1: Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz.
2: Erigyen, ne bolondozzon már.
1: Mutasd, hadd csókolom.
2: Hagyj a ruhámat, na, hova húzkodja már?
1: És szerinted milyen haja lesz? Milyen szeme? Miféle természete? S vajon mire lesz esze képessége? Mit gondolsz, Mojami lány?
2: Jaj maga, menjen a dolgára már. Mit akar csinálni,
1: máma? Mike az ördög a dolgot? Ha? Én, máma, nem megyek sehol. Téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért.
3: Hogy örültek a Marcinak?
4: Bezzeg.
3: Mert Marci bátyámat én szerettem, de bizony gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Még az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van, te kis hülye Misó, hát azért téged is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korba vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, satöbbibb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé. Bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem, és megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban.
2: Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszemben. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik, de most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok.
3: Ez a szeptember 1937. Ebben az évben májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótló jegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. És tényleg visszarévedései vannak, csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci, szőkésbarna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt, én pedig csak aranykalászos gazda képzőbe, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni, és egyetemre menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hánya vetisége miatt a nevezetes gazdasági válsági eladósodásból már nekünk alig volt feltápászkodás. Lényeg, hogy Marci egyeteme fucsba ment. Meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembeeséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt, és házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a mennyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatni János, akinek várásáról anyus itt ír.
2: Jaj, örülnöm kéne, Ondriskám, hogy unokám lesz. Mégis félek ettől.
0: 1917. új év második napja. Eltelt egy év megint, így végre már nekiülök, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből, de magam sem tudom, mik legyenek azok. Legelőször is persze, meglett a fiam. Osztatni Márton György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszul létek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor. Vigaszt pedig nőm nem talál én bennem. Nemhogy örömére valót nem képes elfogadni tőlem, de bármiféle segítséget vagy oltalmat sem. Eltol magától, s lemondó mosollyal, vagy búskomoran, legyintve csóválja fejét. Ami tehát lassan 10 hónapja már, érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve, nőhiány. Szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Közös életünk szünetel. Vagy már meg is szűnt. Határozni, változtatni, tenni kell valamit. De őt lehetetlen bevonnom bármibe is. Együtt képtelenség bármerre is lépnünk. Egyedül muszáj.
2: 1937. augusztus 26-a. Majd 3 hónapon át töprengtem, dusam olyan, hogyan folytassam ezt a kései gyónást. Talán ha lelkemnek azt a bizonyos háborodott állapotát tárnám föl, ablakot nyithatnék azon rejtelmekre, melyeknek maga, amint itt gyakran panaszolja is, értetlen tanúja maradt mindig.
3: Hát, tárogathatja éppen, de mondjuk a magamat veszem, én szintén értetlen tanúja maradok így is.
2: Mert épp e küzdelmes állapotaimban sejlett föl igazi énem, akit végre meglelni lett volna már jó, s aki örökké űzetve keres valami teljeset. S noha az egésznek csak percekre véli megtalálni egyik-másik cserepét, mégis ez az ő neki rendelt saját élete, melynek egyetlen darabkája sem cserélhető fel. És hogy van ilyen élet egyáltalán, az jó. Végtére is jó.
3: Hát, biztosan. Végtére is. Csak anyus tud ilyeneket írni, hogy űzetve sejlett. Ami csodálatos, tényleg.
2: Nos hát, érzelmi háborúságaim során egyik oldalamon első ízben az édesapja György állott, másod ízben pedig maga, Ondriskám. A másik oldalamon viszont vívódásaim oka, tárgya és célja mind a két esetben, s egy életen át is ugyanaz a férfi volt, és ő Winkler Franci. Az ő csábításából pedig aztán kiszakadni nem bírtam. Pedig hányszor reméltem, hogy elválhatunk végre. És mennyire bíztam abban, mikor ott, a hajón, az apa szeme helyett a fiáiban láttam meg a hívást, hogy úgy találhatok rá magában apácskára is, hogy egyszerre meg is szabadulhatok tőle, s vele minden kétségemtől, így hát Francitól is. De nem így lett.
3: Thank you.
0: Jadvigával közös utunk fölött kezdett megint kisütni a nap. Egybeolvadó ölelésig ugyan még nem jutottunk, de szinte minden egyebet a mi régi harmóniánk ölel, melyen a legragyogóbb áldás kicsi fiunk. Csak nézhetném, mikor édesanyja szoptatja abból a dús, páros krizantém kebléből. De Jadviga ezt sose engedi. Viszont oly elbűvölően édes én velem, hogy megint csak teljesen belészerelmesedtem. Ám ez ismét avval a fölkorbácsoló kínzatással jár, hogy kiválta a közelében persze, alig bírok sóvárgó testemmel. Ezért bizony igen lehangolt, amikor arra kért, hogy engedjem el a szanatóriumba vízgyógykúrára, és akkor újra egészséges, és a régi lesz megint.

0: emelt föl, és zúzott össze már is. Ettől fogva soha nem tudtam megszabadulni ettől az ezerszer elátkozott szenvedélytől. Nőhöz talán nem is illik. Mégis, az egyéb parancsoknak engedelmeskedni képtelen testek vágyait kell okolnom, ezért legfőként. Miknek pedig talán csak az öregedés az ellenszere. 49 esztendős vagyok.
1: Pedig mikor ezt írta, az 50-et betöltötte. Már 937. március 1-e.
2: 1917. május 12-e. Hiányzik a feleségem. Kis híján megtébolyodok, hogy most utazott el, mikor születőben volt köztünk az egymásra találás megint. Hogy lépnék, valamiért nyúlnék és odahagyom. Vagy falhoz hajítom, ami kéznél van éppen, és leroskadok nejem vánkosát ölelni, szagolni. Máskor, ha Anci, a szolgálólány nem látja, kisfiam pólyái alá dugva fejemet kutatom a gyerekem Jadvika szagát, bőrén, húsán az anyjáét tapintom, markolom, csókolom. Hogy a jó Úristenben nem lehet egy kurta órát, egy felet, vagy csak egy elgondolkodásnyit meglenni nyugton nélküle. Anélkül, hogy Jadvika ötöljön eszembe, marjon a szívembe, sóvárgó altestembe mindig. Az imént ittam megint, pedig nem is esik már jól.
1: Ideírom cédulára, hogy innen a csillag jelöléstől következő téma miatt ezt az egész lapot én egyszer kitéptem. De hát minek, ha nem téptem össze? Ja, itt van.
2: Kilöktem az ölemből Jadvika párnáját, és fölkeltem az ágyból, mert csak dobáltam magam. Testére kívánkoztam, de úgy, hogy még a gatyát is le kellett tolnom, annyira szorított. Nem volt maradásom benne. Mondhatnám, hogy nem fértem a bőrömbe, hisz úgy tartom, ez a mondás effélében szenvedőtől származhat csak is. Erős elhatározással lerántom a dunyhát égve vágyó alfelemről. Kimegyek, és iszom inkább, mint hogy megint a magam erejéből keressek hamis boldogulást magányos testemnek, amit szégyelhetek csak utána. Oda akarok menni, és befeküdni az ágyba, ahol ő alszik, most már nyilván. Ölelni vágyom álmában, ébren, akárhol van is. Ám e percben tarkón ver végre a mostanra már gondolni, mert gondolat, hogy mitől is félek. Hát, ha csaló hazugság az egész szanatórium a vízgyógykúrával, hanem e percben is a Winkler Franci karjában hever.

0: Jadviga párnája. Závad a pár regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: 1937. szeptember 18-án írom ezt. Andriskám, azon az 1913-as nyár végén, amikor maguk az édesapjával búcsút vettek tőlem, megfogadtam, hogy Franci hiába jön megint. Addig szóba se állok vele, míg apácskát újra nem láthatom. De aztán nem apácska jött meg, és többé nem is jött már soha, hanem előbb maga, hivatlanul, már mindjárt másnap, majd pedig Franci, és még hamarébb is a vártnál. És nem tudom, hogy fagyosságomat miként olvasztotta meg oly hamar. Még sürgetőbb hevültséggel folytatta ostromát, és mind valóságosabb alakot kezdtek ölteni házasodási tervei, hogy most fog ügyvédirodát nyitni otthon, és jóda hazavisz engem. Eközben lankadatlan hévvel törekedett kézzel foghatóan is reál. Hogy ne kelljen a nyilvános testi bizalmaskodásaitól tartanom, hát minden nap elbújtam valahová vele. Még aztán beengedtem kicsit a szobámba is. Utóbb csókolni is engedtem oda bent, s pár nap után azt se találtam már képtelenségnek, hogy az ágyra dőljünk. Később egyik éjjel arról beszélt, hogy a legtöbb férfi ugyan vakon engedelmeskedik a természetében rejlő célra törekvésnek, ám aki szerelmesének is jót akar, tartózkodik ettől. Lassan próbálja inkább eloszlatni a természetes női ellenkezést és félelmet a férfi testtől. Majd pedig a szinte szándéktalanul is fölébredő női vágyakozás nyomában kell maradnia, s nem szabad elijesztenie azt. És akkor, úgymond, egyiküknek sem lesz már visszaút, mert nem is akarnak mást, mint belezuhanni a végtelen szerelmes odaadásba, amikor se szívnek, se testnek nem parancsolhat többé senki. Értem, feleltem rá hűvösen. Csak hogy én bizony nem szeretném, ha nem parancsolhatnék magamnak, úgyhogy most keljen is föl innen, mert amire célozgat itten, arról szó se lehet. Hogy én félreértem őt? Neki meg se fordult a fejében, hogy törbe csaljon. Ő meg is esküszik, hogy nekem attól, amitől félek, nem kell tartanom. Akkor esküdjön meg. Jó, és megesküdött. És simogatni kezdett ruhánát. Nem bántam. Majd ő vezette kezemet a testén. Később csókkal válva el tőle, kiküldtem. Másnap rávett szoknyám levetésére, harmadik éjjel pedig alig volt már mi rajtunk öltözék, s paplan alá bújtunk. De hát nem írhatok le mindent. Úgy mondhatnám, egymásból vett leckéink betetőzése az lett, hogy megvilágította előttem a szerelmi öröm természetét, amelyhez úgymond nem csupán azon az egy rejtek úton át lehet eljutni, hanem van ennek ártatlanabb módja is. Ne féljek, semmi bántódásom nem esik, és megígéri, ha szólok, ő abba is hagyja.
1: Hagyja abba! Mert ez is egy kérdés, hogy mi lehetett valójában e fentírt betetőzés. Csak fejemen átsuhadó gyanú, hogy amikor apu sose tudhatta meg 100%-osan az érintetlenséget, a vérzésügyből kifolyólag, akkor az hát a anyus részéről szánt szándékos lehetett.
0: Többször is abba hagyattam vele, mert cirógatásai alatt összegörnyedtem. Nem tehetek róla, mondom. Elég. Égtem minden estül. Ő mosolygott. Aztán megint újra kezdtük. És megint. Még aztán tényleg szétolvadtam ujjai hegyén. Mikor aztán ő vont magához, félelmetesen erőteljesnek és heveskedőnek tűnt nekem az a rángás. Ujjaimat mégse húztam ki az ő fogvatartó és a szükséges mozdulatokra vezető markából. Látja, Andriskám. Hát ez az, ami nem a maga ágyában történt először én velem, és aminek csak egyetlen, mindkét ágyban jelen volt tanúja van, a kislánykorom óta fejem alatt tartott anyai párnám.

0: 1917. október 8-a. Eljár mellőlem az én feleségem. Lassan 5 hónapja nem írtam ide szinte semmit, és csak azért, mert röstellettem ebbe az írásba adni e mondatot. De bármiképp is fedezze, tudom már, amit tudok.
1: Anyus vörös keresztesnek járt a háború alatt. Aztán lett a papusgyárban idegen nyelvi levelező. Elég sokat eljárt. Na most már visszanézve persze, ki tudja, hogy hova.
0: Le kell írnom, ha már neki duráltam magam. Jadvigám megcsal engem. Méghozzá az én hajdan volt cimborámmal, Winkler Francival. Nem fecsérelek tintát kínlódásaimra, s a magam sajnálatra, hanem a kiútról inkább. Kiút? Nevetséges ez is. Kiút a bajokból tán soha nem vezet. Kigázolást is legfőjebb a puszta továbbélés felé lehet lelni. Mikor félre se lehetett érteni többé, hogy szeretője van, azt gondoltam, eldöntöm, hogy a tanyára húzódok ki, vagy tartós teendők ürügyén városba menekülök, s csendben elvonom magamat Jadviga mellől. Végül mégis azt mondtam neki, határozza el magát ő, hogy kit választ, és milyen életet akar. És akkor egy előzetéstől rettegő árva szomorúságával két kezébe fogta arcomat, és könnyezve, némán csóválta csak a fejét, majd hasra fekve furta magát párnájába.
2: Igaza van. Kergessen el. Én már elkárhoztam.
0: Jadviga, ne beszélj így.
2: Miért? Hát nem igaz? Én boldoggá akartam tenni a hozzám tartozókat, és csak szenvednek tőle.
0: Nem, drágám, hiszen nem csak...
2: Én jó akartam lenni. Ez az egy, ami akartam lenni. Hogy úgy szeressek, ahogyan kell. Amire édesanyámnak nem maradt ideje, de nem tudok szerető hűasszony lenni, se pedig hasznosan munkálkodni valamin, és képtelen vagyok jó anyának is lenni. Nem vagyok ott a kisfiam első szavánál, vagy lépésénél. Még ő is untat, és nyugtalan.
0: El vagy csak keseredve, pihenned kell.
2: Szeretőnek se vagyok alkalmas. Nem tudok se szenvedélyes lenni, se reményt kelteni, még ígérni sem. Nem, hogy arra tudnám elszánni magamat, amire folyvást bújtogatva vagyok. Hát mire vagyok akkor én jó?
0: Jadviga, ne! Csillapodj!
2: Feleségnek, anyának, birtokosnénak, szeretőnek egyformán rossz vagyok. Micsoda képtelenség. Hát hogy lehetne már szeretni engem? Hogy hihetném el, hogy az egyetlen szeretni való vagyok, ha szenved én tőlem? Hát, ha nem látom is, tudom, a távol létemben örjöng, törzúz, a fejét veri a falba, a ruháimat, a dunnáimat veri, mintha bennük volnék, ha a párnámat folytogatja.
0: Nem szoktalak, képzeletben sem, esküszöm. De kiről...
2: Mi? Nem maga?
0: Róla mondod?
2: Nem? Ti csupán hiszitek, hogy rám van szükségetek? Ti csak a rögeszmétek rabjai vagytok, aminek a neve az én nevem. Jadviga! Én elkárhoztam.
0: Drágám.
2: Szabaduljatok
0: tőlem. Drágám, nyugodj meg.
2: Jaj, Andrisko. Meghalni szeretnék, csak így. Kérve, kérem. Hagyjon magamra most.
0: Azon az éjszakán megint csak majd megvesztem, úgy sóvárogtam a szerelmére. És eldöntöttem, hogy még várok. Hát, ha remélhetek még. Ha kigyógyul abból a tébolyból, megnyugszik, és visszatér hozzám.
2: 1937. október 4-e. Jaj, Andrisko, ha elpanaszolhattam volna magának olyat is, ami miatt házasságtörő asszony a férjének soha nem kesereghet. De hiszen, ha csak egyedül maga érthette volna meg. Magam se tudtam, miféle elszánás, vagy csak kérlelésnek engedő ráhagyatkozás, utóbb gyakran csak a megszokás, vagy néha mégis az el sehogyan se hessenthető odakívánkozás volt az a mehetnék. De legtöbbször efféle vágyak híján indultam el házasságot törő találkozókra. És mennyi lelket nehezítő, kedvet megtépázó előkészület hátráltatott még. Fiacskáimat odahagyni, és mit mondjak magának is? Holott magának nyilvánvaló volt, hogy ennek legalább a fele hazugság.
1: De nekem nem volt nyilvánvaló. Mindig csak azt mondta Kusnyarik Dajka néni, hogy anyukának most dolgozni kell, de nem sokára jön. Mindig a tüdőgondozó meg papuzsgyár, mely Egyiptomba is szállít.
2: És ne gondolja, drága Ondris, hogy ő vele csupa olyan vágyottra szépre leltem, amely mi kettőnk közül elillant az évek során. Sőt, ezekből az újra és újra kezdődő gyötrésekből én bizony százszor is visszavágytam a maga nyugtott biztonságot s lehiggadást ígérő közelébe. Méli Ondris, majd rá hívánkús, vánkúsik moly. Így sóhajtoztam magamban.
1: Édes Ondris, én drága párnám, párnácskám, vagy kisvánkoskám.
2: S arra sóvárogtam, hogy a maga keblére hajtsam le a fejem, míg ez a másik férfi éppen nem hagyott aludni. Úgy éreztem, egy percig tovább vele maradni nem bírok, és azonnyomban elszöknék, ha nem volna éjszaka, s nem lennék magától oly távol.

0: 1917. október 10-e. Nem írtam sokáig egy másik dologról se. És ez a Szilágyival való esetem, mely a bevonulás előtti nyártól fogva ragacsosan nyúlik, hogy máig se tudom magamat leválasztani róla. Még tavaly télen volt, hogy a kapitány meghívatta magát disznótori vacsorára hozzánk. Ott kezdett faggatózni, majd berendelt magához.
1: Mikor kicsi voltam, azokat a disznóvágásokat szerettem, amik kint voltak az öreg Gregornál a tanyán. Jöttek Melinda tanyai béresek, és ment az iszogatás, mendemondázgatás, viccelés, ugratása egymásnak.
0: Immelámmal csak bementem pár nap múlva Szilágyi kapitányhoz. Akkor a tudtomra hozta, hogy nem ártana neki többet tudni a tótok panaszairól, és én segítsek neki. Mint aki benyújtja a számlát. Én leszereltettelek, pajtikám, most ezt te tartozol viszonozni nekem.
1: Ami igaz, az igaz. Bárhogy is nem tetszik, de itt azért valamit volt valamiért. Nem úgy, mint a fejlődés magasabb fokán, mikor már sutba lett dobva még a hocinesze is.
0: De mit tudok én mondani? Nem ismerem annyira az ügyeket. Én nekem pedig te nagyon is megfelelsz, felelte a kapitány. Következő alkalommal, amikor családok nevei kerültek szóba, azt mondja: na de ezekből nem mind jár el a paphoz. Nem, vagy hát én nem tudom, vörösödtem el. De Szilágyi már is sorolni kezdte, kik voltak ott, előbb a Hruska sertéskupecnél, azóta meg két ízben is Bacovszki tisztelendőnél. Na, hogy ki miket mondott, mi történt, említésre méltó. Immelámmal adott válaszaim nyomán mégiscsak fölfércelt magának újabb ismeretfoltokat a már eddig összeszerzettek mellé. Legközelebb pedig a Mahán csendőrrel küldött egy levelet, hogy másnap este menjek el a paphoz a tótok gyűlésére, majd pedig ezügyben látni akar. Ezt az estét aztán követtem még kettő, és mindig el kellett mondanom Szilágyinak apróra. Ha érdekli, érdekli, vontam vállat. De nekem a könyökömön jöttek már ki papunk dagályos frázisai, a matyica hazánk, népünk és nyelvünk iránt kebelünkben lobogó szeretetről.
1: Matyica, az anyácska haza, szlovák ország anyu. Hallottam, hogy viszont a németek faternak hívják a földjüket.
0: Tegnap előtt is összejöttünk barátomnál, Rosszapalinál, ahol rendkívül konspiratíve az lett a tudomásunkra hozva, hogy tapogatózó tárgyalások vannak folyamatba téve a mi területi nemzeti vezetőink és, de erről azt mondja egy szó se senkinek, bizonyos anyaországiak közt, akikkel egyek vagyunk abban, hogy velük együtt várjuk a mi népünk megváltó messiását. Kicsodáját? Nézzünk mind egymásra. És akkor Bacovszki először beszél a cseh és szlovák államért küzdő Masarykról, Benesről, Hodzsáról és Stefanik tábornokról, ki francia emigrációban senyvedve harcolt az igaz ügyért. Tisztelendőnk itt lehalkítja hangját. Közel már az óra, midőn végre erős nemzetté kovácsolván bennünket, országot alapítanak nékünk. Hú, a mindenit! És aztán még valami. Hogy az a mi legfőbb törekvésünk, hogy a háború végeztével kikiáltandó államhoz, azt mondja, mint különálló, de nagy többségben szlovákság lakta terület, magunk is kivívhassuk majd oda csatlakozásunkat hazánk anyatestéhez. Folytott morajlás fut rajtunk végig az asztal körül, de magunk se tudjuk, hogy helyeslő vagy rosszalló-e, avagy csak a némiképpeni meglepődésből fakad. Morogja oda nekem Vajas Diankó bácsi, lesz ebből még japán-szlovák közös határ is. Mink idelen, ennyire távol ő tőlük, ízlelgetem az ötletet. Hiszen mi nekünk a szlovák anyanemzettestel határos érintkezésünk akkor se lehetne, ha a szabolcsi tirpák lakta sávot hosszan nyújtanánk le délre, a magunk nyelvi területeit pedig erősen túlozva húznánk föl északra. Akad is mindjárt egy alkalmatlankodó, aki nem azért, mintha a tisztelendő úr nem domborította volna ki a dolgokat szépen, de hogy ő mégsem tudja, jól fogta-e föl. Hogy hát úgy tetszik a tisztelendő úrnak érteni, hogy mink, hogy Szlovákiához? Kicsoda volt, testvérem, a Jézus Krisztusban te neked az apád és az anyád, he? Csap le a szerencsétlenre Bacuszki. Hát nem szlovákok voltak? De, hát, de igen. Na hát akkor, hol van akkor a te nemzeted, anya teste, mi? Melynek tápláló csecsére mind valahányan, és e szónál úgy az asztalra sújt, hogy csilingelve remeg bele az összes pálinkás pohár is. Mi itt egytől egyig reá kívánkozunk, és ővele összefornunk, ami leghőbb óhajunk.
2: Egyéb se nyugtalanít mostanában engem, szól Jankó bácsi a bajusza alá. Sokszor már elaludni se bírok anélkül, hogy a nemzettesthez legalább ne képzelném odatolni a seggemet. Kis hihen hangosan röhögünk föl Szvetlik Pistával, mert ő is hallja.

0: Jadviga párnája. Závad apár regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 19-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Karofiát orsolya verseit Fullajtár Andrea olvassa fel.
1: Wer hat dich verraten? Mindenre van megoldás, mondom én. És mindenre van vigasz. Nem kell keresni. Majd jön, és megtalál magától. Így lesz. Fellélegezhetek, hogy ez csak ennyi. Ha most tanácstalan szél fúj, nem érint. Sehol se lenne könnyebb, pláne itt kin. A pincéből csak mérgezett meleg száll, és fentről hódara, akár a strichnin. Boldog nem is, de hálás miért ne volnék? Kegyes nap. Meg se perzsel, el sem éget. Szemembe bújva élet, s átsimítja az utcát, s mind a környező vidéket. Később te is majd éppen erre jössz. Átnézel mindenen, de ez se számít. Lábad nyomát fagymarja, elmosódik, rálép a köd, s veled tart majd hazáig. Otthon se jobb, de ezt még nem tudod. A csillárfény csodás esőt celebrál. Jótékonyan borul a bútorokra, nem mondja, hol vagy, s rejti, merre jártál. A túlcsiszolt parketta már gyanús, tükör jég. Nézed, és felsérti arcod. Nem lesz ki megbocsásson, mondom én. Keres egy jobb helyet, aztán maradj ott. Szilánkos lég, mélyén megtört szivárvány, a széleit harsány hideg fedi. Tűzszín topzódás. Láttunk már ilyet. Ne félj. Nem próbálok már védeni. Dreh dich nicht um. Az utca részlet sejteti a várost. Ez Pest. És rég. Vagy épp most jársz ma ott. Elfordulsz jobbra, arra lesz a park. Mindenképp halvány, málló, elmosott. A szemcsés kép konkrét időt jelez. Ez Pest. És rég. Vagy épp csak tegnap este. Egy ablakot látsz, miért is ne? Benézel. Egy nő. A tükrén élül épp, nevetve. A tükre felnagyít. Duplán ragyog. A csillagás hamis, álmot mutat. Ez Pest, és rég, kettőzött látomás. Ki az arc? Kihez hasonlítasz? Hasonlóságot másik képbe fordít. A nő, a ház átváltozik veled. Állandósult zavar, mindig a ma. Csak Pest. És rég. És nem kell értened. Csak egy idő van. Most. És csak szerintem. Nincs benne semmi új. Nincs benne régi. Tudják a házak, szétfoszló ruhák. Ne fordulj meg. Hisz nem kell visszanézni.
0: Karofiát orsolya verseit Fullajtár Andrea olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Karafiát Orsolya olvassa fel verseit.
2: Galóca Mix. Jöhet még macskaszem, édes gyökér, még telhetetlen kondéromba fér. S aztán hányféle módon fűszerez? Végy bármiből, hisz erre nincs recept. Kanálnyi mézet, sót, csipetnyi romlást, mindenből végy, amit magad körül látsz. Akár eső utáni réteken, boszorkány konyhám, nézd, miket terem. Pöttyös kalapjuk, száruk, mint a szívem, méregszínű, kavarva elvegyítem. Örök forponton szinte már dobog, már szinte íze van, ahogy vagyok. Jöhet még bármi is, nem és soha. Halálfejes lepkének hímpora, mocsárgőz, könnyen csábító varázs, hogy egybefőzzön szint és éjszakát, hogy meglásd végre zöldes felszínén, mi az, mi még a kondéromba fér. Rejtélyes történések a Budakastélyban. Bíborszalon az ajló klubszobából szolgák lépdelnek körben esztelen. A kastély hölgye, egymagam vagyok, kristálypohár, terített asztalok. Csak egy lázas kis tűzmanó alak járkál bennem. Fülemmel hallgatózik, és bármely porcikám helyén megül. Innen figyel, a látásom mögül. Szememben két ezüstös gyertyatartó, pupilla mélyi apró pislogások. Csak szél ne keljen, függönyét ne bántsa el láthatatlan lángok lobbanása. Őrfényé váljon, tudja, hol talál, amíg szívem s szívem közt tévelyeg. Holdfényé váljon, parkon permetezze, ha épp sétára invitál az este, melyen hatalmas estét rendezek. Színpompa, áradás, lakályok, a csillogása hassa át Budát, hadd lássam jól, ki kedvemből kivált. Csak nézném őt fodros csipkés ruhámban, csodálnám termetét, páncélzatát, és kérnék csókokat, míg meghatódom, és újabb sört, nem épp úrnői módon. Aztán lehet megint piciny kobold. Magamba rejtem el, szemem lehunyva. Aztán, ha ébredek, elengedem, hogy mindig több és több minden legyen. Aztán legyen, hogy tényleg meghalok. Úgy gondolom, hogy aztán így legyen. Amint rám lel, az ajtót visszazárja, ne jöjjön más a szűk toronyszobába. Könnyen, mint átok, rontás és varázslat, de visszaélhetően, mint az álom. 100 év kevés, legyen egész örökre. Aztán legyen, hogy mindezt elfelejtse. Aláfestés. Még nem tudom, mi az, mi visszanéz. S ha néz, hol érzi meg az arcomat. Akárhogy is, csak részletet mutat. Látvány alatt is sejtett másikat. E festményművésznő, ez nagyszerű. Ki tudja, mennyi réteget takar. Egyszerre pasztell, akril és olaj, egyszer medál, egyszer vászonnyi fal. Rejtély, ha akt, ha arc, rejtély, ha tájkép, s nem attól, hogy csupán én láthatom. Rejtély, ha nincs, ha vélném más jogon, s nem attól, hogy csupán én láthatom. Ha kérdezi, nincs válasz sem titok. Csak szín alá futó finom ecset, csak szín mögötti változó fehérség, átfestett áradások, tengerek. E kép alól most éppen jazz szivárog. E kép alól most fáradt filmpereg. Mutatja önt, de engem is még vártam, régebbről, mint ahogy megérkezett. Ha kérdezi, nincs válasz sem titok. Se máz, se másik sík, se új keret. Felül marad, mi kopni úgy sem merne. Nézzen, s a kép enyém. Ettől lehet.
0: Karafiát Orsoly olvasta fel verseit. Szerkesztette és rendezte Reményi József Tamás. A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. július 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Karafiát Orsolya verseit Kubik Anna olvassa fel.
3: Az északi úr. Ó, a Tallinn melletti partvidék, kopár kihalt, ott ismertem meg őt. Míg éjszak volt, nekem arany közép, az olvadás s a széles jégmezők. Milyen kár, hogy nem értem pontosan, honnan jött, és egyáltalán ki ön. Könnyed volt, hűvös és bizonytalan. Most szinte szólít, szinte elköszön. A tengert őrzi bennem, némi fényt, fenyőforgácsot és sirályokat. Ó, a Tallinn melletti zord vidék, hideg szobámban ismét part szakadt. Szép kontinentális kisasszonyom, ne bántsa, hogy többé nem lát sosem. Eltelt, pedig még most is vállalom, hogy visszaállított időm legyen. Ó, a Tallinn melletti partvidék! Azóta éjfehérek napjaim, múló ezüst, a dzsina füst. Miért erős? Mi gyöngít, s újra elborít. Álmatlanság. Az éj felfed titkos rolókat, egy másik ház a falba rejtve, ahol a lépcsők folytatódnak. Eső, hogy éppen csak ne érjen, ha mégis langyos, átható az ablakrács mögötti térben. Még hajnal lesz, most épp előtte, vékony húzal a szél az áram, időt kerítve, leskelődve. Tesz róla, semmiképp ne értsen, mi lenne, volna, meddig ér. Hol fáradtság, hol más, ne értsen. Eső, megzörrent ócska nájlon, nem érint, langyos, átható. Eső mögötti tér a rácson. A vonzás tere. A vonzás mindig más vonzást takar. Ha út sajátos, új földrajza van, kitől indul, mivel találkozik, csak ütköző pont és határtalan. A ház elé kihordott bútoroktól mozdulni sem lehet, de mintha otthon. Eszembe jut, hogy bent még lakni kéne. Eszembe jut, s próbálom újra rosszkor. Vonzással töltött négyzetméterekben közel, távol egy tér hiánya nincsen. S mert itt a tér, és itt hiánya is, vonzásba tévesz téged, s benned engem. A vonzás néha úgy van, mint a tárgyak. Használhatók, ajándékok, találtak. Legtöbbször persze nem tudom kié. S mert nem tudom, így mind sajátra válthat. Áthat, talán ha fel sem ismered, és engem is. Hideg kölcsön veled. A visszafordult, láthatatlan áram. Vagyok vonzás, vagy úgy, ahogy lehet.
0: Karafiát Orsolya verseit Kubik Anna olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
4: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
5: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
6: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Ma 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
7: A Kossuth Rádió híreit hallják. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. A következő 5 nap lesz a legkritikusabb a hazai villamos energiarendszer szempontjából, közölte az energiaügyi miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a paksi atomerőmű várható leállítása miatt a délután 5 és este 10:00 közötti időszak jelenti a legnagyobb kihívást, ezért takarékosságra kérte a cégeket és a lakosságot. Hozzátette, a kormány a védelmi munkacsoport ülésén dönthet az ipari fogyasztókat érintő korlátozásról. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízi közmű szolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és szükség esetén a hadsereg is bevonható az ellátásba. A miniszterelnök, a Fidesz és a KDNP is jelezte, hogy részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthofer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy most nemzeti összefogásra van szükség. A Fidesz a tervezett intézkedésekről vár tájékoztatást, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását. A ceutai tömeges határsértés miatt kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei. 22 tagállam, köztük Magyarország közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A tagországok emellett uniós szintű összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Ceutánál az elmúlt napokban legalább 72 ember halt meg, amikor úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyei Dátpusztán rendezett Ozora Fesztiválon, közölte a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget. A szervezők közölték, a zenei programokat már ma az eredetileg tervezetnél 2 nappal korábban leállítják. Egy hét múlva a Bródi Dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. A koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. Fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tiszató 26 fokos. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Harmadik rész.

Uri nem értette, mi történik vele, de befogadták Alexandriába. Nem akármilyen család fogadta be. Alexander Alabarkos családja. A leggazdagabb és legbefolyásosabb zsidó család. Az a család, amelynek a bazilikában az első nyugati padsor van fenntartva. Az Alabarkos fő vámszedőt jelent. A Níluson szállított áruk minden vámját ő szedeti be, és ő is fizeti be a római államkincstárba. Uri csodálkozott, hogy zsidó lehet a teljes nílusi áruforgalom vámszedője, még akkor is, ha görög polgárjogot kapott. Mondták erre, már 200 éve zsidó katonák őrködnek a Nílus mentén, őket megbízhatóbbnak ítélték az egyiptomi királyok, mint a görögöket. És ezt a rómaiak is így hagyták, akik amint egy területet meghódítanak, mindent, ami működőképes, bölcsen úgy szoktak hagyni. A csillagászok, akikkel a bazilikában találkozgatott, azt mesélték, hogy Alexander Alabarkos másfél évtizedet tölti be ezt a tisztet a császár megelégedésére, azóta, hogy Germanicus megjelent Alexandriában és pár hetes ott tartózkodásával nagy izgalmakat okozott. Aztán sebben lobbal távozott vissza Szíriába, feleségével és kicsin gyermekeivel együtt, és hamarosan meg is halt Pízó mérgezte meg, aki a bírósági tárgyalás alatt öngyilkos lett Rómában. Germanicus fiai közül csak Gaius él, őt maga mellett tartja Tiberius Capri szigetén. Ezután váltotta le az akkori helytartó a korábbi fővámost, és nevezte ki a helyébe Alexandert, aki épp Rómából érkezett vissza, mert még Germanicus érkezése előtt odalohult. Lehet valami összefüggés, somolyogtak a csillagászok, és még azt is elmesélték, hogy Antóniának, Germanicus anyjának hatalmas egyiptomi földbirtokot ajándékozott Tiberius császár, és ennek is Alexander Alabarkos lett az intézője. Amikor először ült Uri péntek este a bazilikában, abban a nyugat felőli első kőpadsorban, ahol megérkezése napján annyira vágyott ülni, Alexander Alabarkos másodszülött fia, a nála nem sokkal idősebb Tiberius Julius Alexander becézve Tia mellett, már-már arra kellett magát kényszerítenie, hogy csodálkozzék, mert annyira természetesnek tűnt ez a képtelenség, annyira simán és gyorsan fogadta be a világ leghatalmasabb zsidó családja őt, a senki házit. Bámulták is ki ez a fiatalember ott, akit még sose láttak, s bár Uri óvakodott hátranézni, a pletykálkodást róla való sugdolózást nem hallotta ugyan, de értette. A bőrös kahál képviselője olvasta fel a Septuagintából az arra a szombatra rendelt részt. Ez azt jelentette, hogy a zsidó bőrkikészítők koinonjának képviselője olvasott fel aznap büszkén. Minden szakma koinomba tömörült Alexandriában. Megvoltak a maguk vezetői, jedzői, titkárai, akár csak a görögöknek, és meghatározott rend szerint követték egymást az istentiszteleteken, ahogy a papok és a léviták törzsei váltják egymást a vallási szolgálatban Jeruzsálemben. Az ige hirdető mellett egy magas férfi állt, feszült ünnepélyes képpel, halványvörös kendővel a kezében, és amikor magasra tartván meglengette a kendőt, a tízezernyi gyülekezet egyszerre mondta ki az áment. Kellett a kendő, mert noha jó volt a bazilika akusztikája, a szavakat a zsongásban közvetlen közelről sem lehetett hallani. Az ima után a tömeg ott maradt a bazilikában. Asztalok sokaságán állt az étel és az ital, amiből mindenki annyit vett, amennyit akart. Senki sem szólt rá a gyerekekre, akik a bort kilocsantották, az ételt a földre dobálták, kergetőztek és hancúroztak. Majd másnap este, amikor a szombat kimegy, jönnek a hivatottak és kitakarítanak. Közös pénzből fedezték a lakoma költségeit. 300 000 alexandriai zsidó kötelező adományaiból. Uri megkérdezte, vajon mindenki itt volt-e? De, hogy volt itt mindenki, az alexandriai zsidóság nagyobbik fele a saját imaházaiban ünnepli a pénteket, a többi négy kerületben szanaszét. A lakoma ott is bőséges. Alexander Alabarkos, filóöccse,
Testes erős ember volt. Homlokát sok vidám ránc redőzte. Övé az egyiptomi posta felügyelet is, tudta meg később Uri, tehát mindenről értesül, amit a levelekben írnak. Alexander, az alexandriai zsidók elismert vezetője, lényeges kérdésben soha nem döntenek nélküle. Nagy könyvgyűjtő ő is. Am a római Antóniának maradt egy Claudius nevű torz sánta fia, aki könyvmoly, akárcsak filó, és gyakran küldözgetnek egymásnak könyvészeti ritkoságokat. Az Alabarkos palotája nem a Delta kerületben állt, ahol csak zsidók éltek, hanem a Bétában, a második kerületben. Öt város részre osztották Alexandria belvárosát egykor a ptolemájoszok, amikor szabályosan négyzetesre tervezték, és külön görög elöljáróságok intézték a rájuk bízott kerületek ügyeit. Két nevük van hivatalosan a görögöknek, a sajátjuk meg a törzsi isten nevük, és a hivatalos iratokban mind a kettőt kötelesek használni, a zsidóknak csak egy nevük van, és mellé azt kell írniuk, hogy zsidó. Görög paloták, villák, szentélyek és bérházak vették körül a nagy földszintes épületet, és az Alabarkosz saját fegyveresei őrizték. A nílusi vámosok közül szerződtette őket az Alabarkosz. Senki meg nem mondta volna, melyikük zsidó, melyikük görög. Egyformán öltöztek, egyformán beszéltek. Hát ez a család fogadta be őt. És ami még nagyobb nyereség, elfogadta barátnak a nála egy évvel idősebb Tiberius Julius Alexander, azaz Tia is. Az Alabarkosz későn született második fia, akinek a teljes neve elárulta, hogy a szülei nem mindennapi karriert szántak neki, legyen olyan álhatatos, mint Tiberius császár, akinek az uralkodása alatt megszületett, legyen olyan bölcs államférfi, mint Julius Cézár, és legyen olyan hatalmas hadúr, mint Nagy Sándor. Marcus volt az Alabarkosz első szülött fiának neve, Antonius után, akit vagy 50 évvel Marcus születése előtt vert meg Augustus. Magas, szőke, vékony szálú, hajú sovány fiú volt Marcus. Álmodozó, kék a szeme, kicsit imbolyogva járt, joviálisan mosolygott mindenkire, és szeretett hallgatni. Marcus ritkán volt látható. A zsidó vének tanácsának ő volt a legfiatalabb tagja. Amikor Uri Marcus ténykedése felől érdeklődött, Tia gúnyosan a vállát vonogatta. Ő az első szülött, mondta Tia, úgyhogy mindegy, mit csinál. Ott van, hogy ott is legyen közülünk valaki. Urit Filó nem vizsgáztatta többé. Neki az első napi benyomás elég volt, hogy a fiaként megszeresse. Annál többet vizsgáztatta azonban Tia, akinél műveltebb, okosabb, szellemesebb és szebb fiú, aligha élt a zsidó világban, minden szép volt rajta. A vékony hosszúkás arca, a görögös arcéle, a csigás erős szőke haja, az egyenes orra, a vastag érzéki szája, a fejéhez simuló füle, a magas izmos termete. Uri bámult, hogy ilyet is teremtett az örökkévaló. Nem irigyelte, ez a fiú más anyagból készült, mint az emberek általában. Oroszlánt, elefántot az ember nem tud irigyelni, csak a saját fajtáját. Tia azonnal vizsgáztatni kezdte Urit, mihelyt Filó bemutatta neki. Ez már az alexandriai palotában történt. Ebben a palotában kapott Uri egy egész lakosztályt, hálófülkével, külön átriummal, külön fürdővel, külön konyhával, és addig lakhatja, mondták neki, amíg Alexandriában tartózkodik. A tartózkodás időtartamára nem történt utalás. Uri az első szombat után megemlítette Filónak, hogy a tartózkodási engedélyért vissza kell mennie a kikötőbe. Filó legyintett és elküldte az engedélyért az egyik szolgát, aki meg is hozta. 3 hónapra szólt. Szolgák is voltak Uri rendelkezésére bocsátva a palotában, de ő tisztelettel lemondta őket, amit Filó mosolyogva Alexander Alabarkosz várrándítással vett tudomásul. Uri megkönnyebbült, hogy az Alabarkosz nem tünteti ki a figyelmével, mert tőle félt.
Filó mosolyából megérezte, hogy első számú kegyence lett valamiért, és ezt a pozícióját egyelőre nem is fogja elveszíteni. Annyit azért úgy éreztem mondania kell, hogy szándéka szerint egy kis vakációt követően visszatér Rómába az apjának segíteni az üzletei megkötésében, de Filó legyintett, boldogul az apád nélküled, és nyilvánvalóan jó kereskedő. Tudtok róla valamit? Nem, mondta Filó, csak azt tudjuk, hogy pénzt kölcsönzött Agrippának. És ezt kitől tudjátok? Magától Agrippától, mondta Filó. Tia tehát vizsgáztatni kezdte. Csapongva intézett hozzá kérdéseket, hol csillagászatból, hol görög irodalomból, hol filozófiából, hol történelemből, de a választ csak a második-harmadik mondatig hallgatta meg, addigra kiderült Uri jártassága, és Tia más témára tért. Egyetlen területről nem tett föl kérdést, a latin irodalom tárgyköréből, és Uri volt annyira szemfüles, hogy egy kérdésszünetben ő kérdezze meg, ugyan melyik Vergilius sor is lenne Tia kedvence. Tia elnémult. Őt nem szokták faggatni. Alexander Alabarkus ritkán volt látható a palotában, az ügyeit intézte szerte a városban, meg a Nílus mentén. Tia csak péntek estétől vasárnap estéig tartózkodott a lakosztályában, bent lakó volt a gimnáziumban. Uri szabadon olvasgathatott a palota könyvtár szobájában, vagy kóborolhatott a városban, és esténként gyönyörű gyertyák sokaságának fényénél beszélgetett Filóval, aki hétközben a ma híres könyvtárat látogatta, amelybe Uri is annyira vágyott. Kiderült, hogy a könyvtárat látogatni nem is olyan egyszerű. Alexandriai polgárnak kell lenni, hogy beléphessen az ember, és a zsidók közül csak az léphet be a könyvtár szentélyébe, aki alexandriai görög polgár, s nem csupán alexandriai illetőségű zsidó. Filó elmagyarázta, aki alexandriai polgár, az nem fizeti a választási adót. Aki azonban csak alexandriai illetőségű lakos, mint a zsidók többsége, az fizeti. Mennyi ez a választási adó? Kérdezte Uri. Filó, a teljes görög polgárjogú zsidó, zavarba jött, nem tudja pontosan, de meg fogja érdeklődni. Azt sem tudom, vallottam meg pironkodva, mennyibe kerül a piacon egy tojás. Sose vettem magamnak személyesen semmit. Uri elérkezettnek látta az időt, hogy megjegyezze, ő szívesen venne magának ezt-azt, de már egyetlen fityéngje sincs. Filó erre is elpirult, ne haragudj, fiam. Erről megfeledkeztem, utasítom a háznagyot, hogy napi zseppénzt adjon neked, mennyire van szükséged. Uri habozott. Mondhat bármekkora összeget, Filó úgysem tudja az értékét. Úgy döntött, keveset mond, nagyjából annyit, amennyit Rómában kapna. Kétszer ennyit kapsz, mondta Filó, és a fejét rázta önmagával elégedetlenül. Azért ezt a napi díjat, amelynek a felét kétharmadát

meg is indokolta. Agrippa boldog-boldogtalannak tartozik Rómában, nem csak zsidóknak, hanem szenátoroknak is, és azok csak akkor kaphatják vissza a pénzüket kamatostul, ha Agrippából egyesült erővel zsidó királyt csinálnak. Filó nevetett, Uri bámult. Urit meglepte, mennyire tájékozatlan Filó, ez a nagy filozófus Róma és Júdea állapotát illetően, és hogy magáról Jeruzsálemről sem tud szinte semmit. Uri találó és szellemes szavakkal ecsetelte, amiről tudomása volt. Filó remekül szórakozott. Viszonzásul egy-egy filozófus kevésbé ismert műve kapcsán Filó tartott kis előadást. Ilyenkor fel alá járkált a teremben, és Uri lassan szánta rá magát, hogy ismét megkérdezze, ugyan miképpen is juthatna be ő abba a nevezetes könyvtárba, hogy e műveket el is olvashassa. Filó a fejét ingatta, nem könnyű. Miképpen lehetnék alexandriai polgár, kérdezte Uri merészen. Filó meglepődött. Nem könnyű. Nehogy azt hitt, hogy az alexandriai polgárok a jogosultak tömegesen járnak olvasni. El vannak foglalva az üzlettel, ketten-hárman lézengünk, olvasók odabenn, és ennek is a fele zsidó, a többi hivatásos másoló. Bőven elférnél ott köztünk, de hát... Uri bizonygatta, hogy tőle ugyan nem kell félteni a tekercseket, nagyon vigyáz rájuk. Filó elmesélte, mitől félnek az alexandriai könyvtárosok annyira. 88 évvel korábban az isteni Julius Cézár gyújtotta fel a könyvtárat, így veszett oda a becslések szerint 400 000 pótolhatatlan tekercs. A raktárnak használt kikötői fabarakkok fogtak tüzet, amikor a Muszeljon melletti palotában lakó Cézárt meglepték, és a hajókról lőni kezdték a lakhelyét. Cézár a reménytelen helyzetben is lövetni rendelte a kikötőben horgonyzó ellenséges hajókat, azok tüzet fogtak, és ez terjedt át a parton a könyvraktárakra is. Amikor kérdezték később az isteni Juliust, miért nem vigyázott jobban a könyvekre, így felelt volna, miért nem építettétek az egész városotokat kőből? Filó elmesélte. A gimnázium mostani igazgatója, Iszidórosz, felszokta emlegetni a zsidóknak, akiket gyűlöl. A ti drága látos, imádott patrónusotok, az isteni Julius, a kultúrember. Iszidórosz mindig felsorolja, ki mindenki volt zsidó rabszolga Cézár, majd az isteni Augustus környezetében, és a befolyásuk hogyan érvényesült a görögök kárára. Komolyabb ügyhöz méltó módon szedegethette össze ezeket az érdektelen adatokat az egyébként nagy tudású Iszidórosz. A Muszeljon sértetlenül megvan, de a könyvtár megmaradt köteteit, az egykori készlet körülbelül tizedét elvitték belőle a Szerapeljonba, és ugyanoda került Antonius ajándéka is, az a 200 000 tekercs, amit Pergamonból hozatott el, hogy 7. Kleopátrának kedveskedjék vele. A Szerapeljonban, mondta Filó, a föld alatt több emeletnyi mélységben húzódnak a raktárak. Sziklás, a talaj, nem nedvesednek a könyvek. Mégis elfog a rémület, mert ha egyszer baj történik, jön egy szökőár, vagy tüzet fog a tető, az a hatalmas könyvtár, ahol ma ismét csak nem minden együtt van, ami olvasásra érdemes, eltűnik a föld színéről. Nem biztos, hogy bölcs dolog minden fontos művet egyetlen könyvtárban tartani. Uri megjegyezte, hogy ő még a következő szerencsétlenség előtt szeretne olvasgatni a könyvtárban, ha pedig római polgárként ezt nem teheti, mégiscsak alexandriai polgárjogért fog folyamodni, csak azt nem tudja, mi ennek a módja. Nincsen módja, mondta Filó. Uri érezte, hogy megszállja a démon. Szeretnék gimnáziumba járni, jelentette ki. Aki azt elvégzi, polgárjogot kap, nem így van? Így van, csak nem könnyű bekerülni, mondta Filó atyailag. Nagyon nehéz a felvételi vizsga. Mindenben kiválónak kell lenni, kiváltképp, ha valaki zsidó. Édes Istenem, mondta Uri, tudok én kiváló lenni, ha muszáj? Filó nevetett. Két zsidó növendéke van a gimnáziumnak összesen, mondta elkomolyodva. Ti, aki zseniális gyerek, és még egy fiú,

Apollónosz a neve, rendkívüli szónoki tehetség, szezámolaj kereskedő az apja Memphisben. Őt is alig vette fel az igazgató. Nem félek a kudarctól, mondta Uri. Ha már Alexandriába vetődtem, megpróbálnám. És ki fog támogatni, kérdezte Filó. Pénzbe kerül az első év, nagy összeg. A legkiválóbbakat a második évtől ingyen oktatják, de az első évben kifizeti a tandíjadat, Gaius Theodorus. Megkeresem, mondta Uri eltökélten. Filó gondolkodott. Akkor sem biztos, hogy fölvesznek. Apollónosz rendkívüli szónoki tehetség, élvezett hallgatni. Felnevetett. A múltkor ott voltam a szónok versenyen, feladták neki a kecske béka lábait. Homérosztól kezdve Szofoklészen és Arisztotelészen keresztül belekevert mindent és mindenkit nem létező sorokat idézett az Iliászból, rögtönzött Hegzemeterben, Heléna és a kecskebéka bensőséges kapcsolatáról, mindenki vinnyogott, hihetetlenül eleven szellemű fiatalember, ő biztosan meg fogja kapni a polgárjogot. Akkor is jelentkezem, mondta Uri. Filó a fejét ingatta, lehet jelentkezni, zsidó is jelentkezhet, mondta gondterhelten, de nagyon kemény a felvételi vizsga. Az igazgató maga kérdez, és 10 évente egyet, ha felvesz közülünk, mint ezt az Apollónoszt. Mégis megpróbálnám, dörmögte az orra alá sötéten. Micsodát? Kérdezte Filó. A felvételi vizsgát miből áll? Filó a fejét rázta, nem tudom, tiától kérdezd meg. Ha valóban nagyon akarod, és nem akarsz még Rómába visszamenni, aminek egyelőre valóban semmi értelme, szólhatok Iszidórosznak, hogy figyeljen rád, ha jelentkezel. Filó szeme bepárásodott, úgy mondta ki. Ha fölvesz, fizetem a tanulmányaidat. Jelentkezem, mondta Uri megátalkodottan. Előre is köszönöm. Filó lenyelte a könnyeit és a fejét ingatta. Talán nem ér hátrány, ha én ajánlok, tűnődött. Iszidórosz méltányolja a munkásságomat, bár az az érzésem a lelke mélyén megvet, még engem is.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A harmadik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 3-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Negyedik rész.

Tia a vállát vonogatta, amikor Uri hétvégén a felvételi vizsgáról faggatta. Én nem felvételiztem, mondta, görög polgár vagyok, és Isidorosz lekötelezettje az apámnak. A gimnázium minden évben szép összeget kap tőlünk. Apollónosznak viszont kellett felvételiznie. 66 zsidó jelentkező közül őt vette föl egyedül, kérdezd meg tőle. Hol találom, kérdezte Uri. A gimnáziumban bent lakó. Oda én nem mehetek be. Hát, valóban nem. Mikor jön ki? Nem szokott. Mondd csak, szólalt meg Uri lassan. Miért vagytok ti hozzám ennyire kedvesek? Az átriumban álltak, az árnyékos nyugati falnál szombat délután volt. Apát pénzt kölcsönzött Agrippának, mondta Tia tűnődve. Az én apám is adott, és csak négyszer többet, mint a te apád, holott nyilvánvalóan sok ezerszer gazdagabb. Téged küldött üzenettel Agrippa Jeruzsálembe. Agrippa embere? A szövetségesünk. Uri bólogatott. Mégis, mondta álhatatosan, mire tartogattok ti engem? Tia elmosolyodott. Nem tudom, mondta, és ez őszintén hangzott. Talán szükségünk van megbízható futárra. Talán tartunk tőled voltaképpen. Nagy ember válhat belőled, amint Agrippa király lesz, és király lesz, ez biztos. Nem árt, ha olyan ember a jövendő zsidó birodalom királyának bizalmasa, aki a mi lekötelezettünk és egyben. Uri lába remegni kezdett. Az asztalhoz lépett, amelyen gyümölcsös tálak álltak, vett magának egy citroncsot, körmét belevájta, hámozni kezdte. Tia szintén odasétált, szőlőt szemezgetett, és leheveredett egy kerevetre, komoly beszélgetésre készen. Uri a citroncs gerezdeit eszegetve leült egy másik kerevetre. Mekkora lesz Agrippa királysága szerinted? Érdeklődött szemtelenül. Nagy, vélte Tia, legalább akkora, mint nagy Heródesé, vagy még nagyobb. Galileával együtt? Kérdezte Uri. Hát persze, mondta Tia. Nagy Heródes leszármazottai egy vonást valamennyien örököltek, imádják kinyírni egymást. Antipász még hátra van, igen. Uri bólintott, újabb gerezdet tömött a szájába. Egyszer, mondta ábrándosan, együtt vacsoráztam Pilátussal és Antipásszal Jeruzsálemben, tavaly Pészakkor. Tia felült. Igen, kérdezte. Finom vacsora volt, közölte Uri tárgyilagosan, és rágott. Tia összehúzott szemmel nézett rá. Nem kedvelték egymást korábban, mondta Tia. Antipász nem buta ember, ő is pályázhat Júdeára. Abból több jövedelmet szedhetne, mint Galileából. Uri felállt, az asztalról fügét vett magának, visszaült. És mi van, érdeklődött, ha valaki Agrippát megtalálja mérgezni? Maga is meglepődött a merészségén, de már kimondta. Tia nem lepődött meg. Jó, mondta. Valakinek elvégre mindenképpen meg kell halni. Ha Caligula lesz a császár, Tiberius fogadott fia, akkor Tiberius vérszerinti unokája hal meg. Ha az unoka lesz a császár Gemellus, akkor Caligulának kell pusztulnia. Flaccus, a helytartónk, Macro barátja, aki testőrparancsnok, és vele együtt Gemellusra tett évek óta ajándékokat küldözget neki, mert Tiberius vére csordogál benne. Agrippa Caligulára tett, ő tudja miért. Ő van ott Caprin. Okos, higgadt politikus elme Flaccus, aki Gemellusra tett, és ravasz sertepertélő a mi Agrippánk, aki Caligulára tett. Nem tudjuk, kire tett Antipász. Mi Agrippára fogadtunk, már mint az apám. Tehát a bátyám is, meg én is. Te is ráfogadtál, mert apád is ő ráfogadott. Mi
Kaligulára fogadtunk valamennyien. Együtt vagyunk a bajban, Gaius Theodorus, és a jóban is együtt leszünk. Uri tűnődött. Nem mérte fel eddig, hogy birodalmi politika hordozója az ő tökéletlen, sokat sanyargatott teste. Bonyolódhat a dolog, ismerte el Tia. Kaprén vívnak a gladiátorok, és mi még csak nem is nézhetjük a küzdelmüket. Ha mindenki mindenkit leöldös, még az is lehet, hogy Antónia félkegyelme nyomorék fia lesz a császár, Claudius. Az sincs kizárva, hogy én egyszer judeai helytartó leszek, és te leszel az én stratégoszom. Nekem gyönge a szemem, mondta Uri. Távolra szinte semmit se látok, katonai képzettségem nincs. Annál jobb, mondta Tia vidoran. Legalább nem látod, kiket öldösnek halomra a katonáid, akiknek te adod ki a parancsot. Uri savanyúbbnak érzékelte a fügét, mint előbb a citrancsot. Tia most nem hülyéskedik. Nem biztos, mondta, hogy éppen erre vágyom. Ugyan, mondta Tia, mindenki hatalomra vágyik. Aki tagadja, az hazudik magának. Én arra vágyom, mondta Uri, hogy a könyvtárat használhassam, s ha ehhez a gimnáziumon átvezet az út, hát arra vágyom, hogy felvegyenek és elvégezzem. Vagyis katonai képzésben akarsz részesülni, szögezte le Tia, a rossz szemeddel, de ha ez a vágyad, tégy is érte valamit. Gondolom, mondta Uri barátságosan, te nem teszel érte semmit. Jól gondolod, bólintott Tia, sőt, amennyire erőmből telik, akadályozni fogom. Lássuk, melyikünk az ügyesebb. Te némi előnnyel indulsz, jegyezte meg Uri, te bent vagy, és még csak nem is a ragyogó elméd okán. A rabszolgai ivadék, aki nagy sorsra vágyik, legyen zseniális, közölte Tia. Okos fiú vagy, de nem tudni, mire képes a géniuszod. Ahol lehet, gáncsolni foglak, de ha mégis sikerül neked, szereztem magamnak egy ragyogó fegyverhordozót. Áll az alkú? Uri bólintott. Nem fogom veled a latin szerzőket magoltatni, mondta. Legyen az ő tudásuk, az én pajzsom ellened, aki nem ismer el őket. Nincs rájuk szükségem, mondta Tia szárazon. Valamennyi római költő is történész, ideológus, szolgalélek, egyikük sem alkotó. A nagybátyám sem alkotó, hiába ír remek könyveket, én alkotó akarok lenni. Császár óhajtasz lenni, ne talán? Tia dühösen állt fel. Nem lehetek császár, kiáltotta. Nem lehetek császár, mert zsidó vagyok. Így veri meg az örökkévaló azt, aki az ő népébe születik. Egy Isten hívő nem lehet Rómában császár soha. Az átriumban megjelent Marcus, frissen fürödve, vesszőzve, olajozva, zavarok, kérdezte udvariasan. Nem, morogta Tia. Csönd támadt. Kiabáltatok az előbb, mondta Marcus. Mi a vita tárgya? Uri röviden összefoglalta. Marcus hümmögött. Uri eltűnődött. Nem értem, hogy miért ne lehetne egy Isten hívő a császár, mondta. A mi Istenünk császár a mennyekben, és úgy szolgálja őt mindenki, az angyalok, az ördögök, mint a római császárt a szenátusa meg a testőrsége. A mi túlvilágunk épp olyan, mintha az őseink ezt az eleven mostani Rómát helyezték volna a mennybe. Tia hallgatott, nem tetszett neki, hogy valakinek rajta kívül is gondolatnak nevezhető ötlete támad. Mózes nekik, mint a nagybátyám javasolja, kérdezte Marcus. Fáraót, aki Isten? Uri eltűnődött. Eretnek gondolata támadt, mondja ki. De hát, ami logikus, az logikus. Olyan Mózest, aki nem zsidó, mondta. Latin Mózest, vagy görögöt, pogány Mózest. Szerinted, mondta Tia, és hangjában izgalom jelent meg, egyáltalán van szükségük vallásra az embereknek, vagy csak megszokták, hogy ilyen a hagyományuk, és ellocspocsolnak benne, mint a káldáriumban?
Urinak görög filozófusok jutottak az eszébe, akik világmozgatóként ennyi és ennyi elemet adtak meg, négyet, egyet, akárhányat, számokról és arányokról tépelődtek, de istenekről nem szóltak. Van szükség vallásra Júdeában? Kérdezte Tia sürgetőleg. Uri eltűnődött. Van szükség vallásra Rómában? Kérdezte Tia. Uri elgondolkozott. Istennek tetsző hely, Alexandria, hogy gondolkozni van benne idő. Együtt lenni jó. Gyászolók a temetőben. A haláltól mindenki fél. Jobb az örök létben reménykedni, mint azt hinni, hogy a halál a teljes megsemmisülés. Ezt el se lehet képzelni. Kell, hogy segíjen egy felsőbb hatalom. De hogy ezen kívül mi kergeti a vallásba az embert? Felnézett, Tia bort szürcsölt, a kerevetre dőlve, Markus a hátát a falnak vetve állt. Olyan császárra lenne szükség, mondta Uri, aki minden alattvalója lelkében ott van. Egyöntetűleg és kizárólagosan. Micsoda katonai erő válna belőlük? Te a messiásról beszélsz, mondta Tia. Uri meglepődött. Igen, mondta lassan. Lehet, hogy a messiásról beszélek. Pogány messiás, kérdezte Markus csodálkozva. Filó bácsi írásainak mélyén mindig is ott rejlik, őszintén szólva nem értem miért. Okos ember, művelt ember, egyebet sem tesz, mint a görögséget és a zsidóságot próbálja összehangolni, miközben se a görögök, se a zsidók nem olvassák, amit ír. Miért, mondta Tia? Aki a zsidó vallásba betér, már lehet messiás. Majd úgy magyarázzuk az írást, hogy lehessen. Jön egy római császár, és körülmetélkedik, Tia nevetett. Ez lenne csak a móka. Nekem ez a pogány messiás tetszik, mondta Uri. A messiás minden népeket üdvözít, nem csak a zsidókat. Legfeljebb a zsidó halottak fél nappal előbb támadnak fel. Pogány messiás. Egyisten hívő római császár. Jó ötlet, vélte Tia. Egy baj van csak. Miért éppen a mi életünkben jönne el a messiás, akár császárként? Bármikor eljöhet az írások szerint, vélte Markus, csak nem sok az esélye. Semmi esélye, mondta Tia. A történelem arra okít, hogy mindig várták és sose jött el. Az idők végezetére van a messiás eljövetele kitolva, igen bölcsen, ez nem az idők végezete. Uri bólintott. Nem, mondta. Ahhoz hívők kellenének. Van szükség vallásra Alexandriában? Tia felnevetett, majd némi tűnődés után azt mondta, nem tudom. Én nem Alexandriában élek, hanem ebben a házban, meg a gimnáziumban, te mászkálsz a városban, neked kellene tudnod. Uri kellemetlen ürességet érzékelt a gyomrában hirtelen. Nem jól használom az időmet. Itt ez a fantasztikus város, többet kellene törődnöm vele. Uri annyira megijedt, hogy Alexandriában élvén a várost mégis kihagyja, hogy sürgősen élni kezdett. Összespórolt a zseppénzéből annyit, hogy jobb éttermekbe járhasson, és noha az Alabarkos csodálatos fürdőit használhatta kedvére, úgy döntött, a nyilvános fürdőkbe is elmegy. Mint az egész város ott tolongana, heverészne és merítkezne, olajoztatná és masszíroztatná magát, a körmeit, a haját, a szakállát vágatná, finomságokat eszegetne és iszogatna. Ki dolgozik Alexandriában egyáltalán? Uri épp olyan alapos ellátásban részesült, mint a többiek, akik között hellének és héberek egyaránt voltak. Egyformán tekerték a derekukra a vászonlepedőt, semmiféle elkülönülés nem volt tapasztalható közöttük. Pompás város Alexandria, igen. S talán nem csak a tengerpartja meg a klímája miatt. Ez az alexandriai szellem egyszer el fog terjedni a világon. Az lesz talán az idők végezete.
Új már túl volt a hidegfürdőn, a melegfürdőn, a forrófürdőn, az újabb hidegfürdőn, az olajozáson, a szőrzetvágáson, az étkezésen, és a hatalmas fürdőépület belső kertjében hevert az ágyon, az árnyékos oldalon, amikor egy fürdőszolga lépett hozzá, és közölte, hogy az egyik szoba megürült. Úri kalandra készen ment utána. A masszírozás még hátra volt, talán az folyik az ilyen kicsi szobákban, amelyekből sok volt, egymás mellett a fürdőépület hátsó udvarához tapasztva. Az ajtókon egy kivételével felirat lógott, foglalt. Azon az egyetlen ajtón is tábla lógott, de nem volt rajta felirat, vagy talán a másik oldalán. A fürdőszolga kinyitotta az ajtót, Uri belépett, a fürdőszolga becsukta az ajtót, és Uri hallotta, hogy a tábla neki ütődik. Eszerint a szolga megfordította a táblát, és a foglalt jelzés lóg már ott is. Vízzel teli edények, asztal, az asztalon bor és gyümölcs, és egy feltűnően széles kerevet, puha takarók a mészfehér lepedőn. Rend és tisztaság. Uri ivott a borból, jó volt, aztán felmászott a magas ágyra, és elnyúlt rajta, törülközőjét a derekán megoldotta. Feküdt, és a masszírozást várva elszunnyadt. Arra ébredt, hogy igen-igen kellemes érzése támad. Kinyitotta a szemét, és rémülten felsikoltott. Himtagját egy nő szájában látta, egy másik nő pedig a heréjét simogatta. Mondta a simogatónő, még megijednek a szomszédok. A másik nő kivette Uri hímtagját a szájából. Ne ráncigált, kérlek, mondta, még leharapom. Ne csináljátok, kérte Uri halkan, meggyőződés nélkül. Szűz vagy? Kérdezte a simogató csodálkozva. Uri igent nyögött. Csak abban ne hagyják, fohászkodott magában. Ekkora szerszámmal szűz, kiáltotta a simogató felháborodva, hogy képzeled? Nem szégyelled magad? A simogató nő felmászott az ágyra, Uri fölé térdelt és beleült a hímtagjába. Uri rémülten nézte, mit művel, aztán behunyta a szemét. Aznap délután 6-szor veszítette el a szüzességét egymás után, és a 6. alkalmat követően már a nők is meg voltak elégedve vele. Holnap is itt lesztek? Kérdezte Uri. Itt szoktunk lenni, felelték. Azt hiszem, még nem veszítettem el a szüzességemet, eléggé vélekedett Uri, úgyhogy holnap is jövök. Úgy érezte, hogy 7. alkalomra is képes volna, de kopogtak az ajtón, úgyhogy Uri lemászott, homlokon csókolta a kedves nőket, egyikük búcsúzóul még megcsiklandozta a heréit. Büszkén kihúzott derékkal és remegő lábakkal araszolt a délutáni hőségben Alexandria utcáin, hősnek érezte magát, férfinak. Elhatározta, hogy a fürdő összes nőjét kipróbálja, és aztán majd más fürdőkbe is ellátogat, hogy kellő tudásra tegyen szert, mielőtt a gimnázium magába nyeli. Ült a régi kikötőben a parton, a napnyugtát és a nyüzsgő életet bámulta és csodálkozott. Szóval ezt tudják a nők. Nagy tudás ez, komoly tudás, össze sem lehet hasonlítani az élményt az álom közbeni magömléssel. Miért nem erről írnak a költők és a filozófusok? Hát persze írnak, közvetve írnak. Háborúk törnek ki egy-egy nőiség miatt, de hát az semmi ahhoz képest, amit az ember teste érezni tud. Eszébe jutott, mit érzett, amikor néhány hete partra lépett nem messze onnan, ahol éppen üldögélt. Hogy itt el fogja veszíteni a szüzességét, meg volt elégedve magával, jól érezte. Beesteledett, meggyújtották a fáklyákat, ledérnők is sétáltak magányosan vagy csoportosan arrafelé, megpárosodni vágyó férfiak, és Uri aznap éjjel még 3-szor veszítette el a szüzességét 3 eltérő nővel. Igaz, ezért minden egyes alkalommal külön kellett fizetnie, nem úgy, mint a fürdőben. És az egyikkel hajnaltájban még egy vendéglőbe is be kellett mennie. Az már nem volt annyira jó, a nővel nem lehetett beszélgetni semmiről. Uri nagyon unta és örült, amikor végre megszabadult tőle. De hát egy ilyen csodálatos napba egy röpke rossz házasság is belefér. Megfordult a fejében, hogy ő mindeme gyönyörökben tévedésből illetéktelenül részesül.
és jaj neki, ha egyszer kiderül, hogy sose volt Agrippa futára. Az lenne a tisztességes, ha ezeknek a kedves embereknek, Filónak és Tiának ezt bevallaná végre. De akkor őt innét kirúgják, ebből a városból, amelyik még inkább az övé, mint azoké, akik az Úristen megfoghatatlan akaratából ide születtek, a bitang mázlisták. Ők nem tudhatják ezt a várost igazán megbecsülni. Napközben Uri vehemensen fürdőzött, éjjelente pedig az Alabarkos palotájának könyvtárában olvasott a mécsesek fényénél, és alig aludt. Az éjjeli virrasztást napközben pótolta a nők közötti szünetekben valamelyik padon vagy ágyon. Néha enni is elfelejtett, lesoványodott. Filó aggódva nézte, nem kellene ilyen iramban olvasnod, édes fiam, mondta neki. Nem azon fog múlni a felvételed, még hány tucat könyvet olvasol el. Hát min múlik? Kérdezte Uri. Filó a fejét ingatta, nem tudom, mondta. Az sem biztos, hogy az igazgató örül, amiért beprotezsáltalak. Nem kedveli a zsidókat, ez az igazság. Egyelőre még akadnak ilyen elfogult emberek Alexandriában, bár egyre kevesebb. Bizonyára akadnak a zsidók között is, vélte Uri. Filó lassan értette meg a tréfát, végre felnevetett. Filozófus, gondolta Uri. E műfaj művelői általában humortalanok, talán az egyetlen isteni humorú Platont kivéve, aki eleve parodistának született. Éjjel persze továbbra is olvasott, és azon tűnődött, vajon Filó járt-e fürdőkben fiatal korában, és ha igen, elvették-e a szüzességét valaha. Mesélték a nők, akikkel bensőségesebb, társalgó viszonyba keveredett, hogy nem minden hím nemi potens. Néha alaposan megizzadnak, amíg kisajtolnak belőlük valamit, van, aki ötször is elalszik közben. Persze, erre is vannak módszerek, gyógyfüvek, kenegetések, de azért ez nehéz testi munka. Olykor van annyira nehéz, mint a bálák a cipelőké. Meglepve tapasztalta Uri néhány hét múlva, hogy még erre a gyönyörűségre is rá lehet unni kissé. Akkor kereste fel a gimnáziumot.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A negyedik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Geracsilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. Magyarország energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a Duna vízszintje tovább csökken, ezért várhatóan még ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Hozzátette, tegnap a teljes hazai áramfelhasználás csaknem 500 megawatttal maradt el a tervezettől. A lakosságot és a cégeket ugyanakkor ismét takarékosságra kérte a kormányfő. Magyarország egész területén biztosított az ivóvízszolgáltatás, csak néhány településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Gajdos László miniszter szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő 2 hétre várható hőség miatt továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az előző kormányok nem kezelték megfelelően a vízügyi és energiaellátási kockázatokat. Bóna Szabolcs közölte, a következő 5 nap kritikus, ezért vészforgatókönyveket készítenek, miközben felmérik az agrárágazat energiaigényét és ellenálló képességét. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A kormány célja, hogy minden újra nyitott vasútvonal jobb szolgáltatást nyújtson, mint korábban, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid példaként említette, hogy a szombattól ismét használható Komló-Dombóvár vonalon felújították a pályát, rendbehozták a komlói állomásépületet, és új utas tájékoztatókat helyeztek ki a megállókba. Úgy fogalmazott, csak a folyamatos fejlesztésekkel lehet visszacsábítani az utasokat a vasútra. Az uniós menekültügyi paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy migrációs válsághelyzet esetén az EU kötelezheti a tagállamokat, hogy illegális bevándorlókat vegyenek át a másik országból. Szerinte a spanyol fennhatóságú Ceutánál történt eset is azt mutatja, hogy a paktum meghívó levél a migránsoknak. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte, azt is lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a Hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Athén térségében. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Franciaországban és Spanyolországban is súlyos a helyzet, miközben a rendkívüli hőség több európai országban halálos áldozatokat követelt. Itthon is fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. Éjszaka 18-23 fok után, délután 36-40 fok várható. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Nádasdi Ádámmal Mihancsik Zsófia beszélget.

0: névjegy mai vendége
1: Nádasdy Ádám.
0: Költő, nyelvész, műfordító, ez így mindegyütt?
1: Igen, tanár, azt is kérem belemondani, mert az talán a legfontosabb.
0: Jó, és szerkesztője Mihancsik Zsófia.

0: Most függetlenül attól, hogy ez ugye egyféle tevékenységi kör nagyjából, noha elég színes azon belül, azért mégis egy másfajta kérdéssel szeretném kezdeni, mert noha nem szoktam megkérdezni, mert ebben önző, öntörvényű, önálló vagyok, de milyen zenébe szeretnéd hallani magad, mert ezzel a műsorral a zene jár együtt?
1: Nem tudom, lehetne mondjuk Kiss Jarrett?
0: Mire gondolsz, melyikre?
1: Hát a kedvencem az a Köln koncert, egy olyan négy oldalas, két lemezből álló, végtelen, struktúrálatlan, talán olyan ömleny. Azt egyszer Párizsba vendégeskedtem, és ott tették föl a lemezt, és nem tudtam meg, hogy mi az, mert valahogy nem jutott eszembe, hogy megkérdezem, csak azt, amikor elmentem a vendégségből, egyszer csak eszembe jutott, hogy te úristen, mi volt ez a zene? Hát csodát, egész éjszaka itt valaki zongorázott. És aztán valakitől nagy nehezen megtudtam, és úgy mondták, két Jarrett, mondták.
0: Hát a
1: francia, hogy és egyáltalán nem el tudtam elképzelni, hogy ez hogy van leírva, vagy ez micsoda, vagy kicsoda. És mennem kellett Amsterdamba, és ott mondogattam, hogy én egy két Jarrett nevű zongoristának, csak végre valaki a homlokára csapott, mert Amsterdamban már tudtak angolul persze, és mondták, hogy Keith Jarrett. És akkor elvittek valami lemezboltba, és az egész új volt akkor, és azóta is szeretem.
0: Azt hittem volna pedig, hogy komoly zenét választasz.
1: Szüleim mind a ketten komoly zenészek, apám nem él már, de ő ugye operarendező volt, Kodály növendék, anyám pedig hát szoprán volt az operában, és hallottam sok komoly zenét, de hát meg szeretem is, meg a rádióban szívesen hallgatom, de hát nem tudom. Ilyen beat együttesbe zongoráztam gimnazista koromban. Rock, beat, blues.
0: Na, valószínűleg ezért gondoltam, és azt gondoltam, hogy itt a családi indítatás erre a vonalra lökött, a komoly zenei vonalra, az nehezen megy le onnan.
1: Nem lökött, mert a szüleim rengeteget dolgoztak, és arra nem igazán maradt idejük, vagy talán nem is akarták forszírozni, hogy minket hárman voltunk fiúk, hogy minket az ő vonalukra állítsanak, vagy ilyesmi. Zongoraórára jártunk, mindenféle úri gyerekek, és a nagymama felügyelt, hogy gyakoroljunk rendszeresen, hát aztán gyakoroltunk is nem is, de az jó, tehát évekig tanultam zongorázni, hát egy amatőr szinten egész rendesen. Mondjuk egy Chopin keringőt le tudok játszani, ha nagyon muszáj, de nem. Ő nekik hát tulajdonképpen csak arra maradt energiájuk, hogy a magánéletüket éljék otthon, és hogy így mondjam, ők sem jártak koncertre úgy, ahogy egy polgári házaspár járt volna, hogy nagy gyerekek, mindenki mossa meg a nyakát, és vegyen tiszta az oknit, mert megyünk koncertre. Ilyen nem volt. Hiszen ők éjjel-nappal ilyen helyeken voltak, és boldogok voltak, hogyha hazajöttek, és végre együtt lehettünk a lakásban.
0: És nem is jártál a szülőkkel az operába? Szóval nem volt az gyakorlat, hogy elvittek téged, mint gyereket megnézni, hogy az milyen, meg hogy néz ki, hogy mit csinálnak?
1: Igen, de mindig a hátsó bejáraton mentünk be, hiszen ugye ők ott dolgoztak. Tehát nem az a fajta ünnepélyes opera látogatás volt. Tudod, mintha valaki a sekrestésnek a fia, és számára a templom, hát nem az az áhítatos, illatos hely, mert ő tudja, hogy a virágokat hátulról egy kis dróttal erősítik meg, hogy frissebbek legyenek, meg hogy a papbácsinak hagymaszaga van, hogyha közel megy az ember. Nem tudom. Nem vagyok igazán, például nem járok koncertre, komoly zenekoncertre. Jó, ha valaki elhív, vagy azt mondja, hogy itt van két jegy, vagy valami nagyon érdekes esemény van, de inkább úgy társadalmi eseményként járok, ahol úgy ott kell lenni mindenkinek, és akkor mindenki ott nyüzsög, akkor én sem hiányozhatok. És persze örömmel végig hallgatom a koncertet, de nem jutna eszembe, hogy az újságba hátralapozzak, hogy na, szombaton mi megy a Zeneakadémián, hogy elmenjek-e vagy se.
0: Ez azért furcsa számomra, tényleg azért, mert én például egy időben azért nem jártam koncertre, amiért te jársz. Nevezetesen, mert társadalmi esemény is volt, és nagyon ellenszenves volt ez számomra.
1: Na jó, mert ha te egy rendes zenefogyasztó vagy, aki csak úgy szeret, érted, esetleg napi munka után ázottan és fáradtan beülni a koncertre azért, hogy feltöltődjön, azt nyilván zavarja az, hogy most egyszerre csak frakkos urak és kacagó hölgyek jelennek meg.
0: Hát, és a szünetbe beszélgetni kell, és meg kell nézni, hogy ki van ott.
1: Pontosan, úgy van. De hát nekem meg ez volt a macska, hogy ne mondd, hát volt pofájuk együtt idejönni, meg hát ez...
0: Igen. Ezt élvezed egyébként?
1: Nagyon, igen.
0: Aki nem ismert téged, annak azért el kell mondani, hogy te egy ilyen jellegzetes figurája vagy ennek a budapesti értelmiségi társaságnak, de azt nem tudtam, hogy élvezed. Azt hittem, hogy ez olyan szerep, ami úgy rád rakódott, De azért...
1: Persze, ezt egy bizonyos spleennel kell viselni, ugye? És
0: azzal illik
1: legalább. Azzal illik, igen. Jaj, már megint valami társaság, hát és ki lesz ott? Na jó, hát menjünk. De bevallom, én szeretem.
2: Az emberek rettenetes érdekesek. Ezt a várost azért szeretem elsősorban, mert nagyon sok ember van, aki nagyon sokat tud egymásról.
1: Ez biztos gyötrő is néha, meg terhes, vagy füllett, vagy gusztustalan. De hát azért nagyon jó oldalai is vannak.
2: Én Londont jól ismerem például, és ott ez teljesen hiányzik. És itt azért olyan jó, mert itt nagyon jó. Mert hát még most is néha az újságot kinyitom, és azt mondta, hogy jóisten, ez ugyanaz, aki nem tudom én 6 évvel ezelőtt. Hihetetlen, micsoda sorsok vannak, vagy mit mernek az emberek megcsinálni, vagy éppen tisztelettel mondom azt, hogy na hát, vállalta, hogy stb. Akiből mondjuk politikus lett például hát az utóbbi években, hát sok olyan ember, aki nekem hát barátom volt, ismertem egyetemről, innen-onnan, házi buliból is.
0: Volt? Tudatosa volt?
2: Nem úgy, hogy most már
0: is.
2: Hát igen, jó, sokkal kevesebbet látom őket, hát persze, mert más az életük, és meg is változtak. Hogy mondjam, látom, hogy néha beszélgetés közben úgy elnéznek mellettem, vagy a fejem fölött, mert egyszerűen folyton bekattan, hogy mondjam, olyan, mint amikor egy házi bulbe elkezdesz valakivel beszélgetni, és egy idő múlva rájössz, hogy ez maga a háziasszony, akivel beszélgetsz, és neki állandóan úgy körbe szaladgál a szeme, hogy minden rendben van-e, mindenkinek van-e itala, ki ez az új vendég, nem kéne bemutatni, stb. És akkor egy idő múlva rájössz, hogy nem köze van, és azt mondja, hogy tessék, csak nyugodtan menj a dolgodra. Szóval így érzem magam a volt politikus barátaim, hogy nagyon kedvesen, hogy vagy, mit tudom, de két mondat után látom, hogy már a távolban néznek, hogy nem, most mi van, most nem károsztatom őket ezért. Majd nyugdíjban mennek, és akkor majd mesélnek.
0: Visszatérnek a kebledre.
2: Egyet, és akkor majd mesélnek. Én nagyon szeretem az embereket, és nagyon nagy mohósággal és kíváncsisággal figyelem őket. Talán azért, mert tanár vagyok, és hát ezt nem lehet másképp csinálni. Hát muszáj, mert azt tartja életbe az ember. Tehát azt hiszed, engem érdekel, hogy 26. évvel, most már újra elmondom, hogy a mással hangzok, meg a magánhangzok, micsodák az angolban, meg ilyesmi. Mert ez így önmagában, jó, ez is nagyon érdekes, de hát attól lesz érdekes, hogy emberek ülnek ott, akik mindig valamilyenek, és igen, érdekes, a tanár kollégák között is van olyan, aki valahogy mindig a hallgatókra zsémbel, hogy azok lusták, buták és rosszindulatúak. Most hát ez biztos ugyanúgy igaz, mint a társaságban vagy a városban élő emberekről is, én meg mindig azt mondom, na igen, de ül ott kettő, aki viszont érdeklődéssel néz rá.
0: Mióta vagy a budapesti bölcsészkaron, az angol tanszéken?
2: Hát 72 óta. Én tulajdonképpen már a gimnáziumban is tanár szerettem volna lenni, vagy tanár, vagy építész. Aztán nem a műegyetemre jelentkeztem, viszont a nyelvek jól mentek mindig, meg a családban is sokan tudtak nyelveket, tehát jobban rám is ragadt. És akkor hát nagyon hamar voltak magántanítványaim, meg felnőtteket tanítottam, akik nálam idősebbek voltak, és azt hiszem, hogy jól csináltam, és akkor, amikor végeztem, akkor állást vállaltam a Kölcsei gimnáziumban. És ott tanítottam angolt és olaszt. Akkor még egy félállásban a balettintézetben is tanítottam angolt, hát pénz is kellett. És akkor aztán hívtak az egyetemre, hogy menjek oda a tanársegédnek, és akkor az angolt tanszéken lettem, és azóta is ott vagyok.
0: Az olaszt, azzal nem kezdtél semmit?
2: Már az egyetemen, hát ott ez nincs, ugye ott választani kell, hogy melyikre szakosodik az ember, vagy szóval miből lesz profi, és hát akkor az angol adódott. Érdekesebb is volt ilyen szempontból, hát egy nagyon komoly nyelv tanulási piac és igény jelentkezett, tananyagot lehetett írni, meg minden. És szóval, hogy mondjam, engem a nyelvészet jobban érdekelt mindig, mint az irodalom, vagy a kultúra, vagy a történelem. És hát az olaszban a nyelvészetnek se volt olyan komoly irodalma vagy háttere, mint az angolnak.
0: És hány nyelvet tudsz összesen?
2: Hát rendesen tudok angolul, németül, franciául, olaszul és magyarul. Mondjuk hát írni talán már nehezebb volna, főleg mondom az olaszból kijöttem. Én mindent meg tudok mondani, le tudok írni, de egy levélbe talán nem volna pontos, hogy most a nagyságos uram vagy a méltóságos uram között megtalálom az átmenetet. És tudod, akinek nyelvész a szakmája, az úgy van a nyelvekkel, mint a zenész a hangszerekkel, hogy szinte minden hangszert meg tud szólaltatni, csak nem jól. Tehát vannak nyelvek, a lengyel például, az orosz is, ha nagyon muszáj. Jó, hát spanyolul is el tudok lenni, hogyha kell, mert hát ugye az olaszhoz is hasonlít. És persze tanultam klasszikus nyelveket, latint, hébert, perzsát. Perzsáról beszélni is tudtam, de már elfelejtettem, mert Cambridge-be tanultam, mikor ott voltam ilyen posztgraduális hallgató, és ott volt társalgási óra is, hát hiszen az ma is élő nyelv. De hát aztán hazajöttem, és akkor erre már nem nagyon volt mód, és akkor csak klasszikus perzsa költőket olvastam.
0: Boldogító érzés ennyi a nyelvet tudni?
2: Igen, igen. Gondolom olyasféle érzés lehet, mint a zoológusnak, hogy azért ő fölismeri a madarakat messziről, és megy az autójába valakivel, és akkor azt mondja lazán, hogy kánya, mondja, és akkor azok nézik, hogy honnan tudja, hogy nem őjv, és nem héja, hanem igenis kánya. Meg hát az az érdekes a nyelvekben, hogy mind mások, de ugyanakkor valahogy mind egyformáknak kell lenniük. Tényleg az állatok hasonlatát ezért is hoztam föl. Hát a biológia állítja, hogy végülis minden állat egyforma. Ugyanarra a receptre megy, ugyanolyan sejtek vannak benne valahogy azok között, ugyanolyan a nem tudom micsoda. Illetve hát jó, talán van 3-4 altípus, de hát tulajdonképpen van ilyen, hogy állat. Most aztán, hogy hosszú ormánya van neki, vagy nincs hosszú ormánya, ez is nagyon érdekes és szép, de tulajdonképp attól érdekes, hogy ezt a kettőséget kell folyton nézni. Tehát a komoly nyelvészet azt mutatja ma, hogy mi az azonos a nyelvekben, mi az univerzális a nyelvekben. Miért van az, hogy az emberi csecsemő bármilyen nyelvet meg tud tanulni anyanyelvként?
0: Tényleg, miért van ez?
2: Nem tudjuk, illetve hát állítjuk, hogy ez azért van, mert minden nyelv ebben az értelemben egyforma. Tehát a nyelv maga nem öröklődik, a nyelv mienség nem öröklődik, csak az a képesség, hogy valamely nyelvet, és általában csak egyet, anyanyelvként megtanuljon. És hát azt gondoljuk, hogy akkor ez valahogy a Homo sapiens nevű állatnak egy sajátsága, hogy ő ezeket a nyelveket meg tudja tanulni, és a ma létező nyelveknek viszont közös sajátságuk, hogy a Homo sapiens nevű állat kellően fiatal korban meg tudja tanulni őket. Hát muszáj, hogy valami nagyon egységes, tehát ugyanaz az agyunk van minnyájunk. Nagyon titokzatos. Például el szoktuk mondani, ami nem triviális, ami nem kézenfekvő, hogy nincs olyan nyelv, ahol a hangok és a szavak értelme között valamilyen szisztematikus megfelelés lenne.
0: Példát mondjál azért, mert
2: tehát nincs olyan nyelv, amelyben minden főnév magánhangzóval kezdődne, és minden ige más hangzóval. De hát miért? Kérdezhetjük. Hát ez egy nagyon logikus leosztás lenne. Könnyebb volna megjegyezni esetleg az illető nyelveken. Vagy mondok egy másik példát, hogy minél hosszabb a szó, mondjuk annál nagyobb méretű dolgot jelentsen. Hát ugye ez teljesen logikus volna. Tehát az egér lehetne csak egy szótag, és a ló akkor már 4 szótag, mert az annyival nagyobb. Nincs ilyen. Vagyis, ezt mindnyájan ismerjük, ezt a kínzó élményt, ha egy idegen nyelv, ránézünk egy szóra, hiába látjuk a betűket, abból az égvilágon semmilyen módon nem lehet következtetni arra, hogy ez micsoda. De hát miért van ez így?
0: Tényleg, miért nem képezi a nyelv a valóságot ebben az értelemben?
2: Igen, rejtély, nem tudom. De valamiért úgy tűnik, hogy így könnyebb megjegyezni, tehát amikor önkényes, amikor megjósolhatatlan. Kicsit hasonlít a dolog az emberek nevéhez. Jó, férfi, nő, ezt betartjuk, különböző neve van a férfiaknak és a nőknek. De ahogy a neveket is megjegyezzük, hát hogy téged miért hívnak Zsófiának, hát nem jutott, ez a neved, kész. Hát nem, ez így nem nehezebb és nem könnyebb, mintha más lenne, ez a neved. Holott be lehetne vezetni valami olyan szisztémát, hogy nem tudom, akik bizonyos évben születnek, azoknak a neve mind kezdődjön. Aval, tudod, ahogy az állattenyésztésben csinálnak is ilyet. Tehát az első szülése annak a fajkutyának, az mindig A-val, a második B-ves. Jó, ez most

0: szó jellegű, szószerű. Hát nem véletlenül ugye mondják, hogy mondjuk a kémiában, hát az lexikális információ, hogy melyik elemnek mi a vegyjele és mi az olvadási pontja.
1: Magyarul bemagolandó.
0: Pontosan bemagolandó. Na most pontosan erről szóval mindenki tudja, hogy egy idegen nyelvet tanulok, a szavakat be kell magolni. És valamiért könnyebb az emberi agynak hihetetlen mennyiségű lexikális információt tárolni, és nem pedig okoskodással annyi dolgot kikövetkeztetni. Nagyon sokat okoskodunk is, és a nyelvben is vannak szabályok. Ugye házban, kertben, ez nem lexikális információ, ez szabállyal megy. Itt le kell hívnom a szabályt, és alkalmaznom kell. Ezt onnan látjuk, hogyha még soha nem hallott szót mondok neked, tehát azt mondom, hogy nyáp, akkor is tudod, hogy ez
1: nyápal.
0: Pal, vagy nyábban, és nem bent. Tehát ez nem lehet lexikális információ. Ahogy mondani szoktuk, ez online képzed és produkálod, tehát lehívod a szabályt és alkalmazod. De úgy látszik, az már sok volna az emberi agynak, hogy a nyelvtan szabályain túl még a szókincset is valamely szabályok szerint tárolja, tehát hogy apró dolgok egy szótagúak, nagyobb dolgok két szótagúak, vagy igék, más hangzóval, fönnök, magánzóval kezdenek, ebből már nem kérünk, és egyszerűen könnyebb megjegyezni a lexikális információt. Na, szóval a nyelvészet nagyon csodálatos dolog, és azt hiszem, azt hiszük sokan, hogy élenjáró lesz a következő 100 évben az emberi tudományok között. Mert olyasmiket tud talán ő megválaszolni, amik nincsenek megválaszolva, és amelyekre más tudományok nem alkalmasak. Hát az agysebészet például, amitől vártuk még 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hogy meg fogja oldani a gondolkodást, hogy igazából hogy is van, tehát hogy kinyitjuk, meglátjuk az agyat, és rá fogunk jönni, hogy ezen a részen van a szerelem, itt a halag, itt a vallás, itt a politika, itt az élvezet. Nem így van, vagy akár a nyelv. És nem így van, nem lehet az agyból megállapítani. Nincs olyan része, ahol a főnevek vannak, vagy az igény. Vagy megint ez nem ilyen egyértelmű.
1: Most már körülbelül értem, hogy miért nyelvészetet választottad, mert az előbb még éppen, ez előbb egy jó 10 percen azon akartam felsikoltani, hogy hogy lehet az.
0: Ilyen hülyeséget van.
1: Igen, hogy lehet az, hogy az ember kijelenti magára, hogy nem a történelem, és nem a kultúra, és nem az antropológ, kultúrantropológ, és nem tudom micsoda érdekli, őt a nyelvészet érdekli. Most már körülbelül értem.
0: Hát sokkal.
1: És mint hallom, mint most mondod, a nyelvészet persze az univerzális tudomány, amely az összes többi tudományág által megoldhatatlan kérdésre választ fog adni.
0: Jó, én ezt így nem állítom, de ahogy a századok forognak, az tényleg úgy, hogy mindig valamelyik tudomány az élre kerül. Ugye, ahogy egy időben ott a fizika, aztán Darwin idejében a biológia, aztán talán a szociológia, a pszichológia, Freud idejében. Most úgy tűnik, hogy nagyon fut a nyelvészet előre, és abból látom, hogy nagyon gazdag amerikai alapítványok, illetve kormánypénzek, hadseregek a leggazdagabb országban hihetetlen pénzeket áldoznak nyelvészeti kutatásra. A legkomolyabb nyelvészeti kutatóintézeteket Angliába, Franciaországba, Amerikába, talán Németországba is ezt nem ismerem, a Honvédség finanszírozza. Alapkutatás jelleggel, tehát nem megrendelés, nem arról van szó, hogy most tessék gyorsan egy japán nyelvkönyvet írni, mert japán kémeket akarunk lefülleni, nem ezt a fajtát. Tehát hagyják őket teljesen, nem érdekel, hogy mit csinálnak, csinálják.
1: Teljesen érthetetlen számomra, szóval nem úgy vagyok informálva a világ működéséről, hogy a honvédségi kutatások bármi olyat csinálnának, amiből valami közvetlen hasznuk ne származna. Vagy ami távlatilag érdekli őket.
0: Távlatilag nyilvánvalóan érdekli őket.
1: Miért? Mi hasznuk lesz belőle majd egyszer?
0: Jó. Valószínűleg a mesterséges intelligencia, komputáció, tehát ugye számítógépek, robotok, stb. Ott a nyelvész sokat tud mondani. Jó, közel áll a logikához, hogy mi az, hogy mondat, mi az, hogy feltétel, mi az, hogy feltételes mondat, mi az, hogy igazság, igazságtalan, tagadás, mi az, hogy tagadás, a mindignek a soha a tagadása, vagy a nem mindig. Ugye ezek komoly dolgok, és ha elkezdené nagyon komolyan egy robotot, vagy most mindegy, egy mesterségesen, hát nem gondolkodó, de probléma megoldó, stratégiát választó masinát csinálni, azonnal ilyesmikre szembe talál. Vagy legalábbis azért tartják fönn ezeket az intézeteket esetleg, nem feltétlen azért, hogy az ő cikkeikből most valami műtyűrt csináljanak, hanem azért, hogy legyenek nagyon képzett nyelvészek, akikhez járatni lehet kurzusokra, előadásokra a komputereseket, az űrmérnököket, a telefonosokat, mert olyasmit tudnak azért fölvenni, olyan oldalról kapnak egy jó erős intellektuális lökést, amit csak a nyelvészet tud.

0: Ezt már ma is látom örömmel. Például a Műegyetemen Pesten van informatika szak, tehát ilyen magas rendű komputermérnöki szak, és az ott tanuló hallgatókat erősen ajánlják, hogy a bölcsészkaron elméleti nyelvészeti kurzusokat hallgassak. Na most érted, hát ha ez itt Pesten kicsiben megtörténik, akkor Stanfordban is láttam a saját szememben.
1: Neked milyen a viszonyod a számítógépekkel egyébként?
0: Hát nehezen szoktam meg, de megszoktam, hogy én ezt a gépet használom anélkül, hogy érteném, hogy hogy működik.
1: Aha, szóval annyira már nem érdekel.
0: Már beletörődtem. Rájöttem, hogy orvosságot is beszedek, és arról se értem, hogy működik. Elhiszem a szakembernek, vegye be, itt is elhiszem, nyomja meg azt, hogy Shift F2, és majd, nem tudom, a Margó bejjebb jön. Hát kérem szépen. Jót tesz a gondolkodásnak, a gépnek az a bornírt fegyelme, az a végtelen hülyeség, amivel ha én egyszer azt mondom neki, hogy csinálja, akkor csinálja. Én csak szövegszerkesztőt tudok használni, meg adatbázist. Megértem, ha nagyon magyarázzák, hogy a programozásnak hogy van, de nem, hát az igazi nyelv, persze, hát azt csinálják például, hogy fölírnak egy szabályt, hogy vajon az úgy van-e abban a nyelvben, és azt mondják a gépnek, hogy akkor csináljon mondatokat. És akkor megnézett itt hát anyanyelvi beszélőkkel, vagy ők is azok, és akkor kiderül, hogy olyat is írt a gép, ami nem létezik, ami nem jó azon a nyelven.
1: Hát ha minden szabályt tud, akkor miért írt olyat, ami nem jó?
0: Mert nem tud minden szabályt a nyelvész. Hát nincs semmilyen nyelvből, nincs rendes nyelvtan. Várjál, ez nem úgy van. Az, hogy mi implicit módon, tehát az agyunkba begyakorlott módon tudjuk a szabályokat alkalmazni, és tudunk helyesen beszélni, az nem jelenti azt, hogy a szabályokat explicit módon le tudjuk írni. A szabályt nagyon nehéz leírni úgy, hogy ne botoljak bele problémákra. Hát gondold meg, itt van az, hogy béna, eleve furcsa, mert é meg a van benne, ugye? Jó, akkor van bénít, rendben van. Most már érdekes, mert két magas magánhangzó van, bénít. Igen ám, de bénítja.
1: Tényleg.
0: Visszajön a nyomorult mély magánhangzó. És ez nem egy kivétel. Érezzük, hogy ez szabályos. Néma, némítja. Ugyanakkor készít, készíti, és nem készítja. Na most lehet azt mondani persze, hogy ó, hát ez a nyelv végtelen gazdagsága, hát ezt nem lehet szabályok kordájába szorítani. De nem, mert itt valami láthatóan működik. És ezt a szabályt el kell csípni.
1: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden, amitől megőrül az ember, amikor idegen nyelvet tanul, az úgynevezett kivételek a szabály alól, az egy másfajta szabályrendszerre vezethető vissza?
0: Vagy igen, vagy nem. Mondok egy példát, a magyarban az, hogy derék, dereka, azzal nem tudok mit csinálni. Az totál káros, az kivétel, az lábjegyzet, az csillag, az mit tudom én. Kerék, kereke, tehén, tehene, ott egyszerűen nincs mit csinálni. És minden nyelvben van ilyen, vagy az, hogy sok, több, hát érted most. De ezek durvák, és ezeket könnyű megjegyezni. Tehát, hogy go és went, hogy gut és bessa, meg mit tudom én. Ezzel nem sok baj van, ezek olyan mulatságosak, meg színesek. De az már valóban érdekes, hogy a magyarban most akkor issel nem lehet mondatot kezdeni. De hát miért is nem lehet issel mondatot kezdeni? Hát azért, mert az is az mindig a megelőző szóhoz kell, hogy tapadjon. Értelemszerűen, ha mondat elején nincs megelőző szó, tehát a legbutább komputer is megért, hogy a mondat elején ezek szerint is nem állhat. Igen, de akkor én azt kérdezem tőled, hogy szerinted a Pista az a Mancival jár? És erre te azt mondod, is.
1: Oh, igaz.
0: Ó, a mindenség itt neki. De hát épp most mondtam a komputernek, hogy ilyet nem lehet csinálni. Már pedig lehet csinálni, hát anyanyelvi beszéljük, használják. Most erre mondhatom azt, hogy hát ez tréfás, meg nem tudom, de hát ez kibújás a dolog. Mondják. Én egy olyan komputert szeretnék beprogramozni, hogy pontosan ugyanazokat mondja, és ugyanazokat nem mondja, amire mi úgy érezzük, hogy magyarul van, és nincs magyarul. Már pedig erről úgy érezzük, magyarul van. Semmilyen nyelvből ma nem létezik igazán jó, pontos grammatikai leírás, ami lefedné az összes eseteket.
1: Ez úgy van, hogy te ugye összes létező tevékenységednél fogva a nyelvekkel foglalkozol.
0: Igen.
1: És ugye eszedbe jutnak közben, olvasás közben, tanítás közben, fölkészülés közben, stb. Ezek a dolgok, vagy tudományosan foglalkozol nyelvészettel?
0: Én tudományosan is foglalkozom nyelvészettel. Annak egy része, amit elmondtam neked, az egyszerűen a szerzőknél olvasom tankönyvekben, vagy legalábbis egy nagyon hasonlót olvasok, és akkor elgondolkozom, hogy magyar hallgatóság számára, hogy lehet, mi hasonló a magyar nyelvben, és akkor hát azt már én találom meg, hogy na ennek mi a magyar megfelelő. De nagyon sokat kollégákkal való beszélgetésben jön elő szerencsére egy nagyon jó és barátságos emberi közeg, a nyelvészek közege, vagy hát az angol nyelvészek közege, akikkel sokat vagyunk együtt, mit tudom én, van ilyen szakkörszerűség minden szerdán, vagy minden második szerdán, és sörözni megyünk. Szóval ez egy állandó játék. Másrészt a magyarról szoktam hát publikálni is, szóval tudományos dolgozatokat is írok, épp most jelent meg az Akadémiai Kiadónál a Magyar Fonológia című vaskos kötet, ami hát a hangtan szabályairól szól, és abban hát két dolgozatban is benne voltam, mint szerző. Többet írok a magyarról tulajdonképp, mint az angolról, de hát az angolról írnak eleget mások is másutt. Innen nem volna könnyű ahhoz hozzászólni. Másrészt meg hát itt van ez a furcsa és egzotikus nyelv, a magyar, már úgy értem egzotikus, tudományos értelme, tehát különbözik az európai nyelvek többségétől. Amit hát anyanyelvi szinten tudok, hát szinte kötelességem, hogy ezzel én valamit csináljak, és előhozakodjak.
1: Amíg írtál a Buxban, a Budapesti Könyvszemlében ilyen utolsó oldalas kis eszmefuttatásokat a nyelv különféle sajátságairól és különbségeiről vagy különösségeiről, én tényleg nagy élvezettel olvastam őket, és most nem találtam. És a nevedet se találtam. Mi történt?
0: Én kértem, hogy mentsenek föl a továbbiakban, ezzel 4 éven keresztül csináltam. Ugye hát egy évben 4-szer jelenik meg, nem nagyon sok, de azért azokat komolyan meg kell csinálni, és elfáradtam nagyon. Kicsit úgy is éreztem, hogy elmondtam, amit akartam, vagy hogy ahhoz, hogy most már más mondjak, ahhoz, igen, őszinte leszek, ahhoz már nagyobb energiát kellett volna belefektetni. Tehát nem csak a napi, az elől levő dolgokról. És ez kifogyott így. Észrevettem, az volt egy intőjel az utolsó, de majdnem megírtam még egyszer ugyanazt, amit már egyszer. Tudod? És akkor úgy éreztem, hogy nem, most már.

0: Mint tudjuk, meg mint már mondtuk, te verseket is írsz, magyarán költő is vagy. Ha megnézi valaki a Kikicsodát Nádasdy Ádám címszónál, akkor azt találja, hogy 1984-ben megjelent egy verses köteted. Nem tudom a címét, elfelejtettem.
1: Komolyabb versek.
0: Komolyabb versek, igen. Nem lehet kapni. Persze, 84 az régen volt. És a Holmiban, és a 2000-ben szoktál publikálni, ritkán egyébként, az külön megkérdezném majd tőled, hogy miért írsz verset ilyen ritkán, akkor viszont miért írsz, ha ilyen ritkán írsz. És erre mit ad Isten, itt van az új kötet, amit még tegnap nem kaptam a boltban, ez a Bőr és a napszakok című. Nádasdy Ádám majdnem minden verse. Azért ez röpke magyarázatot erre majdnem minden verse.
1: A könyvet a 2000 folyóirat mint kiadó vállalat adja ki, és ők azt javasolták, hogy mivel hát keveset írok, meg az a régi kötetem már elfogyott, azt is vegyem bele, és amit azóta írtam, azt is, mert hát még így se lenne, ez egy nagyon vastag kötet. És ők javasolták, hogy az legyen a címe, hogy Nádasdy Ádám minden verse. De mondtam, hogy azért a régibek közül van egy pár, amit már nem akarok belevenni, aki annak idején megvette, elolvasta, rendben van, de már nem tartom elég jónak, és egy kicsit feszesebbre akarom venni a dolgot. Így aztán én kértem, hogy legyen az a cím, hogy majdnem minden verse, és azt mondták, hogy legyen. Tehát ez a kötet azért gyakorlatilag tartalmazza azt a rég elfogyott elsőt, és újabbakat is.
0: Szóval itt írod, hogy végül angoltanár és nyelvész lettem, ez a hátsó borító szövege, de sose jutott eszembe, hogy angolul írjak, a magyar sokkal izgalmasabb. Miért?
1: Nem tudom, hát azt hiszem azért izgalmasabb, már úgy értem nekem izgalmasabb, mert itt élek, és mert jobban érzem a szavaknak a súlyát, vagy a könnyűségét, vagy a hátterét. Mondjuk, hogy mi a különbség az elvállalom és a felvállalom között.
0: A felvállalom az nem csak egy rosszul képzett szó, vagy rosszul ragozott, vagy rosszul...
1: Ez így a költőt nem érdekli. Hát ez olyan, mintha azt mondanád egy színházi rendezőnek, hogy de hát az csúnya. Az a szereplő, hát az is a paletta színei közé tartozik, hogyha éppen olyat akarok írni.
0: Ezt csak azért kérdeztem, mert egyáltalán van-e ilyen, hogy rosszul megalkotott szó, mert ugyanis a felvállalom meg a vállalom között szerinted van árnyalatnyi különbség?
1: Ez nehéz dolog, mert ha mint szaknyelvészt kérdezel, akkor azt mondom, hogy amit az emberek használnak, tehát ami a közösségben él, az nyelvi forma, a nyelvésznek nem szabad ítélkeznie. Hát ő nem azért van. Ez olyan, mintha a szociológus megállapítaná, hogy emberek élnek ebből, abból, meg amabból, de ez a legutóbbi, ez helytelen, mert azért ilyet nem szabadna csinálni. Hát ez nem illik egy szociológiai munkába. Hát akár azt mondom, hogy lopásból él, a lakosság 0,2%-a. De most írjam oda, hogy ennyi, és ez jobb lenne, ha abba hagynák. Ez méltatlan. Tehát a nyelvésznek nincs, az nem mondja valamiről azt, hogy helytelen, ha vannak emberek, akik úgy beszélnek. Nekünk egyébként éppen az az izgalmas szakmailag, hogy eldöntsük, hogy mi volt a hiba, és mi nem. Na most mi hibának csak azt nevezzük, amit az illető nem szokott használni, és véletlen belebotlott a nyelve. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy megfogták a nyulat, ez hiba. Mert ilyet nem mond senki. És ha véletlen ezt mondja valaki, hogy megnyugták a fulat, és nem veszi észre, megkérdezem még egyszer, elnézést, elmondaná még egyszer, hogy mit mondott, és nem fogja megismételni. Nem fogja még egyszer azt mondani, hogy megnyugták a fulat. De hogyha mondjuk egy kevésbé művelt, vagy proletár közegben valaki azt mondja, hogy maga is tudhassa, hogy ez hogy van, ezt nem lehet hibának minősíteni nyelvészeti értelemben, mert ha megkérdezem még egyszer, elnézést, nem jól értettem, mit tetszett mondani, megint azt fogja mondani. És ha megkérdezem a környezetét, mit mondott a férje, Kati néni, ő is azt fogja mondani. Tehát nekünk nyelvésznek ez adat. Azt mondjuk, hogy bizonyos emberek, bizonyos közösségei így beszélnek. Egészen más erről a tanárnak, a pedagógusnak, a nyelvművelőnek, a szépírónak, a szerkesztőnek a véleménye. Az azonban nem nyelvészet. Az kultúra, etikett. Tehát a nyelvművelőknek nagyon fontos szerepe van, amikor az embereket irányítani próbálják, hogy kérem, ha ön banktisztviselőként akar elhelyezkedni, és egy álláshirdetés elmegy, akkor vegye nyakkendőt és fehér inget, és lehetőleg nem mondja azt, hogy tudhassa. Mert akkor nem fogják a bankba fölmenni. Jó, van olyan is, ahol ez már komolyabb kérdés, mert azt nem szabad embereknek mondani, hogy ők azt a beszédmódot, ami nekik az anyanyelvük, és ami természetesen jön, hogy az a beszédmód az helytelen, vagy az nem magyarul van. Azzal már nagyon vigyáznék, az erkölcsi problémának tartom, hogyha a tanár azt mondja a gyereknek, hogy fiam, te nem tudsz magyarul, hogy lehet azt mondani, hogy föle jöttek már a többiek. Mert otthon is így beszélnek, ez hallja a közegébe, ez egy kényes dolog, és itt igenis a másságot jobban el kellene fogadni. Azt hiszem, itt egy picit még adósak vagyunk. Ugyanis ez olyasmi, amiről ő nem tehet, olyan, mint a bőre színe, vagy az a vallási közeg, amelyben fölnevelkedett, vagy az a nemzetiségi hovatartozás. Hát a bőréből nem tud kibújni. Ha a papa is azt mondja, hogy fölejöttek, meg a mama is azt mondja, hogy fölejöttek, akkor a tanár nem mondhatja az iskolába, hogy fiam, te nem tudsz rendesen magyarul, hogy beszélsz.
0: A sok-sok nyelv is ilyen, és végül is az előbb azt mondtad róla, hogy ott mégiscsak az a dolga pedagógusnak, hogy ezeket pofozgass, ezeket a...
1: Világos. Én most a kommentárról beszélek. A pedagógusnak akkor azt kell mondania, már bocsánat, hogy beleszólok, nem vagyok magyar tanár, és főleg nem vagyok tanító, mert ez igazán őnekik a nagyon nehéz és nagyon fájdalmas feladatuk. De valahol meg kell oldania emberileg, hogy megmagyarázza, hogy rendben van, tudom, hogy otthon úgy mondjátok, és annak ott megvan a helyen, nagyon jó ízű dolog lehet az, de ide az iskolába azért járunk, hogy megtanuljuk, hogy a művelt emberek másképp szokták mondani, elmondhatja példának, hogy ahogy más ruhát öltünk, amikor a városba, a bíróságra fölmegyünk, és megint más, hogyha a kertbe dolgozunk. Érted? Hát,
0: nem kell megszégyeníteni valakit azért.
1: Na, ezt a szót kerestem, azt akartam mondani, és sajnos még nagyon sokszor embereket megszégyenítenek a nyelvhasználatuk miatt. És ezt nem érzem indokoltnak.
0: Jó, ez kitérő volt a költészetről, költészethez. Szóval, hogy miért írsz ilyen kevés verset? Mert hogyha van igény, belső igény arra, hogy verseket írjál, már pedig van, akkor igen, miért ritkán?
1: Nagyon zajos az életem, és zűrös, és százfelé rohanok, és most például itt ülök veled, ahelyett, hogy otthon föltenném a lábamat, és az újságot olvasnám. Na jó, ezt igazán boldogan csinálom, de sok, és nem tudom, az utóbbi fél évben nagyon megpróbáltam leépíteni dolgokat. Valahogy úgy éreztem magam, mint a mókus a mókuskerékbe, hogy szaladni kellett, és egyszer csak rájöttem, hogy az élet rövid, és már ki tudja, mennyi van hátra, szóval most már azért vigyázni kell. Írni szeretnék verseket is, többet is, meg tankönyvet. Kaptam egy megrendelést, bevezetés a nyelvtudományba, vagy szóval valami hasonló című könyv írására is. Azt is fogom csinálni.
0: Furcsa egyébként, hogy ebben a, ezt másoktól tudom, hogy ebben a költőkben igen gazdag és magas költészeti nívón álló országban téged jó költőnek tartanak. Ez tényleg furcsa. Ráadásul ezzel a kevés verssel.
1: Ez lehet, hogy kell ezt mondani, nem tudom, technológiai kérdés is. Van, akinek kell, hogy sokat írjon, és abból aztán időnként kijön egy jó. Tehát kell neki, hogy egy állandó tréningbe maradjon, hogy szórja magából, mert ha nem szórná, akkor befulladna, és a jó se jön neki. Van ilyen típus. Én nem olyan vagyok. Engem megijesztene az, hogyha látnám, hogy nem jó, amit csináltam. Talán gőgös vagyok, talán... Szóval érted valami.
0: Szóval sokkal több versed van igazából?
1: Hát sokkal többet kezdek el. Igen. De csak azt akarom kiadni, ami jó, és engem meg az hajt, hogy hát talán kevés van, ami nem jó.
0: A vers lehet, hogy sok meghatározása van. Én nekem most éppen az jut eszembe, hogy egy abban az értelemben intim műfaj, hogy az ember önmagával van. Szóval önmagában turkál igazából akkor, amikor verset ír. Gondolom így van, soha életemben nem írtam, de látom a mások versein, hogy valószínűleg ezt teszik közben. Te egy ilyen fajta ember vagy, aki erre is hajlamos, nem csak kifelé nyitott, hanem önmagával is szívesen el van?
1: Hát nem mindig szeretek a tükörbe belenézni, és nem tudom, folyton úgy érzem, hogy adósságaim vannak, hogy szaladok valami után, hogy késésbe vagyok. Egyébként érdekes, notórius késő voltam fiatal koromban. Ez sokat javult, de még most is bebecsúszik. Indokolatlan késések. Szóval érted, egyszerűen állok otthon a lakásban, és tudom, hogy most kellene elindulni, és valahogy nem. És ez biztos valami olyasmi, mint az önmagával való foglalkozás is az embernek. Szóval valahogy nyilván az elindulás, meg a kimondás az egy nagyon hasonló dolog. És a notórius késő, én azt hiszem, az valójában egy notórius nem kimondó. Hiszen az, hogy én kilépek az ajtón és elindulok, az olyan, mint ha én kimondanám. belenéznék a tükörbe, és azt mondom például magam, hogy édesapám, öreg vagy.
0: De nem vagy öreg, 47-ben született, az nem öreg.
1: Jó, ez relatív, hát jó, ahhoz képest mondjuk, érted? Mondjuk imádtam rövid nadrágba járni például, bevallom neked.
0: Igen, emlékszem, sokszor láttalak.
1: És valahogy, hát már úgy érzem, hogy már nem lehet. Majd, vagy még nem vagyok elég öreg, mert hát ilyen önfelett öreg bácsik, azok már járhatnak sortba, amerikai turisták, meg mit tudom.
0: Miután nem értek a versekhez, csak olvasójuk vagyok, ezért nem merek további kérdéseket feltenni a versekkel kapcsolatban, csak egyet. És ez lehet, hogy ilyet nem is szabad kérdezni egy költőtől. Nem is szabad neki mondani, mert minősíteni, hát hogy jövök én ahhoz. Az a benyomásom, a utóbbi időszak mondjuk 2-3 év verseit olvasva, azt a nagyon keveset, amelyik a kezembe került, hogy nagyon óvatosak és nagyon megfontoltak ezek a versek. És a kérdés... Jaj, igen, ettől féltem.
1: Én is.
0: És a kérdésem az, hogy te vagy óvatos és megfontolt a saját belső életedben, vagy arra vigyázol, hogy ezek a versek ne legyenek mások, szóval a versek vannak-e visszafogva, vagy te magad? És vissza vannak-e fogva egyáltalán? Lehet, hogy tök rosszul értem.
1: Nem. Azt hiszem, igen. De nem biztos, hogy ez baj. Én egy napon rájöttem már elég régen. Ismerette a butángáz palackot? Persze, hogy ismered, mindenki ismeri. Kiskoromban nagypapám magyarázta el, hogy a butángáz palack önmagában érdektelen, mert hát ez egy nagy darab alumínium, amiben hát bele van préselve a gáz, hogy folyék, hogy meg nem tudom. És a tűzhely se érdekes, hát az egy csap van, ami a gáz kiengedi, egy gyufát oda kell tenni. A lelke az egésznek, az a furcsa lapos kerek dolog, ami a csőbe be van téve, ami a nyomást elviselhető mértékre csökkenti. Amely nélkül ugye hirtelen az egész gáz kitódulna, és egy hatalmasat robbanna az egész, és semmire nem volna jó.
0: Kezdem sejteni, igen.
1: Tudod? És nekem sokáig ilyenem nem volt ez a, nem is tudom, hogy reduktor, vagy nyomásszabályozó, vagy minden, nem értek hozzá. Sokáig ilyenem nem volt, és ezért kétségbe esetten lezártam a palackot, mert féltem attól, volt egy-két rossz élményem, hogy hirtelen kifújt valami. Ezen most főleg emberi kapcsolatokat értek, mit tudom, egy szerelem, ahol én teljesen elvadultam, és nem tudtam mit csinálni, és most már utólag értem, hogy minden normális ember meghátrált volna az elől, amit én ott produkáltam, mert így nem lehet rárontani emberekre is. De nem csak szerelem, hanem mint fiatalember tanárokhoz próbáltam közeledni, úgyhogy végül is azt hiszem több kárt okoztam, mint hasznot, és mit tudom.
0: Ilyen robbanékony alkot voltál, igen. Vagy ilyen szenvedélyes egész pontosan?
1: Igen. Ez ritkán fordult elő, de akkor nagyon megégettem magam, és nagyon megijedtem, és akkor lezártam azzal, hogy hát ez. És akkor lassan, Isten tudja hogy, vagy Isten segítségével, talán inkább ezt illene mondanom, valahogy szert tettem egy ilyenre. És lehet, hogy ez egy még mindig egy kicsit jobban lefolytja, és gyengében adagolja, mint kellene, de hát most már mindegy, most már így van, és azt hiszem, hogy jó is ez így. De ha úgy látod, óvatos, ezt a szót használtad? Megfontolt.
0: Óvatos és megfontolt, igen.
1: Igen, igazad van.
0: Nem is beszélgetem tovább a dolgot, viszont arról még okvetlenül beszélünk arról a mellészségről, amelyet most nem régen követtél el. Nem vagy egyedül, nem csak te gyalogoltál bele Arany János Shakespeare fordításába, hanem vannak ebben kollégáid, például Őrsi István.
1: Csányi János,
0: így van. Úgyhogy mesélj erről, hogy Magyarországon, a szentek szentjébe, mert végül is az aranyfordítások, az Arany Shakespeare fordítások ezek? Hogy mer az ember, hogy mer egy műfordító vállalkozni arra, hogy utánuk fordítson? A Szent Ivánai Áronról van szó egyébként.
1: Igen. Amelyből a Katona József Színház felkérésére egy új fordítást készítettem. Te röhögni fogsz, ez valahogy a rendszerváltással függ össze.
0: Komolyan mondom,
1: mert azóta nagyon sok embernek, hála Istennek, az az érzése, hogy hát azért itt nagyon sok mindent lehet. Nincsenek tabuk, nem valami egységes és monolitikus és zárt kultúrába élünk, hát ha neki így tetszik, ha úgy tetszik, ha úgy tetszik, úgy tetszik, nincs egy központi ráció, hogy mondjam, azelőtt a kommunizmus alatt úgy éreztük például, hogy hát a Szent Ivánei Áronnak van fordítása, ugye Arany János tollából. Van egy arra hivatott szervezet, azt hiszem ebben az esetben az Európa kiadó volt, nem akarom bántani őket, ők voltak az erre rendszeres pártunk és kormányunk, őket hívta életre azért, hogy ez legyen, amíg ők úgy látják, hogy van ennek a műnek fordítása, hát akkor van ennek a műnek fordítása. Hát Őrsi István egy kultúrhérosz, mert valamikor ugye még a kommunizmus alatt a Hamletből készített egy új fordítást.
0: Feltételben sokkal vadabb dolgot művelt, nem csak azért, mert a Kádár korszak volt, hanem a Hamlet, aztán végképp. Még a Szent Iván járom, még csak adja.
1: Igazad van, tehát teljes tisztelet jár neki ezért, és akkor egy ilyen hitvita alakult ki arról, hogy szabad-e ezt egyáltalán csinálni, tehát Istennek tetsző dolog-e, és ugye te is érzed, hogy a rendszerváltás óta ezek valahogy olyan teljesen érdektelnek. Hát emlékszel arra, hogy a budapesti pártbizottságnak kellett arról döntenie, hogy a Csillaghegyi strandon a legmesszebb részben lehet-e nudista szekciót kialakítani.
0: Igen.
1: És a budapesti pártbizottság végül is hosszú vita után úgy döntött, hogy lehet. Ma meg hát valahogy ezt már nem is értjük. Nem csak az, hogy ki az a budapesti pártbizottság, jó, hát helyette van önkormányzat, meg köztársasági megbízott, meg nem tudom. Na de hogy az most akkor hozzon egy elvi döntést arról, hogy lehet-e nudista, hát törvénybe ütközik, nem ütközik törvénybe, ha nem ütközik törvénybe, akkor lehet csinálni. Hát törvénybe ütközik az, hogy én lefordítsam Shakespeare Szent Iván elmet. Nem. Akkor köszönöm, ennyi. Tovább nem is értem, hogy te miről beszélsz. Én nagyon tisztelen becsülöm Arany János, nagyon örülök, hogyha bokájáig fölérhetek, de hát ez most engem ebben az esetben nem zavar. Én ezt a művet lefordítom, kiadó kiadta, színház bemutatta, és what are you talking about?
0: Persze, természetes, bármit le lehet bárki után fordítani, de azért vannak, nem mondom, hogy szent dolgok, de vannak olyan emberi megszokások, a kultúrában is nyilvánvalóan, amelyeket fájdalmasan érintenek a változások. Így van ez például a nevekkel. Szóval a vadkorból...
1: Mesteremberek nevével.
0: A mesteremberek nevével a Szent Iván éjjelomban. A vadkorból nálad lett Tetőfi Péter, Tetőfi.
1: Tiltakozom. Nem a vackorból lett, te úgy.
0: Nem, bocsánat, igaz, jó.
1: Mint hogyha én az Arany János munkáját fordítottam volna le mai magyar nyelvre.
2: Nem,
1: én a Shakespeare darabot fordítottam le mai magyar nyelvre.
0: Én értem,
1: nem a vackorból lett, hanem a Quince-ből lett.
0: Igen, pontosan értem, ez fontos, hogy mondtad, csak én más szempontból kérdezek, hogyha én elmentem eddig a színházba, akkor szóval a vackor meg a zuboly, ezek szimbólumok voltak. Te most a szimbólum, nem csak a fordítást, igen, a szimbólumot is.
1: Igen.
0: Megsemmisítetted, hogy úgy mondjam.
1: Megsemmisítettem, nagyon jó. Te is a kommunizmusban nőttél föl, vald be, te is úgy gondolkozol, mint hát a mi generációnk.
0: Nem, mint nosztalgiák, a zuba iránti nosztalgiák.
1: Mint hogyha én most hatályon kívül helyeztem volna Arany János fordítását. Mint hogyha én lennék a legutolsó.
0: Bemegyek a Katona József Színházba és megnézem a fordításodat, hatályon kívül nem hallom ezt a nevet, hogy Zuboly.
1: A Katona József Színház, nagyon jó kis színház, de hát istenkém, hát másút majd előadják az Arany János féle szöveget, ha azt tetszik jobban neki. Te is azt hiszed, hogy az én fordításom a legutolsó brosúra, amelyik az előző brosúrát hatályon kívül helyez, és most
0: azt hiszed, hogy én szemrehányást teszek neked? Én azt kérdeztem pusztán, hogy ezek a szimbólumok, ezek fontosak voltak azoknak az, szóval szívószavak voltak egy bizonyos darabhoz. Te lefordítottad őket, másként fordítottad le őket, magyarázd meg kérlek, hogy miért pusztán csak erre irányult a kérdés.
1: Én mást akarok mondani, erről én azt gondolom, igenis ezt ki kell, hogy mondjam, hogy az Arany János fordítása ebben az értelemben félrevezető, nem azt adja, ami az eredetiben van, vagy legalábbis én valami mást tudok erről előadni. Ami nincs benne az Arany János. Hát semmilyen fordítás nem tudja az eredetinek a teljes gazdagságát. Ha az Arany János elmondta az egyik felét, háromnegyedét, akkor én elmondom a megmaradó negyedet. Például az Arany Jánosnál a mesteremberek tegeződnek egymással. Én nálam magázódnak. Az eredeti Shakespeare-ben is ők magázódnak, illetve meglepően udvarias, ilyen polgári módon szólnak egymáshoz, mert polgáremberek voltak. Az Arany nevei inkább olyan mesebeli nevekre emlékeztetnek. Én meg inkább hát létező emberekre akartam gondolni, akinek van vezetékneve, keresztneve, tehát aki akár élhetne köztünk is. Jó, hát kicsit talán furcsa neve van, hogy Tompor Miklós, de hát Istenem, ilyen nevet is el lehet képzelni. Hát. De hát Zuboly nevű embert nem lehet elképzelni, mert hát ilyen név nincsen.
0: Ehhez a kötethez, ez a fordításhoz írtál egy utószót, amelyben számomra roppant meggyőzően mondod el, hogy mi a különbség Arany János kora világszemlélete közegek között, és a között a közeg között, amelyben Shakespeare élt, és ezeket az embereket megelevenítette.
1: Egy nagyon érdekes dolog, most van színen a városban egy másik Szent Ivánéi álom, Csányi János rendezésében és fordításában, igen kiváló előadás, és ő még egyel tovább ment a mesterembereknél, és teljesen maivá tette őket. Annyira, hogy az egyiket Bélának hívják, és Póstás például az egyik, és jön valami távirattal, és akkor ott tartják, hogy ő is vegyen részt az amatőr előadásban. Tehát teljesen maiasítva, modernizálva van.
0: Nem átírva?
1: Így is lehet mondani, igen. Nagyon jó az előadás. Én nem csináltam volna ezt, de hát ez egy másik kérdés. Én azt a feladatot kaptam, meg a Gotár Péter, meg én, meg a Katona József azt tűzte ki, hogy a klasszikus Szent Ivánéi álmot adjuk elő. Valahogy úgy, mint mondjuk tehát egy Bach darabot mai zongorán. Hát jó, ez azért még a Bach darab, bár tény, hogy az ő idejében ilyen zongora nem volt, de hát ez egy elfogadott dolog. Míg a Csányi az olyan, minthogyha hát nem tudom, szintetizátorra írja valaki, az még ugyanaz a Bach darab marad, de hát az már egy másik művészi alkotás. Csak azt akarom mondani, hogy láthatóan dolgozott benne is, az, ami én bennem, ő még tovább is ment, hogy a mesterembereket muszáj kiszedni a régi, színes, falusi világból, ahova arany tette őket, és be kell hozni a mai városi életbe, mert erről szól a darab, ettől mulatságosak, hogy ezek valóságos emberek, akik a lakótelepre mennek hazafele, és akkor találkoznak a tündérkirálynővel, meg a bukkal, meg ezekkel.
0: Shakespeare-nél is egyébként?
1: Úgy van. Láthatóan ők az akkori Londonnak, jó, hát Athénnek van nevezve, de hát ez nem kell komolyan venni, az akkori Londonnak teljesen rendes ilyen amatőr színtársulata, és a nevük is van, vezetéknév, keresztnév, mesteremberek, még ott valami pénzről is beszélnek, hogy milyen életjáradékot kap. És akkor egyszerre csak ugye hát a tündérek világával szembesülnek. És ettől jobb lesz a vígjáték. Mert a Zuboly maga is már annyira tündéri. Na az Akson, hát akkor szamárfeje lesz neki. Na hát akkor a tündér királynővel szerelmeskedik. Hát ez így nem érdekes. Tehát ha valaki mai rendes vízvezetékszerelő, vagy takács, vagy takács, hát ilyen sincs már, hát szövőgyári technikus volna, ugye? Igen.
0: Szeretted csinálni?
1: Jaj, nagyon szerettem csinálni. 5 hónap alatt kellett elkészíteni, ami rövid idő, mint az Inger a varrógépét, úgy hajtottam magamat, de nagyon szerettem a darabot, és titkos vágyam volt, hogy egyszer lefordítsam, de valahogy nem is gondoltam rá, mert hát ott van az aranyféle fordítás.
0: És műfordítási tevékenységed egyébként?
1: Nem sokat fordítottam, egy Goldoni vígjátékot fordítottam olaszból, verseket, még perzsából is, mert tudtam perzsául, de nem sokat.
0: Szóval furcsa. Keveset írsz, verset is, kevés műfordítást csinálsz, akkor mégiscsak minden idődet, energiádat, életedet elviszi a tanítás, meg az emberek, akik körülötted van, az élet, mondjál.
1: Igen, hát jó, pénzt is kell keresni, azért nem állok valami nagyon jól, hát a tanári fizetés csekély. A tanítás is, vagy hát, hogy mondjam, olyan a kettő között levő dolgok. Mondjuk most például egy fiatal kollégám volt tanítványom, írt egy nagyon érdekes könyvet a magyar hangtanról, egy tankönyv jellegű dolog, és megkért, hogy olvassam el, hát bíráló jelleggel. Persze, hogy csinálom, hát ki a nyűjt csinálja, hanem én, a volt tanára, meg értek is hozzá, meg várja is a véleményemet, tehát akkor 2 hétig ezt fogom bújni, és akkor... Ne, ez mind mellébeszélés egyébként, de ezzel nem tudom. Valahogy közember, homo publicus lett belőlem az elmúlt években, hát a magam szerény szintjén, mint amit az egyetemi életben részt vettem, meg ilyesmi. Inkább erről van szó, és ez nagyon érdekes, de más, azok más szirénhangok, az nem táptalaja a szerelmi lírának.

0: A portré műsor 1995-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, július 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A védelmi munkacsoport ma dönt arról, szükség lesz-e holnaptól a nagyvállalatoknál kötelező fogyasztási korlátozásokra. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízi közműszolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és szükség esetén a hadsereg is bevonható az ellátásba. A miniszterelnök, a Fidesz és a KDNP is jelezte, hogy részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy most nemzeti összefogásra van szükség. A Fidesz a tervezett intézkedésekről vár tájékoztatást, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását. Terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosának egyik éttermében végrehajtott robbantást az orosz főváros polgármestere. A merényletben 3 meghaltak, 21-en megsebesültek. Meghalt az a nő is, aki vélhetően a helyszínre juttatta a robbanó szerkezetet. Az orosz hatóságok szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója valószínűleg nem tudott a csomag tartalmáról. Még vizsgálják az eset körülményeit. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. A drónt irányító férfit kihallgatták. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében tomboló erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, legalább 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Athén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt, mentésük még tart. Erdő és bozót tüzek pusztítanak Horvátországban is. Több mint 60 hektárt perzseltek fel a lángok 1 nap alatt. Isztrián a legsúlyosabb a helyzet, 45 hektárnyi terület égett le. Dalmáciában Split és Trogir környékén, valamint Omisz közelében kellett nagyobb erőkkel védekezni. Zara környékén 6 hektáron csaptak fel a lángok. Itthon fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 65 szegény legények. Ez a film, ez borzasztóan áttört egy pillanatra. Te akkor érezted, szóval mikor érezted meg, hogy ez be fog vonulni a magyar klasszikusok közé?
1: Máig se érzem, szóval. Máig se érzem, nem tudom, nem. Tudtam, hogy valami, mert végül is, mikor Kánom, hogy én nem kapott díjat, és soha nem szoktam díjat kapni fesztiválokon sem.
0: Leszámítva az életmű díjaidat.
1: Az meg már a vénembernek jár, hogy halál előtt két perccel, az szokás adni. De mindig olyan balésak voltak a fogadtatásai filmeimnek. Akkor a Dósai nagy ember volt ennek a magyar filmterjesztésnek. Nagyon reménykedett abban, hogy ebből lesz valami, amikor megjelent Kámba a szegény legények, és ő csalódott jobban, mint én nem vártam ezt. Meg aztán akkor először voltam Kánba, én nem tudtam, hogy ez micsoda. Még jobb pofa volt, mert akkor még nem volt ennyire tömeges a filmcsinálás. Ugye van minden gyerek filmet csinál, és mindenki filmes. Akkoriban ez egy kis társaság volt, ez a filmcsinálók köre. És amikor én oda bekerültem, és ezzel a filmmel valahogy ismert lett a dolog, akkor ugye belekerült ebbe, a nemzetközi körbe került be az ember. Ami kicsi volt, akkor mindenki ismert a másikat. Ahogy én számon tartom azt, hogy X és Y nálunk, aki ezelőtt nem tudom hány évvel kezdett, hogy mit csinál tovább, hogy megy tovább, tovább megye. Mert ugye a Radvány igazán mindig azt mondta, a filmrendező az, aki a következő filmet is meg tudja csinálni. Szóval nem az, aki csinált egyet, vagy kettőt, vagy három marhajót, nem, aki végig csinál. Mert...
0: Az érdekes, hogy ezt pont a Radványi mondta, aki nem tudta a következőt megcsinálni.
1: Hát ne, azért csinálgatta, hát a más körülmények azért. Szóval producerrel és olyan producerrel, aki pénzt tesz bele, és vissza kapni a pénzét, azzal nehezebb dolgozni, mint ezzel a kellemes magyar állammal, amit itt 40 évig végigcsináltunk.
0: Kimentél Cannesba, és ott azért volt egy olyan visszhangja a dolognak a sajtóban, amikor a díjkiosztás volt, akkor volt egyfajta csalódottság, és nem a magyar lapok, mert azok persze elfogultak, hanem a francia lapok, az angol lapok. Azt írták, hogy a szegény legényeknek kellett volna kapni
1: persze,
0: a díjat.
1: Persze, azt írták, hogy nem. Hát jó, hát...
0: És miért nem kapta meg? Vannak ilyen pletyek, hogy reggel volt a vetítés.
1: Nem tudom már melyik, a Cahiers du Cinéma azok ott, mindig a piszkolódó ironikus banda. Azt mondták, mert aludtak azok.
0: Igen, ezt lehetett hallani, hogy elaludtak.
1: Aludtak a zsűritag. Ember azt kap, amit adnak, nem? Hát,
0: de utána azért a szegény legények egy éven belül megkapta a legjobb külföldi filmdíjat az angol kritikusoktól, mert hát egy ilyen tekintélyes dolog, nem?
1: Igen.
0: Rengeteg filmet bemutatott.
1: Igen, csak mi van
0: akkor? Ha már ennyire nem akarod, akkor beszéljünk tovább a díjakról.
1: Nem.
0: Utána kitört egy nagy vita a magyar sajtóban a szegény legényekről, vagy talán nem volt olyan nagy, mert később aztán a csillagosok katonáknál
1: csillagosok volt a nagy balé,
0: meg a fényes szelek. De azért már ekkor ott elkezdődött valami.
1: Nem nagyon figyeltem, én nem túltan érdekelt.
0: Miklós, mire figyeltél te akkor, amikor éppen kezdtél világkívül rendező lenni?
1: Hát mire figyeltem? Hát arra, hogy mi lesz. Társadalomra, hogy pusztuk az orrunkat mindenre, meg lányokra, meg a világra.
0: Mennyi volt az improvizáció ezekben a viszonylag korai filmjeidben? Mert ezekben azért még a dialógusok eléggé kötöttnek tűnnek,
1: persze,
0: meg a mozgások
1: persze.
0: Különösen. Tehát mennyit találtatok ki ott?
1: A mozgások azok helybe készülnek, azt nem lehet megírni. Az minden improvizáció benne. Az úgy készült annak idején, megcsináltuk a fártot, letettük a sineket, és az képest csináltuk meg a jelenetet. Ki volt találva a díszlet maga? Azt hiszem, hogy Banus Jelcső díszlet, azóta mindent ő csinál. Fantasztikus hicko. Azért gondoltunk erre ez ilyenfajta díszletre, mert minthogyha valódi történet, vagy szegedi várról beszélne, vagy oda gyűjtötték be a Rózsa Sándor embereit. Azt tudom, hogy elment. Megnéztük a szigetvári várat, a Kende akkor még főiskolás volt, és ő csinált ilyen kis etüdöket arról ott a szigetvári várról. Ott vagyunk, a Kézdi Kovács, a Horváth Feri nevű barátunk, festő volt. Meg én, meg nem tudom, hogy ott egy kis etüdőket csináltam, hogy nézzük meg a helyszínt. Aztán elmentünk Tokaj mellé, ott van egy avargyűr, hogy hát ott meg lehetne csinálni.
0: Oda később visszatértél egyébként dokumentumfilmeket csinálni.
1: Akkor találtuk meg igazából a Olaszliszkai zsidó templomot, ami ugye akkor már már fél, romos, nem is félig romos volt, és még élt a két öreg zsidó, és ez volt a Kendének az első filmje.
0: Ez se jött be, tehát valahol eljutottál az előbb-utóbb arra a bizonyos pusztára, amit azóta is
1: hát a puszta tartanak. Hát a puszta az egy direkt történet volt. Ugye a pusztában csináljuk, az direkt volt, azt tudtuk. Azt filozófiailag tudtuk, hogy így mondja. Több jelentése is van, mert puszta ugye az a szabadságot jelent, de ugyanakkor, hogyha lovasok vesznek körül, akkor nem biztos, hogy
0: akkor kiszolgáltatottságot. Amikor szegény legényeket csináltátok, akkor már az volt a módszeretek, hogy a dialógusokat azok tulajdonképpen a forgatással egy időben írod.
1: Nem,
0: és
1: akkor még kevésbé. Uh-huh. Akkor még kevésbé. Hát ebben nagyon kevés dialógus van egyébként. Ezek az első filmek kevés dialógus van. A következő film az már rögtönző dialóg.
0: Ugye volt egy ilyen folyamatos vita fű alatt, aztán később már nem is annyira fű alatt, ugye szegény legények mennyiben az 56 utáni megtorlás, ja, elnyomás, igen. Ugye, ahogy akkor mondták, parabolája, ezt már ritkán van használják.
1: Igen, manapság már nem szokás parabolát. Se parabolát beszélni, se parabolát csinálni.
0: Már mennyire volt ez szándékos?
1: Hát úgy volt szándék, a kimondatlan volt szándékos, mi tudtuk, hogy erről, hát nem csak mi tudtuk, aki nézte, vagy a baráti kör tudta, hogy erről van szó. Jó, ugyanakkor meg konkrétum, a szegény legény első része. Ugye az egy korabeli novella. Palotás Austinnak hívják, aki írta a szegény legényekről, a betyárok története. A második rész, mikor a latinovistra azt mondják, hogy te eljátszod azt, hogy te az vagy, akinek itt teszed magad, te csendőr, te nem az vagy, te megölted azt a csendőrt. Ez is egy valóságos történet volt, egy ukrán tábornokról. Talán múltkor elmondtam.
0: Igen, de arról még nem, amiről most beszélünk, hogy igazából, tehát mennyire konkrétan a korról akartál szólni, és mennyire arról a korról, amiben a mű
1: hát
0: született.
1: Hát minden, ugye minden a korról szólt. A történelmi filmjeink, úgynevezett történelmi film is a korról szóltak. Tehát mind áttérteles volt. Ugye többen megpróbálták a korabelit csinálni, többen ugye a Szabó csinálta, a Gál Pista csinálta. Az nem tudom mennyire jött át akkor. Ez annyira nyilvánvalóan 56 volt, hogy erre muszáj volt vallani a politikusoknak is, meg a politikusok embereinek. Hát annyira, hogy ugye meghívták ám be a filmet, és csak akkor engedték ki, hogy nem is tudom, ki csináltam egy interjút a Népszabadságban. El kellett mondanom azt, hogy ez nem 56-ról szól. Különben nem engedték volna kikámba a filmet. De a Komlós persze, hát ő miután nem volt buta gyerek, okos fiú volt, meg vágotta az esze, mint a beret, vagy meg volt iróniája. Hát őt úgy beszélgettünk, hogy ezt azért kell megcsinálni, mondta. Mert mindenki tudja, mert az értelmesek tudják, hogy miről szól.
0: Szegény legények után te, hogy ismerem csak, hát egy hihetetlen sztár lettél a magyar szellemi életben, a nemzetközi filmvilágban, és akkor rögtön utána jött egy ilyen furcsa megkeresés, hogy a nagy októberi szocialista forradalomnak jön
1: az. Azt nem tudom, hogy volt. Évfordulója, hogy ezt a Pista Nemeskürti
0: kitalálta ki, hogy csinálják az első szovjet magyar koprodukciót.
1: Ki fogalm sincs, hogy kitalálta ki. Nem tudom, hogy kitalálta ki.
0: És akkor jött ez a történet a magyar internacionalistákról.
1: Igen, nem tudom, ki találtak. Hát az úgy készült, aztán az hosszasan készült, mert volt egy orosz Diváni nevű grúz, aki hát azért volt híres, részint azért, mert ugye ez egy nagy hercegi család voltam Diváni. Az ottani vörös herceg voltam Diváni. És hát őt bízták meg ezzel, hogy ő legyen a forgatókönyvíró. Ott a Kézdi Kovácssal hetekig együtt voltunk az Ukrajna szállóba, hogy igen, hát nem, semmit nem írt a Palics. Nagyon érdekelt a konyha, nagyon jó főzött. Ugye elmentünk oda, nem jött össze a forgatókönyv. Akkor hazajöttünk, akkor nem tudom, hát írtunk valamit.
0: Kinek volt az ötlete, hogy a magyar internacionalistákról, tehát az legyen a középpontban, vagy az adódott?
1: Fogalmam sincs. Ezt sem tudom, hogy van. Hogy kinek kitalálta ezt ki. Hát gondolom adódott, hát. Ami miről másra lehetett csinálni. Biztos lehetett volna, 1849-re mondjuk, Páskévesnek hívták, nem az.
0: Bemutatják a filmet, Budapesten mutatták be, vagy Moszkvában először?
1: Hát Budapesten bemutatták, hát előtte a trükk azért az volt, hogy hát mi azért ismertük a kicsit őket, a rosszokat, szóval gondolkodásmódjukat, és a többi. Hát a Gyula majd 3 évig volt fogságban. Hát én pár hónapot, de azért teljesen nyilvánvaló volt, hogy milyenek.
0: Hát ott volt a Mészáros Márta, akinek elég
1: hát nem beszélve a Mártus, akinek aztán személyes élményei elég sűrűek. hál' Isten meg is tudta csinálni ezeket később, személyes élményeit. Szóval azért ismertük őket. Tudtuk, hogy nem szabad hinni nekik. Azt tudtuk. Úgy csináltuk a filmet, hogy a negatívot azt előhívni és hazaküldtük. Budapesten hívták. A negatívok itt voltak nálunk. Tehát nem volt az ő kezükben. Uh-huh. Ők nem dönthettek arról, hogy a maga a film milyen lesz. Azt mi csináltuk meg. És még egy, hogy marha gyorsan csináltuk a filmet. És ugye hát ők hát még a nagymesterek is, ugye hát a Föld utolsó filmes zsenie, a Stalkert azt hiszem 3 évig csinált. Azt hiszem, úgy emlékszem, hogy 3 évig csinálta. Ami megcsináltuk, 35 nap alatt forgattuk le a filmet, ami hát az kisfilmet nem csináltak abban az időben az oroszok. Többeköt azért, mert úgy fizették őket. Ugye ők kaptak alapfizetést, ugye mindenki állami alkalmazott, mi is alapfizetést kaptunk itthon. De a oroszok, a színészek és a filmesek is úgy kaptak fizetést, ha produkcióban vannak. Tehát minél tovább húzták az időt, annál inkább volt mellékkeresetük.
0: Jöttél te ezzel a hosszú beállításaiddal, amivel ugye nagyon gyorsan el lehetett készülni, mert nem kellett mindig átállni az egyes beállításokra. Az a legenda van a filmeddel kapcsolatban, hogy mire kimentek volna a forgatásra ellenőrizni, mert azt hitték, hogy még a közepén se vagy, addigra már lebontottatok, és nem volt forgatás.
1: Hát nem egészen, szóval, de majdnem. Tudom én, ugye kijöttek 3 hét múlva, és akkor már alig volt már hátra a felvételi anyag.
0: Kinéztünk, hol forgattatok?
1: Kosztroma nevű városba, ami a Volgának a felső kanyarában van. A gyönyörű hely. Kolostorok vannak, hát ilyen szép dúlt kolostorok voltak. Akkor már állítólag most már helyrehozták őket, meg kis templomok, meg még régi Oroszország, faházak, gyönyörű világ volt. Egy nagyobb patakocska folyt be a Volgába, a Poksa nevű patak, annak a partján építettek föl egy faházat. Néztünk fotókat, albumokat, nem lehetett égjárni Oroszországot, hogy majd a nagy ország. És találtunk egy albumot, egy Kizsi nevű skanzen, valahol északon. Talán Finnország közelében van, nagyon északon, Kizsi nevű hely, ahol egy ilyen skanzen van, egy fantasztikus faházak, hogy összegyűjtötték, mint ahogy a skanzenekben összegyűjtötték a különböző helyekről a paraszti emlékeket. Fantasztikus hely lehet. Nem mehettünk. Végül valaki megsúgta, egy lezárt terület, a rabok vannak, nem engedtek. Ezen a környéken is, ahol mi forgattunk, a környéken voltak koncertrezes tábok, úgyhogy mi vonattal mentünk oda, vonattal, mindig vonattal, de csak éjszaka, hogy ne lássuk, hogy mi van. Később tudtuk meg, hivatalosak nem mondták. Kosztromában azért kell csak éjszaka vonattal menni, mert az a jó, ott hálókocsik vannak, nyugodtan, stb. Szóval meg volt az indokolva, hogy még nem lehet kinézni az ablakon.
0: Kész lett a film, hazajött a nyersanyag, itthon megvágtátok, egy vágott kúpia, ugye egy végleges kúpia elkészült, és bemutatták Budapesten a filmet.
1: Hát
0: egy
1: először eljött a moszkvai filmben igazgató, megnézték, ki voltak bukva. Hát. Nagyvetítőbe nézték, ugye ők ültek ott, meg talán a film főigazgató, és ugye a Gyula is bennült velük, én nem. És a Gyula azt mondja, hogy már ment vagy 10 perce a film, és akkor a diváni fölött levetette a jakóját. Zsárkátibbe valahogy, zsárka meleged van, valahogy a meleged van. Azért fantasztikusak voltak. Elfogadták, mindenki kiállt mellette. A Nemeskürti kiállt, a révész hivatalosan kiállt Magyarország a film mellett. Szóval magyarok kiálltak mellette. Nem szóltak egy szót, csak elvitték a filmet, és átvágták.
0: És kint volt egy, szintén egy bemutató,
1: igen, később volt egy bemutató. Ez emlékfilm lett volna, hát 50 év volt a 17-es forradalom. Arra igen. Készült. Hát ez nem jött be, szóval nem lett ilyen emlékfilm, nem lett ilyen ünnepi film. Talán késő ősszel volt a bemutató, és akkor meghívták a Somlót, igazgatót, a Révész Miklós meg engem, és a vonattal mentünk. Hát az jó volt volna, tehát részint azért ki lehessen bírni, és hát azért vodkáztunk a vonaton, hogy megérkeztünk, majd 2 napot lehettünk. Új szálloda akkor készülődött, még nem volt teljesen meg. Rasszionális szálloda, ez egy modern szálloda volt, hát abba egy korabeli modernség, kb. 1 kilométer széles, 1 kilométer hosszú szálloda volt, hát ott szerintem csak biciklivel lehetett közlekedni, hát mi laktunk is. Akkor még nem volt teljesen meg, de megvolt a vetítő, szóval a mozi meg volt benne.
0: Egy óriási mozi volt benne.
1: Azt hiszem egyből vittek a moziba. Dél körül érkeztünk meg, de hát nem, meg elmentük a hotelbe, és vittek a moziba. A mozi tele volt, de akkor még valamit pötyögtem oroszul, és üdvözölte a közönséget, Nem tudom, hogy milyen közönség lehetett. Nemrégen találkoztam egy orosz kollégával, egy fiatal, hát fiatal, nem tudom mennyi idős rendőr, azt mondta, ott volt a nézőtéren akkor, amikor bemutatták a filmet.

0: Ment a film. És mi ott ültünk meg, hát iszogattunk tovább persze. Hát egy csomó katonatiszt volt ezek között, akik ott körülvettek minket, vagy együtt vacsoráztunk. És egyszer csak bejött egy civilbe egy úr. Az úr elég alacsony ember volt, de az alacsonyságához képest olyan széles is volt, ilyen szélehosszú egy úr volt. Mindenki fölállt és üdvözölte. Kiderült, hogy ő a parancsnok a klubnak, tiszti klubnak. Valami tenger, hogy mi a fene lehetett, fekete tengeri, akármi volt eredetileg. És bejött, és akkor megkérdezte, hogy az elvtársak közül ki csinálta a filmet. Na hát itt mi sunyítottunk, aztán végül ugye jelentkeztem, hogy mi. Ugye mi a falnál ültünk, és mi meg szembe ült annyira, mint te most velem szembe, és áthajolta az asztalon, és megcsókolt. Olyan oroszosan háromszor. És akkor azt mondta, hogy nagyon köszönjük, ez valóban így történt, mondta. Erre a somló megszólalt mellettem, te, ez nem ugyanazt a filmet látta. Amint kiderült, nem is. Szóval, és átvágták a filmet, és hát sokkal rövidebb lett, és más. Én nem láttam még azóta, de van a orosz kollégánk, ismered ugye orosz kritikusunk, aki ide szokott járni a fesztiválra.
1: Trosin,
0: aki tanít a moszkvai filmfőiskolán, és mondja, hogy ő meg szokta csinálni azt, hogy a eredeti verziót és a megvágottat mutatja a gyerekeknek, hogy értsék meg, hogy akkor milyen volt. Ígérte nekem, hogy egyszer elküld, hogy elhozza.
2: De itthon közben egy irdatlan nagy vita kerekedett a filmből, ugye a reformerek mellé álltak, a dogmatikusok támadták, majdnem, hogy a két irányzat próba követett a film.
0: Természetesen közönségvita nem volt, de ottani filmgyár igazgató meghívott az irodájába egy találkozóra, két-három kolléga volt ott. Három kolléga volt ott, egy gyártásvezető, ez a rendező, meg nem tudom ki volt még, egy színész talán, akit nem is ismertem. Ezek voltak, és ott ültünk mi három a magyarok, vodkáztunk, teáztunk, és a filmgyár igazgató azt mondta, hogy nem, tessék ma. És akkor azt mondta, ez a ifjú kolléga, az gyerek volt még akkor, akkor egy kicsit megtámadott, mondván, hogy nagyon, nagyon kegyetlen a film. És még egyet mondott, a mi fehéreink nem voltak ilyen kegyetlenek, mondta. Senki nem szólt semmit rá. Senki. Ott ugye a filmgyár igazgató, aki nem volt akárki, mint személyes történet, és egy regény természetesen nem volt akár. Egy szót nem szóltak, a mi fejreink nem voltak ilyen kegyetlen.
2: De itt meg, mintha épp az lett volna a baj az itteni támadásoknál, hogy a vörösöket ábrázolott túl kegyetlennek.
0: A Darvas Jóska volt, aki piszok módon belegyalogolt a filmbe.
2: Ez ilyenkor megrendelésre történt, vagy valóban ő így gondolta, hogy
0: nem fért
2: össze?
0: Nem lehet tudni. A Darvas már gyerekkorában is szaralak volt, hogy bocsánatot kérek a emlékétől, meg minden, meg azértől, meg a rokonaitól, ha vannak. Ugye parasztpárti volt, de hát a parasztpártnak abban a szárnyában tartozott, amelyik ugye kiszolgálta. Kovács Imre már akkor, tehát már felszállás előtt is rosszban volt vele.
2: De a Rényi Péter is megtámadott valamennyire, ha jól emlékszem.
0: Igen, nem tudom, ő igen.
2: Úgy emlékszem.
0: Igen. Nem tudom, mert aztán ő volt az, aki elkezdett barátkozni velem később.
2: Veled azért akkor nagyon barátkoztak, amúgy is, még aki támadott is, mert akkor már egy szinte támadhatatlan tekintély voltál. Hát azért a Jancsú társaságában lenni, még a hatalom prominenseinek is, akkor az nem volt egy rossz.
0: Honnan tudott ez? Hát ezek nem tudom, nem hiszem, hogy így van, de nem hiszem. Már persze abszolút más világ volt. Tudnélik ezekbe a kultúra is, akár még be, ebbe jötte ki magát mindenki. Más lehetőség nem volt. Film volt, meg színház volt, meg irodalom volt, képzőművészet volt, zene. Most mindenki ebbe jötte ki, mert nem volt tévé, nem volt, meg mit tudom, nem volt semmi. Meg a fociba jötte ki magát mindenki.
2: És hát ebből a film volt az, amelyik gyorsan kijutott a világba. Igen. Azért a magyar regény az akkor annyira nem volt jelen a világban, de a film az
0: nem,
2: rögtön
0: nem
2: ott
0: mint
2: volt.
0: Ma például, hogy a magyar regény, pláne német
2: most
0: és
2: a film nincs kint.
0: Most a film nincs kint.
2: Elülted a bal, és te megcsináltál egy sokkal csöndesebb filmet, a Csend és kiáltást.
0: Igen, csöndes.
2: Igen, hát csöndes.

0: kevesebb. Már a témében is. Kisebb költségvetésű, kisebb kiállítású, majdnem, hogy kamarafilm a pusztán.
1: Akkor a beli pénzben, azt hiszem, 900.000 forintba került.
0: Nem lehet átszámítani. Hányan nézték meg akkor ezeket a filmeket?
1: El nem tudom képzelni. Ugye a szegény legények az elérte. Egymillió nézőt elérte, azt a történetet ismered, a egymillió néző történetét. Filmmúzeumban volt egy vetítése a szegény legényeknek. Azt találták ki, hogy itt találjuk meg az egymilliómadik nézőt. Hogyan? Hogy kisorsolják a jegyekből, hogy ki lesz az egymilliómadik néző. Színpadra fölmegyek, kisorsoljuk, egymilliómadik néző. Jó, kihúzzuk. Nem tudom, ki volt a moderátor, harmadik sor, jobb oldal, negyedik szék. Moderátor, harmadik sor, negyedik szék, senki. Senki nem jelentkezik, jó. Nézőtéri felügyelő. Harmadik sor, jobb oldal, negyedik szék. Igen, ülnek ott. De tessék, semmi. Egy öreg néni ül ott. Nézőtéri felügyelő oda megy hozzá, hogy néni kérem, maga a szegény legények, amit most nézett, annak a filmnek a egymilliómadik nézője, örül? Süketném
0: a
1: volt.
0: A csend és kiáltás, ugye megint kin vagy a pusztán, most már Magyarországon megint, most már a Kende az operatőr. Jelentett ez valami váltást a stílus?
1: Hosszabbak lettek a snittek. Ugye a Kende szabadokban kezelte a gépet. A Kende megcsinálta azt, amit a Somló nem nagyon. Hát az igazi balhé aztán a fényes szelek után volt, mert azt újra a Somlóval csináltam. Mondom, hogy letesszük a sint, letesszük, és akörül csináljuk meg a jelenetet. De úgy, hogy 360 fokba is megfordulunk a Kendével. A Somló nem, ő mindig csak egy irányba, mert ő rengeteg lámpát is használt, különösen még a fényes szeleknél, mert ugye akkor még nem volt olyan a nyersanyag, hogy ugye ez volt az első színes film, amit csináltunk. Akkor, hogy a lámpázás miatt csak egy irányba forgatott mindig. A Kende meg 360 fokban megfordult a kamerával, Fárcsin köré csináltam a jelenetet, és akkor megfordult. Sőt, volt úgy, hogy kétszer is.
0: És akkor mi volt a lámpákkal, amikbe belefordult?
1: Hát vagy az volt, hogy azzal kihúzták. Tehát amíg oda vettük, átvitték, hát azt is meg lehetett csinálni. Hát volt úgy, hogy a lámpák is egy másik fártkocsin voltak. Tehát azt elhúzták.
0: Tehát akkor magyarul egy nagyon bonyolultan
1: bonyolult
0: mozgás volt, mert benne volt írít, hogy a kamera mozog, és csinál egy körfártot, ahogy mondják. Akkor ezen közben fártsinem mozognak a nagy lámpák, amiket el kell vinni a kamera látószögéből, plusz mozognak a szereplők egy koreográfia szerint.
1: Így van. Hát elég mutatványos dolog, ugye kollégáit pikirten meg szoktak jegyezni, hogy lehet, hogy érdekesebbek a forgatásai, mint a filmét szokták mondani a tisztelt kollégáit. Hát biztos, mert ugye amikor csináltuk, ugye a 70-es évek végén csináltuk a Baczynski életéről ilyen parafrázisként a Magyar Rapszódia Allegro Barbarot, az ugye Balaton felvidéken volt, és nyáron csináltuk. És rengeteg nézőnk volt. Hát az is ilyen marahosszú snittek voltak, és ment a kamera. Ugye akkor én még kamera mögött jártam, még nem láttam akkor direktbe a képet. Ma már direktbe látom, mert monitoron látom. Akkor nem volt még ez a lehetőség. Mentem a gép mögött. És mögöttem jött a nézősereg. Voltak 100-an, 150-en, szóval nem tudom, csináltak-e, azt nem csináltak verkfilmet, pedig érdekes lett volna.
0: Ezeket a nagyon bonyolult mozgásokat, ezeket te fölrajzoltad, vagy csak lepróbáltátok?
1: Nem, lepróbáltam. Hát nézd, ezek a hosszú snittek miatt, ezek elég gyorsan készültek ezek a filmek. Mondjuk egy napig próbáltunk egy 10 perces jelenetet. Mindig délután vettük fel. Egyrészt, hogy akkor szép a fény, már megy lefelé a nap, akkor szép fények. Még délután vettük fel, kétszer vagy háromszor vettük fel. Hát egy napi próba kellett hozzá, amíg kijártuk, megbeszélt. Pluszban nem direkt volt a hang. Vezérhang volt, ezért én közben tudtam a Kendének mondani, hogy mit csinálja meg a színészeknek. Én beszéltem a színészekkel közben, míg ment a jelenet. Egész más volt a technika, mint ma.
0: Most ebben a filmben benne van a Törőcsik Mari, aki hát ugye egy egészen másfajta színjátékhoz szokott a színpadon, meg a filmekben is, mint ez, ahol elsősorban a mozgásról
1: nem,
0: van
1: akkor
0: szó.
1: Nem. Nagyon jó kis színésznő volt. Akkor is, most is marha jó színésznő. Nem egyszerűen, szóval ez nem egyszerűen szokás kérdés, azt hiszem, hogy nem. Tehetség, természet, akármi. Néha nézek ilyen harmadosztályú amerikai sorozatokat tévébe, és néha hang nélkül. ne tudd meg, hogy milyen rossz színészek. Szóval az ember azt hinné, ugye látja ezeket a világszámokat, meg amerikai színész világszámokat is látja, hogy ezek milyen nagyszerű színészek, hogy az egyéniségük hogy jön át a... Ezek grimaszokat csinálnak, meg eljátszák azt, hogy én most jó kedvem van, borzalmasak. Szóval a rossz színész a világon mindenütt van. Mindenütt van. A Töröcsik a világ mindentán a legjobb színészek között van. Világszínvonal volt akkor is.
0: Odaadod a színészeknek a forgatókönyvet forgatás előtt?
1: Hát nem tudom, akkoriban talán még igen, de ma már hát. Ma is, de mondjuk a legutolsó, amit csináltunk, ugye Edde megevél videm a címe, annak volt egy forgatókönyve valamelyik tévéújságban. Amikor ugye múlt ősszel jelent meg a film, akkor került moziba, azt mondja, a Csákány feleségem, Zsuzsi, azt mondja, te olvasd csak, mi van. Ugye hát ezekben a tévéújságban van egy rövid összefoglalás, hogy miről szól a film. Nézem, mi ez? Az illető nem látta a filmet, hanem elolvasta azt a forgatókönyvet, amire a pénzt adták. Hát annak annyi köze van az egészhez, mint nekem a harangöntéshez szól. Szóval a világon semmi most már azt is tudom, hogy a Mucsi meg a Seren elolvasta a forgatókönyvet. Hogy ezt elolvasta a komoly fiú nagyon is. És akkor mondta nekem, nem ezt kéne megcsinálni? Mondom, mit? Hát amit olvastam, Na jó, most már tényleg a rossz viccek, amikről itt szó van. Szóval akkoriban voltak forgatókönyvek, nem tudom. Blatina is biztos nem olvasta egyiket sem. Ez mindig bizalmi kérdés is. Szóval én tudod, mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen filmeket csak barátokkal lehet csinálni. De aki megbízik benned, és te is megbízol benne, megbízik benne, tudja a színész, hogy nem fogod égre vinni. Tehát nem ok. Szóval azt is megtettem, hogy mostanában meg szoktam csinálni, hogy reggel odaadom a szöveget, hogy körülbelül ez van. És akkor egy kicsit ők rágják, hogy kicsit változtatnak rajta, esetleg beletesznek egy-két poént, ami nekem nem jutott eszembe, vagy nincs. Nem vagyok éppen humoromnál annyira. És hát akkoriban már kevésbé vagyok a humoromnál.
0: És akkoriban nem volt egy ilyen játék is a hatalommal, hogy odaadtál nekik egy forgatókönyvet, aztán csináltál egy Ancsó filmet.
1: Ugye egy darabig ugye ezt próbálták csinálni. Hogy visszakeresik a forgatókönyvet a filmeken. Aztán abba hagyták. Hát akkor, amikor már ugye kicsit lazult ez a kádári kármi, akkor már ebben a mi szakmánkban is lazult egy kicsit a dolog. De hát ugye már eleve a szovjet filmcsinálás úgy kezdődött, tehát tudod, hogy az Alexander volt még a 30 években elküldték Hollywoodba, Alexander nevű kollégát. Elküldték Hollywoodba, tanulmányozza, hogy kell filmet csinálni. Tudod, a dolog lényege volt az, ugye Hollywoodban már akkor csak a forgatókönyvet lehetett leforgatni. Ezt tanulták meg az oroszok is, pedig ők is improvizációval kezdték. Teljesen mindegyik. Hát mindegyik. A 30-as filmei, de még a Bolsi filmek is, hát a Csapájev is improvizáció.
0: Na most a történelmi filmek után ugye a 60-as évek végén csinálsz egy filmet, úgy Fényes szelek, amivel egyrészt megint parazsat gyűjtesz a fejedre.
1: Hát az is történelmi.
0: Különbözik egy picit azért, mégiscsak különbözik ettől az előző háromtól, amit szoktak ilyen egy trilógiának is mondani. Egyrészt az első színes filmed, másrészt hát valamelyest egy személyes film, mert bár történelmi, de a saját történelmedről is. Egy olyan történelemről van szó benne, amit te is átéltél, tehát a Nékosz időszakról, a 45 utáni első évekről van szó benne, és hát harmadrészt szemben az előző három filmnek a nagyon szigorú formai szerkezetével, ezek egy ilyen szabadabb, kicsit már, ha tetszik, ilyen happening-szerű filmek, olyanok, mintha inkább a 60-as évek végének a hangulatát idéznék, mert akkor készültek.
1: Hát az 68. Ugye akkor én már meg kicsit otthonos voltam Párizsban, elég sokat voltam Párizsban, szóval nem folyamatosan, de sokszor. És hát rengeteg barátom volt már akkor Párizsban, és hát ugye ezek a ifjú filmestitának, mondjuk így a barátaim lettek, meg hát néhány élő magyar barátom volt, ugye Szabó Laci, Pilisi Jóska. És Gyulával, aki akkor volt először Párizsban, együtt voltunk ki, a Gyula, Mészáros Márta meg én együtt voltunk ki 68-ban. A sajnálatos események idején, tehát a diák felkelés idején, hát az fantasztikus élmény volt. Fantasztikus élmény volt, ugye természetesen lelkesedtünk. Ugye én akkor még fiatalabb voltam, meg ilyen aktív voltam, több helyen részt vettem ilyen bulikba. Egyszer a Kodlelussal, nem is tudom melyik utcában, a barikád mögött, ugye szembeállt a CRS velünk, és dobáltuk a követ a Lelussal együtt. Lelus akkor 67-ben lett nagy díjas, igen, 67-ben.
0: Egy férfi és egy nővel?
1: Igen.
0: És az új hullámosokkal, a közelebbről az új hullámosokkal, a Godárékkal, a Kájédű Cinemakörrel, a Cinematekkel, ott összejöttetek?
1: Igen, hogyne.
0: Még a Langlois úr élt, ugye,
1: hogyne, a Cinematek? Hogyne, hogyne. Még élt, hogyne. Akkor a Langlois igazából akkor kezdődött. Ugye hát ifjú kollégákat abból éltek, hogy Langlois van, és nézték a régi filmeket. Tulajdonképpen azon tanultak. A jó fejek voltak ezek, Vodár az hihetetlen pad.
0: No, és akkor valamennyire ezek érezhetően beszűrődtek a fényes szelekbe, ugye, amelyik
1: hát egy ilyen forradalmi happening. Persze, hát ugye. Aztán ennek Köndöbű, tehát ugye az volt az alapordítás a utcákhoz, ennek Köndöbű, Continuale Combat. Tehát ez még csak a kezdet, folytatjuk a harcot, ugye. Hát ez a fényes szelekben benne van, tehát ezt kiabálják.
0: Most a fényes szeleket bemutatták, ebből megint borzasztó nagy vita, talán hát még nagyobb, mint a Csillagosok után.
1: Hát nagyobb volt, ugye, mert akik érintettek voltak, tehát a nékoszosok egy része az kikérte magának.
0: Mi volt a kifogásuk, hogy...
1: Hát nem tudom, én nem nagyon foglalkoztam vele. Gyula jobban tudta, ez sajnos nem tudja neked már elmondani.
0: De a hatalom se volt boldog a fényes szelektől.
1: Nem, hát semmi, ezektől a filmektől nem voltak boldogok soha. Nem tudom miért.
0: Hát nekem vannak ötleteim.
1: Vannak ötleteim.
0: Ez volt az első színes filmed, és láthatóan nagyon tudatosan törekedtél egyfajta ilyen színdramaturgiára, hogy vannak a
1: filmek. Ja, filmben, igen, mert a Balázs Zsulics, aki
0: a vörös inges, a fehérek.
1: A szürkék, meg azok, akikkel az erőszakot elkövetik, a egyházi kollégisták.
0: És az egyház hogy fogadta a filmet, vagy akkor nem
1: volt? Nem tudom, hát de botrány volt belőle, mert ugye a veszprémi püspök, nem tudom ki voltak a veszprémi püspök, de neki a titkárával álltunk kapcsolatban, aki egy helyes fiatal pap volt, és minden belement. És állítólag kirúgták a film után.
0: Ezt Veszprémbe forgatták?
1: Veszprémbe forgattuk, vagy a püspökvárba forgattuk, tehát a főtéren, ahol a püspöki palota van. Jó élmény, mert akkor volt a 68-a, a Csehország megszállása, az nem volt semmi. Ugye megjelent a Gyurko Laci egyszer, ugye a Gyula is ott volt akkor a forgatás idején, és megjelent a Gyurko Laci, és azt mondta, hogy hát miután már megtörtént a megszállás. Azt mondta, hogy írjátok alá, van egy elhívás, ugye, ők ketten, a Csóri meg ő fogalmazták, hogy tiltakozunk a megszállással. Aláírta Gyula is, meg én is. És aztán néhány nap múlva fölött a Gyurko, hogy a cél lebeszélte őket, nem tudom, Gyurkot, vagy mind a kettőket, a Csóri Gyurkot, hogy ne hozzák nyilvánosság.
0: Várható volt, hogy lebeszélje, ha megmutatják jó, neki, mit várta.
1: De hát... Nem tudom, naivitás, mert biztos naivitás is.
0: Jó, ezzel a 68-al, ha már rátértünk, valami ott vége lett, és a te pályafutásod is elkezdett egy picit elindulni a külföld felé. Ugye akkor jött az, hogy...
1: Hát az azért indult el a külföld felé, mert ugye a Csillagosok azok 68-ban Cannes-ban versenyben voltak. Első nap a Csillagosokkal kezdődött a fesztivál. És azzal be is fejlődött a fesztivál, mert Párizsban már kitört a balhé, a diák balhé, és az Cannes-ba is éreztette a hatását, és kitört a balhé, és abban maradt a fesztivál. A zsűriben a Monika Vitti, az vagy ő volt az elnök, vagy zsűritag volt. És vele volt a barátnője, aki a La Repubblicának újságírója volt, vagy lett, akkor talán nem volt a Repubblica, talán még nem volt meg az újság. Újságíró volt a lány, és ott találkoztunk. És hát aztán a lány Pesten értem jött, és elment.
0: Elmit. És ő volt a Giovanna. Giovanna Gallardo, aki közben kiváló forgatókönyvíró lett.
1: Sőt, most már három filmet is csinál.
0: Még a Sirokkót kihagytuk, ugye csináltál Sirokkó címet,
1: ja,
0: még
1: először
0: volt.
1: Na,
0: igen, akkor kezdődött ugye a külföld felé menés, hát, ja. Mert akkor ugye ja. Megkínáltak téged nagyon nagy sztárokkal, a Jacques Charrier-vel, aki a Brigitte Bardot férje
1: volt. Hát igen, nem volt akkor a sztár a Jacques, de azért nem volt akárki. nem volt a kerék. Hát ő találta ki, a Zsák találta ki ezt.
0: Tehát ő akart veled forgatni.
1: Ő akart velem forgatni, és akkor kitaláltuk ezt a történetet. A Gyula akkor, hát ő mindig fantasztikus, ilyen furcsa történeteket talál. Régi újságokba, könyvekbe, hát akkor még kevésbé, de később aztán állandóan Bécsbe járt, és friss, ilyen furcsa könyveket vásárolt, történelmiket, természetesen ilyen történelmi pletykákat, stb. És valahogy előkaparta a szerveket. A szerb királyt, aki egyszer, ugye, már nem tudom, melyiket, Obrenovicsot, valamikor, ugye, azt kidobták, mint királyt, és eljött Magyarországra, aztán tyúktenyésztetett, mindenféle ilyen dolga jöttek a Gyulának. Ez a történet, az usztaság története, akik Sándor királyt és a Bártó külügyminisztert Marseille-be megölték, ezeket Magyarországon képezték ki. Itt volt egy Intapuszta nevű tanya, a Dunántúlon, ott képezték ki őket. Ilyen terrorista akciókra. És egy magyar repülőtiszt vitt át őket Itáliába, magyar repülőn. Ez a magyar repülőtiszt nekem az unokatestvérem volt. És én már gyerekkoromban tudtam, mert 31-ben vagy 33-ban, nem tudom mikor volt a marseille-i merénylet. És tudtam, hogy ez van, ez a történet. Szóval ez a usztaság története. És akkor, ugye hát ezt csináltunk belőle egy ilyen, milyen szimbolikus történet, tehát hogy van egy ilyen nemzeti hősféleség, aki akkor lesz igazán hős, hogyha a saját barátai megölik, hogy maradjon.
0: És közben még van két nő a történetben, ugye, akik között van valamilyen homoerotikus vonzódás, ami aztán külön ugye csemege volt a kritikusoknak, mert ezen elrágódhattak egy kicsit.
1: Elrágódtak, igen, rajta is.
0: És a másik csemege meg az volt, hogy, ha jól emlékszem, 11 snitből állt a film.
1: 11 snitből állt, igen. 11 snitből állt a film.
0: Legrövidebb.
1: A harmadik cseme pedig az volt, hogy ez igazában ezek a szövegek, azok anarchista szövegek voltak. Bakunyinnak, meg másoknak a szövegei. A szegény feláborodott ember szövegei voltak. Szóval miután Bakunyin ez baloldali anarchista volt, tehát a szövegek baloldaliak voltak. Hát akkor volt az, hogy nyugatra mehet-e a film, meg én. Akkor volt az, hogy mehetek-e Itáliába, vagy nem.
0: És ki volt a két színésznő? Mert ugye őket is...
1: Hát a Marina Vladi volt az egyik, igen. Hát ő tényleg nagy sztár volt.
0: Hát ő abszolút sztár volt akkor.
1: A másik pedig egy fiatal francia lány volt.
0: És a Marina Vladi akkor már a Viszocki felesége volt?
1: Nem, de hát már barátság voltak. Már barátság voltak a Viszockival.
0: De Viszocki ide nem jött át a forgatásra?
1: Nem. A harmadik, ami az érdekessége a Sirokkónak, át kellett írni a szöveget, a magyar változatot át kellett írni, hogy konkrétan a szerb királyra vonatkozzon, és ne egy általános anarchista szöveg legyen.
0: Uh-huh. Tehát ezeket az anarchista idézeteket
1: át kellett írni. Haboztunk egy darabig, mert ugye ilyen direkt belépés az életünkbe csak egyszer volt az izébe, így jöttem idején, és ez. És akkor beszélgettünk erről a Gyulával, és akkor Gyula azt mondta, te csináljuk meg. Hát, ugye van egy valódi verziója, és az eredeti, ami a francia verziója a filmnek. Akkor csináljuk meg, hát különben nem engednek téged ki. Tehát engem kiengedtek, de a Mészáros Mártet és a Gyulát sokáig nem. Szóval nem kaptak útlevelet. Ja, ugye azt hitték, hogy én kimaradok Itáliában.
0: Hát egy jó ideig, én is maradtál egy...
1: Ja, hát majd 10 évet.
0: Majdnem tíz évet. És csináltál ott három filmet?
1: Hármat, igen. Hármat, nem négyet. Korabél arany, menjenek el ők, én idevaló vagyok.
0: De itt te mentél el, elég odavaló vagy Rómában, mert hogy valahogy ott belecsöppentél rögtön egy hát nagy ilyen filmes közegbe, a Pazolini.
1: Igen, hát akkor rettentő kisváros volt. Kisváros. Hát nem tudom, szóval ez egy széles baráti kör volt, hogy írók, rendezők, képzőművészek voltak benne. Hát minden este, vagy minden második este együtt ült az egész társaságot. Hát így kerültem barátságba sokkal, hát a Pazolinival, meg a Pazolini baráti körével.
0: Merre felé raktatok Rómába?
1: Giovannával, vagy 8 évig a Pantheonnal szemben, pont a Pantheonra nézett a
0: Már is közepe. Nagyon jó hely.
1: Jó hely volt.
0: Csináltál filmeket, Ráadásul a legtöbben még magyar közreműködő is volt. Ugye a Rúgógyözdi Cézárban is voltak magyarok. Melyik volt az első?
1: Az a pacifista volt. Monika Vittivel azt csináltuk.
0: És a fiú abban a Daniel Orbiszki volt, ha jól emlékszem.
1: A Daniel Orbiszki volt, igen. Meg játszott benne a madaras. Hát azt Milánóban csináltuk. Ott értettem meg, hogy miért nem lehet külföldön maradni. Ilyen, szóval úgy lehet kulturális szakmákban, miért nem lehet külföldön maradni. Akkor ősszel kezdtük csinálni a filmet, és hát a film igazából ezekre a diákmozgalmakról szól. Hát akkor még élő volt, hát ez 69. És nagyon-nagyon erősen élt az egész diák történet. A haverok később vörös brigádosok lettek, hogy meg tudom mondani, megnézni a filmet, hogy kitöltek meg a rendőrökkel a valóbb harcba, meg ki életfogytigan ült, de most már kiengedtük, kettőt már kiengedtük, életfogytosokat. Akkor történt az, hogy főutca fölött laktunk egy ilyen apartman házba, harmadik emelet, nyitva volt az ablak este, éjjel, olyan 11 fele volt éjjel. Lenn az utca, és hát ugye Milánó is azt hiszi, hogy miután olaszok, tehát déliek. Tehát, hogy ugye olaszok vagyunk, ordítunk, éljük világunkat, pedig hát az már elég éjszakon van. Őszi éjjelek már hűvösek, de azért mindig tele volt a utca, és egyszer ordítoznak diákok, vagy fiatalok jönnek és énekelnek. És egy Garibaldi dalt énekeltem. Kinéztem az ablakon, kiajoltam, néztem őket, és elkezdtem énekelni a dalt. És azt mondja, Giovanna, nekem te miért éneklet? Hát mondom, tudod, hát ismered, már mondta, hogy nálunk a Garibaldi mítosz, hogy nálunk Garibaldit mindenki ismeri, meg ugye magyar népdalok vannak Garibaldiról. Meg a Garibaldi néhány olasz nótáját is tudjuk. Jó, azt mondja, persze, nálunk is ismerik, nálunk is éneklik a Garibaldi dalokat. De ezt a Garibaldi dalt csak a fasiszták éneklik. Ja, mondom, ezt tudni kell. Ez itt kell születni, ebben a kultúrában kell fölnőni, hogy tud, hogy ki kicsoda meg. Ki mit jelent? Szóval mi mit jelent?

0: Oldásesküdés. Jancsó Miklóssal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasit Sarolta.
1: A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Magyarország energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a Duna vízszintje tovább csökken, ezért várhatóan még ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Hozzátette, tegnap a teljes hazai áram felhasználásnál csak nem 500 megawatttal maradt el a tervezettől. A lakosságot és a cégeket ugyanakkor ismét takarékosságra kérte a kormányfő. Magyarország egész területén biztosított az ivóvízszolgáltatás, csak néhány településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Gajdos László miniszter szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. Folyadékpótlásra és a tűző nap kerülésére hívja fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél többre van szüksége. Azt is mondta, az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban figyelni, de bárkivel előfordulhat, hogy a kevés folyadék miatt rosszul lesz. A ceutai tömeges határsértés miatt kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei. 22 tagállam köztük Magyarország közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A tagországok emellett uniós szintű összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Ceutánál az elmúlt napokban legalább 72 ember halt meg, amikor úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte, azt is lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a Hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Kigyulladt egy komp Indonéziában, a tragédiában legkevesebb 5-en meghaltak, 41-en pedig eltűntek. 225 embert sikerült biztonságba helyezni. Egyelőre nem tudni, miért csaptak fel a lángok a hajón. A mentést nehezíti a rossz időjárás. Itthon 2-en meghaltak az Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő rosszul lett, és már nem tudtak rajta segíteni. Egy 45 éves amerikai férfi pedig azután vesztette életét, hogy leugrott egy díszletről. A szervezők részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak, és bejelentették, a zenei programokat már ma a tervezetnél 2 nappal korábban befejezik. Pótlóbuszok viszik az utasokat Kőbánya, Kispest és Dabas között holnaptól augusztus 19-éig karbantartás miatt. A vonatok Dabas és Lajosmizse között a megszokott menetrend szerint járnak. Reggeltől estig a szerelvények a Z21-es pótlóbuszokhoz csatlakoznak, amelyek gyors járatként közlekednek. Fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Apor Péter majd 50 évvel később írta meg emlékeit, anekdótáit első Apafi Mihályról, Erdély fejedelméről. Mindenki, aki ismeri ezt a könyvet, szereti, mondhatnám azt, hogy imádja, fantasztikus nyelve van, és a hétköznapi leírásai, azok annyira plasztikusak, az ember szinte meg szeretné rendezni ezeket olyanok. Ez, amit hallani fognak, ez a fejedelem ebédjéről és vacsorájáról szól. De valami furcsa is van utána. Meghal az utolsó nagy fejedelem, és a fia követi. Aztán majd meghallják, hogy végzi a fia. Második Apafi Mihály, akinek a felesége Árva Betlen Kata.

Apor Péter, Metamorfózis Transzilvániai. Részlet. A fejedelem, mikor ebédelt vagy vacsorált, 10 órakor felment az konyhamester, megizente, kész az étek. Az főpohárnok előjött, az több pohárnokokkal, bőrrel borított szepetekben meghámozván elhozták az fehér cipót, az asztalt megterítették, elsőben az hosszú asztalra környös körül ezüst aranyfonallal varrott, egy csíknyi szélességű abroszt tettenek, azon fejül úgy terítették be tiszta fehér abrosszal az egész asztalt. Feladván az konyhán az étket ezüstálokban, mindenik étekfogónak sejemmel varrott keszkenyőket adtanak, azzal az étkes tálokat átalkötötték, s úgy vitték kezekben. Az étekfogók előtt konyhamester gyalog, az konyhamester előtt az asztalnok szerszámos paripán ülvén, hol rárótól forgóson, hol darútól, 3 szál levél medályban foglalva az süvegiben úgy vitette az étket. Mikor az fejedelem ebédlő palotájához értek, ott az Grádicsnál leszállott az lóról, gyalog úgy ment fel az étekfogókkal, lerakatta az étket. Mikor már az étket elhozták, az fejedelem asszonnyal kijöttek az ebédlő palotában. Ha a tanácsurak voltak az fejedelemnél, azok jöttek ki legelől az fejedelem előtt. Az fejedelem előtt jött a főhopmester, hosszú ezüstös nádpálca lévén keziben, hosszabb magánál, annak a közepét fogta. Kijövén az fejedelem, az urak rendet állottanak, az fejedelem zöld bársony, nyusztos kozáksüveg lévén feltéve a fejében. A főpohárnok másodmagával nagy térthajtással odament. Egyiknek kezében ezüst mosdómedence, másiknak ezüst mosdókorsó, skófiummal varrott kendő lévén keziben, elsőbben az fejedelem mosdott meg, azután az fejedelem asszony. Megmosdván a fejedelem, vagy predikátor, vagy arra tanított pohárnok inas az asztaláldást szép halkkal elmondotta. Addig a fejedelem az süvegit levette a fejéből, keziben tartotta. Elmondván az asztaláldást, az fejedelem az süvegit megint a fejében tette. Ketten az fejedelem asszonnyal egymás mellé leültenek a főhelyre, s enni kezdettenek. Azután, akik az fejedelem asztalára marasztott vendégek voltak, az hopmester rendre leültette. De ahol a fejedelem ült, két felül az asztalnál ürességet hagytanak, mint egy 2 arasznyira. Senki sem ült oda.

Mielőtt az fejedelem leült asztalhoz, az fegyverhordozó inas, aranyas köves hüvelyű kard s fejedelmi buzogány lévén keresztül téve a karján, mind ott állott az fejedelem háta meget, míg asztaltól felköltek. Mikor inja kellett az fejedelemnek, s fejedelem asszonynak, az fő innyaadó elé hozta az bort. Keziben lévő ezüstángyéra kitöltvén benne egy keveset, azt elsőbben az fejedelem szeme láttára megitta. S úgy töltött ugyanott az fejedelem előtt abból az borból innya, mind a fejedelemnek, s fejedelem asszonynak. Kiskonyhának hívták, ahol Ben, az fejedelem asszony házán belül arra tanítatott udvari fraj főzött 2-3 tál étket az fejedelem számára. Azt az étket onnét hozták ki asztalhoz. Mikor felköltek asztaltól, újólag asztaláldást mondván, az tanácsurak elől menvén, utánok az fejedelem asszony, az fejedelem házában, onnan reverenciát tévén mindjárt kijöttenek kikiszállására. Ha innya kezdett az fejedelem, gyakran ivott pedig, ott senkinek nem lehetett magát menteni. Addig kellett innya, míg kidőlt asztaltól. Maga pedig egy veder bort megivult, mégsem részegedett soha el, csak levette fejéből az bársony kozák süvegit, s mintha megfáradott volna, úgy gőzölgött ki az feje tetején az bor ereje, s azután még többet ivult. Egyszer fogarasban az udvar német gyalogjait az Fogarasi vár piacán rendre állították, s valamikor új pohárt köszöntek, mindenkor lőtek. Azoknak 2 hordó bort parancsolt, hogy kihúzzanak a pincéből. Addig ittak, míg egymásra dőltenek az vár piacán.

Amíg az fejedelem táncolt az fejedelem asszonnyal, az urak addig mind fennállottanak. Valamikor arra fordult az fejedelem, az urak mind fejet hajtottak. Igen kedves muzsikája volt az duda. Magyar módon szép csendesen táncolt, addig láthatta valaki, az lábait mind emeli fel a táncban. Igen cifrán, igen ritkán láttatott. Egyszer az fejedelem asszony Advánki udvartól két előrenden való fraját, abban a lakodalomban tengerszín bársonyköntösben volt. Az akkori szokás szerint az mentéjén leeresztett posztó lévén, kívül lévén az nyusztbéllés az posztón, az fejében akkor hosszú nyusztos süveg volt, köves medályban álló kolcsoktól benne, mint egy tisztító seprű, olyan széjesen, olyat pedig másnak nem volt szabad viselni.

Vadászni gyakorta járt. Egyébkor könyveket olvasott, kivált az Bibliát, azt estve is, kivált özvegy korában, amíg elaludt, az inassal olvastatta, vagy pedig órákot igazgatott. Sok óra volt a házában, az többi között egy az asztalán állott, mint egy bojtos, kicsin kutyácska. Mikor ütni kellett, megmozdult az asztalon, valahány óra volt, annyiszor a száját feltátotta, s annyit ugatott, mintha valóságos kutya lett volna. Az övit fenn éppen az csecsinél viselte. Igen, jámbor ember volt. Legnagyobb szitka ilyen volt, szamár kurva fia. De ha megharagadott, mindjárt megölette volna az embert. Ezt az öreg regnáns első apafi Mihályról röviden. Térjünk által az ő boldogtalan, úgy mondhatjuk, fiára, második apafi Mihályra. Meghalván én annó 1690. diet 15. április Fogarasvárában első apafi Mihály erdélyi regnáns fejedelem, árván hagyá egyetlen egy fiát és gyermekét, második apafi Mihályt. Ezt én annó 1695. Leopoldus császár, az erdélyi akkori kommendáns generális gróf veterányival Bécsbe felhivatá. Ott szép sok kegyelmes intésivel intette. Akkor visszabocsátván Erdélyben sem az Leopoldus császár, sem felséges udvar intésivel nem gondolván, sem pedig az erdélyi igaz hazafiai tanácsuraknak hasznos tanácsait nem fogadván, hanem magával egyidejű tanács után indulván, és némely betlen urak, mert az betlen urak sem jovallották, mint szándékját, jovallásán megindulván elveszi magának feleségül az Betlen Gergely leányát, Betlen Katát. Az nem tetszett sem az felséges udvarnak, sem az igaz hazafiainak. Meglévén az lakodalom, az felséges udvar másodszor felhívatja Bécsben, s többször le sem bocsátja. Azért az felesége is utána ment Bécsben. Annyi kegyelmességit mutatta az Leopoldus császár, hogy szakri románi imperii fejedelemnek tevé, de avval az erdélyi fejedelemségből kikoppana. Ez lőn az házasságának méltó gyümölcse. Lássuk azért, mint lett azon boldogtalan házasságának lakodalma.

lakodalom Balázsfalván volt. Az uraknak nagyja, s nagyobb része ott volt. Az lakodalom napján az fejedelem Cifra török szerszámos lóra ülvén felesed magával megindult az kastélyból, az Balázsfalvi hidaknak közepén sátort vontanak. A kisasszonyt Berve felől hozták hintón, s úgy alkalmaztatták az jövetelt, mikor innen az fejedelem az híd végéhez érkezett, s lóról leszállott, az hídnak az túlsó végéhez akkor érkeztek a menyasszonnyal. Azok is ott leszállván, mind innen az fejedelem, mind túl az kisasszony, gyalog mentenek békét felől az sátorban. Az fejedelem képiben köszöntötte az kisasszonyt Alvinci Péter. Az leány részéről Betlen Miklós felelt meg. A fejedelem az kezét megfogván az leánynak, amely bársonyos hintót hozatott volt az fejedelem, abban az hátsó ülésben ketten egymás mellett ültenek. Más senki nem ült az hintóban. Az két rész vendégekkel együtt bementenek az kastélyban, ott arra készített palotában asztalhoz ültenek, vígon laktanak, nem volt sem násznagy, sem vőfé, sem nyoszoljó, sem leánykikérés. Felkelvén asztaltól sokáig táncoltanak. Az menyasszony pedig nem kapták el gyertyánál, hanem szép csendesen az anyja Betlen Gergelyné Torockai Mária elvitte magával az háróházban. Kevés idő múlva az fejedelem is csak magára elment az menyasszony után. Az vendégek mind ott maradtanak, s még azután sokáig táncoltanak.

Tánc közben, midőn az fejedelem az mátkájával táncolt, Sárossi János tanácsúr, igaz hazafia, az dúdolta magában. Dínom dánom, holnap bizony, bánom bánom. S bizony igazán is dúdolta volt. Hely, apafi Mihály, miért nem fogad át szavát jó felséges uradnak, s igaz hazafiai tanácsosidnak? Bizony nem koppansz valaki az erdélyi fejedelemségből, és talán hazádnak, Erdélynek is jobban esik vala. De miért vakarjuk fel a beforrott sebnek az ő túrját?

0: Jancsó Miklós összeállításának második részét hallották. Közreműködött Jordán Tamás, zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Gondolom, kedves hallgatók, valamennyien hallottak a veselényekről, a két nagyról, és valószínűleg a zsibói bölényről, a nagy veselényi Miklósról, aki Kufsteinben meg is vakult. Róra írt egy kedves anekdótát, anekdóta sorozatot egy kolozsvári szerző 1854-ben. Hallgassák meg!

Falvi Sándor. Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. 1854. Zsibói vadászat. A veselényiek született lovasok és bátor vadászok voltak. Nagy kiterjedésű őserdejöket másfél század óta szoros tilalom alatt tartva a nemes vadnak bőviben voltak. 1830-ban a zsibói erdőkön tanyázó szarvasok száma 150, az őzeké 500 darabra becsültetett, vaddisznó kevesebb, farkas sok, róka, nyúl, vadmacska, nyest, császárs, fogolymadár nagy mennyiségben. Az ifjú Miklóst atya 6 éves korában szilajparipára ültette. 7. évében farkast és dámvadat lőtt. 1823-tól 34-ig Erdély és Magyarhon jelesbieinek társaságában évenként 3-4 ízben rendesen 4 napig tartó nagyszerű és jó rendezett vadászatokat tartott. Ezen vadásztársaságokból kormány emberei vagy katonák kiválának zárva. Hadwiger főerdősz östvénként kinek-kinek kézbesíté vadászjegyét, melyen a másnapi hajtás neve és abban állása száma fel van a jegyezve. Luigi Komornyik virradatig megjelent minden szobában, gyertyát gyújtott, és jelenté, hogy minden készen áll az elindulásra. Zsibón nem volt álmos vagy restember. Gyorsan felöltözködött és sietett ki az étterembe, ahol teljes kávé, túrós puliszka, főtt tojás, friss vaj s főtt burgonya várt a társaságra. A reggelizés 1 óra negyedet tartott. A délceglovak sebesen ragadták most a szánat vagy szekeret a távoli erdő alá. A szilajhajtás, felfordulás, a testen jókora kék foltok nem voltak ritka jelenetek. Veselényi pedig a társaság elindulása előtt sokkal korábban útra kelt a sötétben gyalog, vállán 2 fegyverrel. Mikor vendégei szánon kiértek, ő már övig mezítelenre vetkezve, a vadászkürtből jéghideg vizet öntöztetve testére, ott állott a nagy tűz mellett közlövészei között. A hajtások nagyon gyorsan, de mégis szép renddel folytattak. A decemberi legrövidebb napokon is rendesen 5 hajtás járt le. Déli falatozásra 1 óra negyed használtatott. Egy sült pulyka vagy nyúl, egy komlós cipó és 2 iccés kulacs bor járt elő. Az utolsó hajtásból leereszkedvén a völgyön vártak reánka fogatok. Veselényi ekkor délceg paripájára pattant, s mint forgó szél száguldott előre. Jóval előbb ért kastélyába, mint mi.

a vendégek kimosdva, csinosan, mint akármely fényes városi táncvigalomban jelenének meg 6 órakor az étteremben. A díszesen fölterített asztal az első hercegnél is megjárná. 4 tál meleg étel, ízletes csemegék, válogatott gyümölcsök, több asztali és csemegeborok, mind Veselényi saját termesztményei. A szolgálat nagyon pontos. Félórai estebéd után a ház tisztes asszonyát szobájába kísérve a vendégek rendre a pipázó szobába szállingóztak. Némelyik a kereveten hosszat nyúlt, s gonoszul füstölve áhítattal üdvözli a pihenő órát, mennyires földre fogatkozván, hogy őt ugyan a mái napon így kényelmes helyzetéből semmi sem bírja megmozgatni. Mások a kandalló körül komolyan beszélgetnek a házi úrral érdekes tárgyakról. A szögletben jól egybeszorulva 4 zilahi cigány működik. Ha jobbacskán vonnák, az sem ártana. De csak ahogy telik, szokta mondani a becsületes cigányzenész. A jó magyar ember pedig magas kedélyében csak a 20 drát ügyeli. A többit, ha megvan sajátságos taktusa, számba sem veszi. Midőn főlovász Áldja betoppan, s amúgy huszáros negéllyel jelenti, hogy a lovardában meggyújtattak az éjjeli lámpák, nem lenne oly fényes ígéret, melyért valaki most a kandalló mellett maradna. A lovarda 2 óriási csillár, s számtalan éjjeli lámpával fényesen van világítva. A nyalkalovászok rendre mutatják be a sok szép paripát, a főlovász a paripa életidejét és genealógiáját hangosan kiáltja ki. Ezután rendre lovagolják körül a lótermet. Kendefi Ádám és Veselényi tüzes paripákon, sisakkal és karddal markokban szöktetnek be most a tágterembe. Kortársak közt a legjobb lovasok, bajvívók és legerősebb karú 2 férfiút látunk magunk előtt. Hévvel, tűzzel, mint forró vérek rohanják meg egymást. Kardjaik szikrát szórnak, a menny és föld egybeomlását képzeltetik.

A bajnoki szép mutatvány után odabent a kandalló tüzénél nagy figyelmet gerjeszte most a házi úrnak Kendefivel és Veselényi Farkassal a gazdászat fölötti heves vitatkozása, amely nagyon hosszúra nyúlna, de a falusi toronyóra elkongatta a rémletes éjfélt, s jól lehet már most senki sem bágyat, s nem is álmos, de a házi úr maga inti vendégeit nyugalomra, mert holnap távolabb kell menni, s korábban indulni. Hasonló jó szellem, értelmes vitatkozások, s változtatott élvezetek lengik körül a vadásztársaságot másnap, s azután is mindvégig. A gyengébb szívű vadász felbátorítására s a kisebb veszedelem előtt nem rögtöni hátrálás ellen egy igen jó óvszer valahit. A megsebhet vadkant legmérgesebb állapotjában fészkéből kiszöktetni, s az éles, hosszú vadászkéssel sebes rohamában felfogni. E bajnoki jelenetnek csak nézésén is jót dagad a kebel, és bátrabban dobog a szív, mint eddig elé.

Mikor a vihar s förgeteg honmarasztott, újabb férfias élvezetek vártak a vendégekre. A nagy terem vívó oskolává változtatott. Mindenfelé kardcsattogás, vívás a jól kézzadásig. A tág erkélyen pedig a kendefi két ujja közé szorított fényes tallért veselényi pisztolyból egyes golyóval lövi ki. És ez hasonlóul a veselényi ujjai közül. Utánuk magam állok báró Pölnitzsel szembe. Ez oldalfélt fogai közt tartja kurtaszárú, televér német porcelánpipáját. 15 lépésnyire egyes golyóval ellövöm a pipát. A fogai közt maradt pipaszáron kívül a pipának legkisebb darabja sem látható többé. Eljelenetek gyakoriak voltak, de sohasem rossz eredménnyel. Akik távolról ítélték, bolondságnak nevezték, és nem tudták elhatározni, hogy melyik hibásabb. Aki kitartja, vagy aki lövi. Azonban, mint minden, úgy ez is csak távolról nézve rémletes. De közelről és többször látva elveszti szúrófullánkját. Önbizalomra és bátorságra ébreszt. Veselényi csak ürügyül használta fel vadászatait. Ó, sokkal magasabb célból gyűjti Zsibóra vendégeit, mint hogy velük néhány őzét, nyulát ellődöztesse. Ezt ő magára is kényelmesebben, s költség nélkül tehette volna. De hogy az elszórt, sparlakban heverő nemzeti erőket egybegyűjtse, az elpuhult, kéjelgő arisztokratákat a vadászat varázs gyönyörei által Zsibóra édesgetvén, itt észrevétlen szoktassák meg a kényes testet a jól béfűtött szobas puha pamlak helyett a gyaloglás s viharok kitűrésére. Néha-néha még bősz vatkannal is szembenézni, s azzal meg is vívni. Így a bátorság, lelki éberség s vidámság ott is, hol eddig hiányzott, természetté vált. Bátor hősök voltak a magyar elődök, de a hosszas nyugalom s a mostoha szülők kéjelgésre törpíték le bennük e szép erényt. Veselényi Miklós, az apa, első volt a felébredtek közül. Elől járt nemzeti erényekben, s férfias bátorságban. Kortársait is szívvel, lélekkel nógatta, de heves vérén és indulatosságán megtört jó akarata, s kevés követőre talált. Fiában, Miklósban a hazafiúi magas erények higgadtabb vérmérséklettel, s több előrelátással párosultak, s neki már inkább is sikerült. Buzdító példával járt elő lovaglás, vívás, lövés, úszás, nélkülözés, gazdászat s irodalom terén, főleg a haza s emberiség iránti buzgó szeretetben. Nemes buzgalma meghozta drága gyümölcsét. Élvezett dús vadászatjain, évről évre több vendégeket számlált, melyeken néha Erdély úri értelmiségéből 40-50-en is megjelentek. Egy kis országgyűlést ábrázolt. A napot vadászati élvek, az éj egy részét a haza ügye, nemzetiség, nyelv, okszerű gazdászatról itt tüzetes vitatkozások vették igénybe. Gazdag ismeretekkel tértek vissza kastélyaikba, mint tavasszal a munkás mély köpőibe.

9 évi, részint fogság, részint számüzetés, kínos szenvedései után végre visszatért Veselényi házi küszöbére, és újra láthaták szemei a páratlan Zsibót. Nem késett örömét régi barátjaival megosztani. Új év második napjára meghívva vadászatjára. Szokott készséggel jelenünk meg. Ez volt leghosszabb vadászatja. 23 egész nap tartott a legmérgesebb hidegben és övig érő hóban. Veselényi a vadászatot eredetileg másoktól ebben is eltérve esztétikai jó ízlésével szokta párosítni, s az elejtett vadak a vadászat alatt nem használtattak fel, sem bőrük le nem rántatott, hanem a nagykonyha külső falain csinos vegyítékben felaggattattak, és gyékénnyel gondosan elfedettek, hogy senki se láthassa. Az utolsó napon vendégei előtt lelepleszteté, miáltal azoknak egy gyönyörű látványt tárt fel, melyen órákig gyönyörködtünk. Ez utolsó, s leghosszabbra nyúlt vadászatja díszesebben koszorúzál konyha falait, mint valaha. Ott fügtek tarkáson a szép vadak. 386 nyúl, 42 bakőz, 8 vadkan, 5 gímszarvas, 38 róka, 12 vadmacska, 2 nyest, 4 farkas, 42 császármadár és 36 fácán. Mind szép, tarka vegyületben. De bámulva tapasztalám most Veselényinek hova tovább hibás lövéseit. Egyelébb ott vettem, hogy száműzetése alatt kijött a lövésből. Utóbb nem állhatám, és közlém véle a nagy változás feletti bámulatomat. Fájdalmas hangon beszélgeté el, hogy sanyarú fogsága alatt börtöne sötét falai közt egyik szemére merőben megvakult. A másikat is annyira meggyengítette, hogy a futó vadat, mintha csak fátyolon keresztül láthatná. Kedvetlensége nőttön nőtt, szokása ellen többnyire mélyen hallgatott. A vadászaton rendes állásaitól búcsút vett. 4 hónap múlva végképp elveszté örök életre érdemes szemevilágát, amely hajdan egész környezetét felvillanyozni bírta. Világtalanodása után pár évvel megkísérli még egyszer s utoljára a lövést. Kivezetteté magát fácánosába, s ott egy terebélyes nyárfa alá lapult, melyre a fácánok éjjelenként felszálltak. A fácánok gyügyögő hangjára fellőtt, de nem talált. Nagyon elérzékenyedve távozott el, és sohasem fogott azután így célból fegyvert.

0: Jancsó Miklós összeállításának harmadik részét hallották. Közreműködött Galkó Balázs. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb, ugyanabban az évben, szeptember 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. Ma ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a holnapra és a hétre várható fogyasztási adatokat. A rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Magyar Péter arról is beszélt, hogy szerinte az előző kormány nem ismerte el a klímaváltozás közelgő, most már világosan látható hatásait. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, erről az RTL házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a legnehezebb 5 nap most jön. Ezen a problémán kell először túl lenni, és ezután kell majd levonni a tanulságokat, és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. A pancsovai olajfinomító működését is veszélyezteti a Duna alacsony vízállása. A szerb elnök közölte, ha a helyzet tovább romlik, ideiglenesen le kell állítani a finomítót, mert a működéshez nélkülözhetetlen a folyóvize. Alekszandar Vučić elmondta azt is, hogy még hajózható a Duna, de a vízi szállításban résztvevő uszályok rakományát már 50%-kal csökkenteni kellett, miután történelmi mélypontra süllyedt a vízszint. Terrorcselekménynek minősítették a moszkvai éttermi robbantást, amelyben 3-an meghaltak, 21-en megsérültek. A hatóságok szerint a bombát távirányítással hozták működésbe. Az ügyben nyomozás indult. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Atén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, majd lezuhant. Mindkettőn 2-2 fős személyzet volt. Az egyik gép személyzetét ki tudták menteni, de a balesetben érintett másik helikopter 2 pilótája meghalt. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a spliti repülőtér tiltott légterében. Az incidens miatt ideiglenesen leállt a légiforgalom, 2 járatot töröltek, több repülő pedig jelentős késéssel közlekedett. A férfit kihallgatták. Csaknem 20%-kal esett vissza a dél-balatoni vendéglátók forgalma a tavalyihoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig vannak, közölte a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete dél-balatoni csoportjának elnöke. Makkos Péter elmondta, a megkérdezett velencei tavi vendéglátósok arra panaszkodnak, hogy a tó állapota miatt katasztrofális az idei szezon. Hozzátette, a visszaeső forgalom, a magas költségek és a munkaerőgondok miatt sok tóparti vendéglátós bezárt, vagy már csak hétvégékre nyit ki. Fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Az éjszakai 18-23 fok után, holnap délután 36-40 fok várható. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blocher,
3: Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
4: Jó estét, gyerekek! Tegnap akkor búcsúztunk el a három vándorló gyerektől, amikor elhatározták, magukkal viszik az útmenti növényt, Málé Malvinka füvet, hogy megkeressék számára a növények királyát, aki szép, új nevet ad majd neki. Martin és Alexander pompásnak találta az ötletet.
5: Elviszlek a nadlágylebemben,
4: ajánlotta fel Alexander.
5: A micsodádban?
4: Csattant fel Málé Malvinka fű. Azt akarta mondani, hogy a nadrág zsebében, nyugtatta meg Martin.
5: Ott kucorogjak a sötétben?
4: Méltatlankodott Málé Malvinka fű, megint csak jogosan. A növényeknek ugyanis fény kell.
5: A telembuláját?
4: Kiáltott fel hirtelen Alexander, mire mindannyian odafordultak.
5: Micsoda fula jószág mászkál itt a legnagyobb nyugalommal a fűben. Egy ág, öreg, száraz fadarab.
4: Az volt, de mozgott. Alexander rákiáltott.
5: Hé, te ág! Gyere csak!
6: Mit akarsz?
4: Mordult vissza az ág. Látszott, hogy ő sincs a legjobb kedvében.
5: Állj meg egy szóra!
4: Kérlelte Tánya barátságosan. Ez végre hatott.
6: No, mi kell?
4: Kérdezte az, és megállt. Szó, ami szó, vándorló ág elég mogorvának mutatkozott, ezért hát illedelmesen megkérdezték tőle, elvinné-e a hátán Málé Malvinka füvet a növények királyához. Az ág először nagyot nevetett, mivel ő is meglehetősen bolondosnak találta ezt a nevet, aztán újra mogorva képet vágott.
6: Hát, nézzétek, nem vagyok már éppen suttyógaj, és az egész életemet végig vándoroltam. Eddig 7884 kilométert tettem meg. És az igazat megvalva egyetlen kívánságom van, szeretnék valahol végleg elhelyezkedni. Semmi kedvem, hogy egy ilyen, hogy is hívják, füvet cipeljek a hátamon. Viszlát!
4: Azzal indult is tovább.
5: Faragatlan tuskó!
4: Kiáltotta Martin felháborodva. Ám Tánya ravasz volt. A lehető legudvariasabban szólt ág után.
5: Ugyan, kedves ágacska, ne felejtsd el, arra vágysz, hogy elhelyezkedhess, mondjuk egy fán. Mégis hogy gondolod? Képzeld csak el, hogy elérkezünk a növények királyához, aki éppen kitekint kastélyának aranykeretes padlásablakán, és így szól. Nézzétek, a vándorló ág milyen fáradtnak látszik. Szétnéz a kertben, ahol csupa ezüstfa áll, és azt mondja. Van itt még hely ennek a szegény vándorló ágnak,
4: azaz neked.
5: Legjobb tehát, ha velünk tartasz, folytatta Tánya.
4: Málé Malvinka fű pedig olyan könnyű, meg se fogod érezni, hogy a hátadon van. Megegyeztek. Vándorló ág ugyan morcos maradt, de megengedte, hogy Málé Malvinka fű kényelmesen elhelyezkedjék a hátán.
5: Minden rendben? Kérdezte Martin. Akkor gyerünk!
4: És a kis társaság útnak eredt.
6: Ne billegj!
4: Mordult rá vándorló ág Málé Malvinka fűre.
7: Én nem billegek,
4: mondta Málé Malvinka fű.
7: Gondolkodom. A világról gondolkodom éppen. Az jutott eszembe, milyen sok baj van ezen a világon. Alexandernek nincs nagybátyja. Nekem nincs megfelelő nevem. Neked pedig nincs nyugtod. Ez mégiscsak borzasztó.
6: Bánom is én. csak ne gondolkozz, morgott vándorló ág. Csiklandús vagyok. Közben sötétedni kezdett. Martin látta, hogy közeleg az este, így szólt. Srácok, aludni kellene. Na végre, mondta megkönnyebbülten vándorló ág, azzal mély álomba zuhant. Hol alszunk? Nézett körül Tánya, akinek nagyon hiányzott megszokott ágyacskája. Itt, mutatta Martin. A harmatos füvön? Kérdezte Tánya méltatlankodva.
7: Talán van ellefelé egy turistaház?
6: Szólt közbe Alexander. Turistaház persze nem volt a közelben, de még csak egy tanyaudvar sem. Csupán a mezőn átvezető hosszú országút állt előttük, amelynek két oldalán dúsan nőtt a fű. Így hát a szabad ég alatt éjszakáztak.
5: Hé, ág, ébredj! Kiáltott Martin vándorló ágra. Ideje nyugovóra térnünk.
6: Én már aludtam, jegyezte meg bosszúsan vándorló ág. Ekkor Martin elmagyarázta, hogy sorjában őrséget kell állniuk, hát ha erre téved, hórihordó az óriás. Az első két órát Martin vállalta, de az óriás nem járt arra. Mikor letelt az idő, felébresztette Alexandert, aki elfoglalta őrhelyét, de ő sem látta hórihordót. Utána Málé Malvinka fű következett, végül vándorló ágra került a sor, ám egyikük sem vett észre semmi különöset. Egyedül Tánya alhatta végig az éjszakát, mivel a lányoknak sok alvásra van szükségük. Reggel lett. Mivel vándorló ág ismét elkezdett morogni, amiért cipelnie kell Málé Malvinka füvet, Martin, aki egy 20-as talált a nadrág zsebében, így szólt hozzá. Tudod mit? Van egy 20-asom. Menjünk busszal. Ennek mindnyájan megörültek, és bár alapjában elégedetlenek voltak, hiszen mindegyiküknek megvolt a maga baja, olyan vidámak lettek, hogy egy dalocskát énekeltek, amely nagyjából így szólt.
8: Bárhol is van érte, megyünk közben róla. Énekelünk egy nagy bácsi, meg egy fatörzs, és egy új név kell mi nekünk. Bárhol is van, érte megyünk, közben róla énekelünk. Ehe, satöbbi, ehe, satöbbi.
6: Énekelve vonultak az autóbusz pályaudvarra. Rengeteg busz állt benn, az egyik Nápolyba indult, erre az utasok Nápolyt majszolva szálltak fel. Egy másik Svájcba indult, erre mindenki svájci sapkában szállt fel. A harmadik Törökországba indult, ennek az utasai török mézet szorongattak a kezükben. Akiknél semmi sem volt, a Se Hollandia feliratú autóbuszhoz igyekeztek. Martin határozott léptekkel tartott egy busz felé, amelynek oldalán a tábla azt hirdette, ez a világ túlsó végébe tart. Martin és barátai természetesen ezt választották.
7: Te jóságos ég! Milyen nagy a világ!
6: Ámuldozott Málé Malvinka fű.
7: Gondoltad volna?
6: Kérdezte vándorló ágtól, de vándorló ág elégedetten szundikált az ülésen. Végig aludta az egész napot és az éjszakát, vagyis az egész utat. Amikor megérkeztek a világ túlsó végébe, úgy kellett felrázniuk. Szólt az ág. Már megint gyalogolni kell. Igen, mondta Martin, és kiszállt. Nézzetek jól körül! Megérkeztünk a világ túlsó végébe! Aludjatok jól! Szervusztok!
3: Jan Blocher, Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sárospataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacspai László olvas fel.
1: Szervusztok, gyerekek, jó estét! Azok a gyerekek, akik az elmúlt napokban is hallgatták esti mesénket, tudják, hogy két fiú és egy leány elindultak nagybácsit keresni. Útközben találkoztak egy növénnyel és egy vándorló ággal, akiket magukkal vittek a világ túlsó végére. Ugyanis odáig vitte őket az autóbusz. Miután Martin, Tánya és Alexander, Málé, Malvinka fű és vándorló ág kiszálltak a buszból, körülnéztek. Hát a világ túlsó vége nagyjából ugyanúgy nézett ki, mint a világ innenső vége. Elsőnek egy rendőrrel találkoztak. Rendőrök ugyanis mindenütt vannak. Ez sovány és hosszú lábú volt. Bácsi, kérem, szólította meg Martin. Mi keresünk valamit?
2: Mit kerestek?
1: Kérdezte a rendőr.
2: Gyorsan bökjétek ki, mert éppen a stopplámpákat ellenőrzöm.
1: Egy nagy bácsit keresünk, keressük a növények királyát, és szeretnénk elhelyezni vándorló ágat valami biztos helyen, sorolta Martin egy szuszra.
2: Egy nagy bácsit? Magam is az vagyok,
1: mondta a rendőr.
2: Legyek a nagy bátyád?
3: Nem, nekem kell a nagy bácsi.
1: Hanem neki, mutatott Martin Alexanderre.
2: Hogy hívnak?
1: Fordult a rendőr Alexanderhez.
3: Alexander,
1: felelte Alexander.
2: Jó, mondta a rendőr. Nesze egy krumpli virág. Mostantól a nagybátyád vagyok, mindjárt segíthetsz is nekem. Eredj oda a fa mögé, és ha jön egy bicikli, amelynek nem világít a stopplámpája, állítsd meg, aztán usdj vele a dutyiba. A fogház egyébként ott van mi.
1: Alexander zavarta lát. Ám ekkor megszólalt Tánya.
3: És a növények királya? És vándorló ág elhelyezése?
2: Hát nézd, mondta a rendőr. Azt én nem tudom. Itt kellene megpróbálnotok az erdőben.
3: Akkor én itt maradok egyedül?
1: Kérdezte Alexander ijetten.
2: Te természetesen itt maradsz, mondta a rendőr. Előre a fa mögé!
1: De hirtelen Alexandernek már semmi kedve nem volt az egészhez. Szerencsére éppen jött egy biciklista macska szem nélkül, és a sovány rendőrnek ugyancsak meggyűlt vele a baja, mert a szabálytalankodó nagy darab fickó volt, és egyáltalán nem akart börtönbe menni.
3: Gyere gyorsan, suttogta Martin, menjünk az erdőbe. És hogyha ebben az erdőben lejtőzik a óliás?
1: Kérdezte Alexander.
2: Más választásunk nincs, sóhajtott Martin.
1: Ahogy beértek a fák közé, mind az öten énekszót hallottak.
3: Itt az óriás,
1: mondta Tánya riadtan, és földbe gyökerezett a lába.
2: Lehetetlen, az óriásnak mély hangja van, nyugtatta Martin,
3: ez pedig magas.
2: Halló!
1: Kiáltotta és előrébb lépett.
2: Van itt valaki?
1: Hangzott a távolban. Mindannyian megálltak. Málé, Malvinka fű nagyot sóhajtott vándorló ág hátán.
3: Micsoda felhajtás egy óriás miatt?
1: Jegyezte meg.
3: És miért? Mi egy ilyen óriás egyáltalában? Tulajdonképpen egy ember, aki valamivel nagyobbra nőtt, mint ti.
2: Mondtam már, hogy ne gondolkodj, szólt rám érgesen ág. Csiklandoz.
1: Halló, kiáltotta megint Martin. Van itt valaki?

0: fej az erdőbe. Ámuldoztak. Elmesélem, mondta kottafej. Egy trombitából származom, egyébként pedig dó vagyok. Alsó dó, mivel a hanglétra alján helyezkedtem el. Minden trombitának van hanglétrája. Azon mindenféle hangjegyek állnak, én tehát alul álltam, fölöttem volt a ré, a fölött a mi, aztán jött a fá, a szó, a lá, a ti, és a felső dó, a fő hangjegy. Felső dónak tanultam, tehetségesnek is tartottak, de egy borzalmas napon az én trombitám gazdája olyan borzasztó erővel fújta a hangszerét, hogy én kipottyantam belőle, és zutty! Egy szeles vödör kellős közepébe estem. Amikor ott kuksoltam, majdnem a kályhába lapátoltak. Rettenetes volt! Jó nagyot ugrottam, igen ám, de hova kerültem? Egy tejtócsába pottyantam. A szélén fekete szörnyetek hegyezte a bajuszát, és ezt a hatalmas jószágot Cicuskának nevezték. Már éppen be akart kapni, amikor sikerült egérutat nyernem, közben alaposan meghűltem. Fájó torokkal bolyongtam a házban, szót váltottam egy teáskannával, aki azt állította, hogy az ő hangja magasabb, mint az enyém. Na majd én megmutatom ennek a repett fazéknak! Elkezdtem veszettül kiabálni, pedig nagy fájt a torkom, és akkor rá kellett jönnöm, hogy már nem vagyok alsódó, hanem szó vagyok. Mindazonáltal szörnyen boldogtalan voltam, mivel, mint magányos szó, semmit sem érsz az életben. Még mindig nem tudjuk, hogyan kerültél az erdőbe, mondta Martin. Ne légy türelmetlen, mondta a kottafej. Amint már említettem, árva szóként jelentéktelen vagy ezen a világon. Éppen ezért végül ismét felléptem egy gyerek trombitában. Nehezemre esett ugyanaz én adottságaimmal, de egy hangjegynek élnie kell. Hát, becsülettel megpróbáltam. Sajnos, tévedtem. A trombita túl kicsinek bizonyult. Kicsi hangjétrán, kicsi a hangjegyek. Recsegtettem, ropogtattam, zűrzavar támadt a hanglétra. Eltört. Viszont jó volt. Mindez már itt történt, ebben a borzalmas erdőben, mivel az a kisfiú, aki a trombitán játszott, éppen idejött kirándulni. Hatalmas forrással a földre estem. És ha eszembe jut, hogy mennyit szenvedtem, sírni támad, kedve. És ekkor kottafej elkezdett bőgni.
1: Legjobb, ha velünk tartasz, dó, útközben esetleg neked is sikerül egy trombitát találnunk.
2: Semmi szükségem rátok!
0: Visította a hangjegy, és újból elkezdett rettenetesen bőgni. Hogy a vándorló társaság magával vitte ezt a kissé beképzelt kottafejet, holnap este megtudhatjátok. Mára elbúcsúzom. Szép álmokat, gyerekek!
3: Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. József Attila versét Darvas Iván mondja el.

0: elég ja. Mint ólmos ég alatt lecsapódva telten füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt, hol a máskorói híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve feloldja a tömét bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron. Töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyirkos homályba. Felej, innen vagy. Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz. Hol e falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi, óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett szép szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átcikkan domog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide vont. A maga módján itt is megterít kamatra gyötört, áldott anyaföld. Egy vaslábosban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy e táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.
1: József Attila Elégia című versét Dorvos Iván mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Dauda gróf meghatározhatatlan származású és nemzetiségű arisztokrata volt. Pólóistálót tartott, kártyázott, táncolt, a lóversenyen rettegtek tőle a bukmékerek. A nők föntartás nélkül imádták. Volt benne valami szívós és félelmes kedvesség, nyurga volt, finom orra, szép kis füle, hízelgő hangja, beteges színű, gyöngéd arcbőre esti világításnál gyöngyházfényűnek látszott. Most csuttogott, nagy turfvesztességeket, lejáró váltókat emlegetett. Megrendítően tudott feküdni, szólnia sem kellett, nyurgalába mozdulatlanul is, zseniálisan fejezte ki az öngyilkosság előtti hangulatot. Az öreg nő végignézte az ágyán heverő szép fiút. Hirtelen a nyakához nyúlt, izgatott keze a gyöngy kapcsát kereste. Oda adom a gyöngyöm.
1: Aranyi fiú. Hunyadi Sándor novellájának második része.

0: A gavallér, amikor elment, felcsöngette a liftet. A portással benzint töltetett az öngyújtójába, és taxiért telefonált adott. Zsebében megtapintotta a gyöngyöt. Számítgatta, hogy mennyit kaphat érte. Déltájban fölhívta a telefonon Negropontes urat, az ékszerészt, és sürgősen magához kérte fontos, bizalmas és nagyszabású üzleti ügyben. Az ékszerész dúsgazdag nagyvilági ember volt, előkelő klubokba járt, szinte fontosabb volt számára a drágakő üzletnél a társasági élet és a tőzsde. Mégis szinte elpirult az izgalomtól, amikor a fiatal gavallér telefonüzenetét megkapta. Repülök, rajongta a kagylóba. Szegfűtűzött a gombjukába, és útközben lestoppolta az autóját egy virágkereskedés előtt. Vett 10 szál tearózsát, hogy ne állítson be üres kézzel ifjú barátjához. Negropontes úr 50 éves, fényesen kopasz, festett bajuszú, elegáns molett férfi volt. És csöppet sem a kínálkozó üzlet izgatta, az üzleteit rendesen a vállalatának bizalmi emberei intézték. De szerelmes volt egy kicsit Dauda grófba. Régóta figyelte az életét, szerette volna, ha a bajba kerül, hogy bizonyos föltételekkel kisegíthesse. Tett is neki néhányszor formális ajánlatot, amelyeket azonban a gavallér szemérmesen, de nem véglegesen elutasított. Negropontes urban valami halk sejtelem mozgott, hogy talán most érkezett el az alkalmas pillanat. Nem lesz olcsó ügy, számítgatta, de keleti vére lángolt, és úgy jelent meg a fiú lakásán, mint egy színésznőnél. Kecsesen átnyújtotta a virágot, szimatolta a levegőt, közel járt hozzá, hogy kezet csókoljon. A gavallér megmutatta a gyöngyöt. Kacéran és fenyegetően viselkedett. Bocsánatot kért, hogy reggeli pongyolában van, félig mezítelenül. Az ékszerész elsápadt. Ismerem ezt a gyöngyöt, mondta halkan ijetten, és írtózva tette le a láncot, mintha vipera lenne. A fiú mosolygott. Az ékszerész nem alkudott, habozás nélkül belement a gavallér árajánlatába. A kalapját, kesztyűjét kereste ideges szemével. Sietek, mondta, intézkednem kell, hogy folyósítsák önnek a pénzt. A fiú barátságosan, szinte melegen nézett utána, amikor elrohant. Hogy igyekszik, hogy tetszem neki, gondolta. Volt benne valami a kislány piruló öröméből, aki érzi, hogy szeretik, bár kissé kényelmetlen, hogy nem viszonozhatja tiszta szívből ezt a szerelmet. Fütyörészre sétált a dolgozó szobájában. Az inas már régebben bekészítette a postáját. Belepislantott a leveleibe, kibontotta a déli újságot. A lap utolsó oldalán terjedelmes tudósítás volt a tragédiáról. A gyilkos még nincs meg, közölte a tudósítás, de a rendőrség már nyomon van. A tettes magával vitte az áldozat híres rózsaszín gyöngyét. Amikor a gavallér elolvasta a cikket, káromkodni kezdett dühében. A halott asszony számára nem volt egy futó gondolata sem. Csak saját magával foglalkozott. Mi lesz vele? Mintha a cikkben egy csomó nyomtatott nyilat látott volna, amelyek a hegyükkel mind feléje mutatnak. Nem hitte, nem akarta hinni, hogy valaki őt tarthatná gyilkosnak. De milyen botrány lesz körülötte? Őt is ugyanaz a fajtájú erkölcsi fölháborodás bőszítette föl, mint a sofőrt az ágy alatt. Dauda úgy érezte, hogy először is az ékszerész után kell vágtatnia. Fel kell világosítani. Aztán körbe kell száguldalni a redakciókat. Fölmenni a rendőrségre. Elébe kell vágni a dolognak, mielőtt őt érni el a dolog. Negropontes még a délelőtti grapefruitja mellé olvasta a cikket, és szörnyű módon megrémült, amikor a gyöngyöt meglátta. Szerelmes fantáziája túlbecsülte a fiúja vakmerőségét. Elhitte róla, hogy gyilkolt, és hogy utána őt próbálja beléhúzni a dolgába, orgazdának. Messzire elment volna a kaland érdekében, de ez már sok volt. Vannak tévedt nemi életű emberek, akik egy darabig hagyják zsarolni magukat, de aztán egy ponton túl megbokrosodnak. Az ékszerész is ebben a morális hevületben jelent meg a rendőrségen, hogy elmondja tapasztalatait. A két detektív éppen fürdés után találta a fiút. Borsózöld frotírköpeny volt rajta, inasa a hátát dörzsölte. A gavallér büszke megvetéssel fogadta a detektíveket, ahogyan a társasági szabályok szerint alsórendű embereket szokás kezelni. Némi húzavona után átadta a gyöngyöt, de semmiképpen sem akarta őket a rendőrségre követni. Fenyegetőzött, hogy mindkettőjüket elcsapatja az állásából, előkelő barátait emlegette, hercegeket, állás nélküli királyokat, aktív minisztereket. A detektívek makacsul álltak, mint a tulkok. Amikor a fiú már nagyon hangos és szemtelen lett, a magasabbik termetű, szelíd mozdulattal kis acélbilincset vett elő a zsebéből. Az esti lapok már a gavallér nevét is közölték a bünténnyel kapcsolatban. Még nem írták határozottan, hogy ő a tettes, de a kolerikusabb riporterek elég nyomós célzásokat tettek rá. Dahuda gróf még tagad. Ez volt az egyik újság cikkének három hasábosan szedett frontális címe. És ez a cím fejezte ki általában az egész sajtó hangulatát. Valóságos kis portré tanulmányok jelentek meg a gavallérról. Kikutatták, hogy élt, kikkel barátkozott, milyen koktélt szeretett. Reggelre pedig már gyöngéden érintették a cikkek annak a lánynak a személyét is, akit Dahuda megszeretett volna szöktetni. Ez a lány negyed nap meg is jelent a rendőrségen. Kis filckalapban egy hegyesfejű hülye és gyönyörű orosz agárral, ahogy 19 éves úrilányok elszoktak tűnni hazúrról. A lány meg volt róla győződve, hogy a fiú érte gyilkolt, mert így akart pénzt szerezni a szökéshez. Lelke három álmatlan éjjelen át habozott, hogy merre dőljön. Taszítsa el magától a fiút, a szerelmet és a bűnt, vagy álljon oda a dolgok mellé? A lánynak sok őse súlyos alkoholista volt, tehát a regényes megoldást választotta. Elszökött hazúrról, elment a rendőrségre, hogy bejelentse, voltaképpen ő a tettes, a felbújtó, miatta öltek. Végtelen naívságában azt hitte, hogy ezzel segíteni fog a fiún. Megfelezi vele a bűnterhét. Még olyan képzelődése is volt, mivel a szerelmet rendkívül enyhítő körülménynek hitte, hogy őszinte és önfeláldozó föllépése után mindketten meg fogják úszni a dolgot szóbeli dorgatóriummal. Azonnal szembesítették a fiúval. A gróf, micsoda malőr, valami fertőzést kapott már az első nap a cellájában. Szakálpenész támadta meg. A haját lenyírták, viszont nem borotválkozhatott. A feje és az álla be volt kenve sárga kenőccsel és meghintve xeroformmal. De a lány ezzel nem törődött. Zokogva borult ideája nyakába. A gavallér, mikor megtudta, hogy az aranyhala miért jött, dühöngve lökte el magától. Neki sem volt jogi tájékozottsága, de azt igen életrevalóan érezte, hogy ez a dolog tökéletes pszichológiai magyarázattal szolgálna a tettéhez, ha valóban elkövette volna. Elkeseredve szitkozódott. Mi a fenének jött ide? Tört volna ki a lába? Mindenki engem akar besavanyítani? A lány elájult. Fölmosták, mialatt gyönyörű agara bambán szaglászta a jelenlévők cipőjét. A fiút visszavezették cellájába. A nyomozás vezetésével megbízott tanácsos megvakarta a fületövét. Nem volt zseniális ember, mint Raskolnyikov vizsgáló bírája, de nem volt buta sem. Túl világosnak tetszett előtte a dolog. Az összes tanúk vallomása, a liftboy, a portás, az ékszerész, az új nyomok, a viszkis üvegen, a hamutartón, a cigarettavégek és most az angol lány föllépése tökéletes bizonyítékokat jelentettek. Ebben az ügyben valami nem stimmel, gondolta a rendőrtanácsos. Intelligens ember nem hagy maga után ilyen tiszta nyomokat. Nem erőltette meg az agyát különösebben, csak nézte az előtte lévő feladványt. Türelmesen várta, hogy segítsen neki az idő, belerajzolva egy-egy betűt a keresztrejtvény üres kockáiba. A fiatal Arszlánon kívül még négy embert vett őrizetbe a rendőrség. Egy lengyel magánzót, aki azon az emeleten lakott, ahol a gyilkosság történt. 24 óráig faggatták, de a 25-en el kellett bocsátani. Azt a házi szolgát, aki a porszívógépet kezelte, ennek a szegény embernek a nyelve nehezen mozgott. Tények helyett inkább arra hivatkozott, hogy hadirokkant katona. Megverték, de harmadik nap muszáj volt elbocsátani őt is. Végül ott tartották a rendőrségen a sofőrt és a komornát. Nem irányult ellenük konkrét gyanú. Pusztán bürokratikus eljárásból történt, hogy őrizetbe vették őket. Nagyon közel voltak a büntet színhelyéhez. Hát, ha többet tudnak annál, mint amennyit beszélnek. A komorna nagyon elegáns volt, sima, sötét-szürke angol kosztümjében, mint délelőtti sétáján egy úrhölgy. Amikor tanúvallomását megtette, el akart menni. Nem engedték ki a szobából. Szóval letartóztattak? Kérdezte sértődött mosolyjal. Megnyugtatták a finom rendőrségi disztinkcióval, hogy mindössze őrizetbe van véve. Kérem, ha ez így szokás, mondta udvarias belenyugvással a nő. Mindössze annyit kért, hogy engedjék meg, beszélhessen vőlegényével a sofőrrel. Üzenni szeretne vele a városba. Nem engedték meg. Különben sem lenne értelme, hiszen az sem mehet ki az épületből. Ez már megijesztette a komornát. Úgy mutatta, mintha nagyon meg lenne lepve, bosszankodna, de a hatóságok iránti tiszteletből elnyomná az indulatát. Olyan tehetségesen viselkedett, hogy még bocsánatot is kértek tőle az elkerülhetetlen kényelmetlenségért. Bevezették egy üres szobába, ahol kérlelhetetlenül csöpögött az elromlott fali vízvezetékcsap. Nem csukták rá az ajtót, csak betették. A nő leült, nézte az asztalt, a kiszáradt tintatartót. Összeszorította a száját. A sofőrre gondolt. Elég okos-e? Nem követte el vajon valami ügyetlenséget? A sofőr úgy tett, mintha nagyon mérges lenne, amikor közölték vele, hogy maradnia kell. Magyarázgatta, hogy dolga van. A garázsba kell vinni a kocsiját, engedjék ki, csak 10 percre, visszajön, becsület szavát adja. Tőle nem kértek bocsánatot, leintették. Bevitték egy másik irodába, ahol két altiszt poros aktákat rendezgetett. A sofőr előbb beszélgetni próbált a szolgákkal, aztán bárhogy meg volt ijedve, elaludt egy hivatali fapadon, fejét hátra támasztva a falnak. Alvó arcán megjelent lelkének nyugtalan párája. 3 nap alatt nagyon sokszor hallgatták ki őket. A tanúvallomásuk eleinte pontosan összeillett, hiszen a tett hajnalán alaposan megbeszélték egymással a szöveget. Aztán ellentmondás kezdett mutatkozni közöttük. Oly észrevétlenül történt, hogy eltértek az eredeti alapról. A sötétség tette a magány rémülete. Az első nap semmi nyomot nem adtak, amely Dahuda gróf ellen szólt volna. A komorna igen rafináltan ezt a viselkedést találta helyesebbnek. A második napon sejteni engedtek valamit. A harmadik napon pedig már nyíltan vádoltak. Hallották a gavallér hangját, hallották a veszekedés zaját. A sofőr szerint sikoltást is hallottak, de azért nem keltek föl, mert azt hitték, hogy a pár ilyen módon enyeleg egymással. Lomhán, de halálos biztonsággal szaporodtak az akták, a jegyzőkönyvek, a kopott könyök védős rendőrségi dínok közömbösen iratta alá minden kihallgatás után az őrizetbe vettek vallomásának tolba mondott szövegét. A nyomozást vezető tanácsos most már kétségtelenül érezte, hogy itt van valami. Ehhez nem kellett nagy elmeél. A két fogoly óráról órára rosszabbul viselkedett. Nem tehettek róla. Ha valaki bevesz egy aszpirint, negyed óra múlva akkor is megizzad, ha a legnagyobb jellemerővel próbálja ezt a fizikai tünetet megakadályozni. A gyilkosokban pedig hatalmasabb szer dolgozott, mint a szalicil. A tanácsos két napig arra gyanakodott, hogy bűntársai a grófnak. A harmadik nap külön választotta ügyüket. És az utolsó éjjel ravasz keresztfaggatásokkal és 5 perces szembesítésekkel teli drámai finise után kint lihegett az ügy. Kiderítve, mezítelenre vetkezve, mint egy darab gőzölgő véres hús, amelyet épp most akasztottak föl a mészárszék vaskampójára. A rendőr tisztviselő önerégülten kezet fogott saját magával a lelkében a siker miatt. Holott az érdem nem az övé volt, hanem az évezredek alatt kiépült kopó metódusé. Sőt, nem is volt siker. Az ilyenfajta gyilkosokat mindig megfogják. Gyilkolni nagyon nehéz. Azok a zsenik, akik következmények nélkül gyilkolhatnának, miniszterek lesznek, nagyköltők, tudósok, Nobel-díjat kapnak működésükért. A gyilkos pár számára a harc új szakasza következett. Most kifejthették azt a tervet, amely szinte a tett kidolgozásának pillanatában megszületett mindkettőjükben. Hogy mártsák be egymást? Hogy tolják egymásra a bűn nagyobbik részét? A sofőr brutális durvasággal aljasul viaskodott. Mialatt egész furcsán újra meg újra elfogta az a morális fölháborodás a világ gonoszsága miatt, amelyet akkor érzett először, amikor az áldozat ágya alatt fekve meglátta a gavallér lakcipős lábát. A komornában viszont csak egy óráig lángolt az élet ösztöne, aztán feladott mindent. Elképzelte, hogy mi jöhet ezután. Sok év. Egymás mellé tett 1000 meg 1000 egyforma nap, kemény böjt, unalom. A női fegyházak durva fehér neműje, csíkos ruhája, facipője, a prics, a piszkos bádok korsóban az állott víz, a börtön ammónia szagú, homályos alvilága. Inkább a halálra vágyott, akár a pokorra is. Vonta magára a bűnt, mint egy piszkos paplant, oly rettentő részleteket árulva el lelkéből, hogy annak a sokat próbált, közömbös öreg rendőrségi dínoknak a kezében is megállott a toll, aki a vallomását körmölte. Nem kellett volna megtenni, de a rendőrségben is van szív. Ennek köszönhette Dahuda gróf, hogy hajnali 5-kor felköltötték rögtön a komorna döntő vallomása és beismerése után. A tanácsos gratulált neki, és bocsánatot kért tőle. Teát, fagylaltot, serit, fekete kávét hozattak a számára. A gavallér, amikor a jó hírt közölték vele, először fölsóhajtott, aztán tombolni kezdett. Hülyék, ökrök! Mindnyájukat elcsapatom! Szitta és fenyegette a rendőröket, akik alázatos türelemmel viselték el az átkok zuhatagát. Belátták, hogy ennek az úriembernek az életében csak ugyan méreható zavarokat okoztak. Nincs ember, akitől annyi szerkesztő és hatósági közeg kért volna bocsánatot egy hét alatt, mint Dahuda gróf. Az újságok hosszú, meleg, rektifikáló cikkeket írtak. Azelőtt nem voltak papírjai, amelyek az ártatlanságát igazolták. Most 100 féle erkölcsi bizonyítványa volt. Levele, aktamásolata, okmánya, pecsétekkel és a rendőrprefektus aláírásával. De hiába minden, oly hirtelen és tökéletesen kikerült a forgalomból, mintha meghalt volna. Elment a klubjába. Ahogy leült, a komornyik hozzálépett és levelet nyújtott át neki, amelyben a háznagy mély tisztelettel és nyájas barátsággal arra kérte, hogy a választmány döntéséig szüntesse be látogatásait. A levelet a dohányzóban olvasta el megszokott foteljében. Pillanatig arra gondolt, hogy azonnal magyarázatot követel a pimasságért, és ha kell, tettleg inzultálja a választmány tagjait. aztán belátta, hogy ennek nem sok értelme lenne. Kicsit még nézegette az újságokat, majd elment. Helyesebben távozott. A bolyok feszesen tisztelegtek előtte, amikor lesétált a lépcső piros szőnyegén. A vesztibülben föltette a cilinderét. Aki ránézett, nem hitte volna, hogy ezt az urat innen kidobták. Az angol család, amelyhez a lány tartozott, eltűnt. Hozzáintézett levelei visszaérkeztek. Egykori barátai nyílt hidegséggel utasították vissza közeledését, vagy azzal a túlzott szívélyességgel tértek ki előle, amely még rosszabb, mintha valakinek nem köszönnek. Így aztán roppant unalmassá vált számára a pompás, babérillatú hely kék tengerével és pazar hoteljeivel. Az anyagi nehézségek is jelentkeztek. Dauda gróf abból élt, hogy gavallér, és ezt az üzletet nem folytathatta, mióta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett. Megpróbálta pörrel fenyegetni és zsarolni az újságokat, amelyek írtak róla, de nem kapott e vállalkozásához ügyvédet. A rendőrségen bejelentette igényét a bűnjelként lefoglalt gyöngyre. A gyöngy az övé. A szerencsétlen áldozat neki ajándékozta. A hatóságok az elhunyt családjához utasították. Dauda gróf úgy találta, hogy rendkívül egészséges és erőszakos emberek, akik imádják a pénzt. Nem mert közeledni hozzájuk. Ha egy szót szólnék nekik a gyöngyről, orba vágnának, fogalmazta meg világosan a helyzetet. 6 héttel az összeomlás után volt egy kínos negyed órája Dauda grófnak, amikor az öngyilkosság is eszébe jutott. Ez olyasmi volt, mint egy lelki kólika, de a görcs percek alatt megenyhült. Bő reggelije előtt üldögélve terveket csinált a jövőre. Tudta, hogy ha nem akar hivatásos bűnöző lenni, nem sok dolog közt választhat sofőr, parkettáncos, tenisztréner vagy krupié. Ez az egész. Szeretett ülni, szeretett pénzzel babrálni, tenyere bizsergett a rató után. A krupié mesterség mellett döntött. És mivel jó modora úri neve volt és sok nyelvet tudott, a pálya is kinyílt előtte. Így került Ausztriába, amelyet hamarosan megszeretett üde, havasi frissessége és jámbor kedélyessége miatt. Amikor én találkoztam vele, már szemmel láthatólag nagy pozíciója volt a kaszinóban. Alapjában véve nem is krupié volt már, hanem ellenőr, és csak azért ült le néha személyesen dolgozni, mert kedvence volt az asszonyoknak. A játék fölpesdült, nekivadult, ha ő forgatta a kereket. Csupa nő ült az asztala körül, kifestve, lenyírva, lefogyasztva, szemöldöktelen arcukon a sivár kéjvágynak és a pénz körül való izgalomnak kifejezésével. Dauda gróf úgy ült magas trónján a kerék mögött, akár a fejedelem. Érezte, hogy szeretik. Mosolyát úgy osztogatta, mint a kitüntetéseket. Határozottan boldog volt, önérzetes, megelégedett. Kifeküdte szerencsésen a neki való helyet.
1: Aranyi fiú. Hunyadi Sándor novellájának második részét hallották. Felolvasta Szacsvai László. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Varsány Janikó.

A befejező rész hangzott el. A hangfelvétel 2008-ban készült, és legutóbb 2022. augusztus 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány áttekintette az energiaellátás helyzetét. A lakosságnál és egyelőre az ipari felhasználóknál sem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást hétfőre. Állami vállalatok, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak csökkentik áramfogyasztásukat. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjanak. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, erről az RTL Házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a legnehezebb 5 nap most jön. Ezen a problémán kell először túl lenni. Ezután kell majd levonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. A kormányfő arról is beszélt, szerinte az előző kormány nem ismerte el a klímaváltozás közelgő, most már világosan látható hatásait. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy most nemzeti összefogásra van szükség. A Fidesz a tervezett intézkedésekről vár tájékoztatást, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását. Második világháborús robbanótestet kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják a tűzszerészek. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. A kincstár informatikai szakértői megtették a szükséges intézkedéseket. Szakértők szerint a támadás orosz szerverekről történt. Biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár a felhasználók türelmét és megértését kéri. A kormány célja, hogy minden újra nyitott vasútvonal jobb szolgáltatást nyújtson, mint korábban, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid példaként említette, hogy a szombattól ismét használható Komló-Dombóvár vonalon felújították a pályát, rendbehozták a komlói állomásépületet, és új utastájékoztatókat helyeztek ki a megállókba. Úgy fogalmazott, csak a folyamatos fejlesztésekkel lehet visszacsábítani az utasokat a vasútra. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyermek meghalt. A baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A kis repülő egy nyílt mezőre zuhant, majd kigyulladt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Itthon fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső országrészben lehet néhol záporzivatar. Az éjszakai 18-23 fok után holnap délután 36-40 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Azraelnek, a halál angyalának a két szeme oly távol van egymástól, hogy 70 000 napig kéne szakadatlanul utaznunk, míg egyik szemétől a másikig érnénk.
1: Kedves Milán, legalább egy 200-szor kellene leírnom, hogy kedves, hogy csak egy kicsikét is éreztessem, milyen kedves maga nekem. Végtelenül nyugtalan vagyok, és úgy remélem, a maga álmatlanságát és nyugtalanságát is én vettem át. Ezt komolyan remélem, mert Dezsőnek kínzó fejfájását tegnap én éreztem, s nem ő. Sőt, tegnap a nyakam és a nyelvem is fájt, neki nem. De beteg, nagyon beteg. És messze került tőlem. És én is messze akarok menni tőle, Milán. Ha már elmentem volna akkor ősszel, akkor túl lennék ezen a nehéz lépésen, ami sajnos elkerülhetetlen. Vessem meg, de amikor Dezső a feleségével elutazott Tátra szép lakra, az volt a titkos érzésem. Jó, hogy elment. Végre ki tudom magam pihenni. Mielőtt elment volna a Tátrába, egy jóst hivatott magához, ki a rendőrség szolgálatában is állt, és az azt jósolta neki, hogy karácsonykor minden rendben jön éjszakon. Mit jelenthet ez, Milán? A stockholmi kezelést? Mondja, mit? Mondja, miért betegek? Miért vannak tele bajjal, akiket szeret az ember?
2: Édes Máriám, kapkodva írok egy oszlop mögé bújva az étteremben, egyedül lesva az ajtó nyílását. Micsoda vézna egyoldalú párbeszéd ez, és mégis hogy vágyok rá. Pedig abban, amit írtál, nincs sok vigasztaló. Egy helyütt úgy beszélsz a mi kapcsolatunkról, mintha már a múlté volna. De a sorok mögött mégis te vagy egyetlenem, mindenem, lelkem rokona. Hát fellélegeztél, hogy elmentem, és visszakaptad a viszonylagos nyugalmadat. Igen, így van, ez kár titkolnunk. Én is sokat szenvedek ettől az el nem intézett kettősségtől, ettől az útra készülődéstől, lázas zűrzavartól. Légy velem, Mária, Isten tudja miért. Isten tudja, talán nem sokára megoldódik minden. Én is ezerszer gondolok arra, hogy meghalok, és ezzel elintéződik számodra minden. Szombaton éjjel, mikor tudtam, hogy társaságban vagy, és mikor ez nagyon fájt, boldog lettem volna, ha meghalok. A tükör elé álltam, én a ripacs, lehúnytam a szemem, és a szemem rése alól kémleltem a tükörképet, milyen leszek majd, mint halott. Még a szájamat is kinyitottam, hogy a kép valószerűbb és borzalmasabb legyen. Legközelebb többet is mást írok, most kétségbe esett vagyok és fáradt. Jövő hét keddjén este érkezem, addig ezt a fenyőgaljat küldöm neked karácsonyi előlegül. Itt minden fa karácsonyfa jelölt. Szeretlek, írj, szeretlek.
3: Tudom, hogy meg kell halnom. Egy óriási feladat előtt állok, és majd én is túlesem rajta, mint annyi millió ember a világ teremtése óta. Egyszer csak végig vágódok a tükör előtt, mint esti kornél, és még holtomban is nézem magamat a tükörben, mint a féle önző művész ember.
2: Ugye, ha minden jól sikerül, még Oroszországba is átrándulhatunk. De Dániát, Kopenhágát, ugye, feltétlenül megnézzük.
4: Megnézzük, Dide. De most próbáljunk aludni. Reggelig. Stockholmig.
2: Azt akarom, hogy majd a klinikának add a testemet. Hadd tanuljanak rajtam is.
4: Meggyógyul, Herr Professor. Wird es geheilt?
5: Nein. Das glaube ich nicht.
4: Akkor jobb, ha hazaviszem.
5: Nach Hause werden Sie ihn noch bringen können. Meine Frau, azonnal jöttek volna, amikor észrevették, akkor még lehetett volna segíteni.
4: Akkor most teljesen fölöslegesen fogja kínozni.
5: Reménykérem mindig van. Mindig.
4: Jól bírod? Ugye jól bírod?
2: Rilkét olvasd föl, kérlek.
4: Ja.
2: Nem, ne Rilkét most. Hamletet, az Arany Jánost.
3: Éjjel hallom, hogy zúgnak a fekete sziklák s a jégmezők, a megfagyott asszonyok, életem mély, mély. A meg nem Stockholm.
2: Monika, kapok pantopont, ugye? Kapok.
4: Ha eszel, édes dide, legalább egy kis tojást. Megmondta Berven, hogy enni kell. Lapad a takanod, dide.
5: Kibírni, csak kibírni. Ha kibírja a gurát a férje, talán meg is menekszik. Látja, asszonyom, van remény.
4: Enned kell, dide. Enned.
2: Nem. Csak ásványvíz. Csak ásványvizet.
6: Szám mire áll?
2: Minerál.
3: Édes Mária, tengeren át, országokon át küldöm neked ezeket a sietős sorokat. Megérkezésem óta az első kezelések hatása alatt ágyban fekvő, maga tehetetlen beteg voltam. Álmatlan, szenvedő. De most már javul az állapotom, kijárok s reménykedem is. Berven tanár bízik a felgyógyulásomban. Jégszekrény ez a Skandinávia. Fagyos lepedők csapdossák arcomat, amint délután 6-kor kezelésre bandokulok. Visegrád és Stockholm. Istenem, milyen vad és rikoltó ellentét. Én azonban hiszek az életben, benned. Álmatlan éjszakáimon veled társalgok, szegény édes kisfiadra gondolok, aki velem együtt szenved. Eddig nem mehettem el a postára, ma megyek el először leveleidért. Kezelése márciusig tart, addig légy erős. Én is erős vagyok. Kezedet csókoljam. Dezső.
2: Nem! Nem akarok az ágyú alá feküdni!
4: Muszáj, dide, muszáj! Támaszkodj rám.
2: Nem akarok, hadnagy uram.
4: Jöjjön, közlegény. Jöjjön.
2: Őj meg. Könyörgök. Őj meg. És temettesse a törvényi szokás szerint. Csak a koszorúk ne. Utálom a koszorúkat.
5: Kell, hogy egyen. Ravaszkodjon. Kövessen el mindent. Próbáljon vele grapefruitot itatni. Vagy legalább egy kevés pesgőt. Írok fel. Nehéz hozzájutni, csak rendelvényre a gyógytárban.
4: Így áll. Így áll velem, dide. Tudod, hogy ma van a születésnapom. Na, csak egy kicsit.
2: Gyönge. A pesgő gyönge. Kevés. Morfiumot adj, kérlek. Isten éltessen. Ha hazamegyünk, 47 szár rózsát terítek a lábaid elé. Stockholmban úgy sincs rózsa. Így el te helyettem, Monika.
4: Arra, Dide, hogy a te születésnapodon már tényleg ünnepeljünk.
6: Elmúló életem hajnala, alkonya, halkuló, nem múló hallali. Olvasd fel valamit.
3: Félek a végtelen terek sose szűnő csendjétől. Na, ki mondta ezt? Na, ki? Pascal. Sokat, sokat éltem. Aki sokat él, árva.
4: Herr professzor, csak nem egy hónapja vagyunk itt. Sokkal, de sokkal kevesebbre számítottunk. És nem bírja tovább az uram. Engedje meg, hogy hazautazzunk.
5: Rendben, asszonyom. Felírok csillapítókat, morfiumot. Siessenek, siessenek haza. Ha sikerült feltáplálnia, hogy egy hónap múlva újabb kezelést kaphat, akkor van némi remény. Kevés, de van.
4: Hazamegyünk, Dide. Bervantonnál azt mondta, egyelőre befejezhetjük.
7: Ne vegye szerénytelenségnek, asszonyom, de úgy hiszem, hogy még nem történt meg minden. Műtéttel ennél súlyosabb esetben is sikerült betegeket megmenteni az életnek.
4: Berven tanár azt mondta Stockholmban, hogy hazavihetem. Egyebet nem is tehetek.
8: Lehetséges, de meg kell próbálni. Mindent meg kell próbálni. Meg kell viszont mondanom önnek, hogy férje a műtét során esetleg megnémulhat. A fél arca esetleg ferde maradhat. És halálos is lehet a műtét. De meghozhatja a gyógyulást is. Műtét nélkül semmi remény.
4: Mindegy, csak segítsen. Tegyen meg mindent, kérem.
8: Megműtünk, kérlek. Vannak jó esélyeid. Lehet, hogy több műtét lesz, de vannak.
2: Kérlek, parancsolj velem. Műtsetek meg. Műtsetek meg, kérlek. Rövid napjait leszámít, ha egy pillanatnyi időt, erőt találtam napi tablettáim, hogy írjak, hogy milyen halálos veszedelmeken mentem át, azt hallhatta Mária. Most vagyok két hónap óta először abban a helyzetben, írónt vehetek kezembe, és írhatok magának mindenem, aki mindenkora mindenem voltál életemben, halálomban. Órákig gondolok magára, a falra meredve. Soha több nem volt nekem. Füstmilán azonnal jöjjön, ne törődjön tilalommal. Hiába. Otthonom elhagyom mindenem. Írásom dúlt. Lázam van. Mindent elintéztem.
4: Gégemetszést, Dide. Gégemetszést kellett csinálni.
3: Egy kávéházban voltam. Egy kávéházban. Álmodtam?
4: Igen, álmodtad.
3: Nem éreztem semmit. Nem halok meg.
4: Nem halsz meg.
3: Beszélni fogok tudni.
4: Fogsz. Halber reméli, hogy fogsz.
3: Az írásom jó. Ez tetszik nekem. Utolsó szavam ez volt. Imádlak. Milyen romantikus.
4: Igen. Azt mondtad, imádlak.
3: Csak légy mellettem. Te légy az orvosom. A rendelkezőm. Akkor élve maradok. Amíg teljesen jól nem vagyok, nem megyek el a kórházból. Ja, gyorsan.
4: Mit érzel? Mi a baj?
3: Adj valami idegcsillapító oltást. Menj meg.
4: Rosszul vagy, Dide? Írd le. Írd ide, mi baj?
3: Meghalok. Ha nem halok meg, gyorsan, fáj a torkom. Hozz valakit. Mi ez a cső?
4: Ezen át táplálunk. Én főzök, Dide. Áttöröm szitán. Katzenstein. Az a neve.
3: Deranda. Katzenstein. Talán magyarosítson. Kaszásra. Utálom.
4: Muszáj egy darabig. Egy-két hét, Dide.
3: Ne kotyvasz. Vágd el a nyakam. Én már régen megöltelek volna, ha így látlak szenvedni.

0: Emlékszel?
1: Emlékszem, hogy ne. Vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstére, és futott, telefonált.
0: Hiszel a fölépülésemben? Hiszel a szerelmünkben?
1: Hiszek. Igen. Hiszek. Haber azt mondja, egyre jobban vagy.
0: Ripacs, mennyei zenész. Az egyetlen öröm volt aludni. Itt nincs igazság. Orvosi etika van. Hová menjek? Csak az öngyilkosság maradt hátra. Vigyél el. Elviszel valahová.
1: Kicsit erősödj föl, akkor kiviszlek a teraszra. Sétálunk.
0: Legalább ne menj el. Szeretnék élni. Takarj be. Takarj be. Tudod olvasni?
1: Tudom, hogy ne tudnám.
0: Bőzsid nem. Éjjel szívből kacag, hogy egy haldokló kezeírását nem tudja olvasni. És aztán bocsánatot kér, azt mondja, nagyon szeret. Beszél komolyan Hauberrel, hogy élve maradhatok-e.
1: Bízik. Azt mondja, nagyon bízik a gyógyulásban.
0: Fogok még beszélni?
1: Fogsz. Szerinte fogsz.
0: Mindegy. Beszélni ezüst. Csak a hallgatás adja meg a szavak aranyértékét. Halál félelem. Szédülés. Seb fájdalom, émegés, csikarás, kádi örömei. Fáj, milyen még cifrább napok?
1: Ne, ne mondd ezt, kérlek.
0: Dehogy nem. Ha majd meghalok, az lesz a legcifrább, fekete és ezüst.
1: Hazajössz, higgy nekem.
0: Nem hiszem. Meg kell halni. Taníts meg rá. Te mindig azt mondod, jó, és én mindig azt mondom, rossz. Segíts rajtam, édes manyikám. Nekem az egyetlen mondani valóm, bármi kis tárgyat sikerül is megragadnom, az, hogy meghalok. Édes, hozd el holnap a kedvenc töltőtollam, Wattermant, azt, amelyikkel írni szoktam, otthoni kéziratpapírt hoz, főképpen pedig hozd el magadat. Jaj, de vágyakozom már közétek. Jaj, de szép éjszaka ez. Hőmérsékletem 36,4. A láz este 7-kor leesett, s megszűnt a hidegrázás is. Most pedig félve írom le, hogy egy órára oly bizakodás és jó kedv fogott el, mint itt létem alatt még

0: soha, mert fickándozni, bezsegni kezdett bennem a 28 éves vér. Ez nem mese, csodálatos élmény, el sem képzeled, mihelyt felöltözöm, kimegyek a folyosóra, ott megragadom Arankát, átkarolom, és három lépés szabályos one step-et teszek vele. Főzöl? Mit főzöl? Nem lehetne holnapra vajas burgonya pürét készíteni, hígított húst, tejbe darált csokoládéval, hogy mint szabadúszó fogyasszam el. Katzensteint öld meg, dugd le a torkán a kaszást. Jó? Nem aludtam?
1: Kicsit. Félig meddig aludtál.
0: Édes manyikám, szeres, mindig hanyatlom, visszaesem, holdoklom. Mi van ebédre?
1: Amit kértél tegnap. Burgonyapüré, higított hús, tejbe dará.
0: Nem kell. Elviselhetetlen közérzet. Szeretnék megdögleni minél hamarabb. Őszintén olyan gyönge vagyok, hogy ketten sem tudnak lábra állítani. Lázámaimban 5 kínai volt. 400 féle kínai nyelv van. Jaj, csak hazamehetnék.
1: Türelem, Dide, türelem, édes.
0: Ha meghalok, írd meg ezt az éjszakát őszintén. Elégtételül írd meg, hogy mennyit szenvedtem. Nincs levegő. Meleg van. Egy kis levegőt. Mer luft. Ugye? Én is tudok Goethei utolsó szavakat komponálni. Goethe szeretett volna engem. Csak már meghalnék. Ki az éjszakás nővér? Éhen halok. Cső. Vastag. Kemény. Nem megy le. Vágd el a torkom. Egy ember ennyit szenvedhet. Bánt az is, hogy néma vagyok. Meddig tart ez? Hozd el nekem Heltai néma leventéjét. Gyorsan oltást adj, morfiumot adj.
1: Dide, nem elég most egy kevert por?
0: Levert volt, s kapott egy kevert port. Halálos érzésem van, meghalok, adj valami erősebbet. Ha elmegy, akkor megölsz. Mindenkitől bocsánatot kérek. A combomban nincs egy épp folt. eredetit, kis példány. Megint szeretlek, rosszul voltam, haragudtam rád. Milyen a seb? Gész csókom. Mit írnak a lapok? A műtétet megírták? Ne, Katzensteit, ne! Édes Anna jó, nincs sok javítani való. Kiosztották a szerepeket. Első darab lesz. Tegnap este egy óra hosszat szinte jól éreztem magam. Éjjel azt hittem, ismét letéptem a kötést. Borzasztó volt. Fáj a fejem. Ments meg ebből a házmester lakásból, ahol a Katzenstein képviseli a költészetet. Csak javulnék. Egyelőre visszaesem. A fájó az, hogy végül mégis meghalok. Engednél így szenvedni, ha tudnád, hogy biztosan meghalok. Jó lehet meghalni. Utálom ezt a gépezetet, megírni a főápolónőt. Úgy félek az evéstől. Mi van vacsorára? Isten veled. Én meghalok. Ma éjjel. Ne hagyd el az anyámat, halottak napján már a temetőben fogadok. Add ide a könyvet és a szemüveget. Fáj a kanül helye. Kétségbe vagyok esve. Fogok még nevetni. A szívem úgy ver, hogy nem bírom el. Karinti itt volt, de nem jött föl, mert nem engedtem. Egyszerre fogunk meghalni, majd meglátod. Félek. Most aztán félek. Vár az apám, vár a sírású, borzasztó, borzasztó, borzasztó, aki segíteni akar, az jöjjön. Utánam.
1: Tide, szeretünk téged. Nagyon szeretünk.
2: Bejöhet a főtisztelendő úr?
0: Jézusom, az egész rendszer elhibázott. egyedül. Kosztolányi Dezső.
3: Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, föl, még ez egyszer. Halál fölé az égi romokon. Segíts nekem, szeptember. Ne ereszel. Testvéri ősz, forrón égő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz. Pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok. Még sok hívó száj büszkén emleget, véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom vezes. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nekem végtelen, s te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszülő fejem. Éred belét mutatja lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba búvik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dadogva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnyakon osonna, el nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromba. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenn egy sötét falomtól, s a térre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa nékem, hogy a napot árnyékok temetik, a zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik, bugdácsol a billentyűn, tompa búban, az édes, elmebeteg árva súman. S mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák közt mondhatatlan suttogás, a fák fölött szalag, bekembe kancsal, fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon fürödnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép. Még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket. Isten felé fülel egy agsüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga, csöpp láng előtt, szegényen és hiába. Mint régi képen, ódon Bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt, lassú rívás, benn villanyfénynél őszi takarítás, a készülődés térre, az ígéret, és az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak, és mint a kisikált sárga réz edények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt a tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik, egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsló? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos. Szép életem, lobogj, lobogj tovább, cél nélkül, éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi magtár. Ifjúságom zászlói úszva, lassan röpüljetek az ünnepi magasban.

0: Elhangzott Gézcsók. Áll és valódi dokumentumokból írta Parti Nagy Lajos. Zene Faragó Béla. A szereposztás a következő volt. Kosztolányi Vallai Péter. Kosztolányi Dezső Máté Gábor. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona Bodnár Erika. Radákovics Mária Vándor Éva. További szereplők: Csénémet Lajos, Ferenci Csongor, Ivánka Csaba, Kenderesi Tibor, Nagy Zoltán, Téri Sándor. Zenei munkatárs Molnár András. A felvételt Kosárszky Péter és Pápai Mónika készítette. Dramaturg Radnóti Zsuzsa. Rendezte Magos György.
1: A befejező részt hallották. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2008. március 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány áttekintette az energiaellátás helyzetét a lakosságnál, és egyelőre az ipari felhasználóknál sem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást hétfőre. Állami vállalatok, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak csökkentik áramfogyasztásokat. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjanak. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban, a hét utolsó napján, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény. A tárcavezető megköszönte az emberek összefogását, és hozzátette, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről, annak kormányzati kezeléséről, a köztársasági jogkör elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes. A Sándor palotába hívta holnapra Magyar Pétert és a parlamenti pártok frakció vezetőjét, hogy közvetlenül kérdezhessék a kormányfőt. Közben a miniszterelnök, a Fidesz és a KDNP is jelezte, részt vesznek az ideiglenes köztársasági elnök által összehívott egyeztetésen. A Fidesz közölte, hogy ők is sürgős tájékoztatást kérnek a kormányzati intézkedésekről, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az előző kormányok nem kezelték megfelelően a vízügyi és energiaellátási kockázatokat. Bóna Szabolcs közölte, a következő 5 nap kritikus, ezért vészforgatókönyveket készítenek, miközben felmérik az agrárágazat energiaigényét és ellenálló képességét. Ketten meghaltak az Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő rosszul lett, és már nem tudtak segíteni rajta. Egy 45 éves amerikai férfi pedig azután vesztette életét, hogy leugrott egy díszletről. A szervezők részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak és bejelentették, a zenei programokat már ma, a tervezetnél 2 nappal korábban befejezik. Pótlóbuszok szállítják az utasokat karbantartás miatt holnaptól augusztus 19-éig Kőbánya-Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajosmizse között a megszokott menetrend szerint járnak. Reggeltől estig a szerelvények a Z21-es pótlóbuszokhoz csatlakoznak, amelyek gyors járatként közlekednek. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 22 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 29-32 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál alig emelkedik. A Tiszántúlon, a főváros környékén, valamint az Észak-Dunántúlon elszórtan borult, másutt többnyire derült az ég. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, majd napközben többnyire napos, derült idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 18-23, délután 26-40 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei tó 30, a Tiszató pedig 27 fokos. Hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk majd itt a Kossuth Rádióban. Most 22 óra múlt, 4 perccel.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Nő most aki.
4: Dajka doktor legalább a macskabeli téglás éjszaka ügyében akar tisztán látni. Nem nyughat a megoldatlan büntet árnyékában annyi hét múltán sem. Elviszi a rendőrségi vegyész szakértőhöz a pezsgős ládányi lámpacilindert a vékony fehér vonalkákkal. Fotografálást kér az új nyomatokról.
5: A vegyész a fényképezőgépe fölé hajlik.
4: Dajka nézi a hozzáértő mozdulatokat, mikkel a masináját előkészíti.
5: Megvizsgáltam a mulató mosdójában talált kéztörlőkendőt, mondja a vegyész.
4: A vizsgálóbíró várakozón néz rá.
5: Nő most aki.
6: Nő? Ezt az egyet tüstént magyarázza meg, kérem. Mi a csodát talált ön? Mi mutatja, hogy aki a törülközőt mosta, az szoknyát viselt, és nem nadrágot?
5: Amit nem találtam, doktor úr, amit nem találtam, mondja a vegyész mosolyogva.
7: Kérdezted néha, hogy honnan tudom ezt meg azt, ha egyszer nem voltam ott. Türelmet kértem. Szép észek mondják, hogy az elbeszélő nem lehet Isten, aki mindent tud és mindenütt jelen van. Nem Isten, no, jól vagyon. Azonban, ami a regénybe tartozik, azt mind tudnom kell, és mindenütt jelen lennem. Vannak utak, módok. Az élet mindig több kiterjedésű, mint a szép ész elmélete.
5: A törölközőben nem lehet vérnyomra a vegyész. Biztos mestere a maga szakmájának.
4: Dajka doktor ilyen emberekkel szeret dolgozni.
5: A hozzá került holmi állapotából következtet visszafelé. Kimosták septében, de nem vasalták. Már most. A friss vér hideg vízzel könnyűszerrel mosható. Ezzel szemben a meleg víz nyomot hagy, mit utóbb aztán lehetetlen eltüntetni. Etényt az asszonyok, kik havi ciklusuk révén természetes ismeretségben vannak a vérfoltokkal, bakfis koruktól ismerik. A férfiak ezzel szemben valami nő felszínes logikára hagyatkozva úgy érzik, hogy a foltot a meleg víz távolítja el eredményesebben. Ha kimosták a kéztörlőt az éjszaka zűrzavarában, annak oka kellett, hogy legyen. Súlyos oka. Elég súlyos ok akkor és ott. Csak egy volt. Az emberi vér. Nincsen vérnyom. Márpedig a szóban forgó mosdóban a színpad háta megett hideg-meleg folyó víz jő a csapból. Ha ott valaki a hideget használta, az nő volt. Quod erat demonstrandum.
4: A vizsgálóbíróban ekkor rendül meg először az újabb tudományos módszerekkel szembeni magabiztos megvetés. Logikus gondolkodásban edzett agya számára lefegyverző a következtetési láncolat eleganciája, mellyel a szakértő bizonyít, ami nincs ott.
7: Éri majd nagyobb meglepetés is még, de ahhoz későbben fog eljutni szerencsénkre.
4: Most minden esetre örül, hogy amit a szolgálati fegyelem és a kötelesség előírt, azt jobb meggyőződése ellenére is mindig elvégezte. A lámpa cilinderekkel például.
7: Ettől kezdve sorsom a vizsgálóbíróval való összecsapásban fog eldőlni. Megmérettetik, ki a gyorsabb, ravaszabb, szerencsésebb.
4: A vizsgálóbíró a tényekben keres biztonságos kapaszkodót új nyomozása során. Megint Bórát látja maga előtt, fájdalmas élességgel. Azon az éjszakán örjöngve kiáltotta, hogy szerelmét ő ölte meg. Állította, hogy a zongorás kezet mosott, hogy ellopták a tetemet a szalomból. Slám! A törülközőt kimosták, és az áldozat teste az éjszaka folyamán megfordult a sarokszobában. Mi igaz még mindabból, amit Bóra összehordott? Hiszen őrült volt, az kétségtelen.
7: Akkor még nem volt őrült.
4: Mitől hibbant meg, ha nem attól, hogy leütötte a szerelmét?
7: Feneketlen mélységei vannak az önzésnek.
4: Van-e szerepe az ügyben a zongoristának? Túl tiszta volt a keze?
7: Nem mostam kezet. Egyáltalán. Négy szó. Elértem vele, hogy Bóra elméje elboruljon. Elértem, hogy Dajka doktornak szinte fikarcnyi esélye se maradjon. Nem vagyok büszke a megoldásomra.
4: A vizsgálóbíró visszafelé következtet a gyértényekből. Az énekesnő azt kiáltotta, véres a keze. Attól kezdve nem szólt egy szót sem. És a doktor most már tudja, gyötrelmes tudással tudja, hogy amíg Bóra egyáltalán beszélt, addig minden szavának értelme volt.
7: A szerencse határozottan mellettünk állt. Vagy az Isten. Esetleg az istenek. A bolygók együttállása, vagy a magunk lélek jelenléte. Ez világlátás kérdése. Halkan kopogtam a tapasztékházikó fa eresze alatt.
3: Domokos ajtót nyitott.
7: A sebesült nem volt eszméleténél. Egy tepsiben injekciós tűfőt, egy üvegben tiszta alkohol.
3: Domokos forralt vizet töltött a mosdótálba.
7: Lassú mozdulatokkal mosni kezdtem a király homlokát a seb széle körül. Letöröltem a tíz ujjam hegyét az alkoholba mártott vattadarabbal. Elhúztam a félre leffenő bőrlebenyt. Sterilizáltunk ollót, görbetűt, csipeszt, varrószálat, injekciós tűt.
3: Domokos adogatta sorban a szerszámokat.
7: Kokaint fecskendeztem be érzéstelenítőnek, mielőtt a mély sebet bevartam, 5 darab 8-as öltéssel.
8: A sarokszobában szétáradt a vadvirágok szaga, s összezavarta az otkolon illatát. A buborék mostantól mindig mezei virágot tart majd a szobájában, bohókás szokásává válik, s kiállapíthatná meg már, hogy mióta.
4: Felszáradt a felmosó víz. Futotta a 3 órányi időből.
7: Vihar utáni csönd fogadott a város hajnalában. Sűrű volt a felhőzet. A kellő nap csak itt-ott lehelgette első melegét a belvárosi utcák kocka kövére, aszfalt köpönyegére. Csak a lábam tudta, hogy merre visz. Azt vettem észre, hogy a Zsibáros utca sarkán a nagy bazárnál állok. Bámulom az ékszerész kiragatát, és hangosan röhögök magamon.
4: A vizsgálóbíró is csak reggel tért haza. Gyalog ment, útja a Zsibáros utca mellett vezetett. És most is, amikor itt guggol a buborék szobája előtt a padlón, újra végig cikáz rajta a kellemetlen érzés. Valami nem volt rendben akkor, ott a Zsibáros utcában.
7: Ott álltam a sarkon és röhögtem. A véres tégla nyomta az oldalamat a köpenyeg alatt.
4: A tégla is. Nem került elő. Ha ugyan tégla volt az eszköz.
7: Nem volt szívem a Dunába dobni. Fölül kerekedett bennem az elegáns megoldások veszedelmes ingerülete. Ebből nem lett baj. Már most előre megmondhatom. Előre? Vagy utólag? Az újpesti rakparton gondosan elhelyeztem egy piramis tetejére. Úgy képzeltem, ugyanarra, ahonnan Bóra elhozta, ami persze képtelenség. Ott kellett volna keresniük, ahonnan vétetett. Ahol milliónyi tégla alkotott várost minden arra járó szem előtt. Az egyiknek véres volt a szeglete. Az eső még aznap lemosta róla az utolsó barna foltot is. Később pedig majd, amikor az eskütéri híd fejének rendezésekor a csacskamacskának még a környékét is lebontották, s a baronesz soha nem építhette meg a gyógyszállóját helyette. Befalaszták az egyik 4 emeletes bérpalotába a sok közül, s tovább élte mozdulatlan tégla életét. Míg egy őszi napon budapesti házak erőszakos elmúlásának évadján bombasüvítés közepette kiszabadult talán, és bontott téglaként várt újabb piramisokban az új beépülésre. Tegyük föl. De ez csak később történhetett majd. Sokkal később. amikor már elnehezült a fák dereka a nagykörúton. A macska kőóra azt mutatja, hogy a hatodik oldalon is meggömbölyödött lábunk nyomától a bazalt éles szegélye. És nem járt lóvasút a magyar főváros utcáin. Kezdhettem volna akár itt a történetet.
9: A király gyógyult.
7: Lapultunk szépen.
8: A buborék árulta a zsemjéket, szivarkákat. Aggódott a királyáért. Szerelmes volt, elvezetten.
7: A varratokat kiszedtem.
10: Végig gyöngyözött homlokán a hideg verejték, de egy sziszen és nem sok annyit sem hallatott. Mire munkába áll, csak halvány nyoma marad rajta a szerelmetes téglának.
7: Egy szeles vasárnap délután kulcsmintát vettem a nagybazár rácsos kapujáról.
9: A görög a kulcsokat finom lakatos munkával reszelte tökéletessé aztán.
11: A falazó cipekedett a bazárban, a hordáruhában. Egy nap hatalmas Wertheim kassza leemelésénél kellett segítkeznie, melyet a szolíd ékszerész cég számára szállítottak.
7: A szerszámaink készen álltak. Takaros kis cirokseprűt vásároltam.
9: Eljött a gyémánt éjszakája.
7: Nem maradt utánunk hamu, pokróc, lábnyom, drága kő és készpénz.
4: A vizsgálóbíró erre a betörésre várt. Nem tudta, hol és mikor fog bekövetkezni, de tudta, hogy hogyan. Most belevetette magát a kassza betörők üldözésébe.
7: Játszottam az érzelgős valcokat a csacskamacskában. Mint a téglát az újpesti rakparton, magamat is odaraktam ki a mindenki szeme elé.
4: Megindult az európai rendőrségek gépezete a vizsgálóbíró sürgőnyei nyomán.
7: Általában úgy vagyok vele, a végzetnek sokszor nagyobb a füstje, mint a lángja, ha valaki a kezébe veszi a saját életét. És most mégis nem hittem, hogy megússzuk. Talán ez a lemondás is a bűneim közé sorolható. Még szabad lábon voltak a cimboráim, már készültem a megszöktetésükre. A pestvidéki fogházhoz, s csak ahhoz, meg tudtam találni a stratégiát. Akit majd odazárnak be, az szökik.
4: A rendszeres munka kezdte meghozni az eredményét.
7: Dolgoztunk mi is, volt abban is rendszer.
4: A kasszabetörőket zsákba gyűjtötte a rendőrség egynek héjával.
7: A negyedik ember.
4: A vizsgálóbíró ingerült. Mindig előtte jár egy lépéssel ez az ember. Slán, most is kicsúszott a markából.
7: Nem rontottunk el mi azért mindent.
4: Elébe akart vágni. A legközelebbi gaztett színhelyén már ott várni rá.
7: Eljött a végső tartalékok bevetésének ideje. Amire a szökés szükségessé vált, már készen álltam. Elméleti alapon közelítettem volt a feladathoz. A fogház intézményét arra tervezték, hogy kijutni ne lehessen belőle. Befelé iparkodóra senki nem gondolt.
4: A vizsgálóbíró szól a baronesznek, kéreti a kenyeres lányt. Itt az ideje, hogy elvégezze a sarokszoba lakójával is a lámpacilinderes kísérletet. Új tények fényében kell kihallgatnia. Egy vérfoltról, egy szőnyegről és egy cinkosról kell megkérdeznie egyet s mást.
12: A baronesz nem találja a buborékot.
4: Kerítse elő, kérem.
12: Már itt kellene legyen. Ma letellett a 30 napja.
4: Miféle 30 nap?
12: Elzárás.
4: S miért?
12: Nem nagy eset. Utcai civakodás.
4: A doktorban sötét gyanú ébredez.
12: Az a liba éppen a pestvidéki fogház előtt kezdte a verekedést. Hát bevitték.
4: A vizsgálóbíró megcsóválja a fejét és elneveti magát. Vidámság nincsen a nevetésében. A kis kenyeres lány. Aki kettőig sem tud számolni. A gyermeki természetessége, ahogy beismerte, megérintette a kicsi szívét a jóképű vendég. Messzire juthat még a bűnvilágában, ha csak pályáját ő most még idejében derékba nem töri. Ott is akkor volt elzárva, ahol a kassza király. S most a 30 nap elteltével, mint aki jól végezte dolgát, törvényesen szabadul. A hírhet kassza betörés szálai tehát az ő lezáratlan magánnyomozásának színhelyére vezetnek. Nem hiába kerestek utatta mindvégig párhuzamosan a két ügyet. A két ügy egy.
7: Amit te kezdettől tudsz.
4: A doktor most már nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. Telefonáltat azért a Pestvidékibe minden remény nélkül.
8: A buborékot kiengedték, egy órája sincs még. Hazafelé indult, és a macska cselét bejárójához ért már csak nem.
13: A pópos kapus az utcasarkon várta. Megfogta a karját.
8: A buborék megtorpant.
14: A vizsgálóbíró itt van.
7: A kamasz lelkű sedre lány, aki a negyedét sem tudja annak, amit én tudok, százszor okosabban viselkedik.
8: Ott nyomban sarkon fordul. A legszebbik gyöngyszürke ruhája a borvörös lionise jemernyővel együtt fenn van a szekrényében.
7: S azt ne hidd, hogy az ilyesmi nem fontos egy nőnek.
8: Nem megy be érte.
4: A vizsgálóbíró fejében lassan összeáll a kirakós játék legtöbb részlete. A buborék csak nem szabadon közlekedhetett a fegyházban. Bűne oly csekély és büntetése oly mindennapos, hogy az ő rokójáit meg sem motozták. Pénzt vitt be. A káplár engedte magát meggyőzni az aranyag csengésétől. Később aztán eltöprengett rajta, hogy felosztható-e a becsület kisebb és nagyobb szeletekre.
7: Az öngyilkos káplárra gondoltam. Nyomunkban egy újabb áldozat, ahová csak lépünk. Mert a görögöt és a falazót, akárhogyan nézem is, szabályosan cserben hagytuk. Szerencsétlenül alakultak a dolgok, igaz? De mégis... nem tettünk értük semmit. Beletörődtünk a nevükben, és ő helyettük jogtalanul, hogy csöndben leüljék a maguk néhány évét. Gondoskodnom kell, hogy ami őket illeti, a vállalkozás cseppecske hasznából azt legalább élvezhessék majd, ahogy való. Idővel megkapták a jogos részüket, nyugodt lehetsz. Ez maradt hát a nagy nekirugaszkodásból, készülődésből, befektetésből és kockázatból. Mégsem kudarcként tartom számon a történteket. Jó barátokat szereztem. Kalandot éltem. Megtaláltam az enyéimet végleg. Ennél nincs több.
4: A vizsgálóbíró elgondolkozik. Hirtelen helyére ugrik a kirakós rejtvény számára talán legfontosabb darabkája. Felugrik, kocsiért kiállt.
7: Ha számításba vetted valamennyi rendelkezésedre álló tényt, majd a lehetetlent kizártad, akkor, ami marad, bármi valószínűtlen is, az a megoldás.
4: Elő még egyszer a rabszökevény papírjait.
15: A börtönorvos kérdően néz a bíróra.
4: Gyorsan, gyorsan!
15: Az orvos a kartonok között matat.
4: A vizsgáló bíró izgatott. Itt volt az adat, mely a szökés óta motoszkál a fejében. Itt kell lennie.
15: Parancsoljon, bíró úr.
7: A vizsgálóbíró tudja, mit keres. Hamar megvan.
4: Mindvégig, amíg a fogdában a betörő királyt faggatta, csak ki kellett volna nyújtania a kezét, és félrevonni a kackiás fürt

0: Spiritus lámpánál ebédlőasztalon 5 óra késéssel.
1: Milyen régi volt a seb?
2: 6-7-es lehetett mindent összevéve.
1: A vizsgálóbíró számol, kivon, hozzáad, s eljut körülbelül a téglás esetéjéhez. Tehát nem lett köddé a test. A hullát csupán azért nem találták meg, mert nem történt gyilkosság. Mélységes hálát érez valahol legbelül, megkönnyebbülést. Bóra miatt, hogy bóra ártatlan.
3: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 14. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró, Plaskó Péter. A baronesz Takács Katalin. A rendőrségi vegyész Velencei István. A rendőrorvos Tóth József. A buborék Marozsán Erika. A kasszakirály Rátóti Zoltán. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
4: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb 1996. december 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jeles András, József és testvérei. Jelenetek egy paraszt Bibliából.
1: Egyszer volt, honnét volt, volt egy csinos elméjű, derék, bálván hitű, vagy pogán özvegyasszony. Tamárnak hitták. No hát, ez a Tamár özvegységbe azért volt, mert az ő embere, Júda elsőszülöttje, a fodribodri hajú, síkos szájú Hérvala, aki sok gonoszságot tett az Úr előtt, tehát kivétetett az élők közül. Aztán megállj barát egy szóra, súhajta József. Hát már hogy a Máriába esett, ne is haragudjál a Tamár szomorú özvegységbe. Hiszen, hogy jövök hazúról elfele, még csak készülősködtek a népek készfogóra. Júdát várták ippek. Hérnek, Onánnak, s a kicsi Selánnak aptyokat, hogy megtérne Dotán magasából, a szomszédságból pedig len a Moáb gyermekek eriszkedtek a dombokról lefele, sípokat futtak, s fekete körmű bálványos némberek mentek véllek, akik így szólnak a fának. Te vagy az atyám, a kőnek pedig te szültél engem. Né, ezek jövögettek hezzánk vizitába.
2: Mostan egy cseppet megfogd a szájad, azt mondja. Ne tanítsd apád gyereket csinálni. Hát mikor hallottál olyat, hogy egyszer lesz, honnét lesz?
1: Né. Lesz egy erősen csinos özvegyasszony, aki elkészíti magát, hogy már ha vastűvek esnek is rá az ég felhőiből, az ő méhit megnyissa mindenhogyan Izrael magvának, hogy tülle fiadzon igyenes lineán az ígért gyermek, aki elveszi a világ bűneit, stb. Lát, de nehézkes így beszélni, magam se veszem be az ilyen gyanos máléit, mert csak a réges rék, csak az kedves nekünk. Tehát eztán is ezen szóval mondom. Egyszer volt, honnét volt, de te tudjad, mostan arra fordulok, s vetem a pánybát. Az ki csak eztán lesz eljövendő. Különben pedig ehon-e tengeri csiga-biga, kagyló vagy mi a rossebb? Né, a fülembe nyomom, s hallgatózom. Hát, hiszen tudtam, oda be reng, forog az örök óceán. Így tetszik nékem jelen múlt, jövendő, csak mindössze zúgás a kagyló híves forgóiban. Azzal már most igazítsuk magunk oda, ahon elhagytuk a beszédet. Akkor úgy esett, hogy Tamár, aki mint kopó a sephett vadat, érzette a jövendőt. Mit érdekel engem, Tamár? Az én atyámról, Jóbról beszélj, azt mondja. Jákobot akart mondani, de elcsúszott a szája. Né, már félek, tekintetes úr. A cigán fél, mert rátetszett derrenni a cigára, amiért csak ámolygott, azt más nótát fogott a száraz fája. Úgy így tréfálózott.

Ami pedig a te atyádat illeti, azt mondja, Jákob a vérbe dermedt fátyol darabacskát kezében vette, s elesett hanyatt. Úgy feküdt, mint merőtetem, s dermedett hús maga is. Aztán egyszer megéledvén egy valami hajnalon főfogta magát, s vitte félre az életét. Ráült egy hulladék dombocskára, s akkor tekéletesen leöltözött, elszaggatott róla minden felső és alsó gúnyát, utoljára még volt az a gyenge vászongatyácska, aki az ő szemérmes tagját béfedezte, azt ott is megtépvén elvetette. Ott himbázta magát, valamint egy fehér töredéken szakállos bábot, és sivalkodott, mint a görény, akit a két kezinél a kamrajtóhoz szegeztek. És amint ott dülöngött, rívott a te atyád, tanált ott az undokság közt, akiben reszketve nyúkált, tanált holmi reves fákot, cserepet, s avval gyenge bőrit kaparta, aztán hamvakat vont elé, az kibe görbeszegek aludtak, a fejét s a vállabércét avval béhavasztas hintette, avagy ha más tanált a ganyéméiben úgy, mint jubbelit, tollut, madárkoponyát, szárazzuzát, gubacsot, féregbábokat, mandolatokját, avval örökké magát megszórta, s alázta, hogy esteli sötétségre álszált, avval még végére nem ért a nyilvános pönitenciának, tudnélik az ég állatai elé jöttek, s fényökkel szolgáltak körötte, megvilágosítván az ő mezítelenségét. De mást mondok. Ha reászállott volna a te atyádra az irdalatlan tohuva-bohu, a teremtetlen mélység, avval még el nem ment volna Jákob házáról a szégyen, mert tudnillik az atya a hódvilág tiszteletére hezzá fogott bégetni erősen, mint kos, aki az ő népeit vezér. Arra föl aztán szigorú némaság kezdett terjengeni Jákob birtokán. Pedig akkora volt már az, hogy a szem béj nem lephette, de azon mind csendesség volt. Ottan-ottan csak gyengén lélegezve kushatt, s a béle reszketett Izrael gyermekeinek. No, Jákob, a te atyád ezzel a bégetéssel egyszer odahajnalodott az ő keserűségének dombocskáján, és mikor már revás az ő dombocskájára terült a pirosság, fájdalmiban megcsöndesült. Négy csak, ha komisz is, tellik múlik az élet.

0: ekkor aztán föltekint az ő mélységiből Jákov. Hát lássa az ő mennyit Támárt merő gyászba. De már akkor el volt küldve hozzá a Támárho, a második fiú, az Onán nevű, hogy támasszon, azt mondja, mint sógor magot az ő fivérének az ő neviben, mintha amaz csinálta lenne, aki meghalt. Mert az már nemigen ágaskodhat, tehát végeredményben csak az élőnek muszáj azt a bizonyos dolgot megcselekedni. De az Onán, én nem tudom miféle volt, röstelte böcsületesen a dolgát alávágni a Támárnak, hanem az ő magját a földbe erigette. Oda izélte magának néha, padmajra vesztegette. Csinált volna ő klapecet magának, azt mondja, a saját szerszámjával, inkább menjék pocsékba, azt mondja. És ez gonoszságnak tetszék az Úr előtt. Annak okáért egy alkalmatossággal, hogy újfent a maga szerszámját húzkodja vonnyas nyűvival a szorgalmatosan, a vér esék habosan kifele a torkán, és megölé őt, hogy ezen magja a nyomorultnak benne szakadt. Tehát, immár eztet a másikat gyászolá Támár. Az ő erős szándéka szerint, s Júdának már csak egy kicsi fia maradt. És Támár sötét csős csebriből megitatá akkori Jákobot, mint egy idétlen őz gyermeket, akit a nap hevessége vörösre pergelt, s né, a csicseszőrin lefegett, csapongott, valamint pillanat deróton, cafrangosan a gyenge fejérbőri, akit azon reves fákkal, törmelékcseréppel kaparcs húzkodott. Aztán, mint hogy erővel se vonhatták el a cselédek a gyehenna halomról, az idegen asszony holmi ágasokra árnyékvető tetőcskét állított, hogy már a síralommal, spanaszolkodással telhetetlen ősatya az elevenyen való süttetést vagy flambérozást eltávoztassa magától. És mondá Jákob maga magának, avagy a pogán Támárnak, mikor Káin megölte Ábelt, ott csak hárman maradtak az egész emberségbe. Káin az anyjával nem közösködhetett, mert az ádány rajta tartotta a szemét. Aztán asszon több mégse volt, de neki méges köllött. Akkor főfogta magát, s elbúdosott egy valamilyen tartományba, ahon csak majmok voltak. Ott aztán már szabad volt a vásár, volt kisleán, menyecske, asszon, mindenféle, fejér, fekete, sárga, ami köl. Ott búcskáztak, süvöltöttek reá, erre is, arra is. Egy a másiknak csimbókját húzkodta, rázta, s amelyik a veres, kopac alfelit reá fordította, avva aztán prütyöghetett szakadásig. Amit aztán megcselekedvén összeközösködték az emberséget, mert abból lettünk mi szépségesen. Más módja nem volt, azt mondja. Avval a pasztmat dombocskából alábucskázott és fölmutatá onnan keszeg alfelét azon hozzátartozó csengőlengő szemérmes testivel, mint aki a komédiába pátriárkából egy valamilyen majommá debütált. Akkor a pogán Támár gyászköntösít magáról leoldozván az öregnek mezítelenségét avva béfedezte. De né, lássa, hogy mozogott a sáros földön gyászos jelmezében Jákob, aki az ígéret szerint már Izrael volt. Innécs túl billeg, mint az Eszteváta, hisz valami csodás tetemeket, figurát dömöckör a sárba, s nyeszereg, hogy a mi urunk a népséget teremtette, kiszólt az angyalokhoz, erigyetek csak, hozzatok agyagot. Mely buta voltam, gyermekem, hát itt az agyag, jó finom matéria, Már régestelen rég nekifoghattam volna, hogy egybe csináljam az én szétszaggatott gyermekemet, hiszen minden vonása a lelkemben van. Örökké. És gyúrta, dömöckölte ott a sárga földbe azt a gólem figurát, s hogy már ember formája lett, reá feküdt hasmánt, hogy belé lehelje az élet levegőjét. De utóbb Réva fordult le róla. És szól akkor, Támár. Ne búsulj szívem semmit, mert tégedet megvigasztallak. Hát ki hallott ilyent? Nézzenek oda! Elcsodálkozták maguk erősen az errű, arrú, körbejáró, leskelő aljanépek, házi cselédek, fiak mik, mert ezek is ott tekerektek az ősatya körrű a véget, hogy híre ment. Ott eszi őtet a fene csórén, a ganyé közt hátul a paszmaddomba, és Júda gyilkos menyével társalkodik. Mert tudni illik, arra ment a szavok, hogy Támár füvekkel, csontokkal egyet mással boszorkánkodik. A hért ugye például meglovagoltasa vérit vette. Onánt meglovagolta, s a szömérmes testinát a vérrel a lelkit is kihúzta, stb. Egy valamilyen ázott bucipofájú zsidóné pedig len a Jehuda házából reálment mondván, helyában szolgalmaskodol a mi atyán körül a gepszukája, mert tudom, hogy tejem, vajam, téfelem kopóképiben főnyaltad, mert a fedeles szekrényből mikó kivontalak, ahon nyalakodtál, a köpülőfával eleget taglottalak, hogy annyi pénzzel megelégedném, ha fele lógané volna is. Te mégis csak nyihogtál volt, tehát valóságos kopó nem lehettél. Na te meg eleget kikiriltél, asszonya? Már csiklik a vérem befelé, hess! Azzal elhajtotta azt a némbert. A te atyádot pedig fölfogáltál már. Tagjait egyben szedegeté, gyengén megmosta, s az anyajuk tejének sűrűiből egy darabacskát enni adott. Aztán ölébe vette, s kis dermozgatással valami éneket mondott csendesen. Téli bús halotti lárma lehull rólad, ha köszönt, termetére, ajakára bájat Isten szórt özönt. Nézd szemében kaca élet, Isten tréfált csak veled, s kései gyönyörűséggel majd szívedre öleled. Isteni léptének hódol hímes tollú sok madár, amint káprázó távolból kilépés előtt beáll. Lelkem lantom most zené még mélységes szép éneket, mert nem fogja már a mélység, szívem feltámad neked. Mindörökre csengő szép szó, mi játékomban zenél, az ének díszére méltó mind e hang. A gyermek él. Az a kicsi bácsi bézárt szemmel feküdt a Támár kötényibe, mint egy bálványkép. Nem lehetett azon elmenni, hogy mit csinál, mi éri, mert nem rezonált, az az igazság. Csak úgy, mint a földbe az a sárga gaulem, akit ajnározott, hogy már az ő melegitől kiízélné magát a sárból, az ő gyenge szikrájától kikelne. Fölvillanyozná magát, mint eleven gyermek, és lenne második József. Mikor az Ádám is Éva mellé fogtak, hogy megtörték a parancsot, vett az Úristen egy nagy mérges angyalt, hát ezt úgy hitták Herr Schwarz, no, ez gyött a paradicsomba egy kis úton befeles, már messziről kikereste a két paráznács kiáltozott, Himmel Herrgott, marsd maga kifele a paradicsomból. Muszáj volt szót fogadni. Töllött pakolják fölfele azt a kis cópmókjukot, ami volt, s mentek. Az Éva még sajnálta a virágos kertjét, s az út közt hajolgatott erre-arra. Kitépett a föld virágjából, szuvonírt, hogy odatúl emlékezett.
1: emlékezzék, szép volt az élet, hogy álmodták, vagy mi. Egykor aztán elfáradtak, lefeküdtek, már ott a kerítésen kűel a kopasz rossz földbe, és akkor az Éva meglátta álmába, hogy most már mi fog történni, hogy testvér a testvérje ellenibe támad, fiú az apja ellen. Meglátta, hogy milyen fejlett lesz a nép. Eszkabálnak minden rossz sebet, mechanikát, aki röpülős, az ekét húzza, aztán piszmékert, vasfogat, a világot deródba húzzák, már a gyereket is üvegbe csinálják, a népnek javulása nem lesz. Aztán, hogy fölébredt, megsiratta a világot. Jobb lett volna, azt mondja, ha még őse lett volna.

0: Támár, ösmerte már nem magát, hogy kicsoda ő. Gyötment rendelés szerint, mint a ma égbe függő állatok, planéták, társaik, az, kik halkan járnak körbe, mint a zsebóra kerekei. Ügyekeztem, füvészkedtem, bűvészkedtem, azt mondja, odaföl a zsengék közt az új jövevénynél mégis leszáradt. Akkor mást próbáltam. Az is hibás volt. Lekonyult, kapartam le a földbe, a gyökér elbújt az ő éjszakájába előlem. Már most csak a derekát ölelhetem. És akkor jött a hír, hogy meghala az asszony, Júda felesége, mely úgy ízlett a boszorkános Támárnak, mint szemfájósnak a napverte mezőben, midőn letészi a sallót, szólván, a szemem kiesik a fényesség erejétől, és el nem hordom magam, ha a napocska estélig kitart. És akkor a hold a naptüze elé megyen is, mint egy süvöltésre setétség támad, és szél, hívesség jár a tarlón és a lihegő barmok között. Na csak, azt mondja a Júda özvegységére Támár, egybe stimmelünk a magasság urával, aki mint gyermek az ostáblán élet és halál kockáival játszik. Egyet gondoltunk ő felségivel, azt mondja. No, de itt megtévesztettem a dolgot. Nem emlékszek, mondtam-e, nem-e, hogy ő már elejébe, mikor az onán a decka közt vicsorgott, abba a helbe felkérte a harmadik klapecet Júdától, hogy bár kiskorú is, hadd járjon, majd ő elszenvedi azt az időt, még a mozsárba is, amíg a legényke fakardot lenget és ficfacsitkon lovagol. Mert az ő termékenységének háza, azt mondja, a szabadító véget kiválasztatott, hogy éppek abból támadjék világra ő felsége, igenes lineán. Csak sajnos a Júda eléggé ideges lett, mert már ő is féltette a halálos asszontól azt a kicsi maradékát, aki honvót még attól, hogy ottan-ottan egy némber hasán vitézkedjék, s lovagoljon, hiszen az embernek is ad elég dolgot. No, azt mondja, a boszorkános pogánasszony nem akarásnak úgyis szarás a vége, azt ettől elé már ment igenesen, mint a kés. És hírül adták néki az ő bárványos atya fiai, hogy né, a te ipad Júda megyen a hegy közzé a juhok nyírésére. Leveti azért magáról ezt az özvegyi kacabajkát, és ezeknek a jóféléknek, frajoknak, cédanak, utcanő, hogy mondják, tudja fene, annak a csiricsári gúnyájába öltözött, kikente-fente mindenét, mint a fazekot, a göncébe bécsavarodott, és leült az útfélre, várt. Hát, ugye, tudta ő, hogy a nyírést odaföl megünneplik. Járják a bolondját fest. Azt a Júda se szereti a bort a szájába tartani. Majd mikor megyen hazafele, lesz valami. Meglássuk. Mert hét szentség, hogy ott köllött keresztül menjen az úton, aki tartott a házak közé. A hegyről oda tért egy kis kanyargós, mi a fene, ösvény. Addig ő ott ücsörgött, fityerészet magának, mert kitanulta, hogy az a mesterség az olyan, fityerészik. Na jó. Egykor azt indulnak meg a kövek, kocognak lefele. Lássa, hogy jön a Júda, billeg, mint a ganélyos szekér. Akkor azt amaz is felneszelt. Na, ez mi? Hát itt valami fityöl, fikkeget. Tán nem egy kedesa, mert így hívták azokat, nem kurva, kedesa. Akkor lássa, hogy ott ül a földön egy tisztátalan föstött személy, mert nem ösmerte volt meg, a ruhája a fejben volt húzva, csak a szeme villogott. Hát te, azt mondja, honnét estél ide? Máskor nem láttalak, mert már Isten bizony elgyöttem volna nálad. Én szeretnék véle tükrös szobába tanálkozni, azt mondja. Hát, ő a városba jött, a sógornő helyébe, mert annak szél futt el az ágyaszalmáját. Már ő lesz itt a kedese ezentúl, azt mondja. Ha közösködni akarsz, lehet pénzért, vagy valami egyet másocskát is elfogadok. Mit adsz nekem?
1: Hát,
0: küldök egy kecske fiat, de ne főzd meg az anyja tejében, azt mondja. Akkor azt megbújt a vásár böcsületesen, mélyventek az arra való házba, azt szépségesen fölizélte, teherbe csinálta tudatlanul az özvegyet. Igen, de ő elé még zálogot vett az apósától. Hagyd nálam, kérlek, azt mondja, gyűrűdet is, eztet az oroszlán fejű pálcát. Mert az vele volt örökké. A pálca. Na, ennyi volt. Akkor ez ment erre, az arra. Támár prímán visszaöltözött gyázva, ez el volt boronálva. Csak hát a differencia a volt, hogy másnap viszi a Júda csicskása azt a báránt, vagy mi a rossz sebet, kecskét, a zálog véget. De a kurva, már elnézést, nincs sehol. Kérdj ott a népeket erre-arra, nem tudja, kérem, azt a bizonyos személyt, honta nálom, aki itt szokott az út közt posztozni. Nem, ilyent ők nem ismernek. Náluk errefelé nincs paráznanő. Jó, rendben van. Megyen a jószággal vissza ez az illető a csicskással. Hát, kérem, uram, már itt hiba van, azt mondja. Erősen röstellem, de a kurva elpárolgott. Valami nem pászol ebbe, nem gömbölyű. Ne törődjé véle, csapd a jószágot a többi hön, azt mondja, már itt többet nem tehetünk. Ez idáig van. Telik múlik az élet. Egykor jelentik a Júdának, hogy a Támár megéri a pénzét, mert úgy nézem, özvegy létire csont van a hasába. Ekkora lett a feje Júdának, hogy a gehennába súgott bálványos istenit az anyádnak. Vigyetek csak hamar eleveny szennyet a hasára. Indultak, égessék megfele. Jó napot, Támár nagysága! Adj Isten, atyafiak! Mi áradba? Mi áradba? Hát csak abba, hogy encvej, szedjed föl magad, mert érted jöttünk. Viszünk, égessünk meg. Igen? Aztán miért? Te? Hát mert szar van véletlenből a palacsintába. És síralmas özvegy létedre olyat én dolgot tettél, mint tisztátalan. Már én véletek nem menyek. A torkodból, aki bidesség elég jön, az menjen oda. Mégiscsak fogadjál szót, légy szíves. Másképp a pulyádot tőled kimetszük, s kődök zsinegén a nyakadba akasszuk. Erre aztán abba a helbe elé troppan Júda, az oroszlány. Adj csak elé hamar, leánkám, még kell francuskodtál, azt mondja. Kivalljam szeretőmet. Ki? Mert métsz a tűzre. Amúgy is métsz, hanem ha kezes lesz ő, nem mensz magad. Nem bánom, azt mondja. Ehol a kurafi pálcája gyűrűje. A szömérmes testén pedig len tisztesség, nehesség, ama a zacskója redői közt, mint egy skarabeus férgecske, olyan szabású lencse láttatik. Nem tudom, azt mondja, kegyelmeteknek nem-e ösmerős? Tudnak-e olyat? Hú, na ezzel megszégyenlette magát Júda. Hogyne. Ész ösmerték a népek az ő jelvényeit. Aztán erősen kacagták, mondván, hisze, derék! Júda a maga szorgalmatosságából támaszt onokát magának. De ő aztán, valamint az Isten nyila fővilágítsa a sötét bozótot, azonképp elváltozott. S mondá Támárnak fejéren. Kik a föld népe száján bálványosoknak, pogánnak neveztettek, s némellek köztetek a kurválkodást az Isten házába mívelik, mint szent örömlányok, avagy cédák. Az én vékon értelmemmel elértettem immár, hogy te is azon nevezetet kivált megszolgáltad. Azeránt, hogy a te pogán fajod Izrael törzsébe keresztelődjék, az, kiből eléhajt az ágacska egyszer, ki szabadítónak s a népek örömének neveztetik. Azért íme levészem a sarumat előtted, s homlokomat a főt porába hajtom, mert íme áldott a te méhednek gyimilcse. Azt mondja, s ámen. Szomjazom, suhajtá ekkora verem alján József. El vagyok telve a meséiddel, doszt. Ehon van, a torkomon bukik elé a nyomorúságom, s te képek szavak mannájával emtetsz. Majd tám jódra válik, s mégse nyomja ki az ódalad, mondá a hatalmas küldöttje irgalmatlanul. Azzal főfogja magát, hogy ottan-ottan bévilágítsa az ő látásának szövét nekivel azon pislákoló labirintot, az, melybe bódorog az istória, hogy végre a gyermek kiskezit fogva a fővilágra vergődjék. Emlékezzél, fiú, mire tanít a kútnak mélye? A jó vastag életbe, s kő el a híg teremtetlenségbe, mint egy rigófészkibe, minden egyszerre van örökké. Pláne, hogy jobban halott vagy már, mint eleven, azért lássál tés is az ő szemekkel, mint egy álomba. S rákezdi újfent. Mesél Júda és Támár magjáról, aki az üdőben Dávid király, Szent Józsefnek az ácsnak öreg apja lejent. Ő szűzanyával a Jézuskát nevelgette, a báránkát, aki elveszi a világ bűneit.

Volt egy próféta, Sámuel. Gondviselője volt a népnek, de egy szép napon megöregedett, sajnos. Elé jöttek a zsidók, kihúzták a házból. Áll meg itt, azt mondja, és mostan figyelmezd, mert megöregedtél. Izmaid elszáradtak, erisztékeid recsegnek, szemed homályos, hangod, mint a betegé, ha szólsz, olyan az, mint az álmodó beszédje, s gondolataid is, mint a részeg, innét odatérnek. De nagyobb baj, azt mondja, hogy maradékaid, a két fiad nem a törvény útján járnak, istentelenek, s körmeik büdössek a ragadomántól. Annak okáért mastan kérünk és szólítunk, hogy adj nékünk királt, mielőtt meghalnál, mert nem igazít minket az istenfélelem. Szigorúbb járom kell a népnek, azt mondja. Na jól van, de meglássátok, azt mondja az öreg, hogy visszasírjátok az egek királyát, ha midőn tüközülletek való király megeszi a népet, mint a kinyeret. Azzal megadá nékiek, amit kértek. Az első uralkodót. Hát e pedig így lett, hogy egy Saul nevű illetőt elküldött a családja jószág után. Hát a nőstény szamár elkóborolt, egy Hulda nevű. Elhitte magát ott a sok mekegős, bégető kommunitás közt, gondult egyet, s a sarat felcsapva elhagyta az eklézsiát. Indult a maga feje után, elbitangolt. Ez a Saul meg utána. Ugye e volt a fiak közt a legifjabb. Hát mit csináljon? Muszáj volt. Ügyekezett egy szolgával, ismerte már a járást, is nem először ment. Na, egyszer eléhültek, s szomjúskodtak. Meg is fáradtak a sok hegyekbe. A csipkebokrok megszaggatták őket. Beléjük csimpolygott a bogáncs, a kökénytöv is. Nézték egymást, immá mit csináljanak. Van itt a közelben egy nagy öreg látó, azt mondja a szolga. Ne kóringyáljunk immá magunk is, mint a jószág, tán eligazít minket az öreg ember. Nem bánom, azt mondja ez a Saul, és a fejét így elfordítsa a hegynek, mert nevetést hallott. A kövecses partos úton lépigetve vízhordó leányok eriszkedtek közibük. Dűltek, téstova, hajladoztak, s holmit kiáltozott egy a másnak, de elvitte a szavak értelmét a szél. Na, e leánykák, megtalálván ezen férfiakat, körben állongták őket. Csendesen suhajtoztak a porba erisztvén lassúcskán a vizes csebret, a gőzölő csecses kancsót, ottan-ottan elnyillott cseresnye volt a szájok, azon lihegettek. A látót keressük, gyermekek, kérdék. Azzal elragadták a csebrek fogóját, sporos torkokat a forrás vizével jól elöntözték. Erre van, bácsi, föl a dombon, a falon túl, mondta egy ügyes barna gyermek, ki legelébb ébredt az ámolygásból, hisz lesték, hallgatózták a csitrik az ivókat, ahogy a torkukban zubogó elementumot, valamint búcsukba a komédiát. Ha ügyekeznek, tán megkapják, mert harangszóra nékie is menni kell, hogy megáldja az ünnepre való báránt. Most mentek. Odaföl pedig len, látták, hogy békesség vagyon. A házak úgy álltak egyformán a holdfény alatt, mint a bukták a lapáton, akit a pék kivetett. Csak mindössze egy vén embert találtak a görbe falak közt. Azt ott Saul kérdé, hogy a látó embert ösmerjé. Akkor kemény hangon az öreg fölfelelé, szemeit kicsukva, tudnillik bézárt előbb erősen a Saul leheletire. A szamárkancádért ne bánkódj, mert előkerül. Most kísírja kőhöz, mely az Úrnak kedves bárányok vérétől sötét és iszamos. Ma ünnep van. Hát ünnepeljünk. Avagy nem te vagyé, aki egy szamár után indult, s végre királyságot kapott? Ezeket jelenté ki a bácsi, kit látónak, avagy prófétának mondunk. Ki vagy te, azt mondja Saul, hogy ezeket mondod nékem, aki a legkisebb törzs, legfrissebb hajtása vagyok, habár termetem szégyelnivalóan kiemelkedik a föld népe válla fölé, akárha egy szörny fattya, vagy
Idegen, jövevén lennék. Már ebből is elértheted, ez a Saul is csak ment neki az életinek, mint vak a kőfalnak, s nem látod köröztül azon sok szélbelibegő kulisszán, akik egy a máson átderengve az üdő teátrumába imbolygó jeleket, föstött ábrákat írnak. Az, ki didergőn olvasunk, nevezvén végzetnek, avagy sorsnak.

0: hangzott József és testvérei. Jelenetek egy paraszt Bibliából. Írta Jeles András. Előadta Hegedűs D. Géza. Technikai munkatársak Gera Csilla és Táncos Tamás. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Dániel Ferenc.
1: A rádióváltozat felvétele 2000-ben készült, és legutóbb 2015. május 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

az vagyok, akit kerestél, mondta Sámuel, és bévitte Sault az ünnepi sokadalomba, főhelyre ülteté, enni s inni adatott nékiek, s az ünnepnek végére menvén szállást csináltak a tetőn, hogy nyugodjanak. Na, akkor megint megvirradott. Sámuel a torony aljából felkiáltsa a lapos tetőre. Kelj föl, Saul! Azt mondja, nézd, emelkedik a fény. A fecskék együtt járnak a széllel. Az, ki letteríti elibénk a tenger ábráját, mint egy szőnyeget. Halacskák, kagylók, moszatok, rákok, s a kövek arabeszkjeit, aromáját. Már ezen túl nem fogol ezekben gyönyörködni, mivel király leszöl. Né, hát ez így is lett. Mert volt az öregnek egy cifra kosszarva, a híja ezüsttel kihánt fedelecskével bécsinálva. Abban tartotta a szentolajat, eztet elévette, s ünnepélyesen mind reáburította azon aszú szarvból a kenyőolajat, s böcsülettesen reámondta, amit hivatalosan köl, abbal föl volt kenve a király. És szólla akkor Sámuel. Íme, az Úr királyt adott néktek. De hogy eztet a Sault megkenték, már is gyött mindenfelől a zsidókra az ellenség. Innét az Amálék, túlról a Filiszteus. Nem hagytak békét neki. Na, ez a Saul persze, hogy mellé fogott. És a sok hadakozás közt még a Sámuel is a nyakán ült, és nyaggatta, hogy azt mondja, ezt tedd, azt tedd, így úgy az Úr nevében szekálta úgy ezekkel a vallásos csiribákkal. Hát persze, hogy elcseszte, összekeverte, szerencsétlen. Végül mégis a baj csapatba jár, mint a varnyú. Azt mondják, az Úr lelke is elhagyta Sault, s annak hegyibé egy gonosz lelket küldött, hogy nyomja éjjel-nappal ütet. Aki lád, nem sokat tett a királyságért, s hertelen esett ki a pixisből, mint egy madárfiók a fészkiből. Ebből is kitetszik, úgy van, ahogy mondják, megtanál az Isten elébb-utóbb mindenket. Téged is? Kérdi József gyengén. De amaz egy siklót dajkálván hertelen reálmondta. No, ebben térjünk csak Dávid királyságára, mert ez a Saul mellényúlás volt, akit helyesbíteni illett. És ez végett az Úr félrenézett, tehát a gonosz a Saulnak a szívébe rondéthatott, azt hamar-hamar citerás körülött, egy kedves hangú énekmondó, hogy megvégasztalja őtet. Mert igen szorongatta a torkát, s térgyepölt ittné a mellyén az a gonosz lélek, hogy utoljára már félre menvén sírdogált a nagy erős király az Úr tetszése szerint. Isai fiát, Dávidot elvezették a Saulhoz, aki egy sötét szobába ücsörgött, ahány ablak volt a házon, azt külről jó erős palettákkal, bévül sötét superláttal bécsinálták, annak okáért feketeség volt, hogy a szeg megállott benne. Ott bújdokolt magába, homályosan a király. Akkor Dávid elértvén a Saul nyegéseit, a magános sívó nyomorúságot, megpöngette a húrt, s énekelt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Na, ettől valamié erősen sírt a király, de mindjárást meg is csöndesedett, és felnyittatta a palettákat, és akkor Dávid átadta ajándékait, a hazúról hozott bort, kalácsot és egy kecskegidát. És ő igen kedvére valónak találta a szép hangú legényt, és azon túl, ha reáült az Isten sötét lelke, Dávid ezen szép soltárokkal elhajtá róla a gonoszt. Persze, nem citerásnak szerzé a seregek ura ezt a Dávidot.
Tehát fölségesen sodorta font a cifrán a gyönge élet szálakat, melyek az üdők magasságából nézve eltünedeznek, egy a mással bogokba, szivárványos fonatokba fogódzva képeket írnak, melyek mondatnak istóriának. De te mindenkor tudjad, hogy ezen kárpit állatait, jelenéseit csak is ilyen magános, eleven, fájó szálakból sodorja az Úr. Tehát, hogy ezen mesterséggel töltse ki a nem szűnős időt, s hogy netán valami értelmet lásson az egészben, az ki csak az ő végtelenségiből nézhető. Annak okáért vette az Úr ismét a filiszteus népet, hogy gyűjjék föl Sokónál a zsidók ijesztésére. Né, és akkor ezen a hegyen állottak. Innét a filiszteusok, túlfelől az izraeliták. De teli volt, úgymond a zsidóknál a nadrág, annyian voltak a filisztesek.

És akkor lejött a hegyről egy nagy, hatalmas ember, egy ólajtó filiszteus. A fején sisak, derekán pikkelyes páncél, vállán, lábain mind csupa vas. Ahogy lépett, zördült, rendült a föld. Ez volt a Góliát. De olyan nagy erős volt, hogy mondták a zsidók, na, ebben végünk. És csak hallgatóztak, mit szól tőle a főd, tám még nyegi az is, vagy mit tudom én. És a dárdája nyele, eholni, mint egy zugolyfa. A vassa neki, az is félmázsa vas. És a pajzsot előtte hordozta vala két erős szolga. És akkor megállt, mint egy hegy, és felszólt a zsidókhoz. Kedves zsidók, ha háború, hát háború, nem bánom. De spóroljunk a vérrel. Jöjjön ide szembe vélem, ti közületek is egy nagy erős vitéz. Víjon meg vélem, és akkor vagy egy zsidó,

0: csak egy görbe bottal meg egy zúgattyúva út vele. Uram, királom, életem, halálom, azt mondja Dávid. Megyek, s fejére ütök a filiszteusnak, vagy valami. Ne bántsa ez is a zsidókat. Nem mécs, dehogy mécs, és zsenge ifjú vagy, ahol már hogy engednélek. De, menek, de menek, s elhozom tőle azt a nagy páncélos fejét, a vóg is csak kilóg a sorból. Így osztoztak, s a vége csak a lett, hogy elment egy szál alkalmatlan pásztori gúnyába. Közben meg volt egy kis víz, hegyi patak, abból vagy egy marok éles követ a zsebébe gyugott, s ment tanulva, mint akinek neve napja van. Sétált legényesen a Góliát felé.
1: Adj Isten, öcskös! Hát minek szöszmötölnek azok a zsidók oda át? Erítsd csak, légy szíves! Mondjad nékiek, hogy küldjék azt a kollégát, mert ma még nem ettem, itt a fölöstököm ideje.
0: Úgy így tréfálkozott véle a Góliát, mert ő egy illedelmes, úri ruhába öltözködött illetőre számított, ahol volt, mint bajnok szokva. Nem illen gatyás, veresses hajú, danoló legényhő, aki a pálcával jobbra-balra rendet vág a búzavirág, s a pipacsköz, mint egy csavargó.
1: Ja, és tán a híres párviadalbú semmi se lesz a Dávids Góliát históriájából, ha nem szól a Góliátnak az egyik komája, a fegyverhordozó, hogy te, vigyázz má, hisz eztet küldték éppen rejád a zsidók birokra.
0: Né. Ez rettenetesen fölidegesítette a Góliátot. Elsőbb rázódott fertelmesen a kacagás véget, aztán a feje sötét lett, mint az érett padlizsány. Mert ugye minek nézte ő a Dávidot? Csak mindössze egy taknyos zsidó gyereknek. Menek reál épek a szakramentumát, azt mondja. Azzal ment neki a Dávidnak, hogy zerget, csattogott, rettenetes rót. Meg volt sértve borzalmasan, hogy a zsidók így leblamálják. Mérges volt úgy, hogy csak egy pucérfaszú legénykét küldenek úgymondva hatalmas Góliáttal szembe. Ez idegesítette őtet. Ment, hogy eltegye láb alól. Az meg csak meglóbálta a paritját. Elhagyított egy követ Isten nevibe, azt a kő itt ne, ellő, bészakította a fejét a Góliátnak. És az eldűlt hosszába a bibliai harcmezőn. Bément a velejébe a kő, azt kiment belőle az élet. Mindegy volt annak, hogy zsidó vagy filiszteus. Osztanék hiába volt ő oly derék, nagy legény, mikor a leget elé bényelte. Már nem bírta kipöfögni. Épp az a szikra élet hiányzott nékie, azt ez hatta el fájdalmasan a homlokán. Hát csak hevert a Góliát akár a hegy. Nem zsenírozta magát. Már röpködhettek fölötte az évek. Nem foglalkozott ő avval. No, de a Dávidnak meg köllött a bizonyítván. Tehát kivonta a Góliát kardját. A fegyver hordozó komák akkor már túljártak Ungomberken, elszaladtak ugye. S főtűzte a szomorú óriás főt, vitte bémutatni a zsidókhoz. Egyszer elérkezik a Jeruzsálembe, s megyen a gírbegörbe úton fölfele a föllegvárba. Nagy meleg volt, nyomta a pupját kegyetlenül a Góliát fő, már akkor nem a karthegyén vitte, hanem így a pupján a nyakába. A legyek is zavarogtak ezek a brillantos zöld dögevők, mert szaga volt már a Góliátnak, fene tudja, nem volt kellemes. De mit csináljon? Hova tegye? Cipelte, meg e volt a bizonyítvány. No, jó, megyen tovább, azt egykor éneklést hall. Lássa, hogy a sok nép jobbra és balra is integet, s örvendezik. Citrom ága, narancsfa ágával, mindenféle szagos zöldséggel hajtsák a leget körüle. A fehér nép pedig olygen dalol zöngedez. Hát akkor agnoszkálja, hogy pont nékie örvendeznek, ezek őt köszöntik. Érdekes. Na? Azt mondja, érdemes volt a Góliátot megölni, és a büdös fejét a Szentvárosba eltrógerolni, mert olyan kedvesen néznek rám némelyek, mert szabadítónak nevezték, és hozzászaladtak, röpöstek, ruháját illették, csókdosták, és nem fintorogtak. Ezt tetszett néki, hogy ilyen véle a nép. Pedig egy

Frissen vágott egyén szomorkodik a púpján. Igen, de meg volt írva már a kótája Dávid versének, az, melybe belecsinyáltatott a Saul strófája is. Ott nyugoszik vala tekéletes készen, a magasságos karnagy orgonáján. Íme a sípok zöngése szerint fölfelelé mindenik a maga versét.

ez a Saul, ő úgy röstellette már, hogy a népek nem őt dicsérik. Illendőbb volna, ha a sok némber inkább ütet simogatná, s véle puszilózna, s nem amavval. És jól meglássuk, eddig elé még tán ő a király, csak egy szellentésére is eltűnik muzsikájával, s minden kellemetességével egyetemben azon kos orrú birkacsősz. Tehát még a vigaszt is elvevé ő emmagától. Féltéken gyühösségibe. Helyában pöngött már Dávid muzsikája. Az úr setét szolgája bévette magát közibük, s virtuóz játékát ő is bémutatá. Egy alkalmatossággal például, midőn énekli Dávid, hogy azt mondja, áldjad lelkem az urat, és Saul igen vacog vala a setét kamrába, kérleli akkor röszketve Dávidot, billentené meg az ablakpalettát, hogy hégulnak is si a sötét. És Dávid, midőn ezt megcselekedné, olyat én nyegést hall a király felől, majd mintha eleveny szén illetné, égést érez a vállán. Annak okáért a rezegő dárda szovából megérté, hogy mint fél marhát a sakter, a szomorú király hova tovább ütet a falra szögezte. Hát szóval ennyire el volt mérgesedve a viszony köztük, mert a Saul egyre csak legyingetett, irégykedett, szomorkás volt. A Dávid pedig lent tudta, mint az úrnak selem báránkája, hogy vigyáznak rá. Ezt érezte ő, s annál szebben énekelt, s mosolgott amellett. Hiszen az asszonyok is ezért szerették, s mentek véle, s ment véle az áldás.

Namán ettől elé a Saul megszégyelte magát, nem hanyigálá szemtül szembe a Dávidot, mivel már direkt félt tőle. Már teljesen ez a kis Dávid bozsogott a fejébe, mint darázs a katulába. Nem hagyta békit. De ő a kezeit ettől elé mégse vetette ki reá. Ellenbe bésukták nékie, hogy a leánya, a Mikhál, beléhabarodott a citerásba. Énekőnek, járkálnak, madarásznak, kalickáznak örökké. Szóval úgy néz ki, hogy valami mozog köztök. Erre összvedörzsölé tenyerét a király. Ha kalickáztok, majd készítek én olyat én lépet, amikre reá megyen a kis madár, azt mondja. Avval behívta a főkomornyit, ez egy nagy öreg intézője volt neki. Ide figyeljé, ez a Mikhál és a citerás szerelmesek. Uram, királom, életem, halálom, azt mondja. Tudom, mert tisztában vagyok az ilyesmivel. Hogy ne tudnám? És az állásommal játszok, a hírem nélkül mennek itt a dolgok. Jó van akkor, ide figyeljé, azt mondja. Bésúgod ezeknek, hogy a király áldását adja, ásókapa és a többi. De csak azzal az egy föltétellel, hogy idehozod elébém 200 hütetlen filisztesnek az előbűrit. De vigyázz, legyen ki a 200, mert ha egy híja van, már nincsen vásár. Mert ezek a filisztesek nem metszik le azt ott, mint a zsidók s a terekek, meg van rendesen mindenök. Már eltekintve a betegesek tű vagy a még háremőr, mert az is más lapra tartozik. Azt ott miskárolják. Azon túl már arany élete van, csak fele tudja, hibás. Megvan a héja, csak gyenge a teütelék. Egy szóval, mondd meg ezt nékie, hű komornyi, hogy bekerülhetsz a királi familiába. Csak egy ára van, a harci vitézkedés. Ám bátor, ha pénzen veszed, vagy amennyibe, ha a szép szemedé lemondanak a bürkéjükről azok a filisztesek, azt mondja, az már nekem seckó jedno, a te dolgod. Csak legyen itt előttem az asztalon a 200 fityula frissen. Na! És akkor jót nevettek ezen ő meg a hű komornyi. Mert 200 darab, gondoljuk meg, annyit leölni egy végtibe, rizikós. De azt is nézzük, hogy a Dávid már akkor hadnagy volt, főkapitán. Fogta, kicsapott portyázni a kontyos filisztesre. Azt hamar együtt volt a jegy ajándék. Azon szép somma előbőr. Csurig lett avva a szakajtó. Ünnepélyesen bévonult avva a királyhó. Hát, oda gyűjt látni azon kisdes skalpokat a tekintetes Sinhedrion, a sok sakterbakter, rabbi, bóher, főkomornyi. És a király egyenként megolvasta a teménytelen filisztes fityymát, vaj nem hamissaké. Hát nem kérdezem, vagy ezeket harcbas magad erejibű szerzetteré, mondása van jónak király, amit mondtam, megmondtam. Itt a kezem, nem disznóláb. Tiéd a Mikhál, egye fene. Azt paroláztak, csókolóztak. De onnét elé a Saul már megint nem bírt magával. A rossz szellem súgott néki, és ő reszketett, mint a fázó sagár. Félt úgy, hogy rossz vége lesz, s mindenhogyan ő vonja rövidet. Már rágyött, hogy ez neki a szerepe. Ebből nem bír kibújni sehogy se. Hogy a méklében megmártsák, azt viszi, mint a bűrit, mint halálig. Abból nem bír kivedleni. Annak okáért még akkor éjjel, hogy azok egyben keltek. Már is nem hagyott békességet néki az a rossz angyal, tehát hívatá a fődarabontot. Erigyetek csak, az angyal. Őrizzétek a citerást, mert nem sokára meg kell ezt nejeszteni. Úgy érzem. Hanem a Mikhál nem aludt vala, szerencsétlen. Dolog nem volt úgy, az miben fáradjon, mint király kisasszony. Tehát ellustult. Hiszen még az évőkalánt is megnyalták nékie, ha neme forró, a piszkot is más szedegette alul. Tehát éjszaka csak forgott, forgolódott, Mikó pirkad már, azt leste álmatlanul, hogy Mikó hozzák a gyenge bécsináltat.
De ez lőn a szerencséjük, hogy éjszaka mindig spekulál valamint zsidóni az üres bódba, aki a kuncsaftot lesi, azt elönti a kannából a vizes nyócast. Azt a legyet hallgassa, hogy né, bészorult a cukorkás üvegbe, ott eszi a fene. Tehát elég az, hogy ébren volt, és hallá, hogy odakün megjárják mind a házat a darabontak. Má ebből rosszat gondolt, s beszólt a Dávidkáho a fedeles ágyba, hogy gyönyörűséges Dávidkám, azt mondja, én már ne aludj, édes mátkám, mert gyilkos darabontok megjárják mind a házat, mert ez a Saul hiába, hogy az apám, azt mondja, már megint olyat gondolt, hogy meg akar mellyeszteni. Hát azért már, bocsásson meg a világ, azt mondja a Dávidka, mely rabbiátus király lőtt mostanába a Saul. De elméri a farkát, ő kelme, azt mondja. És káromkodik vala szaporán az álmosságtól, időkémélésből pedig ásítgat vala hezzá. Eztán felöltözék, s úgy tevé be a titkos papír ajtót, azt ott a tapétássat, hogy a nejének csak így int a szemmel. Löpá, azt mondja, majd jelentkezek. Na, hajnal hasadtán béront az atya hozzá. Állj csak el, éliányom. Beszél csak meg, hogy mint volt, hogy a sok derék trabant nem bírá megmelyeszteni az ágyába azt a hitván citerást. Nem-e a te kezecskéd vagyon a dologban? Mert tudod, hogy az ilyené megharagszok, ha belé ütöd az orrod a politikába, országos dolgokba, ugye? Egyé, igyá, pipiskedjé szakadásig, azért nem haragszok, mert tüllem származó, mint leányom, de ha olyat én ország dolgába keveredöl, picsáruglak. No, itt a szavát, mintha elvágták volna. Semmi se. Hallgat. Aztán csak úgy magának döngi a verem setét híjába. Né, most mennem kell. Eltölt a halál 3 napja. Már készülősködnek az egek. Nem sokára tés is főszabadulsz. Habár olyanná lettél, mint a megszedett szőlőskert. Böngészni lehet benned az életet. A mese is elakadt szintén. De te ösmered már, mi remény ki? Na, viszont látásra, álmodó. Beavatottál a halál álmába. Innét elé, a többi már gyerekjáték. Szervusz, azzal elmenjen, mint a füst.

Nehézkes az emberfiának gyilkosságba esni. Mert tudnillik, avva még nincs letisztázva, hogy megétetem, nyakát szakítom, kútba vetem, mert két dologra igazít a lelkem. Ad egy, kell gondoljak azon hányódó tetemre, hogy mint van meg, mi pozsog benne, ami a buba formából oszlani indult, s ad kettő, onnételé az a megszakadt élet elejben áll örökké, s olyanná leszek, mint az utas, aki úton van, s egy valami árnyék kíséri, ottan-ottan suhajt és ijeszti. Annak okáért fölindulának harmadnapon az ő testvérgyei, hogy mint marharépát és a pityókát elévonják az ő josepkéjeket a veremből. De megkéstek véle, mert áros cigányok járták a vidéket, s azok kapták meg ütet. Az, kik főszagolják örökké az elhagyott portékát, s már egy rongyos vakszamár hátán husztuszták vonták, hogy eladják lenne faraóhop mesterének, mert avval az féle capcarázó s dögnyúzó árasokul seftőtek, mint haverek. Mi az ott né, azon a figurás szamáron, tán lúbőre vagy lopott gyermek? Nem tudom, mire gondoljunk. Hát azt kételenítettek minden szőrzésüket, pakkot, egyet másocskát szálanként eléadni. És akkor kibomla valami rossz gúnyából a testvérkéjök. Megfejérettek. De már látták, hogy a selembáránkának csak mindössze a csontja, s a bőri, s ő, mint egy csónakba lebeg, gyömmegy két part között. Úgy nézem, nagyságos úr, ösmerős néktek ez az ember, vagy valami. Azt mondja, megnézd, hova fenne a bajszod, Dádé. Már most elég, erígy utadra, máskor beszélünk. Hanem valamennyi pénzmagot tegyél arra a kőre, mint hogy a kút, amik a tündérfészke volt, a műatyánké. Nem tudom, azt mondja, mit kérsz ezért a pipaszutyoké? Ehon van egy acskó vágatlan dohány, azt mondja. Néhát, ez volt a Józsepke ára. Egy acskó bagóé adták el őt a testvérgyei, pedig miniszter lett utóbb, s vice faraó, abba a jó szittyós Egyiptomországba. A Ruben, a legöregebb köztük, abba a helybe bémondta nékiek, kedves testvérgyeim, azt mondja, a mi atyánknak már most bajos lesz élni. Avval nem gondoltunk. Aztán, hogy a Josepkét eltették, mint testvérek, elbúdosod, de meggondolkozta magát, hogy ölében fogja, s letészi az apja széke elejébe a selembáránkát, azzal visszamenjen rehaz áldás. Annak okáért erős kötelekkel megtért harmadnapon a kútra, hogy életire térítse, amíg nem késő urusolni. Igen, de lássa, hogy hiba van, mert azt a nagy repetkövet tova hengerétették, amíkkel le volt pecsétölve a verem szája. Ott hevert ódalt, s rejája volt ülve egy esztevér valaki, fényes öltözetben. Alászökék akkor Ruben, ahol a verem híja cirkliben setétlik, s elkiáltsa magát ijedelmes szóval, ottan-ottan hebegve. József, itt vagy-e? S élsz? Szóljál, mert ehom a Ruben, testvéred, hogy kihúzzon a fényre. De csak terjengett némán odalent, s a csillagok környül az irgalmatlan mélység. És mondá egykedvűen a derengő öltözetű árnyalak, minek kiáltozol? Nincsen immár a holtaknál, mert feltámadott. Elégülj meg ebben, s az örömhírt kebledben rejtsed, valamint ha dajkáz fészkiből alábukott kölökrigót. Ki vagy te? Fél.
fényes öltözetű árnyék, azt mondja, és szavaid vesémet ütik, s mint fegyver vassa beleim közt forgódnak. Vagyok, ami csodás vagyok, azt mondja, és a héguló setétségbe bémosolodék. És mi végre múlatod magad az üres sír, a repetkő fölött? Hogy emlékezzél meg, azt mondja, arról, amit mondanom kell néked. Szükség az ember fiának általad adni a gonoszok kezébe, megfeszítetni és feltámadni harmadnapon. Egy bizonyos ember keresztet hurcolt a hegyre, elfáradt véle nagyon. Meg akart pihenni. Hasvérus portája elejébé a padra letette, oszt lihegett. Kiszalad a hasvérus, elkergette egy szíjjal. Eredj innen, mert én igaz hitű vagyok, azt mondja. Latrok számára helyet nem tartok. Akkor oszt felvette a keresztet, vitte tovább. Megátkozta hasvérust, hogy kerengi a világba, de ne legyen benne nyugtod, ne fogadjon be senki, csak szaladgáljá, azt mondja. Úgy is volt. Ment hasvérus, ment, mindig ment, de sehol se fogadták be. Akárhova ment, avval kifizették. Nem fogadtad el egyszer azt a bizonyos embert, a keresztjét a kispadra. Elűzted onnan. Hát most ládd, ez a tiéd. Megkaptad, amért elkergetted. Ment aztán hasvérus örökké, mán a húsa is szakadt le róla, és az erdő vadjai is tudták, hogy ez az, aki nem adott helyet a körösztnek. Mondta ő is, amért nem adtam helyet az idvezítőnek, azért így jártam én most. Bár adtam volna. Most már meg nem halhatok, kell élni örökké, mint bűnös zsidónak. Hát élt. Azt lehet, hogy még most is él. Ki tudja, hogy meghalt-e már, nem tudom. Most hallgatózzunk.

0: Elhangzott József és testvérei. Jelenetek egy parasztbibliából. Írta Jeles András. Előadta Hegedűs D. Géza. Technikai munkatársak Gera Csilla és Táncos Tamás. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Dániel Ferenc.
1: A befejező részt hallották. A rádióváltozat felvétele 2000-ben készült, és legutóbb 2015. május 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Kossuth Rádió Budapest, éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Duna apadásától függően hamarosan leáll a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbinája is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter közölte, folyamatosan vizsgálják a beérkező adatokat, ezek alapján úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készen létbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű 2 jelenleg használaton kívüli blokkját is. Ezeket az energiaellátás stabilitása érdekében szükség esetén be tudják vonni a termelésbe. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban, a hét utolsó napján, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez több mint egy paksi blokk teljesítménye. A tárcavezető megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes a Sándor palotába hívta mára Magyar Pétert és a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül kérdezhessék a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom is jelezte, hogy részt vesznek az egyeztetésen. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, és a lakossági ivóvízellátás a Duna mostaninál jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője. Orbán Zoltán elmondta, hogy a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és az ellátásba a hadsereg is bevonható. Közel 20%-kal csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék még erősek, hétközben azonban kevés a vendég. A Velencei tónál a csökkent vízszint miatt különösen gyenge a szezon, miközben a magas költségek és a munkaerőhiány miatt több vendéglátóhely bezárt, vagy csak hétvégén tart nyitva. Második világháborús robbanó testek kerültek elő az Iszabból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyánytéri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-31 fokot mérnek. A Tiszántúlon, valamint az északi határ mentén elszórtan borult, másutt derült az ég. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, majd napközben többnyire napos, derült idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 18-23, délután 36-40 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei tó 30, a Tiszató 27 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester, Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jelenetek a Galavjov család életéből. Mihály Szaltikov Csedrin regényének rádióváltozata. Második rész.

0: Hogyan fogom majd szólítani Agaskát? Agafjuskának vagy? Talán bizony Agafja Fjodorovnának?
1: Miről beszél anyám?
0: A jobbágyságról. Hogy akkor most már vége van, vagy nincsen vége? Tudod, mik voltak megboldogult apád utolsó szavai? Hálát adok az Istennek, így mondta szó szerint. Hálát adok, amiért nem engedi, hogy a szolgákkal egysorban jelenjek meg az ő színe előtt. És Ulituska, őt milyen néven kell majd tisztelnünk?
1: Nem mindegy. Az én Porfirij bátyám nekem akkor is csak Juduska maradt. Nekünk itt, Dubrovinóban nem lesz mit ennünk a télen. Mert ebben az átkozott szárazságban mindenki ég. Galavjóban bezeg, Juduskánál. Tegnap zápor volt. Nálunk meg egy csepp sem esett. Egy csepp sem. Mennek a felhők, körbe-körbe kerülgetnek, de mi nem kapunk belőle semmit. Az ő birtoka itt van a szomszédban. És mégis meglátja, ott gazdag termés lesz, nálunk pedig semmilyen.
0: Na de azok nem is ülnek ölbetett kézzel, fiam.
1: Hát mit csináljak? Talán változtassam meg az időjárást a maga kedvéért?
0: Nem a szárazságra mondom, de általában.
1: Általában. Azt mondja meg, mit kellene tennem. De nem általában, hanem pontosan. Hogyan is volt ez a maga idejében, anyám? Ha kellett az eső, jött az eső. Ha nem kellett, nem jött. Így volt?
0: Úgy volt, ahogy az Isten akarta. De mindenünk megvolt.
1: Ilyeneket beszél, hogy általában, meg ahogy az Isten akarja. Magának mindenre van magyarázata. Maga okos asszony, anyám. Sőt, nagyon okos. Aztán Juduska mégis kitorta magát Galavjovóból.
0: A magam elhatározásából írattam az ő nevére apátok halála után. De ugyanúgy, ahogy Dubrovinót a tiedre. Ez is jó föld. Hát megterem benne minden.
1: Sokra megyek vele. A mai időkben egyáltalán nem kell az embernek földbirtok. A pénz az más. A pénzt fogja az ember, zsebre vágja, s azzal agyő.
0: Ugyan, miféle különleges idők ezek, hogy az embernek nem kell a földbirtok.
1: Olyan idők ezek, hogy maga nem olvas újságot. Én meg olvasok. Értse meg, most már mindenütt vannak ügyvédek. Megtudja az ügyvéd, hogy az embernek földbirtoka van, és azon nyomban kifog rajta.
0: Már hogy fogna ki rajtad, amikor minden okiratod rendben van? Én csináltattam mindent.
1: Úgy fog ki rajtam, ahogy tud. Vagy mondjuk Juduska fogad egy ügyvédet, és az egyik idézést a másik után küldeti a nyakamra.
0: Miket beszélsz? Van még igazság a földön?
1: Éppen ezért küldet idézést a nyakamra. Mert van igazság. Ha nem volna, idézések nélkül vennék el a földet. Így meg idézéssel fogják elvenni.
0: Azt nem engedi a törvény.
1: Mindenre van törvény. Akinek nincs lelkiismerete, annak mindenre van törvénye. Csak a lelkiismeretes ember előtt van a törvény zárva. Hiába keresi a könyvben, nesze neked földbirtok.
0: Hát csak azt tudnám. Miért gyűlölsz ennyire engem, fiam?
1: Én magát? Egyáltalán nem. Cseppet sem. Sőt, nagyon... adjon nekem békét.

forró júliusi dél. A dubrovinói kastély környéke, mintha kihalt volna. Semmittevők és dolgozók egyaránt elszélettek és az árnyékba heveredtek. A kutyák az udvar közepén álló hatalmas fűzfa árnyékába menekültek, és hallani, ahogy félálmukban legyekre vadászva fogukat csattogtatják. Még a fák is leverten, mozdulatlanul, mint egy elgyötörten kókatoznak. Az urasági és személyzeti épületek valamennyi ablaka tárva nyitva. A hőség égető hullámokban ömlik. A kiszikkadt föld és a rövid, elperzselődött gyep szinte lángot vet. Az elviselhetetlen fény aranyos páraként függönyözi be a vidéket. Alig lehet megkülönböztetni a tárgyakat. Minden elmerül ebben a fénylőködben. A valamikor szürkére festett, régfehérre fakult urasági épület, a kiskert a ház előtt, az országút túlsó oldalán zöldellő nyírfaliget, a tó, a parasztfalu és a falucska határában elterülő rostáblák. A levegőben sűrű csomóban mozdulatlanul állanak a legkülönbözőbb szagok. A virágzó hársfa illatától az istállók miazmás bűzéig. Arina Petrovnából a Galavjov birtok tejhatalmú, energikus és házsártos uralkodó nőjéből nagyon szerény Arina Petrovna lett, akinek semmi beleszólása nincsen a gazdaság ügyeibe, és kegyelem kenyéren tétlenül él Pavel Vladimirics házában, ahová azután költözött át vérig sértve Galavjovóból, miután Porfiri Vladimirics még a pöszméte terméssel is el akarta számoltatni őt. Aki annak idején szintén számon tartott minden falatot, miközben fáradhatatlan munkával szinte bevehetetlen erődítménnyé emelte a Galavjov családot. De arra, hogy a pöszméte is elszámolásra kerüljön egyszer, még álmában sem gondolt. Arina Petrovna gerince meggörbült, feje lekókadt, szeme kialudt, járása meglassult. Néha felkel a karosszékből, és szobáról szobára bolyong, mintha valamit keresne. Pavel Vladimirics elég tisztességesen fogadta, amennyiben kötelezte magát, hogy szállást és ellátást ad neki, de két feltétellel. Először, hogy anyja nem megy fel hozzá az emeletre, másodszor, hogy nem szól bele a gazdaság vezetésébe. Mindennek tetejébe pedig Arina Petrovna szörnyű felfedezést tett. Pavel Vladimirics ivott. Eleinte, mintha még szégyenkezett volna, és egyenként hozatta fel a vodkás üvegeket az ebédlő szekrényből emeleti szobájába. Később azonban már hármasával, négyesével követték egymást a flaskák. Végül pedig magát az ebédlő szekrényt is felvitette az emeletre. Attól kezdve egyre ritkábban mozdult ki a szobájából, ahol különös képzeletbeli világgal vette körül magát. Ostoba és hősies regény játszódott le ebben az elképzelt világban, amelynek két hőse volt, saját maga és testvére Juduska, akit minden porcikájával gyűlölt. Pavel Vladimirics ivott és emlékezett. Visszaemlékezett minden sértésre és megaláztatásra, amit Juduska miatt kellett elszenvednie. Különösképpen a birtok felosztására emlékezett vissza. Számon tartott minden kopejkát, összehasonlított minden rögöt, és gyűlölködött. Alkoholtól felhevült képzeletében egész drámák játszódtak le, amelyekben felcserélődtek a szerepek. A sértő fél ő volt, és nem Juduska. Elképzelte például, hogy Kártyán nyer 200 000 rubelt, és megérkezik Galavjovóba, hogy ezt közölje a bátyjával. Itt hosszú jelenet következett párbeszédekkel, és Juduska arca egészen eltorzul az irigységtől. Vagy azt képzeli, hogy haldoklik a nagypapa. Újabb jelenet párbeszédekkel, holott a nagypapa már rég meghalt.
Ő rá 1 milliót hagy. Juduskának meg fügét mutat a más világról. Máskor sikerül feltalálni a módját, hogyan válhat láthatatlanná, és ezáltal olyan károkat tud okozni a bátyjának, hogy az beleizzad. Pavel Vladimirics fáradhatatlan volt az efféle csínyek kitalálásában, és az emelet sokáig visszhangzott idétlen hahotájától, amit időnként gyötrő nyálka feltörés szakított meg. Ulituska nagy örömére, aki sietett Porfiri Vladimiricset értesíteni a baj előre haladtáról. Így módon teltek a napok, míg nem Pavel Vladimirics szemtől szembe került a halállal.

0: Érdekes, hogy ezeket a legyeket még a dohányfüst sem zavarja. Beleszállnak egyenest az ember orrába, szájába.
1: Hogyan van a fiam? Andrej Josipics.
2: Isten irgalma végtelen, asszonyom.
1: Hogy érti ezt? Csak nem.
0: 2-3 napig még elhúzhatja, de aztán vége. Már itt is a vége, fuss el véle. Hes.
1: Hát hogyan lehetséges ez? Hiszen folyton kezelték a doktorok.
2: Ha egy hónappal ezelőtt kapilláris drenást alkalmaztak volna, most egészséges volna.
1: Hát, ha segít.
2: Mi segít?
1: Hát, ha mustárt tapasz, segít.
2: Hát, lehet.
1: Na, egy kis vodka meg kolbász hozzá, fogyassza, főorvos úr.
2: Egészségére, asszonyom.
1: Egészségére.
2: Ettől pusztul el Pavel Vladimirics virágjában. Ettől a vodkától.
1: Bizony. Sok ember tönkretett már.
2: Mert nem mindenkinek a szervezete bírja. De nekem nem árt. Az én tüdőm, vesém, májam, lépem, mindenem a legnagyobb rendben van.
3: Ja, igaz is. Azt akartam megkérdezni. Ebédre mi lesz?
1: Savanyú leves. Kotlet meg aztán csirkepecsenye.
3: Hát sózott hal, nincs a házban.
1: Na, de hogy ne lenne, doktor úr? Van tok meg csuka. Akad itt mindenféle halból elegendő.
3: Na, látja? A csuka, az jó ötlet. Hideg zöldségleves, csuka hússal, a zsírosabjából.
1: Meg lesz, Andrej Josipics, meg lesz. A végrendelet dolgában... Beszélt a fiammal?
3: Beszéltem.
1: Nos?
3: Mindig ugyanaz. Amint meggyógyulok, azt mondja, feltétlenül megírom.
1: Jól megmagyarázta neki.
3: Még annál is jobban. Az ember a neved, mondtam neki. Ha a közelállóid anyagi helyzetét nem biztosítod, mert így a vágyad az egyetlen törvényes örökös. Bizony, Arina Petrovna elügyetlenkedte ezt a dolgot. Most már késő. A nevét sem tudná rendesen aláírni. Aztán sehogy sem lehetne zöldágra vergődni a bírósággal. Porfiri Vladimirics nagyon tiszteli magát, Arina Petrovna, de biztosan bepörölné okirat hamisításért. Ha egy hónappal ezelőtt hivat, kapilláris drenázsra meggyógyítottam volna. De most már semmit sem tehetek. Már itt is a béke vége, fuss el véle, hes.

Amint magára maradt, Arina Petrovna a karosszékébe roskadt, és sírva fakadt. A könnyek csak úgy ömlöttek megtört szeméből, végig csorogtak öreg kiszáradt arcán, meg-megakadtak ráncai barázdáiban, és egyenként hullottak viseltes kartonblúzának szennyes gallériára. Sötét, keserű reménytelenség szülte ezeket a könnyeket, de egyben dacos, erőszakos természetének bágyat fellobbanása is. Öregsége, gyengesége, egész kilátástalan helyzete, mindez a halál felé mutatott, mint egyetlen megbékéltető menedék felé. Keserűségébe belevegyült elmúlt hatalmának, jólétének, tág lehetőségeinek emléke, és ezek az emlékek éppen úgy szaggatták, tépték a lelkét, mint a jelensi válsága. Halálos kétségbeesés lett úrrá rajta. Az élet keserves és gyűlöletes. Ez volt az egyetlen magyarázat, amelyet könnyeihez hűzhetett volna.

0: Hogy érzed magad?
1: Semmi baj. Holnap. Vagyis ma mikor járt itt a doktor?
0: Most ment el.
1: Hát akkor holnap.
0: Holnap fel

0: Jézuska! Inkább a kutyák elé dobom minden, nem csak az övé ne legyen.
1: Csak hogy arról gondoskodni kellett volna, fiam.
0: Miről?
1: Hát arról. Ha nem kívánod, hogy a bátyád örököljön itt mindent, eszedbe juthatna, hogy a nővéred után van két árva unokavugod, akiknek semmiük nincs. Na meg az édesanyád.
0: Volt ideje mindent Juduska kezére játszani.
1: Akárhogy is volt. Tudom, hogy magam vagyok a hibás. Isten a megmondhatója, hogy bűnt követtem el. Hát azt gondoltam, hogy ő is a fiam. Te is megbocsáthatnád édesanyád. No, no, hát szólalj már meg, no.
0: Mikor szándékozik engem eltemetni?
1: Ki beszél itt temetésről? De azért minden keresztény ember előbb-utóbb. Az ember nem hal meg csak úgy, egyik percről a másikra. De általában.
0: Általában. Magam mindig ezzel az általábannal bajlódik. Azt hiszi, nem látom.
1: Mit látsz? Mit látsz, fiam?
0: Azt, hogy maga engem hülyének tart. Na hát, tegyük fel, hogy hülye vagyok. Hát akkor hülye vagyok. Miért jön fel a hülyéhez? Miért nem hagy békén?
1: Békén hagylak, békén. Csak általában mondom. Minden ember életének vége szakad egyszer.
0: Na hát, arra várhat.
1: Ja. Te úgy látszik, azt gondolod, hogy én a halálodat kívánom. Pedig épp az ellenkezője igaz, drága fiam. Te csak maradj életben, a többi már mindegy a magamfajta öregasszonynak. Nekem megvan nálad a meleg fuckóm, a betevő falatom. Még ha valami nyalánkságra támad kedvem, az is akad. Én csak azt akarom mondani, hogy a keresztényeknél az a szokás, hogy az örök életre készülve az ember biztosítsa a közelállói sorsát. Mondjuk, ami az ingatlant illeti. Hát nem, arra ugye már nincs idő. Porfiri a törvényes örökös, legyen az övé. Hát elégedjen meg azzal. Na de a készpénz, fiam, a készpénz, a szerzett holmi. Ma van, holnap nincs. Arról senki sem követelhet elszámolást. Annak adom, akinek akarom. A készpénzt az ember életében is bárkinek minden további nélkül kézből kézbe adhatja.
0: Biztosan emlékszik anyám Palocskin történetére. Az is kézből kézbe adta a pénzét a feleségének. Az pedig megszökött a szeretőjével.
1: Nekem nincs szerető, fiam.
0: Akkor szerető nélkül szökik meg a pénzzel.
1: Hogy félreértesz engem.
0: De hogy is értem én félre? Világ életemben hülyének tartott. Hát hülye vagyok. De velem mi legyen? Vonuljak velem Kolostorba? És onnan nézem, hogy mit kezd az én pénzemmel?
1: Uram Istenem! Hogyan adhattam életet ilyen szörnyeteknek? Az egyik vérszopó, a másik.
0: Mondja csak, hülye, érti? Hülye.

mivel Vlagyimirics szobájának levegője a legkülönbözőbb szagok kellemetlen keverékéből állott. A pöszméte, a mustártapasz és a mécses szagán kívül

tovább érződtek azok a különleges bűzök is, amelyek szavaknál világosabban utaltak a halál jelenlétére. A beteg ágya a belső falnál állt, a lehető legtávolabb az ablaktól. Pavel Vladimirics hanyat feküdt fehér takarója alatt. A karja annyira kiaszott és lesoványodott, hogy a csont tisztán kirajzolódott benne, és csuklótól vállig majdnem egyforma vékony volt. Orra megnyúlt és kihegyesedett. Arca és egész teste száraz forróságban égett. Szája félig nyitva állt. Az összehúzott függönyökön keresztül alig-alig hatolt be a napfény, és mivel a sarokban, a szentkép alatt a mécses gyengén világított, a szobában uralkodó homály még sötétebbnek, sűrűbbnek tetszett. Pavel Vladimirics tekintetét erre a titokzatos sarokra függesztette, mintha most látná először, és valami megdöbbentőt venne észre a mélyedésben. Az aranyveretes ikon, amelyre közvetlenül estek a mécses sugarai, meglepő tisztasággal szinte elevenen vált ki a homályból. A mennyezeten fehér fénykő remegett, hol felragyogva, hol elhalványodva, aszerint, ahogy a mécses lángja fellobbant, vagy aláhanyatlott. A fal átellenes zugában, szemben a megvilágított sarokkal, hálókabát függött. Pavel Vladimirics nézte, és úgy tetszett neki, hogy ott, abban a sarokban egyszerre minden megmozdul. Magány, tehetetlenség, halálos csend, és a sötétben félelmes árnyak furcsa serege. Leírhatatlan rémülettel, kerekre nyílt szemmel és szájjal meredt a titokzatos sarokba. Nem hallotta sem a lépcső csikorgását, sem az óvatos léptek csoszogását. És ágya mellett egyszerre, mint a földből pattant volna elé, ott állt Porfirij Vladimirics. A haldoklónak úgy tetszett, hogy amonnan bújt elő, a sötétségből, amely most is olyan félelmetesen gomolyog a szem előtt.

0: kiengedte, hogy begyene.
1: Na, menje. Te tényleg rosszul vagy? Látod, most már értem, miért ne aludtam az éjjel egy szemet sem. Folyton az járt a fejemben. Na, elmegyek, megnézem, hogy vannak odá a Dobrovínóban. Jókorán felkeltem, azonnal befogadtam a lovacskát, és most itt vagyok.
0: Ulituska, ugye Ulituska üzent, hogy nekem már végem.
1: Mi az, hogy végem? Jaj, egy icipici betegség, és már is elveszed a bátorságodat. Nincs semmi ok a sietségre, még eléldeg élünk egy darabig. Tudod, mit mondok én? Az a fő, hogy az ember ne hagyja el magát. Fütyülj a betegségedre, kelj fel, és sétálj egyet a házba, mint egy igazi hős. Képzel csak, anyák, hogy megörülne, lemegyünk hozzá, aztán mint gyermekkorunkban ő lesz a kotlostyú, mi meg a kis csirkék. Csíp, csíp, csíp, csíp, csíp, csíp, csíp, csíp. Körbejárjuk, de gyere, segítek.
0: Na, nyúlj hozzám.
1: Jól van. Akkor legalább üljél fel egy kicsikét, hadd igazítsa meg a párnát.
0: Posztulj innen, te.
1: Így, így. Most jó. Holnapig meg se kell igazítani. Ha feküdni akarsz, hát feküdjél csak. Én meg majd szépen csendesen ülök melletted, és észre se vesszük, úgy elröpül az idő. Tudom, hogy az ilyesmiről nem szeretsz beszélni, de mint a bátyád, csak megkérdem, hogyha már a testeddel nem törődsz, gondoskodtál-e legalább a lelki üdvösségedről? Mondd meg, te őszintén, mikor áldoztál utoljára?
0: Úristen, mi ez? Ágeska, anya, hát nincs itt senki.
1: Mit kívánsz? Inni? Hozzak én neked vizet? Ja, nem kell. Igazad van. Aki sokat iszik, annak béka nő a hasában. Na, szóval a lelki üdvösség az nagyon fontos, kedves barátok. Ezért a lelkünkkel olyan óvatosan kell bánnunk, mint a legdrágább kincsünkkel. Ez volt az első, amit a fiaimnak is megtanítottam, alig, hogy megtanultak beszélni. Na, már most, ami a birtokot illeti, arról nyilván intézkedtél. Aztán van ugye készpénzed is. Én nem tudok semmiről, testvér. Csak azt tudom, hogy adtál el jobb ágyokat. De hogy hányat és mennyiért, az iránt sohasem érdeklődtem. Ami az az embernek nincs köze, abban ne üsse bele az orrát, mi? Na. Amilyen végrendeletet írtál, olyan lesz a végrendelet. És kész.
0: Élve akartok eltemetni. Senkire. Senkire se hagyok semmit.
1: Aha. Egy szóval nem rendelkeztél. Tudod? Igazad van. Én például magam is beteg vagyok. Fél lábbal a sírban. Mégis azt mondom. Minek csináljak végrendeletet, amikor a törvény végrendelkezik helyettem? Mennyivel egyszerűbb így? Semmi civódás, semmi irítség, semmi intrika, csak a törvény. Ma is, amit jövök hozzád, az úton találkoztam egy muzsikkal, és az mondott rám valamit. Hát csak mondjon, Isten nevében. Saját magát mocskolja vele.
0: Kifosztottad a muzsikat, mi?
1: Micsoda? Én? Nem, édesöcsém. Én nem fosztogatok. Az a rablók és az úton állók dolga. Én a törvény szerint járok el. A lovát a legelőbbön találtam. Nosza a békebíró elé. Ha a békebíró azt mondja, hogy a más legelőjé legeltetni megengedett dolog, akkor menjen Isten hírével. De ha azt mondja, hogy nem szabad, akkor nincs más hátra, meg kell fizetnie a bírságot.
0: Álló Júdás. Anyádat is tönkretetted. Pedig ő mindig csak téged. Júdás.
1: Nézd, erre megint csak azt mondhatom. Ha akarod, haragudj. Ha nem akarod, ne haragudj. De nincs igazad. És ha nem volnék keresztény ember, akkor ezt még rossz néven is ajánlném tőled. De én tudom, hogy nem tehetsz róla, hogy csak a betegség beszél belőled.
0: Pusztulj én.
1: Jó van, nyugodj meg. Megyek már. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy ne izgassa fel magát az ember. Hanem a földed, Pavel, amint ma végighajtottam rajta, hát minden egy csupa finom, homokos agyak. Sokkal jobb, mint Galavjuvóban. Te meg látod, ezzel is csak bosszalkodtál.
0: Menj ki. Krisztus szerelmére kérlek. Menjél már.
1: Megyek. Te pedig csak... Pihegyél szépen. Aludjál.
0: Vérszapó.

szobákban tömjén illat terjeng. A ház elnyújtott énekléstől visszhangzik. A cselédek Lábújhegyen járnak, a fekete perkáruhás szolgálók suktolóznak, és kötényükkel törölgetik sírástól kivörösödött orrukat. Az ajtók tárva nyitva, ki és bejárnak azok, akik a halottól el akarnak búcsúzni. Juduska ide-oda csoszog a folyosón, bebenéz az ebédlőasztalon felravatalozott megboldogulthoz, megigazítja rajta a szemfedőt, és a rendőrkapitánnyal sugdolódzik, aki jegyzékeket ír és pecsétel. A házban mindenki érzi, hogy mindaz, ami eddig történt Dubrovinóban, csak átmenet volt. A végleges, igazi élet most kezdődik az igazi gazda uralmával.

0: szép temetés volt.
1: Nagyon szép.
0: Foglaljon helyet, szent atyám.
1: Köszönöm.
0: Maga pedig, édesanyám, üljön az asztalfőre.
2: Te vagy itt a gazda. Neked kell az asztalfőn ülnöd.
0: Nem, édesanyám. Maga a házúrnője. Mindenütt az. Galavjovóban is, itt Dubrovinóban is, itt is, ott is maga az úrnő.
2: Ugyan, ő már le. Majd ahol az Isten úgy rendeli, hogy én legyek a gazdaasszony, ott odaülök, ahova nekem tetszik. De itt te vagy a gazda. Te ülj az asztalfőn.
0: Hát akkor, úgy csináljuk, hogy az asztalfőt üresen hagyjuk. Mintha Pável öcsém láthatatlanul itt ülne a körünkben. Ő rá emelem az első poharat.
1: Az elhunyt örök emlékére.
2: Nyugodjék békében.
0: Nyugodjék. Egyék, szent atyám. Kóstolja meg ezt a tokhalat. Ez is a megboldogult élés kamrájából való. Hogy szerette szegény a jó konyhát? Hogy szeretett másokat is jól megvendégelni? Vegyen a spárgából is. Nézze csak. Nézze, milyen vastag az Isten adta.
1: Csodálatos.
0: Szent Péter várott, az ilyenért legalább egy rúbelt kérnek, ezüstben. Édesanyám. Jaj, hát micsoda fajankó vagyok. Mindent felfalok itt egymagam. Egyik a gombából. Finom dubrovínói rizike gomba. A messze földön híres.
2: Köszönöm, nem kérek. Nem kívánom.
0: Nem. Hát igaz, ami igaz. Magam is így vagyok vele. Igyekszem erős maradni, de azért a lelkem mélyéz. Amit itt belül érzek, az még az ellenségemnek sem kívánom. Hiszen mégiscsak az öcsémről van szó. A fiaim tanúsíthatják, hányszor mondtam el nekik. Lehet, hogy Pável nem szeret engem. Lehet, hogy vétkezik ellenem. De én őt akkor is szeretem. Elhúzódott tőlem, az igaz.
2: Minek a múltat emlegetni? Egyél. Kiül az étel. Milyen aros termés az idén, bátyuska? Végeztek már az aratással?
1: Végeztünk, nagyságos asszonyom. A rozs elég szép. De az ab nem tudott rendesen beírni. Se szem, se szalma nem ígérkezik valami sok.
0: Az idén mindenütt paraszkodnak az abra. Én nem tudom, hogy van, de régebben mindenből több termelt. És minden nagyobb volt. A hal, a gyümölcs. Emlékszem, apa egyszer felhozott a kertből egy almát. Hát, az nem fért el egy tányéron, akkor volt.
2: Az igaz, hogy jó alma termett nálunk, de hogy tányér nagyságúakat közte, arra nem emlékszem. Talán a Kánaánról olvastad. Azt mondják, hogy valóban előfordult ilyesmi.
1: Azelőtt, amikor az emberek többet imádkoztak Istenhez, a föld is többet termett. Ma pedig akár esőkkel, akár szép idő, mindenre a tudomány citálják elő, aztán lám, mire mennek vele.
0: Igazsága van, atyám. Igen. Ott kezdődik a baj, amikor az emberek csak a gyavrukkal törődnek. Márpedig manapság sokan még a lélek halhatatlanságában sem hisz.
1: Azok csak valamiféle mindenre elszánt emberek lehetnek.
0: Ez valami új tan, ami szerint az ember csak úgy magától él. Él, és aztán egyszerre meghal. Aztán itt vannak a katolikusok. Azok nem tagadják ugyan a lélek halhatatlanságát. Ezzel szemben azt állítják, hogy a lélek nem kerül mindjárt a pokolba vagy a mennyországba, hanem egy ideig valamiféle közbelső helyen tartózkodik.
1: Ilyen badarságokról még beszélni sem érdemes.
0: Hogy is fejezem ki magam? Atyám, biztosan nekik is megvannak a maguk szempontjai. De ami a zsidókat illeti, hát látja, azokat tényleg nem érte. Azok például egy ilyen szép szelet sonkát, mint ami az asztalunkon fekszik. A világ minden kincséért csak ennének le.
1: A zsidók tisztátalanok. Azért is csúfolják őket disznófüllel.
0: Aztán itt vannak a tatárok, azok se. Valami okának mégis kell lennie.
1: A tatárok is tisztátalanok, ez az oka.
0: Mi a lóhús nem esszük? A tatárok a disznóhústól undorodnak. Párizsban azt mondják, az ostrom idején még a patkányt is megették.
1: Franciák!
0: Hát az egyszer biztos, hogy nekik nincs olyan tejfölös kárászuk, mint nekünk. Ezt sem kóstolja meg, édesanyám?
2: Köszönöm, nem.
0: Tényleg nem emlékszik arra az almára?
2: Nem.
0: És arra a dinnyére, amelyik... Hát ez meg micsoda? Nézd nem csak ki az ablakon, édesanyám! A maga ládáit rakodják fel a hintóba. Mi jutott ezekbe?
2: Ne sápítozz, légy szíves! Én rendelkeztem így. Talán át akarod vizsgáltatni a ládákat?
0: Nem értem. Hát az igazán nem értem. Éppen a régi időket emlegetjük, az almát, a dinnyét. Hát erre a dinnyére még a kertész is azt mondta,
2: hogy akkor... Már, az ég szerelmére! 25 versztát kell megtennem Pogorelkáig. És szeretnék még világossal odaérkezni.
0: Megsértett engem, édesanyám. Súlyosan megsértett.
2: Adjam, mivel sértettelek meg olyan súlyosan?
0: Nagyon bántó. De még milyen bántó elutazni? Ilyenkor. Csendesen éldegélt itt mostanáig is, és akkor egyszerre? Mert aztán ez a megjegyzés a ládákra, hogy én átvizsgálom. Hát ez sértés.
2: Hát, ha már mindent tudni akarsz, akkor válaszolhatok. Itt éltem. Amíg Pavel fiam ért, most eltemettük, én elutazom. Kiveszem megboldogult nővéred lányait az intézetből, és az anyjuk birtokán telepedem le velük Pogorelkában. Ami pedig a ládákat illeti. Ulituska már régóta szaglászik utánam a te parancsodra. Szerintem helyesebb egyenesen a szemébe mondani az édesanyádnak, hogy nem bízol meg benne, mint kígyóként fújni rá a más háta mögött.
0: Te édesanyám, hát...
2: Elég volt!
0: Hát...
2: Ereszel Isten nevében. A hintóba már befogtak.
0: Hát, de anyuskám, most aztán igazán elég a tréfából. Fogassa ki a lovakat is, és maradjon a jó öreg fészekben. Hát nézzed, milyen szép itt.
2: Hagyjuk ezt, fiam. Nem akarok neked búcsúzóul kellemetlenségeket mondani.
0: De ugye azért találkozunk még.
2: Ha Isten is úgy akarja, miért ne találkozhatnánk?
0: És a hintóval akkor hogyan legyen? Maga küldi vissza, vagy küldjek érte én?
2: A hintó az enyém! Az enyém! Az enyém a hintó! Ez az én! Írásom van róla! Tanúim vannak!
0: Bocsásson meg, édesanyám! Én igazán hát nem akartam. Jó. És még ha Dubrovinói volna is a hintó, akkor is...
2: Az egyszer... enyém! Nem Dubrovinói! Hanem az enyém!
0: Jó.
2: Hallod?
0: Hallom, édesanyám! Na, csak aztán ne feledkezzék meg rólunk. Látogasson meg, csak úgy egyszerűen, minden előzetes bejelentés nélkül. Maga hozzánk, mi magához, rokori szeretettel.
2: Minden jót, bátyuska.
1: Isten áldja, Arina Petrovna.
0: Rokori szeretettel, mi magához, maga hozzánk. Rokoni szeretettel.

Bogorelkai ház elég siralmas tanya volt. Nem volt körülötte sem kert, sem árnyékos fa, sem a civilizáció legcsekélyebb jele, még kerítés sem. A kis ház, mint egy belesüppett a földbe, megfeketedett az időtől és az esőtől. A ház mögött gazdasági épületek sorakoztak, valamennyi ugyancsak korhadt és düledező állapotban. Körös körül végtelen szántóföldek terültek el, még erdő sem magasodott sehol, ameddig a szem ellát. De mivel Arina Petrovna gyermekkora óta csak nem megszakítás nélkül falun élt, ez a szegényes vidék nem volt egyhangú számára, sőt, szívéhez szólt, és felszította a benne hambadó érzelmek parazsát. Ényinek jobbik része élt ezekben a kopár és végtelen földekben. Pillantása ösztönösen ezeket kereste minden időben. Unokái viszont, akiknek képzeletvilágát az intézeti nevelés és az operett határozta meg, amelyek közül az utóbbi volt túlsúlyban, reggeltől estig unatkoztak. Éjszakánként pedig fényes terveket kovácsoltak, melyekben zűrzavaros összevisztasággal keveredett a számtan példa a repülővadló csapatról és a kendőtánc, Pikárdiai Péter prédikációja az ember rendeltetéséről, és szép Helén a megzenésített kalandos élete. Egy reggelen aztán Anyinka és Ljubinka kijelentette, hogy nem bír és nem óhajt tovább Bogorelkában maradni, ahol egy teremtett lelket sem látni, kivéve a papot. Az pedig valahányszor találkozik velük, a szüzekről beszél, akiknek kialudt a mécsesük. Arina Petrovna megpróbálta ugyan maradásra bírni őket, de csak lanyhán és valódi meggyőződés nélkül. Mert a sorscsapások, amelyek az utóbbi esztendőkben érték, nem csak megszerédítették, hanem azon felül megvilágították szellemének néhány olyan zugát, amelyekbe értelme eladtig sohasem hatolt be. Megértette, hogy az emberi lélek mélyén bizonyos törekvések rejtőznek, amelyek egy ideig szunnyadozhatnak, de ha egyszer felébredtek, ellenállhatatlanul hajtják az embert afelé a boldogító és vigasztaló fényesség felé, amely a hétköznapok reménytelen sötétjén túl kecsegtet és hívogat. A lányok eltávozásával a Bogorelkai házra reménytelen csend borult. A tétlenség alásta Arina Petrovna akaraterejét. A határtalan szabadság, ami rászakadt, olyan határtalannak bizonyult, hogy semmit sem látott maga előtt, csak üres pusztaságot. Karosszékében ült az asztal mellett, amelyen piszkos pasziánszkártya feküdt kirakosgatva, elszúnyókált, majd hirtelen összerázkódott, felébredt, kinézett az ablakon, és soká, gondolat nélkül bámult ki a végtelen messzeségbe. Elnézte a távoli rónaságot, az őszi esőben ázó falvakat, a falusi temetők fehér templomait, a tarka foltokat, amelyeket a nap előtt bolyongó felhők rajzoltak a síkságra, az ismeretlen muzsikot, aki a barázdák között járt, és mégis úgy látszott, mintha egy helyben állna. Csak nézett, amíg újból zümmögni kezdett fülében az öreges álom, és homályba bonta a földeket, a templomokat, a falvakat, és a távolban bolyongó muzsikot. Élete olyan volt, mintha személyesen nem is venne részt benne. Csupán valami titokzatos erő tartaná fenn, mert roncs lelkében még vannak holmi elfelejtett maradványok, elhullott limlomok, amelyeket össze kell gyűjteni, meg kell számlálni és summázni. Amíg ezek a maradványok még megvannak, addig az élet halad a maga útján, és kényszeríti a roncsot mindazokra a külsődleges ténykedésekre, amelyek félálomban tengődő lényét megóvják a végső feloszlástól.

0: Jelenetek a Galavjov család életéből. Mihály Szaltikov Csedrin regényét Szőlősi Klára fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Varga Viktor. A második rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Szaltikov Csedrin Kaszás Attila. Porfiri Gálfi László. Arina Petrovna Törőcsik Mari. Pavel Derzsi János. Doktor Helyei László. Prépost Végvári Tamás. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Berezki Sándor. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Magos György.
1: A rádiójáték 1997-ben készült, és legutóbb 1998. március 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Nyugat-keleti díván.

0: 1987. február 22-e, vasárnap délután, New York, Manhattan, Soho. Egy kiállítás megnyitóján hallottuk a hírt. Andy Warhol meghalt. A kiállító terem gyorsan kiürült. Az emberek telefonhoz rohantak, művészek, műélvezők, diszkótáncosok, melegek, transvesztiták, dilinyósok és ex-hippik, a sikkesek, a nagyon gazdagok, a nagyon-nagyon gazdagok, a politikusok, írók, zenészek, színészek, a hírnévre vágyók, a híresek, a progresszívek és a regresszívek fel alá rohangáltak a városban. Pánik tört ki, vagy valami ahhoz hasonló. Ki mondja ezután, hogy nagyszerű, amit csinálunk, ahogy kinézünk. Kinek mutassuk meg magunkat ezután? Összetört a tükör. Warhol gyakran nevezte magát tükörnek, ahogy mások is őt. Andy Warhol festőművész, a 20. század nagy ikon festője, filmkészítő, modell, a popárt pápája és híres ember. Nagyon híres. Jelen van életünkben, ott, ahol nem is sejtenénk. Jelen van a minden nap nézett televíziós show képi világában. Viselkedésmódja, életszemlélete a társaságokban. Fordulatai, attitűdje a sikkes magazinok cikkeiben. Képeinek hatása újra és újra megjelenik fiatalabb művészek alkotásaiban. A popárt tárgyilagossága kikerülhetetlen. A művészetnek nincs mélysége. Minden a felületen van. A művészet ugyanolyan munka, mint bármi más. A szex ugyanolyan munka, mint bármi más. Olyan ez a könyv, mintha a saját lakásodban, az utcádban, a városodban sétálva újra felfedeznéd azokat a dolgokat, amelyeket minden nap látsz. Andy Warhol, életfilozófus. Kicsi, kicsi, kicsi kis humorral.
1: Andy Warhol filozófiája attól még és vissza. Részletek. Jutta Andy Warhol.

0: Please. Come over to 81st Street. I'm in the apartment. Above the bar. You know you can't miss it. It's across from the subway and the tacky store with the Mylar scarves. My skin's as pale as the outdoors moon. My hair's silver like a Tiffany watch. I like lots of people around me, but don't kiss hello. And please don't touch.
1: Love, come Oscar. A. Tetszik a lakásod. B. Szép, de csak egy személynek elég. Vagy csak kettőnek, akik nagyon közel állnak egymáshoz. A. Ismersz két embert, akik nagyon közel állnak egymáshoz?
0: Here's my favorite. She's a lady called Sam.
1: Életem egy bizonyos pontján az 50-es évek vége felé érezni kezdtem, hogy magamra veszem az ismerősök problémáit. Egyik barátom reménytelenül szerelmes volt egy férjes asszonyba. Egy másik eltitkolta, hogy homoszexuális. Egy nőnél, akit imádtam, a skizofrénia erős manifestációi mutatkoztak. Magam sohasem éreztem, hogy problémáim lennének, mert sohasem határoztam meg specifikusan egyiket sem, de akkor úgy éreztem, hogy a barátaim problémái úgy terjeszkednek bennem, mint a bacillusok. Elhatároztam, hogy elmegyek pszichiátriai kezelésre, mint annyi ismerősöm. Úgy éreztem, hogy inkább a saját problémáimból kellene meghatároznom néhányat, ha tényleg van ilyen, mint hogy barátaim problémáinak helyettes gondnoka legyek. Gyerekkoromban 3 ideg összeomlásom volt, 1 éves időközönként. Egy, amikor 8 éves voltam, 1 9 és 1 10 évesen. A rohamok, a Szent Vitus tánc mindig a nyári vakáció első napján kezdődtek. Nem tudom, mit jelentett ez. Egész nyáron rádiót hallgattam ágyban fekve. Mellettem egy Charlie McCarthy baba és érintetlen kivágós babák szétszórva is a párna alatt. Apám sokat utazott üzleti ügyben szénbányákba. Nem sokszor láttam. Anyám felolvasott nekem nehézkes csehszlovák akcentussal, amilyen jól csak tudott, és mindig azt mondtam, köszönöm, mama, miután befejezte a Dick Tracy-t, még ha egy szót sem értettem belőle. Amikor befejeztem egy oldalt a kifestőkönyvben, mindig kaptam tőle egy szelet Hershey csokoládét.

0: Amikor a középiskolás éveimre gondolok, másra nem is emlékszem igazán, csak a hosszú gyaloglásra az iskolába, a Cseggetton keresztül bábuskákkal és a szárító kötélen lógó overálokra a pennsylvániai McKinney sportban. Nem voltam csodálatosan népszerű, de volt néhány kedves barátom. Senkihez sem álltam túl közel, bár azt hiszem, szerettem volna. Mert amikor láttam, hogy a srácok elmondják egymásnak a problémáikat, kirekesztve éreztem magam. Senki nem osztotta meg a titkát velem. Nem az a típus voltam, akivel megosztották volna, mondjuk. Minden nap átmentünk a hídon, és a híd alatt használt óvszerek voltak. És én hangosan csodálkozva megkérdeztem mindenkitől, hogy mik azok, és ők nevettek. Az egyik nyáron egy áruházban dolgoztam. A Vogue-ot, a Harper Bazaart és európai divatlapokat kellett átnéznem egy csodálatos ember, Volmer úr részére. Körülbelül 50 centet kaptam óránként, és a munkám az volt, hogy ötleteket keressek. Nem emlékszem, hogy egyet is találtam volna. Mr. Volmer a példaképen volt, mert New Yorkból jött, és az nagyon izgalmasnak tűnt, bár arra sohasem gondoltam, hogy valamikor én is oda megyek. De amikor 18 éves lettem, egy barátom bepakolt engem egy Kröger bevásárló szatyorba és elvitt New Yorkba. Még mindig közel akartam kerülni az emberekhez. Szobatársakkal laktam, arra gondolva, hogy jó barátok lehetünk, ha megosztjuk problémáinkat. De aztán mindig kiderült, hogy csak az érdekelte őket egy másik személyből, hogy megosszák vele a lakbért. Egy időben 17 emberrel laktam egy alaksori lakásban, a 103. utca és a Manhattan sugárút kereszteződésénél, és 17 emberből egy sem osztotta meg velem a problémáját. Kreatív fiúk voltak ők is, többé-kevésbé művész kommuna volt, valószínűleg sok problémával, de én soha nem hallottam egyet sem. Voltak konyhai összetűzések, hogy kivette azt a szelet szalámit. De ez volt minden. Azokban a napokban minden időmet a munka kötötte le. Szóval nem is lett volna időm, hogy meghallgassam a problémáikat. Még ha el is mondták volna nekem, bár mindig kihagytak, és ez fájt.
1: Starlight open wide, starlight open up your door. This is New York calling, with movies from the street. Movies with real people, what you get is what you see. Starlight open wide, Andy Cecil beat Mill. Come on, LA, give us a call. We got superstars who talk, they'll do anything at all. Ingrid Bieber, Little Joe, Baby Jane and EDS. But you'd better call us soon before we talk ourselves to death.
0: Egész nap munka után kellett futkosni, és otthon egész éjszaka rajzolni. Ez volt az életem az 50-es években. Üdvözlőlapok, akvarellek, és itt-ott egy kávéházi költői est. A hosszú munkanapok mellett a csótányokra emlékszem leginkább ebből az időből. Akármilyen lakásban laktam, mind tele volt csótánnyal. Soha nem felejtem el azt a szégyent, amikor elvittem portfóliómat Carmel Snow irodájába a Harper Bazaarhoz, és ahogy kinyitottam a cipzárt, egy csótány mászott elő, és leszaladt az asztal lábán. Carmel megsajnált, és adott munkát. Szóval hihetetlenül sok szobatársam volt. mind a mai napig belefutok valakibe a New York-i éjszakában, akivel együtt laktam, és aki félreérthetetlenül magyarázza a partneremnek. Valamikor együtt laktam Andyvel. Mindig elsápadok. Úgy értem, még fehérebb leszek. Miután ez megismétlődött néhányszor, partnerem képtelen volt felfogni, hogyan élhettem ilyen sok emberrel, és közben manapság úgy könyvelnek el, mint magányost. Most azok az emberek, akik a 60-as évek média bulizóját látják bennem, aki tradicionálisan minimum 6 embernyi sleppel jelent meg egy partin, azon csodálkoznak, hogy merem magányosnak nevezni magam. Hadd magyarázzam meg. Valójában hogyan is értem, és miért igaz? Amikor az életemben úgy éreztem, hogy a legszociálisabb lény vagyok a világon, és bensőséges barátságot keresek, senkit sem találtam, aki elfogadott volna. Így aztán pontosan akkor éreztem legkevésbé egyedül magam, amikor egyedül voltam. Amint elhatároztam, hogy inkább egyedül maradok, és nem várom, hogy valaki is elmondja a problémáját, mindenki, még azok is, akiket soha se láttam, futni kezdtek utánam, hogy beszámoljanak olyan dolgokról, amikről éppen azt gondoltam, hogy nem valami jó ötlet meghallgatni őket. Amikor saját elhatározásomból magányos lettem, akkor csapottak hozzám, hogy úgy mondjam, a követőim. Amint lemondasz valamiről, megkapod. Ezt abszolút axiomatikusnak találtam. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. Mivel azt éreztem, hogy magamra veszem barátaim problémáit, elmentem egy pszichiáterhez a Greenwich Village-be. És mindent elmondtam magamról, elmondtam az élettörténetemet, és hogy nincs saját problémám, és hogy magamra veszem a barátaim problémáit, és azt mondta, hogy fel fog hívni, megbeszélünk egy másik találkozót, hogy tovább folytassuk a beszélgetést. És soha nem hívott vissza. Ahogy most visszagondolok, rájöttem, hogy nem volt professzionális azt mondani, hogy felhív, ha mégsem hív fel. Hazafelé menet a pszichiátertől megálltam a Macy's-nél, és egy váratlan ötlettől vezérelve megvettem az első televíziómat, egy 48 cm-es fekete-fehér RCA-t. Hazavittem a lakásomba, ahol egyedül laktam. A magas vasút alatt a keleti 75. utcánál, és rögtön elfelejtettem az egész pszichiáter dolgot. A tévé mindig be volt kapcsolva, különösen akkor, amikor az emberek a problémáikat mondták el nekem, és úgy találtam, hogy a televízió eléggé figyelem elterelő, és a problémák, amelyeket az emberek elmondtak, többé nem hatottak rám igazán. Úgy működött, mint valami csoda. Lakásom a Shirley Spinab bár felett volt, ahová Mabel Mercer jött el időnként megpihenni és énekelni, hogy imádni való vagy. És még ennek is új perspektívát adott a tévé. Az épület 5 emeletes volt, lift nélkül, és eredetileg a lakásom az 5. volt. Amikor a 2. egy lakás kiürült, azt is kibéreltem, így most már 2 lakásom volt, de nem egymáshoz kapcsolódva. Amikor meglett a tévém, inkább a tévé emeleten töltöttem az időmet.

0: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away.
1: Az ezt követő években határoztam el, hogy magányos leszek. Egyre népszerűbb lettem, és egyre több barát vett körül. Szakmailag jól mentek a dolgok, saját stúdióm volt, és néhányan már dolgoztak nekem. És valahogy úgy rendeződött el, hogy ott is laktak a stúdióban. Abban az időben minden laza volt, rugalmas. A stúdió tele volt emberekkel éjjel és nappal. Barátok, barátai. Mindig Mária Kalasz ment a lemezjátszón, és sok tükör volt, meg alumínium fólia. A poppárttal már színre léptünk. Így aztán sokat kellett dolgoznom. Sok vásznat kellett kifeszítenem. Reggel 10-től este 10-ig dolgoztam rendszerint, aztán hazamentem, és reggel vissza. De amikor visszatértem a stúdióba, még mindig ugyanazok az emberek voltak ott, akiket az előző éjszaka ott hagytam. Még mindig hajtottak, még mindig Máriával, meg a tükrökkel. Ekkor jöttem rá, hogy milyen őrültek is tudnak lenni az emberek. Például egy lány beköltözött a liftbe, és egy hét után csak akkor hagyta el, mikor megtagadták a többiek, hogy kókot hozzanak neki. Semmit sem értettem az egész látványból. Miután én fizettem a stúdió bérét, azt hiszem ez az én bulim volt, de azt ne kérdezd, hogy miről szólt, mert ezt sohasem tudtam megfejteni. A stúdió remek helyen volt, a 47. utca és a 3. sugárút sarkán. Mindig láthattuk a tüntetőket az ENSZ elé vonulni. Egyszer a pápa is elhajtott a 47. utcán a Szent Patrik katedrálisba menet. Egyszer Hruscsov is arra ment el. Jó széles utca volt, híres emberek kezdtek feljárni a stúdióba, hogy belessenek a szünet nélküli partikba. Azt hiszem Kerouac, Ginsberg, Fonda és Harper és Barnett Newman és Judy Garland és a Rolling Stones. A Velvet Underground ott kezdett próbálni, a stúdió egyik felében, éppen mielőtt elkezdtük a Mix Media turnét 1963-ban. Úgy tűnt, minden akkor kezdődik. Az ellenkultúra, a szubkultúra, a pop, a szupersztárság, a drogok, a fények, a diszkó, akármi, amiről azt gondoltuk, hogy a fiatalsággal jár. Valószínűleg akkor kezdődött. Mindig volt valahol egy parti. Ha pincében nem volt, akkor a háztetőn, ha metrón nem volt, akkor a buszon, ha hajón nem volt, akkor a szabadságszoborban. Az emberek mindig kiöltöztek a partira. Az összes holnapi parti című dalt játszott a Velvet a Domban. Ez akkor volt, amikor a Lower East Side kezdte levetkőzni emigráns státuszát, és menő lett. Mit fognak viselni a szegény lányok az összes holnapi partin? Igazán szerettem ezt a dalt. A Velvet játszotta, és Nico énekelte. Azokban a napokban minden extravagáns volt. Gazdagnak kellett lenned, hogy megenged magadnak a popruhákat, olyan butikokból, mint a Parafernália, vagy olyan ruhatervezőktől, mint Tiger Moore. Tiger lement a Kleins és Macy's-be, $2 vette a ruhákat, letépte a szallagokat és a virágokat, felvitte az üzletébe, és $400 árusította. A kiegészítőkkel is ezt tette. Vett valamit a Woolworthban, és ráragasztott valami vackot, és $50 kért érte. Különleges tehetsége volt ahhoz, hogy kiszúrja, hogy azok közül, akik az üzletben voltak, végül is ki fog megvenni valamit. Egyszer láttam, amint egy pillantást vetett egy ápolt külsejű, jól öltözött hölgyre, és azt mondta neki, elnézést, itt nincs semmi eladó az ön számára. Mindig meg tudta mondani. Mindent megvett, ami csillogott. Ő találta fel az elektromosan kivilágított női ruhát, beépített elemekkel.

A 60-as években mindenkit érdekelt mindenki más. Egy kicsit besegítettek a drogok. Hirtelen mindenki egyenlő lett. A debutánsok, a sofőrök, a pincérnők és a kormányzók. Ingrid nevű barátnőm New Jersey-ből új vezetéknével jött elő, ami jól illett a lazán meghatározott show business karrierjéhez. Ingrid Superstarnak nevezte magát. Biztos vagyok benne, hogy Ingrid találta ki a szót. Legalábbis szívesen látok bárkit, aki bebizonyítja nekem, hogy Ingrid előtt használta már ezt a nevet. Minél több partin jelentünk meg, annál többször írták le a nevét az újságok, Ingrid Superstar, és beindult a Superstar média pályafutása. Néhány héttel ezelőtt felhívott Ingrid. Varógéppel dolgozik mostanában. De a neve még mindig ismert. Hihetetlennek tűnik, ugye? A 60-as években mindenkit érdekelt mindenki. A 70-es években mindenki kezdett elhagyni mindenkit. A 60-as évek csörömpölés volt, a 70-es évek nagyon üresek. Mikor meglett az első tévékészülékem, már nem érdekelt nagyon, hogy közeli kapcsolatba kerüljek emberekkel. Sokszor megsérültem annyira, amennyire csak akkor tudsz megsérülni, ha sokat törődsz másokkal. Azt hiszem, sokat törődtem másokkal, mielőtt bárki is hallott volna a popártról, vagy az underground filmekről, vagy a szupersztárokról.

Szóval az 50-es évek végén kezdődött az affér a televíziómmal, és ez a mai napig is tart. A hálószobámban 4 képernyővel szórakozom egyszerre, de 1964-ig nem nősültem meg. Ekkor megkaptam az első magnetofonomat, a feleségemet. Magnetofonom és én már 10 éve házasok vagyunk. Amikor azt mondom mi, akkor az én vagyok és a magnetofonom. Ezt sokan nem értik. A magnetofon beszerzése valóban véget vetett érzelmi életemnek. Annak a kevésnek is, ami még megmaradt, és örültem, hogy eltűnt. Semmi sem volt probléma többé.

vagy csak alakítanak. A 60-as években azt gondoltam, az emberek elfelejtették, hogy mi az érzelem. És aztán nem hiszem, hogy többi emlékeztek rá. Azt hiszem, ha egyszer valamilyen szemszögből láttad az érzelmeket, többé nem látod valódinak. Többé-kevésbé ez történt velem. Igazán nem tudom, hogy valaha képes voltam szeretni. De a 60-as évek után soha többé nem gondolkoztam ebben a fogalomban. Habár bizonyos emberek lenyűgöztek, volt valaki a 60-as években, aki elbűvölt, jobban, mint bárki más, akit valaha ismertem, és ez a bűvölet, amit átéltem, nagyon közel állt valamiféle szerelemhez.

Love, öregkor. B. Miért nem jöttél el tegnap este? Különös hangulataid vannak az utóbbi időben. Csak azért, mert nem akarok találkozni új emberekkel. Túl fáradt vagyok. B. Hát ezek öregek voltak, és te nem jöttél el. Nem kellene olyan sok tévét nézned. A. Ó, tudom.

0: A legizgalmasabb nem csinálni. Ha beleszeretsz valakibe, és nem csinálod, úgy sokkal izgalmasabb.
1: Sundays I pray a lot. I'd like to wind you up and paint you. I want to be

0: If I'm dreaming, I still have bad pains inside. I know I'll never be a bride to nobody like you.
1: A szerelmi kapcsolat az, ha túlságosan belemégy valamibe, és ez igazán nem éri meg. De ha valamilyen oknál fogva azt érzed, hogy mégis, akkor pont annyi időt és energiát fektes bele, mint a másik személy. Más szóval, fizetek, ha fizetsz. Az embereknek annyi problémájuk van a szerelemmel. A Via Veneto-t keresik a másikban, a szuflét, amely nem esik össze. Az iskola első osztályában kellene bevezetni a tantárgyat a szerelemről. Kurzusok szépségről, szerelemből és szexből. A szerelem lenne a legfontosabb kurzus. Mindig azt gondoltam, hogy meg kell mutatni a gyerekeknek, hogyan kell szeretkezni. Megmutatni és megmondani nekik egyszer és mindenki.

akkorra, mennyire semmi az egész. De ezt nem fogják bevezetni, mert a szerelem és a szex üzlet. Ha meggondolom, így is ugyanúgy működik, mintha senki sem vezetne ki a sötétségből. Mert ha ismered a teljes sztorit, akkor nem marad semmi, amiről fantáziálhatnál, vagy gondolkodhatnál az életedben. És talán bele is őrülnél, hogy nincs mind gondolkodni, különösen, hogy az élettartam egyre hosszabb, és rengeteg idő marad a szexre a kamaszkor után.

Nem nagyon emlékszem a kamaszkorra. Valahogy kimaradt a betegeskedéseim miatt. Túl sok időt töltöttem az ágyban a Charlie McCarthy babámmal, még a hófehérkét sem láttam. 45 éves koromban Roman Polanskival néztem meg a Lincoln Centerben. Talán jót is tett, hogy ennyit vártam, mert el nem tudom képzelni, hogyan lehetett volna izgalmasabb akkor, mint most. Ahelyett, hogy nagyon korán mondanánk el a gyerekeknek, hogy a szex mechanizmus a semmiség, talán jobb lenne hirtelen és pontosan feltárni a részleteket 40 éves korban. Mondjuk sétálsz a barátoddal az utcán, aki éppen most töltötte be a 40-et, és elhinted a mazsolákat, hogyan csinálják a méhecskék és a madarak, megvárod, hogy a mi megy bele mibe első sokja lenyugodjon, és akkor türelmesen felvilágosítod a többiről. És akkor élete 40 éves korában új értelmet nyer. Sokkal tovább kellene csecsemőknek maradnunk, mint ahogy ezt tesszük, különösen most, hogy sokkal tovább élünk. A hosszú élettartam az oka, hogy a régi értékek és alkalmazásaik nem működnek. Amikor az emberek 15 évesen ismerték meg a szexet, és 45 éves korukban haltak meg, nyilvánvalóan kevesebb problémájuk volt, mint a mai élőknek, akik 8 éves koruk körül tanulnak róla, és mondjuk 80 éves kort érnek meg. Ez nagyon hosszú idő ugyanazzal a dologgal szórakozni, ugyanazzal az unalmas dologgal. Azok a szülők, akik igazán szeretik gyerekeiket, és azt kívánják nekik, hogy életük lehető legkisebb százalékában unatkozzanak, vagy egykedvűek legyenek, vissza kellene tartaniuk a gyerekeiket attól, hogy járjanak valakivel, és így több idejük marad vágyakozni rá. Különben is, a szex sokkal izgalmasabb a filmvásznon és a könyvek lapjain, mint a lepedők között. Hadd olvassanak róla a gyerekek, hogy legyen mit várni. És éppen mielőtt megtörténik a valóságban, jöhet az újság, hogy a legizgalmasabb rész az volt, amin már túl vannak. A fantázia szerelem sokkal jobb, mint a valóságos. Soha sem csinálni nagyon izgalmas. A legizgalmasabb vonzódások azok, amikor a két fél soha sem találkozik. I think images are worth repeating, images repeated from the painting. Images taken from a painting, from a photo worth re-seeing. I love images worth repeating, project them upon the ceiling, multiply them with self-screening, see them with a different feeling. Images, those images, images.

Minden felszabadító mozgalmat szeretek, mert ami korábban misztikus volt, érthetővé és unalmassá válik a felszabadulás után. És így senkinek sem kell azt érezni, hogy valamiből kimarad csak azért, mert nem vett részt az eseményben. Például az egyedülállók férjet vagy feleséget kerestek, mert a régi időkben a házasság képe olyan csodálatos volt. Jane Wyatt és Robert Young, Nick és Nora Charles, Ethel és Fred Merce, Dagwood és Blondie. Olyan csodálatosnak nézett ki a házasság, hogy nem is volt érdemes élni, ha nem voltál elég szerencsés, hogy férjed vagy feleséged legyen. Az egyedülállóknak a házasság szépnek tűnt. A csapdák csodálatosnak, és az ehhez kapcsolódó szex automatikusan nagyszerűnek. Soha senki nem talált rá szavakat, mert abban benne kell lenni, hogy az ember tudja, milyen jó is az. Majdnem olyan volt, mint a házas emberek összeesküvése. Nem adták ki magukat, hogy a házasság, a szex mennyire nem szükségszerűen és teljesen csodálatos, pedig becsületességgel nagyon sok egyedülálló gondján könnyíthettek volna. Az is mindig elég jól őrzött titok volt, hogy mint házas embernek nincs elég helyed az ágyban, és érezni kell a másik szájszagát reggel. Sok dal szól a szerelemről, de megborzongtam minap, amikor kaptam postán egy dalszöveget, ami arról szólt, hogy ez a fiú mennyire nem törődik semmivel, és mennyire nem törődik én velem. Nagyon jó volt. Sikerült összehoznia egy elképzelést, hogy ő igazán nem törődik velem.

0: takes, and money's all that it takes. You've got connections, and I've got the power. You like attention, and I like your looks. I have the style it takes. You know the people it takes.
1: Semmi rosszat nem látok abban, hogy egyedül vagyok. Nekem jól esik. Az emberek nagy ügyet csinálnak a szerelemből, nem kéne, hogy olyan nagy ügy legyen. Ugyanez vonatkozik az életre is, abból is nagy ügyet csinálnak. A személyes élet és a személyes szerelem két olyan dolog, amire a keleti típusú bölcsek nem gondolnak. Vajon lehetséges, hogy egy szerelem örökké tartson? Ha 30 éve élsz házasságban, és reggelit készítesz annak, akit úgy szeretsz, és ő belép, megdobban-e a szíve? Úgy értem, egy közönséges reggelen. Azt hiszem, megdobban reggeli közben, és ez is szép. Jó dolog egy kis reggeli, amit neked készítettek. A legnagyobb ár, amit a szerelemért fizetsz, hogy valaki mindig ott van körülötted. Nem lehetsz magadban, pedig az sokkal jobb. Persze a legnagyobb hátrány természetesen, hogy nincs elég hely az ágyban. Ráadásul még a kutya is beront a hálószobádban. A hosszú eljegyzésben hiszek. Minél hosszabb, annál jobb. Szerelem és szex összeillik. Nem szerelem és szex összeillik. Szerelem szex nélkül összeillik. De a személyhez kötött szerelem és a személyhez kötött szex rossz dolog.

Ugyanolyan hűséges lehetsz egy helyhez, egy tárgyhoz, mint egy személyhez. Létezhet egy hely, amitől igazán gyorsabban ver a szíved, különösen, ha a repülőre kell szállnod, hogy oda juss.

Mama mindig azt mondta, hogy ne aggódjak a szerelem miatt, csak legyek biztos, hogy megházasodom. De mindig is tudtam, hogy nem fogok megházasodni, mert nem akarok gyerekeket. Nem akarom, hogy nekik is ugyanazok a problémáik legyenek, mint nekem. Nem gondolom, hogy valaki is megérdemelné.

Sokat gondolok azokra az emberekre, akiknek állítólag egyáltalán nincsenek problémái, akik megnősülnek, és élnek, és meghalnak.

Az én ideális feleségemnek sok szalonnája van, mint hazahozza, és emellett van egy tévécsatornája. Mindig lenyűgözött, amikor régi háborús filmeket néztem, hogy a lányok jobb híján telefonon mennek férjhez. A férjük ott van a tengeren túlon, és azt mondják, hallak, drágám, és arra gondolok, hogy milyen nagyszerű lenne, ha így is maradna. Milyen boldogok lennének. Bár azt hiszem, nekik a havi pénzküldemény kellett. Nekem egy telefontársam van. 6 éve tart a kapcsolatunk telefonon. Én Uptownban lakom, ő Downtownban. Csodálatos elrendezés, nem kell egymás rossz leheletét szagolni reggel. Mégis remekül reggelizünk együtt minden reggel, mint minden más boldog pár. Én Uptownban elkészítem a borsmenta teámat, és a száraz, közepesen sötét angol muffint lekvárral, míg ő Downtownban várja, hogy a kávézóból odaszállítsák neki a teljes kávét, a vajas mézes pirított zsemlét, sok vaj és méz, a könnyű pirítóson és magokat. És közben átbeszéljük a napos reggelt, a váll és a fej közé fészkelt telefonon, és közben sétálhatunk, akár le is tehetjük, amikor csak akarjuk. Gyerekek miatt nem kell aggódnunk, csak a telefonzsinór miatt. Értjük egymást. 12 évvel ezelőtt hozzáment egy dekoratőr királynőhöz, azóta is arra vár, hogy semmiség nyilvánítsák a házasságot. Aki érdeklődik, annak azt mondja, hogy meghalt, betemette a sározön. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. A szerelem annak a szimptomája, hogy valami kémiailag elromlott benned. Szóval kell, hogy legyen valami a szerelemben, mert a kémiai folyamatok erről tanúskodnak.

Amikor fiatal voltam, próbáltam és próbáltam valamit megérteni a szerelemből. Miután ezt nem tanítják az iskolában, a mozihoz fordultam a megfejtésért, hogy mi a szerelem, és mit kezdjünk vele. Akkoriban a filmekből megtanulhattál valamit egyfajta szerelemről, de semmi olyat, amit sikeresen alkalmazhattál volna. Úgy értem, egyik este a Backstreet 1961-es változatát néztem a tévén John Gavinnal és Susan Haywardtal, és döbbenten néztem végig, mert csak azt hajtogatták, hogy milyen csodálatos volt minden drága pillanat, amit együtt töltöttek, és így minden drága pillanat egy vallomás volt egy hajdani drága pillanatról. De én mindig azt gondoltam, hogy a mozi sokkal többet tud megmutatni abból, hogy mi is történik igazán az emberek között, és segít azoknak, akik nem tudják, hogy mit tegyenek, és mik a lehetőségeik. Azt próbáltam megmutatni a korai filmjeimben, hogyan találkozhat két ember, és mit csinálhatnak, és mondhatnak egymásnak. Ez volt az egész ötlet. Két személy elkezd egymással járni. És amikor megnézted, akkor láttad, hogy mennyire egyszerű, és megismerted, hogy miről van szó. Ezek a filmek megmutatták, hogy valakik hogyan cselekszenek és reagálnak másokra. Aféle szociológiai példázatok voltak. Olyanok voltak, mint a dokumentumfilmek, és ha azt gondoltad, hogy magadra alkalmazhatod, akkor ezek például szolgáltak. És ha nem tudtad magadra alkalmazni, mivel dokumentumok voltak, legalább ismerőseidre tudtad alkalmazni, és néhány kérdést tisztázni velük kapcsolatban. A fürdőkád lányokban például a lányoknak másokkal kellett egy kádban fürödniük, és megtanulták, hogyan kell másokkal egy kádban fürödni. Mindezt a fürdőkád lányok forgatása alatt. A kádban találkoztak, és a lánynak el kellett vinnie a kádat a következő személyhez, akivel meg kellett fürödnie, szóval a hóna alá kellett kapnia és vinni a fürdőkádat. Átlátszó műanyag kádat használtunk. Sohasem akartam különösen csupán szexfilmet készíteni. Ha igazán akartam volna egy szexfilmet készíteni, akkor egy virágot filmeztem volna, amint megszül egy másik virágot. A legjobb szerelmi történet, két szerelmes madár egy kalitkában.

Néha a szex nem kopik el. Láttam olyan párokat, ahol a szex éveken keresztül sem lanyhult el. Ha egy pár hosszú időn keresztül együtt él, akkor egymáshoz hasonlókká válnak, mert tetszik nekik a másik személy, és felszedik egymás modorosságait és jó kis szokásait. És ugyanazt az ételt teszik. Mindenkinek más elképzelése van a szerelemről. Egy ismerős lány azt mondta, nem élvezett bele a számba. Ebből tudtam, hogy szeret. Éveken keresztül sikeresebben kezeltem a szerelmet, mint a féltékenységet. Állandó féltékenységi rohamaim vannak. Azt gondolom, hogy én vagyok a világ egyik legféltékenyebb embere. A jobb kezem féltékeny, ha a bal fest valami csinos képet. Ha jobb lábamnak sikerül egy ügyes tánclépés, a bal féltékenykedik. A szám bal oldala féltékeny, ha a jobb valami jót eszik. Féltékeny vagyok a vacsoránál, ha valaki jobbat rendel, mint én. Féltékeny vagyok, ha valaki egy elmosódott képet készít insztematikkal ugyanarról a jelenetről, mint én az éles polaroid kamerámmal. Alapjába véve megőrülök, ha nem az enyém az első választás abszolút mindenben. Sokszor olyan dolgokat teszek, amelyeket egyáltalán nem akarok, csak azért, mert féltékenységem készenlétben áll, hogy valaki más megteszi helyettem. Tény, hogy megpróbálok tárgyakat és személyeket megvenni. Nehogy más vegye meg helyettem, és aztán kiderüljön, hogy végül is jó dolgok. Ez életem egyik alapsztoria. A kevés alkalommal, amikor a tévé képernyőjére kerültem, annyira féltékeny voltam a műsorvezetőre, hogy még beszélni sem tudtam. Abban a pillanatban, hogy beindult az adás, másra sem tudtam gondolni, mint nekem egy saját show kell. Nekem egy saját show kell.

nem hiszek benne, mert nem leszel itt, hogy megbizonyosodj afelől, hogy megtörtént. Nem tudok erről semmit mondani, mert nem vagyok rá felkészülve.

0: Részleteket hallottak az Andy Warhol filozófiája A-tól B-ig és vissza című könyvből. Írta Andy Warhol. Fordította és előadta Halász Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. További részletek a www.radio.hu oldalon, a Művészeti Főszerkesztőség ajánlja rovatban olvashatók. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.
1: A rádiókompozíció 2005-ben készült, és legutóbb 2013. április 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Mint név, egy mítosz vagyok. Létezik egy test, és ennek a testnek van valamiféle névtáblája. Amikor ez a test majd nem létezik többé, ez a név gyökeresen átalakul egy mítosszá,

egy mítosszá, mindazokkal a dolgokkal, amelyek körötte kikristályosodtak. Benne sok-sok vélemény és meggyőződés arról, hogy mit csinálna Stockhausen, ha még élne. Sok értelmes elme alakította ki az álláspontját rólam, és így ez a mítosz állandósul. Így hát a magam mítosza vagyok, de ez a mítosz alakít is engem. A név valamit jelez, ami általam manifestálódik.

A zene olyan, mint egy fa. Van, függetlenül attól, hogy valaki látja, vagy lefekszik-e az árnyékában. Akár szeretik ezt a fát, akár nem, nem szűnik meg terebélyesedni. Létezik, és kiterjed az időben.

0: Halljátok hát a pillanatokat, a szeretet zenéjét, amivel valamennyiünkben megújul a szeretet. A szeretet, amely összetartja az egész mindenséget.
1: Összetartja a mindenséget.
0: Jöjjetek be! Énekemben a szeretetet szeretem.
1: Szeressük hát a szeretetet. Énekünkben szeressük a szeretetet.
0: Jöjjetek be!
1: Halljátok hát a pillanatokat, a szeretet zenéjét.
0: Jöjjetek be mindannyian!